0: játék is van, nem csak az állathajtási versenyek.
1: Én is ilyen képre számítottam, de azért nem teljesen ez volt a helyzet, mert például Malajzia egy nagyon gazdag, és nem egy elmaradott ország.
2: Hát a 80-as években, amikor még a Tatabányánál edzősködtél, akkor már Malajzia meg Szingapur bizony fejlett gazdasággal rendelkezett.
1: Szingapur akkor már nem hogy fejlett, hanem nagyon fejlett volt. Akkor még itt Magyarországon, azt tudom mondani ilyen, már ott ezek a telefon ütjük meg.
0: Zsebrádió.
1: Hát Szingapur abszolút nem volt elmaradott.
2: Hát a világ legfejlettebb, de labdarúgásban igen.
1: Labdarúgásban igen. Tehát a FIFA-nak a Sepp Blatter, ő követte, és valamint az elnöki posztot, nagyon nagy érdemei vannak. Tehát ez volt a lényeg, hogy a futballban nem fejlett elmaradott országokat, a fejlett labdarúgással rendelkező országokból instruktorokat küldeni. És mindenütt óriási nevek voltak.
0: És te mit csináltál végül is, mint instruktor?
1: Kaptam egy anyagot, amit 2-3 hét, 1 hónap, amit át kellett adni a labdarúgásnak, a technikája, taktikája, játékrendszerek, kondicionális kérdések. Ez a 4 tematika volt. Ezt kellett napi 12 órába, kezdtük 8 órakor, mert én voltam Szudánban is, meg
2: Zambia, meg minden,
1: ott már reggel 6 órakor 40 fok volt, úgyhogy ott el kellett kezdeni a munkát reggel 8 óra. Reggel 8-tól este 6-ig, és utána még 4 órát este 10-ig.
2: Előadások?
1: Előadások. A korai órákban gyakorlati, mert még akkor nem volt hőség, utána pedig elméleti, és a FIFA ellátta ezeket a primitív, nem akar megsérteni őket, fejletlen volt. A Malajzia nem volt, se Szingapur, de ugye az afrikai országok, Gambia, Tanzánia, Zambia.
2: Szegénységet nem, biztos láttál testközelben.
1: Nagyon sokat. Ez egy másik történet, Szudánban voltam, ez mentünk a csapattal, megálltunk ott pihenni egy kicsit, ott kiszállt a csapat a buszból, dobálták el a narancs meg a banánt héjakat, és így felúposodott kisgyerekek a homokból szedték össze a banánt héjat, meg mindent.
2: Tehát és azt tették meg, gondolom.
1: Azt tették meg, szóval sok mindent láttam, de volt ott is aztán nagyon gazdag ember. Úgyhogy 2 pólus volt tulajdonképpen, középosztály nem nagyon volt. De a lényeg az, hogy én teljesen váratlanul, és így kerültem bele az angol tudásom révén, hogy akkor a Mezei Györgyöt valamilyen oknál fogva nem vállalta, és így kerültem én ebbe vele, és hát annyi érdemem van, hogy az első út után nem mondták, hogy ne legyen a második vagy a harmadik. Sőt, a Sepp Blatterrel olyan kapcsolatom alakult, amikor Magyarországra jött, az első kérdés ez, hol van Temesvári Miklós? Hát nem akárki volt ő. Hát
2: nem is kell tovább folytatnod, mondok én egy személyes példát. Ugye amikor az Újpesti Dózsa edzője voltál, és 83-84-es sorozatban Köln kiejtése után jött az Aberdeen, az már 84 tavasza.
1: Igen.
2: És Sir Alex Ferguson az Aberdeen edzője, hát sajnos egy McGee nevű játékos meg kellett tanulnunk, mert ugye a hosszabbításban lőtte a 3. gólját, és ha azt nem lövi, és az Újpesti Dózsa mondjuk 11-esekkel Skóciában, de ez sajnos feltételes mód tovább jut, akkor 4 közé jutott volna a kegben, kupagyőztesek Európa kupájában. Na de Sir Alex Fergusonnal is egy olyan kapcsolatod lett, hogy aztán ott 2002-ben nekem is te segítettél, és hoztál össze vele telefonon, hogy Sir Alex Ferguson méltatott arra, hogy a Magyar Rádió egyik riportere beszélgethessen vele. Tehát ezek a kapcsolatok akkor azért, ahogy mondott, telefonon beszélgettetek, még nem mobilon, leveleztetek egymással, tehát a tudásod azért eléggé, idézőjelben mondom, ragályos volt, hogy nem véletlenül kérdezték először, hogy hol van Temesvári Miklós, meg az Óbudai kocsma.
1: Igen,
2: vagy
1: innen,
2: egy étterem, igen, nevezzük, igen, így. Igen. Pogácsák, borozgatás.
1: Innen kezdődött az Aberdeentől. Nagyon nyitott, barátságos ember volt.
2: Bocsánat, értetted mindig minden szavát Sir Alex Fergusonnak, mert skót?
1: Abszolút nem, és ráadásul hadat is, de hát nem, de azért megértettük.
2: Nekem nagyon sokszor vissza kellett, még akkor nem digitális vágás, igen, volt, tekerni a szalagot, igen, hogy pontosan megértsem, hogy vajon mit mondhatott.
1: 2 percen múlott ott is a továbbjutás.
2: A Meggi, sajnos.
1: Igen, Szendreit kiállították ott egy buta dolog miatt, és már 10 emberrel.
2: Kisanyjárdban.
1: Úgy kezdődött, ha már fölmerült, hogy a Honvéddal játszottunk kupameccset a Dózsával, és az volt a legközelebbi meccs, az Aberdeen meccset, és meccs után a Honvéddal játszottunk Újpesten, azt hiszem, és a meccs után ott, hogy már készültem hazafelé, csak ott van. És
2: mármint Sir Alex.
1: Igen.
2: Sir Alex a Megyeri úti régi 30 000-es stadionban.
1: Igen.
2: Megnézte az Újpesti Dózsát.
1: Megnézte a meccset, de már akkor közönség sem volt semmi, csak ott még téblá volt. És akkor már én a kocsiba mentem, hogy megyek haza, és akkor bent volt még a stadionban, ott a meccs után. És ott elegyedtünk szóba is, hogy megy be, hát tudtam, hogy de akkor még nem volt neki ilyen nevesek, és én mondom, vacsorázunk együtt. És akkor elfogadta, és akkor ott a hörpintő, ami egy ilyen jellegzetes, még állítólag Puskás is volt ott néhányszor, és ott megvacsoráztunk, onnan kezdődött a barátság, és akkor ő jött megnézni az Újpestet, én meg utána mentem megnézni az Aberdeent. Ott olyan szeretettel fogadott, beengedett az öltözőbe is, ott beszélt, hát mondjuk angolul skoltól, nem sokat, de nem titkolózott, olyat megtett utána, hogy hát a meccsen ugye nyertünk itt 2-0-ra, kezünkben volt ott is, csak hát hibát is csináltam, ott van törőcsik, sérült, hogy cserélni kellett volna, 2 perc volt átra, és begyömöszölték, cserélni kellett volna ott mindent, tehát így volt megírva.
2: Aberdeenben minden esetre az öltözőbe is beengedett, még akkor a meccs előtt voltatok.
1: Igen, és utána voltam nála Manchesterbe is, ahol meghívott vacsorázni, meg megcsinálta utána az, hogy az Arsenallal játszottak Manchester meccset Londonba. Ott maradt éjszaka, reggeli géppel jött, és így itt tartott előadást.
2: Tehát Budapesten eljött.
1: Budapesten eljött a kérésemre. Hát lehet, hogy eljött volna nem csak az én kérésemre, de velem egy ilyen fantasztikus ember.
0: Persze ebbe a sztoriba az is benne van, hogy ezen az előadáson azért nem nagyon szaggatták a magyar edzők az istrángot.
1: Na most az, amíg élek, eszembe jut, úgy felkészült, egy olyan előadást tartott, természetesen tolmáccsal volt, és ültem ott nagy okosan melletted, befejezte az előadást. Nagyon kevés, hát angolul biztos nem értették, és megkérdezték. Tehát mondom, Arsenal éjszaka utazik, valaki idejön, egy ilyen előadást tart, és megkérdezi, hogy van-e kérdés, és nem volt kérdés. És ott ültem, nem is tudom, hogy milyen hasonlatot mondjak, hogy akkor én kérdeztem volna legalább, hogy hogy érzed magad, vagy hogy mikor mész haza. Ami élek, ez eszembe jut, hogy nem mertek, nem gondolom, nem volt olyan angol tudású ember, aki nekem kellett volna akkor, na akkor kérdezünk magyarul, aztán fordítani, vagy valami. Nem sértődött meg, de ez amíg élek, így ilyen kínos dolog volt.
0: Menjünk vissza egészen oda, hogy megjártad ezeket a távoli ázsiai keleti országokat, hazajöttél, edző lettél, és végül is elcsábított téged az az MB2-es Nyíregyháza, amelyik hatalmas ambíciókkal rendelkezett, de egymást váltották az edzője. Egy olyan szituációban kerültél a nyíregyházi Vasuta Spartakuszhoz 1978-ban, ami előtt 4-5 edző is volt 2 éven belül. Nem féltél?
1: Nem féltem. Én akkor a Diózsör tartalékcsapatnál voltam, Szabó Géza segítőjeként, akkor volt ez a híres csapat, ott a Veré, Molár, Tatár,
2: Borostyán,
1: stb. És ott voltam, meg az IFI-nél, IFI döntőt játszottunk a Fradi ellen. Tehát a 4 közé jutott a Diózsör IFI, de sokszor Szabó Géza kért, hogy vegyek részt az edzéseken, és ilyen pályázói szerepeket is azért betöltöttem, hát úgy éreztem, hogy ha akarok a labdarúgásra, ilyen lehetőséget nem lehet, ez nem minden nap jön ilyen. Ezzel is lehet, hogy azt mondjátok, hogy most magamat fényezem. MB3-ban 9. helyen volt, akkor volt egy átszervezés. 9. volt, és így került be
2: a másodosztályba.
1: Másodosztályba. Tehát 9. volt ebben az MB3-ban, és csináltak nagyobb létszámú MB2-t. De így lett MB2-es. És így kerültem a Nyíregyházához. Elhívtak oda megnézni egy meccset, emlékszem rá még. Nagy Anti is játszott, ő nagy halász egyébként, Nagy Anti.
2: Még a Honvéd előtt meg
1: Igen. Persze a
2: Honvéd előtt. Honvéd játékos.
1: Gyula ellen játszottak, 10 000 ember volt egy ilyen meccs, azt a meccset néztem, és
0: akkor eldöntötted,
1: hogy igen.
0: Hogyha 10 000 ember ott van, és igen, akar valami.
1: És látszott az, hogy milyen fanatikus közönség. És
2: de a csapat összeállításban mennyire volt beleszólása Temesvári Miklósnak?
1: Volt egy nagyon jó segítőm, Homba János, már nem él, Isten nyugosztalja. Minden meg volt Nyíregyházán. Aki oda akart jönni, minden akadály elő. Nagyon szerette a tanács elnöke is, és 10-15 ezes néző volt MB2-ben, és az első évben másodikok voltunk, akkor a Debrecen
0: jutott
1: föl. Akkor a Real Madrid sem jutott volna föl abba az évbe. A Debrecen lett a bajnok, és a második évben a Szolnokkal csatáztunk. Aztán végén 7 pont forral.
0: 10.
1: Siker. 10?
0: 10 hatalmas előny volt, már jó néhány fordulóval a feljutás előtt megvolt az ünneplés, mert láttuk, tudtuk, hogy föl fog jutni a csapat.
2: És akkor visszatérek még mindig oda, hogy...
1: 7 pont a forral.
0: 10.
1: Siker. 10.
0: 10 hatalmas előny volt, már jó néhány fordulóval a feljutás előtt megvolt az ünneplés, mert... Láttuk, tudtuk, hogy föl fog jutni a csapat.
2: És akkor visszatérek még mindig oda, hogy a játékosok a nyíregyházi csapatból, ott volt olyan, akivel nehéz volt szót érteni? Vagy mindenki elfogadta, amit mondott?
1: Nem volt gondom. Most rosszul hangzik ez dicsekvésnek, vagy nem tudom. Ilyen probléma olyan esetekben merül fel, ahol az edzőnek nincs megfelelő tekintélye. Nekem nagyon elfogadtak a játékosok, és látták, nem azért, mert én valami úgy nézek ki, hogy nekem tekintélyt kell adni, de olyan, hogy annyira a közönség, és annyira mindenki mellettem volt. Tehát eszébe nem jutott a legvagabundabb. De jó szellemű csapat volt egyébként, hogy nehéz találni egy olyan szót. Maximálisan elfogadtak szakmailag is, emberileg is. Talán egy kicsit féltek is tőlem, tehát maximális fegyelem volt. Olyan fegyelem, ami záloga volt ennek.
2: De mondjuk, ha már Sir Alex Ferguson szóba hoztuk, ugye a legenda szerint még Beckhamnek is ott a Manchester Unitedben a képébe ordított, de Temesvári Miklós is volt ennyire szigorú, vagy mennyire volt szigorú?
1: Én nagyon szigorú voltam.
2: Kiabálásos, vagy büntetéses?
1: Nem is. Tehát ezt most nem tudom, hol hallottam. Tehát például egyszerűen, akit megtudtam, és ismerték a játékosokat a városban, vagy valaki bemegy, a sört üldöztem föl, nem tudom miért akkor. Még aki egy fröccsöt ívott, de a sör, az korszakban az volt, hogy nálam, hogy az annyira nem jól labdarúgónak, stb. Tehát óriási büntetések voltak. Tehát
2: pénzbüntetés is.
1: Igen, és maximális. Olyan fegyelem volt, spártai fegyelem volt. Húz Gyuri volt a kapus, mikor Komlón volt, még játszottam is ellene. Ő tegezett egyedül, jó baráti kapcsolatban is voltunk. Ceceli Karcsi, ő pár évvel fiatalabb, aki egyszer válogatott is volt, leigazoltuk, ő is beállt a sorba, tehát a csapatnak a zöme, a meghatározók maximálisan mellettem voltak. Az is egy nagyon fontos, hogy egy edzőnek a munkájába, tehát spártai fegyelem volt. Ott ha valami, nem is volt példa rá, de mondták a szurkolók, hogy egyszerűen félre közlekedtek, hogy aki bement egy étterembe is, hogy nehogy az legyen. Hogy
0: most visszajutott a dolog hozzád.
2: És mekkora ünneplés volt akkor a Nyíregyházában?
1: Óriási. Hát akkor még Nyíregyházán, most ezt ne így vegyétek szó szerint, 5 autó volt, most meg nem lehet már menni, annyi autó van, ez vicc volt. 7000 ember kísért el a Szolnokra az MTS a vonattal, meg nem tudom.
0: Tehát az utolsó meccse.
1: Még az őszi utolsó meccs volt, de ott nyert 3 pont volt a fórum, és ott nyertünk 2-1-re, vagy 2-0-ra a Szolnoki MTS ellen, és akkor 7 pont lett a for, és akkor tulajdonképpen eldőlt a bajnokság. De nem, azért mondom, hogy nem volt autó, vonattal, meg nem tudom, gyalog, nem, mert messze van Szolnok, de fantasztikus közönség volt. Skandálták a nevem, énekeltek, nagyon jól éreztem magam.
0: Ha már a közönség szeretetét emlegetjük, ugye 1978-ban a világbajnokságot Argentína nyerte meg, igen, és ott volt egy edző, akit Menottinak hívta. Na most te pont úgy viselted a hajadat, mint ez az argentin edző, igen, és ha jól emlékszem, akkor ragadt rád az, igen, hogy Menó.
1: Igen, elnevezett a fő vezér, tehát aki a szurkolókat irányította, és óriási hangulat volt. Tehát egy Debrecen Nyíregyháza meccsen 20-25 ezer néző volt.
2: Az olyan volt ott, mint egy fradi Újpest itt, hát Budapesten?
1: Olyan, a fákon is.
0: Kint is. A Tirpák hurkás rangadó volt, hogy teljesen precíz legyek. A debreceneket hurkásoknak tyúfolták, a nyíregyháziakat meg tirpákok.
1: Tehát az első évben nem lehetett ott a Debrecen, az 25 év után került vissza, vagy 15 év után. Teleki Gyula volt az edző.
2: De második évben sikerült.
1: Második évben, igen, hát utcahosszal, akkor a Szolnok ott megvertük Szolnokon az őszi utolsó meccsen, és akkor utána már tavasszal megfelelő orr birtokában már nem.
2: Megkereste Temesvári Miklóst az Újpesti Dúzsa, az hogy jött a kérdés?
1: Hát az Újpestet is megvertük ősszel.
0: Az első meccsen. Igen.
1: Meccs után Bene Ferenc, tudjuk, hogy ki volt Bene Ferenc, nem akárki. Nagy öröm, újongás, ott volt a megyei tanács elnöke is ott. És látom, hogy ott Peri meg ott nézelődik, meg mondom, és akkor nagyon aztán csak így szólítgatott téged, és akkor csak egy nem, hogy szeretne veled a hója elvtárs beszélni. Én néztem rá,

0: Tehát ottani Dúzsa Nyíregyhez ez a meccsen.
1: Igen, lehet-e beszélni? Hát gondoltam, hogy miről akar beszélni. Hát, lényeg az, hogy meg kell érezni azt is, hogy ezt már ott nem lehetett volna tovább sófolni.
0: Tehát, hát ha jön egy ilyen ajánlat, akkor erre tulajdonképpen igen kell
1: egyrészt
0: mondani.
1: Egyrészt az, hogy bármennyire sokat köszöntök a Nyíregyházának, de Újpest meg Nyíregyháza nem volt, meg még most sincs egy térképen.
0: Meg különben is, ha második évben ugye már sikerül az NB1, akkor és jön egy ajánlat a fővárosi Dúzsától, akkor továbbra is azt gondolom, hogy arra igent kell mondani.
1: Ugye az eredmények jöttek, a rétvágy is okozódott, tehát például...
0: Szendrét vitték el először hivatalosan?
1: Nem, Szendrét utána velem jött el. Hanem volt egy Honvéd Nyíregyháza meccs, még akkor Nyíregyházán. Az tavasszal volt, ugye a Honvéd élcsapat volt, és Mezőny első felében volt, és 0-0 volt a meccs, és már akkor kiabáltak be, hogy mi van Temesvári, mi van? 0-0. Tehát már úgy éreztem is, hogy 0-0, hát ez nem olyan jó. Már így volt. Tehát éreztem, hogy nem lehet tovább ezt már megfelelni majd az elvárásoknak. Tehát meg egy Újpest azért csak Újpest, és pláne azért abban az időben meg még én elindultam Harsányból, aztán ugye Fradi, Újpest, stb. Azért gyerekkoromban, hogy én egyszer ezeket látnám, és akkor ezeknek edzőjük lehessek. Tehát nem volt kérdés, hogy ezt nem tudtam akkor azt mondani, hogy de tudták, nem is marasztaltak.
0: És milyen volt az az újpesti Dúzsa? Tehát az már azért nem a nyíregyházi csapat, ott milyen volt az öltöző?
1: Hát sokkal nehezebb. És ott ezek a módszerek, hogy zsörivás, meg közös ebédeken sem, meg stb. Úgy visszatetszést váltott, meg problémákat is, meg nem voltak hozzászokva, nem akarok megbántani senkit, mert nagy legendák, akik ott edzők voltak Újpesten, és hát sorolhatni, ugye, mikor én Szusza Ferenctől vettem, hát nem kell bemutatni, ugye milyen edzők voltak ott, Kovács Imre, Aróti Lajos, stb.
0: De ott még inkább ilyen játékos uralom volt, hogy így fogalmazza?
1: Várhidi, ugye, és nekem voltak azok a módszereim, amik Nyíregyházán sok feszültséget is okozott, mert ott nehezen viselték, de hát csak 4 évig azért, sőt, engem 4 év után se küldtek el. Nem azt mondom, hogy ragaszkodtak. Egy nagyon rosszul sikerült 4. év lett, ennek nagyon sok összetevője volt.
0: 2 magyar kupa, illetve akkor magyar légköztársaság kupa győzelem.
1: Aztán 8. volt az Újpest. Aztán feltornáztuk a 4. helyre magunkat. 2 kupa volt. Pont a jubileum év az nagyon rosszul sikerült.
0: 85. Mi a legemlékezetesebb, melyek a legemlékezetesebb pillanatok Újpestről? Ugye már nagyon beszéltünk erről a Ebördini meccsről. És,
1: de most halt meg a védedző.
0: Sven-Göran Eriksson?
1: Sven Eriksson, igen. Előtte veretlenül UEFA kupa győztes jött-e volna.
0: Talán 82-ben, és a 82-83-as sorozatban jött a Dúzsával. Igen. És a Dúzsa kiejtette ezt a Göteborgot.
1: Tehát ez 7 svéd válogatottal álltak fel, és kint 1-1 volt, itt 3-1-re nyertünk, törőcsik, óriási játékkal járult hozzá a győzelem, ez az egész csapat. Tehát az egy előtte veretlenül UEFA kupa győztes Göteborg, azt vertük ki. A Köln az 7 nyugat-német válogatott, Schumacher,
0: a kapuban a legendás,
1: Klaus Alofs, Fischer,
0: Lidbarski,
1: mint most a Bayern München, tehát abban az időben ez volt a Köln. Itt tényleg, hát az egy ígyenceknek is egy örök élmény volt, amilyen gólokat itt.
0: Az a Dúzsa Köln mérkőzés a Megyeri úton.
1: Steiner, az is egy válogatott volt ott a szögletzártó.
0: Hát Bohócot csinált belőle törő.
1: És beadtak törő, Kisanyi befejezett, tehát az egy fantasztikus eredmény volt. Körben kellett egy kis szerencse, mert még volt hát a 10 perc, és 4-2 lett, és idegenben rúgott góllal jutottunk tovább.
0: De azért az se semmi, 3-1-4-2, és az újpesti Dúzsa idegenben lőtt több góllal jut tovább Kölnben.
1: 7 nyugat-német válogatott. És utána az Aberdeen ellen pedig 10 emberrel kiállították Szendreit. Azóta is azt mondom, cserélni kellett volna. Ragaszkodtam sokszor a jó játékos, akkor is, ha nem a legjobb formájában van, vagy már egy kicsi. Ragaszkodtam hozzá, hogy név szerint a legjobb csapat az, ott cserélni kellett volna már az utolsó 5-10
0: amit percben. Már, amire utalt, hogy ugye Törőcsik már ott sérülés miatt.
1: Igen,
0: mondom,
1: és 3-4 perc begyömösölték, és akkor ott 2-2 lett, és akkor jött a hosszabbítás. Már 10 emberrel voltunk, ott cserélni kellett volna. húzni az időt. Nagy, azóta is, amikor visszagondolok, 4 közé jutottunk volna. Az
0: és akkor már ki tudja, hogy mit történik.
1: Igen, azóta sem tudom magamnak megbocsátani.

0: És amikor az edző, nem edző, hanem ül a kisfonal, az drukkol. Én ott drukkoltam, hogy legyen meg, maradjon meg, már 4 perc van, hogy már csak megmarad már. Drukkol az edző, az a legnagyobb baj.
1: Hát ez azért egyértelmű, hogy akkor a pályafutása során a legfájóbb ez a Meggi harmadik gólja, és hát ezek igen. Szerint ez az önkritika, hogy ott átment szurkolóba, és bízott abban, hogy akkor nem lesz baj.
0: A magából kivetkezve ugrált, rázta az öklit, minden.
1: Ugye most elmeséltettük a legfájdalmasabb pillanatot részletesen, de mi az, ami ennek az ellentétje? Biztos a magyar népköztársaság kupa,
0: ja,
1: két
0: hát
1: győzelem.
0: Hát milyen jó, hogy jöttél.
1: Ifjabb Temesvári Miklós a fiú az, aki súg a háttérből egyébként.
0: Hát amikor megnyertük a kupát.
1: 1982 vagy 83?
0: Ez az első, ez a második volt, azt hiszem.
1: 83.
0: 83.
1: Itt találtam az interneten a 82-83-as kupa menetelésnél érdekességeket. Azt mondja, hogy a döntőt a Honvéd ellen 3-2-re 5000 néző előtt Palotai Károly játékvezetése mellett a stadionban megnyerte az újpesti Dózsa, de az elődöntő, és akkor lehet, hogy időrendben visszafelé haladunk. A 8-at döntőben a 16 között Kanizsán volt egy 2-2, 11-esekkel 5-4 az Újpestnek. Igen. Hát nem lehetett unalmas meccs. Mitől volt az ilyen nehéz? Hát nyilván erre most nem emlékszik, mert Temesvári Miklós, de mondom, hogy a 8 között hasonló dráma 11-esekkel a Tatabányai Bányász ellen 2-2 után. Kemény menetelés.
0: Hát igen, de ez az Újpest jó játékos állomány volt, de nagyon sok sérülékeny játékos volt meg leszálló ágban. A Fekete Laci, aki egy álszó, tehát 3 év alatt, ha 15 meccset játszott, a Kovács Jóska is oda került a videó. Nagyon sérülékeny, törőcsikér. Tehát ha mindenki a fedélzeten volt, jó csapat volt, de nagyon ilyen szempontból sérülékeny, törékeny gárda volt.
1: Az elődöntő az nagyon emlékezetes, a Békés Csaba ellen Újpesten.
0: 0-3, ugye, és 3-3, és 6-3.
1: Hosszabbítás után, na, hát azért az se egy mindennapi meccs. 6-3-as győzelem. 0-3-ról 6-ot rúgni, nem tudom, hogy a futballtörténelemben volt még egy ilyen.
0: Ebben látszik, hogy megvolt a csapatban, ez nem véletlen, egy ilyen fordítás, csak hát egy futballista sok mindenből áll.
1: De tényleg sérülékeny lehetett ez az Újpest, mert a döntőben a Honvéd ellen Szendrei József a kapuban, Eddie Stimmel. Aztán Szűcs János, Tóth József, Sarlós András, én Szűcs János nevére is kevésbé emlékszem, Árki Lajos is ott volt a védelemben, Szebegyinszki Andrásra már emlékszem, a gombfociból Kisznyér Sándor, Szabó András, ők középpályán, Horváth Károlyra nem emlékszem, Törőcsik András, Kis Sándor, és Csere volt Steidl Sándor, és Herédi Attila, rájuk megint emlékszem, tehát azért ott kellett keverni a kártyákat, illetve a játékosokat. Igen. Rendesen.
0: A Kisznyér is a negyedik évben, a Kisznyér Kecskemétről igazolták, egy anonímus volt, és nem adtam volna, és nem akarom senkit, már majdnem kimondtam egy nagy ász, de senki nem adtam volna a Kisznyét. És a negyedik évenben, hát nem tudom, él most is, meg virágzik, hát megállapítottak neki egy rutin vizsgálatnál valami szívbetegséget, megijesztették szerintem, nem volt komoly problémája. Mert nem tudjuk, de abba hagyatták vele. Úgyhogy.
1: Zárásul Tatabányai Bányász 85-től, és aztán még Maldív-szigetek, az pedig 1991 és 93. A Tatabánya az szükséges volt Újpest után?
0: Igen, megkerestek már egy évvel előtte. Nem volt könnyű az újpesti dolog. Nagyon büszke vagyok rá, de nehéz volt, nagyon nehéz volt. Ezért én nem többszörös válogatottként voltam ott, nem ezzel nekem meg volt a tekintélyem mindenütt, de egy Szusza Ferencnek, egy Várhidi Pálnak azért könnyebb volt ilyen szempontból ott edzőnek lenni. Elfogadtak, mert el kellett fogadni, meg azért látták, hogy én is bele tudok rúgni a labdába, vagy gyakoroltuk a szögleteket, akkor nem az rúgta be esetleg, aki majd rúgja, hanem akkor érkezni kellett, látták, hogy be tudom rúgni én is a szögletet, tehát meg volt a tekintélyem minden tekintetben, de nem volt egyszerű, nem volt egyszerű. De Tatabányára már, ahol egy Grosics is védett, meg sorolhatnánk Szepesi, meg milyen játékos állomány volt ott előtte is. Tatabányára már engem úgy kerestek meg, hogy láttam, hogy nézegetnek, hogy nem lesz-e blama, hogy egyáltalán tét volt, hogy elfogadom a Tatabányát, és nagyon jól választottam. Jó játékos állomány volt.
1: Hát a Kiprik Plotár Vince csatársor.
0: És ezt akarom mondani, hogy az utolsó meccs Tatabánya, Ferencváros, 2-0 a Fradi pályán. Ha nem nyer a Tatabánya, akkor kiesett volna az előző évben. És így mentem én Tatabányára. Lakat Károly volt az edző. Én váltottam, 3 évet voltam Tatabányán.
1: Ez a lényeg, hogy az a győzelem kellett ahhoz, hogy...
0: Az első évben 8. lett a csapat, jó középcsapat. Akkor kezdett a Vince, Pilu, Szalma, Kiprik fejlődni, és nagyon tehetséges játékosok voltak. Maximálisan elfogadtak a Lakatos, a Kis Imre, a Kapus. Újpestről jó eredményekkel úgy mentem oda, hogy maximálisan elfogadtak, és olyan tekintély, nagyon a Majtán József volt, aki élet és halál ura volt. Tehát ott mese nem volt. Ott, ha kijött, bejött az öltözőbe, ott síri csend lett. Akár öröm volt, akár bánat volt, olyan tekintélye volt, egy ilyen szakosztályvezető. És egy különleges természetű ember volt. És ő is csak így lehetett dolgozni, hogy dalnoki nővel nagyon jóban voltam, ő is voltatom, és egy dalnokival nem hasonlítgatom magamat, egy Ferencváros legenda, stb. Vele is nagyon sok probléma volt. Tehát egy nehéz ember volt. Maximálisan elfogadott. Tehát mindenben nekem volt igazam. Így tud egy edző tulajdonképpen aztán a játékosokra is úgy hatni, hogy könnyebb a helyzete. Tehát Csapói ott volt, tehát olyan játékosok, akik nem akárkik, és maximális, olyan tisztelettel viselkedtek velem, és elfogadtak, és nagyon jó emléket a Tatabánya.
2: A vezetők nem akartak a munkádba beleszólni?
0: Nem akartak, soha nem is. Kikaptunk a 2. év, tehát 8. év. Már akkor a 2. év 4-szer egymás után kikaptunk. Bárkit ez zavartak volna. Nincs Magyarországon edző, akit nem küldtek volna. Egerbe kikaptunk. Otthon 4-szer, most már nem tudom felsorolni. A 2. évemnek az elején.
1: Ebből lett a bronzérem.
0: Ebből lett a bronzérem úgy, hogy Kipriket behívták katonának. Tavasszal egy meccset nem játszott. Kiprik, tudjátok, hogy ki volt Kiprik itt a Magyar Mezőnyben. Nem 1-2 pontot jelentett, hanem 5-öt.
1: Ha játszik, bajnok lehetett volna?
0: Szerintem 99%, de azt nem 100-ra mondom, nem 120%-ra a 2. évet. Kezdtük azt, hogy 3. évem. 3-1 a Siófok ellen. Ez azért jegyeztem meg annyira, mert a lányom aznap született, amikor a Siófokot megvertük. 7-1 a Debrecen, és még egy nagy gólarányú MTK ellen 6-1. Így kezdtük. Az egész őszi szezont Kiprik nélkül játszottuk. És így nyert egy ponttal a Honvéd.
1: Ja, mert hogy ez már a 3. év, és akkor harmadik. Ebből már nem bronz, a bronz után egy ezüstérem lett.
0: Látod, most már ez a szenilitás. A 2. évben sérült meg, behívták katonának. Most ezt nem tudom, hogy ez véletlenül volt-e. Mondom, Siófok 3-1.
1: És akkor tényleg a Honvéd lett a bajnok.
0: A Honvéd lett a bajnok 1 ponttal. Így Kiprik nélkül, hogy egy fél szezont egyetlen egy meccset nem játszott, így lettünk ezüstérmesek 1 ponttal a Honvéd mögött, vagy 2-vel.
1: Tatabánya után Debrecen, még Miskolc, de zárásul, mert mindenképpen akkor azt említsük meg, hogy Maldív-szigetek 91-93 szövetségi kapitányként ott milyen volt egy magyarnak, mert még mielőtt bekapcsoltuk a mikrofont, itt azért mesélt Temesvári Miklós hajósztorikat, amikor egy ezüstéremmel hazatértek. Szóval miként lehetett egy ilyen kis helyen ekkorát alakítani?
0: Szepesi Györgyel nagyon jó kapcsolatban voltam, mondhatom, dicsekvés, nem csak dicsekvésképpen, baráti kapcsolatban. Ő támogatott a FIFA-nál is, stb. És hívtak Kínába szövetségkapitánynak, meg a Maldív-szigetekre, és akkor mondtam neki, természetesen tudom, hova mész? Hát néztem rá. Hát azt mondja, Kínába mész, egyszer kikaptok, már itthon is vagy. Hát azt mondja, a Maldív-szigetekre. És így kerültem oda tulajdonképpen. A világ közepe, meg mindenkinek az álma, hogy oda kerüljön. Szép is, gyönyörű szigetek vannak, 600 kilométer hosszú ez a szigetvilág. Én egyszer használtam ki, azt mondták, hogy egy nagy hajót adnak. Elmentem egyedül az egyik végéről a másikra, csak hát jobb lett volna, ha lett volna, adtak volna hozzá mást is, vagy nem egyedül ott. De ott is a kezembe jártak minden, csak oda kerülni eleinte teljesen más világ. Kezdődött azzal, hogy 2 hétig valami monszum eső volt, hogy ki se tudtam menni meg. Egyszerűen nem látta az ember az eget, úgy esett az eső. Nem volt telefon, semmilyen telefon, nem tudtam azt se, hogy a család éle még, vagy kivándorolnak, vagy hol vannak, és teljesen más világ, minden. Jött a műezim, akkor elkezdett énekelni, abba kellett hagyni az edzést, és akkor mondtam, hogy hát de majd abba hagyjuk később. Akkor majdnem baj lett ott, hogy ez egy muszlim vallás, meg is. Hát,
1: ezzel nem lehet viccelni.
0: Nem lehet viccelni, és tulajdonképpen egy hónap, két hónap egy lakásban, egy szép lakásban, de reggeltől estig egyedül se telefon, se televízió, semmi, szóval nem volt, de kialakult minden a végén. Az elnök, aki palota nem messze volt, ahol volt a lakásom, az elnök üzent, hogy ha unatkozom, menjek be hozzá beszélgetni. Tehát,
1: és amikor jöttek haza, dél-kelet-ázsiai bajnokság döntőjéből.
0: Mikor Szingapurba telefonált a menedzserünknek a sportminiszter, hogy mi az eredmény. És mondta, hogy egy-egy. Elkezdett ordítozni a miniszter, magából kikelve, divehi nyelven. Hát ne szórakozzon velem. Hát azt hitte, hogy kapunk egy hetest, vagy nyolcat, vagy tizet. Tehát, hogy egy-egy, hát az nem igaz. Így kezdődött, és ott is, vagy két meccset, még egy meccset nyertünk is, Nepál ellen, vagy valami. Meccset nem nyertek, életükben meccset nem nyertek. Azóta már hallom, hogy kétszer megnyerték azt a délázsai játékokat. Pakisztán, Banglades, 200 milliós országok, Sri Lanka.
1: És ebből lett egy ezüstérem?
0: Ezüstérem, úgyhogy megvertük a hazai csapatot 40 ezer néző előtt. Magam sem tudom, hogy mert kétszer mentünk át a félpályán.
1: Hát hatékonyan, a foci nem egy bonyolult játék.
0: Aztán Bangladeszt is 1-0-ra. És a döntőben egy óriási kapusibával kikaptunk Pakisztánt.
1: És ezután milyen volt a fogadtatás?
0: És úgy mentünk vissza, haza, így mondom, haza a hajón, és megérkezett a küldöttség, az mindenki ünnepé, mintha nem is lettem volna ott. Tehát ez nem azért, hogy most akkor onnantól kezdve csak a Maldiv.
1: Tehát, és az elnök tényleg beleugrott a vízbe?
0: Hát biztos, még az is, ez már lehet, hogy csak én költöttem. Azt tudom, hogy otthon idézőjelben
1: ugye hajóval kellett a szigetekre megérkezni.
0: Ott a lakásom, szép lakásom volt ott. Magam ott vacsorázgattam. Akkor küldtek utánam a banketre, hogy de menjek már át én is.
1: A kócs, az edző is menjen.
0: Megye bántani. Ilyen emberek, nem megbántani akarom őket, de a legnagyobb ünnep, ami a nemzet életében volt, utána már én rám nem volt szükség. Már senki nem foglalkozott velem. És akkor végig is valaki észrevette, hogy az edző, a kócs nincs itt. Így hívtak át. De utána 10 évig maradhattam volna. Egy szigetet felajánlottak, csak maradjak át. Megadták volna, nem tudom.
1: De és azt szíve hazahúzta?
0: Hát elég volt. 2 év, aztán utána még 2. 2 év múlva volt az újabb, az meg Bangladesh, ott meg harmadikok voltunk. Tehát ott is érem volt. Ott, ahol India, az 5. meg 6. Ott 3. volt. De az már akkor nem maradtam volna már semmilyen körülmények között. Ez már túl sok volt. Hiába a paradicsom, de tehát más világ. Nehéz egy európai embernek ott bele. De most még annyit, hogy mondjuk, utána legalább 10 magyar edző volt. Nem akarom felsorolni.
1: Temesvári Miklós volt az úttörő.
0: Legalább 10 magyar edző volt utána a Mali-szigeteken.
1: Műsoridőnk véget ért, itt a Nemzeti Sportrádióban Temesvári Miklós volt a vendégünk, FIFA instruktőrként több mint 30 országban az oktatással, illetve a sportág fejlesztésével foglalkozott a fejlődő országokban. Nyíregyházától ugye miskolci születésű, egykori kiváló labdarúgó edző, aki maga is labdarúgó volt, Bálint Attilával kérdeztük, örülünk, hogy bejött ide a stúdióba.
0: Köszönöm.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Tudja fokozni, és eljön!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek, hatalmasnak, hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

0: A stadion, amelynek neve fogalommá vált, és a mérkőzés, amit jobb lett volna meg se rendezni. A futballtörténelem tragikus fejezete, az 1985-ös Beck-döntő története. A brüsszeli Heysel stadiont 1995-ben lebontották, majd a helyén felépítettek egy új létesítményt, amely a 2000-es Európa-bajnokság 5 mérkőzésének is otthont adott. Az egyébként is elavult, néhol omladozó Heysel stadion utolsó mérkőzését 1985. május 29-én játszották le. Az európai futball legsötétebb napján legkevésbé a labdarúgóké volt a főszerep. A szervezők felelőtlensége, a rendezői hiányosságok és az ittas megvadult szurkolók mind hozzájárultak a tragédiához, amelyben 39-en veszítették életüket. 32 olasz, 4 belga, 2 francia és egy északír szurkoló lelte halálát az 1985-ös Beck-döntőn. A katasztrófa nem volt előjel nélküli. A finálé előtti stadion bejárás után többen jelezték aggodalmukat az UEFA-nak a stadion állapota miatt. A döntő résztvevőinek, a Liverpool és a Juventus elöljáróinak helyzetértékeléséről így írt Jonathan Wilson a Liverpool története 10 meccsben című 2014-es könyvében.
1: Azon az estén ugyanis nem a Liverpool vagy a Juventus volt a legfontosabb szereplője a döntőnek, hanem maga a stadion. Az a stadion, amelyről mindkét csapat jó előre tudta, hogy a finálé helyszíne lesz majd. A liverpooli delegáció az ügyvezető igazgató Peter Robinson vezetésével érkezett Brüsszelbe, hogy szemügyre vegye a pályát, és rögtön aggodalmuknak adtak hangot a két szurkolótábort elválasztó csirkedrót miatt. A Juventus elnöke Giampiero Boniperti sem volt jobb véleménnyel a stadionról, amelyet ódonnak, rozzantnak és lepukkantnak látott. A lerobbant stadionnál is nagyobb baj volt azonban a szervezők felelőtlen és átgondolatlan döntése, amely szerint a 60 ezer fős nézőteret olasz, angol és semleges szektorokra osztották fel. A Juventus szurkolói a saját oldalukon az O, az N és az M szektorokban foglaltak helyet. Szemközt az X és Y szektorokat a liverpooliaknak, a közvetlenül emellett lévő Z szektort pedig a semleges belga szurkolóknak tartották fent. A semleges szektor ellen mindkét klub tiltakozott, de hiába, holott biztosra vehető volt, hogy a semleges jegyek jelentős részét a Brüsszelben élő jelentős olasz közösség vásárolja majd fel. A maradék belépők nagy része utazási irodákhoz került, onnan pedig már követhetetlen volt a jegyek útja, így a semlegesnek szánt Z-szektor helyett egy veszélyes, vegyes összetételű szektor alakult ki, közvetlenül a Liverpool szurkolók mellett. Mindemellett több ezer hamis jegy is kikerült az utcákra, így végül a klub tanácsára Neil McFarlane, sportminiszter, levelet küldött az UEFA-nak és a belga hatóságoknak, amelyben aggodalmának adott hangot és intézkedéseket sürgetett. Választ azonban nem kapott.
0: Természetesen nem volt előzmény nélküli a szurkolói vandalizmus sem. Angliában szinte rendszeresek voltak a futballmérkőzéshez köthető zavargások. Abban az idényben a Chelsea szurkolói a Liga Kupa elődöntője során randalíroztak, a Millwall ultrái rendőröket támadtak meg egy FA Kupa meccsen, még a bajnokságban a Leeds és a Birmingham szurkolói összeverekedtek. 18 nappal a Beck-döntő előtt a Bradford City stadionjában kiütött tűzben 56 szurkoló hunyt el. A Liverpool korszakos csapatának nemzetközi sikereit szintén kísérték tragikus esetek. A vörösök egy évvel ezelőtti római Beck-döntője után olasz futballhuligánok támadtak rá brit szurkolókra, néhányukat meg is késelték. Alapos volt tehát a gyanú az 1985-ös finálé előtt, hogy az angolok bosszúra készülnek. A hatóságok viszont nem foglalkoztak mindezzel, ahogyan azzal sem, hogy a megnövekedett érdeklődést 400 ezer jegyigénylés futott be a szervezőkhöz, jegyüzérek igyekeznek kihasználni. A Népszabadság a döntő előtt eképpen tudósított.
2: A belga fővárosnak melege van. Egyrészt azért, mert amit teljesen szokatlan május végén 30 fokos a meleg, másrészt pedig a Juventus-Liverpool LK döntő miatt is izzadnak a rendezők. A labdarúgó szövetség napok óta ostrom alatt áll, de tehetetlen, mert lehetetlen kielégíteni a jegyigénylőket. A Heysel stadionban 58 ezer hely van, és ebből 25-25% jár a két csapatnak, 30% az Európai Szövetségnek, vagyis 32 tagállamnak, és 20%-ot kapnak a rendező belgák, azaz 10 ezer ülő és állóhelyre szóló jegyet, amelyeket két óra alatt szétkapkodtak. Büszkék vagyunk arra, hogy az UEFA most már negyedszer a Heysel stadionnak adta az EB döntőt. mondta Albert Rosens, a belga szövetség főtitkára, aki az MLS számára is félretett néhány jegyet. Nagy baj azonban, hogy gyakorlatilag az egész belga nép elégedetlen, hogy nem lehet ott a saját eseményén.
0: Ilyen előzmények után következett be a tragédia, amelyről a másnap megjelent Népsport a következő szavakkal számolt be.
3: Az angolok már középkezdés előtt nyertek egy csatát, és ezzel újra elveszítették a méltóságukat. A Szigetországból érkezett csontrészek, csoportok a lelátókon megrohamozták az olasz szurkolókat, és az ökölharcban, mint rendesen, nyertek. A speciális alakulatokkal megerősített karhatalom egy órás küszködéssel fékezte meg a tömegverekedést. Több szektorban a kezdés előtti pillanatokban is takarították a romokat, a pálya szegélyén sebesülteket ápoltak. Szomorú, méltatlan előhang egy begdöntőhöz. A bikacsökökkel, késekkel, vasrudakkal felfegyverkezett bandák háborúja negyedórás szünetekkel újra és újra fellángolt. Hiába trappoltak, cikáztak, lovasrendőrök, hiába ijesztgették félelmetes kutyáikkal a gyalogos biztonsági emberek, az indulatok nem csillapodtak. Féltünk, persze, hogy féltünk, hogy az álomdöntő lidélces lázálommá fajulhat, ilyen méretű ostrom állapotra senki sem készült fel. Sajnos a mentők, az egészségügyi ellátás sem. Ennek az áttekinthetetlen kuszaságnak, a csetepatékban résztvevő hatalmas tömegeknek tudható be, hogy sok sebesült hosszú perceken át ellátatlan maradt, és a veszteséglista hátborzongató módon gyarapodott. Ellenmondásosságukban is tragikus hírek érkeztek a stadion sajtóközpontjába. 20 halott, aztán 28, majd csak 17 szurkoló haláláról értesültünk. Megdöbbenés. Tanácstalanság, és jó fél órával a hivatalos kezdés után sem csillant fel a kibontakozás, a rend helyreállításának lehetősége.
0: Az eredetileg 20 óra 15 perces kezdéssel kiért mérkőzés másfél órával később kezdődött meg. Az, hogy a találkozót a körülmények ellenére lejátszák, azaz UEFA, az angol, az olasz és a belga szövetség, Brüsszel polgármestere, a belga belügyminiszter és a rendőrség közös döntése volt. A Juventus halasztást kérde, a hatóságok féltek tőle, hogy ez esetben még nagyobb balhé tör ki. A labdarúgóknak nem volt választásuk, játszaniuk kellett. Pedig aztán tényleg álomdöntőnek ígérkezett a párharc. Az évek alatt kitartó munkával építgetett Juventus az 1983-84-es idényben elhódította a kupagyőztesek Európa kupáját, és mivel a brüsszeli begdöntő előtt 8 esztendővel az UEFA kupát is behúzta a Trapattoni csapat, már csak egyetlen trófea hiányzott a torinói klub székházából. Ahhoz, hogy a vitrin teljes legyen, ahhoz azt a Liverpoolt kellett felülmúlni, amely az utóbbi 8 idényben 4-szer nyerte meg a beket. Kétségtelen, korszakos csapata volt ekkor tájt a vörösöknek. 1977-ben a Borussia Mönchengladbachot, egy évvel később a Brüst, 1981-ben a Real Madridot, még a legutóbbi kiírásban az AS Rómát legyőzve emelhette a magasba nagyfülű trófeát a Liverpool csapatkapitánya. Az angol együttes tehát az 5. Beck-serlegére pályázott a brüsszeli fináléban, amelyre a korábbi 4 sikerben egyaránt részt vett, Phil Neal vezette ki csapattársait. Az 1977-es diadal részesei közül csupán az 50-szeres angol válogatott jobb hátvéd maradt meg hírmondónak. A Heysel stadionban pályára lépő liverpooliak közül a skót Alan Hansen és Kenny Dalglish vallhatta magát 3-szoros meggyőztesnek. A címvédő együttes kezdő 11-je 3 helyen változott a római döntőhöz képest. A védelemben Jim Beglin váltatta Alan Kennedyt, míg a támadó sorba bekerült Paul Walsh és John Warke. A Joe Fegen rendelkezésére álló keret alig ha gyengült egy év alatt. Egyedül a klubnak búcsút intő Graeme Souness hiánya volt szembeötlő.

0: A Juventus két év után tért vissza a legrangosabb klubtorna kiemelt színpadára, és az Athénban a Hamburg ellen alulmaradó csapatból a 41 esztendősen visszavonult Dino Zoff, a Fiorentinához igazolt Claudio Gentile és a Kanadába szerződött Roberto Bettega nem volt ott a helyszínen. Maradt tehát négy világbajnok a Trapattoninak, Cabrini, Sire, Tardelli és Rossi, valamint Bonyek, na meg a harmadik aranylabdáját 1985-ben begyűjtő Platini. Bár a saját bajnokságában mind a Liverpool, mind a Juventus bukdácsolt, a torinói együttes a hatodik lett, míg a vörösök az angol élvonalban a városi rivális Everton mögé szorultak a második helyre. A nemzetközi kupaporondon mindketten magabiztosan meneteltek. A Juventus előbb a finn Ilvest, majd a svájci Grasshoppert búcsúztatta kettős győzelemmel. A negyeddöntőben a Sparta Praha már le tudta győzni a Juvét, méghozzá 1-0-ra, ezt viszont a torinói gárda 3 gólos sikere előzte meg. Az olaszok az elődöntőben is 3 gólos előnyt építettek ki a visszavágóra a Bordóval szemben. A franciák pedig hiába kapaszkodtak, az öreg hölgy 1 gólt megőrzött a tetemes különbségből. A döntőig vezető úton Platini 6-szor, Rossi 5-ször talált be. A címvédő Liverpoolban a frissen igazolt John Work parádézott. Az angol csatára sérült Ian Rush távollétében 4 góllal terhelte a legpoznány kapuját. Aztán a visszatérő Velszi a Benficának lőtt mesterhármassal jelezte ki az uraháznál. A 3-1-es győzelem után egy lisszaboni szűkös vereség még belefért. A 8 között az Ausztria Wien következett. Bécsben a Liverpool vérrel, verejtékkel valahogy kibrusztolta az 1-1-es döntetlent, így a visszavágón Prahászka gólja 4-0-nál csak a szépítést jelentette az osztrákok számára. Jött az elődöntés a Panathinaikos, 4-0-1-0, újra döntőzhetett tehát a Liverpool. A Liverpool menedzsere Joe Fegen utolsó mérkőzésére készült szeretett klubja kispadján. Az ekkor 64 éves edző 1958 óta dolgozott a Liverpoolnál. Segítette Bill Shankly és Bob Paisley munkáját. Tagja volt a híres Bootroomnak, amely évtizedeken keresztül meghatározta a Liverpool szellemiségét. Fegen menedzserként bajnokságot, ligakupát és beket nyert a csapattal. Távozási szándékait már az idén közben jelezte a vezetőségnek és a játékosoknak is. A döntő idején már az is ismert volt a keret számára, hogy a búcsúzó menedzser helyét játékos edzőként Dalglish veszi át. A visszavonuló Fegen a döntőt követő sajtótájékoztatón így értékelt.
1: Amíg élek, nem fogom elfelejteni ezt a meccset, karrierem utolsó összecsapását. Szörnyű, rettenetes, ami történt. Összetörtem, zokogtam. Úgy éreztem, én is egy vagyok a szurkolók közül, és hogy mindenkit cserben hagytunk Liverpoolban és a futball egész világában. Tragédia. És mi álltunk ott, néztünk, és nem tehettünk semmit. Tulajdonképpen ugyanez igaz a döntőre is. Ebben a meccsben nem volt benne a szívünk. Mindenre számítottunk, de erre nem. Mit számít a futball, amikor halottakkal van tele a stadion?
0: A brüsszeli finálé egyetlen gólját Michel Platini szerezte 11-esből a második félidő elején. A büntetőt tévesen adta meg a svájci Dyna játékvezető, ugyanis a mélységből érkező indítására rástartoló Bonyeket a büntető területen kívül buktatta a Gillespie. A római 11-es párbaj hőse Bruce Grobelaar ezúttal nem érezte az irányt, Platini a jobb alsót választotta. A háromszoros aranylabdás a következő kép emlékezett vissza erre.
2: Akkoriban a karrierem legjobb futballját játszottam, sorozatban 3-szor lettem gólkirály Olaszországban. Mindent meg akartam nyerni, amit csak lehetett. De ez a győzelem egyáltalán nem volt örömteli. Amikor kimentünk a pályára, már tudtuk, hogy valami szörnyűség történt, de a teljes igazságot csak később tudtuk meg. Ez a kupa örökre sem marad.
0: A Juventus középpályása Massimo Bonini is keserű szájízzel idézte fel a döntőt.
3: Egyáltalán nem érzem, hogy ma valami nagy dolog történt, hogy nyertünk valamit a pályán. Érthetetlen volt az egész, nem is ünnepeltem. Érthetetlen, hogyan rendezhetnek egy ilyen fontos meccset egy lerobbant, düledező stadionban. Csak a politikai érdekek képesek kikényszeríteni egy ekkora ostobaságot.

Az élet nem mindig igazságos. A Juventus kétségtelenül megérdemelte a trófeát, amelyért éveken át hiába hajtott, ám a játékosok öröme nem lehetett teljes. A körülmények megfosztották őket az önfelett ünnepléstől. A Liverpool is megrabolva érezhette magát, hiszen a játékvezető kétszer tévedett a kárára. Először jogtalanul ítélt büntetőt ellene, majd Willem buktatásakor néma maradt a síp és elmaradt a 11-es. Dicstelenül ért véget egy korszakos csapat fénykora. Hiába ért el sikereket a Dalglish féle Liverpool is, a nemzetközi porondra Heysel után 6 évig nem léphettek ki a vörösök, akik legközelebb 20 év múlva Isztambulban döntözhettek újra. A Juventus csillaga is leáldozni készült, azonban a torinoi sztárcsapat egy évtized múltán ismét felérhetett Európa csúcsára.

0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

0: A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok ligája döntőt bemutató sorozatunk 31. részében az 1985-1986-os idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálét a Ramon Sánchez Pizjuán stadionban rendezték, és történelmi siker született a végén. A Steaua Bukarest emelhette magasba a trófát, és ebből a sikerből a két magyar nemzetiségű sportoló is kivette a részét. Böröli László a pályán, Jene Imre pedig a kispadon segítette a román katonaság csapatának a munkáját. Mielőtt azonban ezt a történetet felidéznék, tekintsünk vissza a szezon történéseire. A sorozatot 31 csapat kezdte, de nem volt köztük az angol bajnokság győztese, vagyis a Liverpool. Angliát a helyzet tragédia miatt kitiltották a nemzetközi kupa sorozatokból, és ez a döntés egészen az 1990-1991-es szezonig érvényben maradt. Ott volt viszont az indulásnál a magyar bajnok Budapest Honvéd, amely az első fordulóban az ír bajnokot, a Shamrock Rovers ejtette ki 5-1-es összesítéssel, de a második körben búcsúzott a későbbi győztes Steaua ellen. A hazai mérkőzést ugyan 1-0-ra megnyerte a magyar csapat, de a visszavágón 4-1-re kikapott. Érdekesség, hogy ugyan a második körben búcsúzott a Honvéd, de az együttes 7 góljából 5-öt Détári Lajos szerzett, aki ezzel a góllövő lista második helyén zárt. A döntőbe a román Steaua és a spanyol Barcelona jutott be. A bukaresti csapat először a dán bajnokot ejtette ki 5-2-es összesítéssel, majd jött a Budapest Honvéd elleni párharc. Bölöni László visszatekintését hallják, akinek érzelmes volt ez az összecsapás.
1: Nekem, igen, nekem is Jeneinek tegyem hozzá azt is, mondta, egyikünk sem örvendett azért, hogy magyar csapat ellen kell játszani, mert magyar csapat ellen játszania egy magyar edzőnek, vagy egy magyar játékosnak mindig kényes feladat volt. Nem feltétlenül nehéz, de feltétlenül kényes, nagyon-nagyon kényes. Mert ilyenkor aztán ugye minden megmozdul az ember körül. Nekünk ez úgy volt beállítva, hogy nem nekem, nem mindenek, hanem nekünk a csapatnak, hogy a román katonaság ugye csapata játszik a magyar katonaság csapata ellen, és nem maradhatunk alul. De akkor már, vagy is mondjam, bár a Honvéd az egy nagyszerű gárda volt, egy szinte tiszta, szinte a magyar válogatott volt, az a válogatott, amelyik kijutott a VB-re vagy EB-re, már nem emlékszem pontosan, de mind, legalábbis én, aki valamennyire rádióból és újságokból követtem a magyar futballt, annyira mennyire lehetett, mind olyan nevű játékosok voltak, akik magyar futballt, és az időben jó magyar futballról beszélhettünk, a magyar futballt képviselték. Nagyszerű, és aztán ott közöttük ugye Döme, akit egész Európa, sőt, annál tovább menőleg a világ ismerte. És rengeteg Garaba és Kovács Kálmán, és de valamilyen játékos nyugodtan ne emlegetette. Nagyszerű játékerő volt bennük. Imre továbbra is, Jenei továbbra is azt mondta, hogy játszhatjuk azt, amire mi képesek vagyunk, mert akkor nagyon nehéz nekünk ellenállni. És már azt hiszem, hogy már itt Budapesten, mert az első meccset itt játszottuk, hát mi kapunk 1-0-ra, de óriási helyzeteket hagyunk ki. Kicsit meg is ijesztett, hogy a fenében van ez, hogy nem lehet aznap, azt hiszem, hogyha üres lapokba kell berúgni a labdát, azt nem jött volna össze. Nekünk keserű szájízzel tértünk haza Budapestről, mert az eredményt, nem azt mondom, hogy a Honvéd segítette volna a bíró, vagy nem a Honvéd győzött, mert volt rúgott, és ki tudta harcolni annak a megvédését. De valahol mi saját magunk alatt voltunk, bár nem voltunk már annyira naívak, mint Vejlébe ellen, de mégis túl könnyedén hagytuk kicsúszni a helyzeteket a mérkőzés során. Ezért nagyon vártuk a visszavágót.
0: A Honvéd után a Steaua a finn bajnokkal játszott, az első mérkőzésen nem született gól, és a visszavágón is sokáig kellett várni a mindent eldöntő találatra. Viktor Picurka 86. percben volt eredményes. Az elődöntőben az Anderlecht ellen 1-0-ás hátrányból sikerült fordítani, a hazai pályán aratott 3-0-ás sikerrel.

0: a Stowernak pedig ez volt az első lehetőség a trófea megnyerésére. A román csapatban két magyar nemzetiségű sportoló is volt, Bölöni László mint játékos, a kispadon pedig Jene Imre ült. A rendszerváltáshoz közeledve a Nírsport is bővebben foglalkozott a határokon kívül játszó honfitársainkkal, hallgassák meg a döntő felvezetését.
1: A gyűjteményből még egy trófea hiányzik. 31 egyszer csapnak össze a legpatinásabb európai kupa birtoklásáért szerda este a sevillai Ramon Sánchez Pizjuán stadionban. Az 1955-ben alapított s első ízben egy évre rá a Real Madridnak átadott díszes trófáért eddig lejátszott döntők sorában 8-szor fordul elő, hogy olyan ország csapata szerepel a fináléban, amelynek földjén a mérkőzést rendezik. Közülük 1957-ben a Real Madrid, 1965-ben az Internacionale saját pályáján szerezte meg a kupa győzelmet, 1968-ban és egy évtizedre rá a londoni Wembleyben a Manchester United, majd a Liverpool. 1972-ben Rotterdamban az Ajax bizonyult jobbnak ellenfelénél. Csak kétszer sikerült a bravúr az ellenfél országában kupát nyerni. 1956-ban Párizsban a nagy Real Madrid 4-3-ra verte a Reims-t, 1983-ban pedig a Liverpool a rendes játékidőben és a hosszabbításban 1-1-re végzett a Stadio Olimpicóban a hazai Rómával, s a 11-es rúgásokban bizonyult jobbnak. Most a román csapatok közül először kupadöntőbe került, Steaua a bukuresti próbálkozik hasonló bravúrral. Ellenfele nem csak az FC Barcelona kitűnő együttese lesz, hanem az 50 ezer barcelonai és közel 20 ezer Ibéria más részéből érkező lelkes spanyol szurkoló is. A hazai rendőrség minden óvintézkedést megtesz, hogy a tavalyi, gyászos emlékű megdöntő pályán kívüli történéseiből semmi se ismétlődhessen meg. A Barca mellett szól, a hazai pálya mellett sok minden. A 10-szeres bajnok 20-szoros honi kupagyőztes klub együttese ezúttal 9-szer szerepel európai kupadöntőben. Az eddigi 8 alkalom közül 3-szor, 1958, 1960, 1966 VVK-t, 2-szer, 1979, 1982 Keket nyert, s mindhárom kupa küzdelem végső csatájából elvesztett 1-1. A katalánok jelenlegi csapata ugyan nem rendelkezik olyan világklasszisokkal, mint az 1961-ben, éppen negyed századdal ezelőtt Bernben vesztes együttes. Akkor Kubala, Kocsis, Evaristo, Suárez és Cibor alkotta a Barcelona szuper csatársorát, de a Benfica szintén zseniális játékosokkal felálló gárdája jobbnak bizonyult. A jelenlegi játékos keretben nem kevesebb, mint 17 olyan játékos van, aki már szerepelt hazája nemzeti válogatottjában. A spanyolok várhatóan bátor támadó játékát a három ilyen felfogásban küzdő középpályás Víctor Schuster Esteban és a villámgyors csatár Carrasco biztosítja. A védelem tengelyében pedig a kipróbált rutinos kettős Migueli és Alexanko állja útját a román ellentámadásoknak. A Steaua az esélytelenebb, de korán sem teljesen esélytelen. Már a Fáji utcában a Budapest Honvéd elleni mérkőzésén is tapasztalhattuk, hogy a román bajnok szívós védekezésből félelmetes ellenrohamokra képes. Óriási munkabírású középpályásai Balán, Mazeru és Bálint képesek 90, de akár 120 percen keresztül is végig rohanni a pályát, s Bölöni személyében kiváló irányító képességű és nem kevésbé remek rúgó technikájú vezéregyénységgel rendelkeznek. A Lakatus Picurka csatárkettős pedig mérkőzésenként legalább 2-3 tiszta helyzet kialakítására is képes. Kérdés persze, hogy ezek közül mennyit használnak ki. Már a román bajnok látszólag könnyebb ágon került a döntőbe, azért az Anderlecht magabiztos kiütésével bebizonyította. Nagy feladatok sem megoldhatatlanok számára, márpedig a sevillai megdöntő ugyancsak nagy feladat.
0: A sevillai döntő gólt nem hozott sem a rendes játékidőben, sem a hosszabbításban, így 11-es párbaj döntött a sorozat történetében második alkalommal. Az idegek harcát a Steaua nyerte, nagyrészt Dukadamnak köszönhetően, aki mind a négy katalán 11-est hárította. Így az is belefért, hogy a románoknál ketten is rontottak, többek között Bölöni László, aki a szezon egészét nézve fontos szereplője volt a meggyőzelemnek. Most az ő visszatekintését hallják.
2: Valahol normális, hogy többet uralták a mérkőzést. Nagyon késhegy élén játszottak ők is akkor, amikor de mi játszottunk ellentámadásokba. Ha úgy össze tudtuk hozni egy kicsikét a mi játékunkat, akkor rögtön kényes helyzetbe került abba.

0: Barcelona. És aztán nem kaptál ide gólt. Nem kaptál ott a hosszabbításban, sem az első, sem a másik részben. Tehát ez is mutatja, hogy erősek voltunk. Aztán így jutunk el a 11-esekig, ami természetesen egy minden vagy semmi. Hát ahol a jó Isten az nagyon Duk Ádámra tette akkor a kezét. Duk Ádám tényleg nagyon jó 11-es védő volt, ha egyáltalán tudunk ilyesmiről beszélni. Amennyi fogadást meg tudott nyerni ellenünk edzéseken, hülyéskedéssel, edzés után 11-es rugászokkal, fogadásokkal, mindig jött nyert. Gyakorlatilag el kell ismerni azt, hogy mindenek előtt ő az, aki olyasmit alkot akkor, ami azóta sem történt, azt hiszem, meg legalábbis ilyen szinten biztos nem. 4-ből 4 11-est hárított, és a 11-esek nem voltak rossz túlrúgva feltétlenül. Egy mindenféleképpen az ő teljesítménye az meghatározó volt azokban a pillanatokban. Ami pedig a 11-es rúgókat illeti, hát a két osztálynak a két 11-es rúgója az Mazzaro volt, és én. Mind a ketten elrúgtuk. Nem rúgtuk el a 11-es, csak a kapus hárította mind a kettőnket. Én azelőtt rúgtam egy, aztán vagy két héttel azelőtt egy 11-es, most nem tudtam vajon váltsak sarkot, vagy nem, mit tegyek. Így utólag mondom, azt hiszem, hogy nem voltam igazán jó 11-es rúgó. Én inkább ilyen sakkozó típus ember vagyok, mindent ki akarok számítani, a lehető legpontosabban, hogy az a valami akkor sikerüljön, hogy jó legyen, hogy tökéletes legyen. És azt hiszem, hogy túlzásba volt véve, 11-esnél kell egy adott pofátlanságod, amit belerugsz a labdába egy jó nagyot, aztán az nem rúgja a 11-es, aki nem rúgja a 11-es, aki nem vállalja a 11-es. Abban a pillanatban, amikor elrúgtam a 11-est, akkor elsőnek a feleségem ugrott be, de már úgy értem a fejembe, hogy jaj, most ott ül a lelátón, mert a családok ott volt, a családot volt. Mindenhova a család elutaztunk különben, és ő most szégyeli magát, mert én elrúgtam a 11-est, utána a következő nagy rivalgást, vagy Duk Ádám kivette a 11-est, arra már felemeltem, nem csak akkor már megint ott voltam a teljes mértékben a fiúkkal és szívvel, lélekkel. Imádkoztam, drukkoltam, ne jöjjünk a feneszfejet.
1: Pályafutásának ez a legkülönlegesebb mérkőzés, hogyha visszatekint? Azért ön sok mindent átél, de ez a legkülönlegesebb?
0: Hát mint játékos természetesen, hogy ez egy olyan mérkőzés, nem is egy mérkőzés, hanem ez egy olyan sorozat, egy út, aminek eljutsz a végére, ugye? Sőt, még utána megnyered a szuperkupát is a Dinamo Kijev ellen. A meccset akkor kikiáltották a világ legjobb csapatának, csak hát éppen mi megverjük őket. Tehát mondom, az egy olyan időszak volt, amikor nagyon futott a szekere a Szevának, az enyém is, mint klubcsapatban természetesen, hogy ez a sorozat az, amelyik minden lépésében adott valamit. Az Ebel ellen a tapasztalatot, a Honvéd ellen a egyéb nehézségekkel való szembenézést, a Finnek, a Anderlecht, a minőségnek a hozatala, a döntő megnyerése, és egy külön fejezet fejlődni, és aztán döntőt nyerni. Tehát nem csak a mérkőzésre gondolok vissza, hanem ugye az egész folyamatra, melyik elvezett egész a döntőig, azt hiszem, hogy kár lenne. Én azt hiszem, hogy soha olyan jó mérkőzést Romániában nem játszottak, mint például a mi mérkőzésünk az Anderlechttel le. És itt beleértek minden sport és mindenféle csapatot. Úgyhogy melyikre, igen, hát ezek kiemelkedő pillanata volt, ami aztán, hogy mit is jelentett ez a győzelem, az egész országot tulajdonképpen felrázta ez a győzelem. Egy olyan pillanatban, amikor nagyon sok nehézséggel küzdött az egyszerű nép, de az egyszerű emberek azok ott vártak, A repülőtéren nem 10, nem 20, hanem több ezer. Azt hiszem, hogy egy 30-35 ezer ember volt akkor ott kint, sötétben persze, mert hát olyan világot éltünk. De azán az a tisztelet, és az a, ami akkor körülöttünk volt, azt nem lehetett elfejteni, és az igazság az, hogy jelen pillanatban is még mindig erre a győzelemre emlékszik az ország. Ezt nem tudom, hogyha a másik döntőt megnyerte volna a csapat, hogy akkor ez mit jelentett volna. Talán akkor is ez jelentett volna többet, mert ez volt az első. Mindenféleképpen ez minket felemelt egy olyan elismerési szintre, ami még most is simogatja a lelkünket, ez az igazság.
2: Pöleni László mellett a vezetőedző Jene Imre is magyar nemzetiségű, a tavaly novemberben életét vesztő szakemberrel 2017-ben készített Gulyás Lászlói portrébeszélgetést. Most ebből mutatunk egy részletet.
3: A játékosaimnak, hogy így pszichológiailag egy kicsit megerősítsem őket, meccselőt, ugye, azt mondtam nekik, tehát mit tudnak ezek többet csinálni, hogy megverjenek? Próbáltuk ti is úgy játszani, hogy a meccs után azt mondják, tehát milyen futballisták ezek. És én megmondom nektek őszintén, hogyha mindegyik közületek megjátsza azt a 95%-át a tehetségből, akkor aki is kap, én gratulálni fogok nektek.
4: Erre jött a 11-es párbaj, ugye, ahol Duk Adam 4-11-est hárított, erre aztán mindenki emlékszik, aki abban a korban élt.
3: Igen. Én soha nem edzettem a 11-eseket. Amikor jöttek ezek a meccsek, hogy 11-eseken, tovább mész 11-esen, hanem a edzések után mindig hagytam még a játékosokat, vagy mondtam nekik, na, most maradjatok még a pályán 20 percet, szabadrugást, 11-est rugni, és akkor Duk Adammal fogadtak így egy sörre, egy csokoládéra, hogyha 11-esből, hogy kirúgja be a 11-eseket, meg szabadrugást is. És aztán így, hogy nem volt Duk Adam nyugodtan, ő benne nem volt meg az a nagy izgalom, mert ugye megvolt neki az a biztonsága, hogy úgy az edző, mint a játékos társai se fognak haragudni, hogy a 11-es nem fogja kivédeni.
2: A bukaresti Steaua a román futball legnagyobb sikerét szerezte, a keleti blokk országai közül az első csapat lett, amely megnyerte a bajnokcsapatok Európa kupáját. Emellett magyar szempontból is fontos az 1986-os begdöntő, hiszen Jene Imre után 2021-ig kellett várni, hogy Lőv Zsolt révén legyen magyar szakember, aki BL-t nyer. Ami pedig a játékosokat illeti, Bölöni László 1986-as sikere óta nem nyert magyar játékos a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban. És ez sajnos 2026-ban sem fog megváltozni.
5: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
6: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

0: Highway Star, vagyis országúti csillag, ez a dal szerepel a Backbeat történelmet feldolgozó sorozatunk elején, ezt 1972-ben énekelte lemezre Ian Gillan a Deep Purple szólistájaként, és 1987-ben hallhattuk először élőben Magyarországon, a régi BS-ben. Január végén három egymást követő napon lépett fel a legendás banda Budapesten, és mindhárom koncert ezzel a Highway Starral kezdődött. Vagyis 1987. január 26-án hangzott fel ez a szám először hazánkban, az eredeti összetételben érkező Purple-től. Majd ezen buli után négy hónappal futballcsillagokat láthattunk, igaz még csak tévében, mert világútlevelet bő egy éve később 1988 nyarán kaptunk csak, és 1987-ben még csak ismerkedtünk a nyugati tévécsatornákkal. Volt Super Channel, TV5, meg még valami, de labdarúgó Beck közdelmeiről még csak újságban olvashattunk. Az meg megvalósíthatatlan álomnak tűnt, hogy a magyar határtól 75 kilométerre lévő Bécsbe kiutazzon egy egyszerű magyar polgár, ha nem volt elvtárs, különös státuszú elvtárs, és személyesen megtekintse a Bayern Porto meccset. Pedig az a döntő annyira klasszikussá vált, hogy sorozatunk elején a Deep Purple zenéje mellett a Beck BL történelem három legemlékezetesebb jelenete közül az egyik erről a döntőről való. Emlékeznek? Magyar sarkazása. Szó lesz róla, de előtte a döntőig vezető útról. Az esélyesebb Bayern útja brutálisan nehéz volt. Rögtön azzal a PSV-vel kezdett, amely egy év múlva Becket nyert, és már kész volt arra a csapata. Aztán következett a döntőnek otthont adó város gárdája, az akkor nagyon jó Austria Wien. Majd a negyed döntőben az akkoriban remek Anderlecht. Aztán az elődöntőben jött a mára már európai klasszikussá vált párharc a Real Madriddal, és jött egy örökre emlékezetes bika viadal, ahogy Eugen Thaler mutatta is a megvadult bikaként örjöngő Real játékosoknak. Mert az első meccsnek helye van minden idők legszégyen teljesebb 10, de talán 3 európai kupa meccse között. Juanito Mateus elleni akciója pedig kimeríti a gyilkossági kísérlet tényét, aki nem látta, nézze meg valahol, ha elég erős hozzá. A gyengébb idegzetűeknek. A Real játékosa a földön fekvő Mateus fejére taposott teljes erőből a stoplis cipője talpával, a német sztárt gyakorlatilag megölhette volna azzal a megmozdulással. A tehetetlenül fekvő Lothar Matthäus életét a bíró mentette meg, aki szinte a testével védte a magánkívül örjöngő Juanitótól. A spanyol tettéről mindent elmond, hogy az UEFA 5 évre tiltotta el. Még egyszer mondom, 5 évre minden nemzetközi meccstől. Hát ezen jelenet árnyékában már alig emlékszik rá bárki. Az első meccset a Bayern nyerte a találkozót 9 emberrel befejező Real ellen 4-1-re, míg Madridban 2-t megtartott 3 gólos előnyéből. A Porto útja ehhez képest tükörsima és unalmas volt. Az első körben a máltai Rabat Ajax ellen 10-0-ás összesítés, aztán a csehszlovák Vitkovica ellen 3-1-es, majd a dán Brøndby ellen 2-1-es összesítés. Az első komoly feladata az elődöntőben volt, de a 86-os VB-n a magyar válogatottnak 6-ot rugó szovjet válogatottal egyenértékű Dinamo Kijev ellen 2-es győzelemmel jutott tovább. A képes sportban a mérkőzés előtt Lukács László, nem a tankcsapda motorja, hanem a kiváló újságíró, a következőket írta.
1: Esélyes a Bayern. A múlt az előzmények alapján természetesen. De éppen egy évvel ezelőtt is ez volt a helyzet, a Barcelona esetében, s végül a román csapat nyert. Most miért ne hozhatna a döntő Porto győzelmet, hiszen egyetlen találkozón minden lehetséges. S különben is. A szakértők megállapítása szerint azért a Porto sem teljesen esélytelen. A csapat, a Benfica és a Sporting után a legnépszerűbb Portugáliában. Több mint 80 éve alakult, 9-szeres bajnok, 15-szörös volt második helyezett, s 9-szeres kupagyőztes. Az együttes a nemzetközi porondon 3 éve brillírozott, a KEK döntőjébe jutott, és Bázelban csak 2-1 arányban kapott ki a híres Juventus együttesétől. Az együttes edzője, a 41 éves Artur Jorge, aki 1970 és 75 között az egyik legjobb portugál csatár volt. Két esztendeje vezeti a Portót, amelynek első számú játékosa az aranycipős Gomez, aki azonban nemrég lábát törte. A jövő nagy labdarúgója lehet Futre, hiszen még alig múlt 20 éves. A lengyel Mlinárcsik, az együttes kapusa, a középhátvéd Celso, az algériai Magyar társaival együtt akár meglepetésre is képes lehet.
0: Ezt lehetett olvasni a mérkőzés előtt a Képes Sportban, és a találkozó előtt a Nemzeti Sport elsősorban biztonsági intézkedésekről cikkezett, 2 évvel a brüsszeli tragédia után, de néhány szót azért ejtett a mérkőzésről is.
2: Különös gondot okoz a vendéglátóknak, hogy a nyugat-német futballturisták nagy része egész napját az osztrák fővárosban tölti, és így arra lehet számítani, hogy sokan közülük italos állapotban érkeznek ki a mérkőzésre. A Prater szívében fekvő Virámpark leghíresebb sörkerkében, a Schweizer House-ban 800 vendég részére foglaltak helyet az NSK-ból. Innen a stadion csak 10 perc távolságra van. A rendezők arra számítanak, hogy a hűvös, esős idő csak a megdöntő napjáig tart. Jó idő esetén ugyanis megsokszorozódik a sörfogyasztás, magasra csaphatnak az érzelmek hullámai. Az indulatoktól fűtött tömeg pedig Brüsszel borzasztó emlékét idézi. Nagyban folyik egyébként az esélylatolgatás. Az egyik legilletékesebb, Udo Latek, a Bayern edzője szerint 50-50% az esély. Andreas Bréme, a Bajor Gárda középpályása szerint mi vagyunk az esélyesebbek, de vigyáznunk kell, nehogy beleszaladjunk a portugálok nyitott késébe. Arthur Jorge, a Porto mestere mértéktartóan nyilatkozott. A Bayernnek kevés a gyenge pontja, de ami van, azt alaposan megfigyeltem. A nyugat-németek a mérkőzés esélyesei, de mi is tartogatunk meglepetést.
0: Az idézett Udo Latek volt a Bayern München edzője az első 1974-es Beck győzelem idején, a másodiknál, harmadiknál Detmar Kramer, míg az elveszített 1982-es döntőben a magyar Csernai Pál irányított. Latek München-Gladbachi sikerek után visszatért Münchenbe, és a 87-es Beck döntő első fél idejének közepén már örülhetett.
2: A 25. percben talán még a Bayern játékosok számára is meglepetést okozott, hogy vezetést szereztek. Flügler baloldali óriás bedobására szépen, de szerencsétlenül ment föl Jaime Magalhães, fejéről kögül elé ívelődött a labda, aki 12 méterről elvetődve a kissé kintáló Mlinárcsik keze alatt a kapu baloldalába fejelt. 1-0 a Bayern javára.
0: Ezt követően változatos játék folyt, főként Bayern fölénnyel és egy kihagyott Bajor helyzettel. Aztán ahogy telt az idő, a portugálok jelentős fölénybe kerültek, és a Bayern hátsó sora, még ha olyan önkéntes védők is besegítettek, mint a csatár Dieter Hönes, egyáltalában nem tűntek olyan magabiztosnak, mint korábban. Bár a játék ekkor élvezetes, néhol kifejezetten színvonalas volt, ahogy fáradtak a labdarúgók, úgy koptak az idegek is. Ezt jelezte a 10 percen belül kiosztott 3 sárga lap. Az utolsó negyed órában már-már uralni látszott a mérkőzést a Bayern, amikor jött a Beck döntők történetének egyik legemlékezetesebb időszaka.
3: Frasco para Juari, Márzser com espaço, vai marcar, golo! De calcanhar, Márzser empata o jogo! É um momento sublime no estádio do Prater em Viena. Márzser marca de calcanhar a 12 minutos do fim do jogo. Excelente jogada do Porto. Frasco a colocar em Juari.
2: A 78. percben Frasco estében Juari elé tálalt. Az apró termetű brazil Fluglerrel a nyakán az 5-ös sarkáig verekedte magát. Középre gyömöszölte a labdát, Schmadzser 3 lépésről, a kapunak háttalálva, a gólvonalon menteni igyekvő Flick mellett a jobb sarokba sarkalt. 1-1.
0: Ennyire higgadt volt az eredeti tudósítás a Népsportban az évtizedek óta etalonként emlegetett csodagólról. A helyszínen ülve talán nem is tűnt fel, hogy milyen volt az a mozdulat Schmadzsertől. Igazából a tévé közvetítést nézve is elsőre kicsit hihetetlen volt, és akkoriban még nem volt 30-40 kamerából visszajátszás. Azért többször megnézve feltűnt, hogy itt nem mindennapi mozdulat után került a labda a hálóba. Persze egy ilyen megoldás elsőre csak különleges, a sporttörténelemben a helyét a jövő jelöli ki. Ma már, majd 40 év táblatából tudjuk, ikonikus mozdulatot tett Magyar Bécsben. Talán nem állok távol az igazságtól, ha azt mondom. Panenka 11-essel Van Basten alapvonalról lőtt gólya mellett Magyar sarkazása a legismertebb jelenet a foci históriájában, hát nem számolva ide Maradona kézzel elkövetett csalását. Persze ezen kijelentésen lehet vitatkozni, azon viszont nem, hogy a 87-es Beck döntőben a Porto váratlan és szenzációs egyenlítő gólja sorsdöntő pillanat volt, mert hamarosan ismét kapitulált a Bayern védelem. De ki is ez a Rabah Magyar? Őt a másnapi Népsportban mutatta be a mindig színesen, szórakoztatóan író Török Péter.
2: Rabak Madzser, vagy ahogyan bizalmasai titulálják, Mustafa. Hiába is tagadnák, készült a bekdöntők történetéből. A bécsi fináli után így fogadta az újságírókat. Ugye tudják, hogy én vagyok Afrika első igazi bekgyőztese. Mert igaz, hogy ragyogtak már Európa egén mozambiki és angolai csillagok, Eusebio Coluna Aguas Costa Pereira, ám ők, mint a hajdani gyarmatbirodalom alattvalói, portugál állampolgárokként érkeztek a lisszaboni Benficához. Madzser viszont honfiúi büszkeséggel vallja, hogy bárhová vesse is a profi sors, ő algériai. És nem mulasztotta el az aranyalkalmat, hogy a Porto nyereségéből apró jutalékot adjon az afrikai labdarúgásnak. A szennyből jutott el a fényig, a nájlomból, papundekliből összetákolt kaibájából a portói luxusvillába. Algier El Biar negyedében született 1958. december 15-én, ott, ahol az algériai főváros legelesettebb rétege tengődik, a külföldi turistákat is szíven ütő nyomorúságban. Ma, amikor 190-es vörös Mercedesét lépte nyomon autogramvadászok tartóztatják fel a portugál kikötőváros utcáin, alkalmasint újra felidézi gyermekkorát. A köves, földes pályákat, ahol véres, sebes térdel loholt a labda után. Apját, a kikötői rakodó munkást, aki 11 gyermekének igyekezett előteremteni a napi betevő kuszkuszra és bagettre valót. A vad és verekedős Mustafa a Milahade Athletic Hussein Dey csapatában lett igazolt labdarúgó, és az ott eltöltött 9 év alatt csendesen arra szolgatott a tisztes polgári egzisztencia felé. Már 17 évesen 10,6-re futotta a 100 métert, mindkét lábbal fölényes eleganciával kezelte a labdát és lőtt, cselei a brazil szamba művészeket idézték. Mi az 1982-es mundiálon ismertük meg, a nyugatnémetek is. Breitnerék megalázásakor Madzser rúgta az első gólt, akárcsak szerdán este a Práterben. Nincs szerencséjük a bajoroknak ezzel a középpályás boltott csatárral. A 48-szoros algériai válogatott Bécsben egy gólt és egy gólpaszt varázsolt elő kincses tárából. Egy vérlázítóan arcátlan gólt, amelyhez foghatót európai pályákon manapság elvétve sem rúgnak. A bekdöntő idegroncsoló hajrájában, ahol aranyrudakban mérik a tétet, a kapunak háttalálva belesarkalni a labdába, az edzőt, a társakat, a szurkolókat egyaránt szívinfarktussal fenyegető húzás. Mégis a gyermekies, az őszinte, a játékos focit idézte, a grundot, ahonnan Rabak Mustafa Madzser elindult.
0: Madzser gólja még csak a döntetlent jelentett a 87-es bekdöntőben a Porto és a Bayern között, viszont a Madzseres megmozdulással demoralizált Bayern még kóvályogott, mint egy megütött ökölvívó, amikor az algériai ismét főszerepbe került.
2: Még fel sem ocsúthattak a bajorok meglepetésükből, már is újra a kapujukba került a labda. Madzser keverte meg Winkelhofert a bal oldalon, estében beadott, Pfaff bent ragadt, Zsuári érkezett, s három lépésről a kapu bal oldalába a léc alá továbbított. 2-1 a Porto javára.
0: Ez lett a végeredmény. 1987-ben a Porto nyerte a bekket. Madzserről szólt ez a döntő minden szinten, elhomályosítva szintén a nagyot alkotó csapattársait. Pedig ők is óriásit tettek, mert a Bayern csapata sokkal jobb nevekből állt. És ez még akkor is igaz, ha a Hönes-Rummenigge csatársor csak egy utánzat volt, ugyanis a két világklasszis is, és 1976-ban együtt bekket nyerő Karl-Heinz Rummenigge-nek és Uli Hönesnek egyaránt a testvére volt a Bayern támadó gépezetében, Michael Rummenigge és Dieter Hönes. A középpálya viszont valódi volt. Két világklasszis és 1990-es világbajnok, Lothar Matthäus és Andy Bréme alkotta, és kettejük mellett ott volt egy szürke ember, aki nagyon hasznos volt, de nem az 1986-87-es back sorozatban jegyeztük meg a nevét, hanem a 2019-2020-asban. Hansi Flicknek hívják, és a 2020-as döntő után elmondhatta magáról, hogy az egyetlen edző a világon, aki úgy nyerte meg az elit sorozatot a csapatával, hogy az összes meccset megnyerte, vagyis 100%-os teljesítménnyel. Azt a korszakos csapatot egyébként Bayern Münchennek hívják, de ez egy későbbi történet. 1987-ben Hansi Flick még csak a Beck döntőt elveszítő Bayern München szomorú játékosa volt. Mi viszont térjünk vissza a boldog győztesekhez. A másnapi Népsport a címoldalon a következőt hozta. A Práterben a futball diadalmaskodott. Labdazsonglőrök, fociiparosok, 2-1. És jöjjön néhány mondat az írásból.
1: A labdazsonglőrök legyőzték az iparosokat. Talán ezzel az egy mondattal lehet jellemezni a találkozót is, hozzátéve azt, hogy a Práter stadionban mindenképpen a futball győzedelmeskedett. Bebizonyítva, hogy nagyszerűen felkészült, nemes ellenfelek a modern labdarúgásban is tudnak technikásan futballozni. A csütörtök reggel megjelenő portugál lapok szallag címekben ünnepelték az FC Portót. A Dario de Noticias első oldalas főcímében az áll, hogy a Porto feledhetetlen második félidővel hódította meg Európát. Az ODIA szerint a sárkányok, így nevezik a Porto játékosait, tüneményes keringőt jártak a Dunaparton. Az Ebola a labdarúgás himnuszaként emelegeti a találkozót. De a nyugatnémetek is dicsérik a győztest, bár nem értik, hogy miért engedett ki a Bayern. És ezt különösen Beckenbauer csapatfőnök kifogásolta leginkább. NSK-beli sajtóvélemények szerint a bajorok elbízták magukat, amikor erősíteni kellett volna. Elbátortalanította őket a portugálok keménysége. Egy szó mint száz, a mérkőzés emlékezetes marad, és az is kell, hogy maradjon, hiszen megmutathatja az irányt az európai labdarúgásnak.
0: Az elmúlt negyed órában a Beck 1987-es döntőit elevenítettük fel, amelyet Bécsben vívtak, és amikor ezt egy fekete-fehér televízió előtt végig élveztem, legmerészebb álmomban sem gondoltam, hogy 8 év múlva a következő bécsi döntőn már személyesen ott lehetek. Mert 1987-ben még egy zárt országban éltünk rabszolgaként, ám hamarosan jött a felszabadulás, ha úgy tetszik rendszerváltás, és 1995-ben már szabadon mehettünk Bécsbe, még akár Beck döntőre is. Igaz, akkor már azt Bajnokok Ligájának hívták. De a következő bécsi döntőről majd néhány nap múlva. Addig is hallgassák minél többet a Nemzeti Sportrádiót.
4: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
5: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes Beck és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A Beck és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

0: Újra lecsapott a Gutmannátok. Holland siker a Stuttgarti Neckar Stadionban. 1988-ban a PSV Eindhoven nyerte a bajnokcsapatok Európa kupáját. A főtábla mezőnyét alkotó 32 csapat 31 nemzetből érkezett. Az 1987. szeptemberében induló kiírásban Portugália volt jelen két együttessel. A bajnok Benfica mellett a címvédő Porto is indult a bekben. Az angol klubok továbbra is el voltak tiltva a nemzetközi szerepléstől. Magyarországot az 1987-es bajnok MTK képviselte, de a fővárosiaknak nem termett sok babér. Igaz, a sorsolás sem kedvezett Bognár Györgyéknek. Az első körben a 86-os bekgyőztes Hadzsival és Bölönivel felálló Steaua Bukarestet kapta az MTK. Az első mérkőzést Romániában játszották. Másnap a Népsportban az alábbi volt olvasható.
1: Bevált a román szurkolók jóslata, bajnokuk fölényesen, gondtalanul legyőzte a magyar aranyérmest. Ahogy várni is lehetett, az MTK VM elsősorban a biztonsággal törődött. Szemlátomást igyekezett átvészelni a kezdeti hazai rohamokat. Lőrinc és Huszárik valósággal rátapadt a két hazai csatárra. A tavalyi meggyőztes házigazdák viszont nem rohantak neki az MTK VM falának, hanem türelmesen adogatva, labda nélkül rengeteget mozogva közelítették meg Gáspár kapuját. Látszólag semmi különöset nem csináltak, ám olyan magabiztosan, szinte mindig a legjobb megoldást választva futballoztak, hogy a magyar játékosok sokszor hosszú percekig csak üldözték a labdát. Aztán a kellő pillanatot kivárva, szemvillanásnyi idő alatt ritmust váltottak a Steaua játékosai, és ez rendszerint helyzetet eredményezett számukra. Hamar nyilvánvalóvá vált tehát, hogy az MTK VM-nek nincs sok keresnivalója ezen a napon. A sorsoláskor egy nálánál sokkal jobb csapatot sodort útjába a bal szerencse. A magyar játékosok a nagy hátrány és a nyomasztó hazai mezőnyfölény ellenére is tisztességgel küzdöttek, de ezúttal roppant kevésnek bizonyult. Jellemző, hogy a kiállítás közömbös volt a játék képét tekintve, azaz a Steaua mindvégig stílusos futballt bemutatva könnyedén ért el olyan eredményt, hogy csak a csoda tehetné kérdésessé a továbbjutást.
0: Ez a csoda a budapesti visszavágón elmaradt. Ugyan híres és Seibert góljával 2-0-ra nyert az MTK a Hungária körúton. A 4-2-es összesítéssel a román bajnok jutott tovább.
1: Végül is az MTK VM a visszavágón nem okozott csalódást, derekasan küzdött, a találkozó jelentős részében jól is játszott, és most sajnálhatja igazán, hogy az első mérkőzésen 4 gólos vereséget szenvedett.
0: Így értékelte a visszavágót a Népsport. Nagy meglepetés az első körökben
1: 4 gólos vereséget szenvedett.
0: Így értékelte a visszavágót a Népsport. Nagy meglepetés az első körökben nem történt. Bár a címvédő Porto kiesett a második fordulóban, a Real Madrid elleni búcsú teljesen váratlan eseménynek nem mondható. A madridiak ezt követően az elődöntőig meneteltek, ott idegenben lőtt góllal estek ki a PSV Eindhoven ellen. A másik ágon az MTK-t búcsúztató Steaua és a Benfica játszotta az elődöntőt. A bukaresti gól nélküli döntetlen után Lisszabonban 2-0-ra nyertek a portugálok és bejutottak a stuttgarti döntőbe. A Neckar Stadionban második alkalommal rendezték meg a finálét. 1959 után játszottak ott újra a kontinens legjobbjai. 29 évvel később, 1988. május 25-én Baden-Württemberg fővárosában a hangulatra nem lehetett panasz a Népsport szerint.
2: Ember volt a talpán, aki sörhöz jutott szerda délelőttől a belvárosban. Pedig a rekkenő, több mint 30 fokos hőségben sokan szerették volna hűsíteni magukat, csak hogy a holland szurkolók is hasonlóan gondolkodtak. Megszállták a legelőkelőbb vendéglőket is, Strauss denevérjéből kölcsönzött dallamokkal szórakoztatva magukat és a véletlenül asztalhoz jutókat. Egyébként nem volt könnyű megkülönböztetni a PSV és a Benfica táborát, hiszen mind a kettő piros-fehérben pompázott. A hollandok annyival segítettek, hogy ők klubjuk színeit az arcukra festették. Ráadásul egy árnyalattal étesebbnek is tűntek, mint a portugálok. A gyönyörű környezetben fekvő Neckar Stadion környékén sem volt kevésbé csodálatos a hangulat. Reggel 9-kor szurkolóik és a két klub relikviáit kínáló árusok népesítették be a Mercedes Strasse-t. Már 2 órával a mérkőzés előtt varázslatos karnevárra emlékeztetett a stadion tájéka. Jól tették a két együttes szurkolói, hogy a mérkőzés előtt kitombolták maguk a Stuttgart sörözőiben, hiszen a 33. bekdöntő első negyed órája nem sok ugrálásra adott nekik alkalmat. A merő tréfából az oldalvonalra helyezik a kapukat, több örömben lehetett volna része a szép számú publikumnak. Az általános semmittevésben egy PSV szöglet, Schumann mellédurantása jelentett eseményt. Az előzmények ismeretében mindenféleképpen említendőt.
0: A mérkőzés hasonló mederben folyt tovább, olyannyira, hogy a másnapi Népsport nem is tudott beszámolni a győztes kilétéről. 90 perc után 0-0, alapzárta pedig megakadályozta, hogy a következő reggel az újságban megjelenjen, melyik csapat ünnepelhetett. A BEK történetében másodszor fordult elő, hogy a döntőben nem született gól. 1986-ban a Steaua és a Barcelona játszott 0-0-t, a bukarestiek 11-esekkel nyertek. És itt is a 11-es párbaj döntött, mert gólt a hosszabbítás sem hozott Stuttgartban. A szétlövésben az első 5-5 rugó nem hibázott. A PSV 6. lövőjátékosa Anton Janssen is gólt szerzett, a Benfica jobb hátvédjének Antonio Velozónak próbálkozását viszont védte a PSV kapusa Van Breukelen.
2: Megható jelenet volt. A Benfica játékosai oda siettek a lehajtott fejjel visszafelé ballagó Velozóhoz. Egyik összekócolta a haját, a másik átölelte, megint más a hátát veregette. Vigasztalták. Ne búsulj pajtás, mással is megeshet. A 6. portugál 11-est elhibázó Velozó azonban sírt, mint egy gyerek. Azt hiszem, meg lehet érteni. Mint ahogy azt is, hogy az Eindhoven játékosai, mit sem törődve Velozóval és a többi vesztessel, alig néhány méterrel odébb örömtáncot lejtettek. Az eredményjelző táblán megjelent a Queen együttes videóklipje, és 40 ezer holland szurkoló énekelte boldogan, Freddie Mercuryvel együtt, hogy We are the champions, azaz mi vagyunk a bajnokok.

0: Bruce Hiddink vezetőedzői pályafutásának első teljes szezonjában megnyerte a Becket, emellett a holland bajnokságban és a holland kupában is első lett a PSV. Ezzel a Celtic és az Ajax után a harmadik európai klub lett, amely triplázni tudott. Néhány játékosnak pedig még a nyár is tartogatott meglepetést. Ilyen volt a Turbo Barry becenévre hallgató Barry Van Aerle, a PSV középpályása is. Van Aerle az UEFA honlapján így emlékezett vissza az 1988-ban történtekre.
1: Gyönyörű élmény volt, egyedülálló. Az 1988-as évet sohasem fogjuk elfelejteni. A bajnokcsapatok Európa kupája egy fantasztikus klubszezont koronázott meg. Holland bajnokok és kupagyőztesek lettünk, aztán megnyertük a Becket is.

0: sőt, néhányan közülünk a nyári Európa-bajnokságot is. Ki hitte volna? A döntő nem volt különösebben jó mérkőzés, mindkét csapat nagyon óvatos volt. Ennek ellenére izgalmas volt a végéig, egy feszült 11-es párbajban ért véget. Nem számít, hogyan nyered meg a döntőt, a lényeg, hogy nyerj. Mi pedig beírtuk magunkat a történelem könyvekbe azzal, hogy felemeltük a trófeát. Fantasztikus csapatunk volt, egyedülálló, hogy mennyire együtt volt a csapat. 20 idénk az egész keretnek, minden játékosnak megadta azt az érzést, hogy a csapat része így mindenki elégedett volt. Idénk mestere annak, hogyan lehet egy összetartó csapatot létrehozni, ahol minden játékos értékesnek érzi magát. Emellett a keményen dolgozó játékosok és a minőség tökéletes keveréke volt a csapatunkban. Olyanok, mint Ronald Koeman, Erik Gerets, Søren Lerby, Wim Kieft és Harald Vanenburg, akiket Jan Heinze, Willy van der Kerkhoff és Hans Gilhaus vett körül.
1: A PSV Eindhoven első alkalommal nyerte meg a Beket, a Benfica pedig negyedik alkalommal veszítette el a döntőt. 1962-ben a kétszeres címvédő vezetőedzője Gutmann Béla megátkozta a lisszaboniakat, ugyanis nem kapott prémiumot a klubelnöktől. A Gutmannátok szerint a Benfica 100 évig, más források szerint soha többé nem nyer európai kupát. Az átok 1988-ban negyedszer csapott le. A Benfica két évvel később, 1990-ben újra döntőbe jutott. Erről bővebben pénteki adásunkban számolunk be, előbb pedig holnap az 1988-89-es Beck szezont mutatjuk be.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan a olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kérj egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere, Zsisko, keremékkel lesz! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai emberünk Velenszky Tamás, aki kajakedzőként ismert, és meglehetősen sok olyan sportolót ismerek, akiket hozzásegítettél álmuk megvalósulásához, de te hogy szerettél bele ebbe a gyönyörű sportágba, amit kajaknak nevezünk?
3: Üdvözlöm a hallgatókat, Velenszky Tamás vagyok. Hát én 8 éves koromban csöppentem bele a kajakkenu világába. Bátyám már kajakozott, ő 2 éve idősebb, és a szüleim, ők gyakorlatilag eltiltottak, hogy én ilyen korán fiatalon becsatlakozzak kajakosokhoz. Aztán én addig ütöttem a vasat, amíg én nem lettem kajakos, és 8 éves voltam, amikor ezt elkezdtem, és én Tiszaújvárosban kajakoztam egyébként Erdős Attila kezei alatt, és hát igazából ott ragadtam, utána húgam is csatlakozott, ő is kajakozott, és igazából mi majdnem 10 évig kajakoztunk így hárman, mint testvérek, és így összeragadt ez a csapat, és éltük a mindennapjainkat, mint gyerekek, úgyhogy nagyon jó közösség volt.
2: Az nem riasztott meg, hogyha eredményt akarsz elérni, akkor azért nagyon komolyan meg kell dolgozni?
3: Gyerekként még igazából nem ez motivált, hanem az, hogy tényleg, hogy sokan voltunk, mert akkor még tényleg voltak ilyen nagyon nagy létszámú kezdőcsapatok. Én emlékszem, amikor mi kezdtünk el, akkor 80 gyerek volt, aki elkezdte, és nem motivált az, hogy most sikerek miatt csinálja az ember, hogy el kell fáradni, mindig csak szórakozásból jártam le, úgyhogy...
2: Buli, társaság.
3: Igen.
2: Triatlon hazájának is lehet nevezni Tiszaújvárost, nem fordult meg a fejedbe, hogy egy kicsit ússzál, biciklizzél, fussál?
3: De egyébként volt, viszont én futni nagyon nem szerettem, a térdemmel voltak problémák is egyébként, én úszni nagyon jól úsztam, tényleg kimagasló úszó időket tudtam, de nem nagyon vonzott az a része, hogy most én fussak is ott. Egyébként nagyon sok barátom van, akik kimagad, például a török testvérek is ugye ott tolták Tiszaújba, de nem maradtam a víznél.
2: Milyen eredményeket értél el kajakosként?
3: Hát igazából ilyen pekes versenyzői pályafutásom volt, mert én serdülőbe is, meg ifjúbe is gyakorlatilag majdnem végig válogatott voltam. Nemzetközi versenyre nem sikerült kikerülnem, illetve amikor befejeztem a kajakozást, akkor gyakorlatilag azért fejeztem, mert volt egy térsérülésem 18 évesen, ami miatt egy fél évet ki kellett hagynom, és utána már nem tudtam gyakorlatilag visszatérni, de nem nevezném magamat olyan óriási nagy kimagasló. Szerettem a technikát, meg szerettem utána olvasgatni az edzés elméletnek, meg akkor is hogy az edzésekben, hogy miket edzünk, meg jót edzünk, meg ilyen apróságok, de igazából nem volt így nagy kimagasló eredményem.
2: És mikor döntötted el, hogy edző leszel?
3: Hát ez nagyon jó kérdés, mert edző soha nem akartam lenni. Igaz, hogy elvégeztem a testnevelési és egyetemet, már ugye azzal kezdtem 19 évesen, és amikor én befejeztem az egyetemet, akkoriban igazából én nem is, ez 2010-ben volt, én nem is jártam le, meg tényleg kivontam magamat a sportból, és akkor volt egy ember, Ugi Imre bácsi, akinek nagyon-nagyon köszönök minden, mert ő igazából segített nekem az egyetemi pályafutásom alatt is, mint külső konzulens, meg segített mindenféle apró dolgokban, illetve 2012 a londoni olimpiát követően, ugye Dombi Rudi és a Kökény Roland nyerték az olimpiai aranyat, és ugye Imre Bá volt edzője a Kökény Rolandnak, és akkor újították meg, vagy próbálták feléleszteni a tiszaújvárosi kajakot, és akkor onnantól elkezdve a szeptemberi hónaptól, majdhogy nem teljesen karácsony.

0: versenyünk minden nap hívott az Imre bácsi, hogy már pedig neked kell jönni edzőnek, mert te nagyon jó bánsz a dolgokkal, meg hogy jó szakmai rálátásod van, meg tényleg otthon vagy ezekben a dolgokban, és hogy gyere, és én teljesen más vonalon dolgoztam akkor, meg akkor itt Pesten éltem, és akkor hazacsábított Tiszaújvárosba, és akkor együtt elkezdtünk 13. január 1-én egy csoportot, amit igazából... Pont,
1: gondolom, jó kajakos idő volt január 1-én.
0: Igen. Én úgy mentem le az első edzésre, ha már kérdezted, hogy hogy lettem edző, hogy átvettem egy pár gyereket az előző kisebb csoportból, akik ott voltak edzők, és így gondolkodtam magammal, mondom, remélem nem jön egy gyerek, és akkor egy napig voltam edző, elmondhatom magamról, hogy voltam edző, és akkor befejezem. Na hát ez nem így volt, mert azon az napon voltak 8-an, erre szintén emlékszek, nevezetve a névsor, és azóta gyakorlatilag itt ragadtam a edzői vonalon.
1: Tulajdonképpen az edző az egyik legfontosabb kulcsa a kajakos sikereinek. Mégis valahogy talán a hallgatók vagy a külvilág nem nagyon tudja, hogy mit csinál. Itt mindig az úszóedzőket szoktam felhozni példának, akik ülnek a lelátón, és a jobb vagy a bal kezükkel így legyeznek előre, mutatván az úszónak, hogy ússzon. De hát én feltételezem, hogy azért ugrott be a medencébe, hogy ússzon, és lehetőség szerint minél gyorsabban megtegye a távot, és legyen első, második, vagy harmadik. De mit csinál a kajakedző? Mert azt látom, én elég sok edzésen jártam, hogy vízre szállnak a kajakosok, és akkor az edző egy motorcsónakkal, adott esetben néha egy ilyen hangos beszélővel mögöttük, irányítja őket, és akkor mondja, hogy most akkor egy ilyen gyors szakasz teljesítsünk, most akkor egy kicsit lazítsunk, most forduljunk meg, és közben is, minthogyha javítana a technikán, tehát hogy bele-bele szólna abba, hogy a kajakos mit csinál jól, mit rosszul. Szóval, hogyan formálja az edző a tanítványát?
0: Ez pontosan így van, ahogyan mondod. Egy picit így belemennék. Én ugye, amikor elkezdtem edzősködni 13-ban, akkor én csak is kizárólag kisgyerekekkel kezdtem el, 8-9-10 évesekkel kezdtem el az edzősködés, és így ahogyan telt múlt az idő, úgy nőttek fel a gyerekek, illetve 17-ben volt az első ifi eredmény, de erre majd úgy kitérünk. Mindegy, az a lényege, hogy gyakorlatilag az én pályafutásom az egy olyan pályafutás, hogy a nulláról teljesen a felnőttig viszem, vagy vittem eddig a dolgokat, jelenleg is ugye felnőtt versenyzőim vannak, és ugye minden korszaknak, meg korosztálynak teljesen más kell edzés közben, amiket így kell mondani. Most, hogyha kis csoportnál nézzük, de egyébként még ez a felnőttekre is igaz, hogyha te odaszólsz neki, hogyha nem úgy van a könyöke, vagy nem úgy van a csuklója, vagy éppen nem úgy forog törzsből, vagy nem úgy mozgatja a hajót, vagy éppen túlságosan mozgatja a hajót, és szólsz neki, akkor gyakorlatilag mint egy tükör visszaadja. Ezért is jó már egy ilyen profi csapattal dolgozni, mert ugye gyakorlatilag bármit mondasz, egy millimétert tegyek ilyebb, akkor egy milliméterrel teszik ilyebb. Úgyhogy mondani kell, sok esetben mondani kell, meg ugye bíztatni. Tehát én is rengeteget kiabálok, nekem is volt ilyen szócsőm, de már nem használom egyébként, de sokat kell foglalkozni velük, és sokat kell instruálni őket, meg kiabálni nekik, hogy mit, hogy merre.
1: Amikor egész kicsikkel kezded el, akkor gondolom a szülőkkel is konzultálni kell egy-kettő, például meg kell tanítani úszni a gyereket, vagy mondjuk az kritérium, tehát addig nem is jöhet, amíg nem tud úszni, mert hát életveszélyes ebben az esetben.
0: Úszó vizsgapapír kell szerezni, 200 méter kell leúszni egy leendő versenyzőnek. Ez jobb esetben jobb az, hogyha egy úszóoktatóval sajátítja el a kicsi, vagy a versenyző, mert ugye, ha most van egy csoportod, akkor nem biztos, hogy fogsz tudni úgy foglalkozni egy új belépővel, aki nem tud úszni, mert ugye se idő nincs rá, se úszodalkeret nincs rá, tehát semmi nincs rá. De nyilván volt ilyen versenyző, akit ott én tanítottam meg, de ez elenyésző. De nyilván az egy előny, hogyha valaki már úszni tudással jelentkezik, és úgy kezdi el a sportolást.
1: És a szülőkkel való kapcsolattartás milyen? Sokat panaszkodnak labdajáték edzők, hogy nem nagyon szeretik beengedni a szülőket sem az edzésekre, hát a meccsekre ugye muszáj, mert hogy bebeszólogatnak, minden apuka mellesleg edző, sokkal jobban tudja, hogy mit kéne játszani, mint aki ott ül a kispadon. Mi a helyzet a kajakos apukákkal, anyukákkal?
0: Hát igazából szerintem át lehet tükrözni a focis, mert voltam már én is ilyen kis bozsikos tornán, amikor láttam, hogy 20 edzője volt a csapatnak. Hasonló egyébként a kajakozásnál, és igazából focizni majd, hogy nem mindenki tud, de kajakozni lelenyésző, tehát a szülők közül se hiszem, hogy nagyon sok mindenki tud kajakozni, és úgy meg olyan vicces, hogyha úgy fogad el technikai utasítás, amikor ő életében nem ült hajóba. Hát erre a legjobb fegyver az az, hogyha van egy jó nagy kapuja a klubnak, a telephelynek, és akkor van egy tábla, ami olyan ír, hogy tilos bemenni a szülőknek. Nem csak azért, mert beleszólnak, hanem kisebb gyerekeknél azt tapasztaltam, mondjuk ez már jó régen volt, hogy teljesen másképp viszonyulnak az adott edzésben, amikor meglátják anyát vagy apát a közelben, mert akkor már nem a feladatra fog fókuszálni, és nem fog úgy részt venni az adott foglalkozáson. Teljesen más lesz a gyereknek a lelke, és akkor már nem jó. Tehát én kiszoktam őket zárni, és akkor csak az a kis burok, amiben élünk, és csináljuk a feladatunkat az adott napon, azzal lehet szerintem tovább haladni csak.
1: Velenszky Tamással beszélgetünk, és mondtad, hogy minden egyes korosztálynak értelemszerűen más-más edzés szisztémát kell elsajátítania, vagy megtanulnia, vagy követnie. Amikor már túl vagyunk ezen a kis koron, a 8-9-10 éves koron, és a gyerekekről kiderül, hogy vélhetően jó sportolók, akár még élsportolók is lehetnek, akkor mi az, amin változtatsz?
0: Hát igazából ez ilyen serlő ifi korosztályra tenném, amikor egy picit, nem azt mondom, hogy teljesen önállóságot adok neki, de próbálom úgy kezelni, mint egy felnőttet. Jó, most már a mai gyerekek, azok már ezeket később érik el, viszont kell tudni érteni az adott gyereknek, vagy versenyzőnek a nyelvén. Mind úgy technikailag, mind úgy csak, hogyha face-to-face-ból beszélgetsz vele, mert mindenki más kell tudni a családi hátteret, a habitusát az illetőnek, lehet, hogy nagyon jó versenyző, és nem tudod egyébként, és edzéseken nem úgy dolgozik, vagy lehet, hogy tök jó edzésmenő, és mondjuk a versenyen egy kicsit betolik, hogy ilyen csúnya szóval éljek. Hát az adott versenyzőnek a habitusa határozza meg, hogy én hogyan viszonyulok hozzá, meg hogy milyen feladatot adok neki, vagy mennyire foglalkozok vele külön. Tehát az mindig az adott versenyző határozza meg.
1: Ez a generáció már ugye WhatsApp csoportokon keresztül beszélget egymással, a mesterséges intelligenciától kérdezi meg, hogy a tojásrántottát azt hogy kell készíteni, és elég tudatos bizonyos dolgokban. Edzőként hogyan tudod követni részben a technikai fejlődést, részben az ő nyelvezetüket, hogyha azt mondják, hogy kövi, vagy nem tudom még milyen olyan kifejezések vannak, amit naponta hallasz, és azokat meg kell tanulni.
0: Volt már nekem is olyan, nem is egyszer olyan kifejezés, amit fogalma se volt, még ha gondolkodtam rajta se, hogy mi lehet az, tehát meg kellett kérdezni, félreívni az illetőt, hogy mondja el, hogy mi ez, vagy mit jelent.
1: Néha mondják, hogy flexel. És akkor gondolkodtam, hogy mire, és rájöttem, hogy dicsekszik. Az jelenti a flexel.
0: Igen. Úgyhogy próbálok én is úgymond követni a kort, meg ezt a fiatalságot, meg ezeket a szlengeket. Kell is egyébként, mert mondom, nem nagyon tudnánk úgy kommunikálni. De egyébként nekünk is van a csoportunkban 4-5 felület, ahol külön szoktunk beszélgetni, meg az edzésprogram, ahol le van írva, meg az adott felkészülési periódusoknak a fontosabb elemei, meg infói. Próbálok velük együtt fejlődni, meg fiatal maradni igazából ez a...
1: Mikor jöttek edzőként az eredmények? Tehát mikor érezted azt, hogy na, én jól döntöttem, amikor edzőnek mentem?
0: Ez nagyon jó kérdés, mert ugye amikor még tényleg nagyon kicsikkel foglalkoztam, nekem már az is eredmény volt, hogy volt a második szezonunkban, hogy 4 magyar bajnoki címet szereztünk ki a nagyon pici első második korcsoportban.
1: Ott milyen távokat mennek?
0: 2000 méterek voltak, vagy vannak, és én azoknak nagyon örültem, meg nagyon motivált, és nyilván, hogy ahogyan cseperedtek kölyök és serlő korosztályba, nekem már az nagyon jó volt, amikor 16-ban, ugye 3 évre rá volt 2 ORV indulom, az olimpiai reménységek versenye indulom, és az is viszonylag jól sikerült, mert több érmet is szereztek. Én akkor mondtam azt, hogy ez egy tök jó döntés volt, mert tényleg jól éreztem magamat, meg úgy motivált, meg úgy, amikor úgy mész el dolgozni, hogy jó kedved van, meg tényleg minden rendben van. És ugye rá 17-re megjött az első felnőtt ifi eredményünk, egy ifi Európa bajnoki cím, és rá egy ifi, megjött az első felnőtt ifi eredményünk, egy ifi Európa bajnoki cím, és rá egy ifi VB második hely olimpiai számban. Na és akkor döntöttem úgy, hogy akkor jó, ez tök király, mert úgy látszik, hogy értek is hozzá, meg hogy jönnek is hozzám versenyzők, több egyesületből is, meg több szinten, nem tudom, női és férfi vonalon is jók vagyunk, és akkor döntöttem, hogy akkor ez így jó döntés.
1: Hogy lehet megtanítani a versenyzőnek, hogy helyén tudja kezelni a sikert, illetve hogyha kudarcot vall, akkor ne omoljon össze, mert van verseny a jövő héten is, meg egy hónap múlva is, meg jövőre is.
0: Nehéz mesdje, mert ugye addig óriási király edző vagy, amíg mindenki jól megy, meg mindenkinek jó eredményei vannak, és ugye folyamatos a fejlődés, és mind úgy edzésen is, meg mind úgy eredménybe is tök jól lépegetszerű, akkor minden tökéletes, de volt nálunk is nyilván, amikor az adott teljesítmény már tudta, csak ugye nem jött vissza verseny, és akkor ilyen kudarc volt. Most ez is kérdés, hogy mi a kudarc, mert most az OP-ek ugye 54 ezreddel maradtak le az olimpiáról, illetve az is kudarc, ha valaki most egy felnőtt válogatón nem kerül be a döntőbe, pedig tudja azt a szintet, tehát...
1: Zárójel OP, egyelő Opavsky,
0: ja, bocsánat. Hát nyilván én mindig szoktam hagyni egy ilyen 2-3 napos kis időintervallumot, amíg benne is leülepszik, meg bennem is leülepszik úgy, hogy tudjak mit is mondani, meg olyan értő hallgatóság legyek, amikor kijönti a lelkét, meg én is hozzáteszem a szakmai, illetve az emberi részét, hogy ezt be tudjuk lyukaszgatni, vagy foltozgatni a lyukakat, illetve tovább tudjunk lépni, hogy tovább tudjunk építkezni.
1: Ha már Opavsky Márk szóba került, ő a te tanítványod, és talán mondhatjuk, hogy a legeredményesebb most ebben a pillanatban, bár vannak olyanok, akár Tamási Zsomborra vagy Mircea Ivánra gondolok, akik azért húzogatják a bajszát, és akkor még nem beszéltünk a többiekről, de hogy tudod őt fölkészíteni egy versenyre? Azt azért kérdezem, mert a labdarúgók, kézisek, röpisek, kosarasok gyakran videóznak. És akkor megnézik, hogy az ellenfél csapatának játékosai miben jók, miben rosszak, hogyan lehet felállítani a taktikát. Igen ám, de a kajakosok azok megtesznek 500 vagy 1000 métert, és mondjuk időt lehet tudni. Tehát, hogy mennyi idő alatt teszi meg egy német, egy ausztrál, vagy egy holland ezt a távot. De hogyan, milyen taktikát lehet fölépíteni azok ellen, akik mondjuk a világ élvonalába tartoznak? Ti videózni például szoktatok?
0: Igen, szoktunk. Ez most egy nagyon jó és komplex kérdés, mert egyébként az Opavsky Márk egy olyan versenyző, tehát teljesen mint egy műszer, gyakorlatilag azt mondhatom, hogyha valami a lábtámaszám, vagy az ülésém, vagy a lapátjám, vagy bármin, valami nem egyenes, valami furcsaságot vél felfedezni, jó, annyira maximalista, hogy ő addig nem megy haza, amíg ezt vagy meg nem találja, vagy ki nem küszöböli, vagy valami ötletet talál, amivel mondjuk majd holnap elkezdi, hogy akkor most mi menjünk el. Hozzá kell tenni azt is, hogy Márk edzéseken soha az életben, még hogyha nem tudom, mivel kergetet se tud olyat nyújtani, mint verseny. Tehát ő egy az egybe csak versenyző típus, és a verseny pedig olyat tud nyújtani, tehát aki nem ismeri meg nem találkozik vele a mindennapokban, akkor azt ő úgy látná mondjuk egy edzésen a verseny után, hogy az a gyerek ez nem csinál semmit sem. De tényleg verseny meg olyan korszakalkotókat tud nyújtani, hogy az fenomenális. Nyilván igen, videózunk is, én általában későn, tehát ősszel, késő ősszel, illetve tavasszal szoktam róluk videókat készíteni, mindenkiről, minden edzésen, hogy amíg ő nem látja magát kívülről, mert nem tudja elképzelni, hogy milyen a mozgása, mert ugye most nem lehet mindenkire egy kaptafa mozgást ráerőltetni, mert ugye mindenki a saját maga mozgás tartományában tud mozogni, de nyilván az adott versenyzőhez ugye kell csiszolni a mozgás az előző évekhez, meg hogyha én is látok olyan furcsaságot, vagy éppen olyat, amit jobban elképzeltem, akkor azt nyilván megmutatom nekik, illetve meg szoktam nekik mutatni a szárazföldön, hogyha megnéztük a videót, akkor megmutatom nekik, leültetem egy padra, és akkor mutogatom a csuklóban a könyököt.

0: vállon a szögeket, meg a forgáspontokat, hogy mind lehetne esetlegesen még változtatni.
1: Márk ugye nagyon tehetséges. A kérdés az, hogy mit érhet el? Ugye volt már, hogy majdnem belépett egy ajtón, és a másik kérdés pedig az, hogy egyesben vagy egységben?
0: Márk ő gyakorlatilag csapathajóban nagyon-nagyon ügyes. Ő Kurusz Leventével versenyzett 23 nyarától, ugye 24-ben olimpiai válogatót nyertek, és 25-ben is nyertek egy válogatót, utána a tavalyi év közepén ugye szétültek. De Márk párosban is akár tud előlülni, sztrókolni, illetve tud kis termetének ellentétével tolni is, igazából nagyon-nagyon erős. Nagyon könnyű és nagyon erős, úgyhogy nagyon be lehet vetni oda is, de én azt gondolom, hogy amiben nagyon-nagyon profi és nagyon tudja az a négyesnek a vezérevezősi pozíciója, a sztrókolása, mert az annyira érzi, az annyira a kis ujjában van benne, hogy azt tanítani nem lehet.
1: Mert most ugye U23-as ezüstérmes, illetve van felnőtt Európa-bajnoki ezüstérme is. Mire futhat ez ki? Tehát lesz ugye néhány év múlva egy Los Angeles nevű városban egy olimpia, és ugye mi magyarok olimpiai érmekben, helyezésekben mérjük a sikert.
0: Igen. Most azt tudni kell, hogy a OP, a Márk 2016 óta, az volt az első nemzetközi verseny, a olimpiai reménységek versenyével, onnantól elkezdve minden évben volt nemzetközi verseny, és minden évben hozott nemzetközi érmet is. Ugye ebben benne vannak a nem olimpiai számok is, az olimpiai számok is. Ugye a legnagyobb eredménye az a tavalyi évben volt a felnőtt világbajnokságon Milánóban, K4-500 méteren az ezüstérem, ott is egy kb. 8 centivel maradtak le az aranyéremről. De ugye most ezt a sorozatot, ezt most meg kellett, hogy szakítsuk, mert most egy olyan betegséget kapott el a válogató előtt, hogy nem tudta magát kvalifikálni semmilyen versenyre, hát illetve saját magát se érte utól, mert nagyon rossz eredményeket teljesített, tehát 5 kilót fogyott 5 nap alatt gyakorlatilag. Úgy.
1: Amúgy sem volt kövér.
0: Igen. Sajtot lehetne reszelni rajta, igen, bárhol. Úgyhogy most ezzel egy kicsit megszakítottuk ezt a vonalat, de én azt gondolom, hogy nem vagyunk elkésve semmivel, ugye 27-ben fog tudni nemzetközileg visszatérni, de ugyanúgy fog velünk edzeni, még azóta nem edzett egyébként, most egy 3 hetes kihagyása volt, de én azt gondolom, hogy ő így a vezérevezési tudása és tehetsége alapján, én azt gondolom, hogy neki helye lehet, hogy helye van a Los Angeles-i négyesben, ezért dolgozunk, neki is ez a célja, mindent alávet, teljes mértékben nagyon-nagyon profi versenyző, étkezéstől elkezdve gyógytornáltán mindenféle eszközt bevet annak érdekében, hogy jól menjen, csak most ez egy kicsit balszerencsés lett.
1: Veleszki Tamással beszélgetünk, eddig Opavszki Márkról, az egyik tanítványáról, de Tamási Zsombor és Mircse Iván is hozzátartozik, ugye Tamási 23-as Európa bajnok K4 500-on, Mircse pedig ifjúsági világbajnok, ugyancsak K4 500-on. Mi dönti el, amit már az előbb is próbáltam egy kicsit feszegetni, hogy valaki egyesben vagy csapathajóban tud igazán kiteljesedni?
0: Hát most, hogyha az egyes veszük alapul, ugye a négyesnek a teljesítménye az egyesen alapul, hogyha 500 métert nézzük, tehát ha valaki jó egyes menő, akkor nagy valószínűséggel jó lesz csapathajóba is.
1: De hát a külső szemre azt gondolja, hogy akkor 4 jó egyes menőt össze kell tenni, aztán jó lesz a négyes.
0: Így van, pontosan így gondolja sok ember, de egyébként ez nem teljesen így van, mert hogyha mondjuk valaki nem edzett sokat csapathajóba a pályafutása során, vagy éppen olyan a mozgása, vagy olyan a tehát tényleg a mozgása, a láb mozgása, ami nem lehet, nem kompatibilis az a 4 emberrel, és mondjuk valakinek sokat kell belekompenzálni, akkor ugye ez majd, hogy nem hatványozottan működik, tehát ha valaki nem jó abban a 4-esben, vagy éppen kilóg a sorból, vagy éppen 2 is, vagy éppen kiütik egymást erőből, akkor az nem fog nagyon-nagyon jót menni. Pontosan igazából erre egy nagyon-nagyon jó példa a tavalyi VB 4-es, az ezüstérmes 4-es, amiben a Tamási Zsombi is benne ült, ugye ennek is van ezüstérme, hogy ők négyen, az Opavszki Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és a Tamási Zsombor, ők gyakorlatilag már utánpótláskorú versenyzőként is nagyon sokat párosoztak együtt, gyakorlatilag mindenki mindenkivel, különböző szezonokban, és mindenki ismerte, úgymond, most idézően mondom a lábát, meg a törzs mozgását, és amikor betettük őket a hajóba, úgyhogy a tavalyi felkészülési programnak minden tekintetben nem feleltek meg, mert ugye hárman B-döntőztek, de mégis a világ egyik legjobb négyese állt össze ezáltal, hogy ismerték egymást, a technikájuk az teljesen össze volt csiszolódva, gyakorlatilag nem kellett nagyon álligatni semmi se, csak a hajó súlyozásán, meg nekik a elhelyezésén, hogy azok a négyes hajó az jól fusson. Úgyhogy rengeteg olyan dologtól függ, most a kérdésre, de válaszolva, hogy ki az, aki nagyon jó csapatember lesz. Tehát van, aki olyan jó csapatember, hogy a korosztályos világversenyeken indul, de közben meg egyesben nem tud itthon, ifibe például döntőbe kerülni.
1: Nagyon sikeres a magyar kajakkenu a női vonalon, hogyha egy kicsit visszamegyünk az időben, Janics Kovács Kőben, férfiaknál Gyulai Csipes, szegény Kolonics Gyuri, kenuban Wichmann, Vajda Attila, de hogyha egy picit elvonatkoztatunk, akkor nagyon sikeres a vízesportágakon belül még a vízlabda, akár női férfi vonalon is mondhatjuk, hogyha nem tudom, a Komjádiba hétvégén eldobsz egy labdát, lehet, hogy 90% hogy egy olimpiai bajnokot találsz el, de világbajnokot biztos. Aztán ott van az úszás, ahol Egerszegi, Darnyi, Milák, Kós Hubert, és a negyedik sportág, az evezés valahogy nem takar fel, ahogy szokták mondani, tehát nem követi eredményességben ezt a másik hármat. Tudod, mi lehet ennek az oka?
0: Evezésben annyira igazából nem vagyok otthon, mert még nem is ültem hajóban, pedig már nagyon régóta tervezem, hogy majd egyszer majd beülök. A Székely Balázsra már ezt már egyeztettük, egyszer majd kipróbálom.
1: Van olyan széles hajó, amiben belefér?
0: Nem, lesz. Viszont én a Kisdunán olyankor edzünk, sőt, meg a Szolnoki edzőtáborban is, meg az Újpestőben is, én rengeteg evezős látok egyébként, rengeteg evezős csoportot is, illetve felnőtteket is, meg jó kiállású versenyzőket is, fiúkat, lányokat is, magasságilag, izomzatilag, meg minden, de sem egyesben, sem párosban nem látom azt, hogy mi az, ami hiányzik. Tehát én nem tudom, lehet, hogy csak egy kis fűszer hiányzik egyébként, vagy egy olyan átfogó, hogy mondjam, milyen felkészülési program, mint mondjuk a kajakosoknál van, hogy összefogni 6-8 embert, akik mondjuk az elejét képezik a korosztálynoknak, vagy akár a felnőtt vonalnak is, és akkor együttesen kellene egész évben edzeniük, ha kell koratavaszi télvégi edzőtábort, melegvízi edzőtábort, vagy akár az év során is együtt edzeni, illetve nem tudom azt sem, hogy mennyi edzésük van, mert ugye gyakorlatilag mi reggeltől estig edzünk, hétfőtől vasárnapig, szabadidőnk nem nagyon van, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy egy ilyen kajakos edzésprogramot át kellene konvertálni rájuk, és akkor lehet, hogy működne ott is.
1: Mondod, hogy szabadidőd nem nagyon van, mégis ha van, akkor azt mire tudod fordítani? Tudom, hogy van gyermek is.
0: Igen, van egy 5 hónapos pici babám Boldizsár, illetve egy 5 éves kisfiam Bendegúz. Hát, hogyha van szabadidőm, ami igazából nem nagyon sok van, akkor mindenféleképpen rohanok haza, és vagy éppen ők jönnek ki a vízitelepre, vagy jönnek esetlegesen versenyre, és akkor velük szoktam tölteni. De tényleg nem sok, mert egyébként, ha összeszámolom, éves szinten egy ilyen 22-23 hét minimum elmegy versenyekre, meg edzőtáborokra.
1: Az tudatos volt, hogy mind a két gyermek keresztneve B betűvel kezdődik?
0: Igen, ez tudatos volt, és hogy több szószagú legyen, így van.
1: Belenszky Tamás, köszönjük szépen!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Ez itt a Bajnokok, önök Nyágui Gergelyt hallják, és velem szemben, illetve egészen pontosan mellettem egy fiatal, hát mondhatjuk azt, hogy úszó zseni, Jászó Ádám. Rólad azt mondják, hogy te vagy az egyik legösszetette, vagy a legsokoldalúbb úszó Magyarországon, hiszen rengeteg számban szoktál indulni az országos bajnokságon, és hát ha már itt bajnokokról beszélünk, akkor egy 8-szoros magyar bajnokként elsőként gratulálok a legutóbbi 2 bajnoki címet az országos bajnokságon Sopronban, ugye 2026 tavaszán. 2002 a születés évet, 202 centi a magasságod, és akkor rögtön adja magát a kérdés, hogy egy magas pécsi fiatalember, és tudom, hogy ezt már sokan megkérdezték tőled, de miért nem kosárlabda?
2: Ez egy nagyon jó első kérdésnek. Azért nem kosarazok, mert a labdaérzékem az annyira nincs a helyén. Amúgy nagyon jól futok, így rövid távokon, szóval így arra jó lennék, meg maximum centernek, de nem vagyok túl ügyes se fociba, se kosárba, semmilyen labda témában. Elég gyorsan kiderült, hogy én nem kosarazni fogok.
1: De azért egyébként pécsiként érdekel, hiszen ugye most aktuális, ismét Pécs kosárlabdalázban ég.
2: Igen, igazából nem nagyon követem a kosárlabdát. Egyszer voltam, meghívtak egy kosármeccsre, amúgy nagyon jó volt nézni, szóval élvezetes, meg izgalmas volt, de én inkább maradok annál, hogy nézem, és nem csinálom.
1: Kezdjük egy picit a kezdetekkel, tehát mondjuk amikor az icipici Jászó Ádám, már ha voltál pici, legalábbis korban biztos, miért kezdtél el úszni, vagy hogy jött az úszás?
2: Apukám még a általános iskolába úgy gondolta, hogy nekem kell valami sport, mert azért elég pörgős voltam így kicsiként, és így valahogy elsőre az úszást találták meg a szüleim, és beirattak az ANK úszodába úszó oktatásra, mert ugye oda jártam iskolába, az egyes számú általános iskolába, és ugye szeptemberben kezdődött az iskola, akkor meg volt hirdetve ez a lehetőség, hogy lehet úszni, és akkor októberben elkezdtük. Igazából az elején még nagyon-nagyon féltem a víztől, konkrétan olyan dolog is történt, hogy ott kapaszkodtam a medencének a szélén, és ott sírtam, hogy nem akarom elengedni, és nem akarok úszni, mert félek, hogy meghalok a vízbe, vagy nem is tudom, hogy mi lesz. De szerencsére elengedtem, és elindult ezzel így a karrierem.
1: Hogy emlékszel vissza, hiszen egy gyermek megtanul úszni, aztán nehogy Isten rájön, hogy ő egész gyorsan halad, vagy mondjuk a korosztályban ügyes, de hogy jöttek az első versenyek?
2: Egy darabig ugye az úszásoktatást csináltuk, és azért kellett egy fél év, mire így megtanultam így viszonylag normálisan úszni, de egész hamar volt az első versenyem. Emlékszem, hogy Komlón volt a Helix kupa, ott úsztam legelőször, akkor még apa csinált volna egy videót, emlékszem, meg megvan a gépen, így néha előkerül, és azt szoktuk nézegetni, hogy milyen viccesen úszok. Még a rajtkő mellől indultam, mert nem mertem ugye a rajtkőről fejest ugrani. Egy óriási hasassal kezdődött az egész, tehát az első versenyemen, az első úszásom az egy hasas. Azzal kezdődött, úgyhogy annyira még nem voltam ügyes, mert voltak sokkal jobbak is még, meg akik már régebb óta úsznak, mert azért viszonylag későn, azért 6-7 évesen szerintem az kicsit késő már így elkezdeni, úgyhogy hátrányban indultam, ezért voltak, akik már ugye ügyesebben úsztak, de így ahogy haladtam előre, így hónapokon belül elég gyorsan fejlődtem, úgyhogy így versenyről versenyre egész látványos volt a fejlődés.
1: És ugye említetted az ANK úszodát, hát most itt ülünk az Abai Nemes Oszkár sportuszodában, vagy ismertebb néven a hullámfürdőben, hiszen ugye itt szoktatok edzeni, és ma reggel mondtad, hogy egy úszásmentes, én azt mondom, hogy edzésmentes, de mondtad, nem csak úszásmentes reggelen vagyunk, most már azt mondhatom, hogy túl. És ugye itt azért ebben az úszodában nagyon nagy példaképek és nagyon nagy versenyzők úsznak veled, illetve melletted, elég, ha csak mondjuk Jancsi Kárpát tanítványra és a paraúszókra gondolunk. Viszont jelenleg Pécsen mondhatni, te vagy tényleg a kirakat úszó, vagy a legsikeresebb, így gyakorlatilag egyedül kell így rónod a kilométereket. Ez milyen érzés neked?
2: Régebben amúgy én nem szerettem egyedül úszni, mindig nagyon szerettem a nagy csapatot és velük így együtt edzeni. Most viszont, hogy ugye már felnőtt vagyok, meg nincsen olyan úszó, aki így tudná tartani velem a tempót, ez lehet kicsit megképpőnek hangzik, de sajnos így van. Így kénytelen voltam egyedül úszni, de amúgy nagyon szeretem, mert nem az van, hogy másra kell figyelni, mással versenyezni, azt így nem nagyon szeretem, főleg akkor, hogyha megvernek, azt nem szeretem, hogyha kikapok. Amúgy elég hamar megszoktam, és szeretem egyedül csinálni.
1: Bocsáss meg, de azt mondtad, hogy már felnőtt, vagy olvastam valahol, hogy az edződ azt mondta, Túros Máté, hogy Ádám egy igazi felnőtt bőrbe bújt gyerek, egy örök gyerek. Akkor hogy is van ez?
2: Szerintem egy régebbi nyilatkozata lehetett. Az utóbbi időben is sokat változtam szerintem. Legalábbis fejben a hozzáállásom is, ahogy reagálok dolgokra, tényleg nagyon sok minden a kommunikációm is, így úgy érzem, hogy sokat fejlődött, és szerintem ez ilyen egy-két éves történet, úgyhogy akkor még lehet, hogy ez igaz volt, de most már úgy gondolom, hogy azért így felnőttesen kezdek viselkedni és gondolkodni.
1: Egyébként mondtad, hogy egy nagyon-nagyon energiával teli gyerek volt. Milyen gyerek volt Jászló Ádám, hiszen ugye majd rövidesen eljutunk 2023-hoz, amikor már az U23-as Európa-bajnokságon még csak 21 évesen berobbantál és bronzérmet szereztél, de mondjuk hogy teltek itt Pécsen neked a tínédzser évek?
2: Nagyon rossz gyerek voltam. Elég sokat jártam az igazgatói irodába. Van, amikor nem is az éhében volt, sőt, elég sokszor nem is az éhében volt. Nagyon sokszor szeretettel vártak. Én nem tudom, ott lehet, hogy ott az iskolába vezettem le mindig a feszültséget, mert azért volt egy időszak az úszásban, ami nem ment annyira, szóval olyan is volt, hogy abba hagyom, ilyen gondolataim is voltak, de szerencsére nem. Úgyhogy én szerintem az ottani ilyen feszkót, ami egy versenyeken volt, hogy nem sikerült, meg így edzésen sem ment annyira a dolog, azt szerintem az iskolába vezettem le. Nem biztos, hogy kellett volna, bár nem tudom, hogy mi lett volna, ha nem vezettem le ezt a feszültséget, de megtaláltam a módját, sajnos ez így volt, de azt azért nem mondanám, hogy annyira rossz gyerek voltam, csak ilyen kis csivész, annak mondanám magam. Ez most már így elmúlt, így viszonylag nyugodt vagyok, meg kiegyensúlyozott, de igazából ez volt a Tini Ádám, egy ilyen csivész kisgyerek.
1: Ugye akkor a kis Jászló Ádám kapaszkodott a medence szélén, hogy fél, hogy belehal a vízbe. Aztán gyerekkorodban vagy fiatalkorodban mondtad, hogy amikor nem jöttek az eredmények, akkor fel akartad adni. Nos, úgy érzem, hogy tényleg felnőtt, hiszen nem adtad fel, és most már egyre jobban jönnek az eredmények. Mióta dolgoztak együtt Túros Mátéval?
2: Covid után még én a Tomival elkezdtem edzeni, mert ugye volt egy szünet, 2020 tavaszán volt egy ilyen Covid szünet. Akkor ugye az úszás is félbe maradt, és akkor a Petra Vanatolival így félbe maradt a munka. És utána a válogatott újra kezdhette az edzéseket, Covid-tesztért cserébe, és akkor megkérdezte a Kemeresi Tomi, hogy én szeretnék-e vele úszni. Akkor még az Imre bácsival készült, és akkor olimpiáig ugye a Tomival és az Imre bácsival úsztam, és akkor olimpia után 21 szeptemberétől már a Mátéval. Szóval, ha jól számolok, akkor lassan 5 éve együtt készülünk, és hát elég jól sikerült szerencsére a közös munka, és én úgy gondolom, hogy sok van még nagyon bennünk, mind a kettőnkben. Ő is nagyon nyitott és lelkes, látom rajta. Főleg akkor, amikor én is lelkes vagyok. Úgyhogy szerintem nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és nagyon örülök neki, hogy ő az edzőm most.
1: És ugye említetted, röviddel utána meg is jött az első siker, tehát gyanítom, hogy nagyon nagy szerepe van benne, hogy felnőttél, illetve hogy tényleg olyan szinten kezdtél fejlődni, hogy megjött ugye az első 23-as EB bronzérem. Arra hogy emlékszel vissza?
2: Nehezen amúgy. Régen volt már, de emlékszem, hogy nem is számítottam erre az egészet. Akkor még az volt, hogy én nem nagyon akartam úszni, amúgy elég érdekesen hangzik, de úgy voltam vele, hogy ha ez nem sikerül, akkor lehet, hogy én akkor így kiszállok. Viszont 200 háton, akkor még 200-as úszó voltam, vagy valami olyasmi. Ugye ott összeszedtem egy bronzérmet. Annyira nem volt jó az idő amúgy, szóval annak nem örültem nyilván. Én az időnek sosem örülök valamiért, kivéve olimpiai szint. De amúgy nem nagyon szoktam örülni, viszont a bronzéremnek nagyon örültem, mert a többiek is láttam, hogy nagyon örültek neki, mert ugye ez volt az első U23-as verseny, és én szereztem a legelső érmet, szóval az adott egy nagyon nagy pluszt, és visszanéztem az úszást, és láttam, hogy egy csomó hiba van benne. Ezt sorolnám, akkor nem tudom, nagyon hosszú lenne az interjú, de a forduló rajt azok még mindig gyengék, de láttam azt, hogy még így is ott vagyok, ennyi hibával. És akkor így lehet, hogy kicsit így valami átkattant a fejembe, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnánk, hogy mit tudok akkor, hogyha rendesen felkészülök rá, kijavítom a hibákat, szóval így tudatosan. És szerintem ez a verseny, meg ez az élmény, hogy így visszanéztem, és láttam, hogy milyen szörnyű konkrétan az úszásom, így átkapcsolt, és akkor azóta így egészen tudatosan csinálom a dolgaim.
1: Ez itt még mindig a Bajnokok és Jászló Ádámmal, 8-szoros magyar bajnok úszóval, európai bronzérmes, ugye világbajnok helyzet olimpikonnal beszélgetünk, és ugye azt mondtad, hogy szörnyű volt az úszásod, és a fordulód még a mai napig nem az igazi, hiszen ugye alapvetően te hátúszó vagy, viszont említettem azért, hogy nagyon sok oldalú úszóként tartanak számon. Szereztél magyar bajnoki címet egyébként nem csak hátúszásban, hanem gyorsúszásban is. Ennyire maximalista lenne Jászló Ádám?
2: Annak tartom magam maximalistának. Nagyon sokat dolgozok a konditermi edzésekkel is. Viszont a delfi lábat azt még nem nagyon sikerült összerakni, az egy olyan lyuk. Elég sok mindent kipróbáltunk, volt, ami használt egy kicsit, de így még nem tudtuk ezt így megfejteni, hogy mit kéne csinálni. Így próbálunk segítséget kérni különböző edzőktől, segítőkészek amúgy adnak jó tanácsokat, úgyhogy reméljük, hogy egyszer így meg lesz a válasz erre, minél hamarabb.
1: Bocsánat, de egyébként lehet ez alkati kérdés, hiszen ugye 202 cm-esen, ugye gyakorlatilag a forduló az egy bukfenc a víz alatt, és ha belegondolunk, hogy a tornászok is pici, apró termetűek, nyilván ez egy valami, amin tényleg nem tudtok segíteni, hiszen ekkora vagy.
2: Igen, ebben biztos, hogy van valami, mert ezt a rajtnál is megfigyeltem, hogy én amikor a rajtkőn így összekuporodok, akkor nekem a reakcióidőm az másfél tizeddel rosszabb, mint egy ilyen mondjuk 20 centivel alacsonyabb embernek. Ezt is nagyon sokat néztem, mert ebbe is van ugye idő, tizedek, csak a rajtba. Közben rájöttem, hogy nekem a reflexem, mert semmi baj nincsen. Tehát nem az a baj, hogy én csiga lassú lennék, hanem ugye a magasságom kicsit korlátozza ezt. De amúgy fordulóban is ez van, mert akkor nagyobbat kell így, vagy jobban össze kell kuporodni ahhoz, hogy olyan kicsi legyek, és olyan gyorsan meg tudja fordulni, mint a többiek. A delfin lábban meg azért lehet ez, mert ugye hosszak a lábaim, hosszú a törzsem is, és azt megmozgatni azért az nem egyszerű. Tehát az nagyon sokat kell még erősödni a törzsemnek is, meg a combomnak is, de ezen vagyunk, hogy minél erősebb legyen, és minél gyorsabban ki tudjuk ezt küszöbölni.
1: Akkor egy érdekes kérdés, ezért hát, hiszen ugye alapvetően te hát specialista vagy, az idén is 50 és 100 méter háton nyertél OB-t, korábban 200-on is, illetve volt, ugye, hogy említettük, egy gyors úszó magyar bajnoki címed is, de gyakorlatilag a hátúszásnál a rajt és a rajtkő ki van ugye iktatva.
2: Igen, amúgy ez is nagyon érdekes, mert a hátrajtomnál viszont a reakcióid az meg tök jó. Tehát nem is értem, hogy ez hogy van, mert ott amúgy ugyanúgy fel kell kicsit húzni magad, csak nem annyira nyilván, nem annyira kell összekuporodni. Nem tudom, hogy ez miért van, annyira nem is izgat igazából, de örülök, hogy legalább háton nem hátráltat a magasságom. De ott ugye a delfin az ott van ugyanúgy, úgyhogy ezt majd meg kell fejteni.
1: És ha már a hátúszásról beszéltünk, azért nem lehet egyszerű egy korszakos zseni Kós Hubert mögött úszni hátat manapság, és akkor ugye ne is beszéljünk még Milák Kristófról, aki ugyanúgy most már odakacsingat a gyorsa, hiszen ugye te is indultál, nyertél már országos bajnokságot gyorsan, tagja voltál a gyorsváltónak, amelyik VB-n ötödik lett. Tehát a te számaidban tényleg olyan korszakos zsenik vannak előtted, akik húznak vagy gátolnak, hogy látod?
2: Egyértelműen húznak. Szoktam nézni, ahogy úsznak, ahogy versenyeznek, így próbálom ellesni a dolgokat tőlük. Nyilván azért kicsit zavaró, hogy ott vannak előttem, és hogy például a Hubi is, hogy százon ennyivel előttem van, de sejtem, hogy miért van ennyivel előttem, tehát tudom, hogy én nekem mit kell ahhoz fejleszteni, hogy közelébe érjek. Az, hogy százon utalérjem, az kétlem azért, mert nagyon, tényleg nagyon jó úszó, azt el kell ismerni. Viszont 50-en látom a lehetőséget, hogy ott fogható, úgyhogy most így ez a fókusz. Ugye ez egy-kettőt viszik ki a világversenyekre, úgyhogy én ezt el tudom fogadni, de nyilván megteszek mindent, hogy minél közelebb kerüljek hozzájuk, és ha lehet, akkor még meg is előzzem őket.
1: Ugye legutóbb épp az idei Európa-bajnoksággal kapcsolatban az országos bajnokság után Sós Csaba szövetségi kapitány azt mondta, hogy ideálisan most azokat viszik csak ki, akiknek realitása döntőbe jutás. Ugye te többször is húztál már döntőt EB-n. Most hogy állsz egyébként az országos bajnokságon? Jó időt húztál, de még nem volt meg az EB szint. Mik most a következő célok, hogyha erre az évre gondolunk?
2: Egyértelműen az EB-re szeretnék szintidőt úszni. A döntőre azért nagyon sok esélyem van, még így is, hogy nincs meg a szint, viszont én azért szeretnék biztosra menni, és legalább egy számból szeretnék szintet úszni. Ez most így az 57 lesz, és hát arra fogok rámenni most a következő versenyen. Szerintem simán meg tudom úszni, úgyhogy most ez így a közeljövőre a célom. Távolra meg nyilván az olimpia, tehát az nyilván a szemem előtt tartom, és arra fogok majd felkészülni.
1: Ugye 2028-ban Los Angelesben 26 éves leszel, sőt még akár 32-ben Brisbane-ön is csak 30. Vannak már egyébként ilyen hosszú távú tervek, hogy vagy most, hiszen nagyon sokan azt mondják, hogy ha egy sportol nagyon magas szinten úszik év, vagy sportol éveken keresztül, akkor azért abban könnyen kiéghet. Nyilván fiatal ember vagy még, de hogy tekintesz most még a pályafutásod hátralévő szakaszára?
2: Én egyértelműen 32-ig tervezek. Utána azt még nem döntöttem el, de addig biztosan szeretnék úszni. Látom magamban azért azt, hogy meg tudom csinálni ezt a 6 évet még bőven, és úgy érzem, hogy elő tudok maradni. Utána még majd el fog dőlni attól függően, hogy sikerül az olimpia. Remélem ki fog jutni, és remélem jól sikerül, és akkor egyértelmű, hogy folytatni fogom. De néha azért érzem azt, hogy mondjuk a hosszú a szezon, tavaly azért elég hosszú volt, Szingapúr augusztusban volt, meg most is az EB, az is augusztus közepe, tehát az még hosszabb lesz. Azért akkor így már megérzem, hogy utána így azért jól esik a pihenés, tehát azért egy-két hét, sőt, még így három is jól tud esni, de vissza tudok rázódni elég hamar, úgyhogy nem érzem még azt, hogy bármikor így a közeljövőbe kiégnék.
1: Egyébként most ugye az OB után, mikor beszéltem edződdel, Túrós Mátéval azt mondta, hogy egy pici pihenés. Hogyan pihenj Ászó Ádám? Tehát mi az, amivel mondjuk ki tudsz kapcsolódni, legyen ez aktív pihenés, vagy mi az, amit egy fiatal ember itt Pécsen csinál?
2: Én olyan, az a fajta vagyok, hogy én ha pihenek, akkor azt így nagyon pihenek. Tehát akkor fekszek, vagy kint vagyok, vagy családdal töltöm az időt, vagy videójátékozok. Tehát én bent, akkor otthon vagyok. Néha-néha van valami program, ilyen mozi, vagy ilyesmi, de én nem aktívan szoktam pihenni, tehát mindig vagy ülök, vagy fekszek, vagy valami ilyesmi, úgyhogy nekem ez a pihenés.
1: Egyébként megismernek most már Pécsen, hiszen azért ugye 8-szoros országos bajnokként most már EB-ken, VB-n, olimpián jártál, tehát szép lassan, ahogy fejlősz, nősz, és egy jobbak az idők, egy jobbak az eredmények, azért, hát nem is azt mondja, hogy egy sztár státuszba, de azért egy sikeres sportoló státuszba érsz. Megismernek-e már az emberek az utcán, vagy hogyan éled meg ezt a, hát mondhatjuk azt, hogy növekvő népszerűséget?
2: Hát ez a növekvő népszerűség azért, én még azt mondanám, hogy az Uszoda környéke, így városba azért nem. Egyrészt nem nagyon szoktam így járkálni, de hogyha járok, akkor nem ismernek, és akkor nem az van, hogy odafut, hogy úristen, adj egy autogramot, vagy közös képet, tehát ilyen nincsen azért.
1: Mi kell ehhez, vagy hogyha esetleg ez eljön, mert nyilván tudjuk, hogy mi kell ehhez. Jó eredmények, még jobb eredmények, és ugye itt az olimpia, tehát eljátszottál már a gondolattal.
2: Persze, mindig el szoktam játszani. Amúgy én nem szeretem ezt a hírnevet. Már ami most van, az is nem az, hogy teher vagy zavar, de meg vagyok nélküle, tehát én csinálom a dolgomat, és akkor nyilván most elismerik, az nekem bőven elég. Viszont így a hírnévre visszatérve, hogy inkább az Uszoda és környéke az, ahol így megismernek, és akkor ott most az OB-n is voltak nézők, akkor azért odajöttek, gratuláltak, meg kértek autogramokat, meg képet. Az azért jól tud esni. Meg itthon is a vendégek is ismernek, meg ők is gratulálnak, mindig érdeklődnek, szóval szoktunk így beszélgetni, és amúgy én nem gondoltam, hogy én ilyen szintre el fogok jutni, de amúgy meglepő is, hogy ilyenek velem, ilyen kedvesek, és követik a dolgaimat, meg jól is esik, hogy elismernek és érdeklődnek is.
1: Viszont ugye még egyszer ez itt a Bajnokok Jászó Ádámmal, és talán a műsorunk célja egy picit az is, hogy igenis a magyar közönség ismerje meg azokat a bajnokokat, akik igenis tesznek érte, hiszen ahogy említetted a beszélgetés elején, talán némiképp handicappel kicsit későn kezdted az úszást, tehát volt egy kis hátrányod, nem is feltétlenül volt mindig egyenes az út addig, hogy ide eljuss, de tényleg most már sikeres úszó vagy Magyarországon, és azt hiszem, hogy ennek elsősorban a kemény befektetett munka az, ami köszönhető.
2: Ez így van, és a kitartás nyilván. Nagyon sok, szerintem túl sok, az a baj, túl sok mélypontom volt. Szerintem ennyinek nem is kellett volna lennie, meg nagyon sokáig tartott. Volt egy ilyen, nem is tudom, szerintem 4-5 év, így a tinédzser kellős közepén konkrétan, ami így azt se tudtam, hogy merre van az előre konkrétan. Tehát így se iskolában nem tudtam, hogy mi van, vagy mit akarok, se úszásban nem tudtam, hogy mit szeretnék. És csak így össze-vissza voltam, és nem is értem, hogy nem hagytam abba egyáltalán az úszást, mert volt egy időszak amúgy, amikor abba hagytam, és akkor boxolni elkezdtem. Az egy fél évig tartott. Szerintem az mentette meg egy kicsit a karrieremet, mert elkezdett hiányozni az úszás. És hát onnan visszajönni, és ezeket az eredményeket elérni, az meglepő volt számomra is, és soha nem gondoltam volna, hogy ilyen mondjuk olimpikon leszek. Szóval, ha ez valaki nekem így 10 éve azt mondja, hogy olimpikon leszel, és döntőbe fogsz jutni, biztos, hogy kiröhögöm. Tehát ennyire rossz volt a helyzet.
1: Egyébként mi segített, vagy ki segített? A család, a szülői háttér, a közeg, vagy tényleg azt mondtad, hogy mert hiányzott az úszás, mert én úgy kezdem összerakni a képet, hogy Jászó Ádám nem feltétlenül a valahol legtehetségesebb úszó, viszont az a kemény munka, amit beletettél, és tényleg ahogy azon a folyamaton keresztül felnőttél, pontosan azt tesz sikeressé.
2: Ez szerintem nem igaz, mert nagyon sokan, tehát igazából csak azt hallom, hogy én mennyire tehetséges vagyok, és hogy voltam. És azért jutottam el arra a szintre, így még ennek a valaminek a közepén is, tehát hogy ugye nem akartam, mert ugye tehetséges voltam.
1: Viszont akkor így teszem fel a kérdést, ki segített abban akkor a nehéz időben, hogy rátalálja a helyes útra?
2: A szüleim, tehát nagyon sokat nekik köszönhetek. Ezt sose mondtam nekik, és szerintem nem is fogom, mert ők se ilyenek azért, hogy így érzelgősek. De nagyon sokszor történt olyan, hogy mondjuk rossz volt egy verseny, és apa hurcibált versenyekre, még nem volt jogsim, meg semmim, és akkor hazafele mindig beszélt, ilyen monológot tartott. de nagyon sokszor előfordult, és akkor mindenféléről beszélt, hogy motiváció, hogy mit tanácsol, hogy mit csináljak, mire figyeljek, mire ne figyeljek. Tehát nagyon sok tanácsot adott, és nagyon-nagyon sokat beszélt, és nagyon jókat mondott, és szerintem ő még a mai napig azt hiszi, mert most is néha elő szokott ez fordulni, ha valami hülyeséget csinálok véletlenül, azért szeret tanácsot adni, és nyilván foglalkozik velem is, meg a nővéremmel is, és próbál így jó irányba terelgetni minket. Tehát beszélt, mondta a dolgait, hogy ő mit lát, mire gondol, mit csináljak, és mindig azt hitte, meg szerintem ugye ma is azt hiszi, hogy én csak így ott voltam, és így hallgattam, és így egyik fülemen ki a másikon be. Mert ilyenkor én nem szoktam visszabeszélni. Nem az, hogy visszabeszélni, mert nem vitatkozunk, csak ugye mondja, én meg hallgatom. És akkor én nem szoktam rá reagálni soha. Én mostanában szoktam azért így elmondom a dolgaimat neki, de ugye azt hiszi, hogy én nem figyeltem, és akkor egy fölösleges duma volt az egész, közben ez nem igaz. Nagyon sok mindent megjegyeztem, megfogadtam, úgyhogy nagyon sok olyan dolog van, amit ő mondott nekem, és ő tanácsolt, és én ezt megfogadtam, és lehet, sőt, biztos vagyok benne, hogy ezért vagyok most itt.
1: Akkor azért nagyon-nagyon bízom, de még azt is mondtad, hogy ezt sosem fogod neki elmondani, hogy akkor itt a rádió keretein belül ezt majd ő meghallja, és tényleg nagyon büszke lehet a fiára. Egy picit tekintsünk még előre, Ádám, hiszen ugye említettük azt, hogy 2 év múlva olimpia, és hát azért Párizsban már ott lehettél, és azért olimpián, ahogy említetted, 10 éve senkinek nem hitted volna ezt, hogy te tényleg egyszer olimpikon leszel és döntőt úszol. Megélve Párizst, mik az emlékek, illetve ez mekkora motiváció a jövőt illetve?
2: Amúgy ez most furcsán fog hangzani, szerintem nem sokan mondják ezt, de így első olimpiának szerintem ez ilyen nagyon ilyen semmilyen élmény volt. Egyrészt azért, mert nekem nagyon rövid ideig tartott, szóval a gyorsváltó is és a 100 hát is első 2 nap volt. És úgy volt, hogy aki végzett, az még egy napot ott lehet, és akkor utána haza kell menni. Tehát még el se kezdődött a verseny, én meg már otthon néztem ugye a többieket, ahogy úsznak, és ez nagyon, nagyon furcsa volt, és azért nem hagyott olyan mély nyomot bennem ez a dolog. Viszont az a döntőt, az soha nem fogom elfelejteni, az amikor bevonultunk, és az egész aréna így tombolt konkrétan. Azt hittem, hogy kiszakad a dobhártyám, annyira durva volt.
1: És egyébként azt mondtad, hogy nem hagyott ez benned mélye volt, esetleg tüskét, jó értelemben vett tüskét, ami arra őzték rá, hogy igenis legközelebb is ott leszek, és most sokkal tovább ott leszek, és sokkal jobban fogom élvezni.
2: Igen, ez a cél egyértelműen. Szeretnék több számból úszni. Most nyilván az, hogy vannak a számok azon, én nem tudok befolyásolni semmit, de igyekszem több számból kijutni, és szeretném azt elérni, hogy nyilván minél tovább ott tudjak lenni, és minél többet tudjak úszni, mert azért ez, amikor bemész, és így tényleg tombol a tömeg, az nagyon, nagyon jó érzés, nagyon meghatároz, és azt azért nem felejti el az ember.
1: Ha mondjuk 10 év múlva ismét beszélgetünk, miről beszélgetünk majd?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Hát remélem arról, hogy milyen volt a következő 2 olimpiám. Hát ezt így azért nehéz megválaszolni, de remélem, hogy még az úszásról fogunk beszélgetni.
1: Cél lehet? Cél kell, hogy cél legyen egy érem?
2: Szerintem nem amúgy. Én úgy vagyok vele, hogy most nyilván megvan a célom, hogy 32-ig szeretnék úszni. Most én erre fókuszálok. Előtte nyilván van egy csomó verseny, tehát 27-ben lesz ugye itthon a VB is, azért az is nagyon nagy élmény lesz szerintem, úgyhogy arra is mindenféleképpen szeretnék kijutni. Úgyhogy így szépen lassan így lépkedek előre, hogy én nem nagyon gondolkozok ilyen 10 évekbe azért, szóval az nagyon nehéz, bármi történhet, akár le is sérülhetek, reméljük nem fogok. Egy ilyen kérdésre azért nehéz válaszolni, hogy mit gondolok, hogy mi lesz 10 év múlva.
1: De akkor reméljük, hogy minél nagyobb sikerekről tudunk majd ismét beszélgetni, vagy hát nem feltétlenül csak akkor, amikor már lezártad a pályafutásod, de amikor majd visszatekintesz, akkor legyen így. Ádám, nagyon szépen köszönöm az idődet, nagyon sok sikert kívánok a folytatásra, és hát kedves hallgatóink, ez volt a Bajnokok Jászó Ádámmal, önök Nyágui Gergelyt hallották, viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: lettél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: 6 óra 4 perc a pontos idő, csodaszép jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Ezen a héten is, vagy ezen a csütörtök reggelen is, édes kettesben. Marosány Gyurival, jó reggel, Gyuri.
3: Jó reggelt kívánok, német
2: Kornél. Kicsit le vagy lassulva lelkem, virágom.
3: Nem, ez ugye a nagy csapatok is a tornákon úgy vannak, hogy formaidőzítés, és ahogy megyünk a torna vége felé, akkor kerülnek.
2: Ez nálam viszont sose sikerült.
3: Csúcsformában. Én is most így indulok, most indulnak az energiáim. Hogy szoktam mondani, hogy egy csodálatos csütörtök. Elindítjuk ezt a napot is.
2: Csodaszép csütörtöki csodát.
3: Minden napra várjuk a csodákat, üdvözöljük a hallgatókat, és
2: igen,
3: én bízunk benne, hogy...
2: Igen, is lesz egy kisebb csodára, nem? De erről majd beszélünk később kézzel a vonalon, nem?
3: Tehát arról nagyon sokat fogunk beszélni. Ha nem is ma, de ezen a héten, tehát ebben a hét napban kell majd a csoda, így van.
2: Hogy telt a hét eddig?
3: Lágyon, tehát nem voltak nagy... Nem
2: lágyon?
3: Volt, igen, nem volt...
2: Az milyen az a lágy?
3: Nem volt amplitúdója, de se föl, se le, szépen átlagosan lágyon teltek a napok.
2: Nem hiszem, hogy a játékosaid nem idegesítettek fel, nyugalom volt, békesség volt. Nem. Tegnap a Tour de Hongrie szervezői is, amiközben edzést tartanál, és megérkezik egy 870 média munkás, az se zökkentett ki.
3: Nem, hát a média érdeklődéshez hozzászoktunk az edzéseinket. Nem, egyébként Tour de Hongrie volt, így van, Békés Csabán, és most először rajtolt Gyuláról.
2: De figyelj már, ez a Gyula Békés Csaba távolság, ez emlékeimben azért egy 20 kilométernél több nincs, nem?
3: Nincs, viszont 4 kört tettek Békés Csaba körül, hogyha jól tudom, akkor nem is körül, tehát 2-1 házáig dobozik.
2: Mentek, nem?
3: Így van, tehát az meg
2: volt. Kérdeztek Reisz Bálint, hogy egyébként tudom, hogy ez hogy jön ki, mondom úgy, hogy elmennek előtte Nyíregyházára, és utána jönnek vissza körülbelül.
3: Nem, hát nagyon nagy rendezvény, jó volt látni, ugye én ezt már amikor Komlón dolgoztam, Pécsen is megtapasztaltam, akkor rabul is ejtett a Tour de Hongrie Pécs belvárosában.
2: Elloptál egy biciklit, vagy mit csináltál?
3: Nem, lezártak minden utat, ahogy el tudtam volna hagyni a belvárost. Most hasonló problémák voltak az játékosai edzésre, éppen estek csak be, mert ugye át komoly útlezárások voltak, és nehezen közelítették meg a csarnokot, de nagyon sok embert megmozgatott, és jó látni ezt, hogy ilyen érdeklődőek a magyar emberek a sport iránt is, a biciklizés iránt is. Nagyon jó marketingje szerintem az összesen minden sportnak a Tour de Hongrie, de látszódik a nyitottság, és ennek örülök.
2: De most ők Békés Csabán éjszakázott a mezőny? Akkor jól gondolom, és akkor onnan mennek tovább?
3: Hát szerintem odaér, igen, holnap szar, talán szar, vagy nem holnap, hanem ma, mintha szarvas rém lenne.
2: Következő úti célnak. Igen, ezt mondta Bálint, igen, emlékeim igen. Szerint. Ja. Na nézzük, hogy mi történt egyébként a tegnapi nap folyamán a sportvilágában, amiről így reggel talán érdemes beszámolni.
3: Kupa nap. Mindenhol kupa volt.
2: Igen. Mit szólsz ahhoz egyébként, hogy a Fradi az egyik legjobb játékosát, Abu Fanit eladhatja Macrona Zvezdához? Szerbiába.
3: Így van. Belgrádba. Hát a Balkán csúcs csapata a Crvena Zvezda tegnap.
2: A Partizán szurkolók erre mit szólnak?
3: Hát az eredményeket kell megnézni, hát abszolút uralja Szerbiát, és szerintem a Balkánnak is a legnagyobb költségvetéssel bíró klubja, tehát a Dinamo Zagreb előtt tart jóval, és tegnap kupadöntőt rendeztek Szerbiába is, és a Crvena Zvezda rendes játékidőben 2-2-t játszott, 11-esekkel verte meg a Vojvodinát, Mateusz kapus szépen védte a jobb alsó sarokba tartó labdáját az utolsó 11-es lövőnek, és ami még a mérkőzéshez hozzátartozik, hogy Szűcs Kornél gólt szerzett a mérkőzés második percében a Vojvodina színeiben, az a Szűcs Kornél ugye, aki a magyar válogatottal is kacérkodik a Plymouthban.
2: Mi Kornélok ilyenek vagyunk.
3: Hát igen, igen, kacérkodtok a válogatotta.
2: Csak valaki itt ragad a stúdióban, valakinek be is válogatnak.
3: Igen, úgyhogy ezek örömteli dolgok, hogy Kornél gólt szerzett, sajnos a csapata nem tudta elhódítani a kupát, de így is szép eredmény tőlük, hogy a Crvena Zvezdát ilyen harcra késztették.
2: Most Stankovic jó edző, akkor ezek után? Vagy nem jó edző? Vagy...
3: Na, nagyon nagy edző.
2: Persze?
3: Igen.
2: De mi? Ezt most mire alapozott?
3: Mert mindenki csúcsedzőnek tartja, Szerbiában is. Tehát a Zvezdával mindent megnyer, ebben a szezonban bajnokságban maga biztosan nyerik meg a szerb kupát. Szintén megnyerték.
2: Szerbiában... Ez a moszkvai kaland azért nem ez bizonyítja. Vagy de ez bizonyítja? Csak ott hát, ez ilyen
3: nem.
2: Mérsékeltebb érdeklődés, vagy siker mellett?
3: Nem volt az sem olyan nagyon nagy kudarc, de
2: hát azért... a jó nem ilyen.
3: De nem tudsz olyan edzőt nekem mutatni, aki minden csapatánál, itt mindenhol... Mondjuk ez igaz, de a kivétel erősíti a szabályt.
2: Tehát azt, hogy nem... Milánnak mondom a mai hangfelelősségnek, hogy nem tudsz ilyet mutatni, és így kihúzza. Hát mondjuk az igaz, hát nyilván, ha rólam van szó.
3: Hát valam, most Stankovic is a Ferencváros élén kiválóan dolgozott.
2: Milyen korrekt módon léphet le, nem? Egy igazi úriember.
3: Nézlem, akiért kivásárlási árat fizetnek, az mindig egy korrekt lelépés. Annál nincs korrektebb lelépés.
2: De ott ilyen emberi dolgokat nem kell figyelembe venni, tegnap még azt állítottad, hogy egyébként, de ahogy is nem megyek sehol, majd másnap között, hogy amúgy kivásároltam, mert ő saját magát vásárolta ki ráadásul. Jó, nyilván Moszkvában megtámogatták ezt, hogy ki tudja magát.
3: Hát így van, tehát ennél korrektebből nem lehet lelépni, mint hogy fizetnek, érted? És változik a helyzet, tehát most nem akarok az élet más területéről is példát hozni. Tudnánk, amikor változik a helyzet, és akkor más lesz a befejezése annak a történetnek, mint amit előtte mondott valaki. Tehát szerintem abban a pillanatban, hogy a klub jól jár vele anyagilag, akkor az egy korrekt lelépés.
2: Abu Fani elengedése a Fradiból? Vagy eladása? Ezek szerint akkor ez is, hogy mivel üzletpénzt kap érte a Fradi?
3: De abszolút, hát a Ferenc...
2: De állítólag 3 millió euró az értéke, és ilyen 1,5 millióról szólnak a hírek.
3: Akkor egy nem jó üzletet tervez kötni
2: ez
3: a Ferencváros.
2: Ez kicsit olyan, mint a segítsetek, Revicki Gábor, melyik film, a Üvegtigris, ezzel speciál pont nem jól csinált a jó üzletet, mert
3: igen,
2: a
3: szemüveg nem kényszeríti őket, senki, hogy adják el.
2: Ezzel speciál pont átvertek.
3: Senki nem kényszeríti őket.
2: Hát hogy... de valamilyen okból kifolyólag mégiscsak elkezdtek kokettálni egymással.
3: Ha egy üzlet megkötetik, az azt jelenti, mind a két fél elégedett.
2: Na jó, meglátjuk, ugye Stankovicsal együtt dolgozna újra Abu Fani, állítólag nagyon szerettek együtt dolgozni, és lejár jövőre a szerződése a Fradinál, tehát ugye ezért van beszorítva a budapesti csapat itt a belgrádi val szemben itt az a tárgyalásoknál, hogyha még pénzt akar látni az izraeli játékos ért, vagy játékjogáért, akkor most kell megköttetni az üzletet. Mit szólunk ahhoz? Azt nem tudom, olvasta, de ugye nyáron labdarúgó VB. Követed majd az eseményeket?
3: Természetesen minden mérkőzést, legyen az éjjel-nappal, egy világbajnokságot.
2: Számíthatunk rád esetleg itt szakértőként beleferi mellé valamikor hívhatunk?
3: Természetesen mindig.
2: Tehát egy ilyen Curaçao-Németország mérkőzés.
3: Nagyon. Apropó Curaçao.
2: Hogy milyen emlékeid vannak fiatal korodból, nem a Curaçao-val kapcsolatban.
3: Apropó Curaçao, Dick Advokát visszatér, lehet. Nem tudom, hallottátok-e?
2: Hát pont nem. Hát na, de most akkor itt 6 óra 12-kor fedd fel kártyáidat.
3: Hát van egy olyan, hát nem is összeesküvés elmélet, de egy olyan lehetőség, hogy a Dick Advokáttal jutott ki a Curaçao, csak Advokát ott hagyta Curaçao csapatát, ugye ott betegség, ha jól tudom, a betegsége miatt ott volt a családi probléma.
2: Hát Istennek meggyógyult ezek szerint.
3: És erre nincs pontos információ, viszont a helyére kinevezett szövetségkapitány most a... játékosok, hogy is mondjam, nem túl nagy elfogadottsággal bír.
2: Na, és ehhez te mit szólsz edzőként, hogy a játékosok így megfúrják az edzőt?
3: Hát, hogyha van egy abszolút összakarata a csapatnak, akkor annak oka lehet. Tehát akár szakmai, akár emberi, amit meg kell hallgatni. Valószínű, hogy ilyenkor ez úgy történik, most nem csak Curaçao, hanem Ákni, hogy ezt a játékosok jelzik az edzőnek, hogyha az edzőnek nincs meg a kellő intelligenciája ahhoz, hogy abban a közösségben, abban a mikrokörnyezetben azok a munkamódszerek, amikben ő hisz, nem működik, akkor is egy idő után a játékosok felé ezt nem tudják, eredménytelenül kommunikálják, akkor ez a megoldás van csak, hogy fel kell állítani az edzőt. Tehát most én tudom, én is edző vagyok, és az edzőket kéne védjem.
2: Volt már ilyen lázadás pályafutásod során, amikor ennyire föllázadtak, hogy mindenki ellened ment?
3: Nem. Hát ideig, hogy eljusson. Olyan volt, hogy jelezték a játékosok a csapatkapitányon keresztül, hogy nem jó az az út, amin vagyunk, illetve a kettőnk közti viszonyban, és akkor ehhez megfelelően változtatni kell a metodikán, legyen az kommunikációs metodika, legyen az terhelési metodika, bármi. Tehát azért mondom, ez kell egy edző intelligencia, hogy kitarthatsz, és ezek nem taktikai dolgokra gondol ilyenkor, tehát akár terhelésre, tehát hogyha jelzi egy csapat, hogy fáradt, akkor azt meg kell, hogy hallgassa az edző. A visszajelzésekre oda kell figyeljen.
2: Na de elkanyarodtunk itt a foci VB kapcsán, nem tudom, a tegnapi hír kivel jött szembe, hogy a Nemzetközi Szövetség a FIFA tervei szerint az előírt 15 perces szünet hosszúságát megnövelik, mert az NFL-ből látott halftime show-t a pályára vinnék. Azért ez ebben tehát az európai értelemben vett futballban vagy fociban annyira nem volt szokás. Mondjuk az sem volt szokás 2022-ig, hogy mindenféle influencerek, akik azzal lettek híresek, hogy úgy sóznak húsokat, mint ahogy senki más, és egyébként ebből a csávó milliárdos lett, csókolgatják a kupát, amihez senki más nem érhetett hozzá. Ezek szerint most jön Rihanna és nem tudom én, Shakira közös produkciója, és nézzük ugyanúgy, mint hogyha ez egy NFL Super Bowl lenne. Én abszolút nem vagyok ennek híve, tehát én ennél sokkal inkább futballromantikus vagy futballkonzervatív vagyok, de egyébként én leszek a kisebbség, ez már egyértelműen.
3: Most ha értelődni akarnék, akkor azt mondanám, hogy szükség van a halftime show-ra, mert nem elég szórakoztató a mai labdarúgás ezzel a sok passzos játékkal, és
2: hát a szörletből hazaadjuk a kapusnak. Döntő, az kellően izgalmas volt ahhoz, hogy
3: persze, tehát
2: most
3: vannak
2: a szünetben ott bárki riszálja magát.
3: Igen, de a show műsor, erről szól a mai sport, az eladhatóság.
2: Nem, erről szól az amerikai show, vagy erről szól az amerikai sport, az európai értelemben vett labdarúgás nem erről szól.
3: De biznisz itt már minden, és el kell adni.
2: Tehát egy Batonya Kétegyháza meccsen egyébként simán elnéznéd, hogy Nótár Méri húzza ott a szünetben egyébként, ahelyett, hogy jönne a második félidő?
3: Mérivel jó viszony vagyok, lehet, hogy ez nem is egy rossz ötlet, és elhívjuk egy ilyen rangadóra. Persze, hát szórakoztatni, tehát ez a mi feladatunk sportolóknak.
2: Tehát akkor ugyanezt egy Újpest, Fradin Újpesten Curtis, a Fradi meccsen, igen, meg nem az tudom, valaki, aki a VIP-ben feltűnt most az elmúlt időszakban.
3: Nekünk sportban dolgozónak az elsődleges feladatunk, hogy szórakoztassunk. Na most ez megvan 2x45 percben, 2x30 percben, és a köztes időben is adni kell ingert a szurkolóknak, mert nem
2: tehát
3: mindenkit...
2: Most az MTK-hoz jöttök hamarosan játszani, és az MTK-nál már bajnok az MTK, ugye? Jól így mondom.
3: Így van.
2: És akkor kitalálják, hogy a negyedórás szünet, ami az NB1B-ben egyébként nem is negyed óra, hanem 10 perc szokott lenni, ha jól gondolom. Vagy negyed óra szünetet tartatok?
3: Negyed óra.
2: Nem csak az, akkor a meccseken, ahol tévé közvetítés van, negyed óra. Mindegy, legyen negyed óra. Kitalálják az MTK-nál, hogy akkor valami kis plusz produkciót beraknak, és akkor az 30 perces szünet, mert még negyed órát rátesznek.
3: Hát ezt egy rendszerben kell vizsgálni.
2: Hát de most
3: tehát ez
2: rendszerben?
3: Minden mérkőzés.
2: Hát azért vagytok, hogy szórakoztassatok.
3: Ez így van, de minden mérkőzés. Ilyen nincs, hogy egy mérkőzésen ennyi más, mert akkor a magát, tehát az egész metodikát szerint épített. Tehát akkor minden mérkőzésen 30 perc, mint hogy a világbajnokságon nem egy meccsre akarnak 30 percet szünetet. Minden meccsen legyen 30. Persze, szórakoztassanak, legyen bármilyen show.
2: Szerintem nem lesz mindegyik meccsen show műsor, a döntőben lesz, szerintem.
3: Igen?
2: Én azt gondolom. Hát ez egy döntőnek beillő, ez az MTK Békés Csaba, ez két nagymúltú csapat, első osztályban is többször találkoztak.
3: Hát ja, 30
2: már, és
3: az
2: akkor most Szegőtibiék oda rittyentánk nektek egy negyed óra plusz. Akkor mi újság van?
3: Elfogadom, hát most
2: elfogadod?
3: Persze, hát
2: most
3: miért ne? Kompromisszumok, hát a kompromisszumot azért miért ne kössek, hogy a kilátogató szurkolók még nagyobb szintű szórakozást kapjanak, mert mi is azt szeretnénk nyújtani, mi is azt nyújtunk, bízunk benne, akkor még tegyünk rá egy lapáttal, szórakozzon még jobban. Hát erről szól ez a mi dolgunk.
2: Egyébként, ha ki tudnék menni erre a meccsre, és valahogy meg tudnám fűzni az MTK-sokat, esküszöm, megmondanám nekik, hogy valamint plusz negyed órát még tegyenek ott rá.
3: Hát igen.
2: Hogy megnézzem az arcot.
3: Az a meccs, az egy teljesen tét nélküli meccs lesz, és már szerintem mindenki az utolsó fordulóba nyarat várja majd.
2: Na, akkor ez pláne jó egyébként, hogy a negyed órás szünetből csinálunk fél órásat, nem?
3: Nem, nekem ezzel nincsen problémám, még egyszer mondom, szurkoló van, a legfontosabb, őt kell szórakoztatni.
2: Milyen nexusod van Békés Csabán a szurkolókkal?
3: Nagyon jó, kiváló.
2: Őket megkérdezem, akkor ők is ugyanezt mondanák?
3: Biztos vagyok benne, persze. Nekem minden klubomnál jó kapcsolatom volt a szurkolókkal. Tehát, talán ez ebből is fakad, hogy én tényleg magunkra úgy tekintek, nekünk az a feladatunk, hogy őket szórakoztassuk, és őket képviseljük.
2: Játékvezetőkkel?
3: kimagaslóan jó. Kimagaslóan jó kapcsolatom. Ez a másik.
2: Nem szoktál olyanokat nyilatkozni, mint Perez, hogy szerintetek 10, vagy szerinte 18 pontot vettek el a Sporika Real Madridtól. Tehát egyszer ebben az idő, tehát végre elértünk oda abba, ebben az életben, hogy a Real Madrid egy szezonban nem nyert semmilyen trófeát. Természetesen él prezidente azonnal. Ki áll, ki és mi miatt történik mindez?
3: Hát ezek szomorú dolgok, mert a játékvezetők, nem hiszem, hogy a játékvezetők ugrasztották
2: össze. A játékvezetők mindig úgy fújnak Spanyolországban, hogy a Barca járjon jól. Te is így emlékszel erre?
3: Nem. Nem, és a játékvezetők nem hiszem, hogy bementek a Real öltözőjébe összeugrasztani Tchouaménit és Valverdét. Talán ezekről a dolgokról kéne elmélkedjen elnök úr, és utána keressen másban hibákat. Én nekem ezek nem vezetnek jó irányba, az ilyen nyilatkozatok. Amíg nincs a házad táján minden rendben, addig ne kezdj el senkit kritizálni, hogy téged bántod magadat.
2: Ha az elnököd ilyet csinálna egyébként, hogy a Beolnak ezt nyilatkozná, hogy azért nem jutottatok most föl, és vagytok harmadik

0: a 3 éves projektünk második évébe szeretnénk feljutni. Ez ugyanúgy egy olyan cél, ami miatt érdemes reggel fogni. Az, hogy jó érezzük magunkat, hát akkor tényleg az előbb emlegetett Mérit vagy Jolit fölhívom, és eljön énekel nekünk, és jól fogjuk érezni magunkat, ahhoz nem kell nekünk
1: már
0: edzeni.
1: Már aki, én szeretem a mulató zenét, de mondjuk itt tartanánk egy reprezentatív, vagy nem reprezentatív közvéleménykutatást, nem tudom, hogy hát kibicolna hozzá.
0: Rihannát most nem, ővel nem, őt nem tudom elhívni.
1: Már egyébként nem is mond ez butaságot, így egy nagy mulató sportreggelt megcsinálhatnánk egyszer egyébként. Behívni őket. Öcsi bácsi is szeretett nótázni, nem?
0: Hát és Jolly nagy honvéd szurkoló természetesen, tehát ő szenvedélyes.
1: 6 óra 21 perckor jönnek az embernek a legjobb ötletek egyébként, ami így elsőre ilyen vadnak tűnt, hogy méri a Battonya két egyháza mérkőzés szünetében, azt most lehet, hogy itt a sport, ide a stúdióba egyébként énekelne, és hogyha megkérnéd?
0: Hát azt nem tudom. Jolly, hát nem tudom. Lehet.
1: Elkezdett villogni a telefonom, ez nem biztos, hogy jót jelent. Na, nézzük Gyuri, hogy mi lesz a mai napon egyébként, hogy mivel foglalkozunk. Ember vagy gép, ez a fantázia neve a 7 órakor következő témánknak. Lehet-e a sportolóknak káros szenvedélye? Az edzőknek, a sportban dolgozóknak lehet-e káros szenvedélye?
0: Természetesen ugyanolyan ember, mint bárki más.
1: De biztos, hogy ugyanolyan ember?
0: Hát mert húsvér ember mindenki természetesen, tehát most miért lenne más? Ugyanúgy az ember gyarló, amikor olyan életszakaszban van. Nem gondolom azt, hogy más megítélés alá kéne essen a 4 fal között. És sportoló abban, hogy példamutató kell, hogy legyen, abban egyetértek, és van egy határ, ami, de az ugyanúgy felháborító egy, nem tudom én, egy bárkinek, hogyha ha valaki részeg, az nem néz ki jól. Az nem néz ki jól egy élsportoló esetében sem, meg egy közember esetében sem.
1: Oké, csak hogyha most már az alkohol kérdést említetted úgy, hogy nem bíztatunk senkit sem, meg ugye nyilván hát 18 év alatt nem lehet.
0: Nem néz ki jó.
1: Értem, amit mondasz, csak hogyha engem lefotóznak egy nem tudom én pohárral a kezemben, kevésbé akad meg rajta a világ szeme. Ha mindez Szoboszlai Dominik esetében történik, akkor teljesen más a leányzó fekvése.
0: Igen,
1: tehát arról beszéltünk, hogy egyforma húsvér emberek vagyunk, nem?
0: Igen, hát a mérték a kérdés, itt mindig ezeknél
1: szóval
0: a kérdéseknél.
1: Ha egy pohár itallal lefotózzák a kezében, akkor is szerintem van, aki kikezdi.
0: Nekem volt olyan, hogy mentem egy csapathoz, egy városba, és első napunk beköltözés, és a második edzőmmel elmentünk, megittunk egy kis üveges alkoholtartalmú italt, és hétfőn az a történet volt, hogy mi a pulton táncoltunk, és annyira részegek voltunk, tehát...
1: Nem olyan nagyon lett kitupírozva, vagy feltupírozva a történet?
0: Nem, és viszont az a pult az nagyon stabil lehetett, hogyha én rajta táncoltam, de mondom, tehát nyilván van ilyen, hogy...
1: Van, de ez meg van még ez a szórakoztató hely, mert elmennék lehet egyszer veled én is.
0: Nem tudom, nagyon rég volt.
1: Egy ásványvizet így. És... két bubisat.
0: Ugye ezekben ez a veszély, hogyha ismert ember csinál valamit, akkor az már 2-3 nap múlva 3-szorosa, 4-szerese, 10-szerese lesz.
1: Na erről beszélgetünk majd egyébként, ez szóval, hogy ember vagy gép lehet-e a sportolóknak káros szenvedélye, egyáltalán szenvedélye? Tehát, hogy mennyiben jelenik meg ilyenkor az ember, és mennyiben a híresség. Aztán természetesen jön majd 8 órakor szokásainknak megfelelően a Nemzeti Sportjegyzet, hívjuk Holzer Ádámot is egyébként, hiszen a hétvégén eldől minden. Ferencváros-Zalaegerszeg, illetve Kisvárda-Győr mérkőzések döntenek a bajnoki címről, az Eto sorsa a saját kezében. Ádámmal egy picit kivesézzük majd az esélyeket. 9 órakor, hát hogy milyen cserét hajtottunk végre, az majd kiderül. Az biztos, hogy Pálinger Katit most nem tudjuk hívni. Ellenben Kovács Péterrel beszélünk, méghozzá a ma esti szerb-magyar férfi VB-selejtezőről, amire óriás, tehát közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban, úgyhogy óriási szükség lenne egy nagyon jó eredményre már az első mérkőzésen. Szóval ezek címszavakban a ma reggel legfőbb mozgatórugói, 6 óra 25 perc a pontos idő, hamarosan innen folytatjuk majd.
2: Ez a Sport reggel, minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú, tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány, hamarosan lejár az SZIA bevallás határideje. Napos felhős, szeles időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a tanácskozás közben tartott tájékoztatón elmondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszály helyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyagellátása. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. Országos vízügyi koordinációs központot állítanak fel ma. A szervezet feladata a 12 területi igazgatóság munkájának összehangolása és új vízmegtartási intézkedések bevezetése lesz. A cél az, hogy minél több vízkészlet maradjon az országban. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás, átvétel. A jövő héten nem ülésezik az országgyűlés. A kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szoliváról, Munkácsról és Ungvárról is. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Sérültekről nem tudni. A magyar kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Közben éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelt el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendeletet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről, közölte Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 milliárd euróról van szó. Már csak egy hét maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. Május 20-áig lehet dönteni az 1+1%-os felajánlásokról is. A NAV kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy érdemes ellenőrizni az esetleges kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Megkezdődött az azbesztel szennyezett utcák tehermentesítése Szombathelyen. Az érintett részeket bitumenes záróréteggel látják el, hogy a szél és járművek ne kavarják fel, valamint ne vihessék tovább a veszélyes anyagot. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, ma a helyszínre utazik, és az egyik legsürgetőbb feladatnak nevezte a helyzet rendezését. Átadták a Bartok Rádió zenei díját, az előző év kiemelkedő szakmai munkájáért járó elismerést 11 kategóriában osztották ki a Budapest Music Centerben. Az életműdíjat Marton Éva operaénekes, Kossuth Díjas művész vehette át. Elismerték mások mellett az év énekművészét, hangszeres művészét és karmesterét, valamint díjazták az év zenekarát is.
1: Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Valamint a 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópontban a Budapest felé vezető felhajtóágat lezárták.
1: Időjárás.
2: Napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon, késő estétől néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor, zivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Nemzeti Sportkrónika.
3: Sali Bomár Gergely és Patakfalvi Luca is bronzérmet nyert a müncheni tekvandó Európa-bajnokságon. A Honvéd lesz a Ferencváros ellenfele a férfi vízilabda-bajnokság döntőjében. Megkezdődött a 47. Tour de Hongrie. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Újabb két érmet nyert a magyar csapat a müncheni tekvandó Európa-bajnokságon. A 63 kg-os Sali Bomár Gergely három győzelem után az elődöntőben nagy csatában alul maradt a francia Cyrien Ravéval szemben. Az olimpiai 5. világbajnok és háromszoros Európa-bajnok sportoló így a harmadik helyen zárt. Az 57 kg-osok között Patakfalvi Luca 2021 után újra bronzérmet nyert a kontinens viadalon, mivel a két sikerrel megvívott meccsét követően az elődöntőben kikapott a horvát Nika Karabatic-tól. Ezzel a mieink már 5 érmet szereztek Münchenben. A Honvéd lesz a Ferencváros ellenfele a férfi vízilabda OB1 fináléjában, miután az elődöntő második mérkőzésén vendéglátóként szoros találkozón 13-12-re győzött a BVSC ellen, 9-3-ra nyerve ezzel az egyik fél hetedik pontjáig tartó párharcot. A 19 év után újra bajnoki döntőbe jutó Honvéd vezetőedzője Szívós Márton könnyeivel küszködve nyilatkozott Farkas Mártonnak.
4: 19 évet várt a Honvédre, és ezek a fiúk rengeteget dolgoztak érte. Nagyon büszke vagyok rájuk.
5: Mérkőzés közben mi volt a megélésed? Mert most látom azt, hogy nyilván a meghatottság meg az elérzékenyülés, de amikor így a mérkőzés hevében voltatok, és ezért a hőfok az talán még magasabb volt, mint egy héttel korábban.
4: Mindenki érezte ezt a mérkőzést, hogy ez egy döntő mérkőzés. Persze az előző is, az minden mérkőzés döntő nekünk. Azt kaphatták a nézők, a szurkolók, amit vártak szerintem. Nem gondoltam azt, amikor elmentünk az elején, hogy ez egy sima meccs lesz. Honvéd BVSC vagy BVSC Honvéd mindig ilyen kiváló csapat a BVSC, kiváló edző. Ez nem kérdés, nem véletlenül jutottak el a nemzetközi kupába, és majdnem sikerült nekik bejutni a döntőbe. Ez is egy óriási tett volt, de én most hagyd beszéljek a fiúkról, zseniálisan játszottak. Ott volt a szívük, ott volt a fejük.
5: Mérkőzés előtt az volt a kérésed, vagy az óhajod, hogy a srácok élvezzék a mérkőzést, és kívülről az volt a benyomásom, hogy tudják élvezni, tehát azért nyilván ilyen téthelyzetben ez cseppet sem könnyű, de ahogy az akciógólok jöttek, centergólok az elején, ott tényleg arról tanúskodtak, hogy ezt most meglépte a csapat.
4: Igen, élvezték, látszott a védekezésbe fantasztikus, amit beleraktunk szerintem, főleg a mérkőzés elején, utána kaptunk pár gól, ami elkerülhető, de hát most melyik gól nem elkerülhető, és melyik gól nem mehet be, nincs ezzel probléma, de amikor kellett, akkor helyén volt. volt a szívük, helyén volt az eszük. Örülök neki, hogy most nem olyanok voltunk, mint a gyaloggalopban a fekete lovag, és a végén kikapunk, hanem most úgy küzdöttünk, mint a fekete lovag, csak a végén mi nyertünk valahogy. Ez egy óriási eredmény szerintem, hogy bejutottunk a döntőbe egy ilyen nehéz bajnokságban, ennyi jó csapattal, ezt mutatták az eredmények is, hogy ki kitől hogyan kapott ki, és büszke vagyok a srácokra, mert egy egész évet nekünk végig koncentrálni kell, és ahhoz, hogy eljussunk három döntőbe, az azt gondolom, hogy extra.
3: Sajtóhírek szerint Zalánki Gergő visszatérhet a Prorekko vízilabda csapatához. A világ és Európa bajnok játékos 2021 és 2024 között már erősítette a 11-szeres bajnokok ligája győztes olasz együttest, amelytől a klub akkori anyagi nehézségei miatt távozott és az Olimpiákoshoz igazolt. Zalánki tavaly megnyerte a görög bajnokságot, idén pedig nagy eséllyel szintén ott lehet majd csapatával a BL 4-es döntőjében. A már bajnok AEK Athén kezdőcsapatában helyett kapó Varga Barnabást sérülés miatt le kellett cserélni a PAOK elleni 1-1-re végződő görög labdarúgó bajnoki mérkőzés szünetében. A magyar csatár előbb a térdét, majd a derekát fájlalta, utóbbinál ápolni is kellett, és a második félidőre már nem jött ki. Hogy sérülése mennyire súlyos, arról egyelőre nincs információ. Sajtóértesülések szerint a Dejan Stankovic vezette Crvena Zvezda labdarúgó csapata szerződtetné a Ferencváros meghatározó futballistáját, Mohamed Aboufanit. Bár a 28 éves játékos értékét 3 millió euróra becsülik, a tárgyalások szempontjából viszont jól jön a belgrádiaknak, hogy Aboufani megállapodása jövő nyáron járna le a Fradinál. Az izraeli középpályás 2023 nyarán igazolt a zöldfehérekhez, azóta 116 tétmérkőzésen 14 gólt és 36 gólpasszt jegyzett a klub színeiben. A Gyula és Békés Csaba közötti szakasszal megkezdődött a 47. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny, amely több bukást is hozott. A 143 kilométeres távot a korábbi Európa-bajnok sprinter, a belga Tim Merlier nyerte a kolumbiai Juan Sebastián Molano és a német Phil Bauhaus előtt. A legjobb magyarnak járó fehér trikót, a szakaszt a 10. helyen záró Kárpáti Bálint viselheti majd. A verseny ma a Szarvas és Paks közötti több mint 200 kilométeres etappal folytatódik. Az elit világbajnokság előtt a magyar férfi jégkorong válogatott utolsó felkészülési találkozóján 3-1-es vereséget szenvedett Kanadától a svájci Neuchâtelben. Nemzeti együttesünk szombaton Finnország ellen kezdi meg szereplését a VB-n. Visszavonul Ferenc Csaba, a körment korábbi válogatott kosárlabdázója. A 40 esztendős klublegenda az idény végén befejezi 25 éves pályafutását. Ferenc Csaba 823 alkalommal lépett pályára a körment színeiben, amely klubrekordnak számít. 2003-ban bajnoki címet ünnepelhetett, de magyar kupát is nyert a vasiakkal. Csak nem másfél évtizedig erősítette a magyar válogatottat, amelynek a 2017-es és 2022-es Európa-bajnokságon is tagja volt. Utolsó mérkőzését május 23-án hazai pályán játssza majd a Pécs ellen. Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket!
1: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel, a stúdióban Németh Kornél, illetve Marosán György. Szerbiában kezdi a VB-s rejtezőt a magyar férfi kézilabda válogatott. Ennek kapcsán Szilágyi Dóra kolléganőnk Luka Krivokapiccsal beszélgetett.
2: Játszottál már a magyarok ellen tavaly Szegeden egy felkészülési mérkőzésen. Arról milyen tapasztalataid vannak arról a mérkőzésről? Ugye az egy barátságos mérkőzés volt, ez viszont tétmeccs lesz. Van rólad egyébként egy, vagy arról a mérkőzésről egy emlékezetes jelenet, amelynek te főszereplője voltál, egy fair play díjas gyanús jelenet is, amikor sokan azt hitték, hogy Bánhidi Bence fejbe dobott téged, de te jelezted, hogy nem így van, ugye korábbi csapattársad. Milyen tapasztalataid vannak a magyarokról?
3: Nagyon szép élmény nekem, mivel visszatértem Szegedre is. Ott hatalmas tapsot is kaptam a közönségtől. Fiatal csapat voltunk, nem volt teljes a keretünk, de szerintem nagyon jól álltunk neki a meccsnek. Szeretek a válogatottal lenni, edzeni, játszani. Most igen, nyilván más a tét ezen a két mérkőzésen, és készülök a csapattal, készülünk mindannyian. Tudjuk, hogy milyen fontos mérkőzés. Lehet mondani, hogy nagyjából ismerem a magyar játékosokat, játszottam ellenük az utánpótlásban is, a fiatalabb játékosok ellen, meg velük is, amikor a magyarokkal kezdtem, meg utána Szegeden is, a világklasszisokkal is, szóval készülünk mindannyian, mindenki segít mindenkinek, és készen állunk a két meccshez.
2: Azt mondod, hogy amikor a magyarokkal kezdtél, ez mit jelent, hogy utánpótlás korodban voltál magyar válogatott is?
3: Igen, nem játszottam semmilyen tornát, de velük kezdtem nem is tudom hány évesen, de az utánpótlásban voltam pár összetartáson, ott megismertem szinte mindenkit, és igen, ott kezdtem, mielőtt átmentem a szerb válogatotthoz.
2: Vannak egyébként olyan ma már felnőtt válogatottak, akik akkor még mondjuk csapattársaid voltak ezen az összetartáson?
3: Persze, voltam a Palasis Kristoffal, a szobatársam is volt, Fazekas Gergő, Lukás Pepe, Szilágyi Beni, ugye ő még Szegeden is volt csapattársam. Szinte mindenki, aki ez a 2002-es, 3-as, 4-es osztály, korosztály, őket ismerem.
2: Hát akkor gondolom le is adtad a drótot egyébként a szerbeknek, hogy kire hogy kell figyelni, de nyilván azért videóztok is, tehát nagyon sok zsákban macska nincsen. Az hogy dőlt el, hogy aztán végül szerb válogatott lettél?
3: Hát amikor a szerbek megtudták, hogy én Szegeden játszok, meg hogy a magyar válogatottal megyek, meghívtak egy összetartásra, utána meg nyáron a felnőtt válogatottal is, és akkor én elmentem, megpróbáltam, jó volt a közösség, jó volt a hangulat, tetszett minden, ami ott folyt, és akkor úgy döntöttem, hogy a szerbekkel fogok majd játszani.
2: És hát akkor most a magyarok ellen hogy készültök egyébként erre a párharcra? Mit gyakoroltak az edzéseken most?
3: Nagyon keményen készülünk, szerintem ez a kettő mérkőzés az utóbbi időben, az utóbbi években a legfontosabb mérkőzések. Tudjuk, hogy nincs sok időnk, két hónapja volt egy hetünk, meg két mérkőzésünk a litvánok ellen, meg most is van egy hetünk. Próbálunk minél jobban felkészülni, nagyon motiváltak vagyunk, nagyon keményen edzünk, segítünk egymásnak. Ugye az új válogatott edző is ad nekünk új ötleteket, új taktikát, és nagyon keményen készülünk.
2: Ugye az új válogatott edző Raúl González szövetségi kapitány, aki tavaly július óta irányítja a válogatottat, akik követik a kézilabdát, azok a Paris Saint-Germainből ismerhetik, hiszen hosszú időn keresztül ott foglalt el a vezetőedzői posztot. Milyen edző, mit hozott a szerb válogatottba?
3: Mindannyian tudjuk, hogy világklasszis edző, még a Várdárral is BL-t nyert, sokáig volt Párizsban, és sikereket ért el. Szerintem nagyon jól látni, hogy egy ilyen világklasszis edző alatt tudunk edzeni, meg készülni. Nagyon sokat tud, meg ugye ez a spanyol iskola, amit még a Pásztorral is láttam Szegeden, ismerős, meg szinte mindenkinek is, szóval nekünk nagyon remek, hogy szövetségi kapitány.
2: Nehéz egyébként ezt a spanyol stílust megszokni, ahogy te is említetted, neked már nem volt ismeretlen, hiszen Juan Carlos Pastor, aki 10 éven keresztül a szegediek kispadján ült, és volt a te vezetőedződ is, számodra már általán nem volt ismeretlen, de tulajdonképpen mi ez a spanyol iskola? Hogy kell ezt elképzelni?
3: Mivel kapus vagyok, nem ez a fő célpontom, hogy én ismerem a taktikát, de látszik is az eredményeken, hogy a spanyol iskola az eredményeket hoz. Látjuk Juan Carlos Pastor, talán Dusebáev, meg a spanyol edzők, a spanyol válogatott is nagyon sikeres, meg most a Csema is a magyar válogatottban is komoly eredményeket hoz. Biztos, hogy nagyon jó, és látszik is, hogy az eredményeken mindenki bízik ebbe a rendszerbe, ami szerintem a legfontosabb. Úgy könnyebb játszani, hogyha mindenki bízik egymásba.
2: Kapusposzton hogyan lehet érvényesülni ilyen szintű kaposok mellett? Ugye Dejan Milosavljevet, a Füksze Berlin kapusát, a Veszprém szurkolók most nem biztos, hogy túl kellemes emlékekhez kötik, hiszen múlt héten a Veszprém a Füksze Berlin ellen esett ki a Bajnokok Ligájából, viszont például, hogyha már ellentétben állítjuk a két másik kapust, akkor Vladimir Cupara megokozhatott kellemes emlékeket Veszprémben, hiszen ott játszott. Milyen az ő posztásuknak lenni, és hogyan lehet mellettük érvényesülni?
3: Én nem nagyon ismertem egyiket se. Cuparát igen, mivel a Veszprémben játszott, de most decemberben először edzettem a Cuparával meg a Milosavljevvel. Nagyon-nagyon kellemes volt, mert nagyon sokat segítenek. Két világklasszis kapus, és nagyon jó érzés látni, hogy ők segítenek nekem, és próbálnak dolgokat tanítani. Két különböző fajta kapus szerintem, és nyilván én, mivel fiatalabb vagyok, ide kell jönnöm és teljesíteni minden edzésen, a 100%-omat adni, megköszönni minden lehetőséget, amit kapok az edzőtől, meg a kapus edzőtől.
2: Melyikük milyen stílus, és melyik az, amelyik stílus hozzád közelebb áll?
3: Ha valakihez kellene hasonlítanom magam, inkább a Cuparához, de nem is a védési stílus, hanem ahogy ünnepli a védéseket, ahogy bíztatja a többieket, beszél, hangot ad a csapatnak. Milosavljev, ugye látjuk mindannyian, hogy mozog a kapuval, milyen érdekes stílusa van.
2: Azt tanulható szerinted az ő stílusa?
3: Ugye neki sok ideig a Peric volt a kapus edzője, ő világklasszis kapus volt annak idejében, és ő a Várdárban és a Berlinben is vele volt, meg van. Szerintem, hogyha vele edzenék, akkor biztos, hogy könnyebb lenne ezt a stílust tanulni, de 100%-osan nem egyszerű, mert akkor mindenki, aki vele dolgozna, az világklasszis kapus lenne.
2: Mi az, amit tanultál eddig tőlük? Tudsz-e már ilyet mondani?
3: Mindig mondják, hogy nyugodt legyek, ne izguljak, de hogy mindig 100%-osan álljak a kapuban minden labdához. A 100%-omat adjam. Nem vagyok 18 éves, hogy most engem tanítani kell, de nagyon-nagyon-nagyon sokat segítenek, az biztos.
2: És akkor térjünk rá a magyarok elleni mérkőzésre. Mit tartasz egyébként a magyar csapatban a legnagyobb kihívásnak?
3: Ugye a Csema már hosszabb ideje ott van, szinte már kialakítottak egy ilyen keretet, már nagyjából az előző Európa-bajnokságokon meg világbajnokságokon szinte ez a keret van. Hosszabb ideje játszanak együtt ez a rendszer alatt, szóval nekik lehet, hogy nem kell olyan sok idő, hogy felfogják a dolgokat, meg ugye fiatalok sokat futnak, de erős bajnokságokban játszanak, de nekünk is vannak nagyon jó játékosok, nagyon, meg a motiváció is ott van, szóval mi készen állunk mindenhez.
2: Szerinted a szerbek miben lehetnek jobbak, mint a magyarok?
3: Mi például, nem tudom, a magyaroknál hogy van, de mi pályán kívül is nagyon jó barátok vagyunk, mindig tartjuk egymással a kapcsolatot, a közösség az nagyon jó, hiszünk egymásban, nagyon-nagyon motiváltak vagyunk, szerintem a szerbek mindig is ilyenek voltak, harcosak, szívüket, lelküket ott hagyják a pályán, és ez nagyon fontos lehet ezen a két mérkőzésen.
2: És a játékban, a pályán?
3: Ugye sajnos Lázár Kukic lesérült, az nagyon fontos tagja volt a csapatnak, de ez lehet, hogy még pluszt is ad nekünk, hogy miatta is játszunk, és miatta is ki akarunk jutni a VB-re, meg ugye, ahogy mondtuk, hogy világklasszis edző van, tud alkalmazkodni, bármi is történik, szóval én bízok a csapatban, és nem félünk semmitől.
2: Az, hogy Lázár Kukic kiesett, ugye azt tudjuk, hiszen Lázár Kukic a Szegediek játékosa válsérülés miatt, sajnos súlyos válsérülés miatt kiesett, hiszen műteni is kell. Hogyan lehet őt pótolni szerinted? Tudom, hogy te kapus vagy, és de most veled beszélek, tehát hogy rajtad keresztül tudom ezt megkérdezni, hogy a mezőnyben ugye őt hogy lehet pótolni, mit látsz? Meg nyilván amennyit elárulhatsz belőle természetesen. Tehát, hogy itt most ilyen nagy szerb titkokról nem fogom lerántani a lepet, és nem is akarlak kellemetlen helyzetbe hozni, csak hogy az ő hiányát hogyan próbáljátok pótolni.
3: 100%-osan biztos, hogy nem lehet pótolni, mert világklasszis is, és nagyon jó játékos, de vannak más játékosok, akik készen állnak erre. Stefan Dodic most a Veszprémben játszik, és nagyon jól játszik, megmutatta.
2: Jó formában is van, igen.
3: Igen, megmutatta az Európa-bajnokságon is, hogy készen áll ezekre a nagy meccsekre. Nem fogunk itt sírni, meg panaszkodni. Sportban normális, hogy valaki lesérül, és ehhez alkalmazkodni is kell. Ahogy mondtam, a szívüket ott fogjuk hagyni a pályán, bárki is játszik, és úgy fogunk hozzáállni a meccshez.
2: Szerinted mi fog dönteni ezen a párharcon? Ugye az mindig érdekes, amikor nem 60 percen, hanem 120 perc után dől majd el az, hogy tulajdonképpen ugye az a tétje ennek a párharcnak, hogy ki jut ki Németországba a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.
3: Szerintem ez az első mérkőzés nagyon fontos lesz, mert ugye itt Nice-nek nagyon nagy csarnoka van, tele lesz, már minden jegyet elfogyott.
2: Igen.
3: Biztos, hogy a csarnok meg a szurkolók nagyon segíteni fognak nekünk. Ezt nagyon ki kell használnunk, hogy minél nagyobb előnnyel menjünk Veszprémbe, és majd meccs után meglátjuk, milyen a helyzet, és úgy készülünk tovább a visszavágóra.
2: És ugye ezért híresen nagy hangulat szokott lenni Szerbia-Magyarország mérkőzéseken. A Szerb Szövetség honlapja szerint akkor az érdeklődés az első meccsre, és ugye azt is az előbb említetted, hogy már minden jegyelkelt, a csarnok előtt óriás kivetítőn nézheti majd ott a helyszínen az a meccset, aki nem tudott jegyet szerezni, tehát már nem csak a csarnokban, hanem már a belépésnél szerintem ott azért lesz egy erődemonstráció és nagy hangulat. Mit tud okozni egyébként? Milyen lelkiállapotot tud okozni egy ilyen hangulat, amit a szurkolók teremtenek?
3: Ez nagyon-nagyon fontos a kézilabdának is, hogy ennyi ember érdeklődik a meccs iránt. Nagyon fontos a jövőre nézve is, a jövőben, amikor ilyen fontos mérkőzések vannak, ugyanúgy legyen közösség, legyenek szurkolók, és segítsenek nekünk. Mindannyian a csapatban beszéltünk, hogy tudjuk, hogy jönnek az emberek, és ezt minél jobban ki kell használni, és szerintem ez kulcsfontosságú lesz.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a kiváló kézilabdázóval Luka Krivokapiccsal beszélgetett Szilágyi Dóra.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Szóval 7 óra és 7 perc a pontos idő. Milán, köszi, hogy összeraktad. Egyébként neked is jó reggel, Milán felel a ma reggel a hangtechnikáért. Már amennyiben felel érte. Köszi, Milán, egyébként. Jó reggelt, Marosán Gyuri, neked is csoda szép csütörtöki csodás csütörtök csodát. Jó reggelt.
2: Jó reggelt, német kornét a csébetük útvesztőjében.
1: Igen, elvesztem egy kicsit. Na, 06 30 55 55 605, ide jött egy ilyen SMS. Gyuri, ébredj már, föl, rossz volt hallgatni, amit csináltál.
2: Nem jött ilyen SMS.
1: Hát dehogy nem.
2: Ezt még nem láttam.
1: Jó, na mindegy, addig is nézzük.
2: És továbbra sem látom.
1: Tedd fel a szemüvegedet. Szóval, tehát, amit említettem, megyünk tovább még hozzá. A következő téma az, hogy ember vagy gép lehet-e a sportolónak káros szenvedélye. A mostani témánkat a UFC egyik bajnoka adja a változó mezőnyben. Az egyik legérdekesebb sportoló, vagy a történet főszereplője, egy bizonyos Carlos Prates nevű brazil ketrec harcos, aki a legutóbbi 15 meccséből 14-et megnyert, a győzelmeit pedig rendre idő előtti befejezéssel szerezte meg. A Rémálom Bece nevű 33 éves harcos, a bunyósok közt is különleges karakter, volt olyan meccse, amely után a sajtótájékoztatón dohányzott, és miközben a társai a fogyasztással kínlódnak, és minden kalóriára odafigyelnek, ő az egyik legismertebb édességet, a Nutellát zabálja a meccsei előtt, és sok más földi jót sem hajlandó megvonni magától. Na most több kérdés is fölmerül bennem. Hát a UFC az, de most egyébként ez UFC-től elvonatkoztatva is, de hogyha már erről beszélünk. Tehát egy harcos hogyan tud 15 meccsből 14-et megnyerni ilyen életmód mellett?
2: Igen, itt ugye jönne az a kérdés egyből, hogyha nem ez az életmód lenne, akkor lehet 15-ből 15-öt nyert volna.
1: Ez nem áll, hogy ezen múljon.
2: Hát én ezt azért nagyon erősnek érzem, és sajtótájékoztatón rágyújtott, tehát azt nem gondolom, hogy normális lenne, de az, hogy van egy privát szférája játékosoknak, sportolóknak, azzal egyet értek. Tehát most nagyon nehéz úgy fogalmazzak, hogy nyilván véletlenül sem akarom azt sugallni a hallgatóknak, hogy biztatni a káros szenvedélyekre.
1: Nem, de egyáltalán nem biztatunk senkit semmire, tehát, hogy főleg 18 év alatt, meg aztán végképp senkit semmire, ami szabálytalan, de tehát ezt tényszerűen nevén kell nevezni a gyereket, tehát az, hogyha valaki élsportoló, nem szoktuk meg azt, hogy például dohányzik. De hát most név nélkül, mert hogy nem vagyunk felhatalmazva arra, hogy bárki is, de hát a jelenleg is aktív sportolók közül, hát nem is napestig, de tudnánk sorolni jó párat, aki dohányzik.
2: Természetesen. És itt jön az a téma, hogy az edző, ugye ez tiltja-e, vagy nem tiltja, hát emlékezhetünk Nainggolan, belga középpályás, akiről újságcikkek jelentek meg képek, hogy az erkélyen dohányzik a csapat szállásán, vagy nem kell már messze menni most a friss spanyol bajnok, Barcelona kapusa, Chesney.
1: Bolcsek Chesney, így van.
2: Aki szintén erről mémek születnek, hogy dohányzik. Hát erre mondom, ugyanolyan emberek, mint mások, viszont...
1: De hát azt azért nem, tehát ebben az esetben, mondjuk Chesney, mint kapus, kevésbé, de megszabad vajon azt a sportolót nevezni kézilabdázó, mind a ketten ismerjük, most már nem játszik Magyarországon, és jó eséllyel már nem is fog. Megszabad egy olyat nevezni?
2: Hát én meg tudok egyet, biztosan
1: a történeti hűség kedvéért, vagy inkább ködösítve írjam körül, hogy irányító nem tudom, és szlovén, és bombácsnak hívják. Na, tehát Deán Bombács, nevezzük nevén a gyereket. Hát az egyik legnagyobb dohányos.
2: Nem feltétlenül.
1: Nem feltétlenül, hát nem. Volt, hogy a tűzviasztó bekapcsolt, mert nem volt hajlandó lemenni, tehát beséltek róla, amikor Szegeden volt olyan történetet, hogy bekapcsolt a tűzviasztó, és mindenki fejvesztve, dehogy nem. Hát
2: én nekem Deán Bombács
1: én meg voltam velük Kielben, én meg voltam velük Kielben, és leszálltunk, frankfurti átszállással mentünk, és megkérdeztem a csapatvezetőt, hogy ne haragudjatok, nem tudjátok itt a repülőtéren, hogy hol van a dohányzó kabin?
2: Nem dohányzik sokat egyébként.
1: Mondták, hogy nem, Hát hosszú pirosból, ahogy szokták mondani, a, erre a
2: második egy másik pixeged játékos.
1: Durrantott rá, mire én megtaláltam a kabint.
2: Ahol... nagyon jó példa, nem nagyon rossz példa
1: de
2: volt.
1: Miért belemegyünk? Tehát ő egy irányító, non-stop, főleg mondjuk ez egy 10 évvel ezelőtti történet, amit én mondok, amikor Frankfurtban, vagy Frankfurti átszállással utaztam a csapattal Kielbe. Ott és akkor ő ott tényleg pályafutása csúcsán volt. És ha nem is 60, nem tudom, 45-50 perceket játszott. És mellette, tehát ez hogyan fér össze?
2: Jonas Lárholm. Ő már abba hagyta a Gizodát, márról biztosan lehet beszélni, hát személyesen tapasztaltam, hogy ő annál erősebb cigaretta nem létezik, amit ő szívott, és nem egy szállat naponta, és a legjobb futó volt a csapatban. Tehát ezek persze lehet ilyen példákat hozni, de ezek talán a kivételek. Tehát az egészen biztos, hogy a tüdőkapacitásra ez rossz hatással van. Hagyj szegélyben a gondolatomat, mielőtt tényleg azt hinnék a sportolók, hallgatók, hogy arra biztos, hogy dohányoznak. Tehát ezek a kirívó példák. De az egyértelmű, hogy a dohányzás nyomja lefele a sport teljesítményt, a tüdőkapacitást. Tehát egy-két csoda van, kivétel, hát de most ez rossz hatással van.
1: Az egy-két csodából nem fogom megnevezni. Most kaptam privát üzenetet. Én pontosan is tudom, szintén kézilabdából. Tehát az egyik, hanem a legzseniálisabb volt szintén belső poszton, és ugyanúgy dohányzik a mai napig. És a mai napig bujkál, pedig már 100 éve nem játszik.
2: Hát nézd, most a bujkálásra én nem tiltom a csapatban felnőtt sportolóknak. Bármit tiltani az azt jelenti, hogy már hazugsággal indul a viszonyat, hiszen aki dohányzik, az dohányozni fog egyébként akkor is, hogyha tiltod, ma annyi, hogy el fog bújni a sarkon, vagy akárhova elbújik, és akkor már az egy hazugsággal teli tűzdelt viszony az edzős játékos között. Viszont az, akiről tudom, hogy dohányzik, és nem ér be arra a futóidőre, amit én megadok, az nyilván szóval lesz téve, hogy talán nem kéne dohányozni, és akkor beérnél.
1: Volt fáj erre példa?
2: Nem. Nem olyan, tehát aki ne ért volna meg a neki megszabott időre, és dohányzott volna, nem. De nem is sokan dohányoznak. Tehát azért a statisztika az a sportolóknál abszolút nem oda billen, hogy többen dohányoznának, mint nem.
1: 0-30-55-55-605, ez az SMS számunk, no és Vlado Szola, elvették tőle a 100-as pirosat, nem mondom a dohánytermék nevét, mert hogy az reklámnak minősül, a kávét valamint az energiaitalt, és egyből hanyatlott a teljesítménye, visszaadták neki, és ő lett az egyik legjobb kapus a világon. Aztán beletörődtek Veszprémbe, írja Bálint.
2: Peter Nenadics ugyanez, hát ő szünetbe kiugrott még a szurkolók közé egy pár slukra a szegedi évei alatt. Mondom,
1: hát de ez nem csak a szegedi éve alatt volt így, tehát én vártam úgy rá interjúra meccs után, hogy mondták, hogy mindjárt jön, csak még
2: hát, igen, tehát ez egy káros szemedet függőség, ugye amiatt az SMS...
1: Oké, csak azt, tehát ugye az alaptémánk az volt, Gyuri, hogy ember vagy gép lehet a sportolónak káros szenvedélye. Na most egy viszonylag egyértelmű állítást fogalmaztál meg, amin lehet lamentálni, hogy ez most jó vagy nem jó. Én híve vagyok annak, amit mondasz, hogy ne legyen hazugságra építve ez a kapcsolat. Tehát, hogyha ki van adva, hogy X-nek, Y-nak ezt a teljesítményt, vagy ezt a futómennyiséget kell leadni, és hogyha ezt le tudja adni, akkor onnantól kezdve a saját életével játszik, mert ez minden dohányos számára ott van, egyértelműen ott van. Minél inkább el akarja rettenteni a dohány forgalmazó ezekkel a szövegekkel, meg képekkel, az igazi dohányost, az rá se néz a dobozra.
2: Hát igen, erre azt mondom, hogy, tehát, hogy a káros szenvedélyt nem sportoló is rombolja magát, meg a sportoló is rombolja meg. Mind a kettőnek rossz. Tehát ugye, hogy szoktuk igen, mondani, csak, mindenkinek okay, jogában áll hülyének lenni, csak valaki bántóan visszaél ezzel a jogával.
1: Igen, csak a következő lépcsőfok, hogy arról beszéltünk, hogy te azt mondod, hogy vannak kivételek. Ugye most csak kézilabdából mondtunk kivételeket, de hát itt azért legendás magyar labdarúgók közül is tudunk olyat mondani, aki nem csak a dohány termékekkel, hanem más jellegű, nem feltétlenül mentes ásványvízzel állt közeli kapcsolatban, és mégis zseniális a jó labdarúgó volt, hogy mire vihette volna pluszba, még nem tudom, de ugye itt a következő, ahogy a hírnek a következő része az ugye az úgy szólt, hogy amíg kínlódnak a társak a fogyasztással, addig ez a bizonyos Carlos Prates nevű forma, ugye az egyik leghíresebb édességet, ezt a bizonyos Nutellát zabálja izomból. Na most, ha már itt vagyunk ebben a stúdióban, tehát mi ketten, akik nézik most az élő kameraképeket, pontosan látják, hogy a mi szánkból bárkit is...
2: A dietetikai előadást nem kértek fel, hogy tartsak, csak igen.
1: Nem. Viszont most Milán ül itt mellettünk, aki segít nekünk a technikában, de ha egy Bendegúz nevű forma ülne itt, Bendegúzról azt tudjuk elmondani, hogy vasárgyal együtt sincs 10 kiló. Na most a csávó az egyébként 8-szor annyit eszik, mint itt a... Most jelenleg 4-en vagyunk benne a stúdióban, mint 4-en összesen.
2: Engem ez annyira felidegesít mindig, hogy rá is kell gyújtsak.
1: A 4-es stúdióban tennek kellene. Na, de hogy tehát itt át tudjuk érezni a saját bőrünkön, hogy tehát azt sose felejtem el, amikor vasárnap megérkeztem a körkapcsolásba, 15 órakor kezdünk. Ő már itt volt korábban. Ebédből jött, én hoztam otthonról ebédet, és ugyanúgy leült ebédelni, majd miután végzett az itteni műszakjával, ilyen 5-6 magasságában, küldött egy fotót, hogy a barátnője egy ilyen tonnányi süteménnyel várta otthon, és abból egy ilyen 400 kilót bevert. És a csávó tényleg, tehát ilyen kákabélű ember nincs még egy a földön. Tehát ez adottság kérdése is valahol, nem?
2: Igen, tehát...
1: Nem, Milán? Tehát pontosan tudod, hogy kiről van szó, bólogat itt mellettünk.
2: Igen, nyilván próbálnám én is felmenteni magamat, hogy én egyébként nem eszek sokat, és de ennek ellenére túlsúlyos vagyok. Ez azért nem teljesen igaz. De itt maradva a függőségeknél, tehát abból indul ki az egész a sportolóknál, hogy mindannyian, akik sportban dolgozunk, sportolók vagyunk, függők vagyunk. Adrenalin függők. Tehát arra vágyunk az adrenalinra, a mérkőzésre, és arra a flow érzésre, amit egy győzelem ad. És ugye sokan, itt a focista példádból adódva, amikor abba hagyják a sportot, akkor keresik ezt az adrenalint, mert adrenalin függővé váltak, és mindannyian azok vagyunk. És hogy azt megtalálni, itt akár az emelkedett adrenalin szintet nagyon sok függőség elérheti, legyen az sportfogadás, alkohol, stb.
1: Nem tudom.
2: Erre kell odafigyelni szerintem a sportolói karrier végén.
1: De pontosan tudok, tehát sőt, ilyenből tudok több példát, akinek iszonyatosan oda kell figyelnie arra, hogy mit teszik, mennyit teszik, mit iszik, hogyan csinál, mert hogyha egy picit is nem figyel oda, és megy mérésekre, akkor utána azonnal megbukik. Ez a jó ember, tehát ez csak genetika, vagy adottság, vagy ez őróla lepereg, vagy ez hogyan?
2: Hát nagyon sok minden az életünkben, illetve hát a testünkben a genetikailag kódolt, tehát természetesen elkezdhetnénk, és nagyon hosszúan a műsor, akár a gyorsaságtól kezdve 96%-ban kódolt a gyorsság, és azzal a 4%-kal dolgozunk, de most nem ez a téma, tehát ugyanez igaz természetesen az, hogy az anyagcsere folyamatok, de ezekkel azért lehet kezdeni, tehát sok minden, ugye most akár a betegség, gondolom cukorbetegségnek is vannak különböző válfajai, ami öröklött, és genetikailag alakul ki, valami életmódból adódik, de ezekkel lehet dolgozni, tehát akár erősíteni, akár csökkenteni egy genetikai kódoltságot.
1: 0630 55 55 605, ez az SMS számunk. Kedves hallgatóink, hogy álltok ehhez a kérdéshez? Elnézzük azt, hogy egy sportolóról, ha megtudjuk, hogy például dohányzik, vagy éppen itt ugye a brazil UFC is koma kapcsán, vagy sportoló kapcsán, hogyan viszonyultok ehhez a kérdéshez, hogy tényleg valakiről repeleg? Erika írja, hogy én sprinter voltam, iszonyatosan jó, rengeteg kupa és aranyérem, nem volt ellenfelem, de aztán rágyújtottam, és utána már ennek vége lett, de elkezdtem kézilabdázni. Azt viszont bírtam, a mai napig dohányzom, de vajon mire vihettem volna, ha nem vagyok bolond?
2: Ez nagyon érdekes, mert ugye sprint esetében a tüdőkapacitásnak nincs akkor jelentősége, mint egy állóképességi munkában.

0: klasszikus felépítettség úgy alakul ki, hogy, hogy milyen teljesítményt adsz le. Az, hogy te amellett otthon mit csinálsz, nem, az nem számít, a teljesítmény, hogyan teljesítesz.
1: Csak és kizárólag?
0: Sportolok egymás között természetesen.
1: De ez nem ilyen, hogy mondjam, és hogyha nem úgy alakul a teljesítmény, akkor ezt utána azonnal érvként, tehát hogy most hozol konstansan egy jó teljesítményt, de utána egyszer csak elkezdesz visszaesni, akkor ezt azonnal utána érvként, ezt ildomos föl.
0: Persze, hát most gondolj bele, hogyha mi, hát de nem, most abszolút a példát, de mi csapattársak vagyunk,
1: állítólag és... itt most egy valami kis hasonló formációban hát
0: igen, ülni. De ez most itt nem tud kiderülni, és mondjuk a harmadik meccsünket bukjuk el azért, mert
1: én minden reggelt így érzek, igen.
0: Mert a 60. percben te kiadod az ittszert.
1: De hát 6 óra, akkor már meg sem bír szólalni, tehát hogy alszol még, igen, azért mondom, hogy de érzem, igen, tehát és, a példa
0: azért,
1: nem rossz.
0: Igen. Azért szóval fogom tenni, hogy Kornél mi lenne, hogyha nem dohányoznál, mert de már nem bírod a meccs végét.
1: És hogyha eddig belőttem ezeket az ittszereket?
0: De most nem lövöd be.
1: De akkor a dohányzás miatt nem lőttem be?
0: Igen.
1: De te azt honnan tudod, mi vagy te valami addiktológus?
0: De szóval fogom tenni, nem gondolod, hogy kevesebbet kéne?
1: Hát én meg
0: kéne...
1: szóval teszem, hogy neked nem gondolod, hogy egyel kevesebb hát kakaós csigát kéne?
0: Én azt értem, hogy te ezeken nem gondolkozol el soha, de ugye onnan indulunk, hogy a sportoló az megpróbál reálisan gondolkodni, és önkritikusan is. Tehát ezeken el kell gondolkodni, hogyha egy folyamat látszódik, hogy mindig elfáradok az 58. percben, az 59. percben nincs annyi oxigénem, hogy annak lehet ez az oka. Tehát, hogyha én rombolom magamat, és jönnek negatív visszajelzések teljesítménybe, akkor el kell gondolkodni, hogy hoho, nem kéne romboljam magam, mert ez viszont a valóban a teljesítményemre megy.
1: Igen, bár mondjuk tudok olyat is név nélkül, aki az egész pályafutását úgy játszott el, nagyon-nagyon magas szinten, szintén kézilabda, hogy dohányzott, és pont közösen éltük meg azt a történetet, az egyik sportcsarnok VIP szektorának bejáratánál beszélgettünk, természetesen kint a friss levegőn, amikor jöttek hozzá autogramot kérni, és nyújtott át, hogy fogjátok meg, addig még a gyerekekhez nyilván nem ment úgy oda, és mégis ugyanúgy példakép, és mégis ugyanúgy szeretik az emberek. Persze. Ezek szerint akkor az ember vagy gép kategóriából ez, ami most eszembe jutott példa, akkor ez az embert erősíti.
0: Hát én szerintem a hallgatók 90%-ának egy ember eszébe jut, ha káros szenvedélyek és kiemelkedő sportteljesítmény, Diego Armando Maradona. Hát ott aztán nincs olyan káros szenvedély, ami ne jelent volna meg, és mégis istenként tisztelik mai napig, és emberek millióit szórakoztatta. Vannak ilyen példák, de ezek csak kivétel erősíti a szabályt.
1: 55-55-605, és sportoló, ne dohányozó, mutasson példát. Gyuri?
0: Igen, tehát a csarnok előtt, sportcsarnok előtt, stadion előtt, ne dohányozzon.
1: Nem írta oda a kedves SMS író, hogy mire gondolt.
0: De az, hogy...
1: Mutasson példát, a példamutatásban unblock benne van, hogy ne készüljön róla lesi fotó sem.
0: Én nem gondolom azt, hogy, tehát, hogy a magánéletében, tehát akkor hol a határ, mit nem csinálhat még?
1: Honnan kezdődik a magánélet? Mikortól kezdődik a magánélet? Már csak azért kérdezem, akkor most konkrétan kérdezem. Jack Grealish példája, Kristóf Évivel, amíg itt ült ebben a stúdióban, nagyon sokat veszekedtünk azon, hogy, illetve nem veszekedtünk, civakodtunk inkább, így mondom, hogy ő Londonban, amikor 2012-ben Londonban olimpiai bajnoki címet szerzett, másnap reggel az 5 óra 45-ös Luton Debrecen járaton már ott ült rajta, és jött haza, mert hogy neki elege volt abból az egészből, és hogy... nem akart ott ünnepelni, és hogy itthon is pihenni, meg szűkebben ellenni. Na most Jack Grealish, amikor a Manchester City-vel bajnokok ligáját nyert, szerintem egy ilyen 4 napon keresztül ugyanazzal a vodkás üveggel mászkált mindenhol. Amikor éppen Ibizán volt is, amikor a Manchester City csapatbuszán volt is, meg amikor valami szórakozó helyen lekapták Angliában, akkor is. Akkor most Jack Grealish elítélendő példa azért, mert hogy a bajnokok liga egy győzelmet megünnepelte úgy, ahogy megünnepelte?
0: Mérték. Tehát a Bayern München...
1: Ki határozza meg a mértéket?
0: Bayern München bajnokságot nyer, és mindig nagy kupából isszák a sört, ott a pályán. Hallottad, ez bárki szóvá tette volna valaha is? Nem, ezen nincs gond.
1: De az egy jelkép.
0: Hát értem. És Jack Grealish

0: pedig az, hogy ájultan fekszik egy
1: az mostani Liverpooli, fotó, az nem az.
0: De, igen.
1: Nekem
0: egy,
1: ez az, az
0: egy Manchesteri vagy Liverpooli.
1: De az is álszent dolog. Az az ember, aki lefotózta, azon a helyen Jack Grealish-t, aki félájultan fekszik valami szórakozó helynek a kinti részén, és oldalra dőlve látszik rajta, hogy, hogy kész ott neki, ott a véget ért aznapra a rendezvény. Szóval az a legálszettebb ember, aki lefotózza, és mindez 10, 20, 30, 40 fontért az anyját eladva pénzét teszi.
0: Értem, persze.
1: Holott tegnap ugyanígy nézett ki az az ember, aki lefotózta. Tehát, hogy ez innentől kezdve, ez a legnagyobb képmutatás a Földön, ami lehet. 7 óra 27 perc, a pontos idő 06:30, 55:55, 6:05, ez az SMS számunk. Ember vagy gép, meddig terjed a sportolónak a magánélete, mi az, amit megengedhet magának egy sportoló? Ezekről is beszélgetünk, majd innen folytatjuk, de csak a hírek után.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Újabb két magyar érem született a tékvandó Európa-bajnokságon. Felállítják az Országos Vízügyi Koordinációs Központot. Napos, felhős időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Patakfalvi Luca bronzérmes lett a nők 57 kg-os kategóriájában a tekvandósok müncheni Európa-bajnokságán. A nap másik magyar szereplője az olimpiai 5. világbajnok és 3-szoros Európa-bajnok Szelim Omár Gergely. Szintén bronzéremmel fejezte be a müncheni kontinens viadalt. A már bajnok Alkaténban játszó Varga Barnabást sérülés miatt le kellett cserélni a PAOK elleni 1-1-re végződő görög labdarúgó bajnoki szünetében. A magyar csatár előbb a térdét, majd a derekát fájlalta. Utóbbinál ápolni is kellett, és végül a szünetben le is kellett cserélni. Sérülés súlyosságáról egyelőre nincs további információ. Az Inter nyerte a labdarúgó olasz kupát, miután a Rómában rendezett döntőben 2-0-ra legyőzte a Láció együttesét. A milánói együttes története 10. kupa győzelmét ünnepelhette. Megnyerte a francia bajnokságot a Bajnokok Ligája címvédője, a Paris Saint-Germain. A budapesti döntőbe is bejutó PSG a Lens csapatát győzte le idegenben 2-0-ra, ezzel biztosítva 14. bajnoki címét. Kiegyenlített a Honvéd a Fehérvár ellen a férfi kosárlabdán B1 5. helyéért zajló párharcban. A Honvéd 79-73 legyőzte az Albát, ezzel 1-1-re módosítva a két együttes csatáját. Szoros mérkőzésen 68-63-ra kikapott a Szeged hazai pályán a Kecskeméttől, míg 92-81-re nyert az ETE házigazdaként az NK a Pécs ellen. A legnagyobb győzelmet az orosz lány érte el, amely 123-87-re múlta fölül a körmendet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Ópusztaszeren tartotta elsülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a tanácskozás közben tartott tájékoztatón elmondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszály helyzet miatt. És meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. Országos vízügyi koordinációs központot állítanak fel ma. A szervezet feladata a 12 területi igazgatóság munkájának összehangolása és új vízmegtartási intézkedések bevezetése lesz. A cél az, hogy minél több vízkészlet maradjon az országban. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. A jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről, közölte Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 milliárd euróról van szó. A fénynapját ünneplik holnap este Szegeden. Az Egyetem Lézeres Kutatóintézetében látványos tudományos bemutatókkal, interaktív játékokkal és villámkérdésekkel várják a látogatókat. Az érdeklődők vezetett túrán vehetnek részt a naperőműnél, és máskor zárt helyszínekre is betekinthetnek. A fény nemzetközi napját 2018 óta ünneplik.
0: Közlekedés.
4: Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, így az M2-es autóúton Dunakeszi körzetében, az M3-as autópályán a kiépített terelésnél Mogyoródtól, valamint fővárosi bevezető szakaszon, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségétől, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
0: Időjárás.
4: Napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól a Dunántúlon, késő estétől néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor, zivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik, napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 42 perc, mintha csak az Edda azoknak zenélt volna, akikről szó volt itt az elmúlt percekben. Csodaszép csütörtöki jó reggelt mindenkinek. Marosán Gyuri, jó reggelt,
2: szia. Jó reggelt kívánok, szia. Németh Kornél, üdvözlöm a hallgatókat. Apropó Edda, Pataki Attilának kézilabda edzői papírja van, segé- sportoktatói papírja van.
1: És ez most hogy kapcsolódik az ember vagy gép témánkhoz?
2: Hát csak Attilára, azt hittem, hogy büszkék vagyunk.
1: Káros szenvedélyek kategóriában őt is felemlegetett valamivel.
2: Nem.
1: Rengeteg SMS-ünk jött, ugye a témánk az az, hogy ember vagy gép lehet a sportolónak káros szenvedélye, honnan kezdődik a sportolóknak a magánélete, honnan indul az, amikortól már számon lehet kérni bizonyos dolgokat a sportolókkal kapcsolatban. Jack Grealish-sel fejeztük be az elmúlt részt, ugye a fél nyolcas hírek előtt Grealish volt a téma, szóval jött egy ilyen üzenet. Grealish azóta vissza is esett ám, elment a Cityből, kikerült a válogatottból, egyébként nagyon jó a téma. Köszönjük szépen a hozzászólást. Összefüggésben van Grealishnek a mulatozós életmódja ezzel?
2: Természetesen, egyértelmű. Tehát ez, amiről beszéltünk, hogy a mértéket nem találja meg Grealish, és ugyanez a sport teljesítményére kihatása van. Mind élettanilag az életmód, amit él, mind a felfogása.
1: Ronaldinho. Diego Maradonát említetted, Maradona egy rendkívül extrém példa. Ugye nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy nem bíztatunk senkit, hanem szeretnénk felhívni nyomatékosan mindenkinek a figyelmét arra, hogy dohányzás, alkoholfogyasztás káros, 18 év alatt pláne nem engedélyezett, tehát hogy ezt rögzítsük a tényt. De Ronaldinho, mit mondasz Ronaldinhóra? Úgy lett világbajnok, úgy lett aranylabdás, úgy lett BL győztes a Barcelonával, végig buliszta ezt a az egész élete arról szólt. Hát a csávot lesítelték, még ott is bulizott.
2: Igen, meg Adriano is.
1: De már maradjunk Ronaldinhónál, mert Adriano nem ért el olyan eredménysort. Adriano is zseniális eredményeket ért el, de nem ért el olyan eredménysort, mint amilyet Ronaldinho. Mit mondunk Ronaldinhóra?
2: Hát egy született zseni. Ha nem él ilyen életmódot, akkor még tovább szól. Még tovább.
1: Is, akkor nem élt volna. Ez az ember, meggyőződésem, hogy ez az ember, mint ahogy Guardiola, amikor színre lépett Barcelonában, ugye 2006-ban nyert meg mindent a Barszával, Guardiola 2008-ban érkezett, az első döntése az volt Pep Guardiolának, Ronaldinhót, Eto't és Dékót kivágta a csapatból, közölte, hogy neki ezek az emberek, akik olyan életvitelt élnek, amilyet élnek, nekik nem kell, vagy neki nem kell, kirakta őket. Azt, hogy utána hogy alakult a Barcelonának a dolgai, meg a 6 kupás szezon, és hogy Guardiolát igazolta, egyébként ezt szinte mindenki, vagy nagyon sok mindenki tudja, de ha Ronaldinhótól ezt elveszed, átment a Milánba, is tudott még zseniális dolgokat művelni, de már nem volt olyan. Tehát ha őtőle elveszed ezt, akkor szerintem nem lett volna ilyen labdarúgó.
2: Ezzel nem. Hát igen, ő neki ez benne volt a személyiségében. Tehát ez, és a játéka is egy ilyen, azért ő nem egy fegyelmezett rendszerben játszó játékos volt.
1: Gyuri, viszont... nincs ember a földkerekségen, akit a Bernabeu-ban, a Real Madrid katlanjában, Barcelona mezben felállva valaha megtapsoltak ez volna. Tény. Ronaldinho véghez vitte ezt úgy, hogy úgy csinált bolondot Michel Salgadóból, hogy a csávó azóta is földkörüli pályán van a Soyuz, meg a nem tudom milyen műholdakkal egyetemben.
2: Igen, de,
1: felállva tapsolták.
2: De ez nem a 12 kájpirinja miatt van, amit előző este megívott. Tehát hogyha ő egy más életmódot él, akkor még tovább tudott volna szórakoztatni. Tehát tudod, a sportolói karrierjét lerövidítette ez az életmód. Az, hogy ez nagyon hangzatos, és jaj, de és ez még egy ilyen plusz betyárságot ad a szurkolók, és micsoda betyár, előző volt, hogy előző este is még bulizott, és úgy játszott, így valóban.
1: A Milánban volt valaki edzője, aki ment az elnökhöz panaszkodni, hogy már megint itt a saját edzése, meg nem tudom.
2: Allegri talán.
1: Allegri volt, lehet, nem tudom, mindegy, és mondta neki az elnök, hogy ő itt volt edzése? Itt, de hát itt a saját. Elvégezte a munkát? Itt, de itt a saját. Rúgott gólt a hétvégén? Itt, de itt. Jó, akkor te...
2: Igen, ugyanez a Ronaldo ira is, amikor Angelotti, nem emlékszek már, melyik edzője mondta, hogy túlsúlyos, akkor mondta, hogy...
1: Hát, már hogy a brazil Ronaldo,
2: persze. És akkor ugye, hogy túlsúly, és hát az oké, hogy most azt mondod, hogy fussak vagy gólt lőjek, azt mondod, hogy gólt lőjek, akkor rakja kezdőbe. Kezdőbe rakta, és rúgott két gólt.
1: Cruyff mesélte még, mielőtt Johan Cruyff elhunyt volna, hogy Romário volt olyan a Barcelonában, mindenáron haza akart menni Rióba a karnevára. És hogy mester engedje, nem, mert nem úgy van az, hogy csak mész. Engedje már, nem úgy van az, hogy csak mész. Jó, a fél időben, ha rúgok két gólt, akkor mehetek? Még le se fújták a félülőt, rúgott két gólt, cserét kért, mire elkezdődött a második félülő már kint.
2: Igen, Mourinho Maicon, ugyanez Mourinho Maicon, azt hiszem, ugyanez a példa volt így.
1: Na, azt mondja, hogy jönnek az SMS-ek, 0630 55 55 605, ez az SMS számunk, zseniális történetek. Váci Zoriról még annyit, Váci Zorit szerintem csak körülírtuk, nem neveztük meg, de az is lehet, hogy megneveztük, tehát ő volt az, akiről ugye legendák szólnak, akár alkoholfogyasztás, akár dohányzás tekintetében. Szóval Váci Zoriról annyit, hogy az edzéseken futástán az első három körnél krákogott, köhögött, aztán meg nem tudták lefutni. Kulcsár Sanyi mesélte.
2: Hát igen, hát olvastam Váci Sanyival egy cikket, nem is olvastam, egy podcast beszélgetést, hogy hát ő mindent, tehát ami káros szenved, ugye alkohol is, és abban az időben ez megengedett volt, vagy nem is az, hogy megengedett, hanem a teljesítménnyel ezt kompenzálta, csak itt én továbbra is egy papagáj hajtogatom most ugyanazt, hogy értem, persze, ez nagyon jó volt pár évig, viszont hogyha ez nem lett volna, hogy ilyen életmód, akkor még tovább tudott volna, nem lehet tartó sport teljesítményt, nem tud nyújtani se Váci Zoli, se Ronaldinho, ha ilyen életmódot él.
1: Jamie Vardy, rögzítsük a tényt. Angol bajnok, gólkirály az egyik oldalon. Dohányzás, piázás. Nők.
2: Hány éven keresztül volt Jamie Vardy a Premier League meghatározó csatára, játékosa? 2. Lehet, hogy vitatkozva valami, és azt mondott, hogy 3.
1: Nem.
2: Cristiano Ronaldo hány éve meghatározó játékos a világnak?
1: Igen, ez zseniál. Tehát egyébként igen, Ronaldo, Cristiano a másik példa, akit ebben a műfajban meg kell említeni. Tehát
2: 20 éve, 25 éve.
1: De amikor eljött a Real Madridtól a Juvéhoz igazolt, pedig akkor már bőven 30-on felül volt az ember, és akkor már úgy kezelték nagyon sokan, hogy na jó, ha nem is direktbe levezetni, de hát azért a pályafutás a csúcsán már túl van. 33-4 éves volt, nem tudom pontosan, vissza kellene nézni. Bement a Juvéhoz az első nap az edzőközpontban az összes felállított rekordot, amit mérni lehet, gyorsaság, ugrás, nyomás, súlyemelés, mind A-tól Z-ig, ami ott volt rekord, mindent megdöntött. Jó reggelt, ma is perfekt a műsor, köszönjük szépen. Sajnos teljesen elferdült a világ, így élünk, az online világ elferdít mindent. Én boomer vagyok. A sportoló sportoljon, a többi pedig az ő döntése, és ha úgy dönt, hogy valamilyen ügy nagykövete, akkor lehet finoman számon kérni, hogy az életvitelével képes-e képviselni ezt az ügyet. Ti is nagyszerű sportriporterek vagytok, élvezem a műsort, a többi nem nagyon érdekel. Üdv, Jatus! Nagyon szépen köszi, Jatus, az üzenetet, és főleg itt ugye a végén, amit ír, élvezi a műsort, megdicsér minket, hogy jók vagyunk, ez mondjuk elsősorban gondolom én nem Gyurinak szól.
2: Jatus, léci, írd le, hogy nekem is szólt.
1: Szóval, hogy nem tudom, de minden esetre, hogy a többi nem nagyon érdekli. Tehát, hogy most nem abból indul ki, hogy itt mondjuk két megszólalás között éppen Gyuri megy a friss levegőre, vagy sem, vagy én régen mentem a friss levegőre, vagy sem, de most már nem megyek a friss levegőre, vagy sem. Sziasztok, volt szerencsém Váci Zolival együtt játszani megyei szinten. Bemelegíteni a meccselőt, 2 darab hosszú pirossal kezdett, elment egyet rókázni, majd aztán rúgott 3 gólt. Jött egy ilyen SMS is.
2: A tények. Tényekkel nem lehet vitatkozni, mert azok makacs dolgok.
1: Ez a legenda. Na, Gyuri, a nagy kérdés is. Jött egy ilyen kérdés is egyébként. Itt az SMS-ek között nem találtam meg elsőre. De még egyszer mondom, 0630 55 55 605. De mi az, amit megengedsz a játékosaidnak?
2: Ezt, ahogy az előbb is mondtam, a dohányzást... Én egy őszinte viszonyt szeretek építeni a játékosokkal, tehát nem tiltom, hiszen, ahogy mondtam is,
1: tehát
2: akkor hazugságra...
1: Tehát a futó teljesítményt hozza. Oké, mi van akkor, hogyha felhozol valakit az ifiből, és meglátod dolgozni?
2: Az teljesen más megítélés alá tartozik egy ifjúsági korú játékos, mint egy leigazolok 33 éves válogatott játékost. Nem fogom azt mondani, hogy te figyelj, ezt nem csináltad a magánéletedbe, egy 17 éves játékosnak mondanom kell. Tehát ott nincsen.
1: Oda csapsz az asztalra?
2: Ott persze, hát az nem lehet. Tehát most beszéljünk nem ifista korú játékosokról, felnőtt, akár válogatott, akár nem válogatott játékosokról, ami nálam alapkritérium az, hogy a mérkőzés előtti nap nem, tehát ott otthon kell lenni. Tehát egy vacsora nyilván belefér, hogyha elmegy a párjával, férjével, barátnével, teljesen. De
1: tehát nyilvános helyen nem mutatkozhat a játékos.
2: 10-11 órára, azt hiszem.
1: 23 óra.
2: 23 órakor már otthon kell lenni mérkőzés előtt. Ez, amit én úgy gondolom, hogy be kell tartson minden sportoló.
1: Mi van a mérkőzés után?
2: Nagyon nagy örömmel tölt el, hogyha elmennek szórakozni együtt. Nagyon-nagyon nagy örömmel.
1: És mondjuk készül egy fotó véletlenül valamelyikről, amelyik egy kicsit jobban fölöntött a garatra, és ez mondjuk, tehát nevezzük nevén a gyereket, mondjuk Békés Csabán, az egy szép nagyváros, viszont mégiscsak ahhoz méreteiben kicsi, hogy ne érjen 2 perc alatt körbe, pláne hogyha ne adj Isten, vagy adj Isten, nem tudom hogyan mondjam, de megtörténik, tehát mondjuk bronzérem ünneplése után véletlenül valamelyik játékos akarva, akaratlanul úgy alakul, de nem, még csak az se kell, hogy esetleg túlságosan felöntött volna a garatra, szimplán csak nem tudom én, elfáradt, és készül róla egy félreérthető fotó, ami gyorsan futótúlszként terjedt, hogy na most nézd meg az előréből XY-nal mi lett. Akkor mit reagálsz?
2: Én a kulcs szót a mértékben érzem. Tehát az, hogy szórakozni lehet, alkoholt lehet fogyasztani, de mértékkel. Tehát ünnepelni még gyümölcsléve nem láttam játékosokat.
1: Tehát akkor életszerűen értelmezve, tehát ott is példát kell mutatnia. Tehát nem azt várod el, nem teljes derékszögű merevséget vársz el, de mindenki érezze saját fogyasztásához mérten, hogy hol van a határ, mert hogy ugyanúgy elvárod azt, hogy
2: igen, mert ott, ha nem tudom én, poharakat dobál a pultost, pohárral dobálja
1: na
2: egy játékos, akkor nem azt fogják mondani, hogy XY csinálta, hanem a most adott esetben Békés Csabai kézilabdás. És az mindannyiunkra egy olyan fényt vett, ami a klubnak a hírnevét, az erkölcsi megítélését rontja, ezt nem teheti meg. De mértékkel lehet szórakozni. Tehát itt a mértéket
1: ott, hogyha valakit lefotóznak egy üveg, nem tudom én, sörrel a kezében, és azt mutogatják neked, nézd már meg, akkor még meg is véded a játékos.
2: Hát miért ne lehetne? Tehát most, mert egy pohár vörösbort van olyan orvos, aki azt mondja, hogy egészséges minden este egy pohár vörösbort meginni.
1: Na, közben jönnek újabb üzenetek, 06 30 55 55 605. Gyuri, sajnos nem vagy nagyszerű, veled együtt kerek a műsor, de azért ellennék nélkül is írja.
2: Így kell, nem ezt
1: Gyuri,
2: írta.
1: Gyuri, te is nagyszerű vagy, így együtt kerek a műsor, Jatus, köszi
2: szépen. Jatus.
1: Aztán, sziasztok, szuper a téma, ismét nem az elejétől hallgatom, de ha jól tudom, Szczęsny, ugye a Barcelona kapusa nemrég vallotta be cigi függőségét, említettük Wojciech Szczęsny nevét. Lehet, hogy valakin teljesen más, vagy máskor hat a káros hatás, lehet, hogy később látszik majd az egészségén. Aláírás nélkül jött ez az üzenet, és ennek a kedves SMS írónak üzenjük, hogy ezt valóban jeleztük egyébként, hogy például a dohányzás esetében mindenkinek ugye a saját döntése, de a dohányosokat, az aktív dohányosokat rettenti el talán a legkevésbé a dohány termékeken megjelenő mindenféle fotó meg szöveg. Ki az ellenminta? Jön a következő üzenet. Lehet, hogy a Váci Zoli kaliberű játékosok eddig sem jutottak volna el, ha nem ilyen életet élnek a sport mellett, ez is éltette őt. Így volt kerek a pályafutása. Lehet, hogyha börtönbe zárják, a börtönt idézőjelbe teszi a kedves SMS író. Nem ihat, nem dohányozhat, akkor a megye kettőig sem jut csak el. Voltak, vannak, lesznek ilyen kaliberű játékosok. Bárki is írta ezt az SMS-t, ugyanezt mondtam Ronaldinhoval kapcsolatban, amit itt a kedves SMS író ír. Aztán szintén a 0630 55 55 605-re jött a következő üzenet. Sziasztok, gyermekkoromban judoztam, volt egy sporttársam, aki mindig linkeskedett az edzésen. Péter Bán volt az edzőnk, mindig azzal riogatta, hogy ebből nem lesz így magyar bajnoki cím. Na, ehhez képest egymás után 3-szor lett magyar bajnok, később ugyan abba hagyta, mert tényleg link volt, viszont Isten adta tehetség, írja Bodzsi. Köszi Bodzsi, és örülünk, hogy itt vagy ma reggel is velünk.
2: Igen, itt megint csak a tartós teljesítmény. Tehát a mai sportban nagyon sok olyan sportág van, ahol nüanszok döntenek, milliméterek, nem is centiméterek, milliméterek döntenek, és itt a modern technológiát felhasználva, a regenerációba, űrtechnológia van már, és akkor arról beszélünk, hogy valaki bombázza közben ezzel párhuzamosan a szervezetét káros anyagokkal, nem lehet.
1: Az ellenmintás Várcizor is SMS-re jött. Kornél, annyira örülök, hogy egy véleményen vagyunk. Írd alá legközelebb, kérlek, ha írod, és még ezt is elmondom. Szia, Kornél! Bomba a reggeli műsor, külön köszönet, hogy megemlített CR7-et, főleg úgy, hogy tudjuk, hogy Barcelona szurkoló vagy. Utóirat egy régi jó barát írta ezt az üzenetet. Aztán valaki írt annyit csak, hogy hello. Neki vissza tudjuk írni, hogy hello. A Shy Guys-nak volt egy ilyen hello című nótája. Na, amit egyébként, ha már káros szenvedélyek volt, amikor én is elénekeltem, de mondjuk az nem ez az ének.
2: Azt hiszem, volt olyan, hogy volt káros szenvedélye.
1: Volt olyan? Tudsz ilyenről?
2: Az ige időket elég furán használod a magyar nyelvben.
1: Például?
2: Hát nem volt, hanem van. Ja. Erre gondoltam.
1: Hát nem jutottunk közelebb, vagyis annyiban közelebb jutottunk, hogy akkor a sportoló is ember, és akkor elfogadjuk azt, amit Gyuri mond, hogy mértékkel, a mérték mint a legfontosabb dolog?
2: Szerintem ez a...
1: Dohányozni pont nem lehet mértékkel, mert az egy olyan szintű függőség.
2: Hát ez se igaz, mert nekem volt
1: nekem,
2: egy...
1: Nekem van olyan ismerősöm, aki úgy éli az életét, hogy egészen addig, amíg egy pohár alkoholtartalmú italt a kezébe nem vesz, eszébe nem jut, hogy rágyújtson. Amikor ez megtörténik, addig, ameddig például mondjuk ez egy szombat esti kis szórakozás vagy ünneplés, addig a kettő együtt, majd vasárnap, jaj, nem kellett volna, jaj, és fölke, és kirúgja magát, és onnantól a következő rendezvényig abszolút, tehát én igazi, tehát ez az egyetlen ilyen, akit meg tudok nevezni, vagy még van egy másik, tehát két ilyen ismerősöm van, a dohányz, vagy ebbe az ilyen féldohányos, vagy kabudohányos kategóriába, aki csak és kizárólag bizonyos alkalmakkor.
2: Én nagyon irigylem, azért nekem egy idős bácsi ismerősöm volt, aki minden este elment a kedvenc törzs helyére.
1: Hangulat karbantartó intézetbe?
2: Leült, meg is, tehát most ezt nem akarok már kezdeni mondani, hogy megivott 2 darab síp sört, és elhívott, és elszívott 2 darab síp cigarettát. És ez így ment minden nap, és ennyi volt neki. Hát ez hihetetlen, hogy ez hogy... És ennek az egésznek volt egy ilyen rendezvény feelingje.
1: Rituáli.
2: Tehát ez neki ez egy rituáli, egy esti kis mini rendezvénye volt, és ennyi. Eszébe nem jutott délelőtt, délben, délután rágyújtani. Ez az esti
1: probléma. Záró SMS-ünk jön. Csapatsportoknál kifejezetten fontos a közös buli, az ünneplés. Ez adja az összetartást és a kohéziót, illetve satöbbit emel. Hát köszi mindenkinek, aki itt volt velünk, és ma remélem, hogy maradtok is. 7 óra 59 perc a pontos idő. Hamarosan innen folytatjuk, jön a Nemzeti Sportjegyzet, aztán labdarúgás felé fordítjuk majd a tekintetünket. Holzer Ádámot hívjuk, de nem maradunk kézilabda nélkül sem. Kovács Péter is itt lesz velünk. Maradjatok velünk a folytatásban is.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel a stúdióban. Németh Kornél, valamint Marosán György érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Vince Szabolcs gondolataival.
3: Régen kellett így izgulnunk, Vince Szabolcs jegyzete. Nincs abban semmi túlzás, hogy a magyar férfi kézilabda válogatott nem nézett még ilyen kemény világbajnoki selejtező párba jelé az elmúlt 10 évben, mint most Szerbia ellen. Hiszen a korábbi ellenfelek, például Izrael vagy Litvánia játékerőben nem hasonlíthatók össze a délszlávokkal, és 2 vagy 4 évvel ezelőtt nem is kellett különösebben izgulnunk az ellenünk játszott párbaj során. Ezúttal is Csema Rodriguez és a magyar válogatott mellett szól, hogy a kapitány eddig valamennyi kvalifikációs sorozatot sikeresen abszolvált, amióta csak nem 7 éve a magyar nemzeti csapat stábjában, illetve az élén dolgozik. Másrészt sikerült már megoldani ennél nehezebb feladatot is. Gondoljunk csak Portugália 2 évvel ezelőtti bravúros legyőzésére az olimpiai selejtezőben. Annál kiélezettebb helyzetet azért nehéz elképzelni. És bár a kapitány követett már el hibákat, és biztos van, amit ma már másképpen csinálna, tagadhatatlan, megvan az a különleges képessége, hogy a legfontosabb összecsapásokra a lehető legjobban fel tudja készíteni együttesét, és ebben lehet bízni most is. A magyar-szerb kettős összecsapás egyik kulcsa az is lehet, hogy sérülés miatt hiányzik az ellenfél irányítója Lazar Kukić, akiről maga Csema Rodriguez állította néhány éve, hogy szerinte a világ egyik legjobbja a posztján. És ha ez talán kicsit túlzás is, az tény, hogy a Szeged játékosa a szerb nemzeti csapat egyik motorja, akinek pótlása jelen pillanatban valóban nagyon nehéz, majdhogy nem lehetetlen. Raúl González szerb kapitánynak emiatt sokkal nehezebb dolga van, mint kollégájának, akinek Bodo Rihár nélkül kell csatába mennie, a magyar balátlőt ugyanis könnyebben tudja pótolni a mi edzői stábunk. Egyszerűen azért, mert nekünk vannak a posztján hasonlóan erős játékosaink, miközben Kukić kaliberű irányítót a másik oldalon egyszerűen nem tudnak előrántani. A magyar szövetségi kapitány úgy fogalmazott, hogy mindkét csapatnak 50% az esélye a továbbjutásra, és ez nem is kérdés, hogy szorosabb küzdelem várható, mint eddig bármikor a VB selejtezők során, de a magyar csapat kicsit talán még mindig esélyesebbnek számít. Plusz motiváció, hogy a 2027-es VB szereplésnek óriási szerepe lehet a 2028-as olimpiai kvalifikációban is. Ne feledjük, a 2024-es olimpiai kvalifikációs tornán is annak köszönhetően vehettünk részt, hogy a 8. helyen végeztünk a 2023-as VB-n. De ne szaladjunk ennyire előre. Hátra van 2 borítékolhatóan kőkemény mérkőzés. 120 perc harc.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Sali Momár Gergely és Patakfalvi Luca is bronzérmet nyert a müncheni Taekwondo Európa-bajnokságon. A Honvéd lesz a Ferencváros ellenfele a férfi vízilabda-bajnokság döntőjében. Megkezdődött a 47. Tour de Hongrie. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Újabb két érmet nyert a magyar csapat a müncheni Taekwondo Európa-bajnokságon. A 63 kg-os Sali Momár Gergely 3 győzelem után az elődöntőben, nagy csatában alul maradt a francia Cyrielle Ravival szemben. Az olimpiai 5. világbajnok és 3-szoros Európa-bajnok sportoló így a 3. helyen zárt. Az 57 kg-osok között Patakfalvi Luca 2021 után újra bronzérmes lett a kontinens viadalon, mivel a két sikerrel megvívott meccsét követően az elődöntőben kikapott a horvát Nika Karabatic-tól. Ezzel a mieink már 5 érmet szereztek Münchenben. A Honvéd lesz a Ferencváros ellenfele a férfi vízilabda OB1 fináléjában, miután az elődöntő második mérkőzésén vendéglátóként szoros találkozón 13-12-re győzött a BVSC ellen, 9-3-ra nyerve ezzel az egyik fél 7. pontjáig tartó párharcot. A 19 év után újra bajnoki döntőbe jutó Honvéd vezető edzője Szívós Márton könnyeivel küszködve nyilatkozott Farkas Mártonnak.
2: 19 évet várt a Honvédre, és ezek a fiúk rengeteget dolgoztak érte. Nagyon büszke vagyok rájuk.
3: Mérkőzés közben mi volt a megélésed? Mert most látom azt, hogy nyilván a meghatottság meg az elérzékenyülés, de amikor így a mérkőzés hevében voltatok, és ezért a hőfok az talán még magasabb volt, mint egy héttel korábban.
2: Mindenki érezte ezt a mérkőzést, hogy ez egy döntő mérkőzés. Persze az előző is, az minden mérkőzés döntő nekünk. Azt kapadták a nézők, a szurkolók, amit vártak szerintem. Nem gondoltam azt, amikor elmentünk az elején, hogy ez egy sima meccs lesz. Honvéd BVSC vagy BVSC Honvéd mindig ilyen kiváló csapat a BVSC, kiváló edzővel. Ez nem kérdés, nem véletlenül jutottak el a nemzetközi kupába, és majdnem sikerült nekik bejutni a döntőbe. Ez is egy óriási tett volt, de én most hagyd beszéljek a fiúkra, zseniálisan játszottak. Ott volt a szívük, ott volt a fejük.
3: A mérkőzés előtt az volt a kérésed, hogy az óhajot, hogy a srácok élvezzék a mérkőzés, és kívülről az volt a benyomásom, hogy tudják élvezni, tehát azért nyilván ilyen tét helyzetben ez cseppet sem könnyű, de ahogy azok az akciógólok jöttek, centergólok az elején, ott tényleg arról tanúskodtak, hogy ezt most megléptem a csapat.
2: Igen, élvezték, látszott a védekezésbe fantasztikus, amit beleraktunk szerintem, főleg a mérkőzés elején, utána kaptunk pár gól, ami elkerülhető, de hát most melyik gól nem elkerülhető, és melyik gól nem mehet be, nincs ezzel probléma, de amikor kellett, akkor helyén volt a szívük, helyén volt az eszük. Örülök neki, hogy most nem olyanok voltunk, mint a gyaloggalopban a fekete lovag, és a végén kikapunk, hanem most úgy küzdöttünk, mint a fekete lovag, csak a végén mi nyertünk valahogy. Ez egy óriási eredmény szerintem, hogy bejutottunk a döntőbe egy ilyen nehéz bajnokságban, ennyi jó csapattal, ezt mutatták az eredmények is, hogy ki kitől hogyan kapott ki, és büszke vagyok a srácokra, mert egy egész évet nekünk végig koncentrálni kell, és ahhoz, hogy eljussunk 3 döntőbe, az azt gondolom, hogy extra.
1: A Honvéd vezető edzője Szívós Márton után a BVSC férfi vízilabda csapatát irányító Varga Dánielt is interjúra kérte Farkas Márton az elveszített elődöntőt követően.
3: Ha megnézzük mind a 4 mérkőzést, akkor rendes játékidőben összesen 2 gól differencia van. Viszont az egyik csapat döntőt játszhat, a másik meg bronzmeccset, és ez óriási különbség. Te tézi hatványozza, hogy ezt most nagyon nehéz lehet feldolgozni?
4: Most az a nehéz, hogy nem tudtunk nyerni. Persze az, hogy 4 meccs után plusz 2 a gól különbség, az csak azt mutatja, hogy mennyire közel volt egymáshoz ez a két csapat, ahogy a korábbi meccseken most is nagyon szoros volt. Szeretnék először is gratulálni a Honvédnak, mert ők vannak a döntőben, Marcinak és a stábnak, sok sikert kívánok nekik majd a Fradi ellen. Ami minket illet, rosszul kezdtünk, 6-2-vel, utána már nehéz, de egész elképesztő dolgokat csináltunk jól. És ahogy jöttünk fel, kisebb hibákból, de hibákból tudott a Honvéd vezetve maradni. Ezt sajnálom, mert átléptünk jó néhány olyan dolgot, amit korábban nem nagyon tudtunk a Honvéd ellen, de most sikerült. Összességében azért a plusz egy gól az eldönt mindent, de leginkább az első legyen, tehát a kezdésnek a számlájára írom ezt.
3: Ha már átlépés, ha megnézzük az elmúlt 7-3 mérkőzését, valahogy végig egy ilyen üldöző versenyben volt a BVSC. Ez mennyire emésztette fel az energiát?
4: Felemésztette. Szerintem az is fárasztó, ha vezet egy csapat, meg az is, hogyha fel kell jönnie, talán pszichésen többet vesz ki az egyénekből, illetve mindenkiből. Ami talán sokat vett ki még pszichésen, az az, hogy nem tudtunk nyerni a múlt héten a 2 meccsen. Az a fajta sikerélmény hiányzott, ami talán jobban átszakította volna ezt a gátat. Ennek ellenére, hogy így alakult a múlt hét, nagyon sok mindenre felkészültünk, de mégis azért az első negyed az rányomta a bélyegét. Valamennyire, mert egyébként följöttünk, és többször is volt lehetőségünk úgy alakítani a meccset, hogy legalább büntetők legyenek, vagy akár nyerjünk, a végére ez nem sikerült sajnos.
1: Varga Dánielt hallották. Sajtóhírek szerint Zalánki Gergő visszatérhet a Prorekkó vízilabda csapatához. A világ és Európa bajnok játékos 2021 és 2024 között már erősítette a 11-szeres bajnokok ligája győztes olasz együttest, amelytől a klub akkori anyagi nehézségei miatt távozott és az Olimpiákoshoz igazolt. Zalánki tavaly megnyerte a görög bajnokságot, idén pedig nagy eséllyel szintén ott lehet majd csapatával a BL4-es döntőjében.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: A már bajnok AEK Athén kezdőcsapatában helyet kapó Varga Barnabást sérülés miatt le kellett cserélni a PAOK elleni 1-1-re végződő görög labdarúgó bajnoki mérkőzés szünetében. A magyar válogatott csatára előbb a térdét, majd a derekát fájlalta, utóbbinál ápolni is kellett, és a második félidőt már nem vállalta. Hogy sérülése mennyire súlyos, arról egyelőre nincs információ. Sajtóértesülések szerint a Dejan Stankovics vezette Crvena Zvezda szerződtetni a Ferencváros meghatározó labdarúgóját, Mohamed Abu Fanit. Bár ha játékos, a 28 éves játékos értékét 3 millió euróra becsülik, a tárgyalás szempontjából viszont jól jön a belgrádiaknak, hogy Abu Fani megállapodása jövő nyáron járna le a Fradinál. Az izraeli középpályás 2023 nyarán igazolt a zöldfehérekhez, azóta 116 tétmérkőzésen 14 gólt és 36 gólpasszt jegyzett a klub színeiben. A Gyula és Békés Csaba közötti szakasszal megkezdődött a 47. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny, amelyen több bukás is történt. A 143 kilométeres távot a korábbi Európa-bajnok sprinter, a belga Tim Merlier nyerte a kolumbiai Juan Sebastián Molano és a német Phil Bauhaus előtt. A legjobb magyarnak járó fehér trikót a szakaszt a 10. helyen záró Kárpáti Bálint viselheti majd. A verseny ma a Szarvas és Paks közötti több mint 200 kilométeres etappal folytatódik. Kárpáti Bálinttal Várhegyi Benyámin beszélgetett a célba érkezés után.
5: Egy 10. helyen kezdte ezt a Tour de Hongrie-t. Nem tudom, milyenek voltak a várakozásaid, de talán egy top 10-es helyre azért nem feltétlenül gondoltál ebben a mezőnyben egy elsőre, hogyan érzed magad ezután az eredmény után, és ugye tiéd a fehér trikó is.
6: Éreztem, hogy jók a lábaim, és az előző versenyeken is úgy viszonylag jól tudtam helyezkedni a sprintben, és oda mertem rakni a kereket, ahova kell. Most is ebbe bíztam, ezt próbáltam, és hát a nagy sprinterek mögött sikerült bejönnem top 10-be. Nagyon-nagyon boldog vagyok, és ez eddigi legjobb eredményem.
5: Mesélj egy kicsit itt az utolsó pár kilométerről, mi volt a taktikád az utolsó kilométerre? A szakasz során azért láttátok a végét, tehát nagyjából tudtad, hogy mire számíthat.
6: Az volt a taktika, hogy megpróbáltak szökni a srácok, nekik ez nem sikerült sajnos. Elment ez a két fős elmenés, utána meg mindenki tartalékolt és minél kevésbé elhasználni az energiákat. Utána próbáltak nekem segíteni a végén, de hát utána a nagy csapatokkal egyedül maradtam. És

0: Ez itt akár a többi napra nézve, hiszen a következő kettő még biztosnak tűnően sprint, és ugye még a vasárnap is azért akár összejöhet egy nagyobb mezőny hajrára, szóval önbizalom szempontjából mit jelent neked ez az eredmény?
1: A sprintben nagyon sokat számít az, hogy mennyire bízol a lábaidban, és hogy mennyire mersz odarakni olyan helyekre, ahova más nem meri. Szerintem elég jó az önbizalmam, remélem, hogy ez meg is fog maradni a továbbiakban, főleg, hogy egy ilyen jó eredmény összejött most így elsőre.
2: Az elit világbajnokság előtt a magyar férfi jégkorong válogatott utolsó felkészülési találkozóján 3-1-es vereséget szenvedett Kanadától a svájci Neuchâtelben. Nemzeti együttesünk szombaton Finnország ellen kezdi meg szereplését a VB-n. Az Európa Ligára és az Európa Bajnokságra készülő magyar női röplabda válogatott jövő héten a Mevza tornán is részt vesz Mariborban. A Telkiben edzőtáborozó keretből a szélső ütőposzton játszó, jelenleg a lengyel élvonalban szereplő Bielsko Biala csapatát erősítő Szedmák Rékát kérdezte Bobák Róbert.
3: Fontos az épülés, nagyon nehéz mérkőzések várnak majd ránk, de elsősorban most az első feladatokra koncentrálunk. A Mevza torna egy nagyon fontos állomása az idei nyárnak, hiszen komoly pontokat lehet szerezni, ranglista pontokat, ami a jövő évi világbajnoksági kvalifikációhoz nagyon sokat tud számítani. Utána pedig az Euroligán hasonló céljaink vannak, szeretnénk ott lenni a döntőben.
4: Milyen lesz most ez az Euroliga vagy Európa Liga, hiszen ez is átváltozott, sokkal fontosabbak lehetnek ezek a mérkőzések. Három helyszínen biztos, hogy szerepelni fogtok.
3: Érdekes ez a lebonyolítás, még mi se tudjuk igazán, hogy hova tegyük az egészet, hiszen több olyan csapat van, akinek relatív könnyebb sorsolása van, és ezért nagy kérdőjelek vannak még bennünk, hogy kik lesznek ott az első négyben, akik majd az elődöntőben ugye megküzdhetnek egymással. Nem titka a célunk, hogy mi is szeretnénk ott lenni.
4: Bő a keret, mit tudsz mondani a csapatról? Mindenki ismer mindenkit, de milyen ez a keret most, hiszen látunk nagyon fiatalokat, látunk tapasztaltabb játékosokat, és valahogy ennek lehet, hogy így kellene kinézni, de belülről milyen?
3: Szerintem ez egy nagyon szerethető csapat lesz a szurkolóknak is, mi is nagyon szeretjük egymást, tényleg nagyon jó hangulat itt az edzőtáborban. Az edzéseken is, és azon kívül a pihenő időszakban is nagyon sok időt töltünk együtt. Nagyon jó kis csapat alakul. A fiatalok nagyon jól beilleszkedtek a hiányzó pozíciókra, ahol mások szerepeltek korábban, viszont tényleg felvették a kesztyűt, és készen állnak a megmérettetésekre.
2: A röplabdázó Szedmák Rékát hallották. Végül arról, hogy visszavonul Ferenc Csaba, a Körmend korábbi válogatott kosárlabdázója. A 40 esztendős klublegenda az idény végén befejezi 25 éves pályafutását. Ferenc Csaba 823 alkalommal lépett pályára a Körmend színeiben, amely klubrekordnak számít. 2003-ban bajnoki címet ünnepelhetett, de magyar kupát is nyert a vasiakkal. Csaknem másfél évtizedig erősítette a magyar válogatottat, amelynek a 2017-es és a 2022-es Európa-bajnokságon is tagja volt. Utolsó mérkőzését május 23-án hazai pályán játsza majd a Pécs ellen. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
5: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Megkezdődött a 47. Tour de Hongrie. 4 év után véget ért a háborús veszélyhelyzet Magyarországon. Napos, felhős idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A Gyula és Békés Csaba közötti szakasztal megkezdődött a 47. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny, amely több bukást is hozott. A 143 kilométeres távot a korábbi Európa-bajnok sprinter, a belga Tim Merlier nyerte, a kolumbiai Juan Sebastián Molano és a német Phil Bauhaus előtt. A legjobb magyarnak járó fehér trikót a szakaszt a 10. helyen záró Kárpáti Bálint viselheti majd. A verseny ma a Szarvas és Paks közötti több mint 200 kilométeres etappal folytatódik. Újabb 2 érmet nyert a magyar csapat a müncheni tékvandó Európa bajnokságon. A 63 kg-os Szalim Omar Gergely 3 győzelem után az elődöntőben nagy csatában alul maradt a francia Cyrien Ravivel szemben. Az olimpiai 5. világbajnok és 3-szoros Európa-bajnok sportoló így 3. helyen zárt. Az 57 kg-osok között Patakfalvi Luca 2021 után újra bronzérmes lett a kontinens viadalon, mivel a 2 sikerrel megvívott meccsét követően az elődöntőben kikapott a horvát Nika Karabatic-tól. Ezzel a mieink már 5 érmet szereztek Münchenben. A Honvéd lesz a Ferencváros ellenfele a férfi vízilabda OB1 fináléjában, miután az elődöntő 2. mérkőzésén vendéglátóként szoros találkozón 13-12-re győzött a BVSC ellen. 9-3-ra nyerve ezzel az egyik fél 7. pontjáig tartó párharcot. A Honvéd 19 év után játszhat újra a bajnoki döntőben. A már bajnok Ajax Athén kezdő csapatában helyet kapó Varga Barnabást sérülés miatt le kellett cserélni a PAOK elleni 1-1-re végződő görög labdarúgó bajnoki mérkőzés szünetében. A magyar válogatott csatára előbb a térdét, majd a derekát fájlalta, utóbbinál ápolni is kellett, és a 2. fél időt már nem vállalta. Hogy sérülése mennyire súlyos, arról egyelőre nincs információ.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. A megye légterébe összesen 11 harci drón lépett be, melyek többségét sikerült lelőni. Sérültekről nem tudni. A magyar kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelt el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. Éjjel a magyar közlönyben megjelent a kormánytagok munkáját meghatározó rendelet. A dokumentum a kormányfő és a 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladati és hatásköreit tartalmazza. Országos vízügyi koordinációs központot állítanak fel ma. A szervezet feladata a 12 területi igazgatóság munkájának összehangolása és új vízmegtartási intézkedések bevezetése lesz. A cél az, hogy minél több vízkészlet maradjon az országban, közölte Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese Ópuszta Szeren. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyön is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet.
0: Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán az erős teherforgalom miatt több helyen is torlódás alakult ki a Budapest felé vezető oldalon. Nagy Igmán térségében a 45-ös kilométernél, valamint az átterelt szakaszon Tatabányánál a 60-as kilométernél is több kilométeres sor áll a külső sávban. Aki teheti, a 61-es kilométernél személyautóval választ az átterelt belső sávot.
0: Időjárás.
2: Napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól a Dunántúlon, késő estétől, néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy záporzivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik, napközben 18-23, késő este 9 és 14 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá! Represent me to the California. Baby, I told you, if you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta love.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Csodaszép csütörtöki jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel. Egészen vidáman, frissen, fitten Üdén Marosán Gyurival. Jó reggel, Gyuri.
2: Mint mindig, jó reggelt kívánok.
1: Na jó, ne kamuzzál korát, mint mindig.
2: Hogy nem, én csúcsformában mindig így 8 és 9 közé hozom magam, 9-től 10-ig.
1: Tudod, hogy a leginkább 7 és 8 között vagyunk hallgatottak, tehát ott kellene a csúcsformát időzíteni. Na jó, persze, mindig 8:30-kor is, mert ilyenkor hívjuk Holzer Ádámot, és rengeteg labdarúgó témát szedünk elő. Jó reggelt, Ádám!
3: Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt.
1: Hát nem nagyon tudunk másról beszélni. Itt lehetne a Real Madrid házatáján kialakult orbitális cirkuszról, meg balhéról, hogy ez normális vagy sem, de hát mégiscsak itt most a hétvégi NBA-es záróforduló az, ami szerintem mindenkit leginkább érdekel, hiszen visszajönne a régi idő egy nagyon-nagyon pillanatra, egy rövid pillanatra, ugye ilyen körkapcsolásszerűen a szószoros értelmében itt a Sportrádióban is lehet majd követni az eseményeket. Mit vársz egyébként ettől a hétvégétől, Ádám, mert hogy ugye a bajnoki cím szempontjából lesz két nagyon fontos mérkőzés, de a bronzérem sem kelt még el, tehát hogy több pályára lesz érdemes figyelni. Egyszerre kezdjük a bajnoki címért folytatott versenyfutást. Az én állításom az az, hogy a Győr sorsa a saját kezében van, ezzel persze nagyon nagyot nem vállaltam. Ellenben amiben én nem nagyon hiszek, de aztán nagyon kíváncsi vagyok, hogy Révész Attila mennyire tud rám cáfolni. Szóval a Kisvárdától nem válok egy nagyon motivált csapatot, tehát a Győr dolgát szerintem a Kisvárda nem nagyon fogja megnehezíteni.
3: Igen, én is így gondolom, hogy jelenleg nem látom azt, hogy a Kisvárdának miért lenne mindenáron érdeke megnehezíteni a Győr dolgát. Most ezt nem hátsó szándékkal mondom, hanem egyszerűen vannak azok a pillanatai minden csapatnak, vagy a szezonnak, amikor tehát a pályán fújsz, a pályán engedsz ki, mert már nincs tét, és ugye a Kisvárda szempontjából nagyon nincs tét. Egyéni sorsok szempontjából lehet, de hogyha mondjuk csak 6 ember viszi fel az egyéni ambícióit a pályára, és 5-nek meg mindegy, akkor azok a meccsek azért ritkán szoktak jól sikerülni egy ilyen csapat szempontjából. Tehát ugye itt a Kisvárda esetében az lehet a szakmai stábnak a legnagyobb kihívás, hogy azt a 11 embert vagy 14-et megtalálni, akinek van egyéni ambíciója, tehát vagy a továbblépése szempontjából, vagy a maradása szempontjából kellő motiváltan pályára lépni, és ha ezt összetudják szedni, és ugye erre most 2 hét volt, tehát hogyha össze tud a Kisvárda egy olyan kezdőcsapatot meg kispadot rakni erre a meccsre, ahol tényleg megvannak ezek a személyes motivációk, akkor azért az lehet a Győrnek kellemetlen, mert a Győr szempontjából meg nyilván ott is mindenkiben felmerül, hogy hát a Kisvárdának nincs tétje, előbb-utóbb megtörhetjük őket, de ahogy majd mennek a percek, azért nagyon frusztráló tud ez lenni egy pillanat alatt, hogy esélyes vagy, és egy olyan csapat, akiről azt gondolod, hogy hát feláll 20-21-22 éves srácokkal, nem fogod tudni begyűrni a kellő időben, tehát lehet ez még a Győrnek is egy kellemetlen 90 perc. Hát a Fradi meg otthon a kötelezőt kell hozzá, le kell rendeznie, hát már amennyiben ugye egy Zalaegerszeg elleni meccs jelenleg kötelező, mert azért
1: hát
3: az
1: a kupadöntő, így van, a kupadöntő is világosan megmutatta, hogy azért ezt a Zalaegerszeget nem nagyon lehet csak úgy legyűrni, tehát hogy ahhoz, tehát kellett most jelen esetben 120 perc játék, meg tényleg rengeteg helyzet, meg lehetőség, hogy ez egyáltalán összejöjjön. Bár, hogy őszinte legyek egyébként, az Ete házatáján meg azt érzem egy kicsit, aztán kérlek erősíts, vagy cáfolj, vagy mondd, hogy te hogy látod, hogy érzed, hogy mintha itt a szezon végére kicsit kipukkadtak volna, elfáradtak volna a kettőnek a keveréke, és nem is feltétlenül fizikailag, hanem mint hogyha fejben nem tudnák most már azt hozni, amit korábban? Tehát, hogy nekem van egy ilyen érzésem, vagy ahogy látom őket, egy ilyen a kisugárzásukkal kapcsolatban egy ilyen gondolatom.
3: Hát igen, de szerintem az Zete, ha nem is feltétlenül a játékhoz mérten, hanem a klub mondjuk lehetőségeihez mérten, amit mondjuk mindenki vizionált tavaly nyáron, szerintem egy óriási felülteljesítés volt
1: idén
3: a Zete. De amikor meg realitásnak tűnt a bronzérem, akkor rájuk szakadt a kupa győzelem terhe is, vagy annak a reménye, és akkor lehet, hogy ez a keret ez nem elég rutinos, bár pedig nem elég rutinos, ezért tele van nagyon-nagyon fiatal játékosra az ETA kerete, fiatal külföldiekkel, és a magyarok közül is ugye Ergundelt akár 27 évével a rangidős, tehát hogy ezért ez egy nagyon-nagyon fiatal keret. Ennek a csapatnak lehet, hogy ez volt a plafonja, hogy elértek oda, hogy át kéne lépni azt a küszöböt, és az nem sikerült, most ugye ennek egy ötödik hely jelenleg ugye a hozadéka, és hát kell egy bravúr, meg két másik eredmény úgy alakulja, hogy még meglegyen a bronzérem, de ugye itt az ETA szerintem a kupára tett fel mindent, azért a Honvéd elleni kezdőcsapat is erről árulkodott még pár hete, tehát az ETA mindenképpen döntőbe akart jutni, be akarta nyerni. Azt mondom, nem is volt ettől annyira távol, mert bár a meccsképe az a Fradinak állt, legalábbis sok mindent tekintve, de mondjuk az óriási helyzeteket tekintve nem feltétlen. Tehát, hogy lehet, hogy az ETA terve az volt, hogy én a helyszínen néztem a meccset, még az első fél időben, vagy ilyen 60. percig még úgy tűnt, hogy hát ha lenne rá mód, akkor azért az ETA is támadna, de aztán már a módot sem nagyon kereste az ETA, tehát hogy ugye az, hogy a 11-esekre bízni a sorsukat, és az, ott egy kis csapatnak az adhat, vagy a kisebbnek, az esélytelenebbnek adhat egy plusz löketet, hogy odáig elment, ez szerintem az ETA erre játszott már utott a ugye 60. perctől egészen a bekapott gólig, ami után még a maradék erőket mozgosították. Hát igen, ugye a kupadöntő előtti bajnokin a Puskás ellen sem néztek ki jól. A Nyíregyzete azt szerintem előtt egy kifejezetten jó meccs volt. Ott rosszul jöttek ki egy olyan meccsből, ami alakulhatott volna máshogy is. Tehát igen, valamennyire leeresztett az ETA, de szerintem ez az oka, hogy egyszerűen a kupát annyira meg akarták nyerni, és annyira az első helyre került, hogy kicsit elment a fókusz a bajnokságról, vagy a bronzéremről, amit most ugye másik két csapat nagyobb eséllyel tud majd meghódítani a hétvégén.
2: Az első két hely, hát sorsáról beszéltünk az elmúlt percekben, viszont kiadó a bronzérem is. Debrecen, Újpest és Diósgyőr Paks mérkőzést rendeznek. Itt ugye a Debrecen és a Paks küzd a bronzért. Ki tartasz esélyesebbnek? Ki lesz a bronz?
3: Hát sajnos azt kell mondanom, hogy Diósgyőrben nem úgy néznek ki a dolgok, ahogy normál esetben kellene. Nyilván szerintem nem árulok el tízről, én fradista vagyok, de azért tudok rengeteg klubra úgy tekinteni a magyar futballban, meg a világ futballjában is, független attól, hogy kivel szimpatizál, kivel nem, amit fontosnak vélek, és én a Diósgyőrt egy a magyar labdarúgás, a magyar sport szempontjából egy fontos klubnak gondolok.
1: Elképesztő bázis van ott Miskolcon egyébként, amit mondasz, Ádám, minden szavaddal egyetértek, és hadd csatlakozzak be, elnézésedet kérem, egy fél mondattal hadd szakítsalak félbe. Tehát vérzik az ember, a sport szerető ember szíve, amikor látja azt, hogy tényleg egy ekkora bázis, egy szép stadion, és ugye most például nézők nélkül gyerekek lehetnek majd bent ugye a kapu mögötti részen, de hát a Diósgyőr elve gyerekekkel fog fölállni, ezt most csak így azért.
2: És mégis ingázik ezzel a bázissal, ingázik a Diósgyőr az első és a másodosztály között mindig. Ez a legfájdalmasabb.
1: Na, erről is mindjárt beszélünk, majd belefolytottam Ádámba a szót, hogy a Diósgyőr Paks és ugye Debrecen Újpest meccsek jönnek majd.
3: Igen, hát az a Diósgyőrrel kezdtem, mert talán a Paksnak így ez egy könnyebb állapot, hogy egy ilyen Diósgyőr ellen kell játszaniuk, és hát én ugye játszottam Pakson is két szezont, és ugye Gyurival is dolgoztam együtt, Bognár Györgyel. A Gyuri azért ezeket a meccseket jól tudja abban a szempontból hozni, hogy nagyon jól tud motiválni, vagy nagyon jól megtalálja azt a csapatot, ami ezen a meccsen elérheti a célt, és én azt gondolom, hogy mivel a Paksnak a saját kezében van a sorsa ugye jelen pillanatban, tehát szerintem, ha meg fogják oldani, Miskolcon és Pakson marad a bronzérem, és akkor így a Debrecen Újpest az picit irrelevánsá válhat, ahol egyébként az Újpestnek is van törleszteni valója a saját szurkolói felé, tehát azt az Újpestnek ez egy nagyon fontos mérkőzés, azért a legutóbbi bajnoki az finoman szólva sem úgy alakult, ahogy szerették volna, bár egyrésztről mondhatnám azt, hogy csak a szokásos dolog történt, de nem akarok az
1: újra kiekkel. Szerintem a telefonod felrobban, mert mindjárt másodperceken belül jönnek az üzenetek. Ádám!
3: Elképzelhető, de mint mondtam, falista vagyok. De azt is valami, hogy egy nagyon-nagyon jó Újpest.
1: Hát akkor a másik irányból is robban, hogy ez az Ádám, jól megmondtad nekik.
3: Igen, igen, most lesz majd ilyen sajnán is itt, szóval a Diós György és az Újpest ebből a szempontból tudom egy kalap alá venni, hát más-más, hogy de fontos klubja a magyar sportnak, és ugye Miskolcról beszéltünk, azért tényleg az a ilyen-olyan statisztikák, felmérések alapján azért Magyarország egyik legszegényebb régiója, és mégis van a klub mögött egy hatalmas bázis, és azt, hogy ezt valahogy ezt az identitást ezt nem tudják a klubnak visszaadni, ez szerintem szomorú, mert egyébként lenne rá lehetőség, és szerintem nem a, tehát a Diózsér nem a helyes úton jár. Én szerintem annak a klubnak kellene lenni az egyik legnagyobb nevelő bázisnak, aki esélyt ad a kimozdulásra a térségben nevelkedő játékosoknak, aki mondjuk a társadalmi mobilitásban besegít, mert ez tényleg egy óriási kiugrási lehetőség lenne, ha Miskolcon ez lenne a zászlós hajó, és ez lenne a legfontosabb, hogy a környékbeli, térségbeli tehetséges gyerekekből mindig összerakni egy középcsapatot, akiket aztán lehető legnagyobb haszonnal tudjuk beléptetni a magyar focinak arra a szintjeire, ahol ők is jobban keresnek, ők is nagyobb címekért harcolnak, és viszik a térség meg a város hírét, mert szerintem itt erre minden esély meg lenne, mert kötődnek annyira érzelmileg a térséghez a szurkolók is, és a klubnál nevelkedő játékosok, hogy szerintem ebből egy nagyon-nagyon jó projekt.
1: Rülpesték Ádámra ráküldték a rendőrséget. Ádám, nyugtass meg, hogy minden rendben van, hallottuk a szirénázót.
3: Minden rendben van, köszönöm, igen. Igen, el kellett engednem egy megkülönböztetett
1: jelzőszatnál. Figyelj, Ádám, és itt az erőviszonyokat nézzük, ugye nyilván a Győr sorsa a saját kezében van. Egy picit előre tekintve most mi itt eljátszhatunk különféle forgatókönyvekkel, meg szavakkal. Úgyhogy a Győr nem kiemeltként indul, ha bajnok lesz a BL selejtezőben. Az első selejtező körben indul. Egybe lehet-e szerinted tartani ezt a csapatot? Látod-e a törekvést arra, hogy Borbé Balázsostól, tehát edzőstől, Bembo Alin, meg a magyar játékosokon át mindenki maradjon, és tényleg amit elértek, azt learassák a gyümölcsét, vagy beteljesüljön ez a történet, mert ez így lenne igazán érdekes vagy izgalmas kérdés, hogyha ez a csapat egyben marad, hogy vajon mire lehet képes a BL selejtezőben.
3: Én egy picit ezt is máshogy közelítem meg, mert fontos az eredmény a sportban, sőt, talán a legfontosabb, de nekem nem minden. Én nem minden klub esetében ugyanúgy mérem a sikert, és az, hogy mondjuk 2 évvel ezelőtt még én magam is pályára léptem mondjuk az Eto ellen, szezonokon keresztül ugye az NB2-ben, és mondjuk nem tudom, akár még pontot is szereztünk ellenük, szóval, hogy ehhez képest hol tart az Eto, szerintem ez egy gyönyörű történet, és szerintem itt van az a pont, ahol azt kéne eldönteni ott is, hogy eredményeket akarunk-e mindenáron, és erre mindent felteszünk, és az az eredmény, ami mondjuk esetleg nemzetközi kupakör, vagy Borbé Balázs személyében megtaláltuk azt a vezetőedzőt, aki a garancia arra, hogy egyébként fel tud építeni egy átlagos csapatot bajnok esélyes szintjére, és megtalálni mindig a megfelelő embereket a kirakóba, akikkel ő szívesen dolgozik, akiket kellően tud használni ahhoz, hogy mindig versenybe lehessünk a bajnoki címért vagy a nemzetközi porondért, de mindig ki is tudjunk léptetni a keretből játékosokat, akár a top bajnokságok szintjéig is. És szerintem mondjuk Vitálisnak erre minden esélye megvan azzal, ahogy a válogatottban pályára lépett. Tehát, hogyha ugye említetted még Bembo Alit, lehet, hogy neki is lenne lehetősége. Tehát, hogy itt szerintem ezt kell a Győrnek mérlegelni, és én mindig az utóbbi felé hajlok, mert én még mindig azt gondolom, hogy mi még mindig egy nevelőország kell, hogy legyünk, akinek kell tudni olyan tehetségeket átadni a világ futballjának, amiből a magyar válogatott kamatozik, és a magyar labdarúgás is azáltal, hogy rengeteg-rengeteg példaképet tudunk kitermelni, meg példát mutatni, hogy igen, minden évben adunk el külföldre játékost, és szerintem a Győr most ehhez megtette a kellő lépést. Ha együtt tartják a csapatot, az nem jelent egyenes arányosan sem BL főtáblát, sem Európa Liga főtáblát, sem bajnoki címet, ezt mindannyian tudjuk, tehát egy egybetartott keret sem garancia semmire, de az biztos, hogy az egybetartott keret az elveszi Vitális Milántól, és Tóth Rajmontól, és Csingertől, mindenkitől azt a lehetőséget, hogy 300 meccset lejátszon topligában, hogyha nem a megfelelő pillanatban lépnek, és ugye ugyanez volt Tóthali esete, őt is meg lehetett volna tartani, és a Fradi nagyon bölcsen és jól tette, hogy nem állt fel az ő karrierének az útjába, tehát szerintem ez a magyar foci útja, én mindig ezt fogom támogatni. Szóval én, ha én dönthetnék a Győr helyében, én biztos, hogy azon lennék, hogy a selejtező egy-két mérkőzésén legyenek itt a kulcsemberek, lehetőleg lépjünk egy-két kört, és amikor a legjobb ajánlat érkezik ezekért a játékosokért, akkor fájó szívvel, de Ádám, kiengedni
1: elengedni. Amit most mondasz, a legjobb forgatókönyvet vázoltad, két kört kell mennie sikeresen a Győrnek, mert azzal biztos, hogy megvan a konferencia liga főtábla.
3: Igen, és ez az vagy a liga szakasz. Július vége.
1: Így van, tehát és akkor még mindig jöhet olyan ajánlat, és akkor végre valahára megélhetnénk azt, ha és amennyiben ez a forgatókönyv érvényesül, és a Fradi az Európa Liga selejtezőből el tud jutni, akár az Európa Liga, akár a konferencia liga liga szakaszáig, ugye ezt régen főtáblának hívták, hogy két csapatunk lehetne. Gyuri, van még egy pici időnk, volt egy kérdés, itt kézzelába a kalimpász, úgyhogy tedd föl, kérlek.
2: Igen, csak itt a magyar labdarúgás után egy kis nemzetközi kitekintés. Tegnap volt Lazio-Inter olasz kupa döntő, és az Inter ugye ezt is megnyerte, duplázott Olaszországban Christian Kiu csapata. Nagyon magabiztosnak tűnik ez az Inter. Képes lehet a következő Bajnokok Ligája szezonban arra, hogy esélyesként tekintsünk rá, hiszen Olaszországban most söpréssel nyert minden. Hogyan látod az Inter csapatát?
3: Hát Simone Inzaghi egyébként egy nagyon jó örökséget hagyott, és Kiu nem nagyon nyúlt ehhez hozzá. Persze bizonyos szinten látszik a két edző közti különbség, de alapvetően nagyon nem nyúlt bele a csapatba. Ugye idősödik az Inter kerete, hallani azt, hogy a Bodø elleni kiesés után azért komoly pénzektől estek el a BL kapcsán, ezeket lehet, hogy eladással kellene pótolni. A legpiacképesebb játékosok azért Bastoni, vagy Barella, vagy Lautaro, azért ők az Inter sikereinek az állogai, tehát nem biztos, hogy ha őket eladod, akkor a sikeresség megmarad, de mondjuk hasonló költségvetés mellett lehet üzemelni, tehát szerintem függetlenül attól, hogy két trófeát behúzott az Inter, szerintem gazdaságilag azért ez egy nagyon átfontolt, megfontolt nyár kell, hogy legyen a milánóiak részéről. Nem egyszerű feladat, mert itt is azt kell eldönteni, hogy ugyanezzel a kerettel...
1: Megveszik-e Bembuálit, vagy sem?
3: Igen, éppenséget mondjuk Türán helyére Bembuáli, az mondjuk egy jó díj lehet, mert akkor Türánból ki lehet szerezni jó drágán, Bembuálit meg olcsón meg lehet szerezni. Szóval ez egy kérdés az internet, azért a Bodø elleni pofon az talán nem a realitás, viszont a három év alatt két BL döntő sem az, hogy ugye a City meg a Paris Saint-Germain ellen játszottak két döntőt, hogy az elmúlt négy évben azért kétszer játszott döntőt az Inter a BL-ben.
1: Ezt a tavalyit ne is feszegessük, mert ez sebeket tépke csak az elődöntő kapcsán bizonyos embereknek, főleg nekem.
3: Igen, az egy nagy, ha Barca, ugye Intert veszük, akkor amellé oda lehet tenni ugye az idei Bayern Párizst, ami talán más, vagy azért mégiscsak egy 7-6-os elődöntő volt a tavalyi is, szóval igen, adott nekünk az Inter a Barcával egy ilyen élményt is. Szerintem az olasz bajnokság nem elég versenyképes ahhoz, hogy bármelyik delegáltja mondjuk a BL döntőről álmodozzon, de ez mondjuk látjuk nem zárta ki az Internek két döntőjét sem, sőt, 23-ban ugye Inter Milán elődöntő volt, szóval nem nincs ez annyira messze, de mégis, szóval azért az angol és a spanyol csapatok dominanciája szerintem azért itt a
1: Gyuri edzettel ez a nincs annyira messze, de mégis ez lehet a konklúzió és a végszó itt a mai napon. Gyurikán fölírtad, nincs annyira messze, de mégis.
2: Igen, meg nekem az volt fontos, hogy a Simone Inzaghinak a munkáját folytatta Christian Kiu, és átvette azokat az értékeket.
1: Mi pedig legközelebb innen folytatjuk. Abszolút. Egy hét múlva Holzer Ádámmal. Ádi, köszi, hogy itt voltál velünk, további szép napot. És hamarosan innen rabogunk tovább a Sportreggelben. Köszi szépen, szia, szép napot.
3: Sziasztok.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!
7: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Csodaszép csütörtöki, csodálatos jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sport Rádió, benne a Sport Reggel. 9 óra 5 perc a pontos idő. A stúdióban az örök ifjú, életvidám. Na, vigyorogjál, Marosán György.
2: Dicsérj! Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, és üdvözlöm a stúdióban Németh Kornélt.
1: Nagyon kedvesek, köszönöm szépen. A 7 órási témánkhoz ember vagy gép jött még rengeteg üzenet. Jenei Ferét hagyosszam meg a kedves hallgatók, a Jenei Feri törzs vendégünk. Hello! Pár évtizede körment Falkó döntő, első meccset behúztuk Budi konyhában,
2: szerintem.
1: Hát egy H betű ott kimaradt, nem Málna Szörpivel víradattig. 18 óra visszavágó, egy ponttal kikaptunk. Tehát azt gondolom, hogy Feriék egy kicsit túltolták a szórakozást. Kíváncsi vagyok, hogy a következő vendégünknek vajon van-e ilyen története a szórakozást illetően, hogy esetleg a teljesítményén látszott-e valaha például ennyi év távlatából talán minden idők legjobb férfi magyar játékosa Kovács Péter bevallhatja. Ez Kovács Péter van ugyanis velünk itt a telefonvonal túlsó végén. Jó reggelt, Péter!
2: Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
1: Péter, arról beszélgettünk 7 óra után, hogy a sportoló az ember vagy gép, mit engedhet meg magának. Itt szóba került rengeteg minden, szórakozás, aztán rossz szokások, vagy éppen nem is feltétlenül rossz szokások, hanem mondjuk például a dohányzásra vonatkozó dolgok. Volt-e neked a pályafutásodban esetleg olyan, amikor a teljesítményedre akár pozitív, akár negatív értelemben hatott mondjuk egy csapat összetartó rendezvény?
3: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Valójában emberek vagyunk, és hát nagyon többször volt olyan, hogy oldani kellett a feszültséget, tehát amikor egy-egy mérkőzés vagy torna során, amely keletkezett. A németeknek van egy nagyon rövid és nagyon találó közmondásuk vagy mondásuk, ami ilyen egyszerű, mindenki meg fogja érteni, hogy Arbeit ist Arbeit, Bier ist Bier.
2: Nem beszélek németül, de értettem.
1: Amikor
3: munka van, akkor munka van, akkor nincs. De amikor meg szerezni kell, akkor meg szereznek. De ez ugye csak akkor lehet, amikor már nincsen munka. Tehát ha nincs azért többször volt, hogy... Hát igen, de mondjuk egy sportról, mondjuk egy kézilabdázóról beszélek, amikor mondjuk vége volt a bajnokságnak, vagy olyan szünet volt, amikor kicsit elengedhettük magunkat, akkor el is engedtük magunkat. Persze az észszerűség határa belül, tehát hülyeséget nem csináltunk, nem lettünk rosszul, de viszont alkoholt ittunk, ez természetesen.
1: Gyuri is erről beszélt egyébként, hogy mértékkel, de hogy ő a saját edzői dolgaiból úgy indul ki, hogy a játékosai esetében. Mi a helyzet Péter a dohányzással? Nem a saját dohányzásoddal, hanem hogyha mondjuk edzőként tudtad, hogy a valamelyik játékosod dohányzik, tiltottad, vagy bizonyos keretek között, már bizonyos keretek között értem azt, hogy mondjuk ne a sportcsarnok bejárati ajtajánál, ahol a nézők is jönnek, mennek, dohányozon. Szóval hogy viszonyultál ehhez a kérdéshez?
3: Teljesen jól mondtad, és ugye ezt akartam volna mondani, hogy volt nekem olyan csapatom, női csapatom, ott tudtam, hogy többen dohányoznak. És annyit kértem tőlük, hogy nyilvánosság előtt ne bújjanak el, vagy rejtsék el magukat, amennyire lehetséges, hogy hát ugye nézők számára ez nem egy pozitív kép, hogyha látja éppen azt a játékos cigarettával a szájában, amit fél óra múlva, vagy óra múlva teljesíteni kell. Tehát én így viszonyultam hozzá. Az igazság, hogy ha tiltod, akkor úgy is dohányozni fog, csak akkor bebújik a WC-be, rossz lesz a lelkiismerete, vagy olyan helyen fog dohányozni, még jobban káros az egészségére, tehát én így álltam hozzá mindegyszer.
1: Na most ahol nem csak a játékosok, hanem a szurkolók is dohányoznak, az a Balkán. A Balkánon aztán ráadásul ezt a sportcsarnokban is nagyon sok helyen megtehették régebben, talán ma este nincsben nem teszik ezt meg. Gyuri, mit tudsz róla, milyen szabályozások vannak Szerbiában? Ott azért ezt így lazábban értékelik.
2: Hát, hivatalosan van szabályozás, az, hogy a gyakorlatban te se tölt, az nem feltétlenül igaz.
1: Hát, ha az, de amúgy ezen a mérkőzésen... horvátoknál lehetett bent Varasdon az Európa-bajnokságon dohányozni, illetve a macedónokat meg se kérdezte senki, hogy lehet vagy nem lehet, azok jöttek és rágyújtottak.
2: Hát ma nem hiszem, szerintem odafigyelnek majd egy ilyen mértékű rendezvényen, szerintem odafigyelnek.
1: Péter, mit vársz? Ugye jön egy szerb magyar VB-s rejtező oda-vissza mérkőzés általános vélekedésnek gondolom én, de aztán, hogyha neked más az álláspontod, kérlek fejtsd ki, hogy a létező legnehezebb ellenfelet sikerült megkapnia a magyar válogatottnak, úgyhogy jön az első felvonás Szerbiában milyen meccsre, milyen párharcra számítasz?
3: Igen, hát én nagyon tisztelem a szerb, illetve hát a volt jugoszláv államok kézilabdáj elzását, hiszen jelentős múltjukon és kultúrájuk, tehát egy szerb csapat soha nem lesz gyenge, tehát, de a neveket nézem, hát több játékos ugye Bundesligában játszik, illetve Spanyolországban, Franciaországban. Talán a legnagyobb ellenfelet Miloszláv Jevicnek tartom, a kapust, aki talán a világ egyik legjobb kapusa, ha nem a legjobb, a szabad
1: ilyet mondani. Ezt sajnos most a Veszprém ellen bizonyította egyébként Miloszláv Jev.
3: Igen, hát az első meccsen nem, mert Veszprémbe ugye talán az is kívül, hogy a Veszprémnek egy góla nyerni, mert Miloszláv Jev szinte labdát sem fogott, de a másik meccsen jelentős része volt abban természetesen, hogy ők jutottak tovább, ha csak egy hajszállal is. De
1: Péter, bocsánat, hogy közbeszólok. Amit említettél, maximálisan egyetértek, hogy ha neveket nézem, főleg a nevek melletti klubcsapatokat nézem, akkor egyértelműen a szerbek felé billenteném a mérleg nyelvét. Vagy nem is biztos, hogy egyértelműen, de ott óriási gondolkodás lenne, hogy hova billentsem a mérleg nyelvét. Viszont csapatként tud-e ez a szerb annyira egységes lenni, hogy azzal a magyar együttessel, amely, hogyha csak abból indulok ki, és ezt minden, tehát a hallgatók pontosan tudják, hogy a magyar válogatottak, legyen ez kézilabda, foci, sőt a magyar sport egyik, hanem az a legnagyobb szurkolója én magam vagyok, tehát hogy én tényleg elfogult vagyok, de ezt elfogultság nélkül merem mondani, és így is kérdezem, ha csak mondjuk az elmúlt három világbajnokságot nézem, ez a magyar csapat minden esetben ott volt a legjobb nyolc között a VB-n. Szóval azt nem lehet mondani, hogy csapatként ne lenne erős, kellően családias, nem tudom, tehát tényleg ami a csapat számára, vagy a csapat szempontjából nagyon fontos, ezeket az érveket, erényeket mind-mind csillogtatja. Szóval, hogy az egyéni képességek mennyire tudnak döntőek lenni egy csapatjátékban, ahol tudjuk, hogy az egyik oldalon, nevezetesen a mi oldalunkon egy tényleg jó, a szoros értelmében jó csapat van.
3: Én más oldalról közelíteném meg ezt a problémát, ezt a témát, hogyha megengeded.
1: Természetesen.
3: Tehát ismerni kell a szerb lelkeket. Tehát ez nagyon érdekes, nagyon régóta ugye figyelem a kézlabdázás, benne is voltam, benne élek szerb, illetve jugoszláv csapatoknál, ami jellemző a szerbeket. Hogy amikor megy nekik, akkor nagyon megy, de ha nem, akkor hajlamosak összetörni. Tehát hajlamosak feladni a mérkőzést, arról már nem is beszél, hogy eddig évente két edző volt legalább a válogatottnál, ahol mindig a válogatottak fele, a új edző jött, lemondta a válogatottságot, tehát egy eléggé bizonytalan és kiegyensúlyozatlan lelkiállapotban volt. Most, hogy spanyol edző van, én nem tudom, hogy ezt mennyire tudta helyre rakni, de a szerb lélek a szerb lélek. Tehát mondom még egyszer, hogyha nekik valami...
1: Hát ez, amiről beszélsz, ez most a vízilabdában tökéletesen kirajzolódik. Most éppen egymás torkán ugrálnak, és igen, próbálnak azt tessék jól érteni minden hallgatónak, mondom, hogy félreértés ne esik, nem akarok én nagyképűen leszemétdombozni a szerb vízilabdát, mert tényleg zseniális a jó. Hát, de
2: nehéz lenne.
1: De most ugye szokták mondani, hogy tudod, hogy melyik a legerősebb kakas a szemétdombon, vagy kikapírgál. Hát most a szerbeknél egyértelműen ez működik. Azért mondom, hogy remélem, hogy nem értette senki félre. Gyuri, mit tudsz a szerb, vagyis a spanyol edzőről, mennyire tudott rendet tenni? Kellett-e rendet tenni? Hogy néz ki a szerb öltöző belülről most, ami kijön info?
2: Őnek óriási elfogadottsága van egyébként. Toni Gyeronának is nagyon nagy elfogadottsága volt, mind a játékosokon, a csapaton belül, mind a szövetség, illetve a szurkolókat ide értjük, és ugyanez Raúl Gonzálezre is igaz, olyannyira, hogy a kirakat csapata most a szerb férfi kézlabdázásnak, a Partizan, ő átveszi a nyártól, és egy nagyon komoly erősítésen, véletömlesztésen esik át a Partizan Belgrád. Európai célokkal vágnak neki az építkezésnek, tehát hogy nem csak a szerb válogatott szövetségkapitánya lesz, hanem a Partizan vezetőedző
1: is. De ez olyan európai célok, amelyek meg valósítható európai célok, és nem éllel akarom kérdezni, mert én vagyok az egyik legboldogabb, vagy mi magyarok vagyunk az egyik legboldogabbak, hogy a Crvena Zvezda végül nem járt sikerrel Lundéval, meg a nem tudom én milyenféle mozgósításokkal a háttérben, de ugye az Esztergom végül kiütötte őket a rájátszásban.
2: Egy négybe jutott csapat ütötte ki őket, tehát hogyha nekik nem az Esztergom jön szembe, akkor ők is ott vannak Európában, és valószínűleg nem is szerepelnek rosszul.
1: Értem.
2: hát azért a Partizánbelgrád attól messze lesz, hogy bajnokok ligája.
1: Jó, nyilván, csak azért
2: csapat legyen, de a következő lépcsőfok egy jó Európa Liga csapat lehet belőlük.
1: Na Péter, az első meccs mennyiben határozza meg ezt a párharcot? Konkrétan kérdezem, hadd legyek most szurkoló, milyen eredmény után, vagy milyen tartományon belül kell lennie az eredménynek, hogy a visszavágó a számunkra kedvezően tudjon alakulni?
3: Hát miért csak jósolni tudok, mert hát igazából konkrétumot, hát hogy tudna az ember mondani mérkőzés előtt, de szerintem hát most azt mondanám, hogy szoros eredmény, tehát döntetlen közeli, most ez lehet plusz 1-2 vagy mínusz 1-2, akkor azt hiszem, hogy nagyon jó esélyünk lenne arra, hogy Veszprémben a második mérkőzésen kivívjuk a továbbjutást. De arra is volt már példa, hogy volt ugye Európa Kupa, nem rendszeresen, nem naponta történnek, mert ugye volt egy 9 gól, sőt 11 gól nem volt elég egy Európa Kupa mérkőzésen két nagyon jó csapat között, és van, hogy egy gól is elég lesz. Tehát ugye nagyon nagy a szólás, nagyon nagy a hullámzás, de én még egyszer azt mondanám, hogy döntetlen közeli eredménnyel nagyon jó eséllyel mennénk neki a második mérkőzésre. De ha mondjuk majd nyernénk 5-6 góllal, nagyon-nagyon szomorúk akkor se lennénk.
1: Hát abszolút nem. Két török játékvezető dirigálja majd a mérkőzést. Mit lehet tudni a török játékvezetőkről? Akkor, amikor te Törökországban szerepet vállaltál, a török játékvezetők tudták-e, hogy mi az, hogy kézilabda, és akkor szándéka egy kis élet hadd vigyek bele a felvetésbe. Jó-e az, nem jó, milyen felfogásra lehet számítani tőlük? Azt is tudjuk, hogy a visszavágón két izlandi lesz, ez fordított sorrendben. Én jobban örültem volna, hogyha nincsben van a két izlandi, itt Veszprémben meg nálunk a két török.
3: Igen, hát azt mondanám, hogy ugye van egy török páros, gondolom, hogy ők fújják, akik nemzetközileg évek óta ott vannak, és elismert játékvezetők. Szerintem jó bírók, jó játékvezetők. Hát, hogy mennyire tudják magukat kivonni a közönség hangulatától, és maga a tét nagyságától, azt nem tudom. Tehát egy játékvezetői páros nem mindig ezek gondol, amikor nem következetesek. Tehát ami egyik oldalon hetes, a másik oldalon csak szabaddobás. Tehát hogyha ők tartják azt a vonalat, akkor nem hiszem, hogy tehát a mérkőzés folyamán nem hiszem, hogy velük lenne nagy problémám, vagy problémánk, de hát ezt majd várjuk meg a mérkőzés végén, akkor tudunk erről igazából beszélni, de én nem félek attól, hogy török játékvezetők vannak.
2: Ugye beszélgettünk a két játékos keretről. A szerbeknél van egy nagy hiányzó, Lazar Kukić, aki ugye a Pixeget kiváló irányítója, műtéten esett át. A magyaroknál, a magyar válogatottnál Bodó Richárd hiányzik. Ebben érzel különbséget? Ez jelenthet egy plusz nekünk, hogy ez a körülmény, ami malmunkra hajtja azért, hogy Kukić hiányzik?
3: Hát igen, előfordulhat, hiszen egy nagyon jó játékosról beszélünk, az ebbszer bizonyított a magyar bajnokságban és az Európa Kupákban, sőt a válogatottban. De ugye van egy ilyen mondás, hogy mindig az a legjobb válogatott csapat, aki a rendelkezésre áll. Tehát én ebben nem foglalkoznék túlságosan, mint ahogy ugye a Ricsiről se tudunk, tehát nem tudjuk megváltoztatni ezt a helyzetet. Én úgy gondolom, hogy a szerb kézlabdázás van, a férfi kézlabdázás van annyira erős, hogy egy-egy játékos tud ilyenek pótolni.
2: És a sokkal emlegetik, ugye Cseme Rodriguezt kritikával is illették, akár a 7-6 játékát, akár az egész tevékenységét. Ugye ez egy kiemelt párharc a szerbek ellen, hiszen a világbajnokság, ahova kvalifikál ez a párharc, az már olimpiai selejtezőt is érhet, illetve az olimpiai kvalifikációs torna, hogy jelentheti ez a Csema éra végét is, ha esetleg kudarccal ér véget ez a párharc?
3: Hát elképzelhető, sőt, hát én úgy gondolom, hogy akkor már ideje lenne váltani, hiszen már elég régóta tölti be ezt a pozíciót. Hát igen, de tudod, az edző mindig a fejét belerakja a udogba, tehát ez lehet bajnoki mérkőzés, lehet nemzetközi mérkőzés, ez mindig a Demoklész kardja, az ott függ az edzők feje fölött, és hát van egy olyan mondás, hogy az, akit még nem rúgtak ki csapattól, az nem is igazi edző.
1: Igen.
3: Én igazi edző vagyok, úgyhogy mondhatom.
1: Na megnéztem közben, Péter, ez az Erdogan Özdeniz páros, akikre te gondoltál? Igen, kerestem igen, a nevüket.
3: Én ismerem őket jól, igen. Szerintem jó játékvezetők, és és emberileg is ismerem, tehát kétbecsületes.
1: Egy ilyen nagyon finom feladatot magyar játékvezetőknek is kiszórtak, a Moracsába egy Montenegró szlovént a horvát Martonnak kell majd. Az egyébként egy ilyen kis jugoszláv belháború a Moracsába, az mit nekünk
2: nem? Hát még a játékvezetésre rácsatlakozom, azért a szerb sportdiplomácia igen erős, a szerb szövetség elnöke, ugye EHF-nél is nagyon komoly pozíciót tölt be, míg azért mi ezt nem valhatjuk magunkénak, hogy ilyen pozíciókban legyünk, de bízunk benne, hogy azért a tiszta játék az megvalósul majd.
1: Gyuri már feszegette Péter, de egy picit tényleg beszéljünk a jelentőségéről ennek a páros mérkőzésnek. Ugye ez egy világbajnokságra kvalifikál, vagy selejtez, vagy világbajnokságra lehet kijutni, inkább ezt a kifejezést használjuk, de ezért ez jóval-jóval tovább mutat ennél. Mennyire határozhatja meg a következő évek kézilabdáját, férfi kézilabdáját ez a páros meccs?
3: Hát döntően meghatározhatja, hiszen tudjuk, hogyha a olimpiára nem jut ki a csapat, akkor az ő sportágban hazai visszaesésre lehet számítani. Én nagyon-nagyon pozitívan gondolkodom, és nagyon-nagyon remélem, hogy ez nem fog megtörténni, de nagyon jelentős súlya van, de ezt mind a két válogatott tudja. Egyébként ugye a játékosok, amikor elkezdenek kézilabdázni, akkor szerintem ilyen mérkőzésekről álmodnak, hogy amikor ilyen sorsdöntő dolgok vannak, és ott kell nagyon alakítani, ahol a teljesítmény mindenkinek pozitív, negatív lehet így is, nagyon sok ember fejébe elég sokáig megmarad. De én azt hiszem, hogy ilyen mérkőzések miatt érdemes kézilabdázni.
2: És teltház lesz, tehát nekem az információm van,
1: hogy... Az mindenképpen sok jót jelent nekik.
2: Egy gombostűt nem lehet majd lejteni, óriási az érdeklődés. 4000 befogadó képességgel bír, és hát itt a Nisben a 15 mérkőzést rendezett a szerb válogatott egészen 2007-től, és 12 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség a mérlegük, tehát hisznek abban az energiában, ami Nisben van. Az a legutóbbi meccsüket most márciusban Litvánia ellen játszották.
1: Nisben, jó, azért a litvánokkal nem hasonlítanám magunkat.
2: A statisztikájuk igen maga biztos ebben a csarnokban.
3: De hát tudjuk, hogy a szerb közönség az ül a helyén, és néha ugorul, és a kapszol.
2: Igen, a könyvtárról, a szomszédos könyvtárról.
3: Ellenfél góljainak is, úgyhogy...
1: Abszolút, úgy, az apró pénzemgyújtó, mozdítható tárgyak, apró tárgyak pályára dobálása sem szokott jellemző a Balkánon, még soha nem fordult ilyen elő.
3: Hát meg valami...

0: Egyél már egy kicsit rutinos. Évek óta tanítalak műsorvezetőt.
1: De ezt már mindenki tudja.
0: Van valami mesteredzői képesítésed, erre bejössz ide a stúdióba.
1: Ezt az időt, amit Péterrel eltöltünk, próbálom kihasználni maximálisan, és nem önpromóra használni.
0: 6-tól közvetítjük a meccset.
1: Hát a magyar első osztály női oldalon már eldőltek a nagy dolgok. Viszont a férfi oldalon óriási harc várható az utolsó fordulóban. A bentmaradásért vívott harcban is, ugye a Sziget-Szent Miklós és a Komló versenyzik a bentmaradó helyért, még a bajnoki döntő pedig ránk vár. Egy pár mondatban a véleményedet oszd meg velünk, kérlek, hogy akár a bentmaradó csapatot kit vársz esélyesebbnek, vagy a Komlót, vagy a Sziget-Szent Miklós, és a bajnoki döntőben is hogyan várod azt a összecsapást?
2: Igen, hát ez a kiesés elkezdése véget adott, szeretnénk nyilatkozni, néhány szót szólni. Hát ugye Komló nagyon régóta játszik a magyar bajnokságban, volt, hogy jobban volt, hogy kevésbé jobban. Én azt hiszem, hogy az alapvető kérdésen megőrizik a tagságokat az első osztályba. Gondolom, ott is minden erőt és energiát mozgósítanak ennek cél érdekébe.
0: Már mozgósították, gyertek Csurgón.
2: Igen, edzőváltáson estek át, ugye, ami szintén egy bizonyos ideig pozitívan hathat a csapatra. Nem tudom, hogy ez hogyan történt. Sziget-Szent Miklós ugye meg felkerült. Ugye idén és nagyon szimpatikus gárdáról van szó, és ott is az edzők jó munkát végeztek. Én azért a Komlónak nagyobb esélyt adnék. Remélem, hogy Sziget-Szent Miklóson azért nem sértődnek meg.
0: Hát Péter, a vonal egy kicsit recseg, és úgy hallom, hogy egyre halkabban tudsz csak beszélni.
2: Tudnak, száfoljanak rá, és mondják, hogy a Kovács beszél hülyeséget.
1: Igen, de itt a stúdióban is komoly konfliktus van köztünk, mert ugye Kornél Sziget-Szent Miklós, én meg azért csak kötődök a volt klubomhoz.
2: Igen, de úgyhogy ilyen a helyzet. A bajnoki döntő, mert hát ugye, hát avval, hogy a Veszprémnek van a hazai pálya előnye, lényegesen nagyobb esélyt adok nekik arra, hogy a végső győzelmet ők szerezik meg. Ám már látunk már meglepetéseket. Én kívánom, hogy tényleg jó, küzdelmes és sportszerű mérkőzéseket lássunk.
0: Na Péter, legyen így. Természetesen, bár Gyuri nem mondta, de a bajnoki döntő összes felvonását is élőben közvetítjük majd itt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Mikor?
0: Pénteken kezdjük.
1: 29-én, másodikán, és hogyha kell, akkor a harmadik mérkőzés, akkor 5-e.
2: Hányod akkor, ezt nem mondtátok meg. Bocs.
1: 18 óra lesz. Viszont a Komló összecsapását a Győr ellen és a Sziget-Szent Miklós utolsó mérkőzését a Pler ellen szintén közvetítjük. Szintén beszámolunk az eredményekről, hogy velünk követhetik a Nemzeti Sportrádióban a finisét a magyar bajnokságnak.
0: Fejlődsz, már bal szélre odaférhetsz. Kovács Péter, köszi szépen, hogy itt voltál velünk, és beszélhettünk a magyar-szerb páros meccsen kívül a hazai bajnokság rejtelmeiről, és 9 óra 26 perckor pedig azt tudom mondani, hogy egy rövid zenét követően nagy utazásra indulunk Varga Viktorral, aztán pedig innen folytatjuk majd a hírek után. Hát az érzékeny búcsúval, Gyurikám, el kell keserítsenek, de jön a búcsú pillanata.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Megkezdődött a 47. Tour de Hongrie. Heves orosz dróntámadások érték Kárpátalját. Többnyire napos marad az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Újabb két érmet nyert a magyar csapat a müncheni taekwondo Európa-bajnokságon. A 63 kg-os Salim Omar Gergely 3 győzelem után az elődöntőben nagy csatában alul maradt a francia Cyrien Ravéval szemben. Az olimpiai 5. világbajnok és 3-szoros Európa-bajnok sportoló így a 3. helyen zárt. Az 57 kg-osok között Patakfaldi Luca 2021 után újra bronzérmes lett a kontinens viadalon, mivel a két sikerrel megvívott meccsét követően az elődöntőben kikapott a horvát Nika Karabatic-tól. Ezzel a mieink már 5 érmet szereztek Münchenben. A Honvéd lesz a Ferencváros ellenfele a férfi vízilabda OB1 fináléjában, miután az elődöntő 2. mérkőzésén vendéglátóként szoros találkozón 13-12-re győzött a BVSC ellen, 9-3-ra nyerve ezzel az egyik fél 7. pontjáig tartó párharcot. A Honvéd 19 év után játszhat újra bajnoki döntőben. A Gyula és Békés Csaba közötti szakasszal megkezdődött a 47. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny, amely több bukást is hozott. A 143 kilométeres távot a korábbi Európa-bajnok sprinter, a belga Timi Merlier nyerte a kolumbiai Juan Sebastián Molano és a német Phil Bauhaus előtt. A legjobb magyarnak járó fehér trikót a szakaszt a 10. helyen záró Kárpáti Bálint viselheti majd. A verseny ma a Szarvas és Paks közötti több mint 200 kilométeres etappal folytatódik.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. A megye légterébe összesen 11 harci drón lépett be, melyek többségét sikerült lelőni, sérültekről nem tudni. A magyar kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőttre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Közben éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az előző kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóként csatlakozik a kormányhoz, jelentette be Ópuszta Szeren kormánya elsülésének szünetében Magyar Péter miniszterelnök. A tanácskozáson a többi között döntöttek arról, hogy viszmajor helyzetet hirdettek ki az aszály helyzet miatt. Teljes körűen kivizsgálják a bicskei gyermekotthonban történt jogsértéseket, és átvilágítják a gyermekvédelmi rendszert. Közzétette az előző kormány leltárát Orbán Viktor. A volt miniszterelnök az eredmények között említette a családoknak és a fiataloknak járó adókedvezményeket, a rezsicsökkentést, valamint a 13. és a 14. havi nyugdíj bevezetését. Közölte azt is, hogy visszavásárolták a külföldiektől a repteret és az energiacégeket. Az ország aranytartalékát pedig 3 tonnáról több mint 100 tonnára emelték. A listára Magyar Péter kormányfő úgy reagált, hogy Orbán Viktor nem tudta hatozni uniós forrásokat. Növelte az államadósságot, 1000 milliárdokat vett el a magyaroktól, és milliók élnek mély szegénységben. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. Éjjel a magyar közlönyben megjelent a kormánytagok munkáját meghatározó rendelet. A dokumentum a kormányfő és a 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit tartalmazza. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről, közölte Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 milliárd euróról van szó.
1: Közlekedés.
2: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág nem használható.
1: Időjárás.
2: Országszerte süt a nap, legfeljebb fátyol és gomoly felhők vannak az égen. Délutántól előbb a Dunántúlon, késő estétől pedig már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor, zivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9 és 14 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 40 perc a pontos idő. Csodálatos csütörtöki, csodaszép jó reggelt kívánunk mindenkinek. A stúdióban Marosán György.
2: És Németh Kornél. Jó reggelt kívánunk.
1: Na, Gyurikám, elérkezett a búcsú ideje.
2: Elszáguldott ez a reggel, ahogyan Cserháti Zsuzsa
1: is énekelte. Igen, de be kell tartani a sebességhatárokat, úgyhogy ezt ne felejtsd el.
2: Természetesen szabály követő, szabály tisztelő ember vagyok.
1: 0-30-55-55-605, ez az SMS számunk, ide jött az alábbi üzenet. Sziasztok, egy pár szót, az Esztergom hétvégi kalandja is megérne. Ja, amúgy a legjobb páros vagytok, Kornél, nagyon sajnálok, hogy Gyurival kell együtt töltened ezt a reggelt is.
2: Nem, ez nem volt benne az SMS-ben, természetesen.
1: Itt most olvasom.
2: Kicsit hozzátesz, Kornél.
1: Na, pár szóval az Esztergom hétvégi kalandjáról. Milyen kalandra készül az Esztergom, Giorgio?
2: Európa Liga 4-es döntő Dijonban, ahol jelen lesz a Nemzeti Sportrádió is, és Nemzeti Sportrádió keretein belül Németh Kornél személyesen.
1: Ó, tényleg.
2: Én a stúdióból próbálom kisegíteni, mert azért sokszor segítségre szorul, de én rám számíthat a stúdióból.
1: Megkérlek, hogy a mikrofonját ennek az embernek azonnal azon a lendülettel, ahogy intek, tudod, amennyit megbeszéltünk a tarifát, már tisztelt, és azonnal kevered ki.
2: Igen, tehát
1: félretéve így van, tehát helyszíni közvetítéssel, helyszíni interjúkkal, mindennel megpróbáljuk megadni a módját. Remélhetőleg történelmi. Önmagában történelmet írt az Esztergom, hogy
2: hol a határ, igen, hol a határ ebben, amit Elek Gábor művel.
1: Na,
2: fantasztikus.
1: Ebben ne legyen határ, tehát ebben ne legyen mérték, itt valami, és akkor most tényleg rengeteg alkalommal incselkedtem az európai mesteredzővel. A ma reggel során is ez többször megtörtént, de én leszek az első ember, aki úgy aláteszem most a lovat, csak remélhetőleg föl tud ülni, és nem fordítva, meg nem esik át rajta a túloldalon.
2: Meg van ló, ami kibír.
1: Igen. Gondoljál bele, amikor Egyiptomban most legutóbb tevegeltem szegény tevét, amikor próbált négy lábról fölemelkedni. Szegény, nagyon sajnáltam. Na, de nem is ez a lényeg, hanem ki volt az, aki ebben a rádióban, ebben a szerkesztőségben nagyjából szeptember-október környékén fenen hangon hirdette, hogy az Esztergom meg fogja nyerni az Európa Ligát, az Marosán Gyuri. Ki volt ez, aki a leghangosabban megkérdezte, hogy normális vagy kisfiam? Németh Kornél. Szóval ki az, akinek a leghangosabban meg kell most követnie Marosán György európai mesteredzőt, az Németh Kornél. Gyurikám, ott van az Esztergom, úgyhogy ezek után most már tiszta szívből kívánom, hogy csinálják meg és nyerjék meg. Súranó pályára, radarszint alatt valami jelző van erre, hogy ez mekkora durranás lenne?
2: Én a fantasztikus szót használom arra, hát ami ott történik.
1: Tehát
2: az, amit Elek Gábor fölépített ott, az tényleg fantasztikus, és nem tudom még milyen szót lehetne erre használni, de szuperlatívuszokban kell beszélni arról a szakmai munkáról, ami ott folyik, arról a tudatos építkezésről. Bajnokok ligájára beadhatta volna az Esztergom a szabadkártya igényt, és nem adták be, mert túl magas.
1: Ilyen fajta józa, a szó, ha most már beszéltünk
2: hát ez építkezés, ezt így hívják, egy tudatos építkezés. Nem adták be a bajnokok ligájára, Európa ligába indulunk.
1: Amikor jön a siker, az meg tudja részegíteni az embert.
2: Még egyszer, a tudatos építkező embert nem. Aki nem tudatosan építkezik, és a jelenben él, az meg tudja részegíteni, de Esztergom az látszódik, hogy így...
1: Meg tudja?
2: Részegíteni.
1: Ja, köszönöm, így sikerül. Ezt mondtad az előbb.
2: Én próbálok gyorsan beszélni, ha van esélyem, hogy nem vágsz
1: negyedik
2: közben.
1: Negyedik emeleten beszédóra van fönt.
2: Igen, de sietnem kell, hogy ne vágják közben, és hogy végig tudjam mondani, amit szeretnék. Tehát az Esztergom egészen a másodosztálytól semmi véletlenszerű nem volt abban, amit ők műveltek. Lépésről lépésre haladtak. Hát extrán, hiszen azért kimaradt, ahogy Gábor is fogalmazott, talán egy lépcsőfok, de nagyon stabilan léptek fölfele, és ez a legjobb példa erre, hogy ezt a bajnokok ligája szabadkártyát meg sem igényelték, Európa Liga az, ami lépcsőnk a következő, és ebből pedig itt kijött az, hogy négyes döntő Dijonban bármi megtörtént a hazai csapat ellen, nagyon nehéz dolga lesz az Elek Gábor csapatnak, az Esztergomnak, de megmutatták már idén, hogy képesek csodákra.
1: Dijonban, házigazda ellen, francia földön, elődöntőben. Nehezített pálya?
2: biztos a hazai pálya, a hazai szurkolók energiái mindig pluszt jelentenek az adott csapatnak. De egy jó kapus teljesítménnyel, jó védekezéssel képes lett nyerni az Esztergom.
1: Mik az erőviszonyok egyébként? Ugye Vibor Türinger a másik oldalon, ott is a Türingerben címvédőként magyar érdekeltségek. Hú, de álomszerű lenne egy Türinger-Esztergom döntő. Hú.
2: Bizony.
1: Van ennek realitása?
2: Van. Hát a Türinger, mint címvédő, abszolút a torna esélyesének nevezhető. Ugye már azzal a rutinnal bírnak, hogy egy ilyen Európa Liga 4-es döntő hogyan működik és hogyan kell megnyerni, hiszen ezt tavaly megmutatták. És valóban álomszerű lenne, hogy magyar csapat zömében magyar játékosokkal játszik egy olyan csapat ellen döntőt, ahol pedig három magyar játékos is van, tehát tényleg álom vasárnapunk lenne.
1: Rendkívül kiegyenlítettnek tűnik a párharc, legalábbis itt most gyorsan nézem az odds-mesterek, hogy a bookmakerek milyen irányból közelítik meg a dolgot. Egy nagyon-nagyon picit a Dijon felé billen az első, vagyis a második párharcban a mérleg nyelve, ellenben nem nagyon picit, hanem egyértelműen a Viborg felé az elsőben.
2: Én mégis egy türingeli döntőbe jutást várok, és egy esztergomit.
1: Egy Türinger Eszter. Na hát az egyébként csoda szombatunk meg vasárnapunk lesz egyébként. Már most szeretném felhívni a hallgatók figyelmét, hogy a szombati nap, amikor jön 18 órától az Esztergom elődöntője, ott tartunk, hogy pont akkor leszünk fél időben a bajnoki címről döntő labdarúgó mérkőzéseken, tehát a Kisvárda Győr és a Ferencváros Zalaegerszeg találkozón, plusz ugye a bronzéremért zajló csaták is ugye mennek ebben a körben. 18 órakor ugye bekapcsolódik az esztergomi elődöntő a Dijon ellen, addigra ugye már tudjuk, hogy mi történik a Türingerrel. Nem mellesleg 16-án szombaton 16 óra 20 perckor megkezdi a szereplését férfi jégkorong válogatottunk az alcsoportos világbajnokságon Svájcban, Zürichben. És akkor ugye a vasárnap várjuk, hogy mi történik az Esztergommal, remélhetőleg döntőbe jutás, akkor megint csak 18 órás meccskezdés. Vasárnap szintén szuper vasárnap, mert hogy jön az osztrákok elleni mérkőzése a fiúknak a jégkorong VB-n. Tehát annyi mindenről fogunk tudni beszámolni, annyi mindent tudunk itt közvetíteni majd. Vasárnap jön a szerbek elleni visszavágó, kiment itt a fejemből.
2: Bizony.
1: Nagy gyorsan 17 óra 30 perctől. Tehát olyan szuper délután előtt állunk, hogy Gyurikám, neked hogy fog telni a hét? Gondolom itt beköltözöl ide, és innen sehova nem mész.
2: Hát igen, ma este ugye még egyszer csak, hogy megerősítsük a hallgatókban is az, hogy Szerbiában lép pályára a magyar férfi kézilabdaválogatott, ezt élőben közvetítjük 18 órától, utána pedig szombaton, ahogy ezt említetted is, kézilabda dömping, Európa Liga dömping, nekem még lesz egy saját mérkőzésem is 16 órakor Érden, tehát az utána tudok csatlakozni a rádióhoz. Vasárnap viszont egész nap itt vagyok, Európa Liga és magyar válogatott mérkőzés.
1: Hát ebben az esetben akkor már most szeretnénk jelezni a hétvégével kapcsolatosan, hogy kellően felkészült állapotban, rágcsálnivalóval, nasival, üdítővel, mindennel tessék a készülékek környékét megcélozni. Minden...
2: És hűtsenek be egy pezsgőt is vasárnapra, hiszen ugye ha Esztergom megnyeri az Európa Ligát, az egy történelmi sikere lenne.
1: Igen, a mondjuk a férfi válogatott világbajnoki kijutását is meg lehet ünnepelni esetleg valami szénsavas ásványvízzel is adott esetben. Szóval ez a hétvége, de ma még ugye csütörtökön 18 órától délután 6-tól jön majd az első mérkőzés, amit szintén közvetítünk. Milán, köszi a technikai hátteret a mai reggelben. Milán volt az, aki segített nekünk. Vikinek köszönjük a rengeteg háttér munkát, amit szintén kintről, a stúdión kívülről nyújtott nekünk, és segített ebben a mai reggel megvalósításában. Gyuri, jó lenne, ha felnőnél a feladathoz a jövőre nézve. Ezt Jatus is megírta neked, hogy szedd már
2: nem
1: össze magad.
2: Ilyet, ezeket te gondoltad hozzá.
1: Hát de Jatus leírta, hogy... 55, de hogy írta le? Az a baj, hogy annyira álmos volt, hogy nem is látsz rendesen.
2: Jatus azt írta, hogy rendkívül mód kedvel engem is.
1: De hogy is.
2: Tehát azért nehéz sorsom, hogy még téged is vinnem kell a hátomon a műsorban, de hát azért megoldjuk ezt is.
1: Kiszólt a lyuk a gödörből, hallod, nem hiszem el. 9 óra 50 perc a pontos idő, itt a búcsú ideje. Köszi szépen mindenkinek, csodaszép jó reggelt. Örülünk, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük a rengeteg üzenetet, tényleg nagyon jó volt egész reggel, hogy itt voltatok. Tartsa meg mindenki ezt a jó szokását, maradjon a mai nap is a Nemzeti Sportrádióval. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
2: Sziasztok, szép napot!
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a Párizsi olimpián.
2: Gyere, Fiskó, gyere, még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milán Fiskó a második.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez volt a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Férfi kosárlabda.
0: A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
2: Azt, hogy te halak vagy, meg is pecsételte a te életedet?
4: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
5: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
2: Csináltak már sok mindent az emberek, de koncertet talán még nem adtak.
6: Szülőszobában azt nyilván tudta, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosoknak, a feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak, és mondom, hát ez nem lehet.
7: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Jég dupla viszkivel a semleges nézőknek, vérfagyasztó izgalmak az igazi drukkereknek és a jeges legjobb sport a fanatikusoknak. Mi mind a három kategóriához szeretnénk szólni ma délelőtt a harangszóig, amikor a magyar jégkorong válogatott történetéről beszélgetünk a visszajátszásban. A két társszerkesztő Cserjés Bedegúz és Tóth Csongor, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Holnap kezdődik a 89. jégkorong világbajnoksága, az újkorban az 5., amelyen részt vesz a magyar válogatott. A hoki ókorban 8-szor szerepült a magyar válogatott világbajnokságon, 2-szer olimpián, de a második világháború után épp csak megtűrt sport lett nálunk. Igazi fanatikusok kergették a pakkot hóban, fagyban, metszőszélben, jeges esőben, és igazi fanatikus volt, aki hétről hétre közvetítette azt ilyen körülmények között. Ez utóbbit Török Lászlónak hívják, mi a távoli követői a magyar hoki hangjának becézzük, és én személy szerint megtisztelőnek éreztem, amikor mesélt nekem, és rajtam keresztül természetesen önöknek a régi idők hokiáról.
10: Emlékszel az első találkozásodra a jégkoronggal?
11: Hát kérlek szépen, azt nem lehet elfelejteni. Ez 1970. március 9-én volt. Ugyanis én előző nap megismerkedtem egy lányjal, és az ismerkedés napján fölvetettem, hogy hát esetleg találkozhatnánk. A csaj meghúzta a vállát, azt mondta, hogy hát egyefele. Ha eljössz, akkor holnap hoki meccsre megyek, eljöhetsz velem. Hát mondom, oké, rendben van. Én azért 1970-ben a sportban már igazán járatos voltam. Előtte azonban egyetlen egy hoki meccset láttam, amikor a futballmeccsről mentem haza este a Népstadionba, a kis stadionnál, és a zajra, fügyszóra bementem a kis stadionba, és láttam az előre postás, ha jól emlékszem, serdülő mérkőzésből 10 percet, de nem kötött le túlzottan, ez valamikor 1960 valahányban volt. Tehát olyan túlzottan nem kötött le. Ennek megfelelően a lányjal viszont akartam találkozni, ugye 1970-ben, és mondtam, hogy hát elmegyek akkor a hoki meccsre, és gyakorlatilag egy Fradi Dózsával 1970. március 9-én kezdődött meg az, hogy a szerelem az becsapott, és a jégkorong az örök szerelem lett belőle.
10: Laci, lehetek indiszkrét? Azt tudjuk, hogy a jégkorong örök szerelem lett, de mi lett a hölgyel való kapcsolatoddal?
11: A hölgyel, kérlek szépen, jó kapcsolatban vagyok ma is. 52 éve a feleségem.
10: Ó, hát akkor ez egy tökéletes párosítás volt. 1970, tehát ekkor ismerkedtél meg úgy igazából jégkoronggal. Ehhez képest hamarosan már világbajnokságról tudósítottál. Ennyire egyszerű volt a történet? Ilyen sima kikövezett volt az utad?
11: Ez egyszerűen nem volt ennyire egyszerű. Ez úgy kezdődött, hogy ugye belebolondultam a hokiba, jártam meccsekre, és hát talán a hallgatók még emlékeznek Pásztor Györgyre, aki hajdalában a nemzetközi jégkorong élet koriferiusa volt, és hát akkor ugye még ő is fiatalabb ember volt, vezette a Magyar Jégkorong Jégsportszövetség Jégkorong Szakbizottságát. Ott sokat találkoztunk a meccseken, látta, hogy van egy fiatal nyüzsgő ember, gyere a szakbizottságba, és akkor ottan okoskodjál te is, mint a többiek. Na, így kerültem tulajdonképpen az egésznek a látókörébe, és így kerültem a hoki kvázi szövetség égisze alá. Közben pedig egyre imádtam a hokit, és 1975-ben akkor már a feleségem volt a felesége, és azt találtuk ki, hogy hát ugye azokban az években gyakorlatilag csak szocialista országokba lehetett menni. Most el kéne magyarázni a fiataloknak, hogy milyen volt a szocialista ország, meg nem a szocialista ország, de ezt nem magyarázom, nézelek utána, ha kíváncsiak. A lényeg az, hogy 1975-ben Szófiában volt az úgynevezett C-csoportos jégkorong világbajnokság, és hát oda közel volt, szocialista ország, kimentünk. Tehát ez volt az első hoki VB-m, vagy VB-nk, amit megnéztük. Azóta én, most, hogy mondtad, hogy beszélgetünk, kiszámoltam, hogy 25-ször jártam, ebben menne vannak a, természetesen a magyarországi VB-k is, a magyar csapat világbajnokságain, tehát általában a C-csoportos, divízió 1-es, és így tovább, és így tovább. Tehát egy vagon pénzt elköltöttünk arra, hogy a magyar csapat mérkőzéseit, VB mérkőzéseit lássuk, és ha jól emlékszem, 13 A-csoportos, vagy ha úgy tetszik, elit világbajnokságon voltunk kint. Úgyhogy ha jól összeszámolom, akkor hát egy pár lakást vehettem volna ennek a árán, de hát a hoki az megvert mindent. Na hát ez volt a kezdet.
10: Viszont tökéletesen össze tudod hasonlítani az elmúlt 50 év hokiát, de térjünk vissza akkor 1975-höz, Szófiához. Akkor már a rádióban dolgoztál, és valamilyen szinten ne, tudósított? Nem, akkor még nem.
11: Nem, messze nem. Helyesebben én akkor, hát te azért nem vagy annyira öreg, mint én, de annyira fiatal sem, hogy azt ne tudnád, hogy hajdalában úgy lehetett bekerülni a rádióba, hogy amolyan külső munkatársként alkalmaztak. Tehát megkértek erre, arra, amarra. Tehát én úgy benne voltam abban a látókörben a rádióban, akik már dolgoztak a rádión, de hát az, hogy egy azért valljuk be, 1975-ben azt se tudták még a sportban járatosak sem, hogy Magyarországon jégkorongoznak. Tehát ez egy kis satnya sportág volt, tehát szó sem volt arról, hogy tudósítsak. Egy évvel később, 1976-ban, akkor is szocialista országban, Lengyelországban volt az úgynevezett C-csoportos világbajnokság, oda is elmentünk a feleségemmel, és az már olyan volt, hogy azokról a mérkőzésekről tudósítottam a rádiót. Akkor már beledumáltam, hogy hát lehetne egy percet adni, és így tovább, és így tovább. Ráadásul azon a világbajnokságon a második helyen végzett az úgynevezett C-csoportban a magyar válogatott, tehát följutott a az akkorában hőnáhított B csoportos kaszba, tehát ha úgy tetszik, akkor még volt remény arra, hogy többször is a rádióban lehet tudósítanom ezeket a mérkőzéseket, tehát ebben kezdődött a rádiós és a hoki pályafutás.
10: Igen, csak ha jól emlékszem, a lengyelországi feljutást követően a B csoportot Japánban rendezték, oda azért nem volt az útlevelünk semmilyen szinten, azt követően Jugoszláviában volt, ami közel volt, de szintén nem volt az útlevelünk oda, úgyhogy gondolom ezeket kihagytad.
11: Nem hagytam ki, mert Japánt természetesen kihagytam, tehát az nem is volt esélyem, hogy elmenjünk, úgyhogy itthonról szurkoltam a csapatnak. 1977-ben azonban én akkor borzalmasan bonyolult az egész történet, de azért megpróbálom rövidre vágni, hogy én akkor dolgoztam, levelezőn jártam a TF-re, ennek megfelelően ugye említettem, hogy jégkorong szakbizottsági kvázi tag voltam. 1977 novemberében, tehát az úgynevezett tokiói világbajnokságot követően én lettem a Magyar Jégsport Szövetség főtitkára. Ennek megfelelően, mint főtitkár 1978-ban és 79-ben, ha úgy tetszik, akkor hivatalosan voltam ott a jégkorong világbajnokságon, a 78-as Belgrádin is, ahol egy fantasztikusan jó csapat az ötödik helyen végzett, 79-ben Galacon pedig kiesett a C csoportba. De ez tartott 1980-ig, amikor aztán én befejeztem a Jégsport Szövetségben, akkor még úgy hívták Jégsport Szövetség, hiszen a jégkorongon kívül a műkorcsolya és a gyorskorcsolya is oda tartozott, tehát 1980-ban, mit tudom, májusában körülbelül én befejeztem ezt a főtitkári állást.
10: Viszont 82-ben átadták a Budapest sportcsarnokot, és ha jól emlékszem, kézilabda VB női volt az első esemény, de a második esemény már egy magyar részvétellel zajló C-csoportos jégkorong világbajnokság volt. Na gondolom, hogy ekkor azért már el tudtad fogadtatni a főnök a rádióban, hogy innen azért minden szinten közvetítünk, hiszen közel van.
11: Megint egy picit visszalépek, mert 1980 tájékán kezdődött el a Budapest sportcsarnok építése. És én, mint aki a hokiban benne voltam, játékosokkal együtt, úgynevezett társadalmi munkában, ma úgy hívják, ha jól tudom, hogy önkéntes munka, de ugyanaz, tehát társadalmi munkában hordtuk a földet, mert ásták az alapokat a Budapest sportcsarnok. Tehát is boldogan hordtuk, mert addig nem volt tulajdonképpen fedett pálya egyáltalán, és vidéken is csak egyetlen egy pálya volt, a Dunaui városi pálya, aztán utána egy kicsit később a Fehérvári, illetve a Debreceni, de fedett pálya egyáltalán nem volt, tehát ennek megfelelően dolgoztunk azon, hogy fölépüljön egy Budapest sportcsarnok, amiben nem csak a nagy küzdőtér volt, mert oda ritkán jutott be a jégkorong, de volt egy alaksori edzőpálya, ami a legnagyobb kincs volt, egy fedett pálya egész évben. Ezek után mondom neked azt, hogy jött az 1983-as világbajnokság, ami egy C-csoportos világbajnokság volt. Az egy roppant érdekes helyzet volt, mert hát akkor én már akkor főállásban, rádióban dolgoztam. Egyértelmű, hogy azt mondom, hogy viszonylag vastagon, ez gyakorlatilag ilyen 10-15 perceket jelentett, közelítettük a mérkőzéseket, vagy közelítettem a mérkőzéseket, ami azonban ennél érdekesebb volt, hogy hát tekintettel arra, hogy akkor már én egy 11-néhány éve benne voltam a magyar jégkorongban, én lettem ennek a világbajnokságnak a sajtófőnöke. Na most azt úgy kell elképzelni, hogy tulajdonképpen fedett pálya nem volt Magyarországon. senkinek fogalma nem volt arról, hogy hogy kell megszervezni egy ilyet, tehát a főszervezőnek, a szervezőbizottságnak sem, természetesen nekünk sem. Én azt mondom neked, hogy ez a 76-os Budvanszki világbajnokságon láttam azt, hogy milyen egy jégkorong világbajnokságnak a sajtóközpontja. Természetesen nem olyat kell elképzelni, mint a mai. És két ember, tehát a feleségem meg én láttunk ilyet, és dolgoztunk, nem tudom, körülbelül 8-9-en a sajtóközpontban. A sajtóközpontot soha nem fogom elfelejteni. Nem szakemberek alkották, hanem az egyik barátom, aki ugyancsak jégkoron kedvelő, ő a Rikó kötszerműveknek volt a raktárosa, volt egyetemista. Érdekes módon a sajtóközpontban dolgozott Ocskai Gábor, aki akkor nem fehérvári hokipápa volt, hanem egy utánpótlás edző Székesfehérváron, és boldogan jött nekem barátságból segíteni, sőt, mi több, neked jelent valamit, feltehetően az idősebbeknek esetleg talán, ha a hallgatók között vannak, hogy Ancsin anyuka, Ancsi Jánosnak és Ancsi László jégkorongozóknak a anyukája jött, és azt mondta, hogy Lacikám, hát én nem igaz, hogy nem tudtok használni a sajtóközpontot, akármit elvállalok. Tehát ilyen összetételű sajtóközpont volt. A feladatunk, az egyik feladatunk az volt, hogy kellett szerezni egy civil betűs írógépet, mert bolgárok is jöttek, helyesen végül kiderült, hogy két bolgár újságíró jött, de nekik kellett egy civil betűs írógép. Nem volt ugye számítógép, nem volt telefon, kellett egy telefonközpontot össze kellett állítani, egy telex központot, mert Kína ott volt, tehát ők nem tudtak telefonon adni, tehát ilyen dolgok voltak, meg kell, hogy mondjam, és ezt úgy mondom megint, hogy ez egy ágról szakadt sportág volt, tehát itt természetes volt, hogy egy fillért nem kaptunk érte. Én utána, hát ha jól emlékszem, az én időmben 8 világbajnokság volt, abból én 6-ban vagy 7-ben voltam sajtófőnök, 6-ban biztos, de az utolsó 2 volt az, ami kvázi egy fizetett dolog volt. Az természetes volt, hogy ugyanúgy, mint ahogy a szövetségi kapitányok társadalmi munkában dolgoztak, tehát Boróczi Gábor például, ugyanúgy Török László is, és az én barátaim, akik a sajtóközpontban segítettek, ugyanúgy egy fillér nélkül dolgoztunk, és boldogok voltunk, hogy dolgozhattunk.
10: Laci, a kommunizmusban, a kultúrpolitikában vívott ez a bizonyos 3 T betű, a támogat, tilt, illetve tűrt. Na most mondhatjuk azt, hogy 83-ig Magyarországon a jégkorong az a tűrt kategóriába tartozott?
11: Nézd, a tűrt kategóriában a tartozatú teljesen egyértelmű, de azért én nem fogalmaznék ilyen, hogy mondjam, sarkosan. Mert természetesen én úgy gondolom, tekintetlen, hogy nagyon régen benne vagyok a hokiban. Akkor mindig úgy kezdődött, hogy nekünk nincs fedett pályánk, tehát ha lesz fedett pályánk, akkor majd.
10: Bocsáss meg, Laci, hadd vágok itt egy közbe. Ugye 75-ben Szófiában, 76-ban említetted, hogy Danzigban, 78-ban Belgrádban és 79-ben Galacon volt a világbajnokság. Az ott csarnokok voltak? Tehát fedett pályákon rendezték ezeket?
11: A szófiai nem, tehát a szófiai az nyitott pálya volt, két pálya, ráadásul két pálya volt Szófiában, a Szlávia és a másikat nem tudom megmondani a nevét.
10: Mit mondtuk? Danzig, igen, Lengyelország.
11: Az egy nagyon szép csarnok volt, és 78-ban épült a belgrádi Pionír csarnok, ami tulajdonképpen azért kapták meg a VB-t, mert akkor nyitották meg ezt a csarnokot, az a mai napig megvan, én tudom, egyszer megnéztem, hát egy olyan utóbbi 10 évben valamikor, hát elég lerobbant állapotban, és úgy tudom, hogy a mai napig az az egyetlen belgrádi fedett.
10: És a Galaci 79-ben Romániában?
11: Az is egy fedeti.
10: Hoppá, akkor előttünk tartottak.
11: Elég jó. Uh-huh. Ez mindenképpen. Hát várjál, szerintem ezt nem merem 100%-ig mondani. Talán a játékosok közül van nálam egy-két idősebb, és ő el tudja mondani, de szerintem a Csíkszeredai pálya is fedett pálya volt.
10: Jó, bocsánat, mert ez csak kitérő volt, és akkor visszatérve 83-hoz, akkor lépett azért előre a magyar jégkorongsport a hazai rendezéssel?
11: Hát nézd, egyrészt azért lépett hatalmasat előre, mert ugye az első mérkőzésen, most nem emlékszem rá, mondjuk Spanyolország ellen simán nyertünk, kint volt 5000 ember. És ahogy mentünk előre, győzött a csapat többször, és eljutottunk a harmadik mérkőzésre, amikor full teltház volt, és eljött az a mérkőzés, ami eldöntötte a följutást a B csoportba, a Kína elleni mérkőzés, ami meg kell, hogy mondjam most, hogy beszélek róla, ilyen libabőrös lett a hátam meg a karom, mert annak olyan hangulata volt, hogy ez fantasztikus, és a teltház mellett még 4-5 ezer ember kint volt. Tehát ott kint hallgatták rádión, hogy egyáltalán bent mi történik. Szóval az volt az első olyan, amikor azt mondták az emberek, hogy van egy ilyen sportág, hogy jégkorong, és hát ez egy remek játék.
10: Nem hiszem, hogy érdekli a hallgatókat, de én is libabőrös lettem, ahogy ezt említetted. Én ott ültem 83-ban azon kapu mögött, ahová Palla Tóni lőtte azt a legendás gólt, úgyhogy ma is...
11: Nekiugrott a plexi.
10: Jaj, ne is mondd, ma is előttem van, és még tényleg libabőrös lettem attól a hangulattól, amikor, és aztán később beszélgettem természetesen sokat Palla Antallal erről a gólról. Hát fantasztikus élmény volt. Akkor reménykedhettünk, hogy nagykorú lesz a hoki, de nem lett nagykorú még egy jó darabig, ugye?
11: Hát nézd, nem is lehetett, azért valljuk be őszintén, hogy csak a budapesti fedett pálya volt. Én mindig azt mondom, hogy nem a nagycsarnok volt az óriási a hoki számára, hanem az edzőcsarnok, hogy egész évben lehetett edzeni. Csak nyitott pályák voltak. De akkor már volt Dunaújváros, akkor már volt Fehérvár, akkor már volt Debrecen, Jászberény. Tehát talán még már volt még valaki, most meg nem tudom neked, mert ez volt az első pályák, de hát ebből azért nem lehet, hát nem lehet egyik pillanatra, másikra egy felnőtt csapatot összerakni. A válogatott továbbra is kisipari módszerekkel készült. Tehát amikor 83 volt az első olyan világbajnokság, amikor egy budapesti eseménye a magyar válogatott szállodába költözött, és onnan járt a mérkőzésekre. Különben az edzőtábor úgy volt edzőtábornak kinevezve, hogy délelőtt edzés, délben hazamész ebédelni, az asszony megfőzte az ebédet, megetted, visszajöttél a délutáni edzés, és ez volt az edzőtábor. Ez 83-nálban, mert ugye ez egy budapesti világbajnokság, valóban megváltozott, de hát hiába lettek kicsit jobbak a körülmények, nem lehetett elvárni attól, hogy ez a csapat ez bent maradjon a B csoportban és szerepeljen, jól szerepeljen.
10: Aztán 1990-ben rendeztünk ismételten világbajnokságot, az messze nem sikerült ilyen jól, és hát 90-ben azért fennállt a veszélye annak, hogy eltűnik a magyar jégkorong, hiszen felbomlott a Szovjetunió, lett 5 nagyon erős tagállamnak válogatottja, felbomlott nem sokkal később Csehszlovákia, 94-ben lett belőle Csehország és Szlovákia, mind a kettő világbajnok lett. Nem tartottál akkor attól, hogy esetleg a magyar jégkorong eltűnik a harmadik vonalból is akár?
11: Hát arra megvolt az esély, mert hát volt úgy, hogy a C csoportból, akkor már volt D csoport is a világbajnokságokon, volt esély rá, hogy kiesik a C csoportból a válogatott. Most nem akarok hazudni, mert ezt nem szóval te azt mondod, hogy örök fiatal vagyok, de messze nem vagyok örök fiatal, és az emlékező tehetségem az meg a mondjuk a mínuszhoz közeledik itt egy kicsit, de volt egy olyan világbajnokság Ausztráliában, ahol a kiesés

0: én tudom, hogy te azt mondtad, hogy mi 90-ig beszélgessünk, de a 90-es éveken picit azért túl kell szaladnunk.
1: Abszolút. 98 mert... gondolom.
0: Nem.
1: Nem?
0: Nem 98. Nem? Nem, miért mondod 98-ot? Mert most így én kapásból nem is emlékszem.
1: 98 a hazai C-csoportos világbajnokság, mikor Kelcsó Árpád vezetésével a 75-76-os korosztály ugye feljutott ismét a B-be.
0: 2000-ben első hely volt, följutás volt a pekingi világbajnokságon, Szeles Dezső volt a kapitány, és én ettől a pillanattól számítom azt, hogy föllépett, mert 2001-ben a franciaországi VB-n megint csak 2000-ben nem Szeles maradt a kapitány, hanem jött Kercsó Árpi, és Kercsó Árpi bent tartotta a válogatottat. Ezzel, ha úgy tetszik, egy osztályt lépett.
1: Így van, és a franciákat Franciaországba verte meg az a csapat, igen, a szenzáció ez volt 2001-ben.
0: Így van,
1: igen.
0: De az igazi szenzáció 2002-ben uh-huh. jött el, amikor Székesfehérvár és Dunaújváros rendezte a világbajnokságot, és győzött a magyar csapat, harmadik mérkőzésre emlékszem, hogy a norvégok ellen játszottunk, 3-1-re megvertük Norvégiát úgy, hogy Szuper Levente valami álomszerűen védett, és akkor robbant a bomba, mert mindenki a válogatott játékosokkal akart beszélni, akkor jött el az az idő, hogy az utolsó meccsen Dánia ellen a följutásért, tehát ha úgy tetszik, az elit osztályba való följutásért játszott a magyar válogatott, az amúgy is zsúfolt fehérvári jégpályára egyszerűen nem lehetett több nézőt beengedni. Te tudod, hogy milyenek a kollégák.
1: Igen,
0: úgyhogy jöttek a telefonok, hogy Laci, én ebben a televízióban dolgozom, én abban a rádióban dolgozom, egy jegyet a Dán meccsre, és mindenkinek azt kellett mondani, hogy apa, megvolt az akkreditálási határidő, szevasz. Tehát nem voltam igazán népszerű ebben, maradjunk ennyiben, de így jutottunk el odáig, hogy jött az utolsó meccs, ahol aztán kikaptunk a dánoktól, azoktól a dánoktól, akik akkor följutottak, és azóta is a A-csoportban vagy elitosztályban vannak.
1: Találkoztam veled annak idején, ez nem titok, Zürichben 2009-ben, pontosabban Klottenben, hiszen ott rendezték a világbajnoki mérkőzéseket. Mi volt neked a nagyobb élmény, Laci, hogy A-csoportban láthatod a magyar válogatottat, ahol egyébként kikapott mindenkitől, de tisztességesen helytállt, vagy a feljutások voltak a nagyobb csodák számodra?
0: Ez egy jó kérdés.
1: Tudom, most mindenkinek felteszem, igen.
0: Nem tudom neked megmondani. Azt hiszem a feljutás, de ha már ezt említetted, ott nekem a katartikus élmény az volt, és hát remélem megerősíted, amit mondok, hogy hát ugye a jégkorong mérkőzésnek úgy van vége, hogy a győztes csapat himnuszát játsszák csak el.
1: Így van.
0: Kezdett volna a játékos, hogy elmenek az öltözőbe. 9-0-ra kikaptunk Kanadától, egy felejthetetlen mérkőzésen, szóval tovább is azt mondom, hogy 9-0 ide-oda felejthetetlen mérkőzés volt. A kanadaiak bementek az öltözőbe. A magyar csapat ugyanúgy, ahogy mostanában, amikor jól szerepel, vagy jól játszik, a közönség nagyon sok magyar volt veled együtt, vagy velünk együtt ott a klotteni csarnokban, elkezdte énekelni a magyar himnuszt, a 9-0-ás vereséget szenvedett magyar válogatott tiszteletére. És nekem az a felejthetetlen, hogy egyszerűen az öltözőből már félmesztelenül gatyába jöttek ki egymás után a kanadaiak, és nézték, hogy nem mi nyertünk 9-0-ra, nem nekünk játszották a himnuszt, mi van itted? Szóval nem, ez nekik is megfoghatatlan volt, és nekem is megfoghatatlan volt. Csoda emlék.
1: Hát megint libabőrös lettem már másodjára a beszélgetésünk során. Köszönöm, Laci, hogy ezeket felelevenítetted. Köszönöm szépen Török Lászlónak, a Magyar Rádió Sportosztály, a korábbi vezetőinek, a magyar hoki hangjának, hogy ezeket az emlékeket megosztotta velünk.
2: Holnap kezdődik a 89. jégkorong világbajnoksága, az újkorban az 5., amelyen részt vesz a magyar válogatott.

0: A hoki ókorban további 8-szor szerepelt VB-n, továbbá 28-as és a 36-os olimpián, ám a II. Világháború után éppen csak megtűrt sport lett nálunk a hoki. A világ harmadik vonalában szenvedett válogatottunk, fedett pálya nélkül, mostoha gyerekként. Az első életjelet az akkori hatalom számára az 1983-as hazai harmadik vonalbeli világbajnokság produkálta. Erről is beszéltünk Török Lászlóval az elmúlt fél órában. És egy picit még maradunk ennél a 83-as BS-beli eseményen. A hoki hazai nagy tudorának, Spiller Istvánnak van-e személyes emléke erről az eseményről?
1: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: A Honvéd lesz a Ferencváros ellenfele a férfi vízilabda bajnokság döntőjében. 4 év után véget ért a háborús veszélyhelyzet hazánkban. Többnyire napos marad az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: Sporthírek.
3: A Honvéd lesz a Ferencváros ellenfele a férfi vízilabda OB1 fináléjában, miután az elődöntő második mérkőzésén vendéglátóként szoros találkozón 13-12-re győzött a BVSC ellen, 9-3-ra nyerve ezzel az egyik fél hetedik pontjáig tartó párharcot. A Honvéd 19 év után játszhat újra bajnoki döntőben. Újabb 2 érmet nyert a magyar csapat a müncheni tekvandó Európa bajnokságon. A 63 kg-os Salim Omar Gergely 3 győzelem után az elődöntőben nagy csatában alul maradt, a francia Cyriane Ravival szemben. Az olimpiai 5. világbajnok és 3-szoros Európa-bajnok sportoló így a 3. helyen zárt. Az 57 kg-osok között Patakfalvi Luca 2021 után újra bronzérmes lett a kontinens viadalon, mivel a 2 sikerrel megvívott meccsét követően az elődöntőben kikapott a horvát Nika Karabitácstól. Ezzel a mieink már 5 érmet szereztek Münchenben. A Gyula és Békés Csaba közötti szakasszal megkezdődött a 47. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny, amely több bukást is hozott. A 143 kilométeres távot a korábbi Európa-bajnok sprinter, a belga Tim Merlé nyerte a kolumbiai Juan Sebastián Molano és a német Phil Bauhaus előtt. A legjobb magyarnak járó fehér trikót a szakaszt a 10. helyen záró Kárpáti Bálint viselheti majd. A verseny ma a Szarvas és Paks közötti több mint 200 kilométeres etappal folytatódik. Az elit világbajnokság előtt a magyar férfi jégkorong válogatott utolsó felkészülési találkozóján 3-1-es vereséget szenvedett Kanadától a svájci Neuchâtelben. Nemzeti együttesünk szombaton Finnország ellen kezdi meg szereplését a VB-n.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelt el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcák tehermentesítése Szombathelyen. Az érintett részeket bitumenes záróréteggel látják el, hogy a szél és járművek ne kavarják fel, valamint ne vihessék tovább a veszélyes anyagot. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, ma a helyszínen tájékozódik a helyzetről. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházban, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között. A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járóbetegellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező maszkot viselni és a kezeket fertőtleníteni. Rászorulóknak adott vacsorát a vatikáni menhelyen a Hungarikum programiroda. Több mint 50 embert vendégeltek meg hagyományos magyar ételekkel. A vacsorán részt vett a pápai alamizsna mesterként ismert spanyol érsek is. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2012-ben nyitotta meg, és azóta a Szentegyet közösség tartja fent. Jubileumi nyílt napot tart a Magyar Vöröskereszt szombaton. Az idén 145 éves szervezet nyitott székház nevű rendezvényén filmvetítésekkel, társasjátékokkal és különleges elsősegélynyújtó flipper játékkal várják az érdeklődőket. Kiállítás nyílik a Vöröskereszt történelmi relikviáiból is.
1: Közlekedés.
3: Az M3-as autópályán a Vásáros-Namény felé vezető oldalon terelést bontanak Gödöllő közelében. A 30-as kilométernél kialakult torlódás nagyjából 5 kilométeres. Valamint 13 órakor rajtol el a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny Szarvasról, és az M44-es autóúton halad Lakitelekig, majd alsóbrendű utakon folytatja útját Kisszállás és Kiskörös érintésével.
1: Időjárás.
3: Országszerte süt a nap, legfeljebb fátyol és gomoly felhők vannak az égen. Délutántól előbb a Dunántúlon, késő estétől pedig már keleten is lehet elszórtan egy-egy záporzivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik, napközben 18-23, késő este 9 és 14 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
0: Holnap kezdődik a 89. jégkorong világbajnoksága, az újkorban az 5., amelyen részt vesz a magyar válogatott. A hoki ókorban további 8-szor szerepelt VB-n, továbbá a 28-as és a 36-os olimpián, ám a második világháború után éppen csak megtűrt sport lett nálunk a hoki. A világ harmadik vonalában szenvedett válogatottunk, fedett pálya nélkül, mostoha gyerekként. Az első életjelet az akkori hatalom számára az 1983-as hazai harmadik vonalbeli világbajnokság produkálta. Erről is beszéltünk Török Lászlóval az elmúlt fél órában. És egy picit még maradunk ennél a 83-as BS-beli eseményen. A hoki hazai nagy tudorának, Spiller Istvánnak van-e személyes emléke erről az eseményről?
4: Beletenyereltél.
0: Na, ugyanis, ahogy a kapus rá szokott tenyerelni, igen, a pakra.
4: Beletenyereltél, ugyanis nekem a 83-as VB, hát nem tudom, hogy rászabadított a jégkorongra.
0: Na, milyen de értelemben?
4: Én ott szerelmesedtem bele.
0: Helyszínen voltál? Vagy
4: nem a helyszínen, otthon tévén.
0: Úgy gyerek voltál,
4: otthon tévén. 9 éves voltam, akkor néztem, hogy ez valami egészen jó dolog. Sőt, úgy emlékszem, hogy volt délelőtti meccsünk is.
0: Bizony.
4: Volt.
0: És elmondták a játékosok, hogy megdöbbentek, hogy 4-5 ezeren mentek ki a régi BS-be akkor még.
4: Tehát nekem az a VB az első élményem, akkor járattam, akkor mi volt? Népsport volt,
0: igen.
4: És utána néhány héttel később megjelent egy hirdetés, én akkor igazolt labdarúgó voltam ott Nagy Tétén kínóin, tehát kis gyerek voltam, és megláttam egy hirdetést, hogy a KSI, és akkor ABC sorrendben fel voltak sorolva, hogy azt töltön is birkózás, cselgáns, és benne volt a jégkorong. És akkor 83. május 2-án én jelentkeztem a KSI-hez, Balogh Tibor hoz, én szeretnék jégkorongozni. És akkor így kezdődött tulajdonképpen.
5: Mi fogott meg? A hangulat, a gyorsaság, a gyorsasága?
4: Meg tudod mi, hogy lehet ütközni. Tehát, hogy nekem az egy, a mai napig egyébként így 50 pluszosan is kicsit zavaró, hogy ha valaki magát férfinek tartja, akkor hozzáérnek egy adott sportmeccsen más sportágba, és elesik. Meg gurul, meg rángatózik, meg repül. Nekem ezek nyilván tudván, hogy ők azért önmagukban erősek, de mégis ez nekem nem férfias. És a hokiban az, hogy neki mehetsz, nyilván fair play, tehát, de van testjáték, ez mégis nekem ez nagyon tetszik. Plusz, ami nagyon tetszett, az a kapus. Tehát én nekem a kapus felszerelése, Kovalcsik Péter volt ott az egyik kapusunk, hát én ez, hát milyen is. És ebben a furcsa cuccban még lehet menni spárgázni, akrobatikus elemeket bemutatni, és egy ilyen gyorsan jövő valamit elkapni. Hát ez milyen gyors. És az egész személyemből következik, hogy például a hírünökségi munka is, hogy én szerettem az ilyen gyors dolgokat, és gyorsan megoldani. Tehát gyorsan megint egy hírt, nem egy heti lapnál dolgozva, egy sportesemény, már az adott esemény. Szerintem ez a személyemből fakad, hogy nekem ez a játék tetszik. És akkor ennek vannak fokozatai, van a C csoportba belezúgsz, akkor én Kanadába születtem volna, akkor egy NHL playoff meccsben mennyire lettem volna szerelmes?
5: Hát emlékszem, ekkora csoda volt, amikor először láttunk bármilyen úton, módon NHL meccset. Én azt hiszem, talán szlovák televízión láttam először élőben. Hát nem is tudom, hogy Csehszlovákon láttam, de még emlékszem, Esztergomban, talán az már Szlovákia, hogy Csehszlovákiára nem is nagyon emlékszek, hogy NHL meccset láttam.
4: A
5: bicikli futballra emlékszem, a Poszpisi testvérekre, azt mindig adta a Csehszlovák TV.
4: A Balogh Tibi, a nevelőedző, hozzá elmentünk, vagy az apukájához ott Zuglóba, és ott lehetett fogni a Csehszlovák tévét, most ne veszünk össze, hogy ez melyik, de ott az Islandersbe, ott a stásnyitásra, tehát ott közvetítették, és én akkor láttam NHL meccset. És utána jött mindjárt 84-es Szarajevói olimpia, 85-ös csehszlovákiai A-csoportos VB, 83-ban ugye mi feljutottunk, 84-ben akkor még az volt a rendszer, hogy olimpiai VB-ben nincs VB, és 85-ben B-csoportban játszottunk Svájcban. És akkor ott is volt egy-két szoros meccsünk, majd utána látványosan leeresztettünk, és visszakerültünk a C csoportba.
5: Épp a tegnapi adásunkban idéztük az utolsó Hollandia elleni találkozót, amikor 14-et kapott a válogatott, szóval az
4: a 85-ös. Mert volt a svájci, aki jelenleg tök jó, 2-0-ás, meg ilyen meccseink voltak, és utána mondom, elkezdődött az én hokis életem is, és nem volt olyan meccs, amit nem néztem volna, meg Izvestia a kupa, VB. Rohantunk haza, már május, ez tök jó időszak az évnek, tavaszodik, jó idő van, kint száraz edzés, és utána rohansz haza, hogy az alcsoportos VB valamilyen meccsét. Most már teljesen más világ, most interneten bármikor berakott.
5: Hát igen, az volt az érdekes, én gyerekkoromban is az alcsoportos világbajnokság számunkra egy Csehszlovákia, Szovjetunió, maximum egy Szovjetunió, Svédország.
4: A szovjeteknek szurkolta?
5: Nem. Nem, akkor nem, és utólag jöttem rá, hogy neki kellett volna szurkolni. Ugye, de én volt nevelve ugye ez a szovjet ellenesség, tehát családilag, meg úgy minden szempontból.
4: De tetszett a hokiuk.
5: Utólag azt mondom, hogy igen. Tehát tényleg az a, ugye Larionov, Krutov, Makarov, hátul, Fetisov, Kasatanov, amely ugye már a Mihajlov, Petrov, Harlamovékat nem láttam. Larionov, Krutov, Makarovékra születtem, tehát kapuban Tretyák, korábbi műsorra beszélgettünk róla, Fetisov, Kasatanov. Aztán 93-as VB-n már Homutov volt, Bikov volt, láttam. 92-es VB-n, ami Prágában, az még Csehszlovákia volt, Prágában, Pozsonyban volt. Tehát igen, utólag nagyon sajnálom, mert tényleg csodálatos volt.
4: Tehát téged is beszippantott ez a közeg.
5: De nekem nem tetszett annyira a kapus Szerkó, hogy miatt én korongozok, úgyhogy én maradtam a kézilabdánál, viszont az azért érdekes, hogy téged beszippantotta a környezet, mert mármint a jégkorong, mert a 83-as C-csoportos csoda után azért elég mélyre kerültünk, pont azokban az időkben, amikor te elkezdtél ifiként játszani, mert hát ott azért
4: hát, nagyon...
5: Ott a C-csoport alján,
4: C-csoport... Ausztráliában volt VB-nk.
5: Igen.
4: Hát te oda nem jégkorongozni járnak az emberek.
5: Persze, hogy nem. Igen, igen. De azt akarom de mondani, maga, ott volt egy rosszul sikerült hazai VB, épp hogy megmaradtunk a C csoportba. Szóval akkor, akkor ez a sportág, ráadásul még szabadtéren üzték. Mi volt ebben a vonzó?
4: Hát, pont ez a... Ez egy ilyen nomád körülmények jéghátán is megélni.
5: Nem a magyar ember megéli.
4: De az, hogy baromi jó közeg volt, kevés csapat volt, tehát például az én serdülő bajnokságomban jó a 6 csapat volt.
5: De felnőtt egy BVSC Volán, Ferencváros Újpest ennyi volt.
4: A BVSC már megszűnt. Három csapatos volt a felnőtt bajnokság, és akkor kis stadionban, ahol mi edzettünk a KSI-vel, ott maradtunk, mert jött a Fradihoz valaki. És akkor még a Molnár Dániel, rádiós, legendás rádiós, az ő fia Dávid, egy csapattársak voltunk, én voltam a kapus, ő meg a hátvéd. És akkor a Dani, a rádiós, de ő közvetítette, meg a Török Laci, karzatra oda a kis stadionban volt a gyerkés, és akkor mi itt a kapu mögött néztük, az öltözőből följöttünk a kis stadionból, és már ott volt egyből a pálya. Ha nagyon vérgőzös volt, akkor a Török Laci vagy a Molnár Dani jelzett, és akkor fölmentünk ilyen védett zónába, ne a fejünk fölött csapjon össze mondjuk egy 10 000 Újpest-Fradi szurkoló nyitott pályán. És akkor volt olyan, hogy már eldőlt a meccs, Eperjesi Miklós nem védett, ott állt mögöttem, és a Szadovszky Gábor védett, és mondta az Eper nekem, mondom még akkor én tojásai a fenekem volt, hogy egy kapott gól után ha bemerem kiabálni a Szadovszkynak, hogy sírják opaszt, akkor hoz nekem a büféből 2 gombóc fagyit, vagy csokit, vagy valamit. Én meg ilyen félve, szerintem nem is hallották, de olyan élmények voltak, és akkor beengedtek a felnőtt öltözőbe. Mindegy volt, hogy Fradi vagy a Újpestbe, és ott benne lehettem, és akkor olyan jó hangulatok voltak, magában ragadó volt az, így utólag, hogy ilyen nomád körülmények között mégis 8-10 ezer ember megy ki egy kis stadionbeli meccsre. Vagy ha ünnep volt, és bemehetett a sportág a BS-be, ami ugye azóta leégett, akkor 10 alig volt néző, alig volt jegy, szabad jegy, és telt ház.
5: 83-ban őrület
4: volt. Magyar nemzetkupák. Itt volt igen, a csehszlovák junior válogatott Jagrrel. És akkor néztük, hogy egy junior válogatott ellen se érünk koronghoz, de például az is nekem egy nagy élmény volt, hogy serdülőként, én KSI-sként Pozsonyban a Szlován Bratislava ellen védtem győztes meccsen 4-3-ra, és a Szongó Domán édesapja lőtt a győztes gólt félpályáról. Nem gólnak szánta, de a kapus bevédte. És 4-3-ra nyertünk a Szlován Bratislava ellen serdülőként. Egy évvel később...
5: Ezt azonnal említetted, amikor kim voltunk néhány hónap ezelőtt, ugye Pozsonyban a olimpiai selejtezőn, és amikor beütötte a Szongó Domán a
4: golyát... Ugyanabba
5: a kapuba. Azonnal mondtad, hogy első...
4: Tehát ezek örök élmények számomra is, és ott kimentünk, minden nyáron kim voltam Pozsonyban, Balogh Tibi kivitt, én ott készültem egy hónapot, tehát egyszerűen ez a sportágat nem lehetett megutálni. Tehát semmilyen, még akkor is, hogyha ki kellett menni, Priorba, meg nem tudom, hol vettük a botaszkorcsát, hol kellett szegecselni, lószőrmamutot venni, ezt nem lehetett egyből hazahozni, hanem kimentünk edzőtáborba Lengyelországba, akkor már használtnak tűnt, és beengedték. Nem lehetett elszakadni. A mai napig gyönyörű szívdobbanásokkal emlékszem vissza ezekre a gyerekkori emlékekre, úgy, hogy az egész sportág valóban, ha a maiaknak kéne megmutatni, hogy mi az akkori sportág, nem biztos, hogy beleszerelmesednének a hokiba. Tehát Ausztráliában a kenguruk ellen játszunk, mert annyira mélyre süllyedünk, és mégis mindenki bennmarad a sportágban. Ez valamit azért jelentett.
5: Beszéljünk azok az időkről, amikor szurkoló voltál, nem csak játékos. Ugye már 98-ban lett először olyan az én olvasatomban, már ezzel most vitatkozgathatunk, vagy akár kíváncsi a te véleményedre is. 98-ban lettünk először olyan tínédzserek, mint ez a sportág. Amikor a 74-75-ös születésű srácok,
4: a T-csoportot...
5: Igen, kelcsőjére.
4: Ő volt az edző 98.
5: Igen, és ugye akkor egy hazai rendezésű világbajnokság volt, C csoport, és ugye a magyar-román találkozó döntött a feljutásról, akkor is legalább a fele székely volt a román csapatban.
4: És nem álltunk jól azon a meccsen.
5: 2-0-ás hátrányos voltunk, és a döntetlen nekünk volt, jó, igen. Olyan volt a kiírás, na erre hogy emlékszel a 98-as VB-re?
4: Hát ott voltam a helyszínen.
5: Akkor már dolgoztál médiában? Nem,
4: de akkor már 97 Jan 2 óta dolgozom az MT-nél, tehát akkor már tudósítóként, és akkor még nem volt Sport TV. Az csak 2000-től van. Tehát onnan kezdtük el közvetíteni úgy nagy üzembe. Tehát ezeket a meccseket a Magyar TV adta már a 95-es, hogy Jenő volt a kommentátor a tévében, de én a lelátón voltam, és akkor jött föl, én 73-as vagyok, és én pont nem kerültem bele ebbe a Pixisbe. Tehát a 75-76-os brigád, igen. Játszottam ellenük, mert ők annyira jók voltak, hogy egy korosztálya föl is jöhettek. Tehát én emlékszem Ocskai Palkovics Zalavári sorra Fehérváron, és arra is emlékszem, hogy 3-0-ra egyszer nyertem ellenük. Úgyhogy én voltam a kapuba, hogy nem tudtak gólt lőni. Aztán nyilván utána változott a helyzet, és nekem pedig ott el kellett dönteni, mert nem tudtam így. Inkább elmentem edzőire, meg elkezdtem dolgozni, és a család alapítás, illetve az egyetemek befejezése. Egyetemek
5: mikor fáj az ebben a szíve egy kicsit, nem? Mikor azok a srácok, akik egykorak veled, akikkel együtt voltál fiatal, ott szerepelnek egy teltházas
4: igen, ez biztos, hogy tud fájni, de valahogy...
5: De felemelő is?
4: Kis csicsót itt szóba kell, hogy hozzam. Amikor például apuka lettem...
5: A Bocskai Gáborról beszélünk.
4: Igen, Bocskai Gáborról. A mai napig fáj az ő hiánya egyébként. Ezt,
5: mindenkinek, ez, aki a magyar sportban.
4: És volt egy, nagyon sokszor beszélgettünk, volt, hogy edzettem velem, mert jártam le Fehérvárra is edzeni, de nem védtem oda, amikor valamelyik kapus hiányzott, és akkor egyszer mondja, hogy azért én döntöttem jól, tehát hogy előbb kimentem a civil életbe. Meg 27 évesen apuka lettem. Uh-huh. 25 évesen nősültem, és akkor mondta, hogy én döntöttem jól, majd utána Szapporó út, ő is emlékezett valami miatt erre a mondatra, hogy én döntöttem jól, mondom még egyszer úgy, hogy már nem védek, és nem vagyok velük, nem vagyunk ellenfelek, és a szaporói feljutás után, ott néhány órával a győztes meccs után mondta, hogy de azért ez őt is kárpótolja. Uh-huh. Tehát ez a Szapporó. Aztán történt vele, ami történt, biztos elcsuklik majd a hangom, mert az alcsoportos VB-n már csak így a meze volt kint.
5: Ki volt a bejáraton, egy poszter, a magyar szurkolók kirakták Klottenben a bejáratra a poszterét, és emlékszem, minden mérkőzés előtt ott mente vele előtte is.
4: Most emlékszel
5: rá. 16 éves korom óta ismertem a Gábort. 16 éves korom óta ismertem a Gábort.
4: Játszottam ellenem sokat, apukája átküldött egy fotót néhány éve, amikor az első válogatott meccsére mentünk kölyökként, én voltam a kapus, ezt utólag derült ki, hogy én védtem azon a bolcánói meccsen, vagy Lánchútban, mert megálltunk közben, erre nem, Lánchútban, és akkor Palkovics hiányzik a képről, mert megsérült. De akkor 13 éves, vagy 14 voltam, ő meg ugye 2 éve fiatalabb. És akkor tehát nem volt szívfájdító, hogy ezt kívülről kellett volna néznem, ezt a 98-ast, a szuper levét totál fiatalon, utána be is vágódott, NHL-ig jutott. De az tény, hogy amikor elkezdtünk beszélni, volt egy nagyon mély pont, például egy ausztráliai VB.
5: Így van, azt mondom. Tehát...
4: És utána
5: a 90-esek elején...
4: A Sárközi féle vezetés, Sárközi Tamás döntött úgy az akkori vezetőség, hogy ezre érdemes szánni, mert annyira közösség összetartó szurkolóilag, országilag, hogy érdemes, és Kukercsó, Árpi bácsi, Dunaújvárosi brigádja, Ocskai Gabi Fehérvári brigádja, és még néhány játékos összeállt, és és először egy kis hullámot, majd szépen egy egész magas hullámot elkaptunk.
5: Na, hogyha azt mondtam, hogy 98-ban olyan tinédzser volt a sport nálunk, akkor gondolom nyugodtan mondhatjuk, hogy 2002-ben lett nagykorú a sport?
4: Vagy előtte egy évvel.
5: A két egy, egy franciákat megvertük, francia,
4: Grenoble-ben. Ott volt, amikor először úgy tudtad kiereszteni az oroszlán körmeidet, hogy fáj.
5: Ja, akkor mondta Kelcsó szerintem, ugye, hogy eljutottunk odáig, hogy ezen, az ilyen szintű csapatok közül bárkit meg tudunk verni, de egy héten belül ötöt közülük nem. És ugye az kellett volna az átcsoportba jutáshoz.
4: Igen, és ott az akkori rendszer az egy olyan volt, hogy csak az első ment föl. Tehát, de a franciákat levertük. Idegenben ez volt az első újkori skalp, de még nem ért háború győzelmet, csak egy csatát tudtunk nyerni, magát a divízió 1-es háborút nem nyertük meg, viszont lehetett látni, hogy ez a kis oroszlánnak már van karma, és tud harapni, és megkarmolni.
5: Tudtad képzelni, hogy ezek a srácok fel tudnak tényleg menni az A csoportban, a legjobb 16 közé? Vagy úgy érezted, hogy ez egy kifutott eredmény volt ez a
4: Grenoble-i? Nem éreztem kifutottnak, nem éreztem. Nagyon jó korba is kerültünk, és nagyon jó össze is rázódott a brigád, és egy azóta már, most mondhatnám ezt a családias hangulatot, de ez a legnemesebb családias hangulat volt a csapaton
5: ezek
4: belül.
5: Ezek 6 éves koruk óta együtt voltak ezek a srácok.
4: És úgy, hogy nem a kényelemből jöttek. Nem egy luxus öltözőből, hanem amikor reggel 6-kor kinézze, vagy havazik, mert ha igen, akkor először le kell tolnod a havat a pályáról. Mert nyitott pályán csonka szezonok, ki kellett állandóan buszozni Szlovákiába, Lengyelországba, hogy jégre mehess. Akkor még volt a BS. Emlékszem, heti egy vagy két jegünk volt. Hát ezzel nem ahova akartál feljutni, ha akkor egyetem föl akartál jutni, azok egész évben egy hónapot leszámítva, amikor regenerálódnak, akkor nincsenek jégen, ha nem akarnak. Nálunk meg pont, hogy nem. Újvárosból fejlve buszra kellett ülni, hogy elmenj valami jégre. Vagy följössz Pestre a kisméretű BS pálya, ami nem volt szabvány alul. A nagy pálya igen, de hát ott karácsonyi vásár volt, meg
5: koncertek. Így emlékszem, Kovács Zoltán, az akkori főtitkárral számogattuk azokban az időkben, hogy Kanadában több a fedett jégcsarnok, mint nálunk az igazolt játékost. Azért ez döbbenetes.
4: Ovecskin első NHL szerződése forintra, akkori forintra átszámítva nagyobb volt, mint az akkori Magyar Hoki Szövetség éves költségvetése.
5: Na hát ezt majd Jánosi Csabával is elmondhatjuk, hogy mekkora fizetése volt 2009-ben, de előtte...
4: Csináltam vele egy interjút akkor, hogy ő a legrosszabban kereső alcsoportos játékos, egy tesi tanári
5: valószínűleg. Megkereste azt akkor 80 000 forintot, amit egy tesi tanár keresett. 2002 az egy fantasztikus dolog volt, akkor ismerte meg szerintem úgy igazából a laikus közvélemény és a magyar jégkorongot, hiszen 4 meccset nyertünk zsinór, és az ötödik találkozón tényleg a legjobb 16 közé jutásért léptünk pályára Dánia ellen. Emlékszel arra délelőtre?
4: Emlékszem.
5: De a délelőtre, hogy milyen hangulatban voltál?
4: A szuper Levente mezben sétáltam a Városligetben.
5: Pedig Fehérváron volt a meccs.
4: Igen. Tehát mentem utána közvetíteni. Le.
5: Nem volt akkor érett még a válogatott az A csoportra, ugye?
4: Egy utólag persze könnyű ezt mondani, de azért...
5: Az a Peste, igen.
4: Ott megsérült kis csicsó a románok ellen kiment, elvitték a térdét, és egyszer nem tudom, hogy tudok játszani.
5: Elképesztő, 24 órával később ott volt a jégen. Igen. Döbbenetes üzdőszellem volt abban a fiatalemberben.
4: Onnan is talán érződik, hogy elég sok mindenre emlékszem. Lehet, hogy valamire rosszul, de arra az utolsó napra biztos, hogy nem. Tehát szuper Levente Szent Johnos mezében sétáltam, ugye az a Calgary Farm csapata, és abba. És akkor hallottam, hogy összesúgnak a hátam mögött, hogy nem azért, mert itt a csók király, hanem hogy...
5: Itt a Spiller,
4: Igen, hát nem, nyilván ahogy egyre többet közvetítettünk, ahogy szárnyalt a válogatott, úgy az én ismerettségem is nőtt, de nyilván el kell tudni fogadni, ha hülyeségeket mondok, vagy egy...
5: Nagyon csalódott voltál, de meccs után? Emlékszem, a jégen csináltam, tévériportokat, és emlékszem, hogy például a szélig összeszedett volt. Tehát ő azt mondta, hogy nincs nekünk a helyünk az A-ba, viszont Levi, Szuper Levi elképesztően vigasztalhatatlan volt, ugye, mérkős lefújása után.
4: A tengeren túlról, és egy talán kevesen tudják, de hogy például nem nevezném magam ügynökének, mert nem ügynök, nem nincs hozzá gyomrom, de például a Calgary akkori főigazgatójában nekem kellett levelezni, hogy a Levit elengedjék. És akkor kérdezte, hogy kifizeti majd a biztosítást, ha valaki megsér, ha megsér a Levi. És Calgaryval 8-9 óra eltoldás, reggel 4-kor kellett fölkelnem, hogy levelezgessek ez a Craig Button nevű GM-mel, és nyilván nem én raktam le a $10,000-eket a Levi biztosítására, de hogy és akkor végül az van a levelezésben, hogy a Calgary Flames szervezete végtelenül büszke arra, hogy a Super Levente képviselheti hazáját ezen a világbajnokságon, és ez a tengeren túli klubnak is egy dicsőség, hogy ide ad játékos. Tehát ez volt a kifolyó, de nyilván ők garanciát szerettek volna látni,
5: persze,
4: és akkor a Magyar Szövetség állapotára, játékos profizmusára, vagy nem profizmusára jellemző, hogy nekem egy Niemannak, egy havernak, egy aki hoki őrült, lehet más szavakkal is illetni.
5: Így működött akkor a hoki az ezredforduló táján, hogy szent őrültek
4: ja, voltak. Nem az jöjjön ki, hogy nekem köszönhető, hogy tudta levi, mert nem.
5: De Kovács Zoli is egy szent őrült volt, és volt néhány ilyen szent őrültje ennek a jégkoromnak.
4: De sokkal magasabb polcon van, mint én a Kovács Zoli füzőjét nem köthetném. Én csak annyit tudok elmondani magamról, hogy imádom ezt a sportágat, és próbálom népszerűsíteni a magam módján, lehet, hogy valakinek ez tetszik, valakinek nem, de én most az, hogy már nem játszom, edzősködöm, de az, hogy szeretem, ezt még a legnagyobb utálóim is sem mondhatják, hogy ez...
5: 2009-ben nem sikerült a feljutás, akkor viszont, ha mindenki úgy gondolkodott, hogy fel kéne jutni, nyilván nem érett meg ez a csapat még arra.
4: Most melyik évszámot mondom?
5: 2002-ről beszélek, ugye, akkor ugye nem sikerült a feljutás Fehérváron. Ezt követően 3 éven belül 2 újabb VB-t rendeztünk, Budapesten, majd Debrecenben, de akkor messze volt a feljutás. Én akkor már kicsit tartottam tőle, hogy ugye már 74-75-ös srácok azért már túl voltak a 30. életévükön, hogy soha nem lesz meg az átcsoport. Nem tudom, te hogy voltál akkor.
4: Nézd, én azt láttam, hogy a dánok följutottak 2002-ben, és azóta masszívan ott vannak. Igen. Tehát nem is rezeg a létszeg.
5: 8 és 12. helyet mindig,
4: nem rezeg,
5: között mindig
4: és,
5: ott vannak.
4: És tucatnyi, vagy fél tucatnyi NHL sztárjuk van azóta. Ők a svéd vonalra ültek föl. Mi a szlovák vonalra kezdtünk el felülni.
5: Jan Jaskó
4: például Kapuszta, igen. És akkor Debrecenben volt az, hogy norvégokkal úgy volt, hogy norvégokkal, mert ugye Fehérváron őket bent hagytuk a divízió.
5: Ez egy nagyon nagy mes volt szintén, mint a britek ellen is nagy volt 2002-ben, meg a norvégok ellen
4: igen,
5: is.
4: Igen, és ott elvertük a norvégokat, ott egy másik oroszlán, akkor már megmartunk még jobban igen. Valamit, és ahogy egy éve korábban csak martunk, de nem játszhattunk a feljutásért, 2002-ben egy újabb szint volt, hogy játszották. És akkor amiket most szóba hoztál, például a hokiba gyakorlatilag a debreceni VB miatt szüntették meg a döntetlent. Ott ugye volt egy olyan, hogy mi x-eltünk a norvégokkal.
5: Az első meccsen.
4: Igen, és utána a gólkülönbség. És utána mi valahogy, az Kína volt itt, mi elvertük úgy, hogy ne fájjon, de a norvégok elverték őket 20-valahány góllal. Tehát, és akkor itt volt, és akkor a szövetség volt, de ez így nem jó. Akkor az más lett volna esetleg az utolsó meccs a magyar-norvég, és akkor tudja az egyik csapat, hogy mi kell neki, de így, hogy mi előbb játszottunk Kínával, mint a norvégok, a döntetlent követően, így gyakorlatilag esélytelenné váltunk, és ott még a britektől is.
5: Britektől kikaptunk, Lengyelországgal x-eltünk, tehát én akkor éreztem, hogy 4 év alatt rendeztünk 3-szor, és ez volt egy ilyen kicsit egy hullámnak egy ilyen, nem a tetőpontja, de felfelé ívelő ág, és utána úgy éreztem, hogy a hullám visszafele fog menni. Tehát akkor megmondom
4: őszintén. Visszafele ment,
5: igen,
4: csak kellett hozzá
5: igen,
4: egy újabb motor.
5: Igen. Na, erről a szaporóról beszélj, mert ott te ott voltál, kevés magyar ember volt ott Szapporóban, azért a világ
4: végén. Ugye újságíróból hárman voltunk. Szabó Tamás, aki akkor nem is volt, tehát bedolgozott ide-oda, aki megkérte. Tehát ő saját pénzből jött köztán, akinek tudott adni adót.
5: Sokan saját pénzből.
4: A Máté Pali, de ő csak ugye velem közvetített, én megadtam az MT-nek, majd utána a feljutás után boldog-boldogtalan hívott, nem viccelek, Kiskegyet, Playboy, ilyenek hívtak, hogy csináljak exkluzív interjúkat ezzel azzal, és akkor nyilván az MT vezetőjét meg kellett kérni, hogy erre hajlandóságot mutatnak-e. Pat Cortina milyen sármos, és akkor a Playboyba egy
5: Playboyt ilyen... értjük, a Kiskegyet az egy másik.
4: De tényleg olyan lapok, amelyeknek a hoki nem volt profilba vágó.
5: És utána a ezt a hokit Magyarországon.
4: Hát ez a feljutás, ez szerintem a mai napig örök élmény, és az is marad. A sírba is majd magammal viszem valószínűleg a ukránok elleni meccs felvételét, vagy az egész hetet.
5: Neked ez volt a legnagyobb élmény szurkolóként és szakemberként és újságíróként? A Szapporó?
4: Jó kérdés, szinte biztos.
5: Mert játékosokat szoktam kérdezgetni erről, hogy mi volt a nagyobb élmény, a Szapporó vagy Kloten, és többség azért Klotent emlegeti, mint a csúcsot, de Szélig Viktor Szapporót szokta mondani például.
4: Ezen így őszintén nem, hanem ha valamire gondolok, hogy érzem, hogy a szívem mennyire telik meg boldogsággal. De mind a kettő, hát Szapporóban még az is, hogy egy egzotikus helyszínen, hogy fogalmaztam az adásban, a világ végére kellett eljönnünk, összeállt minden. Ukránok egy kicsit nagyképűek voltak, vagy nagyon.
5: Nagyképűek voltak?
4: Akkor jobbak voltak
5: tőlünk. Igen, de most már nem.
4: Azt hitték, hogy meg lesz. De az a csapat akkor, biztosan lehetne egy szakkönyvet írni, hogy mikor 100%-os egy csapat kohézió, mindenki mindenki fele, ilyen szociometriai ábrákkal, egyesével, kettesével, soronként, hátvédpárok, akkor gyakorlatilag szinte biztos, hogy a max pontszámot tudnád adni arra az egész csapat egységre, ami ott volt.
5: Hát meg ember hátrányba ütött győztes gól, úgyhogy a kapus benn van a kapuba, a tesója üti ráadásul annak, aki a büntetőpadon
4: győzött. Testvérbosszú, az akkori HVG úgy kezdte a cikket, hogy testvérbosszú, mondta Spiller István a közvetítése, tehát olyan helyekre bekerültünk, meg az egész hokis brigád, hogy milyen ünnepség volt utána a kistadionban, örültünk, hogy hazaértünk, mi külön jöttünk a csapattól, és a Debrecennél mondtam, hogy nem, onnan megszüntették a döntetlent, és akkor lett ez a 3-2-1 pontos. A Szapporó pedig a videóbírót adta ennek a szintnek, mert nagy szinten már volt.
5: Ha nincs videóbíró, akkor lehet, hogy nem jöttem föl.
4: Lehet, de akkor kellett volna más is hozzá. A japánok lőttek nekünk egy gólt, amit azt hitte a helyszínen, aki döntés helyzetben volt videó nélkül, hogy a felsülést volt. De a mi közvetítésben, a visszajátszásban, tehát látni, hogy a hátsó vasra.
5: Jó, ma de is mondtátok korrektül, persze.
4: Igen, és a hokiba ez a másik, hogy ott el kell ismerni, és szerintem, hogyha egy elismered, nem színészkedsz, az igazat mondod, akkor ezt vissza fogja adni a sors. És már ott helybe visszaadta. És akkor Szapporó az egy gyakorlatilag az egész sportágot olyan pályára tette, és nem feltétlenül a Taura gondolok, hogy bekerült a rendszerbe, mert első körben például a röplabda nem volt benne. Az később csatlakozott. De hogy a hoki, meg ez az egész, utána Cortinával bement belügyminisztériumba, állami kitüntetést vett át. Tehát ilyen helyekre. Tehát a politika is észrevette jó értelemben, hogy ez a sportág, ez egy szerethető, támogatandó, és nomád körülményekből, te is ezerszer említetted a nyitott pályát, ez a brigád volt már benne, aki nem, fiatalabbak, Hettényiben, akik nem biztos, hogy nyitott pályán kezdték el, de a mag az nyitott pályán kezdte az életét. És akkor mégis fel tud jutni alanyi jogon, nem bevásárolva magát, nem azért, mert 500-at kizárnak.
5: Meg rendezőként.
4: Igen, alanyi jogon tudott egy olyan
5: katartikus... Mi németek azért maradtak be 2009-ben, mert rendezők voltak 10-ben például.
4: És akkor és akkor emiatt tényleg egy mindenki szívébe bekerült a sportág.
5: Krakó, a következő feljutás hasonlítható-e Szapporóhoz, illetve a Szentpétervári VB, a második Edith VB hasonlítható-e Zürichbenhez?
4: Krakóban is azért ott volt egy nagyon, ott is egy szintlépés Csernom azzal, hogy ott már nagyjából éreztük, hogy mi a helyzet. A japánokkal kezdtünk, és a japánok, visszakanyarodnék erre a sportági lélektanra, az őszintességre, a nem színészkedésre. Japánok bemószerolták a Sofit, hogy őt kiállították véglegesen egy német meccsen, és az áthúzódik az a kiállítás, nem játszott a nyitó meccsen ellenük. Elvertük őket, ők utána kiestek, már ez az ázsiai selejtezős rendszer sem volt. Ne árulkodj! Ne vidd ki az öltözőből a bajaidat. Ne árulkodj, nem mószerolj senkit. A japán, miért kell neki azt, hogy Sofron ellen nem játszik? Nem a japán mentalitás tükröst, amivel találkoztunk Szapporóban, hanem ott kanadai vezetők voltak, meg nem japánok. A japánok nem nyávogtak a meg nem adott gól miatt.
5: Tényleg nem.
4: Nem nyávogtak. Sportszerűen tudva, bólogatva, mint ahogy megköszönnek mindent, amikor a cunami miatt nem tudtak eljönni egy pesti VB-re, eljöttek egy zalaegerszegi meccsre. Tehát nem Pesten lesz, hát eljöttek Zalaegerszegre, azt hiszem, a horvátokkal játszottunk, és ott bocsánatot kértek. Tehát föl tudod ezt fogni?
5: Ázsiai.
4: Hogy nem, nem tudnak jönni, mert cunami volt, meg atomkatasztrófa, meg minden. És ez a japán válogatott megtette azt, hogy Krakkóba nyávogott Sofron németországi kiállítása miatt. Hát ezt, kiestek a felébe.
5: Hát egy rafkós kanadai vezetők nyilvánvalóan, ők kerültették rájuk.
4: De, de az élet, világos. Nem szabad, pont ez a
5: hokiban. Te hogy emlékszel a Krakkóra? Nem volt egy Szapporó, csak egy van, ugye?
4: Igen, mindenből egy van, az első van. De itt meg egy profizmus jött. Itt egy nagyobb profizmus. Szapporóba úgy utaztunk ki, hogy csomagjaink eltűltek, tehát nem volt arra ember, hogy megkapjuk, kölcsön tudtunk.
5: A játékosodon is eltűntek, korcsolyák, talán meg
4: nem, minden. Rájuk gondolok, nem, én hazafele tűntem. És akkor két hét után jövök haza, és akkor a lányom ránéz, nagyon pici volt még a 2004-es születésű Kati, ajándékot nem hozta, egy rám nézett, hatta, és mondom, Párizsba rekedt a cuccom.
5: Megérkezett?
4: Meg.
5: Na igen, tehát a profizmus.
4: Tehát profizmus, és ott tudtuk, az érezhető volt, hogy a kazak akkor brutál. És akkor első meccsen elvettük a japánt, második kazakot, kikaptunk 5-0, és utána jött az olasz meccs. És én azt a korábbi adásainkban, meg most is, korszakokra osztjuk, ez az olasz meccs hozott egy olyan újat stratégiailag, fejlettségi szinten, szakmai fejlettségi szinten, amit addig én, meg senki már nem látott a magyar válogatottól, ezt az olasz válogatottat a második helyért, mert ugye már egy kazak zakóval zsebbe volt, azt hogy vertük. Egyszerűen olyan agresszívan tudtunk játszani, a régi korcsolyázó technikánkkal, tudásunkkal, állóképességünkkel ezt 10 percig lehetett volna bírni. És utána látványosan kiukadt, mint egy lufi, és elengedett, és elszállsz a krakkói légtérbe. Nem. És a Rajna is olyan volt, hogy kettő az sem, egyszer elcsértük magunkat, és nagyon okosan tudta, hogy állva kell maradni, a kipattanót elsöpörnie. Nem. És azt az olaszt elvertük, és azzal tulajdonképpen nem szép szavakkal nyomás alá helyeztük, késtettünk a lengyelek torkára, és nekik ott ellenünk már nyerniük kellett. És akkor ugye egy-egy volt, nekik le kellett hozni a kapust, mert egy pont nem volt elég, pontosabban nekik az nem volt, hogyha mi szerzünk, és ott Szirányi az üres kapus góllal tulajdonképpen megpecsélte a sorsukat, ami nekem az is volt, hogy ezen a meccsen már a fiam is kin volt helyszínen. Szapporóban nem volt, de mindenki nézte, nyilván itthon.
5: Krakkóba könnyebb eljutni, hál' Istennek.
4: Könnyebb volt, nehezebb volt hazaérni, mert törölték a járatomat.
5: Mert
4: Meccsen, és nem értem haza a Városliget.
5: Meccsen Zsolt, aki 2009-ben volt a válogatott sajtófőnökem, majd még a mai adásban fogunk beszélgetni. Ő például egy meccsre utazott ki Krakkóba, a lengyelek elleni meccsre. Bejutottak a kocsiba, kimentek, kiszurkolták a feljutást, majd visszajöttek.
4: És olyan, hogy nem volt először jegy, mert ugye nekem akkreditáció volt, és ha már szobozott Kovács Zoli, adott jegyet, és a fiam be tudott jönni. Nem. Még kimentem meccset hozzá a villamos megállóba, mert arra nem volt időm, hogy visszamenjek a szállodába, mert ott nézték volna a meccset, uh-huh, a lengyel tévén, és erre szólok a Peti fiamnak, hogy van jegy. És akkor, nem tudom, az anyja villamosra ültette, de hát ez akkor hány éves volt, azt sem tudom már kiszámolni, hogy pici volt, de ott nem tudom hány villamos meg, és akkor a villamos megállóba vártam, mert arra már nem volt időm, hogy visszamenjek érte. És akkor ő a személyesen a helyszínen találkozott. De egyrészt kellett hozzá a japán, akkor az eldől, hogy fölmész vagy lefelé kacsingatsz, és utána a kazakh meccs az egy reális zakó volt, az a kazakh nagyon jó volt, majd most ugye a nagy VB-n megint játszunk velük, de akkor masszívan feljutottak, és az olasz meccs volt az, hogy úgy le tudtunk támadni, bírtuk erővel, fejben, minden csere, végre bejöttek ezek. Cortina már, meg Jaskó is azért megtanított minket, hogy cseréről cserére gondolkodjunk, de attól lehet, hogy elfáradsz. Itt, ezen a meccsen olyan divatos szóval, hogy karaktert mutatott a csapat, mind kohéziólag, mind a jégen, technikailag, hogy azt az olasz csapatot ott megettük, majd utána a lengyellel játszottunk, egyébként ott, ha lengyel nyert volna, akkor nem jutunk föl, de mégis kezeltük azt a meccset egy-egyre, és utána üres kapuval, mert nekik le kellett hozni a kapust, megnyertek.
5: Akkor már felnőttek voltunk, és a következő világbajnokságon, a második elit VB-nken már meccset is tudtunk nyerni, beloruszok ellen sajnos ez kevés volt a bemaradáshoz, aztán ugyebár két évvel ezelőtt Tamperében már nyertünk meccset, egy másik mérkőzést Ausztria ellen, ugye döntetlenre osztunk, büntetőkkel kaptunk, így nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy egyenes vonalú felfele ívelő mozgást végzünk, bár nem túl meredek ez az ív, amit a magyar ékron válogatott produkál 2009 óta.
4: Olyan szintre jutottunk, hogy innen nagyon nehéz följebb menni. Tehát amikor a 100-as világcsúcsot 10-2-re levisszött 9-9-re, onnan már néha csak egy századokat tudsz javítgatni.
0: Századokat kell ismét javítani újkori történetünk 5. VB-jén, de ha tavaly sikerült legyőzni és ezzel a második vonalba taszítani a szovjet utódállamot, Kazaksztánt, akkor talán idén is sikerülhet megverni Nagy-Britanniát, esetleg Ausztriát. A magyar válogatott szombaton kezdi a világbajnokságot Finnország ellen, itt ugyebár esélytelen. Aztán jön két nagyon-nagyon fontos találkozó, vasárnap Ausztria, jövő kedden pedig Nagy-Britannia lesz az ellenfél. Aztán jönnek azok a meccsek, amelyeken bravúr lenne a pontszerzés, igazából cél csak a tisztes helytállás lehet. Pénteken, vagyis május 22-én Németországgal, szombaton, május 23-án Svájccal, aztán május 25-én hétfőn az Egyesült Államokkal, az olimpia és a világbajnoki cím védőjével találkozik válogatottunk, végül május 26-án Lettország lesz az ellenfél. Hát az újabb bentmaradáshoz szükséges pontok megszerzésére reális esély vasárnap Ausztria, és kedden majd Nagy-Britannia ellen lehet. Amikor először voltunk egyébként az újkorban a legjobb 16 között, 2009-ben, akkor először Belorusszia, később Ausztria, Dánia és Németország ellen kellett volna kiharcolni a bentmaradást. A jó teljesítmény ellenére ez nem sikerült. De egy nagyon szerethető válogatottként távozott Zürichből a magyar, egy igazi majális volt az a szűk két hét a kiesés ellenére. Hamarosan erről beszél az akkori sajtófőnök Meltzer Zsolt.
1: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
6: ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: A modern korban a világ élvonalában a magyar jégkorong válogatott először 2009-ben szerepelt, akkor a válogatottnak a sajtófőnöke Metzer Zsolt volt, akit tiszteleteli szeretettel köszöntök itt a telefonvonal túlsó végén. Szerbusz Zsolt, hát hogy emlékezel arra bizonyos 2009-es zürichi, Lotteni, illetve Berni világbajnokságra?
7: Szia Laci, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Hát először köszönöm szépen, hogy gondoltál rám, és velem elevenített föl többek között ezt a VB-t. Megmondom ezt, egy picit előre gondolkodtam abban, miután jelezted, hogy beszélünk mindenképp, és amik, ahogy te jelezted nekem, csak azt akarom összefoglalni röviden, hogy hogyan is lehet hozzákezdeni az, hogy mekkora élmény egy ilyen esemény, mert ha nekem azt mondom, hogy a jégkorong szempontjából a legnagyobb esemény volt számomra, amit biztos, hogy megélhettem, erre ez egészen biztos, ez 100%, de hogy amikor erre gondoltam, hogy miért volt emlékezetes, akkor így elkezdett sorjázni a gondolatok a fejemben, és a különböző történetek és sztorik, és egyszerűen, ahogy így, ha eltelt mondjuk Laci azt mondta, hogy 3-4 perc, és körülbelül egy ilyen 10 sztori biztos, hogy eszembe jutott erről, és nem tudnék most egyet kérni, hogy melyik volt a kedvencem, de nagyon szívesen osztok meg olyat is, amit még nem meséltem korábban neked, ugye mi nagyon sokat dolgoztunk együtt hockey meccseken, és biztos, hogy sokat is meséltem neked, de igazság szerint csak ezt akartam mondani, hogy egy pár perc alatt, amikor az embernek tudod, így megindul az emlékezete, és nem áll meg egynél, kettőnél, háromnál, hanem egyszerűen így megy tovább, ahogy az agy visszagondol, úgyhogy azt tudom neked mondani,
5: Zsolt, hogy... hát dőljenek hátra, hallgatók, azt tudom mondani. Én is hátra dőlök, és csak hallgatlak téged.
7: Jó, Laci, ugye én azzal kezdeném, ami nekem az egyik legnagyobb ilyen felismerés volt, hogy amikor a válogatottal egyenletést leszálltunk Lozánban a repülőről, akkor ott már volt egy olyan érzésem, és ez nem is tényleg a budapesti elindulás, hanem ahogy leszálltunk utána, hogy belekerültünk abba a svájci környezetbe, onnantól kezdve egy egészen más hangulata volt. Én azt mondom, hogy ott indult igazán a VB, persze voltak ugye felkészülési meccsek, nagyon sok edzés, de onnantól, hogy megérkeztünk abba a környezetbe, ilyen nagyon kettős érzés volt a buszon mindig, mert szerintem a válogatottból többen jártak már korábban Svájcban, de mikor azt tudtuk, hogy ott előre majdnem két hetet leszünk, és tényleg, amikor ha csak egy autópálya benzinkúton rácsodálkozunk, hogy mennyire másképp működött, akkor is ugye ott minden, milyen volt egy étterem, stb. A játékosok nem voltak ahhoz hozzászokva, hogy egy menő benzinkúti restaurantban ők kapjanak egy háromfogásos ebédet. És ez ott is meg is történt, és többen mondták, hogy hát ez úristen, ez milyen drága volt, ezt hogy fogják kifizetni. Szóval Kovács Zoli, ugye a szövetség akkori főtitkára mondta, hogy ez gyerekek VB-re, átcsoportos VB-re mentek, tehát erre is volt akkor keret, és ez egy ilyen megérdemelt utazás volt, amit ugye ők harcoltak ki, de most egy ilyen apróságot mondok, hogy mindenki ugye nagyon várta ezt a VB-t, hogy bizonyítson, de volt ebben egy ilyen hatalmas rácsodálkozás, hogy vajon mi lesz majd tényleg abban a környezetben a meccseken, milyen lesz ezek ellen az NHL-es játékosok ellen játszani, akik ellen ugye kellett. De tényleg a legapróbb dolgok a hotelben, a restaurantban, mindenhol, és az a kettőség valahol ott találkozott ebben a két hétben, amit addig magával vitt a magyar hoki, szerintem, Tehát, hogy az a nélkülözés valahol, mert azt a szintet nem kaphatta meg ez a csapat, amíg föl nem jutott az átcsoportba. Ugye itt arról beszélünk, hogy 70 év telt el, 70 év, amíg ugye újra az elitben játszott a válogatott 2009-ben. Tehát azt a kedves hallgatók, hogy nyilván nem kell elmagyarázni, hogy az a 70 évvel ezelőtti, az akkori 70 évvel ez korábbi PB az nem lehetett olyan, mint ugye egy 2009-es, tehát itt a korszakok is különbözőek, de csak erre mondom, hogy a rácsodálkozás arra, hogy így mennyivel másabb ország volt, mennyivel másabb környezet, és hát ugye a felszerelés. Szóval én ezt biztos, hogy neked már meséltem ezt a sztorit, hogy hogyan fogadták a játékosok, amikor megkapták az első hivatalos alcsoportos válogatott mezőket. Ugye azt tudni kell, hogy először életükben kaphattak olyan hoki mezt, amely az IHF, ugye az a Nemzetközi Hoki Szövetség, Jégkorong Szövetségnek a leszerződött főszponzorával, a Nike-val akkor karöltve legyártatta

volt ott, amikor behozták a csomagot az öltözőbe, hanem nagyjából egy ilyen 13-14 játékos, a többiek kint voltak, de aki kint volt, azoknak már az összes többi kiegészítő ruházatból csak a nagyobb jutott, és az azért mondom így mosolyogva, mert szó szerint összevesztek, nem összeverekedtek, nem rossz értelemben kell gondolni, hogy ők egymásnak estek, de mint a gyerekek a tényleg az iskolában, hogyha kapnak egy adag valamit, akkor azt megpróbálják minél hamarabb begyűjteni, ugye a legjobb terméket, de ugyanezt történt ott is, és az az igazi, tehát így mondom neked, hogy ott látszott rajtuk, hogy ez mennyivel más világ ide kerülni, amit még egyszer mondom, hogy ők harcoltak ki maguknak, és olyanok voltak, mint a gyerekek például egy ilyen helyzetben tényleg, és valójában az egész ilyen volt, a válogatottnak a fogadtatása is hasonló volt, mert amennyire új volt a magyar válogatottnak ez a közeg, a nemzetközi közegnek is új volt ugye a magyar válogatottnak a jelenléte, és egy ilyen kakuktojásként, egy újoncként néztek ott ránk, de tényleg minden tekintetben, és azt mondom, hogy annak a VB-nek a legkülönlegesebb csapata voltunk, tehát ezt tényleg ki lehet jelenteni, hogy olyan tisztelettel és olyan kíváncsisággal közelítettek a helyiek, tehát a svájciak, a rendezők is, és az összes többi ellenfél is, hogy az az igazi kíváncsiság, amikor az ismeretlennel találkozol, és ők tudták, hogy nem vagyunk erősek, tudták, hogy nem azon a szinten vagyunk tényleg, de az az újdonság ereje, az ő részükről is ugyanígy érezhető volt. Úgyhogy, lehet, hogy most nagyon hosszan mondtam el, de hogyha nagyon emlékezetesnek gondolom, akkor ez az újdonság ereje, ez valami egészen elképesztő volt a játékosok részéről és a szurkolók részéről is. Ugye a szurkolók azok, akik ezt a VB-t még pluszban különlegessé varázsolták, hiszen azért egy ilyen nagyjából 4500-as csarnokban, amilyen a zürichi klótani csarnok volt, hát ugye a magyar mérkőzéseken én azt gondolom, hogy ott egy 2000 magyar biztos, hogy a fele az biztos, hogy magyar volt, legalább a fele magyar volt, de nem csak a létszámban, hanem ugye az a stílusú szurkolás, amely inkább mondjuk futballmeccsekre volt jellemző, az a fajta ilyen kezdősípszótól, vagy ugye itt a kezdő korongbedobástól a záró dudaszói, ugye a hoki esetében végig történt ugye az egész meccsen ez a bizonyos szurkolás, és ez meg egy egészen más hangulatot kölcsönzött az egész VB-nek. Tehát azt gondolom, hogy amikor a magyar meccsek jöttek, azt tényleg mindenki várta, és még a svájciak, akik messze egyébként szerintem addig a korszakig a híresen a legjobb hoki szurkolók voltak, és magukról így is gondolták, most ők voltak azok, akik csodálkozva és csöndben ültek, és sokszor nem a meccset nézték, egyébként sokszor más média munkatársakkal egyetem, hanem a magyar szurkolókat, és akkor itt még hozzáteszem, hogy nem csak a szurkolók, a média munkatársak csodálkoztak arra rá, hogy micsoda hangulatot hoztak még, ugye, vagy hozott a magyar tábor, hanem ugye ezek a bizonyos világsztárok is, tehát szerintem azt már nagyon sok helyen lehetett korábban olvasni, ugye amikor a kalóiak ellen játszottunk, akkor ugye ezek a nevek, hogy Danny Heatley, Jason Spezza, Marty St. Louis, Shane Doan, akik tényleg nagyon-nagyon komoly NHL múltal rendelkeztek, ők is tápott szájjal álltak a lelátó alatt, a magyar szektor alatt, és tényleg ezt a saját szememmel is többször láttam, hogy nem a meccset nézték, a melegítést megszakították, és állva nézték a magyar szurkolókat, mert nekik az volt az újdonság, ők nem láttak ilyet Amerikában. Gyakorlatilag belecsöppentek egy olyan hoki szurkolásba, ami őket soha az életben nem vagy ez nem adatott meg nekik. Ugye minden mást mi így jártunk tőlük, de ezt, hogyha az arcukra néztél ezeknek a sztároknak, azt láttad, atya világ, vigyük az ezeket a szurkolókat. És talán valamelyikünk, vagy Heatley, vagy Spezza, a TSN-nek, az egyik kanadai csatornának ezt le is nyilatkozta, hogy vigyük haza a magyar szurkolókat, és nem akarja ezzel megsérteni a kanadai szurkolókat, de ezt valamelyikük le is nyilatkozta akkor. És ez csak az, hogy én a saját szememmel láttam ezt igazán, és nem csak én, hanem több más ember is, akik ugyanebben a szellemben érzékelték ezt a VB-t. És azt mondom, hogy hiába voltunk mi az egy leggyengébb csapat ebből a mezőnyből, én azt mondom, hogy a legkülönlegesebb is volt egyben. Úgyhogy egy rettenetes nagy újdonság.

0: bajnokságot hoztunk akkor szerintem, az akkori hoki világban, az elit hoki világba. Úgyhogy nagyon hosszan meséltem ezt a részét, de azt gondolom,
1: nem, ezt örömmel hallgatták szerintem a hallgatók. Én azt kérdezném még tőled, hogy akik jártak valaha is jégkorong világbajnokságon, tudják, hogy van egy úgynevezett szurkolói zóna. Talán 93-as müncheni dortmundi világbajnokság óta van ez, ami egy elképesztő hely, sátra, koncertek, stb. Stb. És nem tudom, melyik mérkőzés után, de egyszer a magyar válogatott tagjai, a játékosok is kijöttek ebbe a szurkolói zónába a közönség közé. Ezt nem tudom, a szakvezetésekor mit szólt? Tehát ez ennyire dzsemboriként értékelték a szakvezetés tagja is, hogy a játékosok is nyugodtan kimentek a szurkolói zónába egy kicsikét táncikálni, énekelni a szurkolókkal?
0: Én azt mondom, hogy ettől nem tartottak, sőt, ugye a jégkorong szurkolók körében nem volt soha, ugye ez a kinevezett, ez nem az erőszak szurkolás kultúrája, ez nem egy ultrakultúra, de hozzáteszem, hogy egyébként, ha már így megkérdezed, voltak foci szurkolók Zürichben, és szerintem Bernben is, de nem volt sosem balhé, és azt gondolom, hogy nem is volt ilyen rész, a szövetség részéről, én szerintem a szakvezetés részéről ilyen félelem sosem volt, de aki egy ilyen sátorba betévett, az azért biztos, hogy arra nem számíthatott, hogy pár dőlöngélő ember ott ne fogja körbe, és ne táncoljon vele, és ne szólítsa arra, hogy gyere, ígyunk meg egy sört, ugye ez egy ilyen hatalmas nemzetközi gyűjtőhely ilyenkor. Én úgy emlékszem, hogy Zürichben norvégok, dánok, osztrákok, finnek játszottak, ott a csehek ott voltak, a szlovákok is, ugye, de ez ilyen hatalmas gyűjtőhely volt ezeknek az országoknak a szurkolóival együtt. A svédek nem voltak egyébként, mert ők Bernben voltak, de a svédek is találkoztak különben a magyar játékosok és szurkolók is később. De ez a zürichi, hát ez valami egészen különleges volt, és azt tudom még erre így emlékként elmondani, hogy nem csak az történt meg, hogy a játékosok egyébként tényleg, ahogy mondod, bejöttek a szurkolói zónába, és nyilván ők nem söröztek együtt, de együtt beszélgettek egy jó darabig ugye a magyar szurkolókkal, hanem ez fordítva is megtörtént, hogy egy bizonyos Gangsta Zoli, ugye Zana Zoltán, aki maga erről a bizonyos sörteraszról, hát ilyen, nem tudom neked, egy ilyen pókember mozdulattal valahogy leugrott, hogy megállítsa egy alkalommal a magyar válogatott buszát, amikor észrevette, hogy kigurul a csarnoktól, és bizony a játékos, amikor észrevették, hogy a Zoli közelít a busz felé, akkor szóltak a sofőrnek, hogy hopp, álljon meg. Viszont a sofőr nem olyan hitte, hogy miért kell megállni egy szurkolónak, és kinyitották az ajtót, és a Zoli ott egy ilyen egyperces, ilyen motivációs beszédet tartott, és őszintén mondom, hogy ott a buszsofőr is tényleg úgy mosolyogta meg, hogy ő érezte azt, hogy itt egy ilyen olyan kapcsolat van, valószínűleg, amit ő is szerette tudni egyébként, hogy ez milyen mély, de így tudom elmondani, hogy itt nem volt erről szó. Tehát itt tényleg a szurkoló és a játékos, az tényleg közel is kerületett egymáshoz, az Oliról pedig nem szóval lehet tudni, hogy mekkora hoki őrült, viszont ő tényleg akkor őrült, hogy ő fogta is ilyen 5-6 méteres magasságból is 6-6 szakat lejutott, ha meglátta a buszt, ez így volt. Tehát ez így történt, úgyhogy ezt tudom, hogy sokaknak máshogy hangzhat, vagy nem tudom, ez nem egy őrültség, hanem ez egy olyan fajta szeretet és imádat, ami tényleg ugyanígy egy utánozhatatlan világ szerintem, úgyhogy így tudom neked megosztani. És még azt, bocsánat, csak a svédek, akit akartam mondani, hogy amikor mi az utolsó meccset lejátszottuk Bernben, ugye a németek ellen, akkor a magyar szurkolók, amikor kifele jöttek a csarnokból, akkor a svéd szurkolók, a kint álló svéd szurkolók megtapsolták őket, akikkel egyébként akkor találkoztak először, mert a svédek ott játszottak Bernben, és egyszerűen olyan fajta tisztelet volt a magyar válogatott szemben, hogy amit szerintem senki nem gondolt előre, tehát szerintem mindenkinek így kivívta valahol az elismerését ez a csapat, és annak ellenére ugye, hogy tényleg nagy különbség volt azért a legtöbb meccsen, de a meccseknek az alakulása ugye az megint egy másik történet, úgyhogy ami szintén egyébként egy nagyon emlékezetes
1: Igen, ez egy érdekes dolog, akkor más volt még a lebonyolítás, 4 darab 4-es csoport volt, hogyha egy meccset ott meg tudtál nyerni, akkor nem maradtál, nekünk Belorusszia ellen lett volna esélyünk, gondoltuk előre, aztán utólag, mint kiderült, beszéltünk már erről sokat, Szlovákia ellen voltunk nagyon közel a bravúrhoz, de most egy picit térjünk vissza még a csapathoz, ugye a csapat gerince akkor 32-33-34 éves volt, tehát ugye nagyjából a pályafutása vége fele tartott. Te hogy érezted, ők ezt jutalomjátékként tekintették ezt a világbajnokságot, és úgy érezték, hogy számukra az egy évvel korábbi szaporói feljutás volt a csúcs, vagy úgy mentek erre a VB-re, hogy na most azért próbáljuk elkapni a belorusszokat, vagy a szlovákokat?
0: Én mindenképpen úgy éreztem, hogy ők így mentek ki már az első meccsen a szlovákok elől, hogy megpróbáljuk elkapni őket, és egyébként, ha visszagondolunk, akkor hiába a szlovákok erősebbek voltak, mint a fehér oroszok, mégis azon a meccsen álltunk a legközelebb ahhoz, hogy amelyben is kapjuk őket, vagy legalább kiharcoljunk ugye egy hosszabbításos és már pontszerzés. Tehát ott az történt volna, ugye, hogy már az első mérkőzésen pontot szerezhetünk volna, hogyha nincs az a bizonyos utolsó 13 másodperc. És azt sokan szerintem elfelejtik, mert most már ez 16 éve történt. De mi 2 mérkőzésen a csoportkörben, ez elsőn a szlovákok ellen, majd utána a harmadikon a fehér oroszok ellen az 55. percig. Tehát ez a harmadik harmad, majdnem a legvégig. Persze tudjuk, hogy a jégkorongban még néha az 1 perc is sok, de ha belegondolunk, hogy top csapatok ellen egy mérkőzés 95%-ában, nagyjából 95%-ában, tehát pariban vagy az eredményt illetően, mert itt vegyük azt is számításba, hogy a szlovákok ellen az 55. percben 3-3 volt az állás, 3-3. Ez egyszerűen elképzelhetetlen lett volna előzetesen. Bárki, aki azt mondta volna, hogy vajon hogy lesz az első meccs, szerintem senki nem gondolta azt, hogy a meccs végén 3-3 lesz, vagy egálba leszünk, és még egyszer mondom, tök más az, amikor ha megnézi az ember a statisztikát, és kiderül, hogy a szlovákok csak az utolsó harmadban lőttek 24 vagy 25-öt, a szuper lemente meg volt 50 körüli védésszáma, vagy 48-50, már nem tudom, de hogy háromszor annyit lőttek minimum a kapura, de az eredmény 3-3 volt. Majdnem a legvégéig. Tehát, ha erre beglődik, hogy 13 másodperc volt hátra, és akkor itt ez a bizonyos Lubos Bartecko gól, és a szlovákok ugye az egyik képelet, az egyik legkomolyabb képelet a világbajnokságnak, mert volt a fotók között is volt egy ilyen verseny, a szlovákoknak az ünneplése, ahogy minket megvertek, az első, nekik is az volt az első csoportmeccsük, és úgy ünnepeltek, mintha érmet nyertek volna, valaki azt hiszem ezt is írta. És ez is volt ott tényleg a helyszínen, hogy nem hitték el ők sem, hogy így egy utolsó pillanatos góllal tudta csak legyőzni minket, és szerintem ott emiatt is jóval magasabban kezdtük ezt az esélyt, tehát hogy mondjam, az elvárásokhoz képest sokkal jobban kezdte szerintem ez a válogatott a VB-n, és azért mondom a kérdésedre így ezt a választ megadva, hogy hiába lőttek háromszor annyit kapura, hiába cseleztek sokkal hatékonyabban, hiába tették úgy a korongot, hogy sokszor tényleg, amikor az ember három, nem tudtuk korábban elképzelni, hogy játszanak 3D-ben, ugye amikor már levegőben játszanak, és valahogy nem tudták, hogy nem tudtuk kiütni a korongot, mert állandóan megálltak a kék vonal, ugye a legszélén a két oldalon, és nem tudtuk kiütni a korongot, mert föl leszették a levegőből, és visszaütötték egyből. Tehát amikor ugye a dimenzióknak megnövekszik még egy, vagy még plusz egy dimenziót hozzá az ember, mert nem volt hozzászokva a szemünk ahhoz, hogy élőben ilyet lássunk őszintén, és így játszottak ők, de nem tudtak megvenni így könnyen minket, így sem. És azt mondom, hogy ez annak is volt köszönhető, hogy azok a játékosok, akik azon a meccsen ott voltak, azok elhitték tényleg, hogy van keresni valójuk. Tehát, hogy nem tudtak volna úgy kimenni a jégre, vagy nem tudtak volna ilyen szoros meccset játszani, én azt gondolom, hogyha nem ezzel a mentalitással mennek ki. És hát Cortina is tudta, a szövetségi kapitány, hogy bizony benne van a pakliban, hogy egy meccset elcsíthetünk, akár ha tényleg minden összejön. Nem sikerült, de nagyon közel voltunk akár ahhoz, hogy a pontszerzés meglegyen, és aztán a fehér oroszok elleni meccsen is egyébként ugyanígy jött ez a bizonyos 54-30, nem tudom hánynál, ugyanúgy, mint a szlovák meccsen, akkor kaptunk egy második gólt a fehér oroszoktól, és addig 1-1 volt a meccs. Tehát ha ezt nézzük, akkor abszolút benne volt a pakliban, hogyha ha egy picit szerencsésebbek vagyunk, ha egy picit nagyobb a tapasztalat, akkor ott pontszerzés lehetett volna egyébként már ott az első csoportmeccsen.
1: Ne hallgassuk, a beloruszok ellen 10-0-ás volt, a kiállítási arány nem nekünk. Tehát tőlünk állítottak ki 10 percre, a beloruszoktól meg nullára, ami számomra vérlázító volt, mert nem ez volt a játékképe, és ez nagyon hozzájárult ahhoz, hogy annan meccsen kikapjunk, és nagyon ideges voltam azután.
0: Laci, igen, és ha emlékszel, hogy a Pedro lőtte, a Peterdi, ugye, aki ő lőtt azon a meccsen a magyar válogatott gólját, de a Pedrónak egy-egynél volt egy szóló.
1: Igen,
0: mindenki utána azt mondta, anélkül egyébként, hogy a Pedrót bárki utána bántotta volna, nem erről volt szó, hogy őt a felelősségre mondta, senki nem erre gondolt, bárki haragudott volna, dehogy is, csak az, ha abban a pillanatban tényleg ott nekünk 2-1, hát nem tudjuk, igen, hogy alakul, de megvolt rá az esély, tehát valójában tényleg így volt. Nem az történt, hogy mint utána az osztrák elleni meccsen, hogy sajnos ott közünk nem volt a játékhoz, vagy a dánok ellen nagyon nehéz volt, ott 5-1 volt, ugye az osztrákok meg 6-0-ra vertek utána minket, de ez az igazság, hogy a Cortina szerintem ezt jól tudta, hogy egy meccset meg lehetne csípni, és ezt tényleg mindig mondta is, de ő nem várta ezt el senkitől szerintem, de mégis úgy küldte őket ki a pályára, hogy gyerekek, tényleg mindent bele. Úgyhogy kisebb szerencsével lehetett volna ott tényleg pontszerzés, az biztos.
1: És volt egyetlen személyes kérdés a beszélgetésünk végére, én elárulom itt neked is meg a hallgatóknak is, hogy egy nagy sportprospektus gyűjtő vagyok, rengeteg prospektusom van különböző eseményekről, amit ti ott csináltatok a magyar válogatottra, az világszínvonal. Gondolom azért nemzetközi szinten te, mint sajtófőnök, jó sok dicséretet kaptál azért a bizonyos kis prospektusért, ahol bemutattad a mindenki számára ismeretlen magyar válogatottat.
0: Hát Laci, én ezt úgy mondanám neked, hogy nagyon-nagyon-nagyon jól esik az hallani, ahogy mondod, ahogy ezt felhozod, de hagyd mondjam el, hogy ezt a füzetet, ez egy ugye média guide volt, amely arra szolgált tényleg, hogy a sajtónak a lehető legszélesebb és legrészletesebb módon bemutassuk a magyar válogatottat, illetve a magyar hokinak a múltját. És ez a prospektus, vagy média guide, ez ugye az akkori főtitkár Kovács Zoltán, illetve Spiller István is általam készült el, tehát ez nem csak az én munkám részben, az én munkám, csak az ő nélkülük ez nem jött volna ugyanúgy létre, és azt gondolom, hogy ez a bizonyos, illetve, hogy mondjam még, hogy akik a grafikai részét is csinálták, a Buzás Norbi, aki szerintem szintén nagyon ismert a hoki berkekben, ő tervezte a dizájnt, ezt keresen tudják. De, ahogy mondod, ez a Media Guide egyébként egy olyan színvonalas anyag lett, hogy a Kovács Zoli azt hiszem egy ilyen 7-800 darabot kért, és kérdezték, hogy Zoli, nem lesz ez sok, hova fogjuk ezt rakni, ki fogja ezt minden nap kipakolni a sajtóközpontba. Laci, azt hidd el, hogy a Media Guide eltűnt 1-2 óra alatt, akárhányszor kiraktuk. Tehát, ha kiraktunk 50 darabot, vagy 100-at, ez 3-4 nap alatt az Oli azon gondolkodott, hogy újra kéne valahogy nyomtatni és idehozatni. Eltűnt, tehát hogy eltűnt, és tényleg nagyon nagy sikernek örvendett, és egyébként a nemzetközi médiától is olyan visszajelzéseket kaptunk akkor, hogy rendkívül hálásak, hogy ezt így legyártottuk, hiszen tényleg alig tudtak bármit is a magyar hokiról. Igyekeztünk tényleg belőle mindent összeszedni, amit röviden lehetett, mert azért nem lehetett ez egy prospektus, ami nyilván nem lehetett nagyon-nagyon terjengős, de azért nagyon sok info volt benne. És hagyd mondjam még ezt el, hogy az Spiller Pistinek az ötlete volt talán, hogy írjuk le fonetikusan a magyar játékosok nevét, tehát hogy képzeljük el, hogy angol fonetikusan le voltak írva. Tehát amikor az lehet, hogy Kovács Csaba, az úgy van leírva, hogy Kovács Csaba, tehát próbál, ki tudja mondani, ki tudja, egy nagyon vicces, ha ránéz az ember, megnézze, hogy úristen, de valójában hatalmas segítség volt a kommentátoroknak. Tehát amikor a kanadai, meg az amerikai kommentátor, akiknek gőzük nem volt arról, hogy mi fánterem a magyar jégkorong, és egyébként ez a rettetesen nehéz magyar nyelv, ez hogyan lehet kiejteni neveket, na akkor azt mondták, hogy köszönjük, nagyon köszönjük, és úgy is ejtették. Tehát ennek köszönhetően normálisan ki tudták ejteni a magyar neveket, és ez egy ilyen apró dolog volt, de ilyen mégis volt neki egy olyan üzenete, hogy, és meg is kapta, hogy tényleg volt egy olyan visszajelzés is több helyről is. Egyébként még hollandoktól is jött visszajelzés, pedig tudod, hogy a hollandok azért nem egy kifejezetten, nekik nem a hoki a fő áldozatuk, de vagy a kedves sportágok, de onnan is kaptunk visszajelzést egy ügynökségtől, hogy úristen, de jó, hogy ezt elküldtük, és tudnak belőle dolgozni, még onnan is jött. És csak zárszóként, hogy akkor ott volt Zürichben, illetve az egész VB-n ott volt Craig Campbell, aki szintén, ugye Kovács Zoli kevés ember volt a hoki világot, és Zoli nem ismert. A Craig Campbell, ő a Hall of Fame-nek, ugye a hírességek, kanadai hírességek csarnokának az archívum vezetője volt. Archívum vezető menedzser, aki gyűjtötte a különböző különleges anyagokat. Na most ő ezt a prospektust kivitte oda, és azóta is ott van egy darab ebből. És azért is, mert tudta ő is, hogy ez egy nagyon különleges dolog, hogy 70 év után játszott egy ország, és ő is egyébként nagyon-nagyon nagy tisztelettel beszélt mindig is a magyar válogatottról, utólag is, mert talán utólag is, később is találkoztunk vele, egy ilyen nagyon-nagyon vissza, már úgy értem, hogy a nevéhez képest ő sosem mutatta, hogy kicsoda, ő az az úriember egyébként, aki minden évben oda viszi a Stanley kupát egy másik úriemberrel karöltve a Stanley kupa győzteseknek a végén. Tehát ha egy szemüveges, magasabb úriembert keresnek, ő az, aki mindig kiviszi a Stanley kupát az NHL szezon legvégén, és ő volt az, aki ott egyébként Klotenben a különböző edzőcsarnokokban is sokszor kijött, és volt egy magyar válogatott edzésen ott volt, nem viccelek, tehát hogy próbálta gyűjteni az anyagokat, tehát ennyire komolyan vette a munkáját. Úgyhogy ilyen sztori volt még ezzel kapcsolatban, ami szerintem nagyon különleges volt.
1: Hát őt majd a Stanley kupa átadásakor megnézzük, a magyar hoki válogatottat pedig a következő napokban a svájci elitvilágbajnokságon. Az előző percekben pedig az a Mercer Zsolt mesélt a 17 évvel ezelőtti svájci elitvilágbajnokságról, aki 2009-ben a magyar válogatott sajtófőnöke volt. És mielőtt újból szóba kerül az idei program, előtte néhány gondolat attól a Kangyal Balástól, aki a 2009-es világbajnokságon búcsúzott játékosként, és edzőként az elmúlt két magyar bajnokságot megnyerte a Budapest Jégkorong Akadémiával. Talán 40 év körül voltál már, akkor az volt utolsó világbajnokságú 17 éve, Zürichben, akkor Klotenben az mellette volt Zürichnek, most Zürichben játszanak ismét a srácok 17 év után. Hogy emlékszel 17 évvel ezelőtti hangulatra? Neked az olyan buli volt, olyan levezetés volt, vagy abszolút összeszorított fogakkal pontot akarunk szerezni.
2: Hát most is libabőrösök, tehát hogy ezt mondta, ez felvezetten tényleg nagyon professzionális volt. Szóval, hogy átélte, lehet, hogy a rádió miatt ott át kell élni a hallgatónak azt, hogy mi történik, én átéltem abszolút. Nem egy, sose voltam olyan, hogy akkor azt már úgy élem meg, hogy jaj, de jó, ez az utolsó, ez most abszolút nem is így készültem neki, az a végén jött ki belőlem az utolsó meccset a németek ellen. Amúgy Pat Cortina meg elkövette azt a hibát, amit később nekem bevallott, hogy nem hagyta, hogy mi ezt élvezzük. Ez egy nagy... Ami azért megtaláltuk a módját, hogy azért úgy összetartsunk, és azért nem szabad elfelejteni, hogy én voltam a csapatkapitány. És azért a csapatkapitány nem mindig a legjobb játékos, nem mindig az, aki hármat lő, vagy ő csinálja legtöbb. Vannak olyan rendszerek, amiben más dolgokba kell megtalálni azt, hogy ő mibe tud vezető lenni, vagy esetleg kicsit jobb lenni, mint a többi. Szóval azért az nem volt annyira egyszerű, főleg ezzel a vezérkar, főleg a Pettel. Nagyon szeretem, nagyon barátságban vagyunk, de ő ezt bevallotta utána, hogy nagyon-nagyon sajnálja, és hogy ő elnézést kér azért, hogy nem hagyta, hogy mi ezt a sikert, amit ugye Szapporó bevezet, hogy ezt élvezzük Svájcba. Ezt nem tehettük meg. Tehát annyi videómeetinget, annyi nem tudom micsodát, ilyen késik a busz, ott hagyjuk, nem veszünk, akkor nem ért ide. Tehát annyira teljes stresszbe volt, vagy nem tudom, hát üvöltött a, nem tudom, Kanadába játszottunk, és hogy Martin Szegli hozta rám a korongot, a világ leggyorsabb játékosa az elmúlt 30 évben, és üvöltött ezzel a gap control, hogy mi a távolság, hogy ne hátráljál be, a tartsd a kék vonat, és üvöltött a sakár, hát fölnéztem rá, akkor lehet, hogy ő is leesett neki, 40 éves vagyok, tényleg a kis stadionba kezdtem, ott össze-vissza vertek, nem tudom, még az ausztrálok is Angliában egy világbajnokságon, és akkor jön rám a világ legjobb játékos, és én nem tartom a gap kontrollt, vagy a Stamkos miért húzogatja, hogy miért nem tudunk egy az egybe, hát most nem tudom, megint csak túl korán, még mindig korán van hozzá, hogy válaszoljak, hogy B miért? Hát szerinted, de utána mondom ezt a VB után, a következő pár évben, amikor ő is változott, akkor sokat beszéltünk, sokat találkoztunk.
1: VB-re még térünk vissza, ugye Kanadától 9-0-ra kikaptatok. Ja. Ellenben Szlovákia ellen utolsó másodpercekig partiban voltatok. Ha akkor döntetlen, akár bemaradhattatok volna. A kanadai vereséget követően Belorusszia ellen játszottatok egy meccset. Ha megnyeritek, akkor is bemaradtok. Ott egy elég gusztustan bíráskodás volt, szerintem. Jó, nem 17 év távatáv, és azt mondom, hogy 5 kiállítást adtak ellenetek, az gusztustalan volt. Közel voltatok a bemaradáshoz, vagy nem? Nem voltatok
2: de nagyon. De nagyon. De én is így látom. Tehát, hogy azt mondom, hogy ott a szlovákok ellen 10 másodperc volt, amikor szem az ifjabbik hosszabb bevágta.
1: Világsztárok volt, a szupersztárok.
2: Igen. De ott is megvolt a szansz. Nyilván sokat védekeztünk, de ez benne van a hokiba. A Fehér Orosz meg ugyanígy éltem meg. Talán ott 3-1 lehet üres kapu volt a végén.
1: Üres kapu volt a vége.
2: Nem tudom, azért ott Szalej, Grabowski, ott is azért NHL sztárok voltak, hogy oké, Belarus nem az a Belarus hoki volt, ami most, hanem azért az egy nagyon komoly brigád volt. Szóval ott a játék képe is sokkal jobb volt, tehát ténylegesen azt mondom, hogy ott benne volt mind a kettőnél, hogy mondjuk pontot vagy pontokat szerezzünk, és akkor a körülvés miatt maradjunk, de még nem tudom, mert jóisten úgy döntött vagy úgy gondolt, hogy mi nem vagyunk készen erre. Ilyenkor mindig azt mondom, hogy ez mekkora szerencsétlenség, azért ne felejtsük el például, hogy a japánok, ami ugye sorsfordító a világ jégkorong történetében az az esemény, amikor a japánok Szapporóba lőtek egy gólt.
1: Egy éve korábban.
2: Most nem tudom, mi lett volna, mert ott X volt, vagy mi vezetünk, tehát hogy mi lett volna a meccs végkifejlete, de lőtek egy gólt, ami bent volt, kapufának folyták be a bírók, és akkor még nem volt videóbíró. És ezután az eset után lett az, hogy a Nemzetközi Jégkorong Szövetség változtatott, és videóbírót vezetett be. Tehát, hogy hozzájárultunk de akkor, ha esetleg máshogy alakul a meccs, akkor nem jutunk álba, ki tudja, hogy nincs Szaporó, nincs Svájc, nekem is ugye, hogy alakul az, hogy én nem tudok. Szóval én azt mondom, hogy ezt helyén kell tudni kezelni, hogy van a sport, vagy igen, van, amikor igazságtalanság történik, amikor nem fair, amikor nem tudom, úgy érzed, hogy a külső hatások miatt kapták ki, el kell tudni fogadni, és a nagy kép az mindig igazságos, ezt kell mondjam.
1: Ez a bizonyos svájci világbajnokság említette 17 éve ezelőtt, ezen nagyon komolyan fogott benneteket Cortina, de azért én emlékszem, hogy volt ott egy szurkolói sátor Klotenben a csarnok mellett, és hát ott a magyar szurkolók egész jó hangulatot csináltak, de nem egyszer ti is kijöttetek a szurkolók közé, azért az egy meghatározó élmény lehetett.
2: Az egy sorsfordít, az a világbajnokság az megváltoztatta a magyar csapatsportok megítélését. Tudom, hogy mi labdarúgásban hogy és mint volt az elmúlt 50 évünk, tudom, de akkor mi voltunk a nemzet szegény legénye, vagy nem tudom, a legkisebb fiú, a király, legkisebb fiú, aki csak már Pogácsával tud elindulni, szóval annyira
1: kik vagytok és mit akartok itt? Ezt írt a Nemzetközi Szövetség egymondatos jellemzésként a magyar válogatottra, ami nagyon-nagyon ronda dolog volt 2009-ben.
2: Igen. Valószínű, hogy a bírói hozzáállás is ez szerint működött ez a világbajnokságon, de attól még mi ott voltunk, és valami nyomot hagytunk, és ez egyfajta...
1: Bennünk hogy
2: mi a nyom? Oké, nézzük ezt az oldalt, igen, hogyha az arcfestés, hogyha visszaemlékszel rá, a hoki mezeg fölvétele, hogy akkor lehetett ilyen szurkolói mezeket kapni, akkor utána nem tudom, melyik nagy sportmárka hozzá, de aztán még Budapesten is lehetett a VB előtt kapni ilyenek. A következő 4 évben, lehet, hogy 5-ben, csak azt figyeltem, ha néztem, nyilván a magyar mérkőzéseket figyelem kézilabdába, labdarúgásba, vízilabda, mindenhol, mert imádom a sportot, nyilván a legfontosabb, hogy mondom, nekem a magyar sport. Hát a válogatott foci meccsen ennyi hokimeszt még nem láttam, mint utána aztán a következő évben, hogy ki voltak fel. Beépült a szurkolókba ez a nemzeti öntudat, vagy nem tudom, addig persze volt teltháza anno régen, még a régi Népstadionban is, tudom, meg voltam szúron apukámmal, meg ilyeneket, de hogy ez a fajta önkifejezés, az szerintem ott indult meg, ami a mai napig tart, érdemes ránézni a bármilyen magyar sportesemény, vagy nem tudom, válogatott sportesemény, vagy csapatsportokban ott azért sok hokimezzel is találkozni, de ott látod, az emberek vállalják azt, hogy beöltöznek, és az arcukra fölfestik a zászlót. Előtte ez nem volt, úgyhogy ez egy óriási hozadéka például ennek a svájci világbajnokságnak, amikor 4000 ember énekelt a himnuszt, az ominózus 09 után, amikor Shane Doan megkérdezte tőlem ott abban a mix zónába, hogy ti nyertetek, vagy mi? Hát mondom, Máti, hát akkor mit énekelnek? Mondom, a himnuszt. Hát minek éneklik? Hát mondom, mert büszkék rá, hogy ezt megélték, vagy itt vannak, vagy amit. Tehát a nagyon normális volt könyve, tehát nem pikirkedett, hanem csak tényleg nézte, hogy mondta, hogy meg kéne venni az összes szurkolót és elcipelni. Hát mondom, nem hinném, hogy ők eladóak.
1: Ő volt Kandja Balázs, aki a 2009-es svájci elitvilágbajnokságon a válogatott csapatkapitánya volt, és akkor az adás zárásaként a holnap kezdődő újabb svájci elitvilágbajnokságon a magyar válogatott programja. Tehát szombaton Finnország ellen kezd a válogatottunk, vasárnap Ausztria, jövő kedden Nagy-Britannia lesz az ellenfél. Jövő pénteken, május 22-én Németország ellen, szombaton Svájc ellen, majd azt követően május 25-én hétfőn az Egyesült Államok ellen játszik a csapat, végül pedig május 26-án kedden Lettország ellen. Az újabb bennmaradáshoz szükséges pontok megszerzésére reális esély vasárnap Ausztria és kedden Nagy-Britannia ellen van. A Nemzeti Sportrádió persze az összes eredményről tájékoztatja önöket, és majd egyszer a visszajátszás is foglalkozik a világbajnoksággal. A műsor, amely most búcsúzik. A két társszerkesztő, Tóth Csongor és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
3: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A Bajnokok rovatának mai vendége az 50 esztendős Tököli Attila.
3: Magyar bajnok volt 2000-ben a Dunaferrel, bajnoki ezüstérmes egy év múlva, és gólkirály is volt a dunajvárosi csapatban 2000-ben és 2002-ben. De a dunajvárosiakkal még az MB2-ben is nyert bajnoki címet 1998-ban. Aztán a Ferencvárossal bajnok lett 2004-ben, bajnoki ezüstérmes egy évvel korábban, míg kupagyőztes kétszer is 2003-ban és 2004-ben. A Pakssal ligakupa döntőt játszott 2010-ben, a Kecskeméttel pedig kupagyőztes lett 2011-ben. Játszott a német FC Kölnben, valamint Cipruson is. A magyar válogatottban 25 mérkőzésen szerepelt, és háromszorra talált be. Most következzék egy beszélgetés Tököli Attilával.
2: Nem tudom, ki volt ott az első edződ, gondolom kiválasztotta, hogy kit milyen poszton fog alkalmazni, vagy esetleg megfigyeltek már korábban benneteket, rögtön csatár lettél?
4: Szerintem a pályafutásom alatt talán nem volt olyan posztom, mint nagyon leszerepeltem volna. Tehát poénkodtál itt műsor előtt, hogy kapu, ott is álltam.
2: Igen?
4: Igen. Tehát én azt gondolom, hogy nem lehet ezt megmondani a gyerekeknél x éves korban, 8-9 éves korban, hogy mi lesz belőle. Tehát mindenkit meg kell nézni itt is, ott is, amott is, aztán majd kiderül, hogy mi lesz belőle, vagy hol lehet legjobban használni. Talán manapság lehet, hogy egy-két gyereket elrontanak avval, igen, hogy 9 évesen vagy 10 évesen kinevezik belső védőnek, és akkor ott ragad. Aztán lehet, hogy lehet, hogy volna belőle más.
2: Te mikortól érzed úgy, hogy na igen, akkor én már csatár voltam hány éves korodtól?
4: Igazából én azt gondolom, hogy akinek kell focizni, az mindenki csatár akar lenni, meg mindenki gólt akar rúgni.
2: Az a legszebb.
4: Hát az a borsa a focinak, de soha nem voltam az a tipikusan az a játékos, hogy mindegy kirúgja a gólt, csak én rúgjam. Tehát ez azért nem én voltam. Bár szeretett az ember gólt rúgni. Én szerettem visszajátszani egy kicsit csatárok mögött, kicsit szervezni a dolgokat, de hát mindig előre küldtek, mert nem volt ki gólt rúgja.
2: De hát fiatalon kaptál lehetőséget, mert ugye 17 éves voltál, amikor bemutatkoztál már az élvonalban?
4: Így van.
2: Pécsen?
4: Igen, Pécsen, egy Pécs-Ferencváros mérkőzésen, most volt tegnap, 93. október 9-én.
2: Igen, és hogy sikerült, hogy emlékszel arra a meccsre?
4: Igazából egy ilyen meglepetésszerű hét volt nagyjából, tehát akkor az volt a szokás, hogy az első csapat, és akkor meg junior csapat volt, az szerdán játszott egymással, átállítottak az első csapatba egy 10 percek körülbelül, utána mondták, hogy másnap menjek be edzésre. Jó, hát nem gondoltam, hogy ebből bármi is lehet, aztán bénteken közölték, hogy keretbe lesz az ember, akkor ugye még nem 12 játékos ült a kispadon, hanem csak 6.
2: Csere se volt valószínűleg annyi, mint most.
4: Csere is 3 volt, igen. Aztán eljött a mérkőzésnek egy 60. perc környékén, amikor a masszor jött és szólt, hogy csere van. Nyilván meglepődtem, hogy az én nevemet is mondják, de nagyon örültem neki. Szerintem jól sikerült. Nyilván beáll egy fiatal ember, egy Simon Telek, Kuznyacov, Keller, Józsi négyes ellen, tehát azt hiszem ők játszottak. 3 biztos, hogy ott volt belőle a pályán, tehát azért nem egy egyszerű történet volt. Volt 2 lehetőségem, Szeller Józsinak volt 2 bravúrja, 0-0 lett a mérkőzés, én azt gondolom, hogy nem volt abban semmi probléma.
2: Mikor sikerült az első gólt megszerezned?
4: Hát azt egy kicsit később. Abban az időben én azt gondolom, hogy sokkal türelmetlenebbek voltak a fiatalokkal szemben, mint most. Ugye ez ősszel volt, amikor bemutatkoztam, és egy április környékén volt, azt hiszem a Csepel ellen játszottunk Pécsen. Akkor sikerült megszereznem az első gólomat. Csereként álltam be azon a mérkőzésen, és a második félidőben lőttem a gólt. 1-0-ra nyertünk vele.
2: És akkor innentől kezdve már így fölfele ment a pályafutásod?
4: Azért ez nem teljesen így igaz. Meg volt az, hogy hiába került az ember 3-4 helyzetbe, nyilván fiatalság, meg volt rutintalanság, tehát azért kimaradtak a helyzetek. Nem volt az, hogy nem baj, kicsi majd a következőt berúgott, hanem hát elég türelmetlenek voltak. Nem jöttek az elején azért olyan gyorsan a gólok. Így visszagondolva, nyilván az szép, hogy az első négy gólt, amit rúgtam, az mind győztes gól volt, abból 3-1-0-ás volt, 1-3-2-es, de mondjuk ezeket sem nagyon nézték.
2: Kik játszottak akkor a Pécsben, akkor ott jó csapat volt, nem?
4: Igen, közös ismerősünk Lengyel Feri, már Pécsen is csapattársam volt.
2: Már ott is csapattársad volt?
4: Igen. Ulvecki Zoli, Boldog Tomi, Rózsa Laci, jó csapat volt. Az Ajcaj, tehát tényleg egy jó csapat volt, én azt gondolom. Így utólag is egy nagyon sok jó játékos volt. Aztán meg is imádkozni kellett azért, hogy benn maradjunk a bajnokság végén.
2: Azért, mert hogy türelmetlenek voltak veled, azért adtak akkor ott kölcsön?
4: Hát igazából ugye a 93-94-es bajnokságot a Rótantival vittük végig, akkor bennmaradt a csapat. Utána, hogy miért a Rócsó ugye elment, és jött egy teljesen más vezetés, új szponzorok, menedzsment, minden váltás volt, aztán volt egy fél év, ahol játszottunk még fiatalok, és ugye a 95 januárjában a Dárdai Pali kivételével, aki így fiatal volt, meg a DNS Andris kivételével, az összes többi mindenki, aki ott volt, minket kölcsön adta.
2: Ez téged zavart?
4: Ő nem. nyilván zavarta az embert. Hát így utólag inkább sokkal jobban az zavart, hogy nem én dönthettem el azt, hogy hova menjek. Végülis én Beremendre kerültem, ahol nagyon jól éreztem magam. Bár nem volt egyszerű, ha jól emlékszem, 4 ponttal indultunk neki a tavaszi bajnokságnak, hogy benn kell maradni. Aztán végülis majdnem sikerült, de utólag nem sikerült. Én nagyon jól éreztem magam, jöttek a gólok is. Azt gondolom, a pályafutásomnak jót tett.
2: Sokan téged úgy ismernek, hogy ugye Dunaújvárosban lettél ismert játékos. Miért mentél pont oda?
4: Az egy szép történet. Megkerestek ugye a Grove Bandiék már tavaszi szezon folyamán, de lehet, hogy már a bajnokság végén, ugye akkor a Dunaújváros osztályzót játszott Akasztón a Stadlerrel. Hogyha NB1 lesz, akkor mi lenne, hogyha? Beszélgettünk, aztán nem lett NB1. Úgy ott voltam az osztályzón is, hát nem sikerült. Volt más ajánlat, több ajánlat is volt. Volt olyan, ahol úgy éreztem, hogy csak ilyen külvilágnak szólóan szeretnének, amiből később lett problémám is.
2: Na, hogy érted ezt külvilágnak szólóan?
4: Hát én akkor tárgyaltam a Fradival. Többször beszéltünk, ugye Zoli volt az edző, Varga Zoli. Én azt az információt kaptam, hogy ő tudja, hogy engem le akarnak igazolni. Azért én szeretem az ilyen dolgokat lecsekkolni, mert akkor is szerettem, és beszéltem vele. Aztán utána le is nyilatkozta, hogy azt se tudja, hogy fülbe vagyok egy lány, vagy szőke, vagy barna, jobb lába, vagy bal lábas, tehát teljesen mindegy. Utána úgy döntöttem, hogy akkor ebből nem lesz Fradi. Hát hazafelé menet, Újvárosba megállapodtunk, és így kerültem Újvárosba. Ami azt gondolom, hogy pályafutásom nyilván egyik meghatározó időszaka volt, és majdnem most hirtelen azt mondtam, hogy minden szép és jó volt, de azért nem.
2: Hát azért ezt beszélünk a szépről, majd utána a másik oldalról. Ugye ott följutott a csapat, gólkirály lettél, jól ment a játék, szeretett a közönség.
4: Így van. De hát ugye jól indult az első fél évén, azt gondolom. Aztán ugye megérkezett Zoli, mint szakmai igazgató, Gáli Gyuri volt az edző.
2: Akkor már tudta, hogy ki vagy.
4: Igen. Hát sajnos a média is tett róla, hogy én azt gondolom, hogy ez így legyen, mert ugye, ahogy bejelentették, hogy odajön, játszottunk egy edzőmeccset, rúgtam egy gólt, akkor mindjárt az ott a főcím, hogy bemutatkoztam Varga Zolinak. Nyilván én az ilyenekkel nem foglalkozom, de azt gondolom, hogy ő igen. Így elment a tavaszi szezon, ahol már voltak összeződések közöttünk. Azt gondolom, annak ellenére, hogy mint mondtad, gólkirály is lettem, meg feljutott a csapat. Az igazat megvalva, akkor nyáron én úgy is voltam vele, hogy távozom. De hát elnök úr nem engedte, és így maradtam. Aztán a következő év az eléggé nehézre sikerült. Volt több konfliktus, amiből volt, hogy junior, első csapat, ez az, volt benne minden, az nem úgy sikerült. És aztán utána megszépült minden, ahogy 99 nyarán ugye Egervár és Sanyi bácsiék megérkeztek.
2: Igen, hát azért azt szokták mondani, hogy a játékosoknak nagyon fontos, hogy ki az edző, hogy bízzanak benne abban a játékosban, és hát azt gondolom, hogy a Gervári Sándor egy olyan pedagógus, jó pedagógus volt, aki meg is találta általában mindenkivel a hangot.
4: Nem úgy indult a mi kapcsolatunk, mint azt nagyon sokan hiszik. Tehát nekem akkor nyáron járt le a szerződésem, jött, nyilván beszéltem vele, hogy hogy látja a jövőt. Ő elmondta, hogy Orosz Ferit hozni fogja, ott volt még ugye már Igor is, Micsenko, és hogy ő azt gondolja, hogy ők lesznek ketten, akik alapból kezdők lesznek, lehetőség meg lesz, fogok játszani, meg kell harcolni a helyér. Én ezt elfogadtam, mert azt gondolom, hogy benne van, ez egy kihívás volt, az első 4 fordulóba csere voltam, aztán utána már nem nagyon.
2: Mert hogy jöttek a gólok?
4: Így van.
2: Tehát egy csatárt az minősít. Mit mondott akkor Egelvári Sándor? Nem mondta, hogy tehát most már ki se tudlak hagyni?
4: Hát igazából ugye a negyedik meccsen sikerült gólt is szereznem, aztán közrejátszott az is, hogy Orosz Feri sajnos étközben, vagy mérkőzésen nem tudom, megsérült, de hát már szerdán tudtam, hogy én fogok játszani, és ugye mint az első meccsen, ott is azon a mérkőzésen, pont véletlenül a Ferencváros volt az ellenfél, úgy jött össze az a mérkőzés, nem volt nehéz dolgom, hozzáteszem, mert gyakorlatilag üléskapuba kellett bepasszolnom egy labdát, amit szegény Zavacki Gabitól kaptam még a 80 akárhányadik percbe. Hát ezek a szép győzelmek.
2: Igen, hát a csatároknak is érdekes a helyzete itt a szurkolók körében is, akkor hogy elég sokan jártak mérkőzésekre, akkor Dunajvárosban nagy volt a sportélet, nem csak a foci, a kézilabda, férfi, női, jégkorong, röplabda, volt olyan év, amikor mind az összes csapat bajnok lett.
4: És a tornászokat se felejtsük.
2: Igen, nem? A tornászokat se felejtsük ki a sorból. Most itt a labdajátékokat említettem, és hát rólad valamiért azért az a vélemény alakult ki, hogy te nem vagy egy egyszerű pali. Hát azt nem mondom, hogy biztosan így hangzott el, de volt olyan, hogy amikor téged is szittak mérkőzésre, mert nem úgy ment a játék, ez benne van, és következő meccsen meg istenítettek, és mondtad ott valakinek, hogy most minek menjünk oda, múlt héten szittak, jövő héten megint szittnak, most megéltetnek, tehát hogy azért ezeket te nehezen viselted, ezeket a szurkolói reakciókat, nem?
4: A hazai közönségtől igen. Az, hogyha elmentél idegenbe, és az ellenfél szurkolói szittak, az én azt gondolom, hogy tehát az egy inspiráló tényező is volt számomra legalábbis. Nyilván, hogyha ez a mérkőzés vége felé történt, akkor azt is jelentette, hogy vezetünk, és hát kivel foglalkozzanak, hanem nem azzal, aki vezet, meg nyer. Tehát olyan abszolút nem zavar. Én a hazai közönségtől ezt mondhatom, hogy soha nem tudtam elfogadni. Ezután sem fogom elfogadni senkitől, mert én azt gondolom, hogy ha valaki igazán egy csapatnak szurkol, az az ő csapata, akkor annak szurkol, és az biztatja. Tehát azzal nem leszünk előrébb, hogy szidjuk őket, meg nem tudom mi, attól jobb nem lesz. Ez egy ilyen szurkolói kultúra, ami kialakult. Nem biztos, hogy ezért most sok szurkoló nekem örülni fog, de pont nem érdekel.
2: Egyébként pedig abban az időszakban nagyon szerettek benneteket, mert ugye a kupameccseket, a nemzetközi kupameccseket Győrben játszottátok, és ott is telt ház volt, mert ugye a Dunajvárosi stadion nem felelt meg az előírásoknak, és remek meccseket játszottatok, jó csapat volt, ahogy Egervári Sándor nem emlegették a válogatottan, és egy ilyen szerethető csapat volt.
4: Igen, de én azt gondolom, hogy Magyarországon az emberek nagyon szeretik a sportot, és legyen az bármilyen sporták, tehát labdarúgás, kosárlabda, vízilabda, tehát azért nyertünk itt nagyon szép dolgokat, meg nagyon sok mindent. Én bennem például nagyon megvan az emlék, amikor a vízilabdások hányszor lettek világbajnokok, meg olimpiát nyertek, meg mindent megnyertek, amit lehetett, és a 48. meccsükön körülbelül kikaptak egyszer a görögöktől, és mindenkit le kell cserélni, és mindenkit ki kell rúgni, mert kikaptunk. Tehát valahol helyén kéne kezelni a dolgokat, én azt gondolom, hogy mi egy pici ország vagyunk, szerényebb körülmények között nagyon sok összetevő van ebbe, de visszatérve erre, igen, tehát akkor nagyon szerettek minket, meg mindenkit. És jó érzés volt az, akár nekünk is, amikor utaztunk Győrbe, és azt láttuk, hogy kocsisorok jönnek, és mindenhol a Dunafer, meg a magyar zászló, és tényleg ott klub hovatartozás nélkül jöttek szurkolni az emberek. Az egy nagyon nagy dolog volt. Hát sajnos nem sikerült nekünk akkor bejutni a bajnokok gájába, pedig azt gondolom, hogy nagyon pici választott el minket. sajnos akkor nekünk nagyon szűk volt a keretünk ehhez.
2: Aztán a pénzkeret is elfogyott egy idő után, mert a dunajvárosi focinak tulajdonképpen az vetett véget, nem?
4: Hát, hogy mi vetett véget, neki valószínűleg nyilván az, de nem csak a focinak, hanem sajnos szinte mindennek Újvárosba. Tehát, ahogy említetted előbb a labdajátékokat, akkor ott egy olyan sportélet volt Újvárosba, ami hihetetlen és nagyon jó érzés volt, hogy nap, mint nap találkoztunk egymással, ugye a pályán, az étteremben meg tudtuk beszélni mindenkivel a éppen aktuális meccsüket, hogyha az a fiúkézlabdások, a lányok, a röpisek, teljesen mindegy. Ott voltunk, együtt ebédeltünk, és tényleg egy ilyen családias légkör volt a sportolók között.
2: Elérkeztünk Tökül Attilával ahhoz a pillanathoz, amikor nem a Fradinak rúgta a gólokat, hanem a Fradiba igazolt. Hogy történt ez?
4: Nehezen. De szó szerint nehezen. Válszegi Gábor elég sokáig győzködött, hogy Ferencváros legyen. Hát gyakorlatilag ugye ez visszanyúlik oda, hogy volt egy dunajvárosi időszak ugye Egervári Sanyi bácsival, aztán ő visszatért az MTK-hoz. Aztán úgy volt, hogy ha nem lesz olyan külföldi ajánlat, akkor MTK, és jött Válszegi Gábor, és mondta, hogy Fradi.
2: Ugye akkor mind a két klubnak volt...
4: Igen. Nyilván először egy kicsit úgy furcsa volt ez a szituáció, meg a helyzet. Nem volt egyszerű. Volt is külföldi ajánlat, az megint más egyéb okok miatt nem jött létre, amiért mondjuk a nagyobbik lányom az úgy szokott szidni néha, de ez most már így alakult.
2: Hova mentél volna?
4: Hát inkább hova mehettem volna. Hollandiában. Hát akkor hallgattam egy kicsit másra. Nem kellett volna, teljesen mindegy. Aztán jött egy olyan időszak az életemben, ami gyakorlatilag egy örök emlék marad, tehát azért mindig is a Fradi Magyarország legnépszerűbb csapata volt. Nem mondom, hogy többen ismertek, amikor oda kerültem, de hogy többen nem szerettek, az biztos, mert utána mondták, ugye a Fradit vagy szeretik, vagy utálják. Nyilván volt egy pár ember, aki addig úgy el volt, aztán utána annyira nem szerettek, de ez engem sose érdekelt. Én, ahol fociztam, ott megpróbáltam mindig a legjobbamat nyújtani, és azt gondolom, hogy azért azzal az első két évvel, ami ott a Fradinál volt, azért szégyengezni nem kell.
2: Ugye az első évben megnyertétek a Magyar Kupát Debrecen ellen, és ott te fordítottad meg a finálét.
4: Igen, ott ugye kaptunk egy igen szerencsétlen gólt. Szegény Lali össze is volt roskadva fél időbe.
2: Szűs Lajos?
4: Igen, de hál' Istennek sikerült megfordítanunk a mérkőzést. Aztán egy pár hét múlva meg ugyanazt a Debrecen csajnos ugye nem sikerült megvernünk, ami hát egy fájó emlék.
2: Sajnos. Az a bajnoki címbe került?
4: Hát nem is a bajnoki cím, azt gondolom, nem. Nyilván az is fájó, hogy az ember elveszít utolsó mérkőzésen egy bajnoki címet, amikor a kezébe van, hanem ami utána történt, azt gondolom, az...
2: Arra, hogy emlékszel vissza?
4: Nyilván ennyi idő után már megszépülnek a dolgok, de azt gondolom, hogy az nem egy odavaló esemény volt, sajnos.
2: Ugye ez az történt, hogy a mérkőzés után bejöttek a pályára a ferencvárosi szurkolók, és hát ott kaptatok hát egy-két pofont.
4: Ott volt egy olyan része, igen, a szurkolóknak, nyilván nem mindenki, tehát javarészt még mindenki azért jött be, hogy valami erekét tudjon szerezni, de hát volt egy-két ember, aki ugye máshogy gondolta ezt a történetet. Ez úgy elég rosszul nézett ki. Hál' Istennek manapság ilyen már nincsen.
2: Na de te ugye mondtad, hogy nem nagyon viseled, hogyha a saját szurkolók kritizálnak, hát ha bántanak, akkor azt gondolom még nehezebben viselted.
4: Hát nyilván, főleg úgy, hogyha még nem is úgy próbálja meg, hogy az ember lásson is valamit, hanem...
2: Hátulról.
4: Hát, igen.
2: És akkor el akartál menni?
4: Nyilván megfordult a fejembe, hogy én nem nagyon szeretnék visszamenni ezek után, de volt vezetőségből is, szurkolóktól is nagyon sokat támogattak, és biztattak, hogy de jó lesz ez, és nem lesz semmi probléma. Aztán úgy voltam vele, hogy nehogy már pár olyan ember miatt én megfutamodjak, aki nem odavaló, és hát beleálltunk egy következő évbe. ami ugye kísértetiesen hasonlított az előző évihez, annyi különbséggel, hogy a vége nem a mi kezünkben volt a döntésjoga, hanem ugye más eredmény is kellett ahhoz, hogy mi megnyerjük a bajnokságot. Volt olyan is, aki azt mondta, hogy ha mi nem leszünk, akkor az Újpest se legyen bajnok. De én azt gondoltam akkor is, hogy nekünk meg kell nyerni a meccset, és majd a sors az eldönti, hogy az elég lesz, vagy nem lesz elég. Hál' Istennek akkor elég van.
2: Jó, emlékszem, ott a Lengyel Ferivel is játszottál? Dunajvárosban is, ugye Pécsen is. Őtőle kaptatott a legtöbb gólpaszt?
4: Hát a Feritől is, de hogy a legtöbbet, azt azért nem jelenteném ki. Visszatérve az újvárosi időszakra, azért ott volt egy Zavadszky Gabi, egy Rósa Heni, egy orosz Feri, aki szenzációs labdákat tudott adni, csatárként is a végén, tehát azért...
2: És a Fradiban?
4: Hát a Fradiban, hát most a Fradiban elég a Lipcsei Petit említem, de... Volt Leo, volt Gerazoli, nagyon sok jó focista volt ott is, én azt gondolom.
2: Ez a bajnoki cím, kupagyőzelem, ez hozta meg azt a lehetőséget, hogy elmenj külföldre?
4: Hát, hogy ez hozta meg, vagy nem ez hozta meg, akkor én úgy gondoltam, hogy Magyarországon abban a pillanatban nagyon nem szerettem volna máshova elmenni. A Fradinál meg akkor már igen nagy problémák voltak.
2: Anyagilag?
4: Mint. Tudjuk, igen, tehát azt azért utána jött a kizárás is, meg stb. Tehát ott évekig sajnos MB2 volt, aztán amikor ugye visszatértem, akkor én is próbálkoztam vele, hogy vissza tudjunk jutni, de hát semmilyen körülmény nem volt adott ahhoz, hogy ez megtörténjen. Nyilván kellett ahhoz, hogy az ember egyszer-kétszer eltalálja a kaput, de hát akkor én már azért annyira nem voltam fiatal, de nekem olyan egyszerűen, mint úgymond a mostani fiataloknak.
2: De hát azért egy jó nemű csapathoz kerültél, az FC Kölnhöz, a Bundesligába, azért ez nagy kihívás volt, nem?
4: Nyilván nagy kihívás volt, és mondjuk akkori mércével nézve, ugye a Fradinál ugye bajnok lett a csapat, arról beszéltek, hogy be kellene jutni egy bajnokok ligájába, stb. És egy másodosztályú Kölnnek 6-szor akkora költségvetése volt, mint a Ferencvárosnak. Tehát azért így az arányokat nézzük, ott meg csak az volt a cél, hogy feljussál Bundesliga 1-be. Tehát azért nagyon nem lehet összehasonlítani ezeket a dolgokat. Hát most az a kölni időszak, az is egy jó tanuló pénz volt. Nagyon sok jó játékossal játszhattam együtt, szenzációs focistákkal. Én kevés játék lehetőséget kaptam, sok minden közre játszott ebben. Azt gondolom, nem akarom felmenteni magam, meg nem akarom semmire fogni, de ez egy nagyon, nagyon összetett történet volt. Ez dobta a gép.
2: Jól emlékszem arra, hogy neked ott volt valami betegséged is, valami erdei futást követően?
4: Jól emlékszel rá, igen. Mondhatjuk úgy, hogy majdnem ott hagytam a fogam, amit nyilván én utána tudtam meg, hogy ez mit akar ez a betegség.
2: Ez egy Lyme-kor volt, vagy?
4: Nem.
2: Nem?
4: Nem. Ez vicces neve van, mert hantavírusnak hívják. Ez egy víruscsoport, amiben nagyon sok minden beletartozik. Vesét támadja meg a tüdőt, vesét kétféleképpen, hál' Istennek nekem a vesét is ilyen gyengébb minőségbe támadta. Tüdőnél, ha jól tudom, akkor 99%-ban halálos a történet, de még egyszer mondom, tehát nem szeretném én erre fogni, mert
2: de ez nyilván
4: kijött belőle az ember, utána is még ott maradtam, az nem... Azt gondolom, hogy nem az én világom volt ennyi.
2: És Ciprus az a kis rövid kitérő?
4: Hát az nem menekülés volt. Tehát akkor még olyan átigazolási rendszer volt Magyarországon, hogy haza nem tudtam. Onnan meg én sok mindent el tudok fogadni, meg nem tudom, csak azt, amikor talán egy mérkőzésen beállsz csereként, kiadsz az egy 11-est, amivel nyer a

0: körülmény közre játszott benne. Nyilván arra te is jól emlékszel, hogy Dunai első időszakban még már majdnem gólkirály voltam, és minden mérkőzés után azt kérdezték, hogy mikor leszek válogatott, és azt mondtam, hogy a szövetségi kapitány meghív. Valamiért én annyira nem voltam szimpatikus. Aztán, amikor oda kerültem, említetted a bizalmat, nem is mindig éreztem úgy, hogy annyira mindenki bízna bennem, ezért talán nem is nyújtottam olyan teljesítményt, de hát ez már megtörtént, megvolt, én örülök neki, hogy ennyiszer ott lehettem, ja, és még az hozzátartozik, hogy azért volt egy 8 éves időszak, amikor nem voltam. Aztán a 8 évben azért elég sok válogatott mérkőzés volt.
1: Persze azért nem ért véget itt a történet ugye a Fradinak, hogy nem tudtál segíteni, mert utána még volt két komoly időszakod, Pakson meg Kecskeméten. Hát én hallottam olyat, nem akarom mondani név szerint, de akár mondhatnám is, hogy Pakson azt mondták neked, szobrot kellene állítani, te annyit tettél a paksi futballért.
0: Örülök neki, ha valaki így látja. Én azt gondolom, hogy sokan nem így látják, de teljesen mindegy.
1: Gellei, mire így látta.
0: Köszönöm szépen a mesternek. Nem egy egyszerű helyzetbe kerültem, én azt gondolom, hogy Paksra. Nyilván nem voltam már fiatal, egy frissen feljutott csapat volt, egy éve voltak ott. Sok nehézség volt. Úgy eleinte majdnem azt mondom, hogy csak környékbeli játékosokkal szerették volna megoldani az, hogy NB1 legyen. Az nem volt egyszerű. De azért úgy mindig sikerült kiharcolni azt, hogy benn maradjunk. 2010-ben az nagyon nem volt egyszerű. Ugye ott a mester évközben ki is szállt a buliból. Nyilván a háttérbe segített, azt meg én tudom, sokan nem, de ez így volt. Hát akkor nyáron viszont én döntöttem úgy, hogy úgy éreztem, hogy bizonyos okok miatt nekem akkor váltanom kell, és így kerültem Kecskemétre.
1: Cserébe ugye, ha jól tudom, Montvai Tibor ment akkor Paksra, te megmentél Kecskemétre?
0: Hát igen, most ez hogy történt pontosan. Persze a Tibi ott volt, én meg Pakson, így mondhatjuk, hogy cserébe, de azért ez nem így működött, azt gondolom, teljesen mindegy. Aztán igazából ugye a Paks akkor második lett a bajnokságban, tehát egy nagyon jó szezont produkáltak. Nekem meg sikerült Kecskeméten nyerni egy magyar kupát, tehát összességében azt gondolom, hogy mindenki valahol jó járt.
1: Te is jól jártál, mert hát ott a magyar kupa győzelem után ott kölcsön adtak, nem?
0: Persze, hát mindig vannak az ember életében olyan dolgok, amikor azt hiszi, hogy minden rendben van, aztán mégse. Akkor a Tomival nem tudom miért hirtelen úgy nem lett annyira jó viszonyunk. Igen. Aztán a sors az ugye úgy hozta, hogy rá egy másfél évre, vagy nem tudom, tehát ugye én visszakerültem Paksra, még egy fél évet ugye voltam Kecskeméten, aztán utána visszakerültem Paksra, és ugye utána télen, ha jól emlékszem, akkor meg a Tomi jött Paksra, úgyhogy újra összefutottunk. Nyilván rendeztük a dolgokat, aztán ennyi.
1: Elég sokáig tartott a pályafutásod, aztán hosszú ideig nem játszottál, és volt még egy nagy visszatérésed megye egyben, Bács-Kiskun megyébe, arra hogy vettek rá?
0: Nem egyszerűen. Igen, tehát Konzsolti barátom volt akkor éppen ott az edző, klubnak a tulajdonosa, a szponzora, nem tudom, Keresztesi Zoli és jó barátom, és ők ketten megfűztek, hogy járjak már el egy-két meccsre, és akkor egy szezont azt hiszem körülbelül, vagy nem tudom, valamennyit játszottam. Nyilván mondtam, hogy ha úgy van meló, és dolgozik az ember, akkor nem tudok jönni. Akkor volt egy kis ideje az embernek, és akkor elmentem, jól éreztem magam, jó társaság volt.
1: Befejezted most már végleg? Még öreg fiúk?
0: Van egy a magyar öreg fiúk válogatott, akik minden hónapban össze szoktunk körülbelül jönni egyszer legalább, de nagyon sok meghívás van, és nagyon sok rendezvényre hívják meg a csapatot. Nyilván mindegyiken nem tudott lenni az ember, de megpróbálok azért a legtöbbre elmenni. Ugye az ország minden pontjára, hál' Istennek, meghívják a csapatot, és hát nagyon nagy és nagyon jó játékosokkal lehet ott találkozni és beszélgetni.
1: Kedves hallgatók, a Bajnokok rovatának vendége volt az 50. születésnapját ünneplő Tököli Attila.
2: Ez volt

0: A bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Száli Momár Gergely és Patakfal Viluca is bronzérmet nyert a müncheni taekwondo Európa-bajnokságon. Hamarosan jön az Európai Bizottság delegációja. Napos, de szeles marad az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Újabb két érmet nyert a magyar csapat a müncheni taekwondo Európa-bajnokságon. A 63 kg-os Száli Momár Gergely három győzelem után az elődöntőben nagy csatában alul maradt a francia Cyrien Ravéval szemben. Az olimpiai ötödik világbajnok és háromszoros Európa-bajnok sportoló így a harmadik helyen zárt. Az 57 kg-osok között Patakfalvi Luca 2021 után újra bronzérmes lett a kontinens viadalon, mivel a két sikerrel megvívott meccsét követően az elődöntőben kikapott a horvát Nika Karabatic-tól. Ezzel a mieink már öt érmet szereztek Münchenben. A Honvéd lesz a Ferencváros ellenfele a férfi vízilabda OB1 fináléjában, miután az elődöntő második mérkőzésén vendéglátóként szoros találkozón 13-12-re győzött a BVSC ellen. 9-3-ra nyerve ezzel az egyik fél hetedik pontjáig tartó párharcot. A Honvéd 19 év után játszhat újra bajnoki döntőben. A Gyula és Békés Csaba közötti szakasszal megkezdődött a 47. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny, amely több bukást is hozott. A 143 kilométeres távot a korábbi Európa bajnok sprinter, a belga Tim Merlé nyerte, a kolumbiai Juan Sebastián Molano és a német Phil Bauhaus előtt. A legjobb magyarnak járó fehér trikót, a szakaszt a 10. helyen záró Kárpáti Bálint viselheti majd. A verseny ma a Szarvas és Paks közötti több mint 200 kilométeres etappal folytatódik. Az elit világbajnokság előtt a magyar férfi jégkorong válogatott utolsó felkészülési találkozóján 3-1-es vereséget szenvedett Kanadától a svájci Neuchâtelben. Nemzeti együttesünk szombaton Finnország ellen kezdi meg szereplését a VB-n.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelt el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és a humanitárius katasztrófára hivatkozva. Letartóztatták az ukrán elnöki hivatal volt vezetőjét. Andrij Jermakot a legfelsőbb korrupció ellenes bíróság épületében vették őrizetbe. A bíróság átszámítva csaknem 1 milliárd forintos óvadékot állapított meg. Jermakot hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki egy pénzmosási ügyben. Ő alaptalannak nevezte a vádat. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről, közölte Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 milliárd euróról van szó. Leválthatják a brit kormányfőt. Keir Starmer kihívója, West Reading egészségügyi miniszter. A miniszterelnök távozását azóta követelik egyre többen, hogy a munkáspárt súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, valamint a Wales és a skóciai parlamenti választásokon. A medvekilövési kvóták mielőbbi kihirdetését kérik székelyföldi polgármesterek a román államfőtől. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség által kezdeményezett jogszabályt még áprilisban jóvá hagyta a bukaresti parlament, de Nikus Ordán még nem írta alá törvényt. A 22 polgármester szerint a nagyvadak veszélyeztetik a lakosságot. Az elmúlt egy hétben két ember halálát okozhatta medve támadás.
1: Közlekedés.
2: Az M0-as autóút keleti szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon munkavégzés zajlik Gyál térségében. A 38-as kilométernél csak egy sáv járható, a torlódás már több kilométeres.
1: Időjárás.
2: Országszerte süt a nap, legfeljebb fátyol és gomoly felhők vannak az égen. Délutántól előbb a Dunántúlon, késő estétől pedig már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor zivatar. Sokfelé élénk szél, helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9 és 14 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Böde Dániel újabb egy évre hosszabbított a Pakssal, Salimomár Gergely és Patakfalvi Luca is bronzérmet nyert a müncheni tekvandó Európa-bajnokságon. A Honvéd lesz a Ferencváros ellenfele a férfi vízilabda-bajnokság döntőjében. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Böde Dániel megállapodott a folytatásról, így a következő idényben is a Paks NB1-es labdarúgó együttesét erősíti. A tolnaiak csapatkapitányai már a 21. élvonalbeli szezonjára készül. Pályafutása során eddig 527 első osztályú mérkőzésen lépett pályára, amelyeken 172 gólt és 75 gólpasszt jegyzett. Paksi színekben minden sorozatot figyelembe véve már 374 meccsen viselte a klubmezét. Böde Dániel Bitman Emilnek beszélt a hosszabbításról.
2: Nehéz vagy könnyű döntés volt rábólintani erre az újabb egy évre?
3: Nagyon könnyű döntés volt, 10 másodperc alatt megegyeztünk. Úgy gondolom, hogy jó állapotban vagyok, úgyhogy ez tényleg egy könnyű döntés volt.
2: Amikor a tavalyi hosszabbításról olvastam, akkor ott 20-30 másodpercről beszéltél. Nyilván ez csak a vicc része, de az abszolút látszik, hogy valahogy ez a paksi történet és Böde Dániel története nem érhet így véget, és ez bizonyítja az elmúlt néhány forduló, vagy ez a naptári év is. Milyen érzések voltak benned, amikor jött a tavasz, és tényleg el kellett azon gondolkodni, hogy akkor legyen-e folytatás vagy sem, mert az egy dolog, hogy könnyen megegyeztetek, benned volt bármilyen vívódás?
3: Nem volt semmi vívódás bennem, igen, a tavasz az nehezen indult, rögtön egy sérülésre végigcsináltam a felkészülést. Az első forduló kezdődött tavasszal, rögtön megsérültem, ez egy kis nehézség volt. Ebbe bízom, hogy következő év az nem milyen lesz, és éppen és egészségesen végig tudom csinálni a szezont.
2: A család, a futball szeretete, mi az, ami leginkább döntő faktor volt az igenben?
3: Az egész focizni nagyon szeretek, még egy-két edzés, ami az már nem igen fülük a fogam, megmondom őszintén, viszont a család az mindig motivál, főleg így, hogy a gyerekek itt vannak labdaszedők, és ha gólt tudok rúgni, akkor hozzájuk tudok szaladni, az egy nagyon extra motiváció. Ez a rövid távú motiváció mindent megvan a mérkőzés előtt, ha itt vannak a gyerekek.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Újabb két érmet nyert tegnap a magyar csapat a müncheni tekvandó Európa-bajnokságon. A 63 kg-os Salimomár Gergely 3 győzelem után az elődöntőben, nagy csatában alul maradt a francia Cyrián Ranéval szemben. Az olimpiai 5. világbajnok és 3-szoros Európa-bajnok sportoló így a 3. helyen zárt. Az 57 kg-osok között Patakfalvi Luca 2021 után újra bronzérmes lett a kontinens viadalon, mivel a két sikerrel megvívott meccsét követően az elődöntőben kikapott a horvát Nika Karabatic-tól. A mai utolsó versenynapon Bán Diana és Dékis Zoltán, paratekvandós, egyaránt az 5. helyen végzett, míg az épeknél Klajkó Dávid 9. zárta az első EB-jét. Versenyzőink 2 arany, 1 ezüst és 2 bronzérmet gyűjtöttek az Európa-bajnokságon. A Honvéd lesz a Ferencváros ellenfele a férfi vízilabda UB1 fináléjában, miután az elődöntő második mérkőzésén vendéglátóként szoros találkozón 13-12-re győzött a BVSC ellen, 9-3-ra nyerve ezzel az egyik fél 7. pontjáig tartó párharcot. A 19 év után újra bajnoki döntőbe jutott Honvédból a zuglóiaknak 3 gólt dobó Simon Henrik nyilatkozott Farkas Mártonnak.
4: Hatalmas nap volt számunkra, nagyon készültünk erre a mérkőzésre, csalódásba jöttünk, a konferencia kupát nem sikerült nyerni, és az ott egy tervünk volt. Egy nagyon erős BVSZ-t sikerült legyőzni, extázis, rengetegen voltak kint, nagyon köszönjük nekik a szurkolást, fantasztikus élmény.
5: Mikor volt utoljára ilyen hőfokú, vagy ilyen jellegű mérkőzésben részed?
4: Elmúlt BVSC meccsek hasonlóak voltak, azért nagyon közel voltunk idén egymáshoz, ezek azok voltak, de kimagaslott ez az utolsó.
5: Ha megnézzük ezt az idei 4 mérkőzést, akkor a rendes játékidő tekintve 2 góllal vagytok összesítésben jobbak, viszont ahogy múlt héten úgy végig ti vezettetek. Hol 3 góllal, hol 2-vel, hol csak 1-jel, de mindig vezettetek. Ez mennyit jelentett úgy belülről?
4: Jelentett nyilván fejben, könnyebb menedzselni ezt, amikor vezet az adott csapat, de én úgy érzem, hogy lett volna akkor is tartás bennünk, hogyha esetleg a BVSC átveszi a vezetés, vagy döntetlen lett volna. De nagyon akartuk ezt a mérkőzést.
5: És most már azért évek óta itt vagy, szezonról szezonra formálódik ez a Honvéd. Mi kellett ahhoz, hogy idénre kijöjjön ez a teljesítmény, hogy ott legyetek a döntőben? Mert azért az elmúlt szezonok nem feltétlenül egy ilyen folyamatos felfelévelésről szól.
4: Idén nagyon összeállt minden. Az elmúlt szezonokban is beletettük a munkát. Helyel közel jött ki, idén kicsúcsosodott.
5: 11 évvel ezelőtt Szolnokon te az akkori bajnok csapatban egy-két mérkőzés erejéig már fiatalként kaptál lehetőséget. Most azért jóval nagyobb szerep vár majd rád a bajnoki döntőbe. Hogyan várod ezt?
4: Várom a döntőt. Most egy kicsit még ez a mérkőzés él bennem, most még arra nem gondoltam. Most más a helyzetem, mint 11 évvel ezelőtt. Ott pár meccset kaptam. Ezt most így jobban élvezem.
1: A Honvéd játékos a Simon Henrik után a BVSC férfi vízilabda csapatát irányító Varga Dánielt is interjúra kérte Farkas Márton az elveszített elődöntőt követően.
5: Ha megnézzük mind a négy mérkőzést, akkor rendes játékidőben összesen két gól differencia van. Viszont az egyik csapat döntőt játszhat, másik meg bronzmeccset, és ez óriási különbség. Te tézi hatványozza, hogy ezt most nagyon nehéz lehet feldolgozni?
6: Most az a nehéz, hogy nem tudtunk nyerni. Persze az, hogy négy meccs után plusz kettő a gól különbség, az csak azt mutatja, hogy mennyire közel volt egymáshoz ez a két csapat, ahogy a korábbi meccseken most is nagyon szoros volt. Szeretnék először is gratulálni a Honvédnak, mert ők vannak a döntőben, Marcinak és a stábnak, sok sikert kívánok nekik, majd a Fradi ellen. Ami minket illet, rosszul kezdtünk, 6-2-vel utána már nehéz, de egész elképesztő dolgokat csináltunk jól. És ahogy jöttünk fel, kisebb hibákból, de hibákból tudott a Honvéd vezetve maradni. Ezt sajnálom, mert átléptünk jó néhány olyan dolgot, amit korábban nem nagyon tudtunk a Honvéd ellen, de most sikerült. Összességében azért a plusz egy gól az eldönt mindent, de leginkább az első legyen, tehát a kezdésnek a számlájára írom ezt.
5: Ha már átlépés, ha megnézzük az elmúlt 7-3 mérkőzését, valahogy végig egy ilyen üldöző versenyben volt a BVSC. Ez mennyire emésztette fel az energiát?
6: Felemésztette. Szerintem az is fárasztó, ha vezet egy csapat, meg az is, hogyha fel kell jönnie, talán pszichésen többet vesz ki az egyénekből, illetve mindenkiből. Ami talán sokat vett ki még pszichésen, az, hogy nem tudtunk nyerni a múlt héten a két meccsen. Ez a fajta sikerélmény hiányzott, ami talán jobban átszakította volna ezt a gátat. Ennek ellenére, hogy így alakult a múlt hét, nagyon sok mindenre felkészültünk, de mégis azért az első negyed az rányomta a bélyegét. Valamennyire, mert egyébként följöttünk, és többször is volt lehetőségünk úgy alakítani a meccset, hogy legalább büntetők legyenek, vagy akár nyerjünk, a végén ez nem sikerült sajnos.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A Gyula és Békés Csaba közötti szakasszal tegnap megkezdődött a 47. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny, amelyen több bukás is történt. A 143 kilométeres távot a korábbi Európa-bajnok sprinter, a belga Tim Merlier nyerte a kolumbiai Juan Sebastián Molano és a német Phil Bauhaus előtt. A legjobb magyarnak járó fehér trikót a szakasz a 10. helyen záró Kárpáti Bálint viselheti majd. A verseny ma a Szarvas és Paks közötti több mint 200 kilométeres etappal folytatódik. Kárpáti Bálinttal Várhegyi Benyámin beszélgetett a célba érkezés után.
7: Egy 10. helyen kezdted ezt a Tour de Hongriet. Nem tudom, milyenek voltak a várakozásaid, de talán egy top 10-es helyre azért nem feltétlenül gondoltál ebben a mezőnyben egy elsőre, hogyan érzed magad ezután az eredmény után, és ugye tiéd a fehér trikó is.
8: Éreztem, hogy jók a lábaim, és az előző versenyeken is úgy viszonylag jól tudtam helyezkedni a sprintben, és oda mertem rakni a kereket, ahova kell. Most is ebbe bíztam, ezt próbáltam, és hát a nagy sprinterek mögött sikerült bejönnem top 10-be. Nagyon-nagyon boldog vagyok, és ez eddigi legjobb eredményem.
7: Mesélj egy kicsit itt az utolsó pár kilométerről, mi volt a taktikád az utolsó kilométerre a szakasz során, azért láttátok a végét, tehát nagyjából tudtad, hogy mire számíthat.
8: Az volt a taktika, hogy megpróbáltak szökni a srácok, nekik ez nem sikerült sajnos, elment ez a két fős elmenés, utána meg mindenki tartalékolt és minél kevésbé elhasználni az energiákat, utána próbáltak nekem segíteni a végén, de hát utána a nagy csapatokkal egyedül maradtam, és nem tudtak már utána ott lenni velem, úgyhogy egyedül maradtam, és így megjöttem.
7: Nagyon fiatal csapattal van itt a válogatott, mint mindig. Mennyire nehéz előre kerülni, vagy egyáltalán pozíciót nem csak szerezni, hanem esetleg tartani itt a World Tour sorok között?
8: Igen, ez egy teljesen más kategória, mint amivel szoktunk versenyezni. A World Tourosokkal nem egyszerű felvenni a versenyt, de hát ők is emberek, hogyha kivívjuk a helyünket a mezőnyben, akkor oda fognak engedni, meg hogyha együtt közlekedünk, akkor sokkal egyszerűbben beengednek.
7: Önbizalom szempontjából mit jelent neked ez? Nyilván egy sprinternek, egy gyorslábú versenyzőnek mindig az eredmények, amik meghatározzák azt, hogy épp hogy van fejben. Számodra mit jelent ez itt akár a többi napra nézve, hiszen a következő kettő még biztosnak tűnően sprint, és ugye még a vasárnap is azért akár összejöhet egy nagyobb mezőny hajrára, szóval önbizalom szempontjából mit jelent neked ez az eredmény?
8: A sprintben nagyon sokat számít az, hogy mennyire bízol a lábaidban, és hogy mennyire mersz odarakni olyan helyekre, ahova más nem meri. Szerintem elég jó az önbizalmam, remélem, hogy ez meg is fog maradni a továbbiakban, főleg, hogy egy ilyen jó eredmény összejött most így elsőre.
1: A kerékpározott Kárpáti Bálintot hallották. A magyar férfi kézilabda válogatott ma 18 órától Nizsben Szerbiával játssza a párharc első mérkőzését a 2027-es világbajnoki részvételért. A visszavágott vasárnap 17 óra 30 perctől Veszprémben rendezik. Mindkét összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A szerb csapat szegedi nevelésű kapusa Luka Krivokapics is az ellenfél keretének tagja, akit Szilágyi Dóra kérdezett.
9: Játszott Parma ellen, magyarok ellen tavaly, Szegeden egy felkészülési mérkőzésen. Milyen tapasztalataid vannak arról a mérkőzésről?
10: Nagyon szép élmény nekem, mivel visszatértem Szegedre, ott hatalmas tapsot is kaptam a közönségtől. Fiatal csapat voltunk, nem volt teljes a keretünk, de szerintem nagyon jól álltunk neki a meccsnek. Szeretek a válogatottal lenni, edzeni, játszani, most más a tét ezen a két mérkőzésen, és készülök a csapattal, készülünk mindannyian, tudjuk, hogy milyen fontos mérkőzés. Lehet mondani, hogy nagyjából ismerem a magyar játékosokat, játszottam ellenük az utánpótlásban is, a fiatalabb játékosok ellen, meg velük is, amikor a magyarokkal kezdtem, meg utána Szegeden is a világklasszisokkal is készülünk mindannyian, mindenki segít mindenkinek, és készen állunk a két meccshez.
9: Azt mondod, hogy amikor a magyarokkal kezdtél, ez mit jelent, hogy utánpótlás korodban voltál magyar válogatott is?
10: Igen, nem játszottam semmilyen tornát, de velük kezdtem, nem tudom hány évesen az utánpótlásban. Uh-huh. Voltam pár összetartáson, ott megismertem szinte mindenkit, és igen, ott kezdtem, mielőtt átmentem a szerb válogatotthoz.
9: Vannak egyébként olyan ma már felnőtt válogatottak, akik akkor még csapattársaid voltak az összetartáson?
10: Persze, voltam a Palasis Kristoffal, még a szobatársam is volt, Fazekas Gergő, Lukás Pepe, Szilágyi Beni, ugye ő még Szegeden is volt csapattársam. Szinte mindenki, aki ez a 2002-es, 3-as, 4-es korosztály, őket ismerem.
1: Végül arról, hogy a Szekszárd női NB1-es kosárlabda csapatában folytatja pályafutását Rátkai Eszter, aki a hónap elején bajnoki címet nyert a Péccsel. A 19 éves válogatott irányító, akit egy hónapja kiválasztott az észak-amerikai bajnokságban szereplő Phoenix Mercury, 2 évre írt alá a Tolnai klubbal, és amelyben Magyar Bianca a vezetőedző folytathatja 2 éve megkezdett munkáját. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a 40x20, a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. Minden csütörtökön 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 40x20 podcastünk történelmi adásra következik. Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntünk mindenkit Varga Ákossal, illetve hát több stábtag is a körünkben van, mert hogy ez lesz az első olyan adás itt a közel 3,5 éves története során a mi podcastezésünknek, hogy egy ilyen úti hangulatot, kis gonzó podcastet próbálunk Önök elé tárni, ugyanis jelen pillanatban egy dugóban állunk Belgrád előtt, mert hogy a mai adásunk fő témáját majd a szerb-magyar világbajnoki selejtező adja, hiszen gondoltuk, hogy az afelé velünk szembe jövő kis kalandokat Önök elé tárjuk. Speciál most azt, hogy tényleg áll a dugó Belgrád előtt, így hát még nincs messze van. Ákos viszont érdekelne, hogy te voltál-e már Szerbiában?
2: Üdvözlök mindenkit, voltam, és ilyen podcasttel is próbálkoztunk már, valamelyik északi autós túrán. Megkíséreltük az autóban, menet közben, telefonnal verziót. Retteltes minőségű lett, úgyhogy azt hiszem abból nem lett végül adás. Remélem ez most jobban sikerül majd. Te nagyon ügyesen tudod tartani a telefont, és időzíteni a dugót, mert a dugó azért csak csendesen, mint amikor gyorsan megyünk.
1: Szóval a kérdésre válaszolva, milyen szerbiai élményeid vannak sport vonatkozásában?
2: Sport szempontból, hát főleg Belgrádban voltam, és főleg kosárlabda meccseken, nem dolgozni. Emlékezetes élmények voltak egytől egyig.
1: Dolgozni voltál sporteseményen Szerbiában? Csak hogy sejted-e, hogy mi vár ránk mondjuk Nizsben?
2: Nem voltam. Nem voltam dolgozni Szerbiában. Szerbiából off-tube közvetítéseket csináltam. Azt elég sokat, de ott azért a körülmények a laboratóriumok.
1: És mondjuk a kosárlabda mérkőzéseknek milyen hangulata volt? Tehát azt várod mondjuk a Nisi csarnokban is?
2: Hasonlót. Az egyik az ráadásul egy kimondottan ilyen kiki meccs volt. A Partizán Belgrádnak egy ilyen Euroliga találkozója a továbbjutásért. Hát ott a csarnok kapacitásának a 120%-a volt bent, és nagyjából a 130%-a gyújtott rá, úgyhogy az kemény volt, hasonlót várok egyébként. Azt hallottam, hogy bőven elkeltek a jegyek, sőt, még a csarnok előtt valami kivetítőt is fel fognak állítani a szerbek. Nagyon nagy az érdeklődés, és hát amennyire egy utána néztem, azért Nizsben is ritkán jár szerb válogatott.
1: Mondjuk azt hiszem, az ő előző világbajnoki selejtező mérkőzésük, tehát ahogy eljutottak a mi körünkbe, márciusban ugye litvánokkal játszottak, és azt már szerintem direkt emiatt vitték Nizsbe.
2: Hát akkor ott már begyakorolták ezt a fajta vendéglátást. De azért a legtöbb válogatott az vagy Belgrádban, vagy mondjuk, nem tudom, Újvidéken szokott szerepelni, akárha mondjuk fociról, kosárról, röplabdáról beszélünk.
1: Én kétszer voltam dolgozni Szerbiában, meg úgy egyáltalán is pont emiatt voltam kétszer ebben az országban. Az egyik a 2020-as Covid éra alatt rendezett egyik Nemzetek Ligája foci meccs volt. Szerbia-Magyarország 0-1 gólszerző Könyves Norbert. Ott semmilyen szurkolás nem volt, mert az üres stadion volt, tehát én nem tudok ilyen hangulatról beszámolni, ott ilyen maszkban kellett össze-vissza mászkálni azon a híres alagúton keresztül, amit a szerb, pontosabban a belgrádi stadionban gyakran látni.
2: Marakánakával?
1: Az, a Marakánakával, igen. És a másik az pedig a 2024-es foci VB alatt rendezett úszó Európa bajnokság volt, amin a magyar válogatott, magyar úszócsapat az éremtáblázat élén végzett. Se britek nem voltak, se hollandok, se franciák azon az EB-n, szóval az egy kicsit a feledés homályába merült. Igen, nézték a foci EB-t. Szóval kíváncsian várjuk, hogy mi vár ránk, de majd lassan meghallgatjuk a válogatott tagjait is, hogy ők mit várnak ettől a találkozótól, mert hogy jártunk természetesen az edzőtáborban. Az eddigi mondandók alatt körülbelül 70 métert arra szóltunk előre a dugóban. Géresi Marci operatőr kollégám kollégánk mindenen rajta tartja a szemét, és lavíroz velünk itt a dugóban. Addig egy kicsit Ákos, amíg a válogatott tagjait meghallgatjuk. Itt hajrájához érkezik a férfi, illetve a női KNTH liga. Ugye a férfi bajnokságban az eldőlt, hogy a Budakalász kiesett, és az utolsó, hát bennmaradó helyért, vagy a kiesésért a Komló, illetve a Sziget-Szent Miklós fog párhuzamosan egymással küzdeni. Az utolsó fordulóban majd Komló, Eto, illetve Sziget-Szent Miklós player mérkőzést rendeznek. Egymás elleni összevetésben a Komló jobb, mint a Sziget-Szent Miklós. A női bajnokságban pedig egy másféle harc megy, ott a kiesés már régen eldőlt. Ott az ezüstéremért megy tulajdonképpen nagy csata, és a hétvégén majd Ferencváros-Debrecen találkozót rendeznek. Ezek közül a mérkőzések közül melyik csigász fel téged jobban?
2: Hát a Fradi-Debrecen az azért mindig egy elég jó párosítás. Most pedig azt gondolom, hogy mondjuk a kupában a Debrecen előrébb tudott végezni a Ferencvárosnál, különösen érdekesnek tűnik. Azért a férfi bajnokságról, amikor beszéltél, akkor nem csak a tabella vége, hanem szerintem az eleje is izgalmas, hogy ott már mi minden dőlt el, hogy Veszprém-Szeged döntők lesznek ezúttal is, és hogy a Tatabánya bronzzal a Ferencváros negyedik helyen zár, azt hiszem, hogy ők lehetnek így a nemzetközi kupa indulóink. Úgyhogy...
1: Elnézést, csak itt látunk magunk mellett egy rendőrt, aki elég furcsán mutogat. Na, akkor inkább csináljuk azt, hogy hallgassuk meg Imre Bencét, aki nyilatkozott arról, hogy mit vár a szerbek ellen, és aztán reméljük kikeveredünk a dugóból, és folytatjuk a saját kis elemzésünkkel. Bence, parancsolj!
3: Bence, tisztán emlékszem rá, hogy az utolsó Európa-bajnoki mérkőzés után te már azt pedzegetted, hogy vajon melyik az a válogatott, amelyik jöhet a világbajnoki selejtezőkön. Emlegetted Szerbia nevét, sikerült bevonzanod, gratulálok ehhez. Most hogy vonzott be azt, hogy legyen ebből világbajnokság is?
4: Köszönöm szépen először is, hogy ezt felemlegetted. Igen, emlékszem, hogy ezt mondtam, és igen, hát nem azt mondom, hogy feltemető, de nyilván azért senki se Szerbiával akar játszani egy ilyen csapatok közül, nem lebecsülve a többi csapatot, de azért Szerbia azt gondolom, hogy ezek közül a csapatok közül a legerősebb. Az, hogy most hogy kéne bevonzani, igazából csak annyit szeretnék a magunktól, hogy tényleg, és szerintem Csema is ennyit, meg a stáb is ennyit szeretne tőlünk, hogy tegyünk meg mindent, adjunk ki magunkból mindent. A szezonban most vagyunk, így a mostani szezonban most leszünk utoljára együtt, már nincsen sok a bajnokságból, még itt a plusz tartalékokat, plusz energiákat most elgára kell fordítani erre a hétvégére. Nincs sok idő felkészülni, de nekik sincsen. Úgy kell oda menni, hogy már az első meccset meg akarjuk nyerni. Tudjuk, hogy bármi történik, valószínűleg az első meccset nem fog eldőlni ez a párharc. Tényleg nagyon kemény lesz. Egy nagyon jó csapat. Karakterben szerintem nagyon hasonló csapat, úgyhogy de tényleg azt gondolom, hogy hogyha ki tudjuk magunkba hozni a legtöbbet, és fókuszáltan, koncentráltan, minden külső körülményt kizárva, biztos nyilván azért Szerbiában mindig nehéz játszani. Ha ezeket ki tudjuk zárni, akkor meg tudjuk oldani ezt a feladatot.
3: Karakterben, ha már ezt a mondatot említetted, illetve ezt a szót, mi az, ami tőletek kellhet ezen a két összecsapáson? Tekintve úgy is, hogy a mostani csapat karakterét annyiban nehéz belőni, hogy Bánhidi Bence ugyan megint van, de mondjuk két olyan kapusotok van, aki hát jobbára inkább nem játszik jelenleg klubjában, egy kulcsposzt. Budó Ricsi sincsen, szóval azért láttunk átalakulásokat most.
4: Igen, nyilván nálunk is vannak hiányzók, náluk is, szóval azért ugye náluk Kuk is nincsen. Nem szabad azzal foglalkozni, hogy kinek ki van. Az, hogy igen, hogy a kapusok, nyilván szerintem mindenki látja, hogy Lempel Miloszávia a világ egyik legjobb kapusa, a legjobb formában lévő kapusa, szenzációsan vét hétre hétre. Nagyon bízom benne, hogy ez lesz az a hét, amikor egy kicsit azért úgy visszafogottabb lesz. Tényleg a legfontosabb az, hogyha már itt a kapusok nevünk, hogy nekünk a játékosoknak a kapusokkal szemben nem szabad úgymond fejelni, és úgy oda menni, hogy mi van akkor, hogyha kiadjuk. Biztosan lesz rontott helyzetünk, rontott zicserű Miloszávijának valószínűleg lesz védése. Tényleg nagyon bízom benne, és szerintem mind a két kapusunk attól függetlenül, hogy talán nem játszanak most annyit, saját példámból is kiindulva, az sokszor nem nagyon számít, mert nekem is volt, mert nem játszottam, és valahogy utána váltod, mégis tök jól ment a játék, úgyhogy én nagyon bízom bennük, és nagyon bízom a csapatban, de a védekezésünk azt gondolom, hogy mindenben segíteni és fogja a kapusokat, és tényleg a legtöbbet kell kihozni mind a védekezésünkből, mind a helyzet kihasználás támadásunkból.
1: Tovább gurultunk egy másik dugóba. Az előző az elég félelmetes volt. Starapazova környékén két kamion ütközött úgy, hogy az egyiknek a pilóta fülkéje az tulajdonképpen lerepült a helyéről, és nagyon-nagyon félelmetes volt. Ákos, akarsz erről a balesetről még beszélni, arról, amit láttunk, vagy inkább foglalkozunk azzal, amit Imre Bence mondott, már inkább a mérkőzésről, hogy mik az esélyek?
5: B.
1: Jó, akkor Bencével foglalkozunk, illetve a magyar csapattal. Közben egy kicsit dinamikusabban haladunk már itt a Belgrádot, immár délről elkerülő dugóban, de továbbra is Nis felé haladunk. A téma pedig a szerb-magyar VB-selejtező. Ugye Bence volt az, itt az interjúban felvetettem neki, hogy az Európa-bajnokság végén az egyik interjújában annyit pedzegette, hogy ki jöhet ellenfélként a VB-selejtezőkön. Annyira emlegette Szerbiát, hogy ez végül összejött. Ugye a magyar válogatott 10. volt az Európa-bajnokságon, Szerbia pedig 19. és így került össze a két csapat. Melyik csapat szempontjából releváns szerinted az Európa-bajnoki eredménye, hogy ott végeztünk? Mert nekünk utoljára az volt a tét meccs, a tét szituáció. A szerbek azóta túl vannak a litvánokon a VB-selejtezőben. Nevezhető az mondjuk tét szituációnak?
2: Igen, hát inkább a meccsekre hegyezném ki, mint a, nem is a helyezésre, mert azért a nívós ellenfelekkel mi sem tudtunk zöldágra vergődni az Európa-bajnokságon. A szerbek azért egyet, a későbbi döntős német válogatottat elkapták, viszont nekik meg csak 3 meccsük volt összesen, tehát az meg azért jóval kevesebb tapasztalat, meg közös munka, meg minden. Viszont a másik kettőt azt elveszítették a spanyol és az osztrák csapat ellen, így lettek ők 19-ek, és így lehettek egyáltalán ellenfeleink. Mert ha ott akár csak egy pontot csinálnak, akkor már nem lehettek volna, mert úgy jutnak tovább, emlékeim szerint. Szóval játékban szerintem mindegyikből ki lehet indulni, mert mi is jó formát csak szoros meccseket játszottunk a riválisokkal, ők is csak szoros meccseket játszottak, ebből ők egyet megnyertek, mi a közvetlen riválisokkal ugye nem tudtunk nyerni, viszont kicsit most más a keretünk is. Amitől leginkább viszont szerintem tarthatunk, az, hogy más a játékosaink formája. És ez a kapustól kezdődik.
1: Igen, a kapusokra majd nem sokára rátérünk, mert Palasics Kristóffal is készült egy interjú, de ugye Bence még azt is mondta, hogy szerinte a magyar válogatott jobb játékosokból áll. Most ezt nyilván nem úgy értette, hogy a szerbek meg rosszak, hanem hogy ahogy ez most így helyi értéken hangzik, hogy talán tapasztaltabb a magyar válogatott, ezt osztod-e ezt a véleményt?
2: Egyénileg, ha úgy nézzük, hogy abszolút értékben talán jobb játékosokból áll a magyar válogatott, tehát mondjuk maximális tudásban, vagy maximális tapasztalatban, akkor lehet benne igazság. Ha úgy nézzük, hogy pillanatnyilag milyen szerepet, milyen sorozatban, milyen formában játszik egy-egy fontos játékos, akkor viszont szerintem itt ez az, ami miatt leginkább aggódni való van, mert a szerbek, én azt gondolom, hogy egyénileg most ebben a májusi időszakban, vagy az elmúlt heteket figyelme időszakban jobb formát, fontosabb szerepkört és több sikert tudtak felmutatni. Én a saját erőnket Bencével akkor ezek szerint szemben a csapatban látom, hogy mi régebb óta dolgozunk együtt, Csema régebb óta szabja úgymond a saját rendszerét erre a társaságra. A mag az már elég régóta együtt van, pontosan tudjuk, hogy tudunk mi jól működni védekezésben, hogy tudunk mi jól működni támadásban, hogy tudja mondjuk a védők párosunk felhozni a kapus teljesítményt, mert szerintem most egy kicsit visszatérve a kapusra erre szükség lesz, hogy felhozza azt a teljesítményt. Ugyanakkor meg két piszkosú hasonló csapatról van szó. Spanyol rendszer, spanyol edző. Ha azt nézed, hogy a hármas védő és a kapus egy klubból jönnek, akkor ez nagyjából a szerbeknél is így van, nálunk is így van. Szóval nagyon sok minden szerintem hasonlít a kettő között. Én azt szeretném hinni, hogy mi vagyunk a kevésbé sebezhetők ilyen csapatkohézió és lélektanilag, mert azért a szerb csapatoknál nem csak kézilabda, bármi más, közelmúltban láthattuk, hogyha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy ők szeretnék, akkor azért szét tud csúszni a dolog.
1: Igen, ha már a kapusoknál tartottunk, legutóbb a 40x20 podcastben pont egy kapussal készült interjút, Bartusz Lászlóét szakított a félbe egy tolatóradar, amit ő használt az interjú közben. Nyilván mi is itt most az autópályán arra szólva váltunk sávokat, ezt hallhatják önök is. Ami talán a szerb csapatnál is lehet egyfajta kicsi sávváltás, hogy most már ugye Raúl González az ő edzőjük, az ő szövetségkapitányok, erre utaltál a spanyol stílusnál. Amennyire láttuk őket, amennyire meg lehetett figyelni, ők ezt teljesen a magukénak tudják már? Ugye alapvetően egy irányító központú játék, meg egy beálló központú játék, amit nagyjából centiméterre kimérve szoktunk látni a spanyol edzőktől. Náluk ugye Kukić végül is kiesett erről a selejtezőről. Ha beállókat kell említeni, akkor viszont az egyik legjobb hozzánk tért vissza, ugye Bánhidi Bencével már számolhat Chema Rodriguez, az Európa-bajnokságon nem lehetett ott Bence, majd aztán a márciusi felkészülési találkozón sem, akkor tudomásaink szerint szemsérülés miatt, szóval a spanyol stílus tekintetében lehet előnyünk, hogy ez már egy összeszokottabb brigád?
2: Igen, erre utaltam az előbb, hogy mi ezt már azért jobban sajátunknak érezzük. Bence visszatérése egészen biztosan óriási fegyvertény, viszont az nagy kérdés a számomra, hogy a ilyenkor most hogy lesz az erőbeosztás, mert azért eddig azt tapasztaltuk Chema Rodrigueznél, hogy ha Bánhidi Bence van, akkor Bánhidi Bence 0-24-ben, vagy hát 0-tól 60. percig van, és minden az ő vállát nyomja.
1: Pedig az Európa-bajnokság rost, ami ki nagyon góli erősen.
2: Beállóként jó formán egyedül, jó játékkal, és Chema is úgy érezte, hogy szintet lépve pótolta. Hát kíváncsi vagyok, hogy itt a szerepkörök hogy lesznek majd leosztva, és mennyire lesz megint minden a Bence környéki játékra fókuszálva, vagy mennyire lesz egy kicsit más a játékunk. Ugyanakkor hát igen, a szerbeknél meg most oké, lehet, hogy Kukić kiesett, de Veszprémben meg egy másik szerb válogatott beálló egyre több szerepet kap, és egyre jobban játszik. Úgyhogy ott meg ő jön felfelé, ráadásul Pesmalbek sem játszik rosszul, sem védekezésben, sem támadásban. A Bajnokok Ligája párharcokban fontos szerepe volt neki is. Úgyhogy én a szerb oldalon is látok úgymond jó formájú játékosokat, akitől azért lehet tartani.
1: Eközben stábunk beért egy elég hosszú autópálya alagútba, amíg ebből kiérünk, addig meghallgatjuk a válogatottba visszatérő csapatkapitány Bánhidi Bence véleményét a VB-selejtezőről.
3: Bence, itt az elmúlt fél évben a válogatottnál volt arról egy kisebb titkolózás ugye az EB előtt, hogy mész, nem mész. Mikor volt utoljára, amikor teljes értékű munkát tudtál ezelőtt az edzőtábor előtt végezni a csapattal?
5: Válogatottal?
3: Igen.
5: Hát ez jó kérdés, mert nem is emlékszem, mikor volt az előtt válogatott. Hát az előtte lévő, azt hiszem ott volt egy osztrákok ellen egy edzőmérkőzés, ott teljes értékű munkát tudtam végezni.
3: Ami egy ilyen október-november környéke ide, tehát az egy több mint fél éve.
5: Igen, hát november közepén volt az a sérülésem, és akkor ami ugye sajnálatos módon elhúzódott szinte márciusig, és akkor márciusban kezdtem el újra a pályán lenni.
3: Most a szerbek elleni VB-selejtezőre készülve, ez mennyiben változtat szerinted a csapaton, úgy önmagában, hogy te újra itt vagy, újra egészséges vagy, és azért jó formában is vagy, azt látjuk.
5: Hát remélem, hogy tudok segíteni a csapatnak, és egy lendületet tudok nekik adni, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy újra itt lehetek, és tényleg teljes értékű munkát tudok végezni, mert az elmúlt időben, amikor félsérült vagyok, akkor azért akkor az sosem jó, hogy nem tudok teljes értékű munkát végezni a csapattal, nem úgy jönnek a azok a pozíciók, amiket elvárok én is magamtól, szóval sosem jó, senkinek se jó, sem a csapatnak, sem nekem, amikor az ember félig sérült, és szívét, lelkét kiteszi, de érzi, hogy nem megy. Úgyhogy mostanak örülök, hogy tényleg jól érzem magam a bőrömben, és itt vagyok.
3: Körülbelül a csapat is így volt talán az Európa-bajnoksággal, hogy szívét, lelkét kitette januárban, de valahogy azt éreztük, hogy valami nem megy, vagy valami nem ugyanúgy sikerült, mint ahogy azt a fiúk szerették volna. Te hogy láttad, hogy nézted azt az EB-t, hogy nem lehettél ott, nem segíthettél, pedig biztos lett volna olyan periódus, amiben igen, sikerült volna.
5: Hát igen, nagyon nehéz volt ezt otthonról végignézni, mert ez egy újdonság volt számomra. Nem tudom hány év után, ez volt az első világverseny, amit ugye kihagytam, és nem tudtam ott lenni a srácokkal. Igen, voltak olyan mérkőzések, ahol azt gondolom, hogy tudtam volna rengeteget segíteni a csapatnak, de ahogy elmondtad, ők azért kitették szívüket, lelküket, és tényleg csúsztak, másztak azért, hogy minden mérkőzést megnyerjenek. Ilyen a sport, most már itt a férfi mezőnyben rengeteg olyan csapat van, aki egyre jobban tud kézilabdázni, és nem lehet senkit leírni a meccsek előtt. Láttuk a Svájcot is, senki nem számított arra, hogy milyen kézilabdát fognak játszani, aztán mégis okoztak meglepetést, úgyhogy itt a férfi mezőnyben tényleg most már a kis csapatok is tudnak nagy meccseket hozni, és meglepetések szoktak születni.
3: Viszont a VB-selejtezőkön nem egy kis csapat, hanem a lehetséges ellenfelek közül talán a legnagyobb csapat az ellenfeletek, Szerbia. Amikor megtudtad, hogy velük lesz ez a párharc a kulcsfontosságú VB-ért, akkor mire gondoltál, és azóta mi van a fejedben Szerbia kapcsán?
5: Hát természetesen szerintem senki nem örült nekik, úgy, ahogy ők se örültek nekünk, úgyhogy mindkét csapat számára ez egy nagy falat lesz, és biztos, hogy két meccsen fog eldőlni ez a párharc.

0: tényleg abban van, hogy küzdenek, és milyen körülöttük a szurkoló tábor. Neked erről milyen tapasztalataid vannak, hogy nagyjából mi fogadhatott titeket?
1: Hát játszottam már egy-két nehéz szurkolótábor előtt, de most az egyik csapattársunk mondta, hogy azért készülünk a legrosszabbakra, ott, ami várni fog minket, az nem lesz könnyű feldolgozni. Úgyhogy ezt félre kell raknunk, ki kell zárnunk, mindenki tudja, hogy mi vár ott ránk, és tényleg csak a saját magunkkal és a mérkőzésekkel foglalkozni. Tudjuk azt, hogy egy nem a legjobb játékvezetői páros fogja fújni, az sem lesz egyszerű, most ezt nem akarok előre rosszakat itt elkiabálni, de már úgy megyünk oda, hogy fejben tényleg készülünk arra, hogy csak a játékkal és csak a mi kézilabdánkkal foglalkozunk.
0: Ugye a szerbeknél végül Kukić nincsen, aki azért egy fontos szereplő. Vannak olyan játékosaik, akik BL Final Four-ba jutottak be nemrég. Tehát azt lehet mondani, hogy azért egy egyénenként jó formában lévő csapat. Te most itt az edzőtábor elején mit láttál a magyar válogatotton, hogy milyen formában, fejben hogy vagytok? Mert itt azért vannak sokan olyanok, és nem csak rád gondolok, akik sérülésből jönnek vissza, vagy éppen akár nem is játszanak a klubjukban.
1: Igen, ugye a válogatott szempontból az sosem egyszerű a szakmai stábnak, hogy rakja össze a csapatot, hisz, ahogy elmondtad, rengeteg olyan játékos van, aki nem kap elég szerepet a klubjába, vagy éppen sérülésből jön vissza. Úgyhogy ebből a szempontból most ezeknek a játékosoknak itt van 3 napuk összeszedni magukat, és csütörtökön egy élethalál meccset vívni a szerbek ellen. Úgyhogy ezeket is félre kell tenni, és tényleg most valahogy ezen át kell lendülni azoknak a játékosoknak is, akik éppen kevesebb szerepet kapnak a klubjukban, mert ez annál most sokkal fontosabb, és a pályán azért vagyunk mi itt idősebbek, akár én kapitány, hogy ezeket a játékosokat segítsük és támogassuk a nehezebb helyzetekben.
0: Akinek lett volna kétsége afelől, hogy kijövünk abból a bizonyos alagútból, kijöttünk, és az alatt, amíg meghallgattuk Bánhidi Bencét, végül stábunk elért Nizsbe. Ákos, mik az első tapasztalatok így a környékről? Amíg kigondolod, addig mondom az enyémet, mert azért Dél-Szerbiában vagyunk. Ugye a szó tényleg nem pejoratív értelmében, azért itt ez már egy Balkán, tehát hogy itt vannak ilyen egyértelmű jelei annak, hogy elég délen vagyunk. Ugye hogyha valaki jön Belgrád felől, vagy Magyarország felől, akkor itt ágazik el a szerb autópálya balra Szófia felé, jobbra meg Szkopje felé, és akkor ennek az elágazásában van itt Nis, ami hát egy érdekes város, egy ilyen folyóvölgy. Egy domboldalon lakunk, mi ugye most már megérkeztünk a szállásra, és nyilván a magyar válogatott is a sajátjára. Előbb kaptunk információt, hogy nekik azért egy normálisabb útjuk volt ide Nisben, ennek örülünk, nekünk végül kevésbé. Én annyit láttam, hogy elég sok a kóbor kutya. Te mit láttál itt a környéken?
2: Hamisítatlan Balkán, ebben teljesen egyetértek, ebbe igazad van. Amit láttunk is, meg amit megerősített a fél éve itt élő szállodai dolgozó kolléga, az, hogy ez olyan nyugodtabb kisváros, nem egy ilyen nyüzsgő, hajtós, pörgős, mint mondjuk amilyen Belgrád. Viszont az már is egy furcsa élmény volt, vagy tapasztalás volt, hogy itt a mi szállásunkon, a külön teremben, az étteremben, természetesen a dohányzós szakaszban a 86-os világbajnok csapat találkozott össze a szerb szekciója, hiszen akkor még jugoszláv színekben verték meg a magyar válogatottat a svájci VB döntőjében, és én nekem az a sejtésem, hogy ők a holnapi meccsre meghívottként érkeztek, úgyhogy alig, hanem majd őket köszöntik a helyszínen is. Ez valószínűleg egy nagy esemény lesz, nyilván ezt szeretnénk is majd figyelni, úgyhogy erre már is kíváncsiak vagyunk, ez a dolog kíváncsivá tett, úgyhogy a kézilabda úgymond láz, az úgy most már egy kicsit érezhető, még hogyha így ugye véleményként azt is hallottuk, hogy a jelenlegi generáció azért nincs közelébe sem a régi nagyoknak.
0: Igen, én nem szeretem hivatkozási alapként használni mindig azt, hogy a

0: a helyi taxisofőr, a helyi szakács, a helyi pincér mit mond. Most csak nyilván azt, amit láttunk, ott egy helyi pincérünk mondta azt, hogy ott ül mögöttünk az aranygeneráció, ő úgy hívta ugye a 86-os csapatot, a maiakra meg igazából legyintett, majd erre mindjárt visszatérünk, hogy lehet-e tényleg legyinteni rájuk. Viszont az tényleg a Szerb Szövetségtől egy ilyen érdekes, pontosabban szép gesztus, hogy hát nem egy külön ebédet szerveznek, vagy egy külön vacsorát a VB döntősöknek, hanem tényleg egy teltházas nisi csarnokban fogják ezt a csapatot tulajdonképpen megünnepelni, és ugye 7 vagy 8 embert számoltunk ebben a külön teremben. Most annak nem néztünk utána, vagy legalábbis én biztosan nem, hogy abból a 86-os csapatból származásilag hányan voltak végül valóban szerbek, de hát tudjuk, hogy abban voltak szlovénok, bosnyákok, montenegróiak is, tehát horvátok persze, tehát értelemszerűen azért a csapatnak, annak a csapatnak a gerincét a szerbek adták. Mekkora motiváció lehet ez akár a helyi közönségnek, hogy egy ilyen gesztust oda-vissza gyakorolnak a felek. Gondolok itt arra, hogy ez a csapat végül idejött, tehát a mostani csapatnak, mostani szerb válogatottnak ez lehet egy olyan, hogy na hát akkor tessék, lehet őket megnézni, lehet utánuk csinálni, ki kéne jutni a VB-re, mert ugye egy nekik például ki is maradt.
1: Igen, az előző világbajnokságról egy spanyolok elleni összesített egy gólos
0: Igen, mert kikaptak
1: vereséggel.
0: 4-jel Spanyolországban, ha nem 4-jel, akkor 3-mal, és ha 4-jel kaptak ki ott, akkor
1: 1-jel
0: 3-mal,
1: kevesebbel,
0: 1-jel
1: igen.
0: kevesebbel nyertek itthon. Szóval az nagyon minimális különbség. Majdnem, hogy a lehető legminimálisabb.
1: Igen, én nem gondolnám, hogy erre szükségük van, erre a plusz motivációra. Szerintem játékos anyagban elég erős csapat, összerakva még talán nincs annyira. És ez lehet a mi esélyünk, ahogy ezt már korábban is beszéltük. Ugye a világ kézilabdája, meg az európai is azért nagyjából a kettő átfedésben van. Az pillanatnyilag én azt gondolom úgy néz ki, hogy a legfelső polcon Dánia van, és ez a polc magasabb, följebb van a többieknél. A második polcon 3-4 csapatot találunk, és a harmadik polc egy rendkívül népes polc, és azon szerintem mi is ott vagyunk benne a sűrűjében, és a szerbek is ott vannak. Talán ők egy kicsit még szélebben, a polc széle felé, mert még a közelmúltban azért nem bizonyították, hogy mondjuk 8-ba vagy 6-ba, ugye a Final Weekendre, ahogy az EB-ken hívják, képesek eljutni, viszont az, hogy egy csapatot, egy nagy csapatot, akár második polcosat is képesek megverni, azt már bizonyították, mert ezt az Európa-bajnokságon megtették, ráadásul azt hiszem, hogy inkább ellenszélben, mert Herningben jóval több német szurkoló volt, mint amennyi szerb szurkoló azon az EB meccsen, amit megnyertek. Úgyhogy szerintem ez egy teljesen kiegyenlített ilyen szempontból, pláne egy ilyen mérkőzésen Szerbiában kiegyenlített. Én valamiért azt érzem, hogy ha mi ebben a párharcban jók vagyunk, és győzelmi esélyünk van, vagy győzhetünk, akkor már az első meccsen is jók leszünk. Tehát azt kevésbé érzem, hogy itt mondjuk 4 gólos vereség, otthon 6 gólos győzelem, és így jutunk tovább. Ezt kevésbé érzem. Én azt gondolom, hogy ha jók vagyunk, akkor már ez holnap is kijön.
0: Vagy épp esetleg fordítva, mint történt annó a szlovén-magyar relációban még 2018-ban Koperben, hogy Koperben nyertünk nagyon, és aztán Veszprémben meg rezgett a léc. Ugye ebből a szempontból az utóbbi két világbajnoki selejtezőn nagy szerencséje volt a magyar válogatottnak, hogy ugye 2023-as VB előtt Izraellel kellett játszanunk a
1: Akkor meg
0: kiutásért,
1: talán Litván.
0: legutóbb Litvániával, és ugye az egy olyan sorsolás volt, ahol mondjuk speciál Spanyolország nem jöhetett szembe, de azért csak volt egy spanyol-szerb összecsapás, csak volt egy svájci-szlovén összecsapás, tehát ott is voltak nagyon jó párharcok, és amikor Chema Rodriguezék többször mondják, hogy nem volt szerencse a sorsolással, azért ez a mondat igazából csak talán a Párizsi olimpiára igaz, hogy nem volt szerencse a sorsolással az előtte lévő VB-selejtezőkön, VB-ken, talán a 24-es EB-n nem, de azóta is a 2025-ös Varasdi világbajnokságon is szerencse volt a sorsolással. az idei Európa-bajnokságon sem lehetett volna egyébként panaszunk rá, tehát igazából ez a karma, amit eddig dobott a gép ennek a csapatnak szerintem sorsolásból, az valahol lehet, hogy most veszi vissza, de ugye Bánidi Bence is erről beszélt, hogy két mérkőzésre kell készülniük, tehát az első mérkőzés szerinted semmiféleképpen sem hozhat döntést nem, ebben a párharcban.
1: Nem. Valami irányt adhat, de egy nagy különbséget sehova se várok ezen az első mérkőzésen. Egyébként ma már lejátszottak néhányat, és hát mondjuk az osztrák-lengyel a várt szoros eredményt hozta, de lengyel vendéggyőzelmet. A görögök megverték a hollandokat például, ez szerintem meglepetés, még ha csak két góllal is Görögországban. Svájc-Olaszország az 3 gól lett Svájcnak, szerintem az a párharc is szoros lesz. Pedig Svájc, mi a kettőt ismerhettük, hiszen Svájccal is játszottunk, az olaszokkal kétszer is mostanában, igen. Hát a franciák és a norvégok azok simán nyertek, ebben nincsen meglepetés, de nekik az egy gyengébb ellenfelük volt. Úgyhogy itt is látszik, hogy amikor ez a vagy felső középkategória, vagy alsó középkategória egymással találkozik, akkor az rettenetes szoros egy-két labdás mérkőzés, és hát 120 perc alatt pedig ugyanígy egy-két labdás párharc lehet.
0: Ugye a magyar válogatott vasárnap este, hétfőn délelőtt gyűlt össze, ez azt jelenti, hogy volt egy hétfőjük készülni, illetve egy kedjük, mert szerdán utaztak Nizsbe, és amikor visszatér a válogatott, akkor az péntek este, amikor van lehetőség gyakorolni, illetve szombaton, ugye már a veszprémi vasárnapi találkozóra. Igazából a szövetségkapitánynak, hogy jól összeadom ezeket az időket, 3 napja van kiuttatni a csapatot a VB-re.
1: Igen, és ezért lehet az, amiről beszéltünk, hogy az a tudás, ami nálunk már felhalmozódott hónapok alatt, hogy mik is vagyunk mi a mi arcunk, mi a mi játékunk, mi a mi stílusunk, hogyan nyerünk, és mi az, amit esetleg elrontunk, és akkor nem nyerünk. Ezeket mi már jobban tudjuk szerintem, mint a szerbek. Tehát én nekem nem szokott tetszeni az, hogy a kézilabdázóknak ugyanilyen világbajnoki, Európa-bajnoki, stb. Sorozatokban egy ilyen páros meccsre fele annyi idejük van, mint a futballistáknak, mert egy futballcsapat, amik összegyűlő, 2 hét alatt játszik le 2 meccset, és edzhet egy csomót a válogatottal. A kézilabdázóknak 1 hetük van ugyanerre. Ez jóval nehezebb, de lehet, hogy most ebben a relációban, így a szervekkel összevetve, akik még szerintem kicsit tanulják ezt a feladatkört, és tanulják önmagukat is, meg az edzőjüket is, meg minden. Ezzel szemben ez most nem is jön olyan nagyon rosszul, hogy nekik is ugyanilyen kevés idejük van, ugyanilyen kevés alkalmuk van, ugyanilyen kevés edzésük van, mint nekünk.
0: Ezzel kapcsolatban is kérdeztem az edzőtáborban a Palasics Kristófot. Szerbia jön egy világbajnoki selejtezőn, ez így kimondva azt tudom, hogy nem szerepelt az álmaitok között már, mint párosítás gyanánt, hiszen a talán legerősebb ellenfél jön. Viszont milyen formában érzed a csapatot itt a kis mini edzőtábor elején? Ugye 2 napotok van körülbelül felkészülni erre a csatára. Hogy jöttetek ide, hogy milyen állapotban van úgy unblock a csapat?
2: Nyilván ennek van egy olyan része, ami ki, hogy van a klubnál, milyen formában, ki mennyit játszik, milyenek az edzések, ki éppen melyik bajnokságban, vagy a BL-nek melyik szakaszába tart. És ez ilyenkor nyilván mind befolyásolja, viszont azt gondolom, hogy ez, amikor ide jövünk a vállalathoz, és kezdődik a közös hét, ilyenkor ezt mindenki félreteszi. Én azt gondolom, hogy ilyenkor mindannyian próbáljuk az előző válogatott összetartásról fölvenni a fonalat, mindenki azokkal az érzésekkel jön vissza, amikkel akkor elváltunk, és ezt próbáljuk továbbvinni. Úgyhogy ilyenkor egy teljesen új hét jön, tényleg egy teljesen tiszta lappal, és csak azokkal a dolgokkal foglalkozva, amik most itt nekünk fontosak. És ez az olyan dolog, ami szerintem mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy kihozza magából a maximumot, és ne legyen benne abban, ami éppen a klubban történik, hanem itt megmutassa azt, hogy miért vagyunk itt.
0: Jó, témánál vagyunk akkor egyből. Bartucz Lászlóval, ti ezt könnyedén félre tudtátok tenni. Ő ugye nagyjából nincsen ott most már a Melsungen keretében, te pedig ott vagy, de jobbára nézed azt, hogy hát hogy véd az első számúvá vissza a vanzsát kapus.
2: Igen, de viszont azt gondolom, hogy Lacival mind a ketten tükörbe tudunk nézni, hiszen mindannyian, vagy mind a ketten, és ezt most halálkomán mondom, minden egyes nap megyünk és külön csináljuk a mi dolgunkat. Akár a Harisszal itt a válogatottból, akár a Tordival, az eredeti edzővel folyamatos kontaktusban vagyunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk magunkat fizikálisan és mentálisan, illetve szakmailag azon a szinten tartani edzésekkel, ami nekünk kell, és ezt mi tényleg minden nap alaszkóval, ezt minden nap megcsináljuk. Pluszba elmegyünk, és már amióta ez a sorsolás kiderült, azóta tényleg azzal motiváljuk magunkat, hogy jönnek a szerbek, és ez minden nap elhangzott, és ők már kettőt edzettek, úgyhogy mi minden nap megyünk ezért, és edzettünk. Nyilván azt nem lehet elvenni, a meccs a legfontosabb dolog. Viszont azt gondolom, hogy mindenketten azzal a formával és azzal a gondolkodással jöttünk ide, hogy megmutassuk azt, hogy képesek vagyunk ugyanonnan folytatni, ahol abba hagytuk, vagy ahol amelyik tartott az időszak, ameddig vissza nem jött a másik kapus mezőnyembe, és nagyon-nagyon motiváltan várjuk ezt az egészet.
3: Ami kell is majd, két mérkőzésen dől el a világbajnokságra jutás, mi az, amivel ti jobbak lesztek szerinted a szerbeknél? Hol lehet őket megfogni, mi az a ti erényetek, amivel jobbnak kell lenni?
2: Én azt gondolom, hogy csapatszinten és egyéni szinten több olyan játékosunk van, aki extra teljesítményt hozzá tud tenni. Nyilván ennek van az egésznek egy csapat teljesítménye, ami nagyon-nagyon fontos lesz, és ami azt mondom, hogy az erősségünk volt, azért most már nagyon-nagyon régóta, világversenyek óta föl tudtuk venni olyan csapatokkal a versenyt, amik papíron talán erősebbek, viszont mi tényleg úgy küzdöttünk, hogy megőrültünk, ami szerintem nekünk egy nagyon előnyünk, és nyilván azért egyre több játékosunk játszik olyan bajnokságokban, illetve olyan helyeken, ami fontos szerepeket, ami meghatározó, és ez mindannyiunknak, ahogy telik az idő, akár csak egy pár hónap, azért ez mind tapasztalatszerzés, amit remélhetőleg ilyenkor minél jobban tudunk kamatoztatni. Úgyhogy én ebben látom azt, hogy mi erősebbek tudunk lenni, illetve nyilván azt, amit az edzővel felkészülünk. Nekünk a Csema, azt gondolom, hogy ha ő azt mondja, hogy mi ugorjunk feljebb bele a Dunába, akkor mi beleugrunk, és mi nagyon-nagyon bízunk benne és hiszünk benne, és azt gondolom, hogy ez a mi útunk.
0: Ugye borzasztóan érdekes a két magyar kapusnak a jelenlegi helyzete, mind a kettejük állomása Melsungen. Azt most már hetek óta tudjuk, hogy Bartucz László majd vagy így, vagy úgy, de Veclárban folytatja, többek között azért, mert Nebojsa Simics vissza tudott térni, és így Lackó létszámon felülírvé vált, a keretbe sem fér be Bundesliga meccseken nagyon rég védett tét helyzetben, és tulajdonképpen Palasics Kristóf is, hiszen jobbára oldalról nézi, ahogy én fogalmaztam neki, azt, hogy Nebojsa Simics hogy véd a Bundesligában, illetve ugye a nemzetközi porondon. Amit még az interjú előtt pedzegettél, hogy ugye ez az összecsapás, ez a VB párharc, ez ugye időben hogy adódhat össze ennek a felkészülése. Számomra az is nagy kérdés, hogy most így, hogy nem a szezon után van, hanem még tulajdonképpen szezon közben, annak igaz már a hajrájánál, ez kire milyen hatással lesz. Nem vagyok benne biztos, hogy egyébként a magyar kapusok szempontjából ez egy jó időpont, mert még pont nem tudják maguk mögött hagyni azt, ami ebben a második fél évben történt velük, ami szerintem nem olyan pozitív. Ugyanakkor Palát is hallhattuk, hogy ez itt egy teljesen új lap a válogatottnál, és Csema Rodriguez terminológiája szerint ez egy olyan család, ahova mindenki bizalommal jöhet, csak hát más kérdés, hogy ez a bizalom elége két meccsre és kijutni a VB-re. Te erről mit gondolsz?
1: Amikor Bartusz Lacival beszélgettünk egy vagy két podcasttal ezelőtt, ő mondta azt, hogy ő a melót azt ugyanúgy, sőt még inkább beleteszi így, hogy nincsen neki meccsterhelése, meg nem kell meccset játszani, vagy nem játszik meccset, és ebben biztos vagyok, hogy Kristóf így ugyanúgy beleteszi, úgyhogy az, hogy ők bennük meló benne van, a munka benne van, a képesség, meg a tapasztalat, a bizonyítási vágy benne van, ez szerintem még jól is elsülhet ilyen szempontból két ilyen mérkőzésen, mert hosszú távon ezek azért kiszoktak jönni, amikor a sportoló dolgozik. Néha, nem tudom, futballistáknál mondjuk azt, hogy a gólok benne maradtak, mert a kispadon felejtették, mert sérült volt, mert nem tudom micsoda, egy fél szezonon keresztül, és akkor hoppa, nagy tornán meg mégis robbantani tud, mert a munkát beletette, mert a bizonyítási vágy benne marad. Én szerintem ez jól is elsülhet, pláne, hogyha összerakod azt, amit januárban láttunk, ahol azért támadásban időnként 15-20-25, sőt volt olyan meccs, ahol 35, ez a Svájc elleni meccs volt, percre a támadójáték nagyon-nagyon nehézkes volt, de a védekezésre és arra, hogy a védőpárosuk és a kapus összhangja az működik, azt mondjuk jó, Svájc meccs pont nem jó példa, de az összes többi meccsen arra tudtunk építeni. És azt gondolom, hogyha ez az összhang, ez a Ligetvári, Sipos és kapus összhang, ez működik, ez felhozhatja azokat a kapusokat is, akik mostanában nem tudták bebizonyítani, hogy mit tudnak, és ha jó teljesítmény nyújtanak, akkor az győzelmi esélyre is alapot ad a számunkra. Szerintem jó kapus teljesítmény nélkül nem fogunk tudni nyerni Szerbiában, úgyhogy ez kell.
0: Igen, ez szinte egészen biztos, ezt én is osztam, csak mondjuk ezt a kapus páros beválogatást jelen pillanatban, mondjuk az EB-hez képest, nem érzed egy 19-re lapot húzásnak, mert mondjuk a kerethirdetés pillanatában én személy szerint azt gondolom, hogy Mikler Roland volt a legjobb formában lévő magyar kapus, de még sőt, azt is megtudom... Igen, pont ezt akartam mondani, még lehet, hogy azt is megkockáztatom, és mondjuk egy Európa kupában menetelő Tatabányának mondjuk van egy olyan bőkeretben lévő Andó Arián nevű kapusa, aki hát legalábbis véd. Velük szemben, és most mondtam csak két nevet, idézőjelben csak, nem Lutrie két olyan kapust behívni, aki ugyan már az elmúlt években bizonyította, hogy a válogatottban tud bombaformát, na de nagy kérdés, hogy most milyen formában van. Szóval igazából ez lehet egy számunkra is egy meglepetés faktor.
1: Igen, de ha meg azt a
0: nem is akarom rájuk kihegyezni,
1: gondolkodást, módot figyeled, poszt. Hogy ők dolgoztak együtt az előző, nem tudom, fél évben ezzel a védelemmel.
0: Világos.
1: Ők tudják, hogy a Sipos Ligetvári milyen sávokat, milyen kontaktokat segít nekik. Ebből a szempontból meg lehet, hogy az lett volna a Rutri, hogy a nem tudom, hogy mióta nem válogatott Mikler újra előkerül. Egyébként szerintem, ha tényleg pusztán lecsupaszítjuk kapus formára, hogy mondjuk jön az Itzer védelem nélkül, és pillanatnyilag kivédi ki a legtöbbet belőle a formáját tekintve, akkor lehet, hogy tényleg Mikler, sőt, majdnem biztos vagyok benne, hogy tényleg Miklerről kellene beszélnünk, de lehet, hogy itt egységben és folyamatban, vagy folyamatosságban van a gondolatmenet. Csemát ismerve azt gondolom, hogy ez lehet mögötte, és azért olyan nagyon sok alkalomra nem emlékszem, amikor akár Palasics megkapta a bizalmat, lehetőséget, ott volt, és nem teljesített, és olyanra sem, amikor nem tudom, Bartusz Laci általában csereként, de bejön, és nem tudom, hogy 10 percet jól kell védenie, és ő 10 percet nem véd jól, ilyenre is nagyon ritkán volt alkalom. Én nagyon bízom benne, hogy ez mindenkire, védelemre, kapusra egyaránt pozitív hatással lesz.
0: Van-e még más olyan poszt, ami szerinted ebből a szempontból reflektorfénybe kerülhet nálunk? Abból a szempontból értem, hogy akár valakiből a válogatott szereplés extrát hoz ki ahhoz képest, amit mondjuk az elmúlt fél évben akár a klubjában láttunk belőle. Ugye gondolok itt az átlövőkre, balátlövő poszton Bodó Rihárd nincsen, van Szita Zoltán, aki meg volt már ennél jobb Európa-bajnoksága, és ugye
1: jobb szezonja,
0: igen, és ugye sérülés miatt a válogatott elő márciusban nem volt. Győri Mátyás megint itt van a keretben, nagy kérdés, hogy meccs keretben lesz-e számomra pont amiatt, mert azért téthelyzetben ő nagyon rég volt ott ebben a csapatban, ha már az összeszokást említjük. Jobb átlövő poszton Ilicsnek és Ónodi János Kútinak is azért hullámhegyekkel és völgyekkel teli ez a klubszezon, hol játszanak, hol nem. Tőlük is kell valakitől extra. Látod ezt az extrát most jelenleg a meccs előtt egy nappal valakiben?
1: Igen, ez szerintem az egyik leginkább érdekes kérdés, hogy egyrészről ki az, aki távoli zónából veszélyt tud jelenteni, méghozzá konstans veszélyt. Szerintem akiket felsoroltál, abból leginkább Szita Zoli az, aki távoli zónából eredményes tud lenni, de azért ne, ő nem az, aki 8 gólt lő egy meccsen távoli zónában, hanem azt az egyet-kettőt belövi azért, hogy kilépjenek rá, és utána már be lehessen játszani mondjuk a beállónak, vagy tovább lehessen játszani mondjuk az üres befutónak, vagy ilyesmi.
0: Pláne, hogyha a szokásos elsőbe megy.
1: Igen, igen. Szerintem a két meccsen egyszer Máté Dominikkal is meg lehet, vagy meg próbálkozhatunk, mert ő az, aki állandó veszélyt jelent akár 9 méteren túlról.
0: Őt egy kicsit későbbi topikból akartam felhozni, hogy ugye tudjuk, hogy a sorozat terhelés nem bírja, a kettő meccs az minek számít, sorozatnak vagy
1: hát
0: sem?
1: Hát így, hogy 3 napon belül van, szerintem így igen. Szerintem így igen, úgyhogy az egyik meccs támadójátéken, nyilván ő támadójátékban a rövid oldalon lehet segítség, szerintem ő előkerülhet az egyik mérkőzésen, és ő lehet az az X-faktor, aki akár ezzel mondjuk, hogy 3 gólt szerez távoli zónából, és onnan kilépnek, és akkor mennek a passzok akár a szélre, akár a beállónak, akárhova, az segíthet. Nem azt gondolom, hogy 9 góllal fog a meccs embere lenni, de az, hogy 3 távoli gól segít a játékunkon, az szerintem benne van.
0: Jó, hát vannak itt tehát olyan variációs lehetőségek, amikből építkezhet ez a magyar válogatott. A gerincét nyilván ismerjük, azt, hogy jelen pillanatban ez a téthelyzet, ez a világbajnokságra jutás lehetősége, kiből mit hoz ki, azt viszont egyelőre nem tudjuk. A szerbekről tudnivalókat pedig a NIS bevezető úton mi eddig tudjuk, illetve eddig tudtuk. Csütörtökön 18 órakor kezdődik tehát a Szerbia-Magyarország világbajnoki selejtező mérkőzés. Élőben közvetítjük majd a találkozót NIS-ből az M4 Sporton, illetve az m4sport.hu-n. Ezt élőben nézhetik. Egy kis helyi felvezető műsorról is készülünk majd, ez nagyjából 17 óra 40 perc után a Tour de Hongrie bármikor is történő befutója után fog megtörténni. Tartsanak majd akkor is velünk. És majd természetesen vasárnap is, amikor a párharc végleg eldől, akkor majd Veszprém, mert hát hogyha tehetik, akkor még jöjjenek ki akár a helyszíne is, hiszen biztos, hogy el kell majd a buzdítás a fiúknak. Varga Ákossal mi egyelőre idáig tudtuk a történetet, reméljük, hogy egy kis formabontó adás formátum így belefért ennek a világbajnoki selejtezőnek a felvezetéséhez. Mi csak annyit tudunk kívánni, hogy majd januárra ebből egy világbajnoki szereplés is kisüljön. Köszönjük a figyelmüket!
4: Ez volt a 40x20, a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sport Rádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Köszöntöm az utánpótlás.hu magazin műsorának hallgatóit, én Nagy Dániel vagyok, a mai vendégem pedig az MTK Budapest ifjúsági világ és Európa bajnok kajakosa Mircse Iván és edzője Velenszky Tamás. Üdvözöllek titeket a stúdiumban, sziasztok!
4: Sziasztok.
3: Sok minden aktualitásról lehet majd beszélni, sok szép sikerről, ezeket mind felidézzük majd, de egy kis múltidézésre kérnélek, Iván, először is, mert ha jól tudom, Hajdúnánáson ragadtál lapátot először, ami nyilván van kajakkenus élet, de hát azért mégsem a központja talán Magyarországon a sportágnak. Hogy keveredtél te a hajóba, illetve a vízre először?
4: Ez apukámnak köszönhető, meg anyukámnak, akik öltönyökkel foglalkoznak, és Varga Lajos akkor Hajdúnánáson kajakozott, egy edző volt akkor, és eljött hozzánk öltönyt venni. Az apukám elkezdett rólam beszélni, hogy én 6-7 éves vagyok, tudok húzóckodni, és Lali mondta, hogy ő ezt nem hiszi el, menjek ki a kajaktelepre, és mutassam meg. Aztán megmutattam, kimentem, Bardó Cikliszen is ott volt egy edzőként, aki egyből megszeretette velem a sportot, és onnan indult az én kis pályafutásom.
3: Várjál, azért itt a húzózkodás tényleg 6 éves korban nem, azt hiszem nem egy alapkövetelmény, az hogy jöttél rá, hogy egyáltalán az megy?
4: Hát apukám, ő szeretett fegyencedzéseket csinálni, vett egy csomó ilyen könyvet, volt otthon tolóckodónk, húzózkodónk, és ő mindig edzett, én pedig próbálkoztam őt utánozni, és egyszer csak sikerült.
3: Mi tetszett meg a kajakban, mi fogott meg?
4: Maga a víz közel.
3: Akkor a természetben lévés, levés az ennyire fontos neked az életben?
4: Igen, én nagyon szeretek kint lenni a szabad levegőn, meg a friss időben, jó időben kint kajakozni. Nagyon szeretem tényleg a vizet, meg én kb. Strandon is nőttem fel, és a kajakkenő egyesület kint volt a strand mellett, úgyhogy ez alapból tetszett nekem, úgyhogy talán ezért is szeretem ennyire.
3: Hogy emlékszel vissza, rögtön ráéreztél arra, hogy mit hogyan kell csinálni, vagy azért kellett egy kis idő? Mindjárt nyilván kiukadunk oda is, hogy az első eredmények hogyan érkeztek, de azért gyerekfejjel még talán nem ezen gondolkodtál, hogy itt ilyen-olyan VB-s EB-érmek landoljanak a nyakadban.
4: Hát én amikor egyből beültem a hajóba, akkor mindenki csodálkozott, hogy nem borulok ki, mert akkor még az egy MK1-es volt, amiben akkor fel is tudtam egyébként állni, ami nagyon ritka volt, de akkor még nyilvánvalóan evezni azt tudtam, hogy kezdjek neki, technikám az még sehol nem volt, sőt még amikor Hajdúnánáson kajakoztam, igazából csak ösztönből kajakoztam, meg csápoltam. Talán a korai kisgyerekerőmnek köszönhetem azt, hogy tudtam akkor nyerni fiatalon versenyeket, aztán felkerültem Tiszaújba, és onnantól már egy profi felkészülést része lettem.
3: Tomi, hogyha jól értettem, akkor ugye ebben az időszakban még, amikor ő még először ült a hajóba, te még őt nem láttad, viszont alapjáraton ez mennyire jó előrejelzés, te mint edző nyilván azért láttál már sok ilyet, hogyha valaki mondjuk esetleg egyből meg tudja ülni azt a kajakot.
5: Hát igazából ez nagyon nagy előrejelzés, hogyha valaki nyilván erős magához képest, jól üli a hajót, jó a koordinációs képessége, meg úgy látja egy edző a gyerek mozgásáról is, hogy lesz-e belőle egy akár korosztályos, vagy akár felnőtt szintű versenyző, vagy éppen nem, vagy csak egy ilyen csak időzésen mondom csak, hogy csapatember, mert nagyon nagy szükség van a sportágunkban a létszámra és a csapatra. visszakanyarodok még itt az elére, hogy nem láttam. Igazából láttam, mert ugye én Tiszaújvárosban nőttem fel, meg ott voltam, edző, ott kezdtem el újra visszakanyarodni a kajakkenuszba. Én 2009-ben hagytam abba, de 2013. január 1-én kezdtem el edzősködni. És van egy közös pont Iván is az én életemben, ez pedig Ugi Imre. Ugi Imre bácsihoz került át Tiszaújvárosba Iván, és nekem Imre bá volt a mentorom annak idején, amikor még egyetemre jártam, meg ő gyakorlatilag őneki köszönhetem, hogy én edző lettem, mert én soha nem akartam edző lenni, ezt így ki tudom jelenteni. És az ő noszogatására, unszolására hónapokon keresztül napi telefonhívásaiba került az, hogy én edző legyek. Január 1-én 13-ban, és te mikor kerültél Tiszaújvárosba?
4: 2016-ban.
5: 16-ban, igen. És én 17 szeptemberében jöttem fel az MTK-ba, és Iván pedig 22 szeptemberében csatlakozott újra hozzám. Tehát én már láttam az MK-s eredményeit és mozgását és versenyzését klubon belül, mert ugye egy klubba edzettünk, csak hát ő még nagyon-nagyon kicsi volt, és akkor 22-ben volt az az év, meg az az érettség, úgymond 15 évesen, amikor úgy döntött, hogy vállára veszi a dolgait, és akkor feljön a nagyvárosba tök egyedül gyakorlatilag. És most itt járunk gyakorlatilag.
3: Említetted azt, hogy a Ivánnak a 15 éves kora az egy elég komoly mérföldkövet hozott, ugye akkor kerültél fel, és tulajdonképpen hát önálló életet kezdtél, mondhatjuk így is. Te hogy élted ezt meg?
4: Igen, nagyon nehéz volt elszakadni 15 évesen a családtól, főleg azért, mert én mindent anyukámékkal meg apukámmal csináltam, engem nagyon sok helyre mentünk együtt, és nagyon nehéz volt az, hogy a hétköznapokban nem tudunk találkozni, de minden hétvégén hazajártam, anyukám csinált nekem minden napra ebédet, meg reggelit, meg vacsorát, így lefagyasztva, aztán azt megcsináltam kis rezsón, aztán ez így szépen lassan kirajzolódott, hogy én komolyan gondolom a sportot, és emiatt fennmaradtam Pesten. Voltak olyan pillanatok, amikor úgy gondoltam, hogy haza szeretnék menni, és abba szeretném hagyni visszamenni Nánásra, de anyukám még lebeszéltek róla, mondták, hogy csináljam, úgyhogy rájuk hallgattam, megbíztam bennük, és tovább csináltam.
3: Ekkor még, ha jól számolom, azok az eredmények nem voltak meg, amik mondjuk világverseny kapcsán abszolút kiemelendők. 2023-ban már világbajnoki dobogón állhattál, 2024-ben szintén, ugye 2025, amire majd kicsit részletesebben kitérünk, az meg a, hát mondhatjuk így is, hogy az igazi berobbanást hozta el neked, de vissza így 23-ra, ugye akkor voltál 16 éves, ha jól számolom, tehát azért viszonylag hamar eljött az, hogy így az egyedül lét és az emlegetett nehézségek valamilyen szinten elkezdtek kifizetődni. Számítottál arra, hogy ilyen hamar ilyen eredmények jönnek majd be?
4: Én mindig sejtettem magamba, azt egyáltalán nem gondoltam volna, hogy kijutunk, de én már Tominak meg anyáitnak otthon elhintettem, hogy én szeretnék világversenyen indulni, de akkor még én csak serdülő kettes voltam, voltak 3 évvel idősebbek is nálam, de Gazdag Marcival összeállt egy olyan páros, ami nagyon ütőképesnek bizonyult, és le tudtuk győzni az akkori legidősebbeket a K2000 méteren a második válogatón, és úgy alakult, hogy mi mentünk ki a auronzói világbajnokságra, ami egy nagyon furcsa élmény volt nekem, mert én eddig csak ORV-n vettem részt, világversenyen sohasem, ez egy jóval nagyobb verseny volt, nagyobb falat, de úgy gondolom, hogy helytáltunk ahhoz képest, hogy fiatalok voltunk az idősebbek között.
3: Tomi, milyen érzés ilyenkor egyébként egy ilyen feltörekvő fiatalt látni, beérni? Te, aki ugye már egészen fiatal korában láttad, hogy mire képes, meg hogy milyen potenciál van benne, és hogy ez így kifizetődik, és tényleg beteljesíti azt, amit esetleg láttatok benne. Ez ilyenkor edzői szemmel milyen?
5: Nagyon jó érzés látni azt, hogy azokat a lépcsőfokokat, mérföldköveket meglépi, amit közösen kitűzünk célul, és következetesen én tudom azt neki ellenőrizni és nyilván felépíteni. A szüleivel sokat beszélgettem még azelőtt, mielőtt feljött volna, mert ők már sokkal korábban akarták volna, hogy feljöjjön, de én még nem láttam, nem éreztem benne azt a, hogy mondjam, tovább lépési lehetőséget, hogy meg tudja azt lépni, hogy egy olyan erősebb, magasabb és idősebb korosztályú csapathoz csatlakozon, ahol lesz olyan sikerélménye, hogy ugye ezeken a buktatókon, mint ahogy az előbb is említett, hogy egyedül van fent, fiatal, még gyakorlatilag serdülő korosztályú, hogy a ifi és új számosokkal együtt hogy tudja majd tartani a lépést. Visszakanyarodok egy picit Ugi Imre bának a munkáját megköszönve, hogy nagyon szépen felépítette azt az alapozást, azt a serdülőknek kellően összerakott hosszú edzéseket, alapálló képességeket, meg minden felépített neki, amivel úgy be tudott lépni hozzánk, hogy gyakorlatilag már az első őszi alapozást követő tavaszon már megmutatta azt, hogy gyakorlatilag nem az, hogy tudja velük tartani a lépést, hanem be is tud csatlakozni egy olyan versengésbe, hogy ilyen szóval éljek, ami neki is pozitív volt, és az idősebbeknek is pozitív volt, hogy tudja tartani velük a lépést. De így utólag már ugye, hogy most már elsőves 23-as volt, vagy lett ebbe az évben, így meg még jobb érzés egyébként visszatekinteni, hogy jól döntöttünk bizonyos esetekben.
1: Ez a jövő sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban Budapesten az FM 105.9-en.
3: Önök továbbra is az utánpótlás sport.hu magazin műsorát hallják, a vendégünk az MTK Budapesti Ifjúsági Világ és Európa bajnok kajakosa Mircse Iván és edzője Velenszky Tamás. Ez a 2025 azért volt nagyon fontos Iván az életedben, hiszen utolsó éves ifjúsági voltál. Ez egy nagyon nehéz év, ahogy én képzelem minden kajakosnak vagy kenusnak az életében. Tulajdonképpen a felnőtt kor előtt, és akkor az 23-ra nyilván ki lehet kanyarodni, hogy ez ilyen speciális korosztály, de azért a valódi felnőtt kor előtt ez már tényleg ott a határon van valahol. Érezted-e te ennek a súlyát az év elején, hozzátéve, hogy aztán ugye minden, majdnem minden nagyon szépen alakult, mert ugye az ifjúsági Európa-bajnokságon 2 aranyérem is nálad landolt, K2-ben és K1-ben is tudtál diadalmaskodni, ugye utóbbi a királyszám 1000 méteren azért az mindig nagyon nagy figyelmet vonz, illetve ugye hát aztán az IFI VB az pedig szintén K2 500 aranyérem, illetve amiről majd beszélünk itt a K1 1000, az pedig 4. hely. Mennyire érezted az évad elején, hogy itt ezen az éven adott esetben azért elég sok múlhat, és itt fontos a jó eredmény.
4: Szerintem azért is sikerült annyira jól ez az év, mert Tom és meg én se stresszeltük túl ezt az évet. Igazából már az előtti évben, 2024-ben majdnem én vittem el az 1001-est, hídvégi zalánőzött meg egy kicsivel. Ott már kaptunk szerintem mind a ketten egy elég nagyon bizalomlöketet, hogy jövőre ez meg lehet, meg sikerülhet, és én igazából nem is törődtem egész évben azzal, hogy itt nyerni kell. Nyilván voltak nehezebb időszakok, amikor rosszabbul ment, és én is nyugosabb voltam, de akár amikor kim voltunk Afrikába, akár mindenféle edzőtáborban, szerintem én végig csak arra törekedtem, hogy egyre közelebb jöjjek minden 500 és 1000 méteren a csapattársaimhoz, mert ők akkor már felnőtt versenyzők voltak, és elég jó felnőtt versenyzők. Úgyhogy én igazából abban az évben csak arra törekedtem, hogy minél közelebb jöjjek hozzájuk, és úgy voltam vele, hogyha hozzájuk elég közel tudok jutni, akkor az ifjúsági versenyek nem fognak gondot okozni.
3: Hát szinte nem is okoztak gondot. Ez a 4. hely, amit említettem a világbajnokságon, K1 1000 méteren, ott is inkább az elemekkel kellett talán küzdened, mint azzal, hogy ki mennyire erős versenyző melletted. Nyilván tőlük nem elvéve a dicsőséget, meg a teljesítményt, de azért még erről a 3 említett aranyéremről mennyire szép emlékez, nagyon sablonos kérdés, azért az eddigi pályafutásodnak tényleg ez egy csúcsidőszaka volt. Gondolom, hogy nagyon központi helyet foglal el a szívedben.
4: Igen, ez egy nagyon páratlan év volt, főleg amikor kiutaztunk, hát elsőnek, amikor megnyertük a második válogatót, mind a 3 számot egyébként, mert az 504-esben is indultam, csak abban már nem lehetett elindulni, mert 3 számot ifjúsági versenyző nem indulhat, semmilyen Európa-bajnokságon, se világbajnokságon, de az volt az első nagyobb öröm. Aztán, amikor kiutaztunk Pitestibe, már éreztük azt, hogy jó a forma, jól csúszik a hajó, és amikor megnyertem az 1001-est, akkor én nagyon felszabadult és boldog voltam, hogy akkor most egy kicsi visszahullott abból, amit én megcsináltam, meg amit Tomival beletettünk ebbe, hogy most ezt megcsináltuk, és még másnap ott volt az 500 páros, amire szintén oda tettük magunkat a párommal, Szabó Vilmossal, meg Tomi is ott volt, vakszolta a hajót, szóval az edzőnek se egyszerű dolog egy verseny, mert sok mindenről le kell figyelni, de ezt együtt szerintem ezt a pitesti Európa-bajnokságot tökéletesen lehoztuk.
3: Azért majdnem tökéletes a nyár, mert említettük ezt a VB 4. helyet. Az, hogy egy ilyen szeles időjáráson mondhatjuk nyugodtan, hogy balszerencsésen alakul a szemszögedből egy verseny, ez nem titok, mi beszéltünk utána, bosszankodtál teljesen érthető módon, mert azért ott erősen benne volt, hogy akár egy tökéletes 4x4-et hozzál ilyen szempontból. Mennyire nehéz a ti sportágatokban ezt feldolgozni, hogy az a borzasztó sok munka, amit elvégzel a felkészülés során, egy ilyen néhány percen úgy elmehet, és most azért a VB 4. hely is remek teljesítmény, de úgy elmehet az érem, hogy nem is tehetsz róla, és közben tudod, hogy mennyi munkát tettél bele. Ezt mentálisan hogy tudod te rendezni a fejedben?
4: A versenyen hál' Istennek ezt egyszerűen sikerült, mert nem volt időm igazából hisztizni. Nagyon dühös voltam, meg voltak azért eléggé nyűgös perceim, meg óráim, de hál' Istennek ott volt Tomi, ott volt Szabó Vilmos, a társam a K2-500-ból, ott voltak anyukám, ott volt apukám, anyukám, segítettek nekem, hogy megnyugodjak, és ők is csak arra ösztönöztek, hogy ha már ez nem sikerült, akkor holnap vegyünk elégtételt, és csináljuk meg a K2-500-at, ami sikerült is.
3: Lehet egyébként egy ilyen, és most megint az érmek számáról beszélek, egy ilyen 3x4 az több motivációt ad a folytatásra, mint hogyha 4x4 lett volna?
4: Valamilyen szinten biztosan, mert hogyha valami nem sikerül, akkor a következő évben azt akarjuk, hogy sikerüljen. Lehet, hogy ennek így kellett alakulnia, hogy én nem lettem ifjúsági világbajnok K1000 méteren. Nagyon jó lett volna, de ezt most már nem tudjuk semmilyen dologgal megváltoztatni, mert ez már megtörtént, így alakult, ezt el kell fogadni, és arra építeni, hogy a tanuljunk belőle minél többet, és hogyha esetleg ilyen helyzet van, akkor vagy erősebbnek lenni jóval, vagy pedig kitaktikázni, hogy mi kerüljünk a szélső pályára.
3: Tomi, ti edzői szemmel ilyenkor ezen hogy tudtok segíteni a tanítvány esetében, meg mit kell ilyenkor neki mondani, vagy mik azok a módszer tani elemek, amiket be tudtok vetni?
5: Nehéz volt nekem is, és annak a tudatnak a tükrében, hogy gyakorlatilag a versenyen egész héten ilyen szelek voltak, és a szervező ország, vagy legalábbis ott a szervezőség nem változtatott időpontot a futamon. És ugye azért is voltam bosszús, mert gyakorlatilag az összes versenyszámban ez a papírforma jött elő, hogy az 1-2-es pályán, még hogyha csak egy másodvonalas versenyző is tudott esetlegesen nyerni egy U3-asi bajnoki címet, vagy egy ifi bajnoki címet, itt beleszámítom a kenusoktól elkezdve mindenkit gyakorlatilag. Én a páros döntőjéig voltam bosszús, de hát ugye kijött az Iván a futamról, most nyilván letolni nem tudod, vigasztalni nem tudod, mert teljesen jogosan ideges, nyilván én is, nyilván picit egy kicsit lentebb kellett vinni a fejünkben a vízhőfokot, hogy ne mondjunk egymásnak olyan dolgot, amit később megbánhatunk, hát próbáltuk átbeszélni, meg hát nyilván erre nem tudsz gyógyírt gyakorlatilag. Este átbeszélgettük, meg délután is, hogy nyugodtan legyen ott a páros, meg minden, hát, és az volt a baj, hogy a páros is ugye nagy számú pályán ment, és én azért is aggódtam, hogyha most még a páros is így fog történni, mint az egyes, nem, akkor biztos, hogy káosz lesz. Szerencsére hát olyan fölényesen nyerték meg, hogy még ott az 1-2-es pálya tudott velük jönni a döntőbe, de nyilván tudtak dialalmaskodni, én úgy voltam vele, hogy jó, oké, akkor ennek így kellett lennie, a páros megvan, az egyes meg akkor tegyük úgy, hogy akkor még jobban kell menni, és akkor építkezünk tovább, úgyhogy én azt gondolom, hogy az egyik szám sírt, a másik meg nevetett, de ennek valószínűleg így kellett lennie.
3: Idézek most tőled, Iván, ezt nekem mondtad még korábban, így fogalmaztál, hogy mindent annak rendelek alá, hogy a lehető legjobb kajakos legyek. Rengeteg különböző sportákban nagy klasszisok elmondták ezt már, ez tényleg egy olyan alapvetése a sportolásnak, hogy valaki a legmagasabb szintre jusson el, hogy ezt félgőzzel nem lehet csinálni, még akkor is, hogyha valaki Isten adta tehetség, akkor sem, mert ez a fajta munka és mindennek az alárendelése, jelen esetben a kajakozás alá, az kötelező. Ami a te történeted, vagy ahogyan ez kinéz, ugye, hogy 15 évesen már önállósodtál, és már akkor is céltudatosan haladtál, ez abszolút azt jelzi, hogy nem csak a levegőbe beszélsz, hanem tényleg ezt komolyan gondolod. Milyen ez az életmód a gyakorlatban?
4: Hát szerintem jóval kevesebb szabadidőm van, mint bárki másnak. Nem tudok annyiszor elmenni hétvégén szórakozni, vagy bármit is csinálni, de igazából én azt nem is bánom, mert én mindig szeretek azokba a körökbe tartozni, amiben kevesebb ember tartozik bele, hogy nem a nagy átlagba lenni. Én szeretem ezt az egészet csinálni, szeretem azt, hogy van kihívás az életemben, hogy minden évben egyre gyorsabbnak, egyre erősebbnek kell lennem, és látom azt is, hogy fejlődök én is, és minden évben, ha csak egy-egy másodperccel, vagy akár most öttel bármennyivel jobbak vagyunk, akkor az nekem egy visszajelzés, hogy jól haladunk, és ez nekem fontosabb, mint hogy elmenjek hétvégén, nem is tudom bulizni, pedig erre is van nyilván sor, tehát hogy nem az van, hogy nincsen életünk nekünk, de hogy azért nyáron már ilyeneket nem szabad, de télen azért belefér.
3: Önök továbbra is az utánpótlássport.hu magazin műsorát hallják. A vendégünk az MTK Budapest ifjúsági világ és Európa bajnok kajakosa Mircse Iván és edzője Velenszky Tamás. Április második felében a felnőtt válogatóval kőkeményen elindult az új évad a kajakosoknak és kenusoknak. Mindenki erre figyelt, ugyanis hát kulcsfontosságú év már ez is az olimpiai kvalifikáció tekintetében. Nagyon szépen alakult a válogató, és most itt azért gyorsan, hogy semmit ne adjak ki, puskázni fogok az eredmények kapcsán. A mindenki által figyelt K1000 méteren harmadik lettél, úgyhogy most tudtad először úgy megméretni magadat felnőttek között, hogy elég komoly tétje is volt. Hát nem kisebb nevek mögött értélte be, mint Kopasz Bálint és Varga Ádám. Szintén átdöntőztél K1 500 méteren, ahol ötödikként értél célba, illetve még egy idézeles dobogós helyed volt, K2 500-on is ádöntő, és szintén harmadik hely, ugye a már emlegetett Szabó Vilmossal egy hajóban. Tomi, téged kérdezzek először, hogy ezt vártátok-e ettől a fajta, hát idézeles debütálástól?
5: Gyakorlatilag én azt mondtam az Ivánnak, hogy az 501-esben mindenféleképpen van esélye bekerülni a döntőbe, az 1001-es meg nyilván úgy megnyomja, ahogyan tudja. Mind a két távon én azt gondolom, hogy lépett előre. Kicsit kijavítalak, mert egyébként már tavaly ifi kettesként ő már indult a felnőttek között ugyanezen a versenyen, akkor ötödik lett. De azt a cél tűztük ki célul, hogy 2 másodperceket, hogyha hozunk a Bálinton, akkor talán egy nagyon jó 1001-es időt fogunk tudni 28-ra kajakozni. Ami most nyilván nem akarok belemenni részletesen ezekbe a dolgokba. Az a lényeg, hogy most még a Bálint, hogyha valaki látta a futamot, megnézte az eredményeket, azért még ő nagyon-nagyon kimagaslik a magyar mezőnyből, ugye világszínvonalon extrát tud minden évben nyújtani, de az Iván tudott rajta hozni egy 2-2,5 másodpercet a tavalyi versenyzéséhez. Említetted az előbb az Iván korábbi mondatát idézted, hogy mindent megtesz azért, hogy a legjobb kajakos legyen. Hát én azt gondolom, hogy most ezzel a lépéssel, hogy 1001-esbe is egy nagyon nagyot húzott, 501-esbe bejött egy ötbe, ahol megint nagyon sok, nagyon jó versenyzőt vert meg, illetve 500 párosba megint egy brutál időt jöttek egyébként a Krusz Leventék után is, és a harmadikok lettek. Én azt gondolom, hogy ha valaki tud menni párosba is, olimpiai számban nagyon jót, ilyen fiatalon, 1001-esbe is olimpiai számban ilyen jót, nagyon fiatalon, és ugye 501-esbe is, ami alapja gyakorlatilag a 4-esnek, és Iván esetében azért is jó, mert bármelyik lyukba tesszük a 4-es hajóba vagy csapathajóba, mindenhol hely tud állni. Én azt gondolom, hogy ezzel a hétvégi eredményével és tetteivel nagyon-nagyon sokat lépett előre annak az útnak, azon az úton, amit mondott, hogy a legjobb kajakossá akar válni.
3: Iván, milyen volt ez belülről?
4: Sokkal könnyebb volt versenyezni, mint tavaly, mert azt éreztem, hogy nincsen rajtam semmilyen fajta nyomás és elvárás annak érdekében, hogy jól szerepeljek. Viszont annak ellenére, hogy a parton tudtam azt, hogy akár Kopasz Bálint mellől, vagy Varga Ádám mellől, vagy bármelyik nagy név mellől indulok. Én a parton nyilvánvalóan izgultam, meg gondoltam, hogy nehéz lesz, viszont amikor beálltam melléjük, akár a bemelegítésnél, vagy akár a rajtnál, én úgy gondolkodtam, hogy nem is foglalkoztam azzal igazából, hogy ki vagy mi van mellettem. Úgy gondoltam, hogy ők is csak ugyanolyan emberek, mint én, meg kell őket verni, valahogy el kell őket kapni bármelyik részén a távnak. Nem foglalkoztam igazából azzal, hogy most egy hányszoros olimpiai bajnok van mellettem, vagy éppen milyen világbajnok, vagy ifjúsági világbajnok, vagy 23-as világbajnok indul mellettem. Csak azzal, hogy a saját pályámat minél jobban felépítsem, ne zökkentsen ki senki, és végigérjek a saját távomon.
3: Beszéljünk még erről az 23-as korosztályról egy picikét, ami Iván az esetben ugye most kezdődött meg tulajdonképpen. Hogyan működik az, és ez szintén egy mentális aspektus lehet, hogyha jól gyanítom, hogy valaki, aki mondjuk az ifjúsági korosztályban brillírozik, remek eredményeket ér el, és átlép az 23-osok közé, azért az egy jó pár évet foglal magába, tehát egy EB-n vagy egy VB-n sincsen egyszerű dolga, sőt, sokkal nehezebb lesz ismét mondjuk olyan világverseny eredményt elérni, ami kimagasló, a felnőtt kategóriáról már nem is beszélek. Hogy lehet ezt helyre rakni egy versenyzőnek a fejében, hogy oké, most egy ilyen idézőjeles visszaesés következik, de hát most kell majd itt ebben a következő pár évben beleszokni és elvenni a ritmust itt ebben a felnőtt kategóriában és 23-ban is.
5: Gyakorlatilag én úgy szoktam felfogni ezt a 23-as lehetőséget. Igazából tényleg mint egy lehetőség, hogy tapasztalatot tudjanak szerezni azok a versenyzők, akik igazából nem tudnak egyből belépni a felnőttbe. Ahogyan említetted, ugye ez 5 évet foglal magába. Itt ugye nehéz belőni azt, hogy ki az, aki ifiben nagyon jó volt, és 23-ban is nagyon jó lesz, mert ugye nem tudjuk, hogy milyen mezőny van 23-ban, mert rengeteg olyan versenyző elindul akár az 23-as nemzetközi versenyeken is, akik már gyakorlatilag olimpián is indultak. Lásd, volt két amerikai versenyző is, a Dario, a spanyol versenyző is indult 1001-es, tehát nem tudod kiszámolni azt, hogy melyik évben, mikor, mit tudsz ott elérni, tehát én arra nem nagyon alapozok, hogy ha valaki 23-as VB-re kijut, akkor az gyakorlatilag fix dobogó vagy nem, mert ugye fel kell építeni azt is. Bele szoktam építeni igazából a hosszú távú célkitűzésünkbe az, hogyha most biztosan indulsz egy 23-as EB-n vagy VB-n, és biztosan benne van neked egy olimpiai számos indulásod, akkor már ez egy viszonylag jó év, és akkor azt is be tudjuk tenni a további felkészülésünkbe. Tehát gyakorlatilag ennyi.
3: Más sportágokban ez az ifjúsági és 23 közötti időszak, amikor ez a váltás történik meg, főleg az 23-as vagy 22-es, attól függ, milyen sportágat vizsgálunk, időszak, ez mindig amiatt is kulcsfontosságú és kulcskérdés, mert a lemorzsolódás az nagyon komolyan felüti a fejét, és nagyon sokan ugye, még hogyha nagyon tehetséges is a fiatal, akkor hagyja abba, mert ugye akkor már a továbbtanulás bejön, a munka bejön adott esetben. Kajakkenúban is így van ez? Mekkora probléma ez a kajakkenúban nálatok? Egy kicsit jobban meg tudtok ezzel birkózni?
5: Az elmúlt 2-3-4 évet, ha nézzük, annyira sok és jó U3-as, most csak a fiúkról beszélünk, ugye, jó eredmények születtek, és ezáltal nagyon sok versenyző is van a halmazba, hogy igazából az U3-as mezőnybe is nagyon-nagyon nehéz bekerülni. Tehát most is, hogyha odaálltunk a rajthoz, én összeszámolgattam, hogy a felnőttekkel együtt egy olyan 16-17 versenyzőt tudtam volna úgy felsorolni így az én elképzelésembe, aki mondjuk be tudott volna jönni az 501-es A-döntőbe, és ugye most az 501-es A-döntő az alapja mindennek, hogy most felnőtt négyesbe kerülsz be, vagy U3-as négyesbe kerülsz be az évbe, illetve még ugye közben vannak a világkupák, ahol megint csak tapasztalt szerzésnek is ugye most már világkupa pontokat ugye lehet szerezni az olimpiai kvótához. Nehéz igazából. Tehát azt mondom, hogy hatványozottan is nehéz, az még nem kifejezés, mert tényleg nagyon sok olyan jó versenyző van, most lásd egy betegséget, most beszélgettük itt a stúdió előtt, bármi megfoszhatja egy évben egy jó menő versenyzőt egy adott év szereplésétől, ami lehet, hogy több évre megnyomja a bélyegét rá, és lehet, hogy azért fogja abba, mert most ugye egy válogatós rendszer van, most 365 napot gyakorlatilag azért dolgozunk, hogy ezen a válogatón jól menjen az illető, és ebből kifolyólag eldől, hogy most EB-n, VB-n, felnőtt U3-ba fog tovább lépni, tehát nagyon nehéz.
3: Iván, te hogy tekintesz előre? Nagyon az elején jársz még ennek a korosztálynak, de az eddigi tapasztalatok, illetve magadat hogy látod, hogy szeretnéd ezt az időszakot majd csinálni?
4: Szerintem ez egy nagyon jó belépő volt most, hogyha minden jól alakulna és úgy állna minden, akkor talán még a világkupán egy A4-esbe is tudnék indulni, hogyha nem, akkor talán egy B-be, hogyha nem jön össze a felnőtt szereplés idén, akkor még van egy második válogató az U23-ba, és van ugye az U23-as világbajnokságra lépés, viszont hogyha most kicsit tovább nézek, és mondjuk a jövő évet tekintem, akkor én nagyon bizakodó vagyok a felnőttel, ugyanis szerintem az eddigi években ez volt az eddigi, ha most annyit is megkérdeznénk, szerintem a legnehezebb év eddig a felkészülésből, mert hajót váltottam, amiatt is sokszor kételkedtem, hogy nem jó az a hajó, aztán végül kiderült egyébként, hogy nagyon is jó az a hajó. Meg lapátot is váltottunk, volt körülbelül 7-7 edzőtáborunk, vagy 6-7-7 edzőtáborunk, amiből kb. Én kettő és felett betegen töltöttem, tehát rengeteg edzés kiesett egyébként a betegség miatt, és én emiatt is jobban izgultam egyébként a mostani versenyen, mint a többin. De ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy így is, hát nem így is, mert egyébként egy nagyon jó felkészülés van bennem, mert soha nem mentem még ilyen jól, de hogy így is jól tudtunk szerepelni, és szerintem nagyon bízható az, hogy jó edzéseket csinálunk, jó erőben vagyunk, jó kondit csinálunk, és meg tudjuk csinálni majd akár idén, vagy akár jövőre, vagy azután.
3: Tekintsünk bő két évre előre, mik az álmok?
4: Hát én nagyon szeretnék az olimpián bármilyen számba igazából elindulni, de hogyha azt mondanák nekem, hogy akár négyesbe, akár párosba elindulok, akkor nagyon örülnék, de a legnagyobb álom az egy 1001-es lenne, de hát az a majdnem az egyik legnehezebb táv Magyarországon, mert kettő, majd nem világ, sőt, világklassz is van köztünk, Kopasz Bálint meg Varga Ádám, akiket nagyon nehéz elkapni, meg befogni, de szerintem mindent meg fogunk tenni az elkövetkezendő két évben, meg azután is, hogy valamelyik őket sikerüljen meglőni, vagy akár tényleg bármelyik őket.
3: Tomi, te hogy látod ilyen szempontból a folytatást?
5: Éván említette, hogy ő

0: is úgy állnak majd.
1: Nagyon jó munkát kívánok nektek a folytatásra, meg hogy minden ilyen cél, amit említettetek, az jöjjön be. Követjük majd a fiatal kajakosok, kenusok útját természetesen a nyáron is, és nagyon sok sikert mindenkinek ezúton is, de Iván elsősorban most neked, és nagyon köszönöm, hogy mindkettőtöknek, hogy tudtunk egy picikét beszélgetni, úgyhogy hajrá a folytatásra. Önök az utánpótlássport.hu magazin műsorát hallották Mircea Ivánnal, Velenszky Tamással és Nagy Dániellel. Köszönjük a figyelmet, a viszonthallásra.
2: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió.

0: csoda! Információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Bede Dániel újabb egy évre hosszabbított a Pakssal. Folytatódtak az Ukrajna elleni légitámadások. Országszerte süt a nap. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
1: Bede Dániel megállapodott a folytatásról, így a következő idényben is a Paks NB1-es labdarúgó együttesét erősíti. A Tolnaiak csapatkapitánya a 21. élvonalbeli szezonjára készül. Pályafutása során eddig 527 első osztályú mérkőzésen lépett pályára, amelyeken 172 gólt és 75 gólpasszt jegyzett. Paksi színekben minden sorozatot figyelembe véve már 374 meccsen viselte a klub mezét. A müncheni taekwondo Európa-bajnokság mai utolsó versenynapján Bán Diana és Dékis Zoltán paratekvandós egyaránt az 5. helyen végzett, míg az épeknél Klajkó Dávid 9. lett első EB-jén. Válogatottunk két arany, egy ezüst és két bronzéremmel minden idők legeredményesebb kontinens viadalát zárta. A Szekszárd NB1-es női kosárlabda csapatában folytatja pályafutását Rátkai Eszter, aki a hónap elején bajnoki címet nyert a Pécssel. A 19 éves válogatott irányító, akit egy hónapja kiválasztott az észak-amerikai bajnokságban szereplő Phoenix Mercury, két idényre írta le a Tolnai klubbal, amelyben Magyar Bianca vezetőedző folytathatja két éve megkezdett munkáját. A magyar férfi kézilabda válogatott ma 18 órától Nice-ben Szerbiával játssza a párharc első mérkőzését a 2027-es világbajnoki részvételért. A visszavágót vasárnap 17 óra 30 perctől Veszprémben rendezik. Mindkét összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Folytatódtak az Ukrajna elleni légitámadások. Kijevben 5-en haltak meg, köztük egy gyermek is, és mintegy 40-en megsebesültek. A keleti ország részben lévő Harkivban 28, a déli Odessa megyében pedig 2 sérültről tudni. Ezt az ukrán elnök közölte. Volodymyr Zelenszkij hozzátette, országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, köztük több mint 50 lakóépület. Az orosz hadsereg 500-nál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be éjszaka, főként Kijevet és környékét támadták. Az embereket felszólították, hogy vegyék komolyan a légiriadókat. Tegnap a háború kitörése óta a legnagyobb orosz támadás érte Kárpátalját is. Bekérette Oroszország budapesti nagykövetét Orbán Anita külügyminiszter a tegnapi kárpátaljai dróntámadások miatt. Jevgenyi Arnoldovics Stanislavov fél órát tartózkodott a külügyminiszternél. Orbán Anita a megbeszélés után azt mondta, Magyarországnak elfogadhatatlan Kárpátalja támadása, és Oroszországnak mindent meg kell tennie a mielőbbi tűzszünet érdekében. Közben ma 12 év után ismét tartottak állománygyűlést a külügyminisztériumban. Orbán Anita tárcavezető a közösségi oldalán azt írta, visszatérnek azok a szakmai és stratégiai feladatok, amelyek a magyar diplomácia erejét évtizedeken át meghatározták. A külügyi intézet és az információs hivatal ismét a minisztérium részeként működik tovább. Együttműködést és közös felelősségvállalást szorgalmazott a hazai agrárium szereplői között az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter. Bóna Szabolcs az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok megnyitóján beszélt arról is, hogy csak a társadalmi vita után módosítható a földtörvény, de ahhoz, hogy a magyar agráriumot segítő jogszabály születhessen, minimum egy évre van szükség. Hódmezővásárhelyen, a vidék legrangosabb állattenyésztési kiállításán tenyésztők, termelők, feldolgozók, kereskedők, kutatók, oktatók, valamint szakmai szervezetek képviselői találkoznak. Megdőlt a tegnapi fővárosi szélrekord. A Jánoshegyi meteorológiai állomáson hajnalban 76 kilométeres szelet mértek.
0: Közlekedés.
1: Dolgoznak az M0-ás keleti szektorán az M5-ös felé vezető oldalon, Becsés térségében. A 39-es kilométernél csak egy sáv járható, 3-4 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 06 30 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Holnap felhősebb időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A délies szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 18 és 25 fok várható. A délkeleti tájakon lesz melegebb.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez az újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
3: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az újra töltve című magazin műsor 12. részének rövidített változatában 3 évtizedet ugrunk vissza az időben. A mai témánk az atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítás lesz. Igazán tanulságos történetet hallhatnak, amely az akkori korszak egyik lenyomata is. Tartsanak velünk! Az 1990-es évek közepén két jól sikerült olimpián volt túl a magyar sport. 1988-ban Szöulban 11 aranyat, 6 ezüstöt és 6 bronzot szereztünk, majd 4 évvel később még erre is rátettünk egy lapáttal, a 11 arany mellett 12 ezüsttel és 7 bronzzal tértek haza sportolóink Barcelonából. Az 1952-es Helsinki játékok után az 1992-es volt a magyar sport történetének második legeredményesebb olimpiája. Szöulban és Barcelonában már a szakmai körökben csak úszópápaként emlegetett Szécsi Tamás irányította úszók voltak a magyar sport zászlós hajói, Szöulban 4 aranyat és 2 ezüstöt, Barcelonából pedig 5 aranyat, 3 ezüstöt és 1 bronzot hoztak haza. Nem csoda hát, ha az 1996-os atlantai játékok előtt is nagy volt az elvárás velük szemben. A már kvalifikált sportolók edzőtáborokban készültek, de akadtak, akiknek még nem volt meg az olimpiai részvétel szükséges szintidő, amit csak hivatalos versenykörülmények között lehetett teljesíteni. Ilyen előzmények után került sor a magyar úszósport történetének legkülönlegesebb eseményére, egy budapesti versenyre, amely papíron minden feltételnek megfelelt, egyetlen apróság kivételével. Erre a versenyre valójában soha nem került sor. Mielőtt azonban elmerülnénk a részletekben, lépjünk vissza néhány évet az időben. Fodor Szabolcs, a Ferencváros úszószakosztályának akkori vezetője, az 1990-es évek elején egy kanadai túra során olyan ismertséget szerzett, aminek az évekkel később kirobbanó ügyben fontos szerepe volt.
4: Az egyik versenyen oda jött hozzám egy úr, Mick Thierry, úgy hívták az urat, aki mégis magyar gyökerekkel rendelkezik, tehát magyarul is tudott, és elmondtam, hogy a Swim News magazin szerkesztőjeként és kiadójaként ő állítja össze a világranglistát is abban az időben. A világranglista összeállításával természetesen neki rengeteg jegyzőkönyvre volt szüksége, és megkért engem, hogy a magyarországi fontos versenyekről, országos bajnokságokról, vagy esetleg olyan eredményekről, ami esetleg világkupa, vagy világranglistához fontos, azt én küldjem ki. Úgyhogy megállapodtunk, és én ezeket postai úton mindig küldtem ki.
3: Az 1996-os atlantai olimpia július 19-én megnyitója előtt alig 24 órával a mai nap című napilap olimpiai mellékletében úszókaland az interneten címmel meglepő írás jelent meg. A szerző Volli György így kezdte a cikket. A narrátor Katona László.
5: Csuda egy találmány az internet, az ember össze-vissza kapcsolgat, s olyasmikre bukkan, amelyek megdobogtatják a szívet. Például ráakad egy június 6-a és 8-a közötti magyar olimpiai válogató verseny eredménylistájára.
3: A cikk felsorol néhány eredményt, például, hogy Kollár Miklós 200 gyorsan 1 perc 50,11 század másodpercet úszott, 400 vegyesen Batházi István 4 perc 21,31 század másodpercet, Kis Gergő pedig 4 perc 21,78 század másodpercet repesztett, hozzátéve, hogy ezekkel az eredményekkel a világranglistán Batházi a 8., Kis a 11., Kollár pedig a 19. helyre került. Némi pikétséggel hozzátette a szerző, mindezek ismeretében apró problémának tűnik, hogy a Margit szigeti hajós Alfréd úszodában az említett időpontban műugró versenyt rendeztek, a komjádi létesítmény szervezője Pap István szerint pedig akkor tájt senki nem szerződött velük. A mai napban megjelent írás arra is kitért, hogy az interneten felelhető listán mások mellett Szabados Béla és Lakos Gyöngyel neve is szerepelt, előbbi 3 harmadik és 1 második, utóbbi 1 második és 3. helyet szerzett. Ez azért érdekes, mert Szabados Béla édesapja így nyilatkozott a lapnak. A szöveget Nyágúj Gergely olvassa fel.
6: A fiam akkor itt volt velünk Békés Csabán. Ha jól emlékszem, akkor edzett napközben, este meg szépen hazajött és saját ágyában aludt. Tudja, rosszul áll anyagilag a klub, még az OB-ra is kérdéses volt, hogy szállást tudunk-e foglalni.
3: Ezen a ponton fontos még egyszer hangsúlyozni, a cikk az Atlantai Olimpia rajtja előtt egy nappal jelent meg. Jánosi Károly, a mai nap akkori munkatárs, az írás megjelenésekor már az olimpia helyszínén Atlantában volt, ahol a szövetség elnöke Gyárfás Tamást szembesített az írás tartalmával.
4: Engem fölhívtak a főnököm, az akkori főszerkesztő helyettes, ugye maga is jól ismert sportújságíró Rizskó Géza, hogy tegyek fel néhány kérdést ezzel kapcsolatban Gyárfás Tamásnak, az úszó szövetség akkori elnökének. És de akkor elég furcsa módon hárított el a kérdéseimet, szinte felelősségre vont, hogy miért nem azzal foglalkozom, hogy mennyit úsztak, mit tudom, egerszegék az előfutamok során, hogy milyen csodálatos eredmények voltak. Mondtam neki, Tamás, azért, mert nekem az a dolgom, hogy kérdezzek. Most éppen téged kell kérdezni, hát téged kérdezlek, de aztán úgy el lett, hogy mondjam, a magasabb sarzsi, nem tudom, finoman most nem azt akarok mondani, durva a kifejezést használni, de hát szinte leteremtett, hogy miért ezzel foglalkozom. És úgy valahogy úgy, aztán én elmondtam, tolmácsoltam már Budapest felé a főnökeimnek.
3: A Népszava első oldalán megjelenő listán 11 név és a hozzájuk tartozó fantom eredmény szerepelt. Íme a névsor, amit Katona László olvas fel.
5: Ág Olivér, Batházi István, Cere Attila, Deutsch Tamás, Horváth Péter, Kerékjártó Tamás, Kisgergő László, Kollár Miklós, Szabados Béla, Zubor Attila, Kis Anna Mária.
3: A listához annyi kiegészítést mindenképpen kell tenni, hogy például az Atlantában 200 vegyesen olimpia aranyérmet szerző Cene Attilának ebben a számban természetesen nem volt szüksége fantom időre. Enélkül is tagja volt az utazócsapatnak. Az ő neve mellett 200 gyorsan elért idő szerepel. A Népszava telefonon beszélhetnék Thierryvel, ez Buzgó József, a lap akkori sportrovat vezetője, így idézte fel magazinunknak.
7: Felvettük a kapcsolatot egy Thierry Árpád nevű úrral, aki a Swimming World-nek a ranglistáját, a világranglistáját állította össze, és ugye ilyenkor, amikor országos csúcsok meg nagy eredmények születnek, hát azokat mindig ugye a FINA felé elküldi a szövetségbe, és érkezett ez a FINA központjába, illetve a Swimming World-nek a szerkesztőségébe, és hát ott meglepődve mondta az úr, hogy hát itt olyan eredmények születtek, hogy egy héttel korábban valaki úszott, mit tudom én, 4-28-at, 400 vegyesen, majd egy héttel később meg 4-21-et, ami már olimpiai szintidő volt. És hát akkor ugye ezen elkezdtünk nyomozgatni, akkor felvettük a kapcsolatot a szövetséggel, hát persze ott mindenhol hatalmas elutasítás volt, de hát ugye szépen göngyölődött föl a történet, és hát ugye egyre több beismerés lett, aztán persze pereskedés, fenyegetés volt, Cene Attilának az ügyvédje fölhívott minket, fenyegetőzött, hogy aki egyébként az Ablak című műsornak volt, azt hiszem ilyen ügyvédi részével foglalkozó szakember, és hát azt mondtuk neki, hogy hát ne velünk, hanem az úszó szövetséggel egyeztessen ebbe a kérdésbe, mert mi csak azokat azzal tájékoztatjuk a nagy érdeműt, amit mi tapasztaltunk, ugye, hogy a verseny nem volt, mégis olyan eredmények születtek, amelyek mondjuk alkalmassá tették egy-egy versenyzőt arra, hogy az olimpián induljon. És hát akkor így, hát egy napról napra haladtunk egyre beljebb, hát körülbelül durván azt mondom, hogy egy hónapon keresztül volt címlapon a történet, aztán hát kaptunk innen is, onnan is ideget, meleget, de hát végül is ugye hát a Népszava csak, vagy a sportrovata a Népszavának, pontosabban, csak azt tette a dolgát, mert hát mondjuk azért az eléggé faramúci dolog, hogy valakiket így próbálnak kijuttatni az olimpiára.
3: Ami a motivációt illeti, arra Kunce Gábornak, a sportot felügyelő akkori belügyminiszternek is megvan a maga elképzelése.
8: Anyagi haszon ebből nem keletkezett, ezt se lehetett egyébként utólag megállapítani, de fogadjuk el. Az egyik indok az volt, hogy a fiatal versenyzők hadd szerezzenek itt rutint, hiszen majd ők lesznek a következő olimpia szereplői. Létezett egy Sydney 2000 program, és annak keretében gondolták ők ilyen módon felkészíteni a versenyzőket. És hát meg ezen volt is, talán Horváth Péternek hívták, aki bőven megjavította a saját legjobb eredményét, és bőven a szintidő belül is tudott úszni magán az olimpiai versenyen, és végül 8. helyet szerzett. De ezzel együtt is ez egy hamisítás volt, ami meghamisította egyébként a világranglistákat is, hiszen ezek a kamu eredmények, amelyek szerepeltek, ezek felkerültek a világranglistára is. Meg ezzel voltak olyan nyilatkozatok, hogy a világszövetség vezetője is tudott erről a dologról, előre szóltak neki, és akkor nem kifogásolta, már utólag ezt természetesen nem ismerte el. Szóval egy elég zavaros ügy volt, részben következményekkel, részben persze következmények nélkül, de talán ezt követően az ilyen típusú ügyek már elkerülhetővé váltak.
3: Míg a mai napban július közepén megjelent írásnak nem volt különösebb visszhangja, a Népszava szeptemberi cikkét követően viszont a Honi Sportsajtó azonnal felkapta az ügyet. A Kossuth Rádió Krónika című műsora is beszámolt a történtekről, és Uza József főtitkárt meg is szólaltatta.
9: Aki a nevezési szintet oly módon kozmetikázza, ez megfeleljen a rajthozállás feltételeinek, az lényegében csalást jelent. Ilyen lehetőséggel a világon azonos időben nagyon sok helyen élnek, és nagyon sok sportágban. Mi annak idején utaztattuk az Egerszegit, meg utaztattuk a Darnyit, amikor azt se tudták, hogy kicsoda. De mi hitelt adtunk a szakembereknek, és az élet minket igazol.
3: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Kossuth Rádió Ráadás című műsorában a szövetség elnöke, Gyárfás Tamás is reagált a Népszavában megjelent írásra. A feszült hangulatú interjút, amelynek végén Gyárfás bejelentette a lemondását, Szörényi Péter készítette.
10: Én nem akarok örömet okozni a Népszavának, de ezzel segítem a sportágat, és ha a sportközeg, amelyiket képviseltem, úgy ítéli meg, hogy méltatlan az az ember, aki egy ilyenről ha tud, ha nem tud, nem vonja le egy ilyen alapján a következtetéseket, akkor, és önnek is öröm, akkor lemondom.
11: Nekem nem öröm, de akkor most azt mondta, hogy lemond?
10: Hát ha én meggyőzel, önnek ez jobb érzés, mert ugye én először elmondtam, hogy én nem kívánok lemondani, de ez önnek öröm, és úgy érzi, hogy ez osztozik, mert a sportág érdekével, akkor ám legyen, akkor lemondok.
11: Ez most hivatalos bejelentés?
10: Hát úgy mondottam volt, mert ha ennyire igyekszik, hát akkor lám, ön kivívta ezt. Meglátjuk, hogy ez tényleg a sportágnak egy többleterényt jelent, vagy úgy ítélik meg 24-én, hogy bár most lemondtam, netán azt mondják, hogy a jelenlegi vezetés, az egykori vezetés, aki annó lemondott, mégis szeretné, hogyha a sportágat továbbra is irányítaná. És akkor jogomban áll, talán ezt megengedi ön is, hogy megfontoljam, hogy ha bizalmat akarnak nekem szavazni, akkor élek ezzel a bizalommal. Ez a lemondás számukra és a megváltás, akkor pedig tényleg nagyon szörnyűen köszönöm, hogy segített, mert akkor én nem jutottam volna el ebbe az erkölcsi magasságba.
3: Az akkor már csak fantomversenyként emlegetett ügy kapcsán Ruza József a szövetség akkori főtitkára 5 pontba foglalt közleményt juttatott el a Nemzeti Sport szerkesztőségébe, ami a szeptember 10-i lapszában meg is jelent. Ebben gyakorlatilag elismerte a csalást. Ruza József írását Nyágúj Gergely felolvasásában hallják.
6: Első, a jegyzőkönyv elküldésekor a magyar sport sikeressége volt a kizárólagos cél. Második, úszóink 3 olimpiai aranyérmet és 7 ifjúsági Európa-bajnoki címet szereztek. Ez utóbbiból 5-öt azok, akik a hamis jegyzőkönyv alapján lehettek ott az olimpián. Harmadik, az edzők azt akarták, hogy tanítványaik velük készülhessenek az IFI EB-re, hiszen a fiatalok kontinensbajnokságára közvetlenül az olimpia után került sor. A másik érv az olimpiai verseny légkörének megismerése volt. A szakvezetők szerint ezek között a sportolók között Sydney aranyérem várományosok is vannak. Negyedik. Számtalan esetben megtörtént, hogy sportküldöttségek indulónak neveztek akár gyúrót vagy orvost. Nem egy ország kényszerült már ilyenre, köztük a magyar is. A Magyar Úszószövetség joggal kifogásolt módon az olimpián induló versenyzőinek létszámát növelte. Meg annyi szempont kényszeríthet erre. A legjobbak közül így módon többen lakhattak az olimpiai faluban egy-egyes szobában, azaz biztosította volt a pihenésük. 5. A Népszava feltevéseivel ellentétben nem anyagi vagy erkölcsi haszonszerzés motiválta a vezetést, a sportvezetőket kizárólag a magyar csapat sikere vezérelte.
3: Az ügyről, amely egyik pillanatról a másikra tematizálta a hazai közvéleményt, Kunce Gábor akkori belügyminiszter is a sajtóból értesült, s mivel a sport is hozzátartozott, már az első pillanattól kezdve elvárásokat fogalmazott meg az érintettekkel szemben.
8: Nyilván, amikor kirobbant a botrány a sajtóban, utána figyelemmel kísértem, sőt megfogalmaztam elvárásokat is a úszósporttal kapcsolatban. Ezek egy része persze nem teljesült, mert az elvárások között szerepelt az is, hogy a vezetőség vállalja be ennek az ügynek a felelősségét, az nem teljesült. Másrészt pedig az is, hogy olyan szabályokat alkossanak, amelyek a jövőben ezt elkerülhetővé teszik, az teljesült.
3: Megkerestük Ruza Józsefet, mert kíváncsiak voltunk arra, az eset után 30 évvel miként értékeli a történteket, de nem kíván nyilatkozni. És hasonló választ kaptunk az éppen a börtönbüntetését töltő Gyárfás Tamástól is. A Nemzeti Sport 1996. szeptember 10-i számában azonban gyárfás is megszólalt. A szövetség elnöke szerint a kialakult helyzet a személy ellen célzott támadás végeredménye, úgy vélt az ügy hátterében a Fenyő János vezette Vikó céggel zajló érdekellentétek lapultak, majd így folytatta. Gyárfás Tamás gondolatait Szegő Tibor olvassa fel.
12: Ami a jegyzőkönyvet illeti, munkatársaim megerősítették, az nem az egyéni előnyszerzés, a csalás motiválta, hanem kizárólag a későbbi eredményesség fokozott figyelembevétele. Lemondásommal elsősorban azt szeretném elérni, hogy a személyem ellen folytatott gátlástalan hadjárat során legalább az úszókat ne bántsák. Mi az, ami bánt, szólj, ne
3: bánj. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a gyárfás szerint az ügy hátterében álló Fenyő János miként viselkedett a kiadóban, kiemelt figyelemmel kísérte a fejleményeket. Buzgó Józsefet, a Népszava akkori sportrovat vezetőjét hallják.
13: Természetesen, hát miután ő volt a tulaj, de ugye nem az volt, hogy a Fenyő János bújtatott minket, hogy már pedig most aztán menjetek rá, hanem amikor már ugye kiderült, hogy hát lényegében csalás történt, akkor természetesen, miután nem volt felhőtlen a viszony a Gyárfás Tamással, hát természetesen ő ennek örült, de mondjuk nem csapkodta a levegőt, mint Ronaldo gól lövésnél, hanem egyszerűen mondta, hogy hát végezzétek a munkátokat. Akkor a belpolitikai rovat is becsatlakozott, tehát akkor már elég széles körbe ment, és akkor már fűfa virág belekeveredett az ügybe. Nyilván mondom, örült neki, de nem olyan szinten, mint ahogy azt sokan gondolták.
3: A történet nem maradt, és nem is maradhatott az ország határain belül. A nemzetközi sajtó is felfigyelt az esetre. A jegyzőkönyv hamisítási üggyel kapcsolatban az épi amerikai hírügynökség megszólaltatta Kornia Márkulescut, a Nemzetközi Szövetség igazgatóját, aki cáfolt, hogy a szervezet tudott volna a csalásról. Narrátor Nyágúj Gergely.
6: Nem rendelkezünk rendőrséggel, hogy szerte a világon ellenőrizzük a nemzeti szövetségeket, de a történtek után elképzelhetőnek tartom, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vizsgálatot kezdeményez az ügy tisztázása érdekében.
3: Kunce Gábor sportot felügyelő belügyminiszterként számos szervezet működését ismerte, tisztában volt a folyamatokkal, ezért tőle is megkérdeztük, elképzelhetőnek tartja, hogy az ügyről az elnök és az elnökség sem tudott.
8: Nem, én ezt kizártnak tartom egyébként. Biztos, hogy tudniuk kellett róla, de hát ezzel együtt ugye az ő saját vizsgálatuk alapján hoztak döntést, amire kívülről nem lehetett beleszólni. Még azt azért hadd tegyem hozzá, hogyha nem tudok arról, hogy egy ilyen történik alattam, akkor is indokolt lehet, hogy mondjak le, és ezzel elvállalom az egész szervezetem nevében a felelősséget, és kvázi mentesítem őket a további következmények alól, hiszen ez azért az úszó sportot nem tüntette fel túl jó színben a nemzetközi szövetségek előtt sem, meg hát itthon sem. Az is igaz viszont, hogy nem sokkal ezután Gyárfás Tamást az Európai Szövetség és a Világszövetség vezetőségébe is beválasztották. Hát ez is egy érdekes eleme ennek a történetnek.
3: Miután a Phantom verseny országos ügyé vált, elengedhetetlen volt, hogy kivizsgálják a történteket és megnevezzék a felelősöket. Az úszószövetség belső vizsgálatának eredményét alig néhány nappal később, szeptember 14-én hozták nyilvánosságra, a következtetéseket 4 pontban foglalták össze. Ezt Álpap István ismerteti önökkel.
14: Az úszószövetség elnöksége a kiutazó csapat névsorát hagyta jóvá, időeredmények nélkül. Hauer Péter szakfelügyelő annak érdekében, hogy a szakvezetőség által megadott valamennyi versenyző megfeleljen a FINA által megszabott normáknak, egy fiktív jegyzőkönyvet állított össze. A szakfelügyelőn kívül Ruza József a szövetség főtitkára is tudott a fiktív jegyzőkönyvről. A súlyos hibát elkövetőket semmiféle egyéni haszonszerzés vagy előny nem motiválta, hanem kizárólag a sportág szolgálata.
3: A jelentés javaslatokat is megfogalmazott a következményeket illetően. Ismételten Álpap Istvánt hallják.
14: Hauer Péter szakfelügyelő tisztségéből azonnali hatállyal mentsék fel. Ruza József főtitkár az elmúlt 3,5 évben kifejtett, a Magyar Úszószövetség és a sportág érdekében végzett kiemelkedő munkája ellenére kezdeményezi, hogy a számára kilátásba helyezett kormánykitüntetést vonják vissza. A Magyar Úszószövetség 1996. szeptember 21-én 11 órára írta ki tisztújító közgyűlését. A MUSZ elnöksége vezetése a maga részéről az ügyet lezártnak tekinti.
3: Mielőtt még nyugvópontra jutottak volna a történtek, a magyar sajtótörténelem kétségkívül legextrémebb interjúja jelent meg ebben a témában. A Nemzeti Sport szeptember 19-i számában Gyárfás Tamás készített interjút az Úszószövetség lemondott elnökével, azaz önmagával. Igen, ez nem tévedés. Öninterjú jelent meg a Nemzeti Sport hasábjain. Érdemes felidézni néhány részt a kedélyes beszélgetésből, először mindjárt azt, amikor a Népszavát tulajdonló Vikó vezér Fenyő Jánosnak üzent. A különleges párbeszédet narrált formában idézzük, a kérdező Gyárfás Tamás Tóth Béla szólaltatja meg, a válaszoló Gyárfás Tamás hangja Szegő Tibor.
15: Ugye az osztályvezetőket a főosztályvezető irányítja?
16: Igen.
15: Ilyen logikával a csalókat pedig a főcsaló?
16: Rám tetszik gondolni?
15: Miért? Ön lenne az?
16: Kinek dolgozik? Megvették?
15: Most én kérdezek. Vegye magának egy lapot, aztán ön is faggatózhat.
16: Miért? Van eladó?
15: Ha nincs, akkor szerezzen. Szurinám, Tanzánia és a Fidzsi-szigetek versenyzője megúszta a szintidőt, ami hajdani ifi Európa bajnokaink nem. Ugyanakkor Egerszegi, Rózsa, Cene a világ legjobbja. Nekem nem mondja, hogy Szécsi ne tudná például kerékjártóból könnyedén kihozni a nevezési szintet.
16: Én ilyet nem mondtam.
15: Hát akkor...
16: Ezért baromság ez az egész.
15: Mit tetszett mondani?
16: Hogy ökörséget csináltunk primitív, dilettáns módon.
3: Kunce Gábor sportot felügyelő belügyminiszter bejelentette, tudomásul veszi az úszók elnöke Gyárfás Tamás lemondását, és támogatja a szövetség főtitkára Róza József lemondását is. Ugyanakkor indokoltnak tartaná, ha a hamis jegyzőkönyvek kiállításában résztvevő szakfelügyelőket is felelősségre vonnák, majd hozzátette, az új vezetést azonnal felkérjét szigorú nevezési rendszer kidolgozására, amely megakadályozhat, hogy a nevezési szintet fantomversenyeken teljesítsék a versenyzők. Gallov Rezső államtitkár, az OTS elnöke úgy fogalmazott, a szövetség morális vereséget szenvedett. Aztán szeptember 21-én, tehát az ügy kirobbanása után mindössze 12 nappal megtartották a közgyűlést, amelynek elején Gyárfás Tamás kért szót. Az általa elmondottakat Szegő Tibor idézi.
16: Igaz, hogy jegyzőkönyvet hamisítottunk, de nem vagyunk bűnözők. Elismerem, hogy hibáztunk, de nem akarok erkölcsi példabeszédet tartani. Tegye fel a kezét, aki szégyelli, hogy a szövetségbe tartozik, és ezért le akarja mondani tagságát, aki nem mer többé a másik szemébe nézni. Az utóbbi napokban eltolódtak az arányok, túldimenzionálták az egészet. Ez nem Watergate ügy. Nekem jobban tetszett az a kijelentés, hogy mi még csalni sem tudunk. Valóban a magyarországi viszonyokat tükrözi, hogy még ahhoz sem értünk. Amihez viszont igen, az egymás kicsinálása.
3: Kell-e mondani, hogy Gyárfás felszólítására senki nem tette fel a kezét, amikor viszont arról kellett szavazni, hogy az ex-elnök visszatérjen a sportág élére, a 67 küldöttből 65-nek a keze a magasba lendült, azaz néhány nappal azután, hogy lemondott, Gyárfás Tamást ismét elnökké választották, sőt, Róza József főtitkárnak is bizalmat szavaztak.

0: ami az ügy utóéletét illeti, Rúza Józsefet és Hauer Pétert magánokirat hamisítás vétségével, illetve jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének büntettével vádolták meg a nyomozók, a Budai Központi Kerületi Bíróság pedig a tárgyalás mellőzésével döntött. Rúza Józsefet 90 ezer, Hauer Péter szakfelügyelőt pedig 13 ezer forint megfizetésére kötelezte. Rúzát emellett a Nemzetközi Szövetség 2 évre eltiltotta. Gyárfás Tamás további 20 évig, egészen 2016-ig elnök maradt az úszóknál. Akkor az úgynevezett hosszú Katinka ügy kirobbanását követően lemondott, immár végérvényesen. Az eset következményeit nem sodorták el a szövetség teljes vezetőségét, a büntetések csupán néhány embert érintettek. Ismerve a 90-es évek Magyarországát és az akkori viszonyokat, Szabados Gábor sportközgazdász ezen nem is csodálkozik.
1: Megvolt a kockázata annak, hogy egy ilyen cselekmény az komoly büntetésekkel, komoly szankciókkal járt. Azt gondolom, hogy egy kicsit mindenki úgy gondolta, hogy az a normális, ha így próbálunk meg boldogulni, és így próbáljuk meg a saját esélyeinket növelni. Nyilván ebben a folyamatban lehettek ilyen vadhajtások, amikor azért túlment már egy bizonyos határon ez a fajta trükközés.
0: Néhány bűnöst azért megneveztek, ám nem csak a nyilvánosságban, a színfalak mögött is volt némi utóélet a történteknek. Erről az ügy nyilvánosságra kerülésében fontos szerepet játszó ferencvárosi szakosztályvezető Fodor Szabolcs is beszélt.
2: Lassan elcsendesedett, én kaptam azért megjegyzéseket, és elítélő viselkedés formákat azért főleg az érintett klub edzőktől, vezetőktől, de azon kívül más igazi nagy hullámokat vető dolga nem akadt ebben a dologban később.
0: Szabados Gábor sportközgazdásztól azt is megkérdeztük, a jegyzőkönyv hamisítási ügynek volt-e szerepe, s ha igen, mekkora, hogy az általa is szürkezónás éveknek minősített időszak után a sport ezen a téren elindult a megtisztulás felé.
3: Az egészen biztos, hogy ez az eset nagyon jól jelezte azt, hogy azért van egy határ, amit nem szabad túllépni. Tehát, hogy a trükközéseknek is van határa. Tehát ilyen szempontból egyébként igen, ennek az esetnek azt gondolom, hogy bőven lehetett befolyása arra, hogy a magyar sport az valamennyire normalizálódjon, és legalább bizonyos vörös vonalakat ne lépjenek át azok a trükközések, amelyeket itt esetleg a gazdasági és egyéb működésben megpróbáltak megvalósítani.
0: Kunce Gábor a jegyzőkönyv hamisítási ügy idején a sportot felügyelő belügyminiszter volt. Így pontos képe lehet arról, vajon a kor törvényi keretei megfelelőek voltak-e arra, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő, vagy az ilyesfajta ügyeskedésekre nehéz megfelelő törvényekkel felkészülni.
4: Kétségtelen, hogy akkor a rendszerváltás után voltunk. Az első Antal kormánynak is nagyon sok feladata volt, törvényalkotási feladata volt a rendszerváltás alapjainak megteremtésében, és a utána következő Horn kormánynak is. Itt az egyik feladatot a belügyminisztérium vitte egyébként, mert a közigazgatási rendszer átalakításának törvényi szabályozása az hozzánk tartozott. De ugyanakkor a sporttal kapcsolatos szabályozások is oda tartoztak, mert a sport a belügyminisztérium alá tartozott. Viszont az ilyen típusú stiklik ellen, mint amilyen az úszószövetségben is történt, egyszerűen nem lehet törvényt alkotni. Itt a probléma nem is az átláthatósággal volt, hanem egész egyszerűen egyes edzők, sportvezetők teljesen téves felfogására a sportról, mert ilyen nincs, hogy annak érdekében, hogy az én versenyzőm sikeresebb legyen 4 év múlva, most elkövetek egy csalást. Ilyen nincs.
0: Az 1996-os jegyzőkönyv hamisítási ügy végül nem rázta meg alapjaiban a magyar úszósportot, mégis sokat elárul egy korszak működéséről. Az okos megoldások, a kiskapuk keresése sok területen természetes reflexek számítottak. Volt időszak, amikor egy cél, jelen esetben néhány fiatal úszó olimpiai szereplés érdekében a szabályokat rugalmasan lehetett kezelni. A viszonylag rövid idő alatt lepörgő botrány végül inkább kellemetlen epizódként maradt meg, mint sem valódi töréspontként. Hiszen a magyar úszósport a következő években is sikeres maradt, amit a Phantom verseny jegyzőkönyvének alján, amely a lábjegyzetként mindenképpen érdemes feltüntetni. Önök az Újra töltve című magazinműsor 12. részének rövidített változatát hallották. Az előző percekben igyekeztünk bemutatni az 1996-os atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítási botrányt, amely több úszónak is lehetőséget adott arra, hogy ott legyen az ötkarikás játékokon. Ha kíváncsiak a hosszabb, még részletesebb változatra, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Katona László, Nyágúj Gergely, Elpop István, Szegő Tibor és Tóth Béla. Hangutó munka, Predák József és Krejsz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Krejsz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra.
5: Ez volt az újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is szeretettel köszöntöm Önöket. Szombaton a végéhez ér az Eto és a Ferencváros idei versenyfutása. Mindkét csapat járt már hasonló cipőben. Az FTC például 1992-ben Diósgyőrben nyert úgy bajnokságot, ahogyan most a Győr nyerhet. Pont előnnyel kezdte az utolsó forduló, és Vukovics László két góljával győzött is. Elpap István ezt a meccset is felelevenítette a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjével, Vukovics Lászlóval.
8: Hihetetlen izgalmak várhatók szombaton 17 óra 15 perctől egyszerre négy pályán, de ebből főleg azon a kettőn, ahol a Ferencváros is a Győr lép pályára a Fizilliga utolsó fordulójába, ki ne tudná, egy pont előnnyel a Győr vezeti a táblázatot, vagyis nyernie kell Kisvárdán ahhoz, hogy biztosan bajnok lehessen. Utolsó fordulóban sokszor dőlt már el bajnoki cím, olyan is volt, hogy egymással játszott két csapat, mint például 17-ben a Honvéd és a Videoton, de jellemzően inkább az ilyen párhuzamos harcok voltak jellemzőek, például amikor a Ferencváros 11 év után 1992-ben bajnok lett, úgyhogy az egész tavaszt végig nyerte, de a mögötte egy ponttal álló Vác is az egész tavaszt végig nyerte, és a csapat úgy ment Diósgyőrbe, hogy tudta, ha nyer, akkor 11 év után ismét bajnok. Vukovics László, ki más lenne itt velünk, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, annak a mérkőzésnek a meghatározó játékosa, mert hát a Ferencváros nyert 2-0-ra, kilőtte a két gólt maga Vukovics László. Szia! Hosszú tényszerű felvezetést próbáltam az egész elé adni. Na most jönnek
9: a... Lassan már nem is van.
8: Dehogy nem. Figyelj, most jön a dolognak a az érzelmi, meg a személyes része. Hát kezdjük onnan, hogy amikor nekivágtatok a tavasznak, hát azt nyilván nem gondoltátok, hogy minden meccset meg fogtok nyerni, meg majd a Vác is, és hogy a legvégére marad a döntés, de egy nagyon, nagyon egységes, nagyon erős Ferencvárost alakult ki, ugye Nyilasi Tibor keze alatt, amiben te alapember voltál.
9: Ez abszolút így történt. Az első négy meccs az úgynevezett győzelem döntetlen, pont a Vácot vertük meg az első tavaszi fordulóban 3-1-re az Üllőin. Győzelem, döntetlen, és ugye akkor 16 csapat volt az NB1-ben, tehát 30 mérkőzésből állt, és utána 11 meccses veretlenségi sorozat lett Zsinórba a tavasz végén, és ahogy felvezetted, az utolsó meccsen utaztunk Diósgyőrbe, ahol ha nyerünk, akkor bajnokok vagyunk. Hát külön pikantériája volt a mérkőzésnek, hogy Nyilasi Tibor 1981-ben még játékosként volt legutóbb bajnok akkor a Ferencvárossal, és itt már edzőként lehetett, érhetett föl először a csúcsra. Egy nappal előbb lementünk Diósgyőrbe, ugye Lilafüreden aludtunk. Hát nagyon-nagyon feszült volt a csapat, de nagyon bizakodó, mert akkor már 10 meccses nyereségi szériába voltunk Zsinórba. És az nagyon nagy dolog, amit sajnos a mai Ferencvárosnak most így, hogy a Győr kezében van, nincs a saját kezében a sorsa. Nekünk a saját kezünkben volt a sorsunk, tehát ha nyerünk, akkor bajnokok vagyunk. És ide citáljuk, hogy 1963-ban úgy mentek le a nagy Ferencváros, Albert, Rákosi, Fenyves is.
8: Dorogra.
9: Nyernek Dorogon, így van, akkor sőt, ott nekik a döntetlen is elég lett a Dorogon, és kikaptak, és így a Győri Eto lett először, aki Győri Vasasnak hívták, még Hidegkuti Nándor volt az edző, ők lettek a bajnokok. Na most vissza a mi meccsünk, az 1992. június 20-a, Diósgyőr, 30 ezer néző volt, ennek a fele ferencvárosi szurkoló, ami fantasztikus atmoszférát jelentett ott, 1000 fok volt, nagyon meleg, ugye Szakál begördült a buszunk, 5 órakor volt a mérkőzés, 3:30-kor értünk be a pályára, az ugye Szakál, a Bodnár József úr, hogy megérkeztünk mind a 20 000-en. És voltak egy ilyen fanyar humorral, de tényleg rengeteg ferencvárosi volt lent, a diósgyőriek is szép számba képviseltették magukat, és ott mindenképp szerettük volna megszerezni a vezetést minél hamarabb, de hát ezt könnyű mondani, ott a pályán kellett nekünk ezt realizálni, mert nagyon-nagyon meleg volt. és Fodor Imre, Isten nyugasztalja, hát ő egy óriási igazolása volt annak a csapatnak. Télen került akkor oda, 92. januárjába, és fantasztikus félszezont futott ott a csapattal együtt, hát Lipcsei, Peti, Albert, és végigmehetnék az egész csapaton, Telek, évjátékosa lett ugye a Lipcsei, tehát nagyon-nagyon jó csapatunk
8: Simon
9: volt.
8: Simon Tibi.
9: Simon, hát akkor mondjuk el a teljesen. Balogh, Simon, Telek, Kuznyecov, Keller, Pálink, Albert, Lipcsei, Fodor, a Balogh toronya volt, ami én elő, de volt a Nagy Zsolt, a Vasil, a Szenes Sanyi, Patkós, és itt játszott akkor a Rácz László, aki híres szovjet válogatott, csak itt már ugye nem tudott olyan teljesítmény jutani, és Kok Robi is tagja volt ennek a csapatnak még, csak hát neki sem volt már jó az Ahilleszína annyira, mert ő egy szenzációs játékos volt. Ő még az előző Fradi Győr versenyfutásban lett részt, ugye 82-83, amikor egy döntetlennel bukta el a Fradi Győrbe, 3-3 lett, és avval a Győr lett akkor a bajnok. Na de vissza ehhez a mérkőzéshez, óriási volt a feszültség, és Fodor Imrére visszatérve szöglethez jutottunk, és a Fodornak a rugó technikáját nem kell ecsetelni, talán csak a fiatalabbaknak, de hát majd Détárival és Bognár Gyurival betekedett.
8: Ahova akarta, igen.
9: Ahova akarta. És jobb oldalról volt a szöglet, tehát jobbal kifele csavarta, és sikerült jól érkeznem, és 10 méterről a negyedik percben befejeltem a Diósgyőr kapujába, hát akkor fölrobbant a stadion. Tényleg fantasztikus érzés volt, de tudtuk, hogy miskor a negyedik perc nincs vége, és a 29. percben pedig egy újabb szöglet után Balogh torony fejesét még kiütötte a kapus, és talán 20 centiről kotortam be a kapuba, de rendkívül fontos gól volt, mert 2-0 ez már egy megnyugtató előny volt, és utána a Diósgyőr is sokkal hitehagyottabb lett, és olyan élményt szereztünk a szurkolóknak, és hozzátartozik a mérkőzéshez, hogyha nem Nyilasi Tibor a Ferencváros edzője, szerintem félbeszakad a találkozó, mert a szurkolók be akarták dönteni a kerítést a második gól után, leözöllöttek, és Nyilasi ment oda, és könyörgött Hipós Feriéknek, hogy nem, mert ha félbeszakítják a mérkőzést, akkor elveszik a 3 pontot, és akkor vége az egésznek. És hallgattak rá, Havasi Mihály ment oda vele, de nyilván akkora tekintélye volt a szurkolók előtt is, ugye Hipós, Birkás, stb. Voltak ugye a szurkolótábor vezetői. Óriási hangulat, félelme, hát ez most is libabőrös leszek, ahogy beszélek róla, és nem beszélve arról, hogy tényleg az egész tavasszal, ahogy mondod, ez egy fiatal csapat volt, itt nem volt elvárt a bajnoki cím, mert volt egy nagyon erős Honvéd, ahol Illés Béla, Pison, most nem sorolom végig, Bánfi, Csá, tehát nagyon-nagyon jó csapat volt, Vince, Greg, Kovács Kálmán, nagyon-nagyon jó csapat volt, és azt is sikerült megerőzni, és a Csank János féle Vácot, akik ugye 94-ben értek utána fel a tróra, most 92-ről beszélünk, és ezt a meccset akkor nekünk ott realizálni kellett, és hál' Istennek sikerült, és utána, ami következett, na az szerintem, aki ott volt szurkolóként, vagy bármilyen formában, azt szerintem örökre beleívódott az emlékezetébe, hogy akkor 60-ig volt csak meg az autópálya, és hazafele, hogy jöttünk azon az úton, ugye 180 km Budapestről Miskolc, és 120 kilométeret jöttünk falvakon át, és mindenféle házak előtt álltak emberek, és valamilyen zöld vagy fehér tárgyat lobogtattak, a kocsik, tehát annyira felbojdult az ország, mert tényleg az ország, hogy és a buszon felszálltak szurkolók velünk, szegény Gyenes András, ugye ez volt újságíró, és rengeteg ember, és a buszon már alig fértünk mi is el, és ez a hazaút, ez felejthetetlen, és utána a megkoronázása az egésznek, hogy a Fradi pályán várt minket egy Fradi Fiesta, aminek Arató András volt a műsorvezetője.
8: Az mennyire volt előre megtervezett buli? Én azon ott voltam egyébként, de az mennyire volt ad hoc?
9: Nem mondták, és szerintem ezt nagyon jól tették. Nem szabad soha előre
8: de az akkori médiában sem nagyon mondták, akkor honnan tudta az a 10-valahány ezer ember, aki ott volt, hogy ez van? Szájhagyomány?
9: Ezen így nem is gondolkoztam, de ott annyira megmozdult gyorsan az ország, mert akkor még nem ez volt, hogy minden meccset ad a tévé, sőt,
8: ja, persze.
9: Itt Fradiként is 3-4 hetente kerültünk mondjuk képernyőre, de természetesen ezt a meccset adta a televízió. Itt ez 5 órakor volt, ugye 7-kor fújták le, körülbelül 10-11-re értünk föl az Üllői útra, és addigra tényleg megtelt a stadion.
8: Hát az ideális érkezés.
9: Ideális érkezés, igen. Pörzse Sándor volt meg a riporter, emlékszem, ott navigálta, hogy hol jár a busz, merre jár. Hát akkor még a mobilról is csak a legkezdetlegesebbekről beszéltünk. 92-ben még nem voltak nagyon mobilok.
8: Semmi.
9: 94-ben kezdtek jönni, úgy tudom, igen. Tehát nem tudták értesíteni, merre jár a busz, de valahogy mégis voltak információk, hogy mikor indultak el.
8: Hát a falvakból, akinek volt vezetékes telefonja, az felhívta az Üllői úti irodát vélhetően.
9: Így, igen, hogy merre jár
8: kellett
9: a Ferencváros busza. És 20 ezer néző minimum, de lehet, hogy több, ott az Üllői út zöld gyepén álltak az emberek. Fodor Imre nyilatkozata marad meg leginkább, amikor ő pedig volt bajnok a Honvéddal, játszott Siófokon, az MTK-val is volt bajnok, tehát rengeteg helyen megfordult. Mondta, megkérdezte Arató, azt mondta, hogy tudtam, hogy jó helyre jövök, de hogy ennyire, az nem. Akkor megint fölrobbant a közönség. Tehát ez tényleg, aki belülről van, és csak belülről lehet átérezni, hogy mit jelent a Ferencváros, mert ugye vagy szeretik, vagy nagyon utálják a klubot, de az biztos, hogy a legjobb játékosoknak ott meg kell fordulni, ott kell, hogy játszanak, és ha ez megtörténik, akkor az belülről el tudja mondani, hogy a semmihez nem hasonlítható, amit a közönség tud adni, viszont a másik oldal is megvan, hogyha nem úgy teljesítesz, akkor meg a másik oldalról kapod meg ugyanezt.
8: Hát ha már közönség, ugye te ott Diósgyőrben a két gólodat ráadásul a táborhoz rúgtad, tehát még csak az se volt, hogy ott a legvadabb diósgyőri B-közép előtt szerezted volna, hanem pont a Fradi tábor előtt nem volt nehéz dolgod mondjuk oda szaladni. Az megvan, fel tudod idézni, hogy akkor úgy mi szaladt végig rajtad, amikor először, majd másodszor is, mert ugye kettő volt, futottál
9: hát
8: a táborhoz?
9: Na. Hát ez soha nem felejtem, mert ez életem egyik legcsodálatosabb, hanem a legcsodálatosabb napja a futballkarrieremben. Hát az első gólt mondom, a jobb oldalról adta be Fodor Imre, ott felé futottam ki, a tábor a másik sarokban ült. Tehát az első gólnál nem pont a tábor elé, de az ilyen katartikus élmény volt. Hát a második gólnál pont a tábor elé, az megint egy olyan annyira hidegrázos, mert az már ugye két gólos előnye sokkal biztonságosabb, mint az egy gólos. Tehát akkor már kezdtük elhinni, hogy most már egyre közelebb a bajnoki cím, és tényleg meg tudjuk csinálni. De annyira együtt volt az a csapat, és szoktam mondani, hogy egy csapaton belül nem kell mindenkinek jó barátnak lenni, hanem a pályán egy közös célért küzdünk, és ott kell kisegíteni egymás, és ebben a csapat rendkívül jól működött, azon túl, hogy a pályán kívül is például rengetegen mentek együtt nyaralni Görögországba, nagyon sokan töltötték együtt a szabadidejüket is, de ez nem feltétlenül annak, hogy a pályán jól teljesítsél, ott profinak kell lenni, viszont nem árt az, ha tényleg annyira becsülöd és tiszteled a társadat, hogy mindent megteszel a pályán, és ha ő hibázik, akkor kisegíted, oda-vissza. Hát volt hátul egy Telek Andrásunk, aki egy az egybe úgy szerelt, hogy fantasztikus, és most végigmehetnék egy Lipcsei, ott robbant be a köztudatba, hogy mekkora futballista, egy Fodor Imrét említettem. Tehát olyan egyéniségek voltak, akik ezt meghatározói voltak ennek a csapatnak, és ez 11 év után, nem is tudom, hogy volt-e a Ferencváros történetében ilyen, hogy 11 évig nem volt bajnok a csapat.
8: Hát ott az 50-es évek környékén szerintem volt, hogyha nagyon összeszámoljuk, de annak meg megint speciális okai vannak, meg hát ugye az MTK-nak is volt egy nagy ilyen tízes sorozata még ott az első világháborúnál, de a modern korban mondjuk valóban nem fordult elő. De nyilván nem lehet, tehát tényleg nem is volt annyira régen ez a 92, bár egyébként régen volt, de össze se lehet hasonlítani a futballt, meg ami a futballt körülvette azzal, ami ma van, de mondjuk a Ferencváros esetében, a Ferencváros ma hát bevallottan, meg az elmúlt években az európai kupák főtáblájára van a keret kalibrálva, a 90-es évek elején erről még olyan értemben nem volt szó, hogy légiós sem nagyon volt, hát Kuznyecov volt gyakorlatilag, sőt, hát Rácz László minősült légiósnak, meg Szenes Sándor, ami már önmagában jó hangzik, hiszen olyan magyarok, mint mi. De mondjuk Kuznyecov abszolút ő tényleg ukrán légiós volt, de ezzel együtt az a mindennapi fradizmus, ami akkor létezett az Üllői úton, azért az már nincs, nem? Az abban a formájában már nem is tud létezni, ha akarna se.
9: Az nincs. Nekem sokkal szimpatikusabb volt, de Telek András is lenyilatkozta, és ha megkérdezik a régieket, hát nyilván most mondják, hogy a külföldiek, meg most már EU szabadáramlás, stb. A minőségi légiósok ellen most sem vagyok, mert Kuznyecov az volt például, hogy fantasztikus jó futballista, ő kellett ahhoz az egész történethez, de ott az, hogy volt a kultikus Simon Söröző, ugye a Hegedűs Gyula utánról a játék, ne itt képzeljék el.
8: Akkor a nagy Magyarország térképpel a hátsó falon, már a 80-as években, hogy öröm volt nézni.
9: Igen, de hát ne úgy képzeljék el a kedves hallgatók, hogy a játékosok oda inni jártak, hanem az egy találkozási pont volt, biliárdasztallal, beszélgetéssel, vacsorázással, ebédeléssel.
8: Szurkolókkal.
9: Találkozhattak szurkolókkal, testközelből a játékosok, és az óriási élmény volt, hogy tényleg tudtuk azt, hogy ők mit várnak el tőlünk, hát nyilván győzelmet, de személyesen ismerték a játékosok, edzésekre kijártak, a hátsó pályára, ott voltak a pálya mellett, hát nézek régi felvételeket néha, és látom, hogy a Springer szobor mellett ott áll 150 ember a kapu mögött, és ez már elképzelhetetlen lenne, hogy a korlát mögött állnak az emberek, és berohantak a gólra.
8: A Springer szobor mellett állhatnának, csak az kívül van a stadionon pillanatnyilag.
9: Most kívül van, igen, de
8: ott simán.
9: Régi Albert pályán, hát ott álltak és berohantak. Hát volt, amikor Simon Tibinek ugye híres szegény, ő is meghalt, ugye 37 évesen, szörnyű erről beszélni, de akkor még kicsi volt a fia, őt is Simon Tibinek hívnak, és hívták, vagy hívják, és akkor mondták neki, aki éppen nem játszott, hogy menj oda apához, ott van, és csak és akkor bezaladt a pályára, azt mondták, hogy mit csinál, azt gyorsan leterelték, hogy nem szabad ilyet, de a szurkolók befűzték, hogy menj oda apához, ne ad neked valami csokit, vagy valamit. De hát hihetetlen, hogy milyen jelenetek zajlottak le, és nagyon jó volt a hangulat, nagyon egybe volt az a csapat, és hát nem győzöm hangsúlyozni, hogy rengeteg saját nevelésű játékos volt. Hát a hátulról elkezdem mondani, Balogh Tonó, Telek András, Albert, Keller ugye 18 évesen jött, Simi. De utána a Pálink, Simi is, ugye KS is volt, de 16 éves korától már itt volt, hát elől én, a Nagy Zsolt, tehát rengeteg saját nevelésű játékos, a Lipcsei 18 évesen került ide, ugye, de nagyon jó, hogy a saját utánpótlásra tudtál építkezni, és az ottani szurkolók azok nagyon megbecsülik azt, aki saját kutyán kölyke, mert jártak ki meccsekre, ugye a Népligetbe. Egész napos program volt reggel 9-től délután 4:30-ig, vagy amíg a nagy csapat be nem fejezte, hogy végignézték a korosztályokat, tudták, hogy melyik korosztályból kivárható, aki az első csapathoz jön. Én tudom, hogy most más világot élünk, és én a minőségi focisták ellen soha nem vagyok, mert a Fradiba is föl tudok sorolni 7-8-ot, aki minőségi légiós most, na de van másik 15, akire szerintem, véleményem szerint ugyanolyan magyar találni.
8: Csak lehet, hogy többek kerül, ahogy szokták mondani. Na menjünk vissza még picit 92-be, ugye nem csak ti voltatok, mert akkor nagyon egyszerű lett volna, hanem volt a Vác is, és szépen a Vác is ugyanúgy nyerte ezeket a meccseket, hogy mondtad ezt a nagy győzelmi sorozatot, és pont mert mobil nincs, a tévé kevesebb meccset adott, tehát nyilván ez lesz előfordult, hogy nyertetek, na, mit játszott a Vác, és akkor kiderült, hogy a Vác is nyert. Ezt viszont azért kellett kezelni, hogy nem tudjátok őket leszakítani. Megvan az az egy pont előny, de az egy az sosem ő kettővé.
9: Hát és olyan mérkőzések voltak közt, tehát most mind a 11-et nyilván az adási idő miatt nem tudom végigsorolni, de például egy Újpestet fogadtuk az Illőin, ugye ott is 25 ezer néző.
8: Ez a Milisics öngólos meccs volt, ugye?
9: Az igen, amikor a Nyíl mindig elmondta a Sport TV-be, hogy ugye én azt mondtam neki, hogy ne szomork, hogy egy összes gólt lőttél, kint van a neved a táblán, és akkor ugye üldözött az acél meg egy pár ember, hát szegény ugye 2-2-nél a lábáról pattant be, és abban nyertünk 3-2-re. De hát ez egy nagyon jó Újpest volt. Ott volt szerencsénk is, de a szerencséje annak van, aki tesz érte véleményem szerint, és mi sokat tettünk ezért. Az MTK pályán úgy nyertünk, hogy szegény Zsiborás életében nem kapott talán olyan potyagolt, hogy 35-40 méter az oldalvonaltól fölívelt a Pálinga labdát, fölnyúlt érte, lejtette elém, én meg 5 méterről bekotortam. Is,
8: nem ott állították ki a fodort, mert valami teljesen blőd. Tehát körülbelül ilyen hamarabb elvégzett szabadrugás mezlevétel. Tehát körülbelül ez volt a...
9: Nem. Igen. Jó, hát... Ez történt, és ki is hagyott egy meccset, de hál' Istennek ott azt meg tudtuk nyerni nélküle is. Tehát visszatérve, hogy figyeltük a Vácot, de leginkább szerintem egy profi az magát figyeli, hogy a te meccs, és a saját kezedben volt a sorsod. Tehát ha te nyertél, akkor hiába nyert a Vác, és az őrítő lehetett nekik. És még egy sztori az utolsó fordulóra, hogy Vácon kiírták, kérdezett, a Vác a Veszprémben játszott az utolsó fordulóba, és kiírták a fél időben, hogy a Diós Győr vezet a Fradi ellen. Kosta Janit meg a Nagy Tibit azóta azzal cukkoljuk, hogy egy fél időben azt gondolták, hogy bajnokok, hogy milyen érzés volt akkor 92-ben, de hát mindig ugratjuk őket, de hát azt a kiírót, aki ott a tábláért felelős volt, azt eléggé lecseszték, mert ez eléggé fals információ volt, mert természetesen a szünetben 2-0-ra a Fradi vezetett Diós Győr.
8: Talán annyit tudott, hogy 2-0, de hát miután a Diós Győr játszott otthon, ezt ő úgy értelmezte, hogy akkor elől a hazai, az a kettő, igen, hátul igen. A vendég, az a nulla. Na, még erre a szombatra, ugye most fordított a helyzet, tehát most a Fradi az üldöző, most a Győrnek nem szabad botlania, hát mintha Diós Győrbe menne a Fradi, mondjuk a Győr úgy megy Kisvárdára. Igen. És
9: pont erre gondoltam, ha most a Fradi lenne, akkor ugyanaz a szituáció lenne, csak a Győr van, ahogy
8: mondod. Hát akkor teljesen csak most a Győr van. Szóval most mik a megérzéseid, ha te Robikin vagy, nem vagy az, de ha te Robikin vagy, akkor hogyan küldött pályára a Fradit, és ha te Borbély Balázs vagy, akkor hogyan küldött pályára a Győrt?
9: Hát Robikin vagyok, akkor azt mondom, hogy gyerekek, mi tegyük meg azt, hogy nyerjünk, aztán amire elég, nem, tehát úgy álljunk bele a mérkőzésbe, hogy az utolsó mérkőzés, profik vagyunk, mindenképp megnyerjük, aztán amire kifutja, annyira lesz elég. Tehát a Fradinak már nincs a saját kezében a sorsa, ez borzasztó érzés. Egyszerre fog menni a két meccs. Mai modern világban azonnal tudni fog mindenki mindent, hogy ha változnak az eredmények. A másik meccsre meg rátérve, a Győrnek óriási fória van abban, hogy a saját kezében a sorsa. Kisvárda, ugye Révész Attila elég keményen beleállt egy jó pár játékosba, el is küldtek emberkéket, mert azt mondta, hogy nem alkalmasak az NB1-re. nagyon rosszul szerepelnek az utóbbi 2-3 meccsen, de most erre a meccsre azt mondta, hogy összeállnak.
8: Hát Révész nem az a típus, aki úgy beletörődik bármibe, az egy elég hiú embernek tűnik, szóval őt nem érdekli az, hogy a Győr emiatt nem lesz bajnok esetleg, mert egy döntetlen elér a Kisvárban.
9: Sőt, ő boldog lenne, ha ő akkor azt mondaná, hogy ők tisztességesen beleálltak.
8: Király csinál.
9: Elvették a Győrtől, mondjuk csinálnak egy döntetlent, a Fradi nyer, akkor a Fradi lenne a bajnok. De én a realitásokat figyelembe véve azt gondolom, hogy a Győr jobb a játékos állománya a Győrnek, és a Győrnek lesz legalább 6-7 helyzete Kisvárdán, ha 2-3-at berúg, akkor megnyeri a mérkőzést. Tehát ezen fog múlni szerintem, hogy a kisvárdai kapus élete meccsét védi-e vagy sem, és a Kisvárda a 2-3 lehetőségéből mindent gólra vártja, akkor szerezhet pontot véleményem szerint. De ha százalékosan kérdezed, akkor szerintem 75-80% esélye van a Győrnek a bajnok.

0: utána jött egy Újpest MTK, azt is megnyerte, de akkor még mindig volt 2 pont előnye, és 3 gólnyi gólkülönbségnek kellett lennie. Csak az Újpest valahogy nyert 2-0 azt hiszem a Honvéd ellen, az MTK pedig elment Vácra, ahol, tehát a Vácnak teljesen mindegy volt, és a végén egy Fekete Rudolf nevű ember valahogy szerzett egy gólt, és kikapott az MTK 2-1-re, és az Újpest lett a bajnok, a Vargát meg kirúgták. Az Újpest, a bajnok Újpest edző.
1: Az MTK
0: persze.
1: 1-0 a Jován góljával, és akkor minden tisztának látszott. Az Újpest meg úgy nyert, hogy a Szabó Vöri...
0: Igen, ő szerezte a két gólt.
1: Nem? Addig talán 2 gólja volt MTK-be összesen, és ezen a mérkőzésen sorsdöntő 2 gólt rúgott. Az MTK pedig úgy ment le, hogy most elmondtál mindent, úgy veszett el a bajnokságot, és az Újpesten meg csalódás volt ez, amit mondtál, 2 fordulóval a vége előtt esélyük nincsen. Kirúgták szegény Varga István, és bajnok lett a csapat.
0: Utána megmagyarázkodtak, hogy nem játszott elég szépen az Újpest, tehát így még edzőt nem küldtek el, mondjuk Elek Gábort küldték el a Fradi kézisektől, úgyhogy a hazai vereség után aztán nyertek 1000-rel meccsbe, és végül majdnem megnyerték a BL-t. Na mindegy, de az egy másik sportág.
1: És ott az MTK-nál pedig Verebes volt az edző.
0: Hogyne.
1: Igen. És tudom, mert több MTK-ssal beszéltem, hogy ott egyszerűen nem tudták elképzelni ezt, amit mondasz, hogy 2 forduló a vége előtt 6 ponttal vezet. Vagy lehet, hogy abban a rendszerben még csak 4 pont volt, mert 2 pont.
0: Nem, 6, mert volt egy elmaradt meccse. Volt az Újpestnek egy elmaradt meccse. Így volt 6.
1: Tehát itt onnan elveszteni.
0: Itt mindennek történnie kellett. Mindennek is, hogy ezt az MTK ne nyerje meg. Hát ekkora csodára most szombaton nem lesz szükség, de azért ettől függetlenül természetesen, ha a Győr csak azt lejátsza, amit tud, és a Győr azért nem keveset tud, ráadásul hozni szokta, akkor ezt a bajnoki címet emberi számítás szerint nem bukja el.
1: Majd őket a tét?
0: Hát kérdés, hogy meddig egál a meccs? Igen, hát sokat számít. Mondjuk a 70. percben döntetlen, ott már a tudás már kevésbé számít. Hát majd meglátjuk.
1: Igen, de ha mennyire tudod fölőrölni az ellenfelet, tehát azért kell ritmus diktálni, azt szokta mondani, hogy jobb csapatnak a gyengébb ellen, hogy fáradjon, mert előbb-utóbb
0: belehibáznak.
1: Akkor nem fog, de ugyanez volt most a Győrnek a Diós Győr ellen, 30 percig.
0: Így van.
1: A Diós Győr nagyon jól tartotta magát, megrúgta az első gólt, azt meg a fél idő előtt nagyon jó másodikat, aztán kivégezték a Diós Győrt. De ez a kérdés, hogy most ez hogy fog működni a Győrnél, és mennyire nyomja őket az esélyesség terhe, mert hát 2013-ban voltak Pintér Attilával legutóbb bajnokok.
0: Á, persze.
1: És tőlük senki nem várta ezt az eredményt.
0: Jó, előtte meg 83-ban.
1: 82-83, így van. És most Világi Oszkár, aki ugye Dunaszerdahelyi volt a fő profil, ott volt minden, és még soha nem tudott aranyérmet nyerni sehol, és most Győrbe megadatik ez a lehetőség, óriási lehetőség előtt áll a Győr, és hát nem beszélve arról, hogy a bajnokok ligája, az mennyivel több pénzt jelent, meg ismertséget minden, mint az Európa Liga, tehát óriási a tét az utolsó fordulóba. A Ferencváros szerintem meg fogja nyerni a saját mérkőzését, a Győr pedig esélyesebb a Kisvárda ellen, de hát a Kisvárda nem fogja olcsón adni a bőrét. Itt az a kérdés, hogy a győriek, még egyszer mondom, hogy a helyzeteiket milyen arányban tudják kihasználni.
0: Na jó van, hát ez legkésőbb 4-8 felé tudni fogjuk szombaton mindent, hogy ki a bajnok, meg azt is, hogy ki a harmadik, mert ugye még az se dőlt el. Vukovics László meg nyilván majd ugyanúgy nyomon követi a történteket, mint én. Vukó, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Aztán meglátjuk, hogy mivel futja ki magát az NB1. Köszi szépen.
1: Én is köszönöm.
2: Vukovics Lászlóval a hétvégi bajnoki zárás apropóján Elpap István beszélgetett. Most pedig jönnek a hírek, aztán folytatódik a hazafutás.
3: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Hosszabbított Böde Dániellel a Paks. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Fokozatosan beborul az ég. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
4: Böde Dániel megállapodott a folytatásról, így a következő idényben is a Paks NB1-es labdarúgó együttesét erősíti. A tolnaiak csapatkapitánya a 21. élvonalbeli szezonjára készül. Pályafutása során eddig 527 első osztályú mérkőzésen lépett pályára, amelyeken 172 gólt és 75 gólpasszt jegyzett. A paksi színekben minden sorozatot figyelembe véve már 374 meccsen viselte a klub mezét. A Szekszárd NB1-es női kosárlabda csapatában folytatja pályafutását Rátkai Eszter, aki a hónap elején bajnoki címet nyert a Péccsel. A 19 éves válogatott irányító, akit egy hónapja kiválasztott az észak-amerikai bajnokságban szereplő Phoenix Mercury, két idényre

0: írta le a Tolnai Klubbal, amelyben Magyar Bianka vezetőedző folytathatja 2 éve megkezdett munkáját. 2 arany, 1 ezüst és 2 bronzéremmel minden idők legeredményesebb Európa-bajnokságát zárta a magyar tekvándó válogatott. Münchenben a mai utolsó versenynapon Bán Diana és Dénkis Zoltán paratekvándós egyaránt az 5. helyen végzett, míg az épeknél Klajkó Dávid 9. lett első EB-jén.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Folytatódtak az Ukrajna elleni légitámadások. Kijevben a nagyszabású orosz támadás következtében 5 haltak meg, köztük egy gyermek is, és mintegy 40 megsebesültek. A keleti ország részben lévő Harkivban 28, a déli Odessa megyében pedig 2 sérültről tudni. Ezt az ukrán elnök közölte. Volodymyr Zelenszky hozzátette, országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, köztük több mint 50 lakóépület. Az orosz hadsereg 50-nál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be éjszaka, főként Kijevet és környékét támadták. Az embereket felszólították, hogy vegyék komolyan a légiriadókat. Tegnap a háború kitörése óta a legnagyobb orosz támadás érte Kárpátalját is. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit bekéretett a tegnapi nagyszabású orosz támadás után. Orbán Anita Facebook oldalán közzétett videójában elmondta, közölte az orosz diplomatával, hogy a magyar kormány elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, és azt, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében. Nőtt, de még mindig az uniós átlag alatt van a nők aránya a magyar parlamentben. Erről írt közösségi oldalán az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes szerint az új kormány már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát nézve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, most pedig a 90. körül van. Az új országgyűlésben a nők aránya több mint 27%-ra emelkedett. A vízügy országosan összehangolja a vízhiány elleni munkát. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Az első intézkedések az elmúlt napokban lehullott eső miatt megemelkedett vízszintek megtartását szolgálják. A további víz visszatartási célú beavatkozások között szerepel például a holtágak, belvízcsatornák feltöltése, ökológiai célú vízpótlások biztosítása. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul. Emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A menet célja kiállni az emberi méltóság, az együttérzés és az élettisztelete mellett, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és mindenfajta előítéletnek.
1: Közlekedés.
0: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, a Bábolnai csomópont és Biatorbágy között szakaszos torlódásra számítsanak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Holnap felhősebb időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A délies szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 18 és 25 fok várható. A délkeleti tájakon lesz melegebb.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és maradunk a labdarúgás témakörénél, hiszen a 90-es 2000-es évek egyik legjobb magyar csatára, a kétszeres gólkirály 25-szörös válogatott Tököli Attila ma 50 esztendős, Isten éltesse. Ebből az alkalomból Cserés Bendegúz beszélgetett vele.
4: Hogy ünnepled az 50. születésnapod? Milyen lesz az a nap?
5: Szerintem ugyanolyan lesz, mint a többi. Tehát nyilván csak ez egy nap, egy dátum, amit általában ugye megünnepelnek az emberek. Nyilván holnap edzéssel, meg délután egy kis focival majd.
4: Hát, hogyha jól tudom, ez egy öreg fiúk válogatott mérkőzés lesz.
5: Így van, Karancslapújton lesz egy jótékonysági mérkőzés. Amikor tudok, elmegyek. Most úgy alakult, hogy el tudok menni. Remélem, hogy el fogja érni a mérkőzés a célját, és tudunk segíteni.
4: Azért gondolom, egy ilyen vérbeli focistának nem is kell jobb ünneplés, mint az, hogy edzést tarthasson, és aztán még pályára is léphessen.
5: Igen, így van, most egy kicsit sűrű lesz a nap, de bízunk benne, hogy egy jó nap lesz, és jól fogjuk érezni magunkat. Ezt szeretjük csinálni már régóta. Hál' Istennek még azért néha most is megy.
4: Egyértelmű volt, hogy labdarúgó leszel? Vagy ezt a pályát választod?
5: Én azt gondolom, hogy igen. Nyilván kell hozzá a szerencse is, meg sok minden. Tehát ez nem úgy működött abban a világban sem, meg most se, hogy én eldöntöm 4,5 évesen, vagy 8 vagy 10 évesen, hogy focista leszek, és az leszek. Azért ez egy elég hosszú, rögös út, de gyakorlatilag én, ahogy visszaemlékszem, állandóan a pályán voltam és fociztam. Kortársakkal, idősebbekkel, tehát az én egy Pécs mellett egy faluban nőttem fel, Bogádon, ahol koriban szerintem ilyen 900 környékén, most is talán 1000-en alaknak a faluba, tehát egy kis falu. Nagyon más lehetőség nem is volt igazából, csak a foci, de mi kint voltunk állandóan a pályán, és fociztunk. Aztán jött egy olyan lehetőség, hogy pécsi utánpótlásba be lehet kerülni. Aztán megfeleltem, utána meg végigjártuk a szamárlétre.
4: Könnyű volt ezen a szamárlétren végigjárni olyan értelemben, hogy inkább a tehetséget tudtál előrébb kerülni, vagy inkább kemény munkával?
5: Én azt gondolom, hogy ez összetett dolog. Szerintem az nem működik, hogy valaki csak keményen dolgozik, és akkor előbb-utóbb ez menni fog. Tehát a kettő együtt jár, mert ha valakinek nincs tehetsége, akkor dolgozhat akármennyit. Én azt gondolom, hogy attól nem fogja megtanulni. Mert kell hozzá mind a kettő. Nyilván próbált az ember az évek alatt fejlődni, ellesni mástól is a dolgokat, úgyhogy hál' Istennek sikerült.
4: Hogy emlékszel vissza arra az időszakról, mi volt az, ami miatt így tudtál fejlődni? Ott már lehetett tudni, hogy csatár leszel?
5: Én azt gondolom, hogy ez egy alap dolog, hogy nincs olyan játékos, aki mit tudom, ne próbált volna ki több posztot, vagy ne kellene kipróbálni. És főleg az igazi, én azt gondolom az, hogyha mindenki mindenhol is játszik egy kicsit, mert minden posztnak megvannak a sajátosságai, és abból nagyon sokat lehet tanulni.
4: Milyen volt a Pécsnél játszani?
5: És én azt gondolom, hogy Pécs nem egy túl nagy város, nem is kicsi város azért, de azért csak egy vidéki kis klubnak számított akkor, bár ugye NB1-es klub volt, de nem voltak olyan körülmények, mint most, maradjunk annyiba. Még játszottunk vörös alakon, meg fekete alakon, meg mindenen is, meg földes pályán is.
4: De onnan azért akkor ki lehetett tűnni, nem? Tehát, hogyha NB1-es csapat volt, még hogyha nem is mondjuk a top csapatok között, de könnyebb lehetett ott kitűnni, hogyha jól játszottál?
5: Én azt gondolom, hogy bárhonnan ki lehet tűnni, hogyha jól játszik az ember. Nyilván nem mindegy, hogy egy megye 3-os csapatba játszol jó, vagy egy NB1-es csapatba játszol jó, ez nem mindegy, ez a történet, de kitűnni mindenhonnan ki lehet. Nekünk egy nagyon jó korosztályunk volt, tehát ugye akkor még máshogy voltak a úgymond a korosztályos besorolások, nem január 1-től december 31-ig volt, hanem a szeptembertől szeptemberig volt, azt hiszem, az évjárat, tehát biztos, tehát most én ugye 76-os vagyok, a 75 szeptember egy után születettek, azok még hozzánk tartoztak abba a korosztályba, tehát egy kicsit így azért kacifántosabb volt a dolog, de az biztos, hogy egy jó társaság jött ki, és ebből a korosztályból azért, hogyha csak az úgymond akkori serdülő egyes csapat, ami most szerintem ilyen 14-15-nek felel meg, már abban együtt játszottunk a Dárdai-Parival, meg a Fehér Csabival, tehát azt gondolom, hogy azért az elég ez, hogy egy korosztályból három válogatott játékos is kijött.
4: Ugye volt egy kölcsön szerződésed a Beremendnél, még ebben az időszakban, aztán utána pár évre rá Pécsből Dunaújvárosba igazoltál. Azt jól tudom, hogy lett volna lehetőséged arra is, hogy itt már a Ferencváros az igazolj?
5: De igen, jól tudod. Igen, tehát ha már a felnőtt karrierről beszélünk, 93. októberében sikerült bemutatkoznom pont a Ferencváros ellen Pécsen az NB1-be, egy 0-0-ás mérkőzés volt, de hát az egy nagy dolog volt, én azt gondolom akkor, hogy ugye nem volt fiatal szabály, meg nem voltak ilyen egyéb dolgok, mégis akkor bár a Dárdai-Pali játszott a felnőtt csapatba, a Fehér Csabi is, tehát így azért abban a 93-94-es szezonban több 17-18 éves srác, vagy Dienes Andris is, aki egy éve volt idősebb nálunk, ő is játszott már a Pécsbe. Tehát valószínű, hogy valamit azért láttak bennünk, hogy oda tudtunk kerülni, több-kevesebb sikerrel nyilván. Igen, utána volt egy fél éves beremendi kitérő, akkor egy kicsit egy más gondolkozású vezetés lett Pécsen, és hát azt hiszem a Pali kivételével majdnem mindenki, a Fehér Csabi is egy MB2-es csapathoz került fél évre, tehát így nagyon, nagyon sokan. De én azt gondolom, hogy nyilván az azért jót tett nekünk, hogy 18 évesen akkori másodosztályba tudtunk játszani, és hát igen, utána azért visszatérés. Aztán amikor már folyamatosan játszott az ember NB1-be, azért milyen voltak megkeresések, ami jó esett az embernek, meg jó volt, de dönteni kellett mindig, hogy mit csinál az ember, meg hova megy. Én akkor úgy éreztem, hogy Újvárosba akarnak talán a legjobban, és azt gondolom, hogy jó döntésnek is bizonyult.
4: Ez volt az első számú szempont?
5: Nézd, mindig több szempontot kell szerintem figyelembe venni egy játékosnak, amikor eligazol valahova, de azt gondolom, hogy a legfontosabb igen az, hogy őt akarják. A vezetők, az edző, mert akkor lehet, vagy akkor tud az ember, akkor érzi azt, hogy bíznak benne, stb. És akkor lehet egy igazán jó együttműködést végrehozni.
4: Gondolom olyan szempontból nehéz döntés lehetett, hogy végül is Magyarország egyik legnagyobb klubja is szóban van, akkor ugyanúgy meg kell maradni a realitás talaján. Végül a Dunaújvároshoz igazoltál. Ott milyen időszakokat éltél meg?
5: Hát én azt gondolom, hogy Újváros volt az a hely, ahol gyakorlatilag ki tudtam bontakozni, vagy nem tudom, tehát hogy az első sikerek ott jöttek, tehát még másodosztály volt, amikor odaigazoltam, feljutottunk, aztán volt egy ötödik helyünk, a harmadik évben bajnokságot nyertünk, a negyedikben másodikak lettünk, az ötödikben meg negyedikek, de azt gondolom, hogy elég sikeres történet volt ez a Dunaújvárosi időszak.
4: Ez nem volt egy nagy kockáztatás, hogy egy NB1-es múltat megjárt fiatal játékos másodosztályba igazol?
5: De azt szokták mondani, hogy kockázat nélkül nincs győzelem. Minden be van kockázat, tehát nem lehet tudni azt, hogy most oda kerültem volna egy NB1-es csapathoz, ott mi lett volna, vagy mi sem lett volna, tehát ez már mint utópia, ezt fejtegethetjük, de szerintem felesleges. Én akkor így döntöttem, azt gondolom, hogy jól döntöttem, és jól is éreztem magam, úgyhogy tényleg jöttek a sikerek is, úgyhogy szerintem jó döntés volt.
4: És még BL selejtezőt is játszottál?
5: Igen, és sajnos nagyon kevésen múlt, hogy nem jutottunk be a főtáblára akkor. Ugye egy itthoni 2-2 után 2-1-re kaptunk ki a Rosenborgtól, ahol azért nekünk gyakorlatilag az egész csapatnak nem volt szerintem annyi nemzetközi mérkőzése, mire oda jutottunk a Rosenborghoz, hogy mi náluk egy játékosnak. És ezt se tudjuk, hogy mi lett volna, ha, de azt gondolom, hogyha ott azon a két mérkőzésen mi az alapcsapatunkkal tudunk játszani, akivel megnyertük a bajnokságot, és nem lettek volna sérülések, akkor még az is lehet, hogy sikerült volna akkor egy BL főtáblára kerülni.
4: És azért az egy óriási szó lett volna, meg is nem tudom, mert hogyha így a mából visszagondolok, hogy egy Dunói város ugye tovább is jött egy Hajduk Splitten, és utána még talán a Rosenborgon is, ez ma is egy elképesztő eredmény lenne bármelyik csapattól.
5: Azt gondolom, igen, hogy ez így van. Szerintem pont egy fikasznyi esélyt se adtak nekünk arra, hogy már akár a Split ellen tovább tudunk jutni. Ez sikerült. Aztán szerintem két jó mérkőzést játszottunk a Rosenborggal is. Mindig nagy dolog szerintem, hogyha nemzetközi szintéren helyt tud állni egy csapat. Én azt gondolom, hogy abban az időben, ugye manapság divat nézegetni azt, hogy milyen költségvetése van a csapatoknak, meg stb. Nyilván akkor ezek az információk azért annyira nem álltak rendelkezésre, de azt azért láttuk, hogy az elmúlt öt évben a Rosenborg minden évben BL főtáblás volt, és azért egy más kávéhez volt ilyen szempontból. Megpróbáltuk, nem sikerült, de én azt gondolom, hogy akkor büszkék lehettünk magunkra is, sőt, én úgy éreztem akkor is, meg még most is, hogy akkor azért nagyon sokan büszkék voltak a csapatra.
4: Ekkoriban már kaptál külföldről vagy más csapatoktól ajánlatokat? Mert a Ferencváros beigazolásoddal kapcsolatban mondtad még egy másik interjúban, hogy volt akkor már külföldi ajánlatod.
5: Na ez is egy olyan történet, ami lehet, hogy a mai fiatalokat, de akár még az idősebbeket is, akik még benne voltak a labdarúgásban, vagy nem voltak benne, meglep. Mi akkor azért elég keveset tudtunk ezekről a dolgokról. Azért ebbe a mai social médiás világban körülbelül valaki valamit elhint a világ másik pontján, azt 5 perc múlva itthon is tudjuk, és azért nagyon sok pletyka is terjeng. Mivel ez abban az időben nem így ment, úgyhogy ilyen utólagosan lehetett hallani, hogy voltak érdeklődők, de konkrétan nem sok minden jutott el az emberhez.
4: Mai szemmel ez volt a legjobb döntés, vagy akár az akkori szemeddel az volt a legjobb döntés, hogy a Ferencvárosba igazolsz, ha jól tudom, 2002-ben?
5: Igen, akkor viszont már volt egy olyan lehetőségem, hogy kimehettem volna Hollandiába a Nagy Bredához. Ez akkor volt egy olyan döntés, ami miatt akkor úgy döntöttem, hogy nem. Ami nyilván, hogyha az ember tudta volna, hogy utána a bizonyos dolgok úgy fognak következni, ahogy következtek, de előre láttad volna, akkor lehet, hogy máshogy dönt. De én nem így döntöttem. Nyilván egy jó páran azt mondták, hogy hülye vagyok, meg nem tudom mi. Benne van a pakliba. Sok döntést kell hoznunk az életbe. Én akkor ezt hoztam, és utána úgy alakult, hogy a Ferencváros lett a következő állomás.
4: A Ferencvárosnál most így külső szemmel megnézve, ugye számos sikert értél el, de mellette voltak azért negatívumok is, szurkolókkal összetűzés, ugye az ominózus pálya megszállás, azért ez egy ilyen elég kettős képet fest, és most is azt látom, hogy a fradi szurkolók azért szeretett játékosok között emlegetnek téged. Benned mennyire van meg ez a kettős érzés a Ferencvárossal kapcsolatban?
5: Hazudnék, azt mondanám, hogy csettintésre elfelejti az ember azt a 2003-as utolsó mérkőzést, mert nem lehet. De nyilván az idő az megszépíti a dolgokat. Én azt gondolom, hogy jó időszak volt a Fradinál, azért csak nyertünk 2 kupát, nyertünk bajnokságot, másodikok lettünk, tehát én azt gondolom, hogy ez abszolút belefér egy top életébe. Nyilván a szurkolók mindig azt szeretnék, hogy minden egyes évben csak a Fradi legyen a bajnok, de hát ez nem így működik. Meg tudjuk, hogy előtte se úgy működött, meg utána se. Most ugye nyilván van egy olyan időszak, vagy volt, a hétvégén ugye kiderül, hogy zsinórba azért 7 bajnokságot megnyerni, az nem kis dolog. Most ugye a 8. sikerül, az majd kiderül, de nem lehet mindig. De összességében viszont, ha megnézzük az egész sztorit, akkor azt gondolom, hogy azért abszolút pozitív az egész.
4: Ez mégis csak Magyarország akkori legjobb csapatában játszott el. Tehát ott azért gondolom volt egy olyan érzés, hogy ott vagy a csúcson, legalábbis honi szinten.
5: Igazából ugye, tehát én amikor Dunai városban megnyertük a bajnokságot, másodikok lettünk, tehát ott voltunk elől, nyilván ismerték az embert, tudták, hogy milyen focista, stb. A Fradiban játszani azért az mindig egy, szerintem egy különleges dolog. Az ország legnépszerűbb csapata, akárki akármit mond, ez így van, tehát ezt mindenki tudja. Most nyilván lehet, hogy az ország egyik fele akkor szeretett, a másik fele meg pont azért utált, mert a Fradiba igazoltam, előtte meg mondjuk nem utáltak, mert Dunaújváros ez egy semleges csapat. ugye, hát ilyenek vannak benne, de én azt gondolom, hogy ezzel nem igazán kell foglalkozni. Én megpróbáltam mindig a legjobbat nyújtani, ami kijött belőle, az kijött, de hát azért még hál' Istennek azért néha megismernek, és jól esik az embernek.
4: És hát ezután a Köln meglátott benned valamit. Nem tudom, hogy akkoriban mennyire volt, vagy mennyire lehetett egyszerű magyar játékosként külföldre igazolni, külföldre kerülni, mert a nemzetközi porondon talán nem a legfényesebb éveit élte a magyar labdarúgás. Egyrészt hogy élted meg a Köln beigazolást, másrészt ők hogy élték meg, hogy ők milyen szemmel néztek arra, hogy itt egy új magyar játékos?
5: Na hát ezt tőlük kéne megkérdezni, hogy ők milyen szemmel néztek, vagy ők hogy élték meg. Én úgy éltem meg, hogy nem a legsikeresebb időszak a pályafutásomban nyilván, de azt gondolom, hogy azért nagyon sokat tanultam abból az időszakból. Azért úgy kívülállónak érezni magad egy csapatnál, meg egy országba, azért az nem egyszerű történet. Nyilván én azt gondolom, hogy ilyen sablonnak meg nem tudom minek tűnik, de azért amíg mindig megnézzük Németországba is például, azért a külföldnek sokkal többet le kell tenni az asztalra ahhoz, hogy játszon mindegy németnek. Tehát nem egyszerű. Nálunk ez sajnos fordítva van, de az más kérdés.
4: Megfogalmazódott bennem a kérdés, hogy melyik csapatot tekinted inkább pályafutásod csúcsának, tehát azt a Kölnt, amely nemzetközi szinten egy ismert név, és akkor Bundesliga 2-ben volt, vagy pedig azt a Ferencvárost, amely nyilván akkor magyar bajnok volt, és nemzetközi porondon is kipróbálhatta magát selejtezőkben.
5: Ez egy érdekes kérdés, tehát azért a magyar bajnokság volt azért a Bundesligával még a kettővel se, főleg akkora időben, de azt gondolom, hogy lehet, hogy még most se kell nagyon összehasonlítani anyagi szintéren, meg ilyen hasonló dolgokon, mert mondjuk állítólag akkor volt a Fradi költségvetése. Én utána kimentem Kölnbe, a Kölnnek a másodosztályból feljutás volt a cél, amit ugye el is értünk. De kb. 6-szoros költségvetése volt, és itthon meg arról beszéltünk, hogy Bajnokok Ligájába kéne jutni, meg nem tudom hova. Tehát azért egy kicsit az más kávéház. Ez, hogy most pályafutás csúcsa, vagy nem csúcsa, nehéz ezekről. Én jól éreztem magam a Fradiba, jó volt, tehát azért azt az azért úgy vitathatatlan, hogy hangulatügyileg a akkori ülői stadionban játszani az szerintem egy olyan egyedi élmény volt. Tehát az egy más kávéház volt. De ugye még mondjuk itt a Fradinál is, hogyha jó ment a csapatnak, akkor sokan voltak, ha nem, akkor nem. Na most ez például Németországban teljesen máshogy van. Tehát ott kimennek meccsre, ha nyersz, ha veszítesz, ha nem jelsz 15 meccsen keresztül, akkor is ugyanannyian vannak a stadionban, és akkor is szurkolnak. Tehát ez a szurkolási tradíció, meg nem tudom mi, az egy kicsit más, én azt gondolom, Németországban, mint Magyarországon.
4: Ahogy mesélted, még egy korábbi interjúkban, egy-két héttel ezelőtt, még edzőmeccsen is.
5: Hát igen, tehát ott, amíg én ott voltam abban a 13 hónapban, azt hiszem, hogy pont mind a kétszer a szezon utolsó, vagy a felkészülési utolsó meccs az a hazai pályán volt mind a kétszer a Fenerbahce-val, mert a Daumot volt akkor edző, és ugye ő külön mellett lakott valahol. A full house volt, tehát ott 50 ezer ember volt akkor is a stadionban. Hiszem másodosztályban volt 38 ezeres átlag nézőszám, nem olyan rossz szerintem. És ugye én miután feljutottunk, akkor a negyedik, vagy nem tudom, hányadik forduló után mentem el, még ugye az első játszottam is, aztán szerintem körülbelül a legközelebbi meccsüket azt akkor nyerték meg, amikor beléptem a légtérbe körülbelül, mikor Ciprustól jöttem az áprilisba, de akkor is ugyanannyian voltak meccsen. Tehát az egy más közeg, jó lenne itthon is azt látni, hogy ha én fradista vagyok, akkor kimegyek minden meccsre, tök mindegy, ha Újpest szurkoló ugyanez, tehát tök mindegy, ha Győri, és mindenhol azt mondom, hogy majdnem mindig tele lehetne a stadion.
4: Gondolom, ez se lehetett egy könnyű döntés, hogy egy olyan csapatnál, amely éppen akkor jutott fel a Bundesligába, és te is segítségére voltál, onnan eligazolni Ciprusba, nem tudom, hogy mennyire volt ez a te döntésed, vagy ott milyen körülmények játszottak közre.
5: Hát annyiba volt az én döntésem, hogy nagyon úgy éreztem, hogy el kell jönnöm. Most teljesen mindegy, hogy miért vagy miért nem. Nyilván én szerettem volna többet játszani, úgy éreztem, hogy nincs rá lehetőségem. Igaz, hogy nem nagyon akartak elengedni, de aztán így az átigazolási időszak végén utolsó napokban elengedtek. Akkor ugye volt még egy olyan kis kanyar a történetben, hogy Magyarországon teljesen más átigazolási időszakok voltak, mint a nemzetközi. Ezért hazajönni nem tudtam. Egy utolsó pillanatban jött egy lehetőség, amire majdnem azt mondom, hogy rá kellett bólintanom, mert ott tudtam, hogy nem érzem jól magam, és az nem lesz jó. De ez így alakult, ennyi, ebből is csak tapasztaltunk.
4: Aztán Ciprusból pár év után hazaigazoltál Magyarországra. Mai világban már nyilván ilyen magától értetődő, vagy legalábbis egyszerűnek tűnik, hogy játékosok ide-oda igazolnak belföldön, külföldön. Ott azért több évet kint töltöttél külföldön, és aztán igazoltál haza. Ez milyen érzés volt, hogy újra haza kerültél?
5: Hát én azt gondolom, hogy valamiért nekem ez a kinti lét, vagy nem tudom, tehát az annyira nem jött be. Úgyhogy én egyáltalán nem abban foglalkoztam amúgy sose, hogy most Pesten vagyok, Pécsen vagyok, Dunaujvárosban vagyok, vagy éppen hol vagyok. Nem ez a legfontosabb, vagy Köln, vagy Limassol, teljesen mindegy, vagy Larnaca, hanem én focizni szerettem, és én játszani akartam mindig is. Ez volt az első számú dolog az életemben, hogy játszani tudjak. Itt volt rá úgymond lehetőség, tehát innentől kezdve azt próbáltam meg jól érezni magam.
4: Honnan is vonultál vissza? Paks, ugye?
5: Igen, Paks. Amikor hazajöttem, ugye akkor egy évben még volt 2006-7 Fradiban, amikor kizárták másodosztály. Sajnos ugye semmi körülmény nem volt biztosítva ahhoz, hogy akkor egyből visszakerüljen a csapat, ami nem is sikerült 3 vagy 4 évig. Egy év volt ott, aztán utána kerültem Paksra, ahol azt gondolom, hogy ugye a Paks egy évvel azelőtt feljutó gyakorlatilag majdnem újonc csapat volt, és hát azóta is ugye most már 20 éve NB1-ben vannak, tehát ez egy nagyon nagy dolog.
4: És készülnek a bronzérem szerzésre.
5: Így van, tehát ez egy nagyon nagy dolog szerintem úgy szintén a város életébe. Reméljük még ez így lesz egy darabig, hogy ott lesznek. És igen, ott volt egy pár éve, ami nem volt rossz.
4: Aztán ugye volt a visszavonulásod, és pár évvel később pedig újra elkezdtél focizni a Kiskun Félegyházánál.
5: Hát ez egy olyan történet volt, hogy gyakorlatilag a barátok, haverok játszottak ott, és meggyőztek, hogyha csak meccsre is, de menjek el. És akkor egy darabig így ezzel próbálkoztunk, de azért az sem megy úgy sokáig, hogy nem egyszer az ember csak focizik, akkor ez egy ilyen jó lehetőségnek tűnt, meg ugye akkor edzőként nem volt munkám, mert mellette meg azt gondolom, hogy lehetetlen is.
4: És akkor hogy kerültél bele ebbe az edzői létbe? Mik voltak az első lépések?
5: Hát akkor megint vissza kell kanyarodnunk egy kicsit, mert ugye én Pakson úgy hagytam abba a 14-be, hogy már fél évig gyakorlatilag a Csertői Aurul mellett voltam pályaedző, ilyen játékos pályaedző, ez egy elég hülye megfogalmazás szerintem. Nem is nagyon játszottam, talán már 2 vagy 3 meccset tavasszal, és a Brel mellett kezdtem el, mint asszisztens edző ezt a szakmát. Nem volt egyszerű az egyik oldalról átállni a másik oldalra. Azért szerintem ezt nagyon, nagyon nehéz kezelni. Nekem se volt egyszerű, de talán az akkori és volt csapattársaimnak, akik hirtelen volt csapattársaim lettek, még nehezebb volt talán ezt a szituációt. De ugye ott 4 évig együtt dolgoztunk a Relivel, aztán úgy alakult, hogy utána meg külön váltunk. Egy darabig.
4: Beszéljünk egy kicsit az aktualitásokról. Most itt Mezőkövesden vagyunk. 4. helyen áll a csapat, még egy forduló van hátra az NB2-ből, hogy ez itt magad.
5: Igazából most azt kellene mondani, hogy minden szép és jó, de ez ugye nem igaz. Szeptemberben lenne 2 éve, hogy Brelit felkérték, ő meg szerette volna, én is jövök vele és segítek neki. Ide kerültünk, 6 forduló után 4 pontja volt a csapatnak. Nem lehetett másodszor, csak az, hogy benn maradjunk. Ez sikerült is. Hát sajnos nem mondhatnám, hogy a tavalyihoz képest erősödött a keretünk. Olyan játékosok játszottak itt a tavalyi szezonban, mint a Szendri Ákos, vagy a Cibla, a Flóri, akik most NB1-be is azért rugdostak egy pár gólt, még ha nem is játszottak olyan túl sokat, vagy a Juhász Bence volt ugye a kapusunk, aki most Kazincbarcikán védett. Nem igazát tudtunk úgy igazolni, úgyhogy én azt gondolom, hogy azért összességében az, hogy most 4-ek vagyunk, nyilván szeretnénk is itt maradni, ez hétvégén megkeverünk a Békés Csabát, és akkor biztos, hogy 4-ek leszünk. Ha nem 6-dik, már rosszabbak nem lehetünk, de én azt gondolom, hogy összességében teljesen elfogadható ez a dolog, mert srácok mindent megtettek, megpróbáltuk, mennyi volt benne.
4: Ilyen szempontból a magyar szabálynak te okozott nehézséget, mert azok a játékosok, akiket felsoroltál, ugye az NB1-ben szerepelnek, vagy szerepeltek, és talán a magyar szabály is közrejátszik abban, hogy ennyi lehetőséget kaptak, és az NB1-ben játszanak.
5: Hát az Ákosra ez nem igaz, ugye a Szendreire, mert ő már idősebb, de a Flóri az még pont beesik mondjuk ebbe a szabályba. Én azt gondolom, hogy mindenkinek nehézséget okoz, és nem is feltétlen jó ez a szabály, mert ugye kettőnek itt NB2-be játszani kell kötelezően. Ahhoz, hogy kettőt végig a pályán tudják tartani, ahhoz hát a keretbe legalább kell 6. hasonlókorú játékos. Akkor se álltana, hogyha már tudja cserélni kell, hogy egy posztosak legyenek. De hát az egyik jó, a másik meg egy kicsit gyengébb, vagy nem annyira, akkor már nyilván az fog játszani még jó, akkor amelyik kicsit gyengébb, az meg nem fog játszani. Tehát melyik újunkat harapjuk meg című történet. Tehát lehet, hogy 2 játszik, 4 megnézi az egész évet, akkor nem teljesen jó ez a szabály. De ez van, mert ezt kell alkalmazkodni. Szerintem a játékosoknak sokkal rosszabb, mint az edzőknek, mert valahogy megpróbáljuk megoldani, csak nyilván kell a létszám, mert ugye azért egy év alatt lehet sérülés, stb. Mert nem egyszerű, de megpróbálunk hozzá alkalmazkodni.
4: Beszéltünk most a mostani csapatodról, a Mezőkövesdről, térjünk vissza kicsit megint a korábbi csapataidra, mert hát van mit róluk beszélni, ugye, ahogy utaltál is rá, a Ferencváros címvédése veszélybe került. Hogy látod, milyen lesz az utolsó forduló?
5: Tehát a Fradinak egy dolga van, hogy ő megnyeri a meccset. És onnantól kezdve meg arra kell várnunk, hogy mit csinál a Győr. De az biztos, hogy ez a bajnokság ez már Győr kezében van. Tehát nekik is csak annyit kell tenni, hogy nyernek. De ez nem egyszerű történet nyilván. Kíváncsian várom én is. Azt gondolom, hogy ha 100%-okat akarunk vonni, akkor biztos, hogy a Győrnek nagyobb 100%-ban van esélye, mert csak annyi dolguk van, hogy megnyerjék a meccset, de a csakot megidézőjelbe teszem, mert azért nem egyszerű Kisvárdán nyerni.
4: Jót tesz a Fradinak, vagy akár az NB1-nek az, hogy lett egy versenyképes ellenfele a Győr személyében?
5: Hát én azt gondolom, hogy nem csak a Győr személyében van versenyképes ellenfele a Fradinak, mert a Paks évek óta ott van, azért tavaly a Puskás is szorongatta őket, idén a Győr ért oda. Pont ez a lényege szerintem az egésznek, hogy az lenne a jó, hogyha minél több csapat tudna ott lenni, és minél nehezebb dolga lenne egy csapatnak megnyerni a bajnokságot. Azt nem tudom, hogy ez nemzetközi porondon, hogy mennyire lesz jó, vagy mennyire nem lesz jó, mert ugye most a Fradi az utóbbi időkben azért elég jó eredményeket égettek el nemzetközi szinten. Ezt nem lehet tudni, de ez meg a jövő titka. Én nem feltétlenül tartom azt jónak, hogy van egy kiemelkedő csapat, és akkor a többi meg csak úgy küzd a többi helyért. Tehát az lenne jó, hogyha azt el tudnám kérni, hogy igenis legyen 5-6 csapat, ami esélyes arra, hogy ott legyen az első helyen.
4: A Fradi nemzetközi szerepléséről mit gondolsz, akár az idei szerepléséről, és akár úgy általánosságban? Pont most jött ki egy olyan hír, hogy sok idő után, talán 40 év után a magyar bajnokság felsőbb polcra kerülhet, mint az osztrák bajnokság. Ez azért nagyban köszönhető a Fradi nemzetközi sikereinek.
5: Igen, amire utaltam is előbb, meg ugye egy időben volt még arról is szó, hogy esetleg a egyből BL főtábla is lehet. Nyilván az lenne a még jobb, hogyha nem csak a Fradi menetelne mondjuk tavaszig, hanem lenne más csapat is, aki kihúzná tavaszig nemzetközi kupa porondon, mert az még jobbat tenne, ha több magyar csapatnak tudnánk szurkolni a nemzetközi poronon.
1: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 16 óra 6 perc, ez itt valóban már a Nemzeti Sportkör, és szeretettel köszöntöm a stúdióban Kovács Erikát, a Nemzeti Sport főmunkatársát, valamint Bitman Emilt, az M1 Sport főszerkesztőjét, és Szőlősi György is rövidesen érkezik. Szerbusztok! Hát egy nagyon izgalmas hetünk van. Valaki azt mondta még, mit is írunk most? Még viszonylag benne vagyunk a májusban, hogy a május az egyik legszebb hónap a sportban. Lehet, hogy talán együtt ültünk éppen egy
6: itt ültünk, és azon agyalok, hogy ki volt ott velünk, köszöntöm a kedves hallgatókat, hogy ki mondta ezt, de ez tényleg így.
3: Ugye így, és nem tudunk ezzel ellen tiltakozni, tekintettel arra, hogy valóban a május az nagyon-nagyon sok labdasportban elsősorban, de hát, ha kinézünk, akkor a szabadidős vagy szabadtéri sportban, így fogalmazok természetesen, ugye dúlnak az országúti, meg a különféle fajta egyéb Grand Tour kerékpárversenyek is már. Tehát ugye az időjárás is lehetővé teszi, de tény és való, hogy minden szárba szökken a szószoros értelmében, és így van ez természetesen a FIZ ligával is. Ugye szombaton 4 mérkőzést játszanak majd egy időben, ugye Kisvárda, Eto és a Ferencvárda, Zalaegerszeg a bajnoki címről dönt majd, de azért az ETA a harmadik helyért is harcban van, ugye itt a Debrecen, Újpest és a Diósgyőr Paks mérkőzéseket rendezik. 17-15-től szerintem az is érdekes lesz majd, hogy mit, hogyan közvetítünk. Természetesen a Nemzeti Sportrádióban, a klasszikus körkapcsolásban mindent hallhatnak majd a kedves hallgatók, de az M4 Sport, sőt az M4 Sport Plus is beszáll ugye ebbe, hiszen itt a párhuzamosságnak nagy-nagy jelentősége van. Az minden esetre, nem tudom, rátok bízom a jelzőt, hogy kedves, pikáns, bizakodó, hogy a Paks már kiküldte a hivatalos vasárnapi érem ünnepségre a meghívót, de azért kulturáltan megjegyezte, hogy ez természetesen csak akkor él, ha tényleg harmadikok lesznek. Ezt nem tudom, minek lehet ezt betudni. Mire gondolsz, Emil?
6: Én pont ma voltam Pakson. Igen. Egyébként. Készítettünk egy interjút.
3: Szervezted a vasárnapi.
6: A szerződést hosszabbító Böde Dániellel. Szerintem ez egy profi kommunikáció, és ebben benne van az, hogy ez természetesen csak akkor, ha. Mert itt most szombat este azért nehéz lenne kiküldeni villámgyorsan.
3: Igen.
6: Ebben nincs semmi, hogy fogalmazzak, nagy képűség, elbizakodottság. Én inkább azt gondolom, hogy ez egy profi klub előre gondolkodása, hogy amennyiben úgy alakul, hogy a Paks szerzi meg a harmadik helyet, egyébként ez nyerni kell Diósgyőrben, de ha nem nyernek is, alakulhatnak úgy az eredmények, akkor várnak mindenkit délben. És ami még egy picit érdekesség, hogy Böde Dániel egy gyakorló vezetőedző, egy vármegyei másodagy harmadosztályi csapatnál, a Madocsánál, ezt a nevet szerintem, aki a magyar futballt követi, ezt pontosan tudja, és a Madocsának vasárnap 17 órakor lesz bajnoki mérkőzése, ráadásul rangadót játszanak, van a Madocsa a második, a riválusuk pedig az elsőjén áll, és pont kérdeztem Danit, hogy akkor ez azért lett délre szervezve, hogyha úgy alakul, hogy még át tudjál érni a saját meccsedre, és csak mosolyogott. De hogy
3: igen.
6: Igen, én egyébként azt gondolom, hogy ez a buli meg lesz tartva, hogy beszéljünk egy picit a szakmai részről is. Szerintem a Paks nyerni fog a Diósgyőr otthonában egész egyszerűen azért, mert jó formában vannak. Most ugye Ferencvárostól kaptak ki, de egyébként a nagyon fontos meccset megnyerték a Debrecen ellen 5-2-re. A Diósgyőrnél már a leendő csapatot nézegetik, a fiatalokat próbálgatják, hogy az MB2-ben kik lehetnek majd segítők. Én ebből a párosításból nem tudom azt elképzelni, hogy ne a Paks jöjjön ki győztesként.
3: Minden esetre persze ez a szakmai része, de még egy picit engem, vagy én szeretném, ha visszatérnénk ehhez a gondolathoz, ugye, hogy mi mindennek kell előre készülni. Ugye most azért az elmúlt hétvégén, amikor a Puskás Arénában ugye kupagyőztest avattunk ez alkalommal a Ferencváros személyében, akkor már lehetett látni, hogy mindenki vette föl a kupagyőzteseknek járó nyilván előre elkészített mezeket, de gondolom egyébként, hogy nyilvánvalóan az Allegerszegnél is készen volt ez. Ugye nem tudom, Erika, neked van-e ilyen tudomásod, hogy ez általában itt szokott lenni, de Gyurinek nyilván nagyobb gyakorlata van abban, hogy amikor eljött két csapat oda, hogy valóban döntenek valamilyen címről, akkor egyrészt mi lesz azokkal, akik tehát megy a kukába ilyenkor, egy fájdalmas...
7: Edzeni jól lehet benne, nem?
3: Nem tudom.
6: De abba tudnál edzeni, amit sose...
3: Ezt akarom mondani, hogy
7: igazán nem tudom, de egyébként én a meghívóra visszakanyarodva, én először felvettem a szemüvegemet, mert azt hittem, hogy nem jól olvasom a dátumot. Aztán pedig 3 másodpercig azon gondolkoztam, hogy de ez még nem dőlt el. Aztán nyilván láttam a tartalmát a levélnek. Én azért még ágálok az ellen, amit mondtál, de nem fogom kimondani, hogy miért ágálok ellene.
6: Hát mi most ezt kimondhatjuk, mert nem...
7: De nem azért, hanem, hogy én ágálok az ellen, hogy a Paks legyen a bronzérmes, majd meglátjuk, hogy
6: mi fog történni. Jó, értem, én azt hittem, hogy így a babona részének gondolsz.
7: Egyébként ebből a szempontból nagyon babonás vagyok. Én még a pezsgőt sem merném bekészíteni. Tudom, hogy azt is be kell, hogy lehűljön.
3: Na de valakiknek, tehát de valakinek babona ide, babona oda, meg valakinek
7: meg nem ez alapján,
3: csak.
7: Én mindig ezt szoktam mondani, nem ez alapján dől el, hogy én a babonából mit nem csinálok, mert valóban készülni kell. Tehát a profizmus azt igényli, hogy készüljenek, és nyilvánvalóan szerintem, ha nem is pólók, de valamilyen szinten zalaegerszegi relikviák is készülhettek.
6: Illetve
7: a magyar...
6: mennyi ilyen póló lehet valamilyen raktárban, vagy valahol, hogy...
3: Na, hát azért ez egy Gyurira, mert szerintem a legnagyobb tapasztalata neki lehet olyan mérkőzésekről, ahol nyilván a vesztes körüli, hogy mondjam, termékek, vagy merchandising, hogy ilyen csúnyán fogalmazok.
8: Ezek a gyűjtők igazi kincsei, a soha meg nem nyert trófeákat ünneplő. Nekem valahol van otthon, az utcán árulták... illetve nem, a dolog úgy igaz, hogy az utcán osztogatta ingyen a csalódott árus a Deutschland Europa Meister sálakat, a 2008-as bécsi spanyol-német Európa-bajnoki döntő után. Tehát amikor már látta, hogy ezt most már nem fogja eladni, valószínűleg meg közben kiderült, hogy a németek nem nyerték meg az EB-t. Tehát ilyen üzleti kockázatot is van, aki vállal ilyen termékekkel, és aztán vagy bejön, és akkor jó ötlet volt. Vagy...
7: De miért van ennek értéke? Hát ugye úgy kezdted a mondatot,
6: hogy
8: ez igazából ritkaság, mert azért ezt utána igazán komolyan senki nem veszi, se eladni nem tudja. Se nyilván, ha egy klub legyártat egy ilyet előre, akkor azt nem fogja nyilvánosság elé tárni, mert bohócot csinál magából. Ugyanakkor meg látjuk azt, hogy tényleg, ha valaki valamilyen trófeát megnyer, vagy emlékszem például a magyar válogatottnak is volt előre készített pólója, amikor, hát nem mondok butaságot, talán Bulgáriában vívta ki a 2024-es EB szereplés jogát, és akkor ott hirtelen előkerült egy doboz, és ott elkezdték osztogatni. Valami hirtelen. Volt, hogy egyenesen az EB-re, hogy nem is tudom, mi volt
6: nem
8: a szlogen.
6: Nem a szófiai piacon vették, az biztos.
8: Úgyhogy ilyenek vannak, de én is ilyen szempontból babonás vagyok, mert ezt úgy mondják magyar, hogy előre isznak a medve bőrére.
3: De ha meg valóban a pillanat bekövetkezik, és nincs semmi.
8: Igen, az érdemelszadással kapcsolatban az utóbbi időben, ugye ez egy jobbára megoldhatatlan logisztikai és protokoll feladat, mert lehet olyan, hál' Istennek, talán lehet ezt mondani, hogy most is annyira kiélezett a bajnokság, hogy az utolsó mérkőzésen, utolsó fordulóban több mérkőzés dönt arról, hogy ki lesz a bajnok,
3: mégis
8: mondjuk.
3: Mégis mindenről, vagy, mert az
8: igen, tehát melyik érem kihez megy. Tehát mondjuk az ideális és jól előre tervezhető modell az, hogy mondjuk egy idegenbeli meccsen valaki bebiztosítja a bajnoki címét, és a következő utolsó fordulóban a hazai meccsen megünneplés. Arra aztán föl lehet készülni, az ott, mit tudom, emlékszem gyerekkoromban ilyenekre, amikor a Fradi nyert Diósgyőrben, vagy a Honvéd nyert pont szintén Diósgyőrben, azt hiszem egy évre rá, akkor utána nagy buli volt tervezve a fővárosba, mire visszaér a csapat Diósgyőrből, és viszonylag prognosztizálható volt a győzelem, de például az, hogy az MLS elnöke a bajnok csapatnak adja át az aranyérmet, az sokszor nem megvalósítható, meg két helyen egyszerre nem tud lenni.
6: És nem biztos, hogy a papírforma, vagy a nagyobb esély jön be.
8: Így van, és az egyikre elutazik, az ugye, már egy állásfoglalás, mert akkor azt meg hogy hát, úgy látszik, hogy ő arra számít, hogy X lesz a bajnok. Ezért aztán sokszor egyik helyre se utazik el, mondván, hogy nehogy részrehajlónak lássák őt. Így viszont a friss bajnok nem fogja az MLS elnöktől átvenni az aranyérmet. Láttunk olyanokat, hogy MLS elnökségi tagok adták át az aranyezüst bronzérmeket. Meg itt meg az a kettősség, vagy az az ellentmondás is feszül, hogy frissiben szeretnék a szurkolók megünnepelni, de akkor viszont nem lehet annyira előkészíteni a dolgot. Mert olyan is van, mondom, hogyha van egy éremátadó ünnepség, amit előre tud mindenki, akkor mindenre föl lehet készülni, viszont az már nem lesz soha olyan spontán. Úgyhogy ennek millió megoldása van, botrányok is fűződnek az éremátadások, kupaátadások történetéből. Volt olyan, hogy a Fradi megnyerte a bajnokságot a bajnoki címmel együttjáró kupát, valaki lecsapta valahova, és aztán eltűnt még azon az éjszakán. Akkor volt olyan, hogy...
7: Az valamelyik gyűjtőnél lehet.
6: És az is értékes darab akkor.
8: Igen, volt olyan, hogy az MLS elnöke adta át az érmeket, jöttek a játékosok és a stábtagok, majd elfogytak az érmek, de még mindig jöttek a játékosok és a stábtagok, és nem volt elég. Ott kirúgtak valamit az MLS-ből, úgy emlékszem. Szóval ez egy érdekes szakmai kérdés is egyébként. Mondjuk ilyen rendezvényszervező vagy sportszervezői szakmai kérdés.
7: Világos. És annak, hogy a klasszikus idézem, örülünk-e Vincent, hogy végül is mégiscsak tulajdonképpen az utolsó fordulóra maradt, minden komoly döntés. Tehát ez jelenti-e azt egyenes következtetésként, hogy ez egy nagyon jó színvonalú bajnokság lett, ahol a végén több csapat van versenyben az aranyezüst bronzérmekért?
6: A színvonalat illetően nem feltétlenül, de izgalmasnak mindenképpen izgalmas, és szerintem akik semleges szurkolók, azok biztos örülnek annak, hogy még akkor minden az utolsó fordulóban dől el. A ferencvárosi szurkolók biztos nem örülnek annak, hogy úgy vágnak neki az utolsó fordulónak, hogy hátrányban vannak. A győriek viszont nagyon örülnek, hogy hosszú-hosszú idő után megint van esélyük rá, és ők vannak az élen. Én személy szerint annak örülök, meg én szeretem az ilyen közvetítéseket, ugye a televízióban is egymás mellett majd jön a két csatornán a két találkozó, az m4sport.hu oldalon a másik kettő, illetve nyilván mind a négy megy, szóval én ezeket így szeretem, amikor így hol itt, hol ott pattog a labda, és éppen melyik csapat áll bajnoki címre. Izgalmas lesz az biztos, bár én azt gondolom, hogy a Győr hamar eldönti már az első fél időben a találkozót, és a klasszikus izgalmak elmaradnak.
7: Tehát az azt jelenti, hogy olyan lehengerlő lesz már az első fél időben, annyi gólt szerez, és annyi egyértelmű lesz a győzelme?
6: Nekem van egy ilyen megérzésem, hogy a szünetben már 2-0-ra fog vezetni a Győr. Valamiért most ezt gondolom, úgy mennek oda Kisvárdára, hogy ez nekik egy kupa döntő, ezt meg kell nyerni, és ott van a bajnoki cím. Nagyon összeszedett futballt mutatnak be, szerintem rendben vannak a fejek, nem estek ki a ritmusból az elmúlt hetekben sem, szerintem itt ezt az utolsó lépést meg tudják tenni.
7: Erik, az előbb te mondtad, hogy te azért ezt nem írod alá, legalábbis ugye, ami a Paks bronzérmet illeti, akkor haladva itt a megérzések útján, hogy fog kinézni itt a végső sorrend?
9: Azért nem írom alá, mert nem szeretném aláírni, de tartok tőle, hogy ez lesz.
6: De te más miatt, tehát neked van egy ilyen érzelmi kötődésed, nem az egyik csapathoz?
9: Van egy, és ráadásul a családom másik felé meg egy másik csapathoz kötődik, és azok egymás ellen játszanak most hétvégén. Szerencsére egy pillanatot sem fogok belőle látni, mert külföldön leszünk, úgyhogy legalább nem lesz idegeskedés. Nekem egyébként mások a megérzéseim, amit Emil mondott, bár én ezt kimerem jelenteni, hogy én nagyon szeretném, hogyha Győr lenne a bajnok, mert én nagyon szeretem, amikor vidékről van egy bajnok, meg nagyon szeretem, amikor nem, tehát nagyon jók ezek a hosszú sorozatok, de nem baj az, hogyha azt valaki megtöri. De én is azt gondolom, hogy a Paks az, amelyik úgy van felszálló ágban, hogy legnagyobb esélye van rá, hogy a Debrecen-Újpest meccs mit fog hozni, arra meg azért vagyok kíváncsi, mert volt szerencsém kint tenni a derbin a Megyeri úton, De nem azért, nem az a bajom, hogy kikap, tehát, hogy a család szomorú volt, hanem szerintem nem lehet úgy játszani egy derbin, ahogy az újpesti játékosok. Tehát, hogy egy-kettőről maximum tudtam volna azt mondani, felszántott a pályát. Tehát, hogy ez borzalmas volt látni.
8: Újpesti játékosok is ezt kifogásolták.
9: Tehát, hogy nem a veresség, az 5-0, a 0-5 ez csúnya, nyilván, de nem a verességgel volt nekem bajom, hanem tehát az a, nem is az, hogy léleknék, amikor azt látod, hogy...
7: Na jó, de most adásul még, ha jól tudom, szurkolók sem mennek, ugye? Igen. Tehát, hogy még van egy ilyen dolog is, hogy vajon, és a Debrecen, hát hogyha a Paksot felszállóákban említetted, akkor a Debrecen nyilván az Újpesthez képest egy egészen más szinten játszik most, meg más hangulatban van. Igen, tehát vajon mire számíthat az Újpest Debrecenben?
9: Nem tudom, én szerintem a Debrecen az bánhatja, hogy ott olyan február-március, nem tudom most pontosan, ott nagyon sok pontot elhulajtott, nagyon sok döntetlenje volt a Debrecennek, amely meccseket szerintem meg kellett volna nyerni, akkor nem lenne ennyire kiélezett.
6: De a Paksnak meg ott volt egy 5 meccses.
9: Azt én tudom.
6: Nullázása.
9: De ott, ott magához, tehát hogy ott magához ragadhatta volna mondjuk a bronzot a Debrecen, ha nem állandóan X-el. Még egyszer mondom, de elfogultságomtól függetlenül szerintem a Debrecen jó szezont fut, főleg ahhoz képest,
7: persze,
9: ahogy hát ezt a szezon elején mindenki, hát sokan azt mondták Debrecenben, hogy nincs meg a keret, anyagilag sem vagyunk, vagy van jók.
6: Sok volt a kérdőjel, tehát jöttek olyan játékosok, akiket korábban senki nem ismert.
9: És ment ez a mendemonda, hogy az egyik kieső jelölt az a Debrecen lesz, ehhez képest szerintem jól játszanak. Most egyébként Zalaegerszegről nem beszéltünk, de akkor is azt gondolom, amit az Emil, hogy valóban szerintem a Paksnak van a legnagyobb esélye. Illetve hát, hogyha Zalaegerszeg valami nagyon nagy csodát művel hétvégén, akkor a kisvárdai meccs kevésbé lesz érdekes, vagy hogy mondjam, mármint érdekes lesz, csak hogy akkor nem akkor nem csak a Győr tesz érte, vagy szóval, hogy érted, mit akarok.
6: Én egyébként azt érzem, hogy az Zalaegerszegi idény az már így gyakorlatilag
9: most, hogy
6: nem
9: véget
6: ért. Igen. Egyébként szerintem a bajnokság üde színfoltja a Győr mellett az Zalaegerszeg volt ebben az idényben.
7: Egyértelmű.
9: Bocsáss meg, szerinted csináltak pólót? Bronzérmesek vagyunk?
6: Nem,
9: hogy a Zsuzsa első kérdésére.
6: Inkább az a kérdés, hogy Zalaegerszegen volt-e kupagyőztesek vagyunk póló akkor.
9: Mert azt beszéltük, hogy valószínűleg ma volt.
7: Szerintem két klub mindenképpen készül arra, hogy bajnokok vagyunk jelen pillanatban.
6: Én azt fogom sajnálni, hogy a Debrecen...
9: Csak lehet, hogy a Fradinak elég benyúlni a raktárba, és nem tudom, ha nincs rajta dátum, akkor...
7: De van, ez az a lényeg, az kell.
6: Hogy a Debrecen, Zalaegerszeg és Paks 3-asból egy nem fog nemzetközi kupát játszani jelen állás szerint. És én azt gondolom, hogy egyébként ez a Zalaegerszeg lesz, mert a Debrecen szerintem az Újpestet meg fogja verni.
7: Szerintem, igen, ez elég erősen.
6: A Paksról már beszéltünk, a Ferencváros is megnyeri szerintem a bajnoki mérkőzését, és azt pedig nem tudom elképzelni, mondom még egyszer, hogy Győr kikapjon Kisvárdán, aztán nekik lesz egy nagyon hosszú út hazafelé, és akkor másnap pedig Győrben meg lehet méltón ünnepelni a bajnoki címet, szóval ez egy nagyon jó forgatókönyv lehet az Eto szurkolók számára, de még kell aludni.
9: Mielőtt a Gyuri megszólalna, azért, ha valakinek van affinitása, nyilván azért, mert rálátásom van, valaki azért gyűjtse ki, hogy a bűnrossz Újpest bárkitől kikapott az elmúlt 10 évben a bajnokságban. Egy csapatot mindig következetesen, szinte állandóan megvert, az a Debrecen volt. Úgyhogy én ezért nem gondolom azt olyan egyértelműnek, még ha Debrecenbe is játszik. De tudok példákat mondani.
7: Ha a statisztikákat nézzük, akkor ennek lehet alapja, de azért a forma alapján
9: meg... Az, hogy valóban hogy nem lesznek szurkolók, megkaptak a fejükre, vagy igen. Nem tudom.
6: Mi csak itt okoskodunk magunk között, de aztán majd a pályán, hogy hogyan tudja Szélesi Zoltán felpiszkálni az öltözőt a 0-5 után.
9: Mondta múlt héten Kis Tamás a sportkörben, hogy befolyással van a mérkőzésekre, mert amit megjósol, annak pont az ellenkezője történik meg, ezt így mondta.
6: Akkor szombaton 4 órakor fel kell írni a
7: szoktak tamit. Ilyen kabala állatkákat így az olimpiák előtt, ugye, hogy ha kijön, vagy nem jön ki, akkor megszáll a Kis Tamásnak. Ezek szerint
9: ezt van mondta, egy új feladatkere. Befolyással vagyok.
7: Nagyon sok mindenre beszéltük itt megérzésekről, de azért ilyen szempontok is vannak, és nem hiszem, hogy lehet annak jelentősége, hogy melyik csapat melyik kupába játszom, vagy mivel jár jobban a magyar futball, hogy ez befolyásolhatja a végső eredményt.
8: Nem, én se hiszem. Itt olvasgattuk már idén közben, hogy alakulhat úgy a konstelláció, hogyha a Fradi bajnok lesz, akkor még az is elképzelhető, hogy egyből a főtáblán kezd, a többi, tehát az európai vetélytársak eredményeinek és a saját korábbi jó szerepléséből fakadó koeficiensének köszönhetően. Ezt nyilván lehet a magyar futball érdekének nevezni, hogy a magyar bajnok kezdjen a BL főtáblán, de ez senkinek nem lesz az eszében, amikor éppen becsúszik majd az utolsó fordulóban, vagy kapura lő. Amúgy meg tényleg óriási dicséret illeti az Etót, hogy az utolsó pillanatig ellenfele a Fradinak. A Puskás Akadémia ugyanígy az utolsó pillanatig ellenfele volt a Fradinak tavaly, de most a Győrtán annál is kedvezőbb helyzetben van, hiszen a saját kezében van abszolút a sorsa, és miután a két bajnok aspiráns rangadóját meg tudta nyerni a Győr, ezért onnantól kezdve én azt hiszem, hogy ők az esélyesek, és nem is mondok ezzel olyan nagyon különleges dolgot, és innentől kezdve az lenne a meglepetés, hogyha mégis a Fradi nyerne, ugyanakkor összességében az egész idény tekintve, vagy ha arra gondolunk, hogy mit mondtunk volna előzetesen, akkor egy óriási meglepetés, hogy a Győr az, amelyik 6-7 év után le tudja taszítani a Fradit a trónról. Én ezt a forgatókönyvet tartom valószínűbbnek, de persze bármi lehet. Kicsit elkalandoztam itt a kérdésről gondolkozva, mert nincs még egy hete, hogy egy bajnokavatást láttam a Camp Nou-ban, ahol az a különleges élmény adatott meg a hazai szurkolóknak, hogy pont a Real Madrid legyőzésével tudták bebiztosítani a bajnoki címet.
10: Ez a szem, Gyurinak nem esett túl
8: ami,
10: jól.
8: Ami hát persze velem együtt sokaknak nem esett
9: azért
8: túl jól.
9: Azért ez nagyon papírforma volt szerintem.
8: Abszolút papírforma volt.
6: Először fordult elő a történelemben, hogy egy El Clásicón
8: döntsön a bajnoki címről. A végeredmény, meg a bajnoki végeredmény az szerintem is papírforma volt.

0: Nyek után könyörgöm.
1: Meg tehát mindent, tehát nem volt igazán esély. De ott például, amellett, hogy nyilván ott spontán módon énekeltek, meg tűzi játékoztak az utcán, a Barcelona szurkolók, de a hivatalos ünneplés az másnap következett. És az ilyen nagy kluboknak, amelyek sokszor nyernek bajnoki címet, nyilván megvannak ezek a hagyományos szertartásai, a Real Madridnál a Cibeles szökőkúthoz mennek, és az utóbbi években ezt már nem csak ilyen spontán módon teszik, hanem ott megvan építve a bajnoki pódium, volt olyan BL győzelem, hogy még azon az éjszakán hazaérkezik a csapat, és a szurkolók megvárják, és ott ünnepelnek együtt a Cibeles téren, szóval ennek sokféle módja van, és mindig ez a kettőség okozza a nehézséget, hogy most azonnal minden spontánabb módon a friss élmény hatása alatt ünnepeljük, vagy megpróbáljuk a lehetőleg profiban előkészíteni.
0: Na, és akkor ehhez képest, tehát, hogy volt egy héttel ezelőtt ilyen élmény, akkor most milyen élményre kell készülni? Hát azt hallottuk, hogy a Milena Győri koreográfia talán legkényelmesebb és legszebb, ugye egy vasárnapi ünneplés.
1: Hát én ezt valószínűsítem, hogy a Győr behúzza, és akkor ami ott egy óriási dolog lesz. A Győr volt már magyar bajnok, több nagy korszaka volt a Győrnek, először azt hiszem Hidegkuti Nándor edzősége idején nyertek még a 60-as években, utána a Bekben a négy közé az elődöntőig meneteltek, aztán a legnagyobb, talán legemlékezetesebb, legtöbb embert magával ragadó győri sikerkorszak az a Verebes Éra volt, Verebes József vezető edzői időszakához kötődik, és azóta minden győri csapatot mindig ahhoz viszonyítanak, és oda próbálnak visszatérni a támadójáték, a közönség létszáma és a sikerek tekintetében, de volt már Bintér Attilával is bajnok a Győr, az azóta eltelt időszakban. Hát most azt a hangulatot lehet érezni Győrben, hogy ez nem egy fellángolás, hanem hát ha visszatérnek a Verebes korszakhoz, hiszen jól játszik a Győr, sikeresen játszik, egyre több a néző, egyre több néző kísért el idegenbe a Győrt mostanában, úgyhogy...
2: És szép focit játszanak.
1: És szép focit játszanak, és sok magyar fiatallal játszanak szép focit, tehát még a válogatott keretbe is tudtak adni játékosokat.
0: Hát valahol azt gondolom, ez lenne az alapvető cél.
1: Bozsik Péter, az M4 sportszakkommentátora Vitális Milánt az idény felfedezettjének nevezte, és talán nem is lehet vele vitatkozni.
2: És az idén legjobb játékosa, úgyhogy mellé tesszük, talán még az idén legjobb játékosa is egyébként.
1: Hát igen, és hogy ez egy magyar futballista, egy magyar válogatott futballista, ezt mindenképpen jó kimondani, és igen, valóban ez lenne a cél, hogy rengetegen bírálták a Győrt, amikor külföldi játékosokkal jutott vissza az élvonalba, de érdekes módon ma már a magyar fiatalok helyzetbe hozásának, meg sikerélmény szerzésének az egyik első számú terepe az ETO.
0: Na, innen folytatjuk rövidesen majd a Nemzeti Sportkör, mert Kovács Erikával, Bitman Emillel és Szőlősi Györgyel.
3: Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Férfi vízilabda.
3: Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban.
5: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Hosszabbított Böde Dániellel a Paks. Rövidesen lezárul a kormányváltás technikai folyamata. Fokozatosan beborul az ég. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
6: Böde Dániel megállapodott a folytatásról, így a következő idényben is a Paks NB1-es labdarúgó együttesét erősíti. A tolnai

0: A csapatkapitánya a 21. élvonalbeli szezonjára készül. Pályafutása során eddig 527 első osztályú mérkőzésen lépett pályára, amelyeken 172 gólt és 75 gólpasszt jegyzett. Paksi színekben, minden sorozatot figyelembe véve, már 374 meccsen viselte a klub mezét. A Szekszárd NB1-es női kosárlabda csapatában folytatja pályafutását Rátkai Eszter, aki a hónap elején bajnoki címet nyert a Péccsel. A 19 éves válogatott irányító, akit egy hónapja kiválasztott az észak-amerikai bajnokságban szereplő Phoenix Mercury, két idényre írta le a tolnai klubbal, amelyben Magyar Bianka vezetőedző folytathatja két éve megkezdett munkáját. Két arany, egy ezüst és két bronzéremmel minden idők legeredményesebb Európa-bajnokságát zárta a magyar tekvándó válogatott. Münchenben a mai utolsó versenynapon Bándiána és Dékis Zoltán paratekvándós egyaránt az ötödik helyen végzett, míg az épeknél Klajkó Dávid kilencedik lett első EB-jén.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Rövidesen lezárul a kormányváltás technikai folyamata a miniszterelnökség régi épületében. A minisztériumok ezzel egyidejűleg megkezdik a beköltözést új székhelyeikre. A miniszterelnökség az 5. kerületi Alkotmány utcába, az egykori építési és közlekedési minisztérium épületébe költözik. Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon. Az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot, közölte a korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az átállás zökkenőmentes legyen. Hozzátette, a leköszönt kormány tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok lakta Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit a tegnapi nagyszabású orosz támadás után kéretett be hivatalába. Orbán Anita felszólította az orosz diplomatát, hogy Moszkva azonnali hatállyal hagyjon fel a civilek elleni agresszióval, és Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünet és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében. Az aszbesztmentesítés nem tűrhalasztást. Az emberek egészségének védelme a legfontosabb. Erről a környezetért felelős miniszter beszélt Szombathelyen, miután helyiekkel egyeztetett a kialakult helyzetről. Gajdos László elmondta, a kormány már hétfőn tárgyalni fog az ügyről, és minden segítséget megadnak az aszbesztszennyezés megszüntetéséhez. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés. Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyébe is került az osztrák bányából származó kőzózalékból. Több kamionnyi illegális, hamis gyógyszert foglaltak le egy nemzetközi razziában. Összehangolt akció keretében 5 állam nyomozói 16 országban csaptak le. A csaló kereskedők neves szakemberek fotóit és nevét felhasználva fiktív szakértői véleményekkel reklámoztak engedély nélküli termékeket. 6 embert tanúként hallgattak ki, még egy lengyel férfit csalással és pénzmosással gyanúsítanak. Jazzkoncerttel, naplementés, DJ-szettekkel, táncházzal, gyerekprogramokkal és kertmozival várja a közönséget a Várkert Bazár nyáralei fesztiválja. Kovács Kati és Pál István szalonna is fellép a június első hétvégéjén tartandó szezonnyitó rendezvényen.
1: Közlekedés.
0: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, a Bábolnai csomópont és Biatorbágy között szakaszosan torlódnak a járművek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Holnap felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel. Majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A délies szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 18 és 25 fok várható. A délkeleti tájakon melegebb lesz.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, A Nemzeti Sportrádió Vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Zsuzsa.
4: 16 óra 36 perc van, ez itt továbbra is a Nemzeti Sportkör, és itt a stúdióban Kovács Erikával, Bitman Evinnel és Szőlősi Györggyel folytatjuk, és ugye arról beszélgettük, hogy ki hogyan készül a hétvégi, akár bajnokavatásra, akár érem átadóra, miközben hát nagy boldogság számunkra, hogy legalábbis ugye a görög szuperliga rájátszásában már avattak bajnokot, méghozzá az AEK Athén csapatát, amelyben Varga Barnabás is így megszerezte pályafutása első Magyarországon kívüli bajnoki címét, úgyhogy görög bajnok. Hát kicsi fájdalom a hírben, ugye, hogy pont egy tegnapi mérkőzés során megsérült, a PAOK vendégeként játszott az AEK, most már bajnokként egy 1-1-es döntetlen, és a mérkőzés félidejében ugye le kellett cserélni Varga Barnabást, nem volt tudható, hogy mennyire komoly ez. Most egy sajtótájékoztató híre alapján úgy tűnik, hogy ez egy bordasérülés, aminek egyfajta izomgörcs lehet a hátterében. Valószínűleg törésről nincsen szó, legalábbis jelen pillanatban. A görög gazetta információ alapján, aki az edzőt, ugye Marko Nikolić szavait idézte, ennyi tudható. Hát nem azt mondom, hogy ez egy... Reméljük, hogy ismerve Varga Barnabás gyógyulási hajlamát ennél komolyabb sérülésekből is, hogy nem fog sokáig tartani, és bízunk benne, hogy azért a 17-i zárómérkőzésre, ahol egyébként az AEK elképesztő, tényleg döbbenetes ünneplést szervez, ezt ugye athéni kirándulásom alapján meg tudom erősíteni, valószínűleg ez így lesz majd.
5: Milyen jó nekik, látod, hogy készülhetnek előre.
4: Ők már készülhetnek előre, de hát mi is nagyon szeretnénk készülni, hogy Varga Barnabás mondjuk a válogatottban rendelkezésre álljon. Szerintetek mennyire kell aggódni?
3: Szerintem nem kell aggódni. Én is a Nemzeti Sportban olvastam, hogy a bordája sérült meg, és hogyha ez egy zúzódás, és most a naptárat nézzük, akkor még nagyjából majdnem 3 hét van addig a válogatott mérkőzésig, amikor először pályára léphetne a nemzeti csapatban. Én szerintem ebből meg fog gyógyulni. Valószínűleg nem is játszik már az AEK-ban ebben az idényben, mert egyébként minek? Szerintem ki tudja azt pihenni, ezt a sérülést. Nyilván egy ilyen borda az nagyon kellemetlen tud lenni. Testvéremnek nem is olyan régen volt egy ilyen kis borda sérülése, és 3 hétig mozogni nem tudott, szegény. De ugye ő nem élsportoló, az élsportolónak pedig csak az egyetlen feladata van, hogy ebből megpróbáljon felépülni. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy 10 nap múlva, amikor a válogatott találkozik Telkiben, ha nem is az első napon, de az első héten megérkezik Varga Barnabás, becsekkol, kicsomagol, átöltözik, végez egy kis rehabot, és látjuk mind a két válogatott meccsen. Ez egy optimista forgatókönyv.
5: Ez így van, de akkor mondjuk el azt a sokat elmondott közhelyet, hogy ha valamikor meccset kell kihagynia, akkor inkább ez legyen most, amelyiken nem játszik, tehát ez kevésbé érint minket fájdalmasan, nyilván jó lenne itthon látni őt a pályán, sokan szeretik, hozzá is tud tenni, meg nyilván próbálgatja a Rossi a csapatot, az összetételt, stb., de talán inkább most. De ezt a bordasérülést, ezt én bele is, nem volt nekem sose, de ez biztos, hogy rémkellemetlen, ráadásul ugye ennek csak a pihenés a gyógymódja, és ehhez türelem kell. Ami ugye kinek hogy van, de ahogy Zsuzsa mondta, hogy is mondtad, gyógyulási hajlam?
4: Gyógyhajlam, ez létező.
3: Én a 3 hétben kifejezés. Bízom, hogy azért 3 hét van addig a meccsig, az sok idő.
5: De akkor ez azt jelenti, hogy addig nem nagyon szabad bármit is csinálnia. Vagy nyilván óvatosan.
3: Erről egy orvost kellene megkérdezni, illetve pontosan nem tudjuk, hogy...
4: Nem, hát ez a legfrissebb, és mondjuk közelítőbb, vagy a leghelytállóbb információ, amit eddig tudhattunk, ugye Nikolić mester szavaiból, hogy ez egy ilyen izomgörcsnek tűnik, azért a görcs az általában el szokott múlni, de lehet, hogy mondjuk olyan mélyen ütötték meg, hogy ez egy picit azért több annál. Így van, hát ne legyen se repedés, se törés, mert az valóban egy viszonylagosan lassú gyógyulás, és egy nem túl kellemes dolog, de hát ő azért egy 8-9 arccsontot érintő sérülésből is azért elképesztő módon tért vissza, úgyhogy én ebben nagyon bízom, hogy Varga Barnabás megrázza magát.
6: Hát igen, a nemzetet sokkolt, amikor ez a bizonyos arc sérülése volt, ami után én nem is tudom, hogy lehet ugyanolyan elánnal és nem is tudom, bizalommal belemenni az
4: majd
6: ilyen
4: fejpárpajokba. Majd elmondja a vele készült portréban a napokban.
6: Kíváncsi vagyok, mert, Mert ez tényleg ugyan, hogyha valaki karambolozik, akkor sokáig utána van, aki nem is ül többet autóba, vagy nem szívesen, vagy leesik a lóról, ugye ismerjük ezeket. Ő pedig elképesztően rémisztő sérülést szenvedett el a 24-es Európa-bajnokságon a skótok elleni meccsen, és aztán visszajött, talán tényleg gyorsabban, meg simábban, mint ahogy bárki gondolta volna. Most azért a magyar szurkolóknak komoly hiányérzete van, mert a legutóbbi emlékük, személyes emlékük a többségnek Varga Barnabás játékáról az, amikor azt az elképesztő bombagolt rúgta az íreknek, amikor még azt gondoltuk, hogy a vége is olyan szép lesz, mint amilyen szép ez a gól volt, és aztán tudjuk, hogy nem lett, viszont tavasszal voltak hazai válogatott meccsek, és sajnos ott sérülés miatt hiányzott Varga Barnabás, úgyhogy ez mindig a válogatott meccsek ünnepi hangulatához sokat hozzátesz, hogy olyan futballistákat láthatnak itthon a magyar szurkolók, a magyar gyerekek, akiket egyébként csak a tévében vagy ott sem, tehát Szoboszlai Dominik, Varga Barnabás, ilyen sztárok, akik Sallai Roland.
4: És most azért nem egy olyan válogatottunk érkezik vissza, amelyik komoly bajnokságok bajnoki címeit mondhatja magának, most éppen nem a Premier League, ugye, mint ahogy ez tavaly volt Szoboszlai esetében, de azért van török bajnokunk, van görög bajnokunk.
6: Igen, szóval ez nagyon ez... nagy szó, és talán nem is fordítunk elő figyelmet ezekre. Én még Szűcs Kornél esetét is ide venném, aki kupadöntőt játszott Szerbiában.
3: És volt is szerzett tegnap a második percben, aztán a Zvezda ilyen 90-valanyadik perces góllal hosszabbításon tett, és végül 11-es párbajban elbukta a Vojvodina.
6: De és valóban... igen, és amikor rácsodálkozunk, hogy mondjuk Sallai Roland nem tudom hány évtized után nyert bajnoki címet magyarként Törökországban, de azt hiszem az első volt tavaly, aki bajnoki címet és kupagyőzelmet nyert magyarként egy idényben, most megint török bajnok, talán megint kupagyőztes, erre most nem esküszöm hirtelen meg. Ezek óriási dolgok, hát most azt úgy, mindig a papájával, Sallai Tiborral, szintén korábbi évon a beli labdarúgó és futballedző, aki Rolival is sokat dolgozott, szoktam beszélgetni, és ő jár ki ezekre a meccsekre, amiről nekünk csak ilyen benyomásaink vannak, egy-egy kép, egy meccsen én is voltam, ott láttam, hogy ők tényleg, tehát olyat látunk, hogy a szurkoló haragszik egy játékosra, aki sérülés színlelt, és gyorsan meggyógyult, és a hozzákerül a labda, akkor fütyülnek, de a Galatasaray meccsen bármelyik ellenfél játékosnál van a labda bármikor, mindig fütyül az egész stadion, mindig. Tehát ezt megszokni egészen különleges, de Tibor egyszer azt mondta a tavalyi bajnoki ünneplésnél, hogy 1 millió ember volt az utcán Isztambulban, amikor ünnepelték a csapatot. Tehát ez olyan lépték, amit nehéz elképzelni, és ezeknek a sztoriknak vannak magyar főszereplői. Ez tényleg óriási dolog.
4: Valóban, és azt gondolom, nekünk is ezt a megfelelő módon kell értékelni, úgyhogy bízunk benne, hogy hamar felépül Varga Barnabás, mert nyilván szükség van rá válogatottban, és nyilván egy másfajta minőségében is tud most megjelenni. Aztán nézzünk egy picit északabbra, nyugatabbra, mert hogy a Liverpool Szoboszlaival is kerkezel pénteken este 21 órától az Aston Villa otthonában játszik, és matematikailag be is biztosíthatja a BL indulását, ugye ezt nagyjából abból számoljuk ki, hogy a Brighton érheti ugyan még be, amely a bajnoki címért hajtó Manchester City-t fogadja, de a Manchester City látjuk, hogy egészen más szintet képvisel, úgyhogy ezzel, hogy bebiztosítsa a Liverpool a bajnoki, vagy a BL indulást, hát ezzel kell most ebben az idényben beérni, hát ez azért elég soványka, nem? Erre ez egy kicsit sovány.
5: Hát igen, de közben meg azért igen, nem futott jó szezont a Liverpool. Mondjuk Szoboszlai igen, és szerintem azért kellkesen panaszkodhat a végére, persze. De valóban, tehát hogy tavalyhoz képest...
4: Hát ez azért úgy igen, tehát hogy...
5: És azért az, hogy még mindig nem biztos a BL
4: hogy
5: indul,
4: még ez sem biztos,
5: igen,
4: így tehát, van,
5: hogy,
4: tehát,
5: hogy azért ott volt több lehetőség kupákra, bajnokságban, stb. Szóval, hogy ez most...
4: Pont Anglia az, ahol azért nagyon sokféle címet, vagy kupát, vagy trófeát be lehetne gyűjteni, és hát nem belesleg ugye nemzetközi élvonal, hát azt persze csak reménykedtünk benne sokáig, hogy akár a Liverpool főszereplő lehet a BL-ben, így a Puskásban
5: hát is. Igen,
4: aztán...
5: én ezt mondtam, hogy ez milyen jó lenne.
4: Én is.
5: Én ilyenkor olyan szívesen belelátnék a csapat házába, vagy ott a kulisszák meg, hogy vajon ők tudják? Mert gondolom, ők is elemzik, hogy miért volt ez a szezon ilyen, amilyen, mert elsősorban ott kell megtalálni az okokat, tehát hogy beszélhetünk mi itt bármiről, de nyilván ezeket ők is tudják, amiket mi elmondunk. Tehát, hogy ott kellene megtalálni, hogy vajon most ez miért egy ilyen szezon, hogy azért, mert nagyon erősek voltak az ellenfelek, azért, mert nem építette jól össze a csapatot.
4: Hát, vagy Arne Slot mégsem az a kaliber, akinek gondolták, mert ugye itt most szerintem az a nagy kérdés, és szerintem ezt már nagyon sokan föltették, hogy ami ugye vele az első évben, az első bajnoki szezonban kijött, az még egy Jürgen Kloppi örökség volt, amit jól formált, és egy száguldó vonatra szállt ő fel, és hál' Istennek nem volt túl sok akadály, ami szembe jött, mert még volt egy jó vonat, vagy pedig most derült az ki, hogy ugye azok az igazolások, amelyek, hát hogy mennyire voltak hozzákötve az ő akaratához, az ő csapatépítő mentalitásának megfelelő elképzelések, de nagyon sokat költöttek rá, az egyértelmű, és hát ebből nem tudta kihozni azt az előrelépést, amit nem csak az elköltött angol fontokkal várt volna az ember, hanem azt gondolom, hogy nem tudott csapatot formálni ebből a játékos állományból. Ez vajon Arne Slot képességeinek a hiánya, vagy egyszerűen egy szerencsétlen szezon, és sokan azt is mondták, hogy ez egy hosszú távú építkezésnek volt az első éve, és hát ilyenre sikerült.
5: De akik ezt mondták, azok gondolom úgy is gondolják, hogy akkor még továbbra is él
4: azok
5: a bizalom.
4: Azok úgy gondolják, tehát...
5: Mert ugye van, aki meg azt mondja, nem tudom, nyilván ez íratlan szabály, hogy a Premier League... címvédőjének edzőjét a következő szezonban nem nagyon szokás elküldeni, mert azt gondolom, hogy lehet, hogy más helyen, nem azt mondtam, hogy mindig az edzőt kell fejezni, vagy ott, de hogy lehet, hogy bele is lehetett volna valahogy nyúlni bele, vagy nem tudom, hogy aki jobban ért hozzá, az hogy
4: hát
5: gondolja.
4: Minden esetre csak... már azért ilyen szurkolói petíció, amennyire én tudom, elindult Arne Slot ellen, tehát nem lesz egy könnyű pár napja, tehát ez egy nagyon nagy kérdés vajon, hogy ezzel a bélindulás jelentő helyen, ha ez meg lesz, mert ugye ez most már úgy tűnik, hogy meg lesz, de még azért ez sincs zsebben, hogy ez vajon elége ahhoz, hogy megkapja megfelelő türelmet. Egyébként ez a Premier League már trófeát már egyszer össze.
5: Nem tudom, én úgy emlékszem, hogy nagyon jól indított a szezont a Liverpool, nem? Tehát, hogy az első 3-4-5 meccsen, mint hogyha én nekem az rémlik, hogy ott még olyan volt, mint hogyha folytatták volna, és utána jött a
4: A vásárlások meg egyáltalán ez a fajta költekezés nyilván sok-sok olyan sztárnak az idejövetele nem hozta meg szerintem a várt hatást.
6: Hát igen, beszélgettünk sokszor ebben a stúdióban, én mindig azt mondtam, hogy Salahnak a szerepe az annyira meghatározó ebben a csapatban, és mindig vannak olyan nem véletlenül hívják őket kulcsjátékosoknak minden keretben, akiknek a szerepe akkor is meghatározó, ha jól játszanak, és akkor is, ha nem. Salah kivívott magának egy olyan pozíciót az öltözőben is, meg a pályán is, amihez sok mindent igazított a Liverpool korábban. És ez azt hiszem, hogy indokolt is volt, amikor ő volt a világ egyik legjobb és leggólerősebb játékosa. Viszont ahogy az ő teljesítményre egyre halványabb lett, mint hogyha nem tudott volna erre megfelelő módon reagálni a Liverpool, sem az öltözőben, sem a pályán, hanem egy ilyen folyamatos feszültség jellemezte az idényt, hogy kevesebbet játszik, ezen megsértődik, erre a klub hogy reagál.
4: Hát, volt egy kifejezetten konfliktusos időszak, ugye?
6: Abszolút. Kikerül a csapatból, ez az ő önérzetét is bántja, mert azért egy olyas valaki, aki abszolút vezéregyeniség volt, ha lekerülni a padra, azt még az is nehezen viseli, aki esetleg olyan természetű, már pedig egy góllövő, a műfajnál fogva becsvágyó csatár soha nem fogja azt elfogadni, hogy neki a padon kell ülnie, vagy akkor biztos nem, amikor ő más véleményem. Szerintem ezt a Salah problémát sem tudta Slot és a stáb és a csapat megfelelően kezelni, és hát most itt nézem, hogy július 3-a volt az a nap, amikor Diogo Jota meghalt, és erről egyre kevesebbet beszélünk, meg nagyon nehéz ennek a közvetlen szakmai következményeit meghatározni, de majd amikor utólag számos elemzés készül, meg erről beszélnek, szerintem
4: az fordulópont lehetett?
6: Szerintem fordulópont lehetett. Tehát azért egy ilyen közvetlen játékos társat egyik pillanatra a másikra ilyen tragikus módon elveszíteni, az mindenkit,
4: ráadás, hogy milyen meghatározó,
6: az mindenkit megvisel lelkileg, és ez a kevésbé mérhető része a futballnak, de biztos, hogy ez is sokat számít, és ennek vannak szakmai vonatkozásai is, mert mégiscsak egy alapemberét elveszítette a csapat, és erről talán kevesebbet beszélünk, meg talán szemérmesebben beszélünk, de szerintem biztos, hogy ez is fontos volt, hogy most a tavalyi bajnoki cím mennyire volt Slott sikere, és mennyire még Kloppé, azt megint nehéz elmondani, de szerintem is az azóta eltelt időszak fölértékelte a Kloppérát, mert ott azért óriási csapatot rakott össze Jürgen Klopp, ott is voltak hullámvölgyek, de olyan hullámhegyek is, amelyek a Liverpool történetének a legszebb fejezetei közé
4: ugye,
6: tartoznak.
4: Ugye, nyilván Arne Slot sorsa sem lényegtelen nekünk, akik figyeljük a Liverpool, elsősorban a magyarok miatt, de ennél sokkal fontosabb Szoboszlai Dominiké, ugye, akinek szem zajlanak tárgyalásai Liverpool vezetőségével, független attól, hogy élő szerződése van. Mi lenne neki most jó, hiszen azért ez egy döcögő Liverpool. Van-e olyan ennél méltóbb csapat, ahol esetleg szerinted erre ő, hát pláne, hogy láttuk, hogy ő mennyire fölfelé lógott ki ebből a Liverpoolból, vagy azért az, hogy a Premier League mégiscsak a világ vezető labdarúgó bajnoksága, tehát mint bajnokságban jó helyen van, csak hogy ez a csapat most, nem tudom, ilyen marad? Jobb lesz?
6: A másik, amit mondani akartam, hogy lehet persze fanyalogni a Liverpool szereplésén, de azt sose tévesszük szem elől, hogy itt egy szuperligáról beszélünk valójában, még hogy angol bajnokságnak nevezik is, ahol elképesztően nehéz jó. Tehát minden csapat dúsgazdag, minden csapat a gyakorlatilag világválogatottakat képes igazolni, minden csapat a legjobb edzőt oda tudja hozni, és nem lehet minden csapat bajnok minden évben. És ha csak az úgynevezett nagyokat nézzük, Arsenal, amelyik most éppen BL döntőre is készül, meg Chelsea, meg Manchester City, meg Manchester United a hagyományai révén, de nagyon hosszan lehetne sorolni, hogy melyek azok az angol Premier League csapatok, amelyek a legmagasabb csúcsokra törnek. Úgyhogy igazából és ott volt a Manchester City korlátlanyagi lehetőségekkel, a világ egyik legjobbnak tartott edzőjével, és ott is óhatatlanul elkövetkezik a hullámvölgy, mert nem lehet mindig jónak lenni, és mondom, elképesztő erős a konkurencia, tehát sokszor még csak arról sincs szó, hogy gyengébb lett a csapat, csak a vetétársak annyival erősebbek lettek, hogy itt nem nagyon bízhat szerintem egyik klub sem abban, hogy akkor ő most évről évre bajnokságot fog nyerni, mert borzasztó erősek a kihívók. Mi nagyon örültünk volna Liverpoolnak például a budapesti BL-döntőben, ez egy olyan történelmi csoda lett volna, amit még mindig szerintem fájlal mindenki, aki látta felcsillanni a reményt, de hát ez van.
5: Isten ments, hogy én mondjam meg, hogy mi lenne a jó Szoboszlainak, de Gyurira rácsatlakozni. Ez a Premier League. Szerintem jó helyen van Szoboszlai. Az ő elmondás alapján nyilván, amit a sajtóban olvasok, jól is érzi ott magát. A klub, amelyikkel, félve mondom ki a nevét a jobbon ülő úr miatt, a klub, amelyikkel szóba hozták legtöbbet a Real Madrid, az most nem biztos, hogy az a klub, vagy az a csapat, amelyikben
4: nem az a Real Madrid, még az egy
5: de amelyikben úgy kívánnám, hogy ott próbáljon helytállni, mert ott egy kicsit meg kéne nyugodni a kedélyeknek, és ott le kéne az egókat csapkodni, vagy ott nem
6: a szurkolói,
5: tudom.
6: A szurkolói petíciókról szólva, pont a Real Madridnál is azt látjuk, ilyen kicsit maliciózusan mondta is Florentino Perez, hogy hát igazából semmit nem tettem a klubért, nyertem 7 BL-t, építettem egy új stadiont, nem tudom. De ettől még, ha jön a sikertelen időszak, akkor a szurkoló azt mondja, hogy takarodjon az edző, takarodjon a vezető, nincs türelem, tehát a Liverpool is egy olyan közeg, meg a Real Madrid is egy olyan közeg, ahol mindig nyerni kell, és mindig trófeákat kell gyűjteni. Úgyhogy most pont Madridban is válsághelyzet van valóban, és még azt az elnököt is kikezdik, aki már a legendás, a világ első számú klubjává a Real Madridot tevő Santiago Bernabeu sikereit is fölülmúlta a regnálása idején. Itt annyit lehet mondani, hogy a Real Madrid, de szerintem ez a Liverpoolra is igaz, amelyik még a Heysel tragédiát követő 5 éves angol kitiltásból is végül visszajött, BL győztesként tért vissza az isztambuli döntőn, és aztán újabb és újabb sikerek következtek. Szóval a Real Madridnál is csak azt tudjuk mondani, hogy lehet, hogy most hullámvölgy van, de a Real Madrid előbb-utóbb újra a Real Madrid lesz, és lehet, hogy pont azért, mert megszerzik Szoboszlait, mert ott ez nyilván leegyszerűsítése a helyzetnek, de Klopp és Modric visszavonulása, távozása óta szerintem a középpályán nagy probléma van. Nem tudták hasonló tudású játékossal, játékosokkal pótolni ezeket a szuperklasszisokat, és bár mi magyarok lehet, hogy elfogultak vagyunk, de már 2-3 éve legalább azt érezzük, hogy Szoboszlai éppen az a középpályás, aki azt a futómennyiséget, amit Modric nál csodálta világ, képes produkálni, azt a rúgó technikát, amit Kroos, aminek Kroos a birtokában van, annak Szoboszlai is a birtokában van. Szóval én még mindig nem, és szerintem sok Szoboszlai rajongó és madridista nem tett le arról, hogy az ő útjuk találkozni fog.
4: Na jó, hát ez valószínűleg a jövő zené, ezt majd megtudjuk. Mindenesetre, ahol a hullámvölgy nem fér ma bele, az ma 18 órától a Szerbia-Magyarország férfi kézilabda VB selejtező első összecsapása, hiszen elképesztő fontos ez a mérkőzés, ugye lesz majd ennek egy visszavágója a Veszprém Arénában, de a tét nem kevesebb, mint a világbajnokságra való kijutás lehetősége. Az a világbajnokság, amelyik egyébként már olimpiai kvalifikációt is jelenthet, tehát az egyik fontos esemény kapcsolódik a másikba, úgyhogy nagyon sok sikert kívánunk természetesen a férfi kézilabda válogatottnak, és ezt a mérkőzést is élőben lehet majd nyomon követni. Nyilván az M4 Sporton is, és itt a Nemzeti Sportrádióban is, ahogy ezt már megszokatták, úgyhogy nagyon szépen köszönöm itt a Nemzeti Sportkörben Kovács Erikának, Szülősi Györgynek és Bitva Emilnek, hogy itt voltak ma.
6: Köszönjük.
1: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
7: Tíz évvel ezelőtt 2 győzelemmel sikerült a világbajnokságra kijutni, épp déli szomszédunk ellen. A férfi kézilabda válogatott számára adott a feladat. Nisvárosában a kellő alaphangot megadhatja Csema Rodriguez együttese. Szerbia, Magyarország, férfi kézilabda világbajnoki selejtező élőben, 18 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Május 30-án, ahogy azt jól tudjuk már, a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. Történelmi felvezető sorozatunkban 2010-ben érkeztünk az Internacionale és a Bayern München döntőjéhez. Edvi László összeállítása következik.
8: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

0: Varga Józsi varázslatai a selejtezőben. A magyar csapat másodszor a csoportkörben is, a végső győztes akár a repülőt is betolta volna a kapu elé a siker érdekében Madridban. A következő negyed órában a 2009-2010-es bajnokok ligája szezont elevenítjük fel.
1: Oré,

Ó, Puskás országából érkeztek, állapította meg a madridi reptéren az egyenruhás, amikor futólag ránézett az útleveleinkre 2010. május 21-én. Bánki Dodi, akivel mások mellett együtt érkeztem, válaszolt neki valami kedveset, de a madridi fickót aznap nem lehetett felvidítani. Ő a Reálnak akart szurkolni másnap szolgálata leteltével a BL döntőben, de kénytelen volt elviselni, hogy a számára szentként tisztelt stadionban másnap egy olasz és egy német csapat csapajd össze a nagyfülű trófeáért. A Reál már a nyolcad döntőben elvérzett a Lyon ellen, de ez egy későbbi történet, előtte kerüljenek szóba a selejtezők. Itt ugyanis olyan magyar siker született, amely igen nagy ritkaság azóta, hogy Bajnokok Ligájának hívják a sorozatot, és egy honigárdának három pár harcot kell vívnia a főtáblás szereplésért.

A magyar aranyat 5 éven belül negyedszer szerezte meg a debreceni VSC, de korábban volt, hogy a Manchester United-del kellett harcolni a főtábláért, viszont a 2009-2010-es szezonban már volt bajnoki ág, és így legalább a fényévekkel előttünk járó bajnokságok dobogósait el lehetett kerülni. A Lokinak így sem volt könnyű a sorsolása, már az első ellenfél, a svéd Kalmár is a nehezen verhető kategóriába tartozott. A kis Legó stadionban, az Olá Gábor utcában viszont remek eredmény született, elsősorban a magyar játékosok lelkesedésének, fanatizmusának, küzdeli tudásának köszönhetően. És jött egy akkor még ismeretlen fiatalember, Varga József, aki csodás gólt rúgott a 73. percben, majd elsírta magát. Utólag kiderült, hogy nemrég veszítette el imádott édesapját, aki az első edzésétől kezdve mindig ott volt a pálya szélén, amikor még kicsi volt, hozta-vitte, később pedig lelkesen szurkolt neki. Ám ezt a pillanatot, ezt a történelmi pillanatot már nem élhette meg. Józsika gólja után a 86. percben Kiss Zoltán is betalált, így 2-0-ás előnnyel ment a Debrecen Svédországba. Ott pedig már a 13. percben betalált Varga Józsi, így összesítésben 3 gólos lett az előny. Ám a 32. percben már csak egy, és ettől fogva nem igazán fért be az a bizonyos zapszem oda, ahová egyébként nem való. A 71. percben már 3-1 volt a svédeknek, de a Loki hősies küzdelemben megőrizte ezt az eredményt, és ez akkor az idegenben lőtt gól miatt továbbjutást ért. Pedig nagy baj lehetett volna, ha hosszabbítás jön, mert a védelem mamutját, Máté Pétert a 86. percben kiállították. A következő körben nélküle verte 2-1 Loki az észt Levadia Tallint, a hazai meccsen első gólját szerezte azaz Adamo Koulibaly, aki később 2-szer lett magyar gólkirály. A BL rájátszás kör pedig igazi örömünnep volt, soha nem felejthető csodagólokkal. A Levszki Szófia otthonában 2-1 nyert a Loki Bodnár bombával és Cvitkovics varázslattal, itthon pedig 2-0 Varga és Rudolf ágyúzással. A Debrecen úgy jutott a főtáblára a BL-ben, hogy Poleksic kapuson kívül többnyire csak magyarok játszottak a csapatban, illetve a vége felé a közben beépülő Adamo Koulibaly. És a csoportkör első meccsén is 8 magyar futott ki a kezdőcsapatban a Liverpool félelmetes otthonában. A Liverpool Fiorentina Lyon csoportban nem szerzett pontot a Debrecen, viszont például az olasz csapatnak idegenben 2-t, itthon 3 gólt rugott. Itthon. Hát igen, ez fájdalmas pont volt a debrecenieknek. Akkor ugyanis még nem volt meg a mostani csodálatos Nagy Erdei stadion, így a hazai meccseit Budapesten kellett játszania. Annyi ember, 8-10 ezer, amennyi be tudott volna zsúfolódni az Olá Gábor utcai kis stadionkába, felutazott minden meccsre Pestre, és hozzájött még annyi az ország többi részéből, hogy mindhárom hazai meccsen teltház volt, ami akkor 37 ezer embert jelentett. Ezek egy része persze csak a neves ellenfelek miatt jött, de így is jó érzés lehetett a debreceni focistáknak ennyi magyar szurkoló előtt játszani. A DVSC történelmet írt, valószínűleg olyat, amelyre ő soha többé nem lesz képes, de ez csak arra volt elég, hogy azokból a magyar foci kudarccal teli időkből azért maradjon valami szép emlék is az utókornak. A sorsolás pillanatában egyébként sokan hiányoltak egy igazán nagy csapatot a csoportból, a Liverpool akkor nem volt az, de az egyenes kieséses szakasz bizonyította, hogy nem akármilyen képességű gárdák előzték meg a Lokit.

Fiorentinát a legjobb 16 között a Bayern München csak óriási nehézségek árán tudta legyőzni, míg a Lyon az elődöntőig száguldott, mint szóba került a Reált is kiütve, őt is a Bayern állította meg ott. Az a Bayern, amely úgy jutott tovább a csoportjából, hogy két fordulóval a vége előtt még biztos kiesőnek tűnt, mert oda-vissza kikapott a Bordótól, ám végül az árónapon úgy nyert a Juventus otthonában 4-1-re, hogy butkapus egyenlített 11-esből. Az Internek a csoportban szintén rezgett a léc, végül két győzelemmel igazán olaszosan továbbment. Aztán jött a Mourinho-s, taktikus, patika mérlegen kimért tavasz. Kettős győzelem a Chelsea ellen, 3 rugott góllal. Kettős győzelem a CSKA Moszkva ellen, 2 rugott góllal. Majd a Barcelona ellen 3-2-es összesítés, amely után már elképzelhetetlen volt, hogy ne nyerjen bajnokok ligáját a José Mourinho irányította Inter. Ezt talán még a Bayern szurkolói is így gondolták, pedig a Loki két korábbi ellenfelének, a Fiorentinának és a Lyonnak a kiejtése közben játszott egy nagy klasszikust a Bayern a Manchester United ellen. A hazai 2-1 után az Old Traffordon már 3-0 is volt a Manchesternek, de a Bayern két gólt szerezve tovább ment. Újból visszavágva 99-ért.

0: madridi döntőn az akkor első szezonját futó Digisport TV csatornát öt ember is képviselte. A már említett Bánki Dodi szakkommentátorként, egy kommentátor, egy operatőr úti filmkészítéshez, a külföldi kapcsolatokért felelős munkatárs és jó magam. Ez volt egyébként az első szombati BL döntő a történelemben, és ennek a délelőttjén, a hivatalos ügyek elintézése után elsétáltunk a Királyi Várhoz, ahol viszonylag csend volt. Bezzeg a belváros, igen hangos volt. 20-30-100 fős csoportokban énekelgettek, táncoltak a milánóiak és a müncheniek. Egyik kezükben sörös pohárral, a másikkal a csapatuk által remélt gólok számát mutatták az ellenfél szurkolóinak. Ha közel kerültek hozzájuk, akkor veregették egymás vállát. Béke vagy, te sport! Szerencsére messze volt már időben a Heysel, de még a 95-ös bécsi döntő is, amikor a Stephansplatz két végéből a rendőr sorfal mögül kiabálgattak egymásnak a rivális csapatok drukkerei. Igazi gyönyörű nyárelő volt Madridban május 22-én. A döntő pedig este 8 óra után kezdődött. Éppen a melegítéshez kivonuláskor érkeztem, nagyon szeretem ezt a mérkőzés előtti ceremóniát, főleg a világsztárok végzik a gyepen. A mozdulatok közben csendben lement a nap, a kigyúló fényektől csillogó pályához gyönyörű hátteret adott a szürkület. Mindkét csapat elhozhatta a saját stadionjának műsorközlőjét, a meccs előtt igazságosan elosztva az időket, ők tüzelték a szurkolóikat. Adóvevős mikrofonnal a saját tábor előtt fokozták a hangulatot. Két szakmáját kiválóan értő fickó, de a német hiába hozta a maximumot, a két nyelv közti különbség okán ezt a párharcot csak az olasz nyerhette. Ahogy a csapatok közti csatában is nehéz volt elképzelni, hogy a németek nyerhetnek. Nem tudni miért, hiszen mind az edzők, mind a játékosok szinte gramra egy szinten voltak, mégis ezt lehetett érezni ott a helyszínen. Talán az elődöntő milánói hőstette és Mourinho személyisége miatt. Utóbbit lehet arrogánsnak, pökhendinek nevezni, de akkor olyan kisugárzása volt, amelyhez hasonlítható nem sok volt a foci történelemben.
1: A hivatalos sajtótájékoztatón Mourinho arra a kérdése, hogy ezúttal is betolják-e a csapatbuszt a kapu elé, ha arra szükség lesz, azt mondta, ha kell, akkor a repülőt is. Ez a mondat ott Madridban a BL döntő előtt hangzott el először, és azóta szálló igévé, illetve szálló mondattá vált.
0: A meccset egyébként mester és tanítványa csatájaként harangozták be sokan, hiszen a múlt évezred végén a fiatal Mourinho Louis van Gaal segítője volt a Barcelonánál, és sokat is tanult tőle. A többit meg maga tette hozzá a zsenialitásával, és ez a kettő együtt azt eredményezte, hogy a tanítvány 2010-ben legyőzte mesterét a kettőjük legfontosabb csatájában.
1: A 35. percben Julio César hatalmas kirúgását Diego Milito Snyder elé fejelte, aki visszatette a labdát az elmélázó Van Böjten és Debbie Hellis közül kiugró társának, és az argentin csatár 10 méterről a német kapuba lőtt. A 70. percben újra ő volt eredményes. Eto indítása után a 16-oson belül úgy csapta be Van Böjtent, hogy a belga védőnek azóta sok álmatlan éjszakája lehetett emiatt, és a lövésénél Butnak már nem volt esélye.
0: Amit már a meccs előtt érezni lehetett, az bebizonyosodott a meccsen is. A Bayernnek egyetlen esélye az volt, hogy vezetés szerez, mert hátrányból sansztalan volt. A teljes szezont figyelve nem feltétlenül az Inter volt Európa legjobbja, de a három sorsdöntő tavaszi hónapban egyértelműen, és főleg 2010. május 22-én. Jellemző kép volt, hogy még ment a meccs, amikor már a mester és a tanítványa kezet fogott. Előbbi gratulált az utóbbinak, majd a sajtótájékoztatón ezt mondta Van Gaal.
1: Ahhoz, hogy ezt az Intert legyőzzük, csúcsformában kellett volna lennünk, és mi most nem voltunk abban. Tudtuk, hogy az ellenfél kiválóan megszervezi a védelmét, a Bundesligában sok csapat áll fel ellenünk ilyen taktikával, de az Inter ezt jobban játsza, minőségi játékosai vannak hozzá. Ennek ellenére volt helyzetünk, ám ha nem szerzel gólt, akkor nem nyerhetsz. S ha ki is kaptunk, büszke vagyok a csapatomra.
0: A meccs után a diadalmas hadvezér José Mourinho megszerezte magának a meccslabdát és boldogan pózolt vele. Ja, és a következőket mondta.
1: Bevallom, tartottam Van Gaaltól, mert jól ismerem őt, tudja, miként kell felkészíteni és feltüzelni egy csapatot. A mérkőzés előtt szándékosan provokált bennünket azzal, hogy azt nyilatkozta, mi csak védekezünk, de ő is csupán azt akarta, amit mi, győzni. Nekünk sikerült és fantasztikus évet zárunk, mindent megnyertünk, amit csak lehet, a bajnokságot, a kupát és most a BL serleget is, ami számomra értékesebb a világbajnoki címnél is.
0: Mourinhónak ez volt az utolsó nyilatkozata Inter edzőként, mert hamarosan bejelentették, amit már a madridi döntő előtt mindenki biztosra vett, hogy ő lesz a Real edzője. Abban a szerepkörben viszont gyakorlatilag megbukott. De ez már egy másik történet, amelyről egy másik alkalommal lesz szó. Tartsanak akkor is velünk.
2: Kedves hallgatók, ma rendhagyó módon ennyi volt a hazafutás. A Nemzeti Sportkrónika után a 18 órakor kezdődő szerb-magyar férfi kézilabda világbajnoki selejtező felvezetése miatt már is következik a körkapcsolás Balogh Balázzsal. Én szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik a műsorvezető Csisztu Zsuzsa.
3: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
3: Műsorajánlót hallott.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Nem került ki végleg a magyar labdarúgó válogatott keretéből Dibusz Dénes. Hosszabbított Böde Dániellel a Paks. Kezdődik a magyar-szerb párharc a 2027-es olimpiai kvalifikációs kézilabda világbajnokságért. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Dibusz Dénesről beszélt Marco Rossi az M1 aktuális csatornának. A magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Csanádi Kristófnak mondta el, hogy a Ferencváros kapusa most miért nem kapott válogatott meghívót.
2: A héten kihirdette a 29 fős keretet, amely készülhet a júniusi válogatott meccsekre. A kapusok közül Tóth Balázs, Jakubisvili Áron és Szaponos Péter kapott meghívót, de Dibusz Dénes nem. Mi az oka a döntésének?
3: Többször szerettem volna elmagyarázni, de sajnos úgy tűnik, sokan elfelejtették, de ez teljesen érthető. Vannak játékosok, akiket nagyon jól ismerek. A teljesítményüket, a szintjüket, és úgy gondolom a 4 felkészülési mérkőzésen, amiből 2 már lejátszottunk, és 2 még hátra van, az a legfontosabb, hogy kipróbáljunk néhány fiatal játékost. Vannak olyan pozíciók, ahol sokkal több játékosunk van, mint máshol. Például kapusposzton, vagy a középpálya közepén. De más posztokon, mondjuk csatároknál már kevesebben vannak. Ezért nem hívtam meg Dénest. Dénes viszont olyan kapus, akire számíthatok a jövőben és a formájának függvényében. Jelenleg Balázs az első számú kapusunk, de a második és harmadik helyre jelenleg még ott van Szappanos. Ezért beszéltem róla, amikor kérdést kaptam ezzel kapcsolatban. Azt mondtam, szeretnék adni neki egy utolsó válogatott mérkőzést. Hogy miért? Mert úgy gondolom, most hívom meg utoljára, valamint a hozzáállásáért és a csapatban betöltött szerepéért megérdemel egy utolsó válogatott mérkőzést a magyar szurkolók előtt. Csak egy meccsen szerepelt, nagyjából egy fél időt Azerbajdzsánban, és úgy gondolom, megérdemli, hogy Magyarországon is játszon. Ezért beszéltem külön Szappanos Péterről.
4: Tehát ha jól értem, ez nem azt jelenti, hogy Dibusz Dénes válogatott karrierje véget ért, hanem az ajtók még ugyanúgy nyitva állnak számára.
3: Természetesen. Ugyanez a helyzet például Loic Négóval is. Nem hívtam meg, mert az utóbbi időben több kisebb sérüléssel bajlódott. Ismerem a szintjét, tudom, mit lehet hozzá a válogatott szerepléséhez. Nem egy kisgyerek, 34-35 éves, de a jövőben, ami akár szeptember vagy október is lehet, kaphat meghívót, ha jól teljesít, összehasonlítva a posztársaival.
5: In comparison with the performances of the others.
1: Megállapodott a folytatásról Böde Dániel, így a következő idényben is a Paks NB1-es labdarúgó együttesét erősíti. A tolnaiak csapatkapitánya immár a 21. élvonalbeli szezonjára készül, és erről Bitman Emil kérdezte.
6: Nehéz vagy könnyű döntés volt rábólintani erre az újabb egy évre?
7: Hát nagyon könnyű döntés volt, 10 másodperc alatt megegyeztünk. Úgy gondolom, hogy jó állapotban vagyok, úgyhogy ez tényleg egy könnyű döntés volt.
6: Valóban könnyű volt, mert amikor a tavalyi hosszabbításról olvastam, akkor ott 20-30 másodpercről beszéltél. Nyilván ez csak a vicc része, de az abszolút látszik, hogy valahogy ez a paksi történet és Böde Dániel története, ez még nem érhet így véget, és ez bizonyítja az elmúlt néhány forduló, vagy ez a naptári év is. Milyen érzések voltak benned, amikor jött a tavasz, és tényleg el kellett azon gondolkodni, hogy akkor legyen-e folytatás vagy sem, mert az egy dolog, hogy könnyen megegyeztetek, benned volt bármilyen vívódás?
7: Nem volt semmi jórás bennem, igen, a tavasz az nehezen indult, egy sérülőktől, egy sérüléssel végigcsináltam a felkészülést. És amikor az első forduló kezdődött tavasszal, rögtön megsérültem, ez egy kis nehézség volt. Hát ebben bízom, hogy a következő év az nem ilyen lesz, és éppen és egészségesen végig tudom csinálni a szezont.
6: Bognár György személye mennyire volt segítség az igenben, mert az látszik, hogy nagyon jól megtalálod vele az összhangot, hogyha kell, akkor 5 percre jössz be a pályára, ha kell, akkor a szünetbe, vagy ha kell, akkor, és ez bizonyítja a legutóbbi bajnoki mérkőzés, és majdnem végig tudsz játszani még egy NB1-es mérkőzést, tehát mondhatjuk, hogy itt egy nagyon fontos kölcsönös bizalom van közöttetek?
7: Igen, ami fontos számomra, hogy Gyuri nekem velem szemben mindig egyenes megmondja a frankót, ez nekem bőven elég, nem kell úgymond tíme hámolni, hanem tökéletes az, hogy nekem velem szemben egyenes. Gondolom a többiekkel is.
1: A magyar férfi kézilabda válogatott ma 18 órától Nizsben Szerbiával játssza a párharc első mérkőzését a 2027-es világbajnoki részvételért. A visszavágót vasárnap 17:30 Veszprémben rendezik. Mindkét összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Hallgassuk meg, hogy nyilatkozott Imre Bence, a Kiel magyar válogatott játékosa Tóth Bálintnak.
8: Csak annyit szeretnék a magunktól, hogy tényleg, szerintem Csema is ennyit, meg a stáb is ennyit szeretne tőlünk, hogy tegyünk meg mindent, adjunk ki magunkból mindent. A szezonban most vagyunk, így a mostani szezonban most leszünk utoljára együtt, már nincsen sok a bajnokságból, még a plusz tartalékokat, plusz energiákat most erre kell fordítani erre a hétvégére. Nincs sok idő felkészülni, de nekik sincsen. Úgy kell oda menni, hogy már az első meccset meg akarjuk nyerni. Tudjuk, hogy bármi történik, valószínűleg az első meccsen nem fog eldőlni ez a párharc. Tényleg nagyon kemény lesz, egy nagyon jó csapat, karakterben szerintem nagyon hasonló csapat, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy hogyha ki tudjuk magunkba hozni a legtöbbet, és fókuszáltan, koncentráltan, minden külső körülményt kizárva, biztos nyilván azért Szerbiában mindig nehéz játszani. Ha ezeket ki tudjuk zárni, akkor meg tudjuk oldani ezt a feladatot.
9: Karakterben, ha már ezt a mondatot említetted, illetve ezt a szót, mi az, ami tőletek kellhet ezen a két összecsapáson? Tekintve úgy is, hogy a mostani csapat karakterét annyiban nehéz belőni, hogy Bánhidi Bence ugyan megint van, de mondjuk két olyan kapusotok van, aki hát jobbára inkább nem játszik jelenleg klubjában, egy kulcsposzt, Budó Ricsi sincsen, szóval azért láttunk átalakulásokat most.
8: Igen, nyilván nálunk is vannak hiányzók, náluk is, szóval azért ugye náluk Kuk is nincsen. Nem szabad azzal foglalkozni, most kinél ki van. Az, hogy igen, hogy a kapusok, nyilván szerintem mindenki látja, hogy jelen pillanatban Miloszlávia a világ egyik legjobb kapusa, a legjobb formában lévő kapusa, szenzációsan vét hétre.

0: kapusokat, és tényleg a legtöbbet kell kihozni mind a védekezésünkből, mind a helyzetkihasználás támadásunkból.
1: A szerb férfi kézilabda válogatott szegedi nevelésű kapusa Luka Krivokapić beszélt a magyarokról a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Ugye a Csema már hosszabb ideje ott van, szinte már kialakítottak egy ilyen keretet, már nagyjából az előző Európa-bajnokságokon meg világbajnokságokon szinte ez a keret van. Hosszabb ideje játszanak együtt ez a rendszer alatt, szóval nekik lehet, hogy nem kell olyan sok idő, hogy felfogják a dolgokat, meg ugye fiatalok sokat futnak, de erős bajnokságokban játszanak, de nekünk is vannak nagyon jó játékosok, nagyon meg a motiváció is ott van, szóval mi készen állunk mindenhez.
3: Ugye sajnos Lázár Kukic lesérült, az nagyon fontos tagja volt a csapatnak, de ez lehet, hogy még pluszt is ad nekünk, hogy miatta is játszunk, és miatta is ki akarunk jutni a VB-re, meg ugye, ahogy mondtuk, hogy világklasszis edző van, tud alkalmazkodni, bármi is történik, szóval én bízok a csapatban, és nem félünk semmitől.
1: A Szerbia-Magyarország világbajnoki selejtezős mérkőzést 18 órától a Nemzeti Sport Rádióban élőben követhetik majd. A Szekszárd NB1-es női kosárlabda csapatában folytatja pályafutását Rátkai Eszter, aki a hónap elején bajnoki címet nyert a Pécssel. A 19 éves válogatott irányító, akit egy hónapja kiválasztotta az észak-amerikai bajnokságban szereplő Phoenix Mercury, két idényre írta le a tolnai klubbal, és amelyben Magyar Bianca vezetőedző folytathatja két éve megkezdett munkáját. Lábsérülése miatt leghamarabb vasárnap kezdheti meg az észak-amerikai női liga idei szezonját Juhász Dorka, a Minnesota Lynx magyar kosarasa. A 26 éves válogatott játékos középtalprándulás miatt nem léphetett pályára a csapata első két mérkőzésén. Erről az ESPN sportcsatorna számolt be. A magyarok közül két férfi és három női játékos szerepelhet biztosan párosban a teniszezők idei második Grand Slam tornáján, a Roland Garros főtábláján. Köszönöm a figyelmet, viszonthallásra!
4: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
6: 17 óra 30 perc van, köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. Rendhagyó módon egy kicsit korábban kezdjük ezt a mai körkapcsolást, hiszen nagy feladat vár a magyar férfi kézilabda válogatottra, ugyanis világbajnoki selejtezőt játszik Szerbiával idegenben. Nem véletlen itt van velünk a stúdióban már Marosán György kollégánk, állandó szakértőnk. Hát én azt láttam, azt hallottam, úgy emlékszem rá, mert azért sok nagy csatát láttunk már még a jugoszlávokkal, ugye most emlékeztünk meg nemrégen arról, hogy 40 évvel ezelőtt VB döntőt játszottunk a jugoszláv válogatottal, és kikaptunk sajnálatos módon még Mocsai Lajos vezetésével. Aztán ugye a tagállamokkal is volt már itt Szerbiával is több nagy csatánk. Hát nem tudom, volt mostanság, vagy úgy egyáltalán az emlékeidben olyan válogatott, ami ellen ilyen nehéz lesz, vagy lehet egy továbbjutás, mint a szerbek ellen?
7: Nagyon kerestem kell az emlékeimben. Először üdvözlöm a kedves hallgatókat. Újra a mai napon, mert már a reggelt is itt kezdtük, és már akkor is égtünk az izgalomtól, hogy ez a mérkőzés ma lesz Szerbiában. Nagyon nagy téttel bír, és nagyon nehéz ellenfél, ahogyan te is fogalmaztál. De a magyar válogatottnak én úgy gondolom, hogy jól jön az, hogy hazai pályán lesz a visszavágó. Most itt Szerbiában egy szoros mérkőzést kéne játszani, tehát nem dől össze a világ, hogyha ha nyernek egy 2-3 góllal a szerbek, azt Veszprémben le lehet dolgozni. Természetesen fantasztikus lenne, hogyha sikerülne Szerbiában is győzni, de akkor sem lenne meg még a továbbjutás. Ez mindenképpen 120 percig fog tartani.
6: Mi ebben gondolkodhatunk csak, hogy tovább jutás? Tehát ebben...
7: Abszolút, persze. Tehát kvalifikál ez a világbajnokság, ahova most ugye ezt ennek értem. A győztese lesz a Los Angelesbe, és ez központi kérdés számunkra a kézilabdába, ugye olimpia.
6: Na de hát nyilván nekik is.
7: Hát így van. Ez pont erről volt ma egy beszélgetésem a szerb

0: szövetségből egy emberrel, hogy mondtam, hogy hát ez az olimpiáról dönt, az a világban, nekünk ki kell menni, és akkor jött a kérdés, mi szerinted nekünk nem. Tehát jogos volt. Nagyon nagy hangulat várható, eladtak minden jegyet, 4000 főbefogadó képességű a nisi csarnok, és ami említetted a 40 évvel ezelőtti döntőt, egy nagyon érzelmes videót tett közé a szerb szövetség, megszólaltatta az akkori játékosokat, és ők biztatták a mostani válogatott tagjait. Tehát azért mind a két ország visszanyúl a múltba, próbálja azokat az értékeket átmenteni a jelenbe, amire lehet építkezni, és nem, hogy lehet, kell, kötelességünk szerintem figyelembe venni, hogy a jelenbe felhasználjuk azokat az értékeket, amivel a jövőt tudjuk építeni. Egységesebb a magyar válogatott, összeszokottabb a szerbnél, ez mellettünk kell, hogy szóljon, sokkal több ideje játszik együtt, akár a párok, hármas kapcsolatok, de a teljes csapatra értve is, még a szerbek mellett szól a hazai pálya előnye, a kapus pozíció, világ egyik legjobb kapusa, Dejan Milosavljev, vele szembeni párharcok kulcskérdés lesz, illetve a beálló pozíció, nem csak nálunk, náluk is nagyon erős Marsenicsel és Pesmábekkel.
1: Itt a nagy izgalomban el is felejtettem bemutatni a mai nap szerkesztője, Cseri és Bendegúzt és Antal Ricsit, aki a hangmérnökünk a mai napon, itt az adásban, mert hogy tényleg az ember úgy föl van pörögve erre a találkozóra, most akkor egy kicsit hallgassuk meg, hogy hogyan vérekedik az esélyekről a korábbi szövetségi kapitány Skalicki László, Jó András riportja.
2: Miért ennyire kellemetlen ellenfél most Szerbia, amely alapvetően mindig is kellemetlen ellenfél? De hogy most miért annyira?
3: Hát azért, mert az a szervezettség, amit kialakítottak, itt elsősorban a védekezés, amelyben ugye azért azok a kapusok, akik ott vannak, Milosevje, Cupara, vagy akár a Krivokapics, már gondolom, hogy inkább a két rutinosabbra voksol a Raúl González kapitány, tehát ők azért meghatározói, és előttük van egy olyan Pesmábek Marsenics védő, tengelyvédő centrum, amely azért eléggé keményen álljasan, ott kisöpri azokat a területeket, úgyhogy döntő szerepe lehet annak a támadásnak, amelyben a Fazekas Máté az irányító poszton milyen ritmus tud diktálni ezekkel a nehézkesebb lábú emberek ellen az előnyöket, hogy tudjuk megszerezni a beálló, hogy mennyire tudják ezt megbontani, ezt a védekezést, izolálni a területeket. És hát ugye, ami nagyon fontos, hogy a szélső játékra való törekvés, tehát hogy ne forgácsolódjunk ebben a fizikális, a domináns védelemben, tehát ebben a mozgástér korlátozásban, ember-emberi küzdelemben, tehát itt döntő lehet az, hogy hogyan történik a frissítés, és ez a kiélezett végjátékra lesz döntő. A másik pedig ugye a szerbeknek van egy lassabb labdát kontrolláló támadásuk, és sokszor két beálló játék is, vagy a 7-6 elleni játék is belekerül, viszont úgy érzem, hogy az irányítójukban a Dodic, és a Tenic is mind a kettő fiatal, tehát elbizonytalanítható a játék kapcsolatuk a beállóval kevésbé jó, mint a mi irányítóinknak. Tehát úgy gondolom, hogy itt a betöréseket és a ebből való játékfolytatást kell megakadályozni. És hát döntő dolog lesz nálunk is, hogy a kapu és a védő centrumunk, védő tengelyünk, tehát a Sipos és a Ligetvári mennyire tudja igazából feszesíteni a védekezést és a beállóknak a tevékenységét és a lövőbeálló kapcsolatot mennyire tudjuk megfelelő kommunikációval, a bejátszások távolságának megnövelésével, hogy legyen idő a beállóra összelépni, tehát ez a klasszikus, hogy ezt mennyire tudjuk megvalósítani, és ami fontos még, hogy a játék tempót, a játék ritmust hogyan diktáljuk, tehát hogy ők azért lassabban az átmeneti játékban kevésbé, inkább a szélsőik révén gyorsak a labdafelvitelük, nem olyan gyors nálunk, pedig úgy gondolom, hogy a Fazekas Máté, de Hanuszegon is gyorsan föl tudja vinni, és ott a csere taktikából adódó nehézségeket a második, harmadik hullámban esetleg ki lehet használni. Úgyhogy két török páros vezeti a meccset, az Erdogan, Deniz. Hát nem tudom, hogy sok lesz nekik, az biztos, hogy a cserveknél sok kiállítás szokott lenni, itt az a kérdés, hogy a keménységi szintet hol húzzák meg.
2: Ugye itt Csema Rodriguez azt mondta, hogy 50-50-es meccs lesz, ez inkább diplomatikus nyilatkozat, vagy valóban ennyire kiélezett párharcra számít? És akkor itt meg is kérdezném azt is, hogy nem akármilyen szerb játékosokat mondtál, hanem régiben. A két csapat tudásban tényleg ennyire közel van egymáshoz, vagy Vagy azért inkább akár a szerbek, vagy inkább a magyarok egy kicsit előrébb járnak? Te hogyan látod?
3: Hát én úgy érzem, a csapat szinten, tehát az együtt dolgozással, a kohézió szintjén szerintem a magyar csapat előrébb jár, ugye. Csaba Rodrigueznek a szellemisége, ugye mindig hirdető, hogy család vagyunk, tehát segítünk egymásnak, odafigyelünk, ugye megvannak a vezérek, akár itt a Sipos Adriára gondolok, akár azokra a támadásban fontos szereplőre, mint egy Báhidi Bence, ugye, és hát én remélem, hogy ugye Palas és Kisztóbb is egyre inkább mutogatja az oroszlán körmét. Tehát, hogyha ez a trió egy olyan szellemiséget sugároz, akkor úgy gondolom rutinban, mérkőzés tapasztalatban, a nehézségek leküzdésében ez a trió jobban előrébb van, mint talán a másik oldalon. És hát ugye impulzívak a szerbek, tehát ezt ki lehet használni, tehát hogy könnyebben elveszítik a fejüket. Nekik az a lényeg, hogy az érzelmeinket megfelelően tudjuk kontrollálni, és ráadásul ugye idegenbeli mérkőzés, ahol fontos, hogy mutatkozunk be, mi az a mező, amire tereljük a küzdelmet, és a esetleges egy-egyekben való provokációra mennyire ülünk föl, mennyire tudjuk magunkat a taktikai fegyelemmel tartani az eredeti elképzeléshez. Itt döntő nyilván az edzői magatartásban. A másik oldal Rogán González egy nyugodt stratéga, tehát aki azért a játékosait úgy instruálja, úgy viszi a pályára, hogy ez a mentalitás legyen, de azért tudjuk, hogy mi ebben előrébb járunk, és én ebbe bízok, hogy ez a csapategység, ez látszódni fog, és kritikus helyzetekben talán a javunkra dönt.
2: Ugye nálunk Bodo Ricsi, a szerbernél pedig Lazar Kukić hiányzik, ha csak két komolyabb nevet említsünk. Melyik fájhat majd jobban?
3: Hát én úgy gondolom, hogy mind a kettő fáj, mert ugye ezt a védőfalat, hogyha ugye a beálló körül biztosítani akarnak, már pedig Bájdire Rostára azért ott kell lenni, mind a kettő gólerős, akkor a távoli bombák jól jöttek volna. A másik oldalon viszont, hogyha a Dodic játéka nem megy, akkor azért Kukićot láttuk, hogy képes hátára menni a csapatot, és azokat a beálló által izolált területeket nagyon jól támadja, és rendkívül hetes érzékeny és gólérzékeny volt itt a Tíkszegedben. Tehát ezt is kiegyenlítetté teszem. Itt én azt hiszem, hogy ugye itt a szezon végén az is fontos lehet, hogy ki milyen apróbb sérüléssel bajlódik, és hát de talán mi egy picit úgy gondolom, hogy jobbak vagyunk, hogy ezt a cseretaktikát, amit most rotációs taktikának mondanak, mennyire tudjuk úgy alkalmazni a bevált szokásaink szerint, hogy ezáltal a végjátékban a many time-ban frissebbek maradjunk. A másik oldalon ebben érzek bizonytalanságot, és azért ne felejtsük, hogy a másik oldalon van Kolja Dinamics, aki egy ilyen irányítószerű közbelövő, beállóval rendkívül jól játszó, átlövő balkezes. Ugye a Nikolicsot kihagyták, aki a Tíkszegedben játszik, tehát valószínű, hogy ott egy magabiztosság, azt a szellemiséget, amit a szövetségi kapitány képvisel, azt ő testesíti meg. Tehát nekünk ott úgy gondolom, hogy arra az oldalra dominánsabban kell az irányító, átlövő, beálló háromszögre, mint a másik oldalon, már ott is ott van a Kosz és a Borzaszúrosz, de azt gondolom, hogy ott azért a Sipinek a magasan kihelyezkedése utáni játékfolytatás az nehézkesebb, mint a másik oldalon, tehát az döntőnek érzem.
1: Skalicki László, korábbi szövetségi kapitány beszélgetett Jó Andrással, a szerb válogatott ellenjátszott mérkőzésünk előtt, és már egy évtizede annak, hogy a férfi kézilabda válogatottunk legutóbb vereséget szenvedett Szerbiától egy felkészülési mérkőzésen, ha minden igaz, 2016. januárjában Zentán 24-22-re, még talán Dujsebajevvel kapott ki akkor a magyar csapat. Hát te most azt mondtad, Gyuri, hogy azért nagyon nehéz lesz ma nyerni.
0: Igen, tehát idegenben minden mérkőzés nehéz, főleg ebben a hangulatban, de nem, de abszolút nem vagyunk esélytelnek, de én mindenképpen arra fókuszálnék, hogy pár harcot nézzünk, tehát 120 percet, ma nem fog eldőlni semmi szerintem.
1: Csak azért ott meg kell alapozni azt, mondjuk nem sok góllal kikapni, mert azért ritkán vannak ilyen VB-selejtezőn sok gólos meccsek után nagy fordítások.
0: Így van, tehát ezért én ezt a 2-3 gólt, tehát az a 3 gól még egy kényelmes szituáció tud lenni, könnyen ledolgozható, hát meglátjuk, lehet ugye kapus teljesítmény, tehát hogyha Palasics Kristóf, ott érzek némi deficitet a másik csapathoz képest, a szerbekhez képest kapus pozícióban.
1: Azt hiszen... megtapasztaltuk most a
0: BL-ben. Igen, Milosavljev, ugye világ egyik legjobb kapusa, óriás bizalmat ér ez a klubjánál.
1: Csúnyán még... mondom, és így óvatosan próbálom megfogalmazni, hogyha hogy ránéznél, és kapusokat választanál mondjuk így sportolók közül, akkor nem biztos, hogy őt választanád ki elsőre. Hát, nem ilyen kapus kinézetű
0: hát, feltétlen. Igen, de teljesítmény alapján meg ő az. Tehát Nielsen és Milosavljev ez a két kapus, akit én egyből választanék. De ugye a magyar oldalon meg nem nagyon vannak játékok, tehát Bartusz László teljes mértékben el van felejtve a Melsungennél, ugye Simics visszatért.
1: Hát ugye ő távozik is a csapattól.
0: Igen, de nincs játékban, tehát abszolút alig lép, nem lép pályára, nincs keretben sem. Palasics Kristóf meg keveset lép pályára Simics árnyékában, tehát a két kapus között, két kapu között jelentős különbség van. Formát illetően, de akár ugye a cserekapus nézzük, Cuperát is a Dinamo Bukarestben jól véd. Lehet, hogy nyilván az első...
1: Ő is nekünk, ugye?
0: Így van, Veszprémbe védett. Lehet, hogy ez jól sül el, és éhesek a meccsre a magyar kapusok, Bartucz és Palasics. Meglátjuk. Ott az a pozíció, amiben én úgy érzem, hogy a legnagyobb deficitünk van, a többi pozícióban felveszük a versenyt. Nem gondolom, hogy egyénileg jobb képességű játékosok lennének a szerbek azzal együtt, hogy ahogy mondtam is, beállóba a Marcinic-Pesmarbek páros rendkívül jó, de Lazar Kukic irányítóban hiányozni fog a szerbeknek. Dodic a Veszprémben megmutatta már tehetségét, de egy kiegészítő ember a Veszprémnek. Ő lehet itt az energia a támadó játékot illetően a szerbeknek, amire építhet a szerb kapitány, a spanyol kapitány, illetve hát ugye bal szélen komoly rutinnal rendelkezik Vanya Ilić, aki a Franciaországban kézilabdázik, őt nagyon régóta ismerhetjük. Stefan Dodic egyedül lesz szerintem irányítóban, tehát rá lehet, hogy még túl korai lesz ez a nagy teher, mert az Ognjen Cetic Ő még nincs azon a szinten szerintem, hogy ezen a mérkőzésen megfelelő teljesítményt tudjon nyújtani.
1: Hát akkor mi is játszunk még egy kicsit a nevekkel, mondta egy csomó szerb nevet, azért a Krivokapics család nagy hatással volt a magyar kézilabdára, ugye Milorad Krivokapics magyar válogatott játékosként játszott, a bátyja, segíts a keresztnevével, ő volt a Szeged edzője,
0: Márko,
1: ugye
0: Márko
1: volt a vezetőedző mellett, a segítő pásztor mellett, és hát Luka Krivokapics, az ő fia, pedig a Szegeden nevelkedett egy kapus.
0: Hát ez számomra sokkoló, mert még emlékszem, amikor Márkóval elmentünk kávézni, és jött a kis Luka, és még egy fagyira meghívtam, még alig tudott menni, és most meg majd mindjárt hallgathatjuk, hogy mi a véleménye a meccsről.
1: Hát akkor tegyünk így, Szilágyi Dóra, aki nem csak a női, hanem a férfi kézilabda nagy szakértője is beszélget vele.
4: Mit tartasz egyébként a magyar csapatban a legnagyobb kihívásnak?
5: Ugye a Csema már hosszabb ideje ott van, szinte már kialakítottak egy ilyen keretet, már nagyjából az előző Európa-bajnokságokon meg világbajnokságokon szinte ez a keret van. Hosszabb ideje játszanak együtt ez a rendszer alatt, szóval lehet, hogy nem kell olyan sok idő, hogy felfogják a dolgokat, meg ugye fiatalok sokat futnak, de erős bajnokságokban játszanak, de nekünk is vannak nagyon jó játékosok, nagyon meg a motiváció is ott van, szóval mi készen állunk mindenhez.
4: Szerinted a szerbek miben lehetnek jobbak, mint a magyarok?
5: Mi például, nem tudom, a magyaroknál hogy van, de mi pályán kívül is nagyon jó barátok vagyunk, mindig tartjuk egymással a kapcsolatot, a közösség az nagyon jó, hiszünk egymásban, nagyon-nagyon motiváltak vagyunk, szerintem a szerbek mindig is ilyenek voltak, harcosak, szívüket, lelküket ott hagyják a pályán, és ez nagyon fontos lehet ezen a két mérkőzésen.
4: És a játékban, a pályán?
5: Ugye sajnos Lazar Kukic lesérült, az nagyon fontos tagja volt a csapatnak, de ez lehet, hogy még pluszt is ad nekünk, hogy miatta is játszunk, és miatta is ki akarunk jutni a VB-re, meg ugye, ahogy mondtuk, hogy világklasszis edző van, tud alkalmazkodni, bármi is történik, szóval én bízok a csapatban, és nem félünk semmitől.
4: Az, hogy Lazár Kukić kiesett, ugye, azt tudjuk, hiszen Lazár Kukić a Szegediek játékosa válsérülés miatt, sajnos súlyos válsérülés miatt kiesett, hiszen műteni is kell. Hogyan lehet őt pótolni szerinted? Tudom, hogy te kapus vagy, és de most veled beszélek, tehát hogy rajtad keresztül tudom ezt megkérdezni, hogy a mezőnyben ugye őt hogy lehet pótolni, mit látsz? Meg nyilván amennyit elárulhatsz belőle természetesen. Tehát, hogy itt most ilyen nagy szerb titkokról nem fogom lerántani a lepet, és nem is akarlak kellemetlen helyzetbe hozni, csak hogy az ő hiányát hogyan próbáljátok pótolni.
5: 100%-osan biztos, hogy nem lehet pótolni, mert világklasszis is, és nagyon jó játékos, de vannak más játékosok, akik készen állnak erre. Stefan Dodic most a Veszprémben játszik, és nagyon jól játszik, megmutatta.
4: Jó formában is van, igen.
5: Igen, megmutatta az Európa-bajnokságon is, hogy készen áll erre, ezekre a nagy meccsekre. Nem fogunk itt sírni, meg panaszkodni. Sportban normális, hogy valaki lesérül, és ehhez alkalmazkodni is kell. Ahogy mondtam, a szívüket ott fogjuk hagyni a pályán, bárki is játszik, és úgy fogunk hozzáállni a meccshez.
4: Szerinted mi fog dönteni ezen a párharcon? Ugye az mindig érdekes, amikor nem 60 percen, hanem 120 perc után dől majd el az, hogy tulajdonképpen ugye az a tétje ennek a párharcnak, hogy ki jut ki Németországba a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.
5: Szerintem ez az első mérkőzés nagyon fontos lesz, mert ugye itt Nice-nek nagyon nagy csarnoka van, tele lesz, már minden jegyet, elfogyott.
4: Igen.
5: Biztos, hogy a csarnok meg a szurkolók nagyon segíteni fognak nekünk. Ezt nagyon ki kell használnunk, hogy minél nagyobb előnnyel menjünk Veszprémbe, és majd meccs után meglátjuk, milyen a helyzet, és úgy készülünk tovább a visszavágóra.
1: Az előbb Luka Krivokapić, a Szegeden nevelkedett kapus beszélgetett Szilágyi Dórával, aki a szerb válogatott harmadik számú kapusa, Gyuri?
0: Így van, igen, Milosavljević Cupara mögött.
1: És most úgy tudom, Spanyolországban véd egy tehetséges kapusról beszélünk?
0: Bizony, nagyon jó képességű kapus, és jól teljesít Spanyolországban, nagy jövő áll előtte, de jelenleg nem tud odaférni az előbb emlegetett két úri ember miatt.
1: Ugye Marosán György mondta, hogy teltház lesz, minden jegyet eladtak, óriási hangulat vár a magyar csapatra, nem lesz könnyű feladata. Kint van a helyszínen Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője. Attila, hát mit tapasztalsz, milyen a helyszín, mi vár a magyar válogatottra? Szia!
6: Sziasztok! Az óriási hangulat adott. Ne felejtsük el, hogy Belgrádtól még délkeletre 150 kilométerre vagyunk a Balkán kellős közepén Nisben. 4000-es befogadó képességű csarnokban, Csurik teltház van. Most, amikor hívtatok előtte, egy-két perccel érkezett meg a maroknyi magyar szurkoló, amivel újabb olajat öltöttek a tűzre, de hát itt nem kell olaj erre a tűzre. A kedvenc bemelegítő nótájuk vízilabdán, kézilabdán nagyon sokszor tapasztaltam a Kalasnyikov refinit dalszót. Itt nem nyugat-európai slágerek szólnak a hangszóróval a mérkőzések előtt, hanem olyan balkáni nóták, hogy még a legnyugodtabb szurkoló talpa is ökölbe szorul, úgyhogy valóban a hangulat elképesztő, de ebben semmi meglepő nincs. Mai hírünk az, hogy 250 jegyet vettek a szerb szurkolók Veszprémbe, tehát ott is nagyon komoly erőkkel képviseltetik magukat. Arról pedig, hogy itt ennek a mérkőzésnek mekkora jelentősége, mindent elárul, hogy ingyenes a belépés. Tehát azt várják, hogy minél többen jöjjenek, és ennél többen már nem jöhetnek, mert most csicsorítják a csalmat.
1: Ugye Gyuri, Marosán György azt mondta, hogy valószínűleg nem egy mérkőzésen dől ez el, még az sem biztos, hogy tudunk ma nyerni, de hát két mérkőzésben kell gondolkodnunk. Te is így látod?
6: Abszolút így látom, és meggyőződésem, hogy ha egy mérkőzésen dőlne el, nehogy Isten, az nekünk nem lenne jó. Mert én arra nem számítok, hogy mit nyerünk 8-al. Én arra számítok, hogy egy szoros meccset játszunk. Ha 1-2-vel nyerünk, vagy 1-2-vel kikapunk, az nekem jó eredmény, de akármelyik következik be, én is azt tartom a papírformának, hogy mindenképpen Veszprémben dőlne el a továbbjutás. Egyébként legutóbb 10 éve játszottunk a szerbekkel VB-s elejtezőt oda-visszavágós alapon. A idegenbeli meccsel kezdtünk akkor is Krájevóban, ott sokkal visszafogottabb volt a hangulat ehhez képest, és szünetbe 5-tel vezettünk, azt hittük, hogy már minden megvan, és végén nagy nehezen nyertünk 1-jel, és otthon is nagyon meg kellett szenvednünk a továbbjutásért. Az utolsó pillanatig nyitott volt, én most is erre számítok. Nem alakulhat külön a részeredmény a mai mérkőzésen, amennyire hátradőhetünk, és azt mondjuk, hogy na ez már megvan, remélem, hogy a másik oldalon is így lesz.
1: Ugye Németh Kornél közvetíti a mérkőzést majd, és gyorsan ideírta a papíromra, hogy arra kérdezzek rá, hogy mit szólsz hozzá, hogy török sporik vezetik ezt a mérkőzést.
6: Nem örülök neki, a visszavágó izlandi játékvezetők fújják, jobban örültem volna, hogyha fordítva van, hogyha itt vannak a hűvös északiak, és nálunk a törökök. Erről a török játékvezetői párosról egyébként az az általános hír, hogy ők fújnak, amit fújnak, semmi nem zökkentheti ki őket a stílusukból. A kérdés csak az, hogy miből nem zökkenthetik ki őket. Remélem, hogy egy korrekt, aránylag egyenes pályát fújnak, de ha választhattam volna, akkor nem török páros jelölök a meccsre.
1: Most jön a kedvenc kérdésem majd, de Marosán Gyuri is szeretne még valamit.
0: Hát én rádiótörténelmi pillanatot szerettem volna, de már lehet, hogy erre nincs idő, hogy a Kalasnyikovnak a refrényét Attila elénekelnie, de most már időhiányba ezt nem kérem, viszont ennél egy sokkal fontos...
6: Kalasnyikov, körülbelül ez az. Így van.
0: Attila, mindenki egészséges, ott volt a helyszínen, mindenki 100%-os bevethető a csapatból, mindenki?
6: Igen, egyben vagyunk, ha nem is mindenki 100%-os, mert tudjuk, hogy 100%-os állapotok kézilabdázó 21-22 éves kor felett már nincsen, de mindenki bevethető.
1: Fiatal korod ellenére nagy tapasztalattal rendelkezel kézilabdában. Mit vársz a meccstől? Itt a kedvenc kérdésem.
6: Én nagyon bízom benne, ahogy mondtam, hogy döntetlen közeli eredmény születik. Az utolsó pillanatig éles meccset várok, és tényleg remélem, hogy semmi szélsőséges pályán kívül csapat teljesítményben, játékvezetői teljesítményben nem történik.
1: Még annyi, vannak itt magyar szurkolók?
6: Igen, vannak, nemrég érkeztek meg, hát nincsenek 250-en, de nagyon derék dolog, egy busszal jöttek, és ahogy megjöttek, hangpróbát tartottak, hát fogalmazunk úgy, hogy ezt a meccset nem nyertük meg, de nem is ezért.
1: Köszönjük szépen, Attila, még szünetben akkor hívnánk mindenképpen.
6: Köszönöm, várom.
1: Köszönöm szépen, Vallai Attilát hallottuk tehát. Gyuri, te azért nagy tapasztalattal rendelkezel a szerb mérkőzések hangulatáról.
0: Hát magával ragadó, én úgy gondolom, az a hangulat, amikben ők rendeznek mérkőzéseket, ez mellettük szól mindig, de ez az ellenfélnek is jó egyébként, tehát ilyen hangulatban ellenfélként is jó játszani. A lehető legrosszabb szerintem az, ha üres lelátók előtt kell a sportrendezvény, legyen az kézilabda, labdarúgás, bármilyen sportág csinálni, hiszen azért vagyunk, hogy szórakoztassunk, hát most teltházban, nem, a többség nem nekünk szurkol jelenleg, de ezt el kell bírni ilyen szintű játékosoknak.
1: Üres lelátókat említettél, üres kapu, mit szólsz te ehhez majd, mit fogunk játszani, mert azért ez a 7-6 elleni játék, hát nem mindig jön be nekünk.
0: Ez jó embert kérdezel, mert nagy szerelmese vagyok a 7-6-nak és a 7-5-nek is. Be kell lőni a helyzetet. Hogyha a cél az, hogy helyzetig eljusson belőle egy csapat, ha eljutott helyzetig, onnantól kezdve már nem a 7-6 játéknak, 7-6 játékkal van gond, hanem a helyzet kihasználása. Bízok benne, hogy fókuszáltak leszünk a Milosavljevvel szembeni párharcokban, és a félmagas területet elfelejtjük most 60 percig.
1: Sok vagy kevés gólos mérkőzés lesz, illetve melyik nekünk a jobb forgatókönyv?
0: A következő lépés az, hogy megkérdezed a pontos végeredményt, így akkor összemosnám már. Előre mennék, 31-29 lesz ma a Szerbiának szerintem, és itthon pedig mi fogunk nyerni 28-24-re.
1: Most éppen mutatták a két török játékvezetőt. Hát az egyikük, fogalmazunk úgy, hogy nem teljesen sportos alkat volt. Azért itt valószínűleg azért gyors lesz a játék. Ugye a játékvezetők a török bajnokság után föl tudják venni ezt a tempót?
0: Nem vagyok benne biztos, hogy gyors játék lesz. Nem, mert cserélni fog mindkét csapat védekezés támadásban. Ugye a magyar csapat valószínű kettőt. Az a legjobb felállásunk, amikor Ligetvári és Sipos van középen. Az pedig két csere, abból viszont
1: nem lehet. Na de ez a forrás is, nem?
0: Igen, a visszarendeződésben. Viszont a szerbek is fognak egyet cserélni, ott pedig a Marcenic-Pesmábek páros, aki kimagasló védekezésben. Nem számítok én itt egy nagy rohanásra.
1: Ugye az egyik meghatározó tagja lett ennek a magyar válogatottnak Imre Bence. A szélső játék az tud majd érvényesülni? Ugye te általában a Szeged játékosát, Mario Sostaricot szoktad kiemelni, aki remekel a szélen, meg jó dobja a heteseket. Hát Imre Bence is valami hasonlót tud.
0: Bizony, lassan világklasszis kategória már Bence is, nagy büszkeségünk nekünk ő, a magyar kézilabdának, meg kell próbálni az ő irányába játszani, de biztos vagyok benne, hogy Rau González, a szerbek szövetségi kapitánya éppen ezt akarja elvenni a Bence irányába a történetet, a balról jobbra húzást, és a jobbról balra húzásra lesz nagyobb területünk, inkább a bal szélsőt fogja odaadni, mint a jobb szélsőt.
1: Ha már a két szövetségi kapitányt említetted, nyilván azért sok meglepetést nem tudnak egymásnak okozni, mert jól ismerik egymást.
0: Igen, hasonló stílus, mint a két csapat. Ugye Raúl González egyelőre még ő nem régóta dolgozik a szerb
1: válogatottnál.
0: Igen, még ott, amikor kétszer kért időt egy támadáson belül, ezt soha nem tudom kiadni. Tony Gerona volt a szerb válogatott szövetségkapitánya, őt megelőzően, ugye őt tavaly nevezték ki, szintén spanyol edző volt, tehát nagyjából ugyanazt a stílust viszi tovább. Most a Raúl González jövő évtől a Partizan Belgrádnak a vezető edzője lesz, tehát a szerb kirakat csapatot fogja irányítani a válogatott mellett, így egy komoly építkezés kezdődött el a déli szomszédunknál. Most a Partizánból egyébként Zecsevics, aki keretben van, és aki érdemes lesz odafigyelni, de hát, illetve Micsics, de nem ők határozzák meg ezt a válogatottat.
1: Közben mi látjuk a bejövő képeket, és hát egy óriási zászló a hazai szektor fölött beteríti szinte az egész csarnokot, úgyhogy tényleg nagyon készültek a szerbek, de mivel készülhetünk mi? Mi az, amivel mi jók tudunk lenni ezen a meccsen? Tehát hol várod a magyar csapattal a jó teljesítményt, melyik csapat részben?
0: A védekezésben 3-4-es védő pozícióban, tehát a védekezés tengelyében a Sipos Ligetvári kettősnél várom azt a színvonalat, amit ők tudnak, az nemzetközi klasszis, világklasszis színvonal. Fontos lesz, mert Márszenics és Pesmálbek körüli védekezés a kettes, hármas védő magasságában kiemelten fontos lesz, ugye ne tudjanak a beállóval játszani, és a Dodicsnak a térnyerései ne tudjanak középről elindulni. Mert ő azokból az egy-egyekből tud teremteni helyet akár szélességben is, illetve Milos Kosnak a szerepe, ő a távoli zónából is veszélyes tud lenni, ezeket kell kikapcsoljuk. Támadójátékunkat tekintve pedig Fazekas Gergőnek az egy-egyei, abból való területnyerések kulcsszerep hárul rá, Báhidi Bencével való kapcsolatot, azt tudjuk, Báhidi Bence alapembere és alapjáték a magyar válogatottnak az, hogy a vele történő kettő-kettőkből próbáljon befejezni.
1: Köszönjük szépen, Marosán György természetesen itt lesz velünk végig szakértőként a mérkőzés alatt, de a szó most Németh Kornélé, a mérkőzés kommentátorjáé. Szia Kornél!
7: Szia Balázs, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Helyszínünk a Nisi Csáir sportcsarnok. Következik a Magyarország-Szerbia-Magyarország páros mérkőzés első felvonása. Ahogy azt a helyszínről Ballai Attila kollégánk jelezte, csordultig megteltek a lelátók, teljes teltház, ez 4000 nézőt jelent. Fantasztikus hangulatot varázsoltak a szerb szurkolók itt a himnuszok alatt a sportcsarnokba. Hogy ez a fantasztikus hangulat mennyire jelenik majd meg a mérkőzés közben, hogy a Marosán György úgy fogalmazott, hogy szerinte ez minden sportolót feldob. Hát azért, aki volt már a Balkánon mérkőzésen, és nem a Balkánról származik, nem biztos, hogy mindenkit földobnak ezek a dolgok, amik ott történnek. Az biztos, hogy a fanatizmus, mint olyan 200%-osan megjelenik ezen a mérkőzésen. Na, tartsunk egy gyors névsorolvasást, hogy kik veszik fel a harcot egyik, illetve másik oldalon. A magyar csapatban Sipos, Bóka, Pergel, Ligetvári, Krakowski, Fazekas, Bánhidi, Szita, Palasics, Ilics, Rosta, Bartuc, Ónodi János Kúti, Hanusz Imre és Szilágyi. Ez a 16 játékos, tehát a meccskeretben Cupara, Dodics, Kos, Csenics, Mirkovics, Borzás, Kojadinovics, Ilics, Micsics, Sridanovic, Zecsevics, Dodics, Gyukics, Pesmálbek, Márszenics, Miroszávjev, ők pedig szerb oldalról. Csupa-csupa jó ismerős, én azt hiszem nem álltam meg külön sem egyik, sem másik csapatnál, hogy ismerkedjünk velük, hiszen a kézlabda barátok én azt hiszem, hogy kívülről fújják, menet közben meg úgyis lesz lehetőségünk. Csak a rendkedvért, tiszta pirosban, a szerb tiszta fehérben a magyar válogatott, és a szerbek kezdik a mérkőzést, Marosán György pedig gyorsan teleportált, úgyhogy már is érkezik ide mellém a kommentátorállásba. Hatos falas védekezéssel kezdünk, Gyuri, kiolvasol ebből bármit itt a meccs elején? Kojadinovics tette tovább a labdát, és betörésből már is megvan az első szerb kísérlet. Borzás volt az, aki Magyarországon a Nekán nevelkedett, Uros Borzás, ő volt balátlövőből, aki betört, és Parasics Kristóf védte a kísérletét. Megvan Parasicsnak az első védése, ellenben az Erdogan Özdeniz török játékvezető kettős jelzi, hogy a labda oldalt megy ki, úgyhogy a szerbek jöhetnek bedobással. Kojadinovics most már középen Ligetvári állítja meg. Jó ezt látni egyébként, hogy tényleg az a sipos Ligetvári kettős, az remélhetőleg egy áthatolhatatlan fal lesz ott középen. Pesmálbeknek a bejátszás, Dragan Pesmálbek beállóból szerzi a mérkőzés első gólját. A szerbek szerzik meg a vezetést a mérkőzésen. Fazekas Gergőn maradt ott, a szélsővédőnkön maradt ott Pesmálbek, tehát kiszorított helyzetből jött a próbálkozás. És akkor Bóka, Szita, Fazekas, Ónodi János Kúti, Imre Bánhidi összetételben a magyar csapat támadásban. Ebben van-e bármi meglepetés, Gyuri?
0: Nincsen, ez az alapcsapat a magyar válogatottnak. Én nem érzek ebben meglepetést, nagyon fontos, hogy Bánhidi Bence kezdő, tehát most nem...
7: Bocsánat, Fazekas Gergő betörésből egyenlít.
0: Nincs akadályoztatva semmilyen sérüléstől, ez a legerősebb felállás a válogatottunknak. Ugye Bodori Árt hiányzik sérülés miatt, de azzal számoltunk, hiszen tudtuk, hogy nem is volt ott már az összetartások.
7: És elnézést, nem Ódori Ádus Kuti, hanem Ilics kezdett. Uros Borzás sajnos kezd, és ő szerzi a szerbek második gólját talpról. Ez egy gyönyörű találat volt, átlövés, illetve hát úgy átlövés, hogy a bal átlövő helyéről jön ez a bizonyos Uros Borzás gól. 2-1-re vezetnek tehát a szerbek. Egyelőre ez a félelmetes hangulat, amitől olyannyira tartottunk, kevésbé jelenik meg, mondjuk nem tiltakozunk erre. Le Fazek a Szitához teszi, Szita Zicserét! Iloszávjev! A bal alsóból, de hát nem is annyira alsó volt ez, hanem az a fránya félmagas, amit Marasány György említett, hogy felejtsük el, illetve a játékosok felejtsék el ezt a félmagasat.
0: Így van, hát az a terület, amit Miloszávjev legjobban véd, leghatékonyabban, azt nem szabad neki lőni, illetve ugye Zicserben nagyon jól támadja le a lövőkezet, tehát föl kell nézni mindenképpen, miután akár a szélső játékos, akár a beálló játékos beugrik.
7: Szita Zicserét védte, tehát aztán Ilics kis hiány labdát szerez. Ő a mi Ilicsünk, nem a szerbek játékosa, és akkor most indulhat a szerb támadás. Dodics, a veszprémi Dodics az irányító, Uros Borzás bejátszása, Pesmálbek kezéből szerencsére kiesik a labda, lehet egyenlíteni, negyedik perc a mérkőzésen. Ilics megáll, Szita bal átlövőben, aztán most mutatja neki Fazekas, hogy Ácsi, eddig és ne tovább, cserélünk, Sipos csak a lerohanás erejéig marad benn a pályán, és akkor most jön a helyére Bánhidi, nagyon-nagyon próbálunk rá vigyázni, és Patika mérlegen mérjük a terhelését, vagy méri a stáb Bánhidi Bence terhelését, Bánhidi próbálna zárni, Ilics gól! Bravo! Átlövésből Ilics Zorán fölmegy, becsúszik a jobb átlövő becsúszik az irányító helyére, és így jön a gól közben. A szerbek eladják a labdát, először a meccsen vezethet a magyar válogatott, mindez az 5. percben. Azt szerintem lehet, hogy láb volt, nem mondom én, hogy láb volt. Kojadinovics védekezik lenn a szélen, végül is róla ment ki a labda, Bóka felé ment volna a labda le a bal szélre. Először vezethet a magyar csapat a mérkőzésen. Rutinos hallgatóink, vagy azok, akik a csütörtök reggeli műsort hallották, emlékezhetnek rá, hogy Kovács Péter minden idők legjobb magyar játékosának, férfi játékosának megválasztott kiválóságunk. Bóka kap közben labdát! Beállóból Zicsert véd, megint Miloszávjev! És megint a félmagas, most éppen Miloszávjev jobb lábára, jobb kezére jön a labda, és megint kirúgja. Szóval Kovács Péter mondta, hogy a két török játékvezetővel kapcsolatban nem kell izgulnunk, nem kell tőlük tartani, jó játékvezetőnek tartják őket szakmán belül. 5 perc után valóban egyelőre nem róluk szólnak a hírek, viszont Miloszávjevről annál inkább. De hát ezen nem lepődsz meg, nem Gyuri?
0: Hát azon lepődök meg, hogy ilyen dekoncentráltan lövünk vele szembe, tehát azt kétszer lőttük meg azt a területet, amit nem szabad vele szembe, ugye vagy láb alá, vagy a fej környéke, de egyelőre még szerintem ezt tudjuk be. A lámpalázok Uros Borzás volt eredményes második lövésében, második gólját szerezte, amivel vezetnek a szerbek, tehát még bele kell érkezzen, lehet a válogatott a mérkőzésben, nem elég fókuszáltan élesen kezdték. Nem történt meg az a nagy roham a szerbek részéről, amitől tartottunk ugye ebben a hangulatban, hogy neki esnek, nekünk esnek. Egyelőre közel 6 perc elteltével döntetlen közeli az eredmény.
7: 3-2-re vezet Szerbia, a labda a magyar csapatnál. 6 perc telik el a mérkőzésből, megállítják az órát a török játékvezetők, már se nincs, őt se nagyon kell bemutatni senkinek, itt óriási toronya, vagy oszlopa a szerb védelemnek. Gyuri, arról beszéltünk, ha már ezt a reggeli Kovács Péter beszélgetést idézem, ugye te is ott voltál akkor, hogy a szerbek egyénileg nagyon jó játékosokból állnak. Szita közben, Szita fölmegy, és ami nem megy, Zicserből megy, átlövésből. Szita átcsúszik a jobb átlövő helyére, és a jobbkezes lövés a bal alsó sarokban köt ki. Gyorsan Szitának elkönyvelem a találatot, és akkor mivel sikerül megállítanunk a szerbek gyors középkezdését. Szóval Gyuri, szerbek Bundesligában, Final Four-ban jó játékosok, nem jó játékosok?
0: Én ezzel nem értek egyet, hogy egyénileg jobb játékosok a szerbek a magyaroknál.
7: Azt úgy akartam mondani, hogy egyénileg talán nagyobb klubokban, közben Palasics véd egy Zicsert, és 7 méteres szerb, 7 méteres jön, de akkor rögtön már is cáfolj, kérlek.
0: Barakod. Szerintem nem. Mert bajnokok, ha bajnokok ligája csapatokat vizsgálunk, akkor jelentős magyar fölény van. Tehát egy Fazekas Gergő Vizlaplockban, Ilics Zorán Vizlaplockban, Szita Zoltán szintén a Vizlában, tehát most nem akarom elvenni az őt, hogy mindenki egyesével végigmenjen.
7: Ványa Ilics jön közben a heteshez, és majd utána mindjárt folytathatjuk. Ilics pedig bepattintja Ványa Ilics Palasics lábai között, és ezzel lesz 4-3, lenne, ha egyszer vezetnénk. Akkor lehet,
0: és
7: hogy csak ez az érzés...
0: Igen,
7: persze, igen. Ez az érzés lehet, hogy akkor nekem Miroszávjev, és itt a Füksze miatt maradt így bennem, hogy a Miroszávjev, Dodics, kettős, Pespán, Becket, tehát hogy azon a meccsen koncentrálódott oda sok mindenki, és akkor lehet, hogy ezért volt bennem ez az érzés egyébként, de akkor örülök neki, mert hogy a csapat egységet, vagy a csapatjátékot azt egyértelműen a mi irányunkba billentettem volna akkor is. Bájdi kap labdát beállóban Fazekastól. Bravo Bence! Nem kell hangsúlyozni, vagy ha hangsúlyozni kell, akkor most gyorsan tegyük meg, hogy mennyire fontos ez a mérkőzés, és nem csak a világbajnokság szempontjából. A világbajnokság már az olimpiai selejtező, vagy a direkt olimpiai kijutás szempontjából nagyon-nagyon fontos. Tehát a következő időszak dolgait alapvetően határozza meg, hogy mit sikerül ezen a páros mérkőzésen elérni, lesz-e magyar siker, vagy sem. Lemegy a labda a szerbeknél a jobb szélre, fú, de nagy gól volt ez. A 9. percben járunk, és vezet ismételten Szerbia. Gyönyörű támadás végén ment le a labda a szélre. Gyukics volt az?
0: Igen, Darko Gyukics.
7: Darko Gyukics, igen, jól láttam, hogy ő kapta a labdát Kojedinovicstól, és így Szerbia ismételten vezet. Ugye, Gyuri elmondta már, pont ebben az említett reggeli műsorban, Fazekas közben tovább teszi a labdát, Pergel jön a barátlövő helyére, és Pergel kis ilyen alakít magának egy Zicsert, hogy nem véletlenül rendezik Nisben ezt az összecsapást, hiszen a szerbek mennyi egyvereségük van, Gyuri?
0: 15 mérkőzést rendeztek Nisben eddig, a szerb válogatott 15-ből 12 mérkőzés megnyert, 2 döntetlen és egyetlen egy vereséget szenvedtek csak Nisben.
7: Na hát akkor ebbe a két döntetlen egy vereség sorba kellene beállnunk. Most is lehet, hogy jó úton vagyunk e felé, mert hogy átlövésből Ilics, a mi Ilicsünk, Zoki, Ilics Zorán a gólszerző, és 5-5 a mérkőzés állása, akkor amikor a 10. percben járunk. Ez eddig mindenki, a kezdés jó, ugye? Ezt lehet mondani, hogy a kezdés jól néz ki.
0: Fújják le. ezt tökéletesen elfogadnánk ezt az eredményt, de a viccet félretéve újra azt tudom mondani, amit az 5. percben mondtam, hogy ezt a mérkőzés elejé nagy rohamot egyelőre tökéletesen visszavertük. 10 perc elteltével 5-5 abszolút ott vagyunk az ellenfelünkön, és nem tapasztalható különbség motivációs szintben sem, hazai pályán nem tűnik sokkal-sokkal motiváltabbnak és érzelemdúsabbnak a szerb válogatott.
7: És ez mindenképpen számunkra nagyon-nagyon-nagyon, és még talán annál is jobb hír, ha jól gondolom.
0: Bizony, és nagyon jó hír, hogy nem sikerül, amiről a meccs felvezetőjében beszéltem Balogh Balázsnak, nem sikerül Dodicsnak megcsinálni az előnyöket, sem Síposon, sem Ligetvárin egyelőre. Sajnos most Ilicsen, igen, ott várató volt, jobb kettőben Ilicsnél fognak próbálkozni, sikeresen borzas betört, és 2 perces büntetést kap Ilics.
7: Na és akkor most jöhet viszont Palasics a magyar kapuban. az első 2 perces büntetés. Egyébként látva az ismétlés, van szerencsék látni a televíziós lassítást, úgyhogy ez alapján egyértelműen kijelenthetjük, ugye Gyuri, a hallgatók felé, hogy ez egy jogos 2 perc.
0: Abszolút jogos ítélet volt.
7: Nem is kérdés. Na gyerünk, Pala! Ilicssel szemben megtáncoltatja. Ványa Ilics nagyon-nagyon elküldte Palasicsot. Ahogy ezt szokták mondani, gyufáért az egyik oldalra, méghozzá a kapu bal oldalába, egy lövőcsellel, jobbkezes lövőcsel a kapu bal oldala felé küldi Palasicsot, ott tátong üresen a kapu jobb oldala. Szerbia 6-5-re vezet a mérkőzésen, kapus nélkül támadhat a magyar csapat. Vasárnap jön majd a visszavágója ennek a párharcnak, méghozzá Veszprémben feszül majd egymásnak a két csapat. Hát a hangulatban ott sem lesz hiány, ahogy az Ballai Attilától hallottuk, ugye 250 szerb szurkoló érkezik majd a Veszprém arénába, hát ott azért az 5000 magyar, vagy majd csak 5000 magyar biztosan elnyomja őket, Pergel! Átlövésből, bal átlövőből a kapu jobb oldalába, és sajnos gyors középkezdésből az üres kapura ejti a kapunkba a labdát, Darko Gyukics, neki ez a második gólja. 7-6-ra vezet Szerbia. Gyurikám, azt mondtad, hogy kevés gólos mérkőzésre számítasz. Ez 10 perc, 13 gól eddig.
0: Igen, nem, nincs nagy futás. Egyébként nincsen nagy frekvenciája a mérkőzésnek. Viszont Miloszavjev 2-3 bravúrján kívül nincs kapus teljesítmény sem.
7: Kár, ez maradjon is így, pont itt muszáj közben.
0: Hát a mi oldalunkon azért legyen.
7: A mi oldalunkon legyen, de az övén nem. Tehát amit zicserekből védett, az hál' Istennek átlövésből egyelőre semmit. Fazekas tovább teszi, Pergel a 9-es vonalon most már menne befelé. Hárman gyötrik szerb részről. Borzás volt az, aki borzolja a kedélyeket most. Borzas és Pergel szerintem majd csak egy korosztály, tehát ők is együtt nevelkedtek. Bejátszás Bánhidin, a gól! Ketten civálják Bánhidit, de így sem lehet megállítani. Bravo, Bence! És mi történik? Megáll a játék, Bánhidi reklamál valamit. Csema kap sárgalapot, azért, mert hogy Bánhidit cibálták, Csema szeretett volna még egy 2 perces kiállítást.
0: Igen, de időkérés, szerb időkérés van. Hát a padon mindenki felpattant, a magyar padon, aki élt és mozgott. Ilyenkor jár a progresszív büntetés, egy sárgalapos figyelmeztetés.
7: Hát mondjuk egyébként megint látjuk a lassítást, itt teljesen jogosan reklamálja amúgy Pest Bálbek számára azt, hogy lehetett volna egy 2 perc, amit reklamál. Igen. Bár egy picit, ha használjuk, hogy tud szerbül. Hát az ájde, ájde, üsze Szerbiász még én is.
0: Igen, értem, hogy gyerünk. Meglepődtem volna, az időkérés szerb nyelven zajlott volna, hát Raúl González által, de igen.
7: Igen, bárki ott megszólalt volna, azt megpróbáltuk volna kihasználni, de a szerbek bíztatták saját magukat. Az biztos, hogy én ezt megint a pozitív oldalra könyvelem el, hogy nekik bő 10 perc után időt kell kérni.
0: Abszolút, tehát nekik nem működik az, amit elterveztek. Én továbbra is fenntartom, amit most már harmadjára fogok mondani, és nem akarom magam ismételni, de az, hogy ahogyan kezdődött a mérkőzés. Ők biztos, hogy ezt eltervezték úgy, hogy nekiesnek a magyar válogatottnak, és a nyomást rájuk helyezik, ezt nem sikerült megvalósítsa.
7: És Palasics, Udos Borzás betörésből! 7 méterről elevezte egy lövést, a kapu jobb oldalát célozza, és tud ő is hibázni. Na, hogy tud hibázni! És van védés a mi kapunkban. Ugye erről beszéltünk. 7-7 kiegészült a magyar csapat, áll a játék, méghozzá törlés miatt áll a játék. Jó lenne átvenni a vezetést, nem vezettünk még eddig a mérkőzésen. Pergel csúszik most be középre az irányító helyére, Cupara pattan föl a szerb kispadon és bíztatja, hajtja az övéit. Ilics, Pergel, Fazekas. Na, csak megtréfálnak, mert most meg Ónodi János Kuti benne Ilics helyén egyébként. Ónodi János Kuti lerázza magáról a védőt, Pest Bálbek majdnem a felező vonalig tolta ki Ónodi János Kutit. 13. perc a mérkőzése. Ha nem túl nagy kérés, nem tiltakoznék ellene, ha vezetnénk. Például Imre Bence zicseréből! Köszönöm, Bence! Imre Bence! Először a mérkőzésen magyar előny. 7-8! A találkozó állása, lemegy a labda, és Imre Bence majdnem az irányító helyére jön be középre ennél az Itzernél. 13. perc, tehát Imre Bence góljával 8-7 nekünk, Pest Bálbek hiába fordul be, Sipos mellett csak egy szabad dobást harcol ki, keserédes mosolyjal veszi tudomásul Dragan Pest Bálbek. 13-02-nél áll az óra, Szerbia, Magyarország 7-8, egyelőre minden aszerint alakul, ahogyan szerettük volna látni, és ahogy talán a legjobban reméltük volna, vagy a leginkább reméltük, hogy talán ezt még remélni sem mertük. Úgyhogy nem szabad kis hitűnek lenni.
0: Remélni talán mertük.
7: Igen, de, hát, igen, de hogy azért próbálom ilyen óvatosan megfogalmazni, mert tényleg nagyon nagy kérdőjelek voltak az emberekben. Pesmábek kap labdát, és beállóból, Zicserből egyenli Dragan Pesmábeknek ez a második gólja a mérkőzésen. 8-8, a 14. percben járunk. Tényleg meglepően sok gól ahhoz képest, hogy csereberél mindkét csapat támadás védekezésben. Sipos most bennmarad egyébként. Nem jön a helyére Bánhidi, Fazekas pedig elindul, ez 7 méteres kell, hogy legyen, ez nem is nagyon volt kérdés, hogy lehetett. Kojadinovics az, aki lerántja Fazekas betörés után, és kiharcolunk tehát egy 7 méterest. Teljesen egyértelmű, hiába méltatlankodik, nem nagyon hangosan, nem nagyon látványosan Kojadinovics. Imre Bence pedig odaáll, és elpattintja Miroslavjev támasztólába mellett. Az Európa Liga 4-es döntőre, hamburgi 4-es döntőjére készülő kieli kiválóság. Hát egy csodálatos nemzetközi sikerrel búcsúzhat a német sztárcsapattól, hiszen szeptembertől már a Veszprém játékosa lesz. Most viszont megszerzi a második gólját. 15. perc, 9-8-ra a magyar együttes vezet. Vezetett eddig a pillanatig. Bődületesen nagy gól. Dodic, a veszprémi Dodic, Sipos fölött talpról a jobb alsóba lövi a labdát. 9-9. Most megcsináljuk a cserét. Jön Bánhidi beállóba. Fazekas Gergő most a balátlövő pergel az irányító helyén, de csak a figura erejéig. Ónodi János Kúti. Igen, egyébként megkövetem, hogy micsoda játék! Bánhidi Zicserét! Védi Miroslavjev megint a félmagas! Megint a félmagas, szóval el kell ismerni Marosán György mondatát amúgy, hogy nekünk is nagyszerű klubokban játszó játékosaink vannak. Na Gyuri, mire kaptunk ítéletet? Elmondod, mert hogy miénk a labda?
0: Ez egy rossz ítélet volt. Tehát Bányi Bencével szemben ítélték szabálytalannak a védőt.
7: Na, hát az égiek sajnos elrendezték Imre Bence hetesét Miroslavjev védte. Szóval Bányi Zicserét védte előbb, és megint a fél magas lövés. Hát ha te ezt elmondtad nekünk, akkor ott vajon ez elhangzott?
0: Hát én egészen biztos vagyok benne, hogy ezt a szakmai stáb is észrevette, hát 1000%. Egyszerűen a játékosok ezt nem tudták transferálni.
7: Pesmábek visszaveszi a vezetést. A szerb válogatott a 16. percben. Dragan Pesmábek, a veszprémiek játékosa, a harmadik találtát szerzi Fazekas Gergő Imre Bencéhez. Na gyerünk Bence, gyerünk, belemenést ítélnek a játékvezetők.
0: 16 perc elteltével szinte hiba nélkül vezetnek a törökök, elmondhatjuk.
7: Dodic leteszi a szélre, Dodic ott Ligetvári borítja föl, aztán húzza is föl, veszprémiek egymás között, itt most.
0: Legalábbis számunkra káros ítéletet nem hoztak hibából adódóan.
7: Igen, meg hát tulajdonképpen, igen, tehát ami ott a szerbek számára káros volt, ott az Miroslavjev ugye elrendezte azzal, hogy védte. Na, 7 méteres Fazekas Gergő kapott közben egy sárgalapos figyelmeztetést. Gyorsan elkönyvelem, miközben a szerbek jönnek előre, de Pergel nagyszerűen védekezik Kojadinovicsal szemben. Ezzel a meccsel párhuzamosan van egyébként egy ex-jugoszláv csata, egy balkáni, hát nem tudom, hogy mekkora háború az, miközben a szerbek 2-vel vezetnek először a meccsen a 17. percben. Montenegro-Szlovénia páros mérkőzés első felvonása. Darko Gyukic is a harmadik gólját szerzi. Ez abszolút nem néz ki jól, hogy 7-8-ról lesz 11-9, tehát ez egy 4-1-es széria most a szerbeknél.
0: Raúl González időkérése jól sikerült, jól hatott a csapatára.
7: És védekezést váltottak a szerbek. Pergel Bánhidihoz teszi. Így jönnek előre, ugrálnak kifelé a falból. Megnyitotta teljesen? Vagy mennyire nyitotta meg a falát Szerbia?
0: Hát egy ilyen hatos fal, de ahol nincs beálló, ott föllépőkkel. Tehát a 2-3-as között egyik oldalon beálló játékos van, akkor a túloldaliak föllépnek.
7: Eladjuk a labdát sajnos. Én azt hiszem, hogy érik a magyar időkérés is lassan. A 18. percben járunk. Hát 7-8-nál minden gyönyörű volt. 11-9-nél kevésbé tűnik szépnek, 12-9-nél meg istenül ész, hogy előre bármit is fessek a falra, de az már úgy annyira nem néz neki jól. úgyhogy most kellene egy jó védekezés. Kapust cseréltünk, Bartuc a magyar kapuban közben, mert Palasisnak túl sok védése nem nagyon volt. Dodic átcsinálja a cselt, Onodi János Kuti mellett és Palasics, Bartuc feje fölött a hálóba bombázza a labdát, Dodicnak a második gólja, 12-9, kellene időt kérni?
0: Hát időt is kéne kérni, az egyetemi időt kéne kérni, mert kellett volna, de a jobb kettő védő pozíciót kéne rendbe rakni, mert egyértelmű, hogy oda cseleznek.
7: Tehát
0: az ellenfél bal átlövő magasságában, akár a helycserét követően az irányító, de oda mennek az 1-1-2-2-k is rendszerint ott fejeznek be. A támadások 60-70%-át ott sikerült sajnos befejezni.
7: Ott tartottunk ugye, hogy 8 hétre Imre Bence góljával a 13. percben még mi vezettünk, onnan csinálnak a bármilyen csúnya magyarság, de csinálnak a szerbek most egy 5-1-es rohanást, és ugye a 18. percben magyar időkérés jön. Na gyorsan, ha már említettem a velünk párhuzamosan futó csatát, akkor jöjjön egy rész eredmény, vagy egy helyzetjelentés Podgoricáról, a Moracsából, hogy ott mi a helyzet. Egészen pontosan a szlovének 20 perc játék után 11-7-re vezetnek Montenegro ellen, 11-8 ott a mérkőzés állása. Szoros a küzdelem, ugyanúgy, mint ahogy nálunk 3 gól a különbség. Minket kevésbé érdekel, hogy ott mennyi lesz a különbség, itt viszont jó lenne, hogyha csökkenne a differencia. 19. perc, Szita visszajött, Fazekas Gergő, ő egyelőre nem kapott pihenőt, Ilics is visszajött, tehát a kezdő belső hármasunk most a pályán, Ilics, Fazekas betörésből tovább teszi Imre Bencéhez, nem lehet lehúzni a labdát a szélre, jól védekeznek a szerbek, és kezd megjönni az a fajta fanatizmus, ugye? Amit nem szívesen látunk, de sajnos be kell róla számolni. 18,5 perc után Szita a balátlövő helyéről átmegy, nem meri előni, Ilics viszont igen, átlövésből egyelőre egyértelműen tudjuk őket mattolni.
0: Bizony, a szerb válogatott most már egy jó pár perce abban az érzelemvilágban kézilabdázik, ami hát nekik jó, nekünk kevésbé, hiszen extázisban voltak. Az ilyen átlövésekkel lehet ezt lehűteni, ezeket az emóciókat.
7: 12-10 tehát a mérkőzés állása, egy relatíve hosszú magyar gólcsendet sikerül most megtörni egy újabb átlövés góllal, és amennyire jól védi Miloszávjev az ígyszereket, egyelőre az átlövésekkel szemben annyira tehetetlen, maradjon is ez így a folytatást nézve.
0: Elő a szélről a világ egyik legjobban védő kapusa meg zicserekből, a gyenge pontja az talán a 9 méterről távoli zónából történő kapura lövések.
7: Nem változtatnak, tehát a Dodic, Borzás, Kojadinovic belső hármassal próbálkozik Szerbia, Dodic irányít, Kojadinovic a jobb átlövő, Borzás pedig a bal átlövő, Dodic most az irányító helyéről középről vinné befelé a labdát, Hóka is bejött és besegített ott középen védekezésben. Azt kérdezi Ligetvári, mert hogy fönn a játékvezető keze, hogy passzív, mennyi passza van még a szerbeknek, egészen pontosan 4, a 4-ből maradt 3 passza a szerb válogatottnak. Egy jó védekezés most nagyon sokat jelentene, ez egészen pontosan azt jelenteni, hogy lehetne jönni a mínusz egyért. Dodic megpróbálja Sipos mellett megcsinálni a cselt, aztán dől be a hatoson belülre, Uros Borzás segíti föl, nincs 7 méteres, 19 perc, 40 másodperc telik el a mérkőzésből. A labda a szerbeknél. Márszenics végezte el a szabaddobást, Bartuc! Dodic átlövését kitolja a jobb felsőből. Bartuc ilyen szerbekhez hasonló fizibiskával. Vagy
0: gyönyörű ilyen kapcsolat volt a Ligetvári Bartuc kapcsolat. Ligetvári sáncolta az egyenes oldalt, és Lackó pedig ugrott a visszába. Nagyon szép volt. Dodic elkezdett fáradni, és most fog jönni a szerbeknek az a probléma, hogy nincsen Kukic, az ő cseréje jelentősen gyengébb.
7: Viszont sajnos van Kojadinovic, aki megcsinálja a cselt, leviszi Bóka mellett zicserbe a labdát, Bóka szabálytalankodik Kojadinovicsal szemben, ez pedig azt jelenti, hogy szerb 7 méteres jön, hiába védte Bartuc az ígyszert, és így nem tudunk a mínusz egyért, vagy lehet, hogy tudunk majd a mínusz egyért, de nem direktben.
0: És mérgelődik Bókára, hogy miért nyúlt már ott hozzá, hiszen bizony a kicsavarodott pozícióból tudott volna csak lőni Kojadinovics, így pedig 7 méterről jóval nagyobb ígyszer ez Ilicsnek.
7: Gyukics. 3-ból 3 lövés, vagy 3-ból 3 a neve mellett, bocsánat, igen. Banya Ilics, eddig egészen eddig a pillanatig, hát a kell többször is le Gyukics azon, ezen nem bújjon! Ott is van! Nagyon jó, mégiscsak lehet jönni a mínusz egyért. Ez mindenképpen egy fontos dolog. Krakowski érkezik a szélre, Bóka helyére. Krakowski, Szita, Fazekas, Ilics és Imre, valamint Bánhidi. Így támad most a magyar együttes. Szita, Ilics, bejátszás Bánhidinak, az 7 méteres, és adjunk rá esetleg egy pici sárgalapot Márszenicsnek.
0: Hát 22. percben már nem lesz szerintem sárga.
7: Akkor adjunk rá egy 2 percet.
0: Adjunk az
7: egy
0: pirosat.
7: Kéket. Küldjük haza. Rögtön jöhet ide Veszprémbe.
0: Szerintem legyünk elégedett.

0: szege. Dodicsnak a fáradtságát említettem az előbb, nagyon nehezen jönnek tőle a labdák. Jól tördeljük a keresztjátékokat, amiket Dodics indít el, nagyon jól törte meg Ligetvári Sipos is az előző támadásban egészen odáig, hogy passzívig is jutott a szerb válogatott támadása.
1: Volt, Miros Kos érkezik balátlövőbe Borzás helyére, őt már lekapták, és dadogott a kezében a labda. Na gyerekek, vissza lehet akkor jönni mínusz egyre. És ez most egy fontos támadás. Jön Bánhidi beállóba. Fazekas. Ilics. A mi Ilicsünk természetesen. Szita. Most indul majd a figura. Esmálbek is, Kos is. Föllép. Szita meg elindul. Ilics középen. Fazekas. Le a szélre. Krakowski! Oda! Ahova a kapusok a legkevésbé szeretik kapni. Krakowski Bence. Nem nagyon van a haja, teljesen leszette Miroslavjev itt a meccset megelőzően, miközben Milos Kos átlövésből válaszol, és oda közvetlenül a kopasz fejbúbja fölé lőtte a labdát Krakowski. Milos Kos gyorsan válaszolt, úgyhogy másodpercekig volt a mínusz egy, amit élvezhettünk. 13-11 a szerbeknek. Szita. Most lassult le egyébként a góltermelés, most éri magát utóla két csapat. Szita átlövés, Ilics átlövését blokkolja középen Pesmábek. Elvégezte a magyar csapat a szabaddobást. Imre Bence is befutott. Ilics ezúttal védi az átlövését. Miroslavjev.
0: Hát ez újra egy egyenes lövés volt, tehát itt a sánccal ez egyértelmű volt, hogy az jól fog dolgozni Miroslavjev, csemege volt számára sajnos.
1: 25. perc kezdődik a mérkőzésen, Ilics védekezésben nagyon jó, megállítja a szerbek balátlövőjét, Milos Kos kerül a földre, és akkor jöhetnek a szerbek szabad dobással. Picivel több mint 5,5 perc az első félidőből hátralévő idő, Szerbia 13-11-re vezet Magyarország ellen, sikerült megállítani ott a szerb rohanást, mondom én, de aztán most Milos Kos átcsúszik a jobb átlövő helyére, és szerez egy újabb találatot. 14-11, átmeneti volt csak a javulásunk, sajnos azt kell mondjam, hiszen 12-9 után újra visszaáll a három gólos különbség. Kezdjünk izgulni?
0: Hát nem, abban a mederben megy a mérkőzés, ami nem rossz nekünk, de mindenképpen a döntetlenhez kéne közelíteni. Van hátra 5 perc, hogyha ebből sikerül 1-2 góllal megnyerni, akkor nincs itt gond. Erre számítottunk nagyjából.
1: Kereken 5 perc van hátra az első félidőből. Szita előtt adódik kis hiány helyzet, de aztán végül is megelégszik azzal, hogy kiharcol egy szabad dobást. És megint egy eladott labda magyar részről. Pesmábek jön zicserben, Pesmábek gólja után 15-11 a mérkőzés állása. Pesmábek nagyon nagyot játszik sajnos, ez a negyedik gólja.
0: És a Veszprémben is hetek óta már szerintem a Veszprém egyik legjobbja. Tehát amikor három legjobbat kell mondani a Veszprém érkezésekre, mindig benne van Pesmábek. Fantasztikus idénye van az én véleményem.
1: Krakowski fut be a szélről. Fazekas nem tudja megjátszani Bánhidit. Nagyon-nagyon Bánhidit keressük. Szita a bal átlövő helyéről elindul. Ő is nézi bent, hogy lehet-e játszani Bánhidi felé. Bánhidi kap labdát, és Bánhidi zicserét megint Miroslavjev védi.
0: Ez, hogy megtörténik az a játék, amiről beszéltünk, hogy kulcs szereplő Bánhidi Bence, őt keresik labdával, az ő kettő-kettőiből megtalálják, de sajnos nem jönnek be az ittszerei, tehát nem Miroslavjevvel szemben sajnos párharcokat veszít.
1: Hát az igazán nagy probléma az, hogy amióta 8 hétre vezettünk, azóta kaptunk 8 darab találatot, és mindösszesen 3-at lőtt a magyar válogatott. A kapott gólok száma sem az igazi, tehát a lőtt gólok az egyértelműen nagyon-nagyon komoly probléma. 26,5 perc alatt a 11 lőtt gól az nagyon-nagyon kevés.
0: És védekezett kapus teljesítményben is elmaradunk a szerbektől, illetve továbbra is most jobb kettő védőném cselezett megint a szerb játékos, és hát köszönjük szépen, hogy nem lett 7 méteres, de ez látszik, hogy nincs megoldva sajnos a jobb kettő védőterület, és azzal történő kapcsolatok. Ezt a második fél időre újra kell szervezze Csaba Rodriguez. Valamennyivel könnyebb lesz, hiszen a csere oldalhoz közelebbi oldal lesz a jobb oldal.
1: 27. perc, Kos tovább tudja tenni a labdát, Kojadinovic, Ligetvári majdnem kiüti a kezéből, szabályosan, ahogy vezeti a labdát, rá tudott egyet ütni, de aztán a kezére is Kojadinovicnak, tovább teszi Kos.

0: mutatja, nagyon nagy csel volt, Bartucról beesik a labda, 7 méteres. Kos egy lövőcsellel elküldte a védőket elég rendesen. Bartuc is egyébként leült, aztán védett, úgy tűnt elsőre, behullik, utána mégiscsak a labda, de a szerbek kiharcolnak egy hetest. Hát az előbb ugye kimaradt egy szerb hetes, úgyhogy most rögtön jön is a váltás, és most valóban Gyukics érkezik, ha már az előbb a Frajdi elszólás erre vonatkozott, és sajnos Gyukics nem hibázza el. A negyedik gólját szerzi. Kereken 3 perc van hátra az első félidőből, 16-11 a mérkőzés állása. Nem fest jól az első félidő második fele, semmiképpen nem fest jól. Azért az gyorsan tegyük hozzá, hogy ez egy 4 félidős párharc, úgyhogy itt azért 30 perchez közeledve egyáltalán nem kell még semmiről sem lemondanunk. Például most Fazekas menne be és harcol ki egy szabad dobást, de hogy nem néz ki jól a történet,
1: egyetértek veled teljesen. Megállt a támadójátékunk elképzelés nélküli, és nem tudott megújulni a válogatott az időkérés után. Ha összehasonlítjuk a két szövetség kapitány időkérés, egy sokkal nagyobb hatása volt Raúl González a csapatára. Onnan indultak meg, Csaba Rodriguez pedig nem tudott a magyar válogatottra hatással lenni.
0: 2 perc, 10 másodperc az első félidő végéig. Hát egy pici részcélt tűzünk ki magunk elé, például lőjünk gólt, Bánhidi Zicserét megint csak védi Miroszávjev, akkor most a részcél az az, hogy meg kéne állítani Pest-Málveket, nem sikerül megállítani Pest-Málveket.
1: Ballai Attilát megkérdeztem adás előtt, hogy hát adásban, a mérkőzés előtt, hogy mindenki egészséges-e, azt mondta, hogy igen, ebben az esetben Rosta Miklóst nem értem, miért nem érkezik a pályára, hiszen Bánhidi Bence hibát hibára halmoz, és ott van egy másik Európa klasszis játékos.
0: És jön a második magyar időkérés, azért ez is nagyon ritka, hogy az első félidőben 17-11-nél az első félidő hajrájában kérünk időt. Miért kérünk időt?
1: Szerintem 7-6 elleni támadást fog vezetni, és most fog érkezni Rosta Miklós.
0: A beállóról beszél, igen, hogy
1: középen nagyon betömörülünk, tehát nincs szélességi játékunk azokból a keresztekből, amik korábban eredményesek voltak, és tudtunk egyes-kettes védőterület között is betörést alkalmazni, illetve abból, ha egyes védő belép, szélességi befejezést, szélső befejezést. Most ez abszolút nem működik, középen próbáljuk Bájdi Bencét, akit meg is találjuk, csak kimarad az Zicse, ez 3 alkalom, és azért sokkal több támadásunk halt el, mint az a 3 Bájdi Zicse.
0: Bizony, a második magyar időkérés kell, hogy jöjjön azért, hogy visszaút legyen, mert hogy a különbség kezd olyan méretet ölteni, amelyet követően mindenről beszélhetünk, csak arról nem, hogy olyan nyugodtan szemlélhetnénk az eseményeket. Pest-Málbek negyedik góljával 17-11-re vezet Szerbia. Na most már tüntet az egész csarnok, és nincs 7-6 elleni játék. Pergel középen, Fazekas megint csak ott középen próbálunk erőlködni. Ilics átlövése, a blokkon megpattan. Visszakapjuk a labdát a mezőny, török játékvezető visszaadja. Köszönjük szépen!
1: Hát Kovács Péterrel egyet értek most így utólag, amikor azt mondta, hogy nyugodtak legyünk, mert nem lesz jó játékvezetőkről van szó, le a kalappal előttük, hogy ebben a hangulatban hogyan ítélkeznek.
0: Ilics kap egy óriásit, a földre kerül Marcenic mellett, viszont csak szabad dobást kap a magyar csapat. 1 perc maradt hátra az első fél időből.
1: A problémám az, hogy itt az időkérés után én nem láttam újra, hogy mit akart játszani a magyar válogatott. Tehát, hogy miről lehetett szó, mert lehet, hogy kimarad a helyzet, technikaiban lesz belőle, de hogy mi az, amit szerettek volna, ugyanaz az elképzelés nélküli támadójáték volt, mint a korábbi percekben.
0: Igen, hát az első félidő végén lévő részcél nem lehet más, mint hogy gólt szerezni és nem kapni, és akkor az azt jelentheti, hogy mínusz 5-re sikerülne visszajönni. Nem győzem elégszer hangsúlyozni, hogy a 13. percben Imre Bence góljával még a magyar válogatott vezetett 8-7-re. Azóta 17-11 az állás, Fazekas betörése után most 29-09-nél áll az óra. Mi lett az ítélet, Gyuri?
1: 7 méteressel jöhet a magyar válogatott, 2 perc nem lesz, szerintem csatolt ítélet nincsen.
0: Pest-Málbek mellett tört be, Fazekas védte az Zicserét Miloszávjev, és akkor Imre Bence megint csak odaáll. Bencének van már értékesített hetese, meg 2 kihagyott hetese is, ezt most bepattintja Miloszávjev lábai között.
2: Hú, a harmadik Imre Bence gól.
1: És 12 akkor... perc alatt egy gólt lőttünk, csak ez a probléma a 18. perc óta.
2: Igen. Na és akkor most kell egy jó védekezés. Van fél perc hátra az első félidőből. 17-12-re vezet Szerbia, ezt jó lenne most kivérekezni. A második félidőt a magyar csapat kezdi majd. Kos középen áthúzza a védőjén a labdát, Kojadinovics leteszi a szélre, Bartuc szeme közé megy a labda, 18-12, Gyukics az ötödik gólját szerzi ezzel a mezőny legeredményesebbje, és a gyors középkezdésből eladjuk a labdát, ez pedig azt jelenti, hogy...
1: Időkérés, szerb időkérés, micsoda edzői húzás, ugye elment a labda, 6 másodperc maradt, és az edző fontos szövetségi kapitány fontosnak tartja azt, hogy góllal fejezze be a szerb válogatott az első fél időt, és kikérte a második idejét.
2: Fúha! A nagy levegővétel az annak szól, hogy a helyzet nem túl rózsás.
1: Egyet értek veled, mert a 14-11-nél azt mondtam, hogy nagyjából erre készültünk, hogy 2-3 góla mennek a szerbek, de most messze nem erről beszélhetünk, hiszen szétesett a magyar válogatott. Próbálok már szép szavokat keresni, de sajnos erre nem lehet az, hogy az utolsó 12 percben, az első fél időben 2 gólt tudunk lőni, és ebből, ha jól emlékszem, egyik sem akciógól volt mind a 2 hétméteres, de az utolsó az biztos, mindjárt megnézem a jegyzeteimet. Nem, a Krakowski Bence szélről volt eredményes, tehát megállt a támadójátékunk, 2 időkérés sem tudott erre hatással lenni, és kapuból pedig nem érkezik kapustestmény. Ez a két tényező megpecsételt a sorsunkat itt a félidő derekára. Bízunk benne, hogy a következő játék megszakítás, amit ugye félidőnek hívunk, az valamennyire használni fog.
2: Bízunk először abban, hogy a szerbek nem szereznek újabb gólt. Dodics, megpattan a lövés, Bartuc, hú, honnan nyúlt vissza Bartuc? Hát ez most az apró örömöt abból örüljük neki, hogy ellőttek a szerbek egy időkérést úgy, hogy föltettek arra mindent, hogy 7-tel vezessenek a szünetbe. A helyzet így se sokkal jobb, mert 6-tal vezetnek 30 perc játék után. Szerbia-Magyarország 18-12. Úgy kezdődött a mérkőzés, hogy a szerbek vezettek 5-5-nél, egyenlítettünk 8-7-nél. Mi vezettünk, onnan viszont folyamatosan fordított Szerbia, előbb fordított, aztán növekszik az olló. Hát közte 6, innen jön majd a második félidő, de előtte a szó a stúdiói.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Nem végleg került ki a labdarúgó válogatott keretéből Dibusz Dénes. Lezárult a kormányváltás technikai folyamata. Fokozatosan beborul az ég. Jó estét kívánok! Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
4: A júniusi barátságos mérkőzések lehetőséget adnak a fiatalok kipróbálására. Ezért maradt ki a magyar labdarúgó válogatott keretéből Dibusz Dénes, aki a jövőben ismét meghívót kaphat, mondta Marco Rossi. A szövetségi kapitány 2 nappal a kerethirdetés előtt tájékoztatta Dibuszt a döntésről. A magyar nemzeti csapat június 5-én a finneket fogadja a Puskás arénában, 4 nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára. Böde Dániel megállapodott a folytatásról, így a következő idényben is a Paks NB1-es labdarúgó együttesét erősíti. A tolnaiak csapatkapitánya 21. élvonalbeli szezonjára készül. A Szekszárd NB1-es női kosárlabda csapatában folytatja pályafutását Rátkai Eszter, aki a hónap elején bajnoki címet nyert a Péccsel. A 19 éves válogatott irányító, akit egy hónapja kiválasztotta az észak-amerikai bajnokságban szereplő Phoenix Mercury, 2 idényre írt alá a tolnai klubbal. A magyarok közül 2 férfi és 3 női játékos terepelhet biztosan párosban a teniszezők idei második Grand Slam tornáján, a Roland Garros főtábláján. A nőknél Udvardi Panna, Bondár Anna, Stollár Fanni, a férfiaknál pedig Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is nevezett, párosban is. Davide Ballerini nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 6. szakaszának bukással tarkított sprint befutóját. A Sport TV közvetíti 2027 őszétől a labdarúgó Európa és Konferencia Liga legrangosabb mérkőzéseit a két sorozat csütörtöki játéknapjain. A csatornát üzemeltető cég tájékoztatása szerint a megállapodás értelmében a Sport TV választhat majd elsőként a második és harmadik számú európai kupasorozat találkozói közül.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. Ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő elmondta, a leköszönő kormány összes minisztere jelen volt, Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök nem vett részt az átadás-átvételen. Megerősítette, most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügyi és a Bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010-2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. A kormányfő által jegyzett 12 kormányhatározat ma délután jelent meg a Magyar Közlönyben. Nőtt, de még mindig az uniós átlag alatt van a nők aránya a magyar parlamentben. Erről írt közösségi oldalán az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes szerint az új kormány már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát nézve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, most pedig a 90. körül van. Az új országgyűlésben a nők aránya több mint 27%-ra emelkedett. Kisiklott a Békés Intercity a Békéscsabai vasútvonalon. A baleset Gyomaendrőd és Csárdaszállás között történt, közölte a MÁV Inform. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, egy mozdonyból és 5 kocsiból álló szerelvény 4 kocsija siklott ki a néhány éve felújított pályán. Vétézi Dávid hozzátette, egy utas könnyebb, egy pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A vasúti kocsik megdőltek ugyan, de nem borultak az oldalukra. A vonatok a főváros felől csak Mezőtúrig, Lökösháza Békéscsaba felől csak Csárdaszállásig közlekednek. Mezőtúr és Csárdaszállás között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
3: Közlekedés.
4: Műszaki hibás jármű nehezíti a haladást az M0-as déli szektorán az M5-ös felé vezető oldalon, Diósd térségében. A 8-as kilométernél a belső sávot lezárták, 2-3 kilométeres torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Holnap felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Éjszaka 3 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 18 és 25 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
6: 18 óra 47 perc van, a mikrofonnál Balogh Balázs, tart még természetesen a szünet a kézilabda világbajnoki selejtező mérkőzésen, és már adás előtt is kapcsoltuk Ballai Attilát, aki ott van a helyszínen. Hát Attila, nem erre számítottunk, ez az első félidő, ez elég rosszul sikerült.
7: Igen, nagy a baj, de talán nem végzetes, 18-12, és ha két részre bontom, akkor volt egy 9-9-es szakasz, majd egy 9-3-ra elveszített, és ott fordult meg a szél, 9-9-nél 7-est hibáztunk, eljöttek a kontrából, gólt lőttek, és akkor nem tudom, ez mennyire volt érezhető televízión vagy rádión át, a hangos bemondó fel kiáltott, hogy álljatok fel, felállt 4000 ember, elkezdett örjöngeni, megérezték a vérszagot, addig a támadásainkat néma csendbe követték, onnantól kezdve fügyszóval és hújogással, és lebénultunk. Pedig addig nem mutatott nagy átütőerőt támadásba ez a szerb csapat, védekezésben is átlövésből beállóból átmentünk rajtuk. Miroslavjev első három védése, középmagas labda volt, mint ajándékba adtuk volna neki. De 9-9 után egy új meccs kezdődött, és nagyon jó, hogy most itt a szünet, mert most még talán meg lehet állni a lejtőn, és vissza is lehet fordulni. Nagyon bízom benne, 10 éve, amikor Krajevóba játszottunk a szerbekkel, fél időben 5-tel vezettünk, és olyan nagy volt a különbség a javukra, a játékképe alapján, és azt mondjuk, hogy itt nem lehet baj. És végül alig nyertünk egyel. Most is ez a feladatunk, csak ellentétes előjellel, nem megnyerni a meccset, hanem visszajönni normális követési távolságba.
6: Ugye említetted, hogy jó lesz ez a szünet, de hát volt két időkérésünk, és finoman szólva nem sikerült túl jól.
7: Nem sikerült túl jól, mert 9-9-nél, mint hogyha nálunk villanyoltás történt volna, ők pedig, ahogy mondom, más szférába került. Előjött az a délszláv szenvedély, meg az erő a játékukból, ami egyébként korábban nem volt tapasztalható, talán részben a magyar csapat iránti tisztelet miatt, mert azért ne felejtsük, hogy elég sokan Magyarországon játszanak. Más kérdés, hogy az ember szíve kicsit fáj, mikor látja, hogy Dodic ilyen jó, ugye a West Ham játékosa, hát még Uros Dormán, aki ugye nálunk a mi akadémiai rendszerünkben nevelkedett, aztán egyszer csak úgy döntött, hogy szerb válogatott lesz, de hát ezzel nincs mit tenni. Nekünk is megvan az állományunk. Remélem, hogy az időkérés az 1 perc, a szünet az 15, ez elég idő lesz hozzá, hogy észre férjünk.
6: Köszönöm szépen Balai Attilának, akit majd várunk ide a mérkőzés végére, és itt van velünk a sokszoros válogatott Iváncsik Gergő. Hát Gergő, voltál te már ilyen helyzetben, amikor nehéz volt a szünetbe bemenni, mert hátrányban volt a magyar csapat. Hogy láttad ezt a mérkőzést, az első 6 percet, meg aztán a folytatást?
8: Sziasztok, jó estét! Érdekes. Nyilván számított a csapat arra, hogy ez nem lesz könnyű mérkőzés, nyilván van a csapatnak képe erről a szerb válogatottról, tehát valószínű, hogy elég sok mérkőzést meg tudtak nézni. Hát igen, tehát a 15. percig, ha jól emlékszem, akkor egy fej-fej mellett ment a két csapat. Nem is nagyon volt köztük különbség, aztán utána ott volt egy picike törés itt a magyar válogatottnak a játékában, és aztán a szerbek elmentek. Tehát arra kell nagyon-nagyon figyelni, hogy egyrészt mindenféleképpen ebből a hátrányból faragni kell, tehát van még egy 30 perc. Nem szabad hagyni őket belelkesedni, mert azért aki ismeri a szerb mentalitást, kultúrát, az tudja nagyon jól, hogyha ők vérszemet kapnak, akkor majdnem szinte megállíthatatlanok lesznek, úgyhogy mindenféleképpen úgy kell kijönni a második fél időbe, hogy első karikában nyugodtan, higgadtan, sokkal keményebb védekezéssel a kapus teljesítménynek is egy kicsit fel kéne javulni, és ebből a hátrányból mindenféleképpen faragni kellene.
6: Igen, ez a 18 kapott gól, ez így kimondva is nagyon soknak tűnik egy fél idő alatt.
8: Mindenféleképpen így van, tehát a kapusposzton mindenféleképpen adósok vagyunk, én úgy gondolom, tehát ott mindenféleképpen kellenének az extra teljesítmények, a bravúrok, és aztán védekezésben kellene nekünk is feljavulnunk, tehát mindenféleképpen fel kell keményednünk. Ugye látjuk azt, hogy a szerbek eléggé rendesen összetördelik a játékunkat, úgyhogy mindenféleképpen abból egy kicsikét nekünk is át kéne venni.
6: Szélső szemmel hogy látod a játékunkat? Hát oda azért ritkán jut ki a labda.
8: Igen, nyilván minden mérkőzés más. Ahogy nézem a mérkőzést, azért itt is a játéknak a nagy része ugye az befele történik. Eddig nagyon szépen megjátszották a belső pozícióban lévő játékosok ugye a beállót, tehát szépen megtalálták. Ettől függetlenül azért egyszer-egyszer, bár kevésszer, de egyszer-egyszer azért ment ugye ki szélre is labda. Talán mehetne többször is, én úgy gondolom, hogy azért vannak ott nagyon-nagyon jó szélsőink, tehát ki lehetne használni a széles pozíciókat. Első karikában talán az akkor tudna sikerülni, hogyha ott az egy-egyeket is többször meg tudnánk nyerni.
6: Persze azért a szerbek kapusát mi is fölhoztuk, mert volt jó néhány olyan előkészítetlen lövésünk, ezt már Balai Attila is említette egyébként, amit hát nem volt nehéz megfognia.
8: Így van. Ott az elején ugye, amit mondtam a 15. percig, hogy fej-fej mellett ment a két csapat, nem találta a szerb kapus sem a fonalat, hála Istennek, aztán utána azt hiszem, hogy talán az egyik ilyen 7 méteresnél jött, kezdette úgy magára találni, aztán ugye az ígyszereket fogott, aztán megint 7 méteres, tehát erre is nagyon oda kell figyelni, hogy ne hozzuk fel a kapust.
6: Voltál ilyen helyzetben a szerbek ellen válogatott meccsen?
8: Nagyon megmondom, hogy nem emlékszem rá. Biztos, hogy voltunk hasonló szituációban, azt nem mondom, hogy a szerbek ellen, de hasonló szituációban szerintem voltunk már.
6: Mit vársz a második fél időtől? És itt a török játékvezetőket most éppen láttam a képen, még hozzuk szóba, hogy kicsit tartottunk tőlük, de én úgy hallottam, Marosán Györgyek is azt mondták, hogy eddig velük nem volt gond.
8: Abszolút nem a bírókon múlik, nyilván most lehetne itt, ki lehetne venni egy-két olyan momentumot, ami lehetne inkább úgy mondom vitatkozni, de nem hiszem, hogy azok nagyon olyan befolyásoló tényezők lehettek, inkább majd talán a végjátékban, hogyha a magyar válogatott sikeresen lefarag ebből a hátrányból, amit mondtam, tehát hogy ha a kapus poszton, illetve a védekezésbe fel tudunk javulni, akkor én úgy gondolom, hogy vissza tudunk jönni mérkőzésbe, erre képes a magyar válogatott, és akkor nagyon bízom benne, hogy abszolút nem lesz olyan, hogy esetleg a végén bírózunk, mert mondom, eddig sem volt ez jellemző erre az első fél időre.
6: Mi az a különbség, amire azt mondod, hogy ha nem is tudunk nyerni, vagy döntetlent játszani, akkor még lehet esélyünk a visszavágón?
8: Én úgy gondolom, hogyha egy jobb képét mutatja a válogatott a második fél időben, akkor visszajöhetnek akár erre az X körüli eredményre, illetve egy-két mínuszos gólra. Én úgy gondolom, hogy ha meg tudnák csinálni, ha azt tudnák tartani, akkor én úgy gondolom, hogy itthon mindenféleképpen a hazai környezetben meg fogja tudni nyerni a mérkőzést, de ehhez tényleg egy teljesen más arcát kell mutatni most a válogatottnak a második fél időben.
6: Köszönjük szépen, Hiváncsi Gergőt hallottuk, tehát a sokszoros válogatott játékost, akinek nagy tapasztalata van az ilyen csatákban, és ugye Ballai Attila is elmondta a helyszínről, hogy hogyan élte meg ott ezt az első félidőt, hát most megélhetik a második félidőt kollégáink, Németh Kornél és Marosán György következik.
2: Köszönjük szépen a szót, Balázs, a magyar csapat kezdi majd a második félidőt, Gyuri, itt a lehetőség, ugye itt... Bekapcsolódva többen is elmondták az adás folyamában, bekapcsolódva többen is elmondták a véleményüket, viszont mi, illetve te még nem tudtad összegezni az első fél időt, van rá fél percet, mielőtt kezdődne a második.
1: Van, szinte szóról-szóra Iváncsi Gergőt fogom ismételni, teljes mértékben egyetértek vele, szélességeket nem találjuk, ahogyan ezt ugye az első fél idő végén is jeleztem, nem sikerül azokat a kettes védőterületeket megfelelően megtámadjuk, amire szükség lenne ahhoz, hogy Imre Bence kvalitásait kihasználjuk, vagy akár túloldalon Krakowskit, Bókát, és leginkább az, hogy a védekezését széthúzzuk a szerbeknek, ehhez Fazekasnak volt egy-két térnyerése, de ez nagyon kevés középen a hármas védőkön, amiből ezeket ki lehetne alakítani, illetve Miroszávjevvel szembeni párharcok, illetve inkább, hogyha abban vizsgálom a kapus teljesítményt, hogy egymáshoz viszonyított performance, jóval a Miroszávjev mögött vagyunk, Palasics, Bartuc közösen, mert ugye történt kapuscsere is, ugye 8-3, ez egy jelentős lemaradás a kapuból is, és meg kéne próbálni több megállító fautot alkalmazni védekezésben is, távoli lövések zónájába terelni a szerbeket.
2: Fazekas Gergő, szita, átlövésből. Az átlövéseink nagyobb részben jól működtek, szerencsére most rögtön egy bal átlövőből eleresztett szita góllal kezdődik a második félidő. Bartuc maradt a magyar kapuban, középen a Sipos ligetvári kettős, és akkor meglátjuk majd, hogy szitának hogy megy ott a védőmunka, illetve Ilic Zoránnak a két kettes védő, ugye Ilic irányába jöttek nagyon sokszor teret nyerni, vagy előnyt szerezni a szerbek. Uros Borzással kell, hogy most szembenézzen. Szerintem ők tényleg egyértelműen együtt nevelkedtek annak idején, teljesen ugyanaz a korosztály, de majd ezt egy időkérésnél megnézem pontosan. Dodics teszi tovább a labdát, Borzás, Dodics középen, jól védekezik most a magyar csapat, lassan passzív a szerbek játéka, Pesmálbek ez a bejátszás, Pesmálbek pedig ugyanott folytatja az első fél időben, abba hagyta. Ez a hatodik gólja Pesmálbeknek, ezzel a mezőny legeredményesebb játékosa. 19-13 Fazekas betörésből kiharcol egy szabad dobást. Márcel is tökéletesen védekezett, és megint csak ugyanott vagyunk, hogy lépés kényszerben a magyar együttes. Csema Rodriguez kicsit egykedvűen szemléli az eseményeket, ahhoz még nagyon korán van, hogy egykedvűvé váljon bárki is, hiszen ennek a meccsnek sincs még vége, meg lesz ugye egy visszavágó, és azért jó lenne a különbséget olyanra csökkenteni, hogy a visszavágón realitás legyen arról beszélni, hogy összejön ez a világbajnoki részvétel. Ilic, egy újabb átlövés gól középről, Ilic Zoran, ez ugyanott folytatjuk, vagy ugyanúgy kezdődik a második félidő, ahogy az elsőt kezdők. Bartuc véd egyet, és a szerbek kapnak egy szabad dobást, szóval az átlövések jól mennek, ezek jól mentek a második fél, az első félidő első felében is.
1: Így van, Miroszávjevnek a nagy erősségei, ugye az ittszer és a szélső játékosok kapura lövése, a távoli zónából némi deficittel bír a világelithez képest, ezt most jól használjuk ki egyelőre. Ugye bízunk benne, hogy ezt tartósan ki tudjuk használni, nem pedig csak ugye a fél idő felé.
2: Raúl González pedig valamit nagyon-nagyon magyarázott ott a segítőinek. Az első félidő végén volt, hogy 7-6 elleni játékkal próbálkozott Szerbia. Most egyelőre nem 7-6 elleni játék, viszont befuttatják a jobb szélsőjüket, Dodics a balátlövő helyén. Dodics lekészítés, megint egy újabb gól. Egyszerűen nincs védett labda, tehát mondjuk itt Kojadinovic lövésénél meg kell védeni Bartucot, mert ez 6 méterről jött. Ez a kísérlet.
1: Így van, és megint a jobb kettő védőn csinálta meg az előny. Dodi Csiposnak be kellett segítenie, és arra területre már Ligetvári pedig nem érkezett a labda irányába, így lett nagy hely Ligetvári és Sipos között.
2: Na Gyuri, játszunk el egy picit a gondolata, bármennyire is fájdalmas. Most egyelőre abban a mederben mennek az események, hogy nem nagyon csökken a különbség. A visszavágóra, hogy hogyan kalkulálsz, mi az a távolság, vagy az a hátrány, ami ledolgozható?
1: Én 2 gólra vágytam, majd duszogva a 3-ba belementem volna, jelenállás szerint aláírnám az 5-öt.
2: Nem hangzik jól. 34. perc a mérkőzésen, 20-14-re vezet Szerbia, 20-15, Fazekas Gergő betörésből a jobb átlövő helyére csúszik át Fazekas, és a második gólját szerzi, ez a harmadik magyar gól a második félidőben. Szerb Zicser le a szélre, ebből is gól van, és még lesz egy 2 perces kiállítás. Nem másodpercekig sem állunk jól a lábunkon, és Fazekas Gergő lesz az, aki kapja a 2 perces kiállítást, hogyha jól láttam. Borzás húzza le a labdát a szélre, mondjuk ezt egy szigorú játékvezetői ítéletnek gondolom, Fazekas állt, nem lépett oda a szerb szélső elé, aki meg rálépett Fazekas lábára, ezt egy picit túlzónak gondolom, de egyébként ez legyen a játékvezetők legnagyobb tévedése egész mérkőzésen. Mondjuk egy szerb kiállítást amúgy megnéznék mindent egybevetve, mert
1: ez... Ahhoz oda kéne menni cselezni és olyan területet nyerni, tehát nem alakul ki ez a szomorú a támadó játékunkkal kapcsolatban, hogy nincs is olyan szituáció, amire lehetne 2 percet adni. Tehát, hogyha te meg én fújnánk, sem biztos, hogy tudtunk volna 2 perces büntetést adni a szerbek.
2: Igen, Banyelic közben a gólszerző, neki ez a 3. találata, és akkor üres kapura, vagy üres kapuval, kapus nélkül támad most a magyar válogatott. Hanuszegon érkezett a kiállított Fazekas helyére. Ilics, Imre Bencével. A kispadokhoz közelebbi oldalon a magyar csapat jobb oldalán egy helycsere. Hanusz kapja középen a labdát, Pesmábek lép föl rá. Szita, Hanusz elindul 1-1-be, bejátszás Bánhidihoz, Bánhidi Bence góljával. Zárkózik a magyar együttes. Bánhidi azt mondja, hogy ha jól számolom, a 4. gólját szerezte. Egy jó védekezésért mit nem adnánk szélről. Kapufa! Nem Bartucz, de a kapufa. Ez is jó, valamire mindenképpen. Azt mondja, hogy Bánhidinál, bocsánat, elszámoltam magam, ez a 3. gólja volt, de nekem is ez legyen a legnagyobb tévedésem, hogy fölfelé próbálom nyomni a számokat. Most például a magyar csapat gólszámát 16-ról 17-re, az már a látótávolság határa lenne, a 4 gól, az már jelentősen jobb, mint a 6. Hanusz megcsinálja a cselt, Pesmábek a nyakánál fogva földre húzza Hanuszt. Persze úgy, hogy Hanusz nagyon jól öli az időt, ember hátrányban támad a magyar csapat. Hanusz megint csak középen, Bánhidi csinálja neki a helyet. Szita le a szélre, Imre Bence, az, 7 méteres és 2 perc. Uros Borzás, hát nem irodalmi stílusban, nem tudom, hogy saját magával veszekszik, vagy a védőtársával veszekszik, netán Imre Bencének szólt, de hát itt most legalább oda ment Imre Bence, hogy valamire lehessen adni 2 percet, tényleg erre a 2 törökre egyelőre egyetlen rossz szavunk nem lehet eddig, tartsák meg ezt a jó szokásukat. 34 perc, 51 másodperc telt el a Szerbia-Magyarország férfi kézilabda világbajnoki selejtező első felvonásából. Imre Bence, gól! Gyerünk, bravo Bence! Egy lövőcsel után a 4. Imre Bence gól! A kapu bal oldalába zúdítja a labdát, ugyanúgy, mint ahogy az első félidőben Ilics elküldte Palasicsot. Az ő Ilicsük, mi most a mi Imrénk elküldte Miloszávjevet, és ott átongott teljesen üresen a kapu jobb oldala. 21-17, amikor egy picit megnyugodhatnánk, akkor jön egy újabb szergól Kojadinovic betörésből.
0: Visszaáll az 5 gólos különbség, viszont kiegészültünk. 7-6 elleni játékra vált a magyar válogatott. Rosta Miklós benne a pályán. 7-5 elnézést, mert hogy szerb kiállítás. Köszönöm, Gyuri, elnézést a tévedésért. Gólt kell szerezni. Hanusz, ez ugye a magyar csapat egyik olyan játéka, ami sok kritikát kapott, de meg annyi gólt is hozott már Hanusz betörésből. Hanusz Egon a gólszerző. 6 perc telik el a második félidőből. Visszajövünk 4 gólos különbségre. És akkor most 45 másodpercig még emberelőnyben a magyar válogatott, úgyhogy kellene egy extra jó védekezés. Ugye a szerbek kapus nélkül támadnak. Hova tovább? Az álmaimban szerepel esetleg egy üres kapus gól. Dodic tovább teszi. Betörésből kos, az... Megadták?
1: Nem, belemenés.
0: Belemenést fújtak, na. Hú, egy pillanatra magam sem tudtam. Én nagyon szerettem volna, hogy belemenés legyen. Amúgy az is volt, és ez is egy jó ítélet volt. 15 másodpercünk van a 7-5-re. Vissza lehet jönni 3-ra. Ilics, majdnem kiesik a labda a kezéből. Marad a labda nálunk. 9 másodperc múlva. Egészül Szlovénia. Szedjem össze magam. Szerbia, Bergel a gólszerző. Na, lassabban beszélj Kornél, és akkor lehet is érteni, hogy mit mondasz. Fú, szóval 9 másodperc múlva kiegészül, és ebben pillanatban ki is egészült Szerbia. Bergel a gólszerző a szerbek ellen, és 22-19-re sikerül visszajönni. Ez már látótávolság, ez már jelentősen jobban néz ki. Ez már jelentősen jobb, mint a 18-12, ami a félidőben volt. Ez azt jelenti, hogy ez egy 7-4-es magyar kezdés itt a második félidő elején.
1: Bizony, jól mentünk bele a második félidőben. Jól sikerült a játék megszakítás, átbeszélték valószínűleg, hogy min kell változtatni, és egyelőre komoly eredményre vezet ez.
0: 22-19 tehát a mérkőzés állása. Dodic a bal átlövő helyéről oldalhálót lő, talpról Dodic szeretné, hogyha az övék lenne a labda, visszakapják a labdát, nem kapják vissza a labdát. Bartuc mutatja, hogy ez a miénk kell, hogy legyen. Gyuri, nézd meg kérlek, hogy mikor volt legutóbb 2, nálam a jegyzeteimben 11-9-nél szerepel közte 2, hogy mikor volt legutóbb 2, mert hogy most 22-20-nál vissza lehet jönni 2 gólra. Hanusz irányít.
1: 13-11-nél a 24. percben.
0: Köszönöm szépen. Bergel a bal átlövő, Bóka fut be a bal szélről. Ilics, a mi Ilicsünk. Egy átlövés! Miroszávje véd a kipattanót, pedig a szerbek szedik össze. Volt labdánk a 22-20, az belemenés Pespáveknél! Így van, Ligetvári! Bravo, Patri!
1: Nagyon jó ítélet volt, nagyon jó ítélet.
0: Pespávek méltatlankodik egy sort, de Ligetvári már látja, amit Pespávek még nem, hogy ahogy megkapja a labdát és fordul, ő már ott lesz, és elfoglalta a védő pozícióját.
1: Így van.
0: Jó döntés.
1: Abszolút. Ligetváritól gyönyörű védőteljesítmény.
0: És Pespávek is a lelkeményén tudta, csak inkább kínjában méltatlankodott egy sort.
1: Természetesen, hát könnyebb a játékvezetőt hibáztatni, mint saját magát, de tudta, hogy ő hibás, és nyilván olvasta a játékot.
0: Tonnás kövek gördülnek le az én szívemről, remélem, hogy mindenkinek a szívéről, aki féltette ezt a csapatot itt a félidőben. 39. perc, Hanusz! Egyéni akció, egy egyéni villanás!
1: Igen, oda megyünk a pofonért, ez amit hiányoltam.
0: Hát Hanusz milyen jól száll be a meccsbe! Egy kényszerű megoldás, ugye fazekas kiállítása miatt Dodic, majdnem eladja a labdát. 22-20 közben én írom föl ezt egy forduló pontnak, hogy meglegyen a kis jegyzeteimben. Raúl González időt kér?
1: És az utolsó.
0: Előni az utolsó időkérését. Hát lehet, hogy zseniális húzás volt kikérni 8 másodperccel az első fél idő vége előtt, de betereltük most egy olyan mederbe, hogy ő már nem tud többet hozzászólni ehhez a meccshez.
1: Már az ő esetében ebben nem
0: vagyok biztos. Ja igen,
1: mondjuk
0: már láttuk, igen, hogy mit szeretne, amikor 4-5-öt is akar időt kérni a... Azt nem látjuk, ugye, hogy mit kellene csinálni, do only this, tehát, hogy hova kellene menni, gondolom én a jobb kettes védőnket mutatja, hogy oda kellene menni, meglehetősen feszült a hangulat az időkérésnél, de hát annyi baj legyen. 18-12-re vezetett Szerbia a szünetben, 22-20-ra még mindig a szerbek vezetnek,
2: De hát ez most vannak a matek érettségik, ezzel nem mentem volna át, de azért gyorsan mondom, hogy ez egy 8-4-es magyar kezdés. Ez egy nagyon jó magyar kezdés a második félidőben.
1: És lélektanilag mekkora kezdés, és milyen fontos, hogy a szerbek nem növelték a különbséget, hanem mi jövünk vissza a döntetlen irányába, és ez már az az eredmény.
2: Hát ez most már lőtávolság, igen.
1: És ami, hogyha arról beszélünk, hogy 120 perces mérkőzés esetében, ez most már így, ez az eredmény teljesen rendben.
2: Dodic bejátsza beállóba Pesmábeknek. Hát Pesmábekkel nem nagyon tudunk mit kezdeni. Dragan Pesmábek azt mondja, hogy 5 az első félidőben, 2 a másodikban, a hetedik olyan 8 kísérlet. A hetedik Pergel. A Pergel, Ilic, Hanusz belső hármasra, mondjuk azért olyan nagy téttel nem mertem volna fogadni, hogy ők hozzák el a feltámadásunkat itt a második félidőben.
1: Igen, ez jelzi is azt, hogy micsoda problémákkal bírtunk itt mérkőzés közben, mert Fazekasnak a mai játéka az abszolút.
2: Na jó, de Fazekas csere nélkül játszotta, tehát pont ezért van itt Hanusz a kis higany mozgásával, és tehát az, ahogyan Egon beszállt a meccsbe, az egyelőre eddig zseniális. 40. perc a mérkőzésen, 23-20-ra vezet Szerbia. Hanusz, 1-1-ben! Nem adják meg a gólt.
1: Meg két perces büntetés lépést, ugye negyedik lépés volt szerintem is, viszont a két perces büntetés abszolút jogos, hiszen...
2: Oda ment a pofonér, Újos Kojedinovicshoz. Akkor viszont...
1: Pesmábekhez. Szerintem Pesmábek kapja, hogy neki járna szerintem.
2: Na, mindjárt megnézzük, hogy ki az, aki valóban megkapta. Biztos, hogy lesz egy 2 perc, Pesmábek kapta. Azt mondja, hogy Kojedinovics. Gyuri, elhiszem lassan, hogy értesz hozzám. Ne haragudj, diplomád van erről?
1: Lassan már neked is kéne érteni hozzá, hogy foglalkozok veled.
2: És szóval diplomád van erről?
1: Meg, természetesen.
2: De meg is találtad?
1: meg.
2: Már csak azért, mert úgy hallottam, hogy kerested égre, földre.
1: Na, rosszak az informátoraid.
2: Hanusz harcolta ki a 2 perces kiállítást. Pesmábek, nem tiltakozunk ellene, viszont emberelőnybe kerülünk, de nem kaptunk 7-est. Megint jön a 7 az 5 elleni játék. Megint kell belőle egy gól. Kereken 10 perc telik el a második félidőből. Hanusz, Ilics eladja a labdát, és az üres kapura jön egy lövés, és a kapufáról bepattan. 24-20. Jaj. Azt mondja, hogy Dodic volt?
1: Igen.
2: Dodicnak akkor ez a harmadik gólya. Dodicnak nyilván most szerencséje is van. Azért a 7 az 5 elleni játékunkban ilyenkor megjelenik ugye ez a fajta problémás dolog. Imre Bence nem tud bemenni Zitzerben. 41. perc a mérkőzésen. Báhidi tűnik el benne a falban. Ilics jön vissza. Áll az óra 40-36-nál. 22-20-nál jelentősen jobban nézett ki, most 24-20-nál kevésbé néz ki jól, de így, hogy a labda a miénk, ez azért problémát nem jelent, meg hát az óriási felzárkózás után talán, ha nem is teljesen törvényszerű, de nem meglepő az, hogy jön egy pici törés, és így innen kell újraépíteni majd a történetet. Pergel, Hanusz középen, Pergel, nagyon-nagyon sokan vagyunk középen, és nem nagyon lehet mit csinálni, passzív a játék. Ilics csak mutatja a labdát. Valaki vigye be, Rosta! Gyuri?
1: Lefele előtt Rosta Miklós és Miroszáviev leült, megfogta a labdát. Tehát létszám fölében nem találtuk a helyet. 7 az 5-ben az első támadásvezetésünk technikai hibához vezetett, abból kaptunk üreskapus gólt, itt pedig most szenvedtünk. Nem, alig találtuk helyet, a végén megtaláltuk Rosta Miklóst, aki Zitzert hibázott. Nem lőttünk gólt, létszám fölében 23-20-as eredményállásnál kerültünk előnybe.
2: És most jöhetnek a szerbek egyébként a labdával. Borzás Dodichoz teszi. Aztán Dodic vissza Borzáshoz. Ilicsel akad össze Uros Borzás. Aztán Ilics gyorsan fölhúzza. Már mint a mi Ilicsünk, meg az ő Ilicsük. Minden Ilics ott volt most Borzás mellett egyébként. 42. perc, 10 másodperc múlva kiegészül Szerbia. Dodic teszi tovább a labdát. Lassan egyébként passzív most már szerbek játéka is, a játékvezetők szerint is az. Dodic, Borzás, kapust kell cserélni, az a helyzet. Előtte is Bartuc kezét is beviszi Uros Borzás lövése, közelről jön, de itt talán érik a kapuscsere, nem Gyuri?
1: Bizony, hogy érik. Bartuc 2 védett labda 14 lövésből, Palasicsnak 1 volt 11-ből, tehát összesen 3 védés, Miroszávjepnél 93-szor több védés a szerb.
2: 18 perc van hátra a mérkőzésből. Ismételten közte 5, Szerbia 25-20-ra vezet. Hát van fordulat ebben a meccsben bőven. Nem örülünk neki, hogy van benne fordulat bőven, de azt kell mondjam, hogy ha számunkra pozitív fordulatot tartogat még ez a mérkőzés, ám legyen. Azért mennyivel nyugodtabban ültem itt ebben a székben. 22-20-án Hanusz kell egy gól. Ilić. Bánhidi középen próbálja a helyet csinálni. Pergel nem tudja bókához letenni a szélre. Nagyon jól védekeznek most a szerbek. Hanusz. Ilić bejátszás. Bánhidi az 7 méteres kell, hogy...
1: Nem volt kapuirányban a labda. Azért nem 7 méteres. Nem tudott befordulni. Sajnos Bánhidi Bence.
2: Ebben az esetben akkor viszont szabadrúgás. Szabadrúgás? Na jó, tényleg én nekem is cserép. Valaki van itt, aki rajtam kívül. Tehát szlovén mondok, szabadrúgás.
1: De a török játékvezetők lehet nem szólnának, hiszen azért a labdarúgás népszerű sportág náluk, mint egy Galatasaray Fenerbahçe.
2: Nagyon kedves vagy, hogy megvédeszik, és Sallai Rolanda Galatával török bajnok lett. Igen, mondjuk ez a reggeli ébresztő, ez a 4 óra.
1: Igen, valaki bírja, valaki nem.
2: És ki az, aki bírja? Nem tudod elmondani esetleg véletlenül? Mondjuk Miroszávjev, aki védi Szita átlövését.
1: Hát és újra félmagas növés volt. Marcenić sánca mellett a kapu jobb oldalába próbált lőni. Bent előre Miroszávjev oda.
2: 18-12-vel fordultak a csapatok.
1: Megtörtént a kapuscsere Palasics a pályán.
2: 10 perc alatt visszajöttünk -2-re Palasics a pályán, aztán utána 3 perc alatt labdát szerez most a magyar csapat, majdnem az lett volna a mondat vége, hogy visszaállhat a 6 gólos különbség. Hanusz egy egyéni alakítás után a 3. gólja.
1: Magyar válogatott legjobbja a Hanuszágon.
2: Itt a második félidőben 3 lövésből 3 gól. Miroszávjev csak nézi, hogy honnan jönnek ezek a lövések, meg ki ez a kis higanymozgású emberke, akit bekígyózik. Uros Borzás helyére jön Kos. Milos Kosról nincsenek jó emlékeink, az első félidőben 2 gólt is szerzett. 25-21 mérkőzés állása. Kos kapja a labdát. Bemenne a jobb átlövő helyéről. Fölé pattintja, Bóka mellett a labdát, kapu fölé pattintja, viszont visszakapják a szerbek. Szabad dobást kap Szerbia. 45. perc már a mérkőzésen. Dodic leteszi, Bóka labdát szerez, de Bóka úgy szerez labdát, hogy beesik a hatoson belülre.
1: Bóka jól védekezik nagyon.
2: Dodic pedig lenn a földön, nagyon-nagyon sokat áll a játék, nem megy túlságosan gyorsan a mérkőzés. 44 perc és 10 másodperc telik el a meccsből. 25-21, a szerbek vezetnek, Pesmábek visszatér a pályára, a meccs legeredményesebbje a maga 7 góljával. Jön beállóba. A veszprémi csapattársa Dodic Koshoz teszi tovább a labdát. Gyuri?
1: Egy keresztjátékot követően Kojadinovics jobb átlövőből a bal kettes védő mellett, test mellett lőtt kapura lefele. Nem, sajnos nem tudnak találkozni a kapusaink a labdával. Ez Palasics Kristóf háríthatta volna újra. Maradunk ugyanúgy 3 védésen. 45 perc alatt.
2: Ónadi János Kúti Máté jön a mi Ilićünk helyére, jobb átlövőbe. Hanusz, 1/4 óra van hátra a meccsből, -5, 5-tel vezet Szerbia. Hanusz tovább teszi, Pergel, Bánhidi próbálna neki helyet csinálni. Pergel fölmegy, Hanusz, eladjuk a labdát. Jöhet Szerbia, Szerbia az Itzerben, és újra 6 közte. 27-21.
1: És ez az egész folyamat onnan indult, hogy jöttünk föl, 23-20-nál. Csema Rodriguez időt kér közben, itt talán van lehetőségem, hogy kifejtsem a gondolatomat. 23-20-nál emberelőnybe, létszámfölénybe került a magyar válogatott. És abból nem jöttünk egy 2-0-ás minusszal. Nem tudtunk gólt szerezni, ott lélektanilag, ha egy 2-0-ás plusszal zárunk, akkor följöttünk egyre, és teljesen más a lélektan a folytatásnak. Ehelyett ellentétes irányba indultak el az érzelmek.
2: Na és akkor mi lesz a folytatás, ha már az érzelmekről beszélsz? Mert most megint ott vagyunk, ahol a parc akad jelen pillanatban.
1: Csak bízni tudok benne, hogy nem úgy, mint az első félidőben, az időkérés nem úgy fog sikerülni, tehát tud hatással lenni a csapat teljesítményére Csema Rodriguez, és itt a az időkérést követő 5 percet sikerül 2 góllal megnyerni. Ez lesz a kritikus 5 perc, hogy a konkrét végjátéknak hogyan megyünk neki, ha most sikerülne a következő 5 percben, kelleni fog 2 kapusvédés, kelleni fog megfelelő dinamikájú keresztjáték a támadó játék tekintetében, beállóval, Bányi Bencével történő játék, és továbbra sem tudunk befejezni szélesen egyes kettes védők között. Sajnos ebben kell változni.
2: Meglátjuk, hogy ebből
1: kapus, kapus.
2: Hát a legnagyobb problémát én egyébként a kapusok közötti különbségben látom sajnos, hiszen egyszerűen nem nagyon, a két kapusunk ugye érdemben nem tudott hozzátenni semmit. És hát az igazán kemény az az, hogy a 40. percben volt 22-20, most a 46-ban járunk, hát gyakorlatilag 6 perc alatt visszaállt a 6 gólos különbség. És
1: sikerült Bányi Bencét megtalálni.
2: És Bányi Bencének pedig sikerült újra egy félmagas lövést elereszteni, viszont Bányit azért húzta, vonta ott 2 szerb is, úgyhogy emiatt 7 péterest kap a magyar válogatott. Ezekkel a hetesekkel az a nagy helyzet van, hogy ezeket be kell lőni. Cupán jön Miroslav lefejére.
1: Sokat nem csökkent a képesség a kapukon.
2: Cupara is régi jó ismerősünk, vele szemben Imre Bence. Cupara előre a 4-es vonalra, Imre Bencét ez nem zavarja meg. Imre Bence a magyar csapat legeredményesebb játékosa, maga 5 góljával, 7 kísérletből, ugye 2 rontott, 7-ese van Bencének. 27-22 a találkozó állása. Zeng Zug most a maroknyi magyar részéről, a Ria-Ria Hungária. Kell is a bíztatás, most nincs teljes ellenséges hangulat a Nisi sportcsarnokban. Kos teszi tovább a labdát. Van befutó szélső, bejátszás Pespábeknek, van egy palasi zicservédés, viszont sípos a hatoson belül.
1: És nem sípos Adrián volt, hogy más meg a jobb kettő védőt zárta ki a beálló, tehát folyamatosan a jobb kettő védő köré szervezik akár egy-egybe, akár kettő-kettőbe a szervek a befejezéseket, és ez végig eredményre vezet.
2: Kellene egy hetes védés most. Volt már ugye az első félidőben egy darab 7 péteres, ami kimaradt a szerbek részéről, most érkezik Gyukic. Egy lövőcsel, és aztán bepattintja hazek Palasics lábai mellett Gyukics a labdát. Igen, most a magyar csapathoz hasonlóan az én teljesítményem is többsebből vérzik a mai napon. 47. perc, 28-22, nem jó ezt látni, nem jó ezt megélni sajnos, mindent egybevetve. Fazekas Gergő, a Freudi elszólás annak szólt egyébként, hogy Fazekas jön vissza a pályára, és egy erősen belemenés janús szituációval indul el, és ezt most megköszönhetjük egyébként, hogy ezt a labdát megkapjuk. Ott vele szemben az egyik szerb védő egyből, ahogy Fazekas csinálja az átemelős cselt, már borul is föl. Fazekas pedig elhagyja a cipőjét, amit most levesz, és a pályán próbál fölvenni. Marcenics megmutatja neki, hogy jól van, vegyed. Marcenics volt az, aki egyébként beállt oda Fazekas elé. Kicsit hasonló volt egyébként ez a szituáció, mint az, amikor Fazekas kapott egy 2 perces kiállítást. Fazekas cipőjét pedig nem lehet meggyógyítani benne a pályán, úgyhogy el kell hagynia a pályát. Visszajöhet Hanusz az irányító helyére. Szita, Hanusz, Ónodi János, Kuti, ez a belső hármasunk, és Bánhidi Benceben beállóban. 13 perc, 10 másodperc a mérkőzésből hátralévő idő. Ezt kellene megnyerni 3 góllal legalább a magyar válogatottnak. Ónodi János Kuti menne befelé, Pesmábek megállítja, és hogyha sikerül megnyerni 3-mal, akkor vagyunk ott, hogy -3 eladja a labdát a magyar csapat. Pesmábek labdaszerzése után a legnagyobb különbség 29-22, közte 7.
1: Játszik a Zoltán, az álló Hanuszhoz próbált passzolni, és Pesma meg jó elővételezett. Imre Bencihez kerül le jobb szélre a labda, és Imre Bence a kapu jobb oldalába lő. Ha megtaláljuk a szélsőinket, rendben vagyunk, csak nagyon keveset foglalkoztatjuk őket.
2: Bókához labda sem ment még konkrétan.
1: Ivan Krakowskinak volt az első fél időben egy szépen lehúzott labda, amit értékesített, de abszolút jobbról balra nem mennek húzások, de balra jobbra is elenyész.
2: 29 kapott gól 47 perc alatt, irdatlan sok, de a 23 lőtt meg talán meg még rosszabb.
1: Hát az a határértéken van a 23. Tehát ugye én mondjuk egy 28 lőtt gólban bíztam, ez egy újra jobb átlövő keresztbe jön, abból húz egy visszát, ez a sablonlövés, és ugyanúgy gól lesz.
2: Fazekas Gergő válaszol.
1: Így van, Fazekas, fontos volt, hogy gyorsan odaérkezett a szerb kapu elé, és betörésben eredményes. Tehát a 23-mal nincs gondom, illetve most a 24-en még kevesebb, mert 28 körüli gól számban bíztam, gondoltam, hogy fogunk lőni, az meg lesz jó eséllyel, rengeteg a kapon, rengeteg.
2: Így és Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke is a helyszínen tekinti meg a mérkőzést, és hozzánk hasonlóan nem túlságosan boldog, de hát mitől is lenne?
1: Igen, és jó látni, hogy Bozsidár Gyurkovics és Így és Ferenc egymás mellett nézi a mérkőzést, a két elnök, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke és a Szerb Kézilabda Szövetség elnöke, jó sportbarátság ez köztük.
2: Dodics, ő meg jó sportbarátságból kifolyólag most éppen kihagyhatna egy próbálkozást, Ónadi János Kuti mellett a változatosság kedvéért megint csak ugyanannál a védőnél próbálkozik, ahol az egész meccsen próbálkoznak a szerbek. Kos középen, Ligetvári mellett csak szabad dobást harcol ki. Mi belemenést szerettünk volna, a szerbek hetest szerettek volna. Ebből jön ez a salamoni döntés, ami most szabad dobást jelez. Tényleg jól vezeti a két török spori
1: egyébként. Nagyon magas színvonal.
2: Na tényleg, le a kalap előttük. Dodics bepasszolja, hátulról rángatjuk Pespálbeket. Most megköszönhetjük, hogy nem kapunk 2 perces kiállítást, mert hátulról kapaszkodott bele Ónodi János Kuti Pesmábekbe.
1: Egyetértek veled, egyetértek.
2: Ez Kos passzívnál viszont véreni kellene egyet. Na, Palasics. Hú, én nem tudom, tehát nem ehhez vagyunk szokva, az a helyzet egyébként. Fazekas menne gyorsan lendületből, óriási fügykoncert közepette. Van-e visszaút 29-22-ről? Mínusz 7-ről, hogy legyen reális sansz a visszavágóra. Persze Veszprémben mi is tudunk, a magyar csapat is tudám nagy különbséggel nyerni, de hát mégiscsak jobb lenne, hogyha egy belátható távolságból kellene indítani a visszavágót. Fazekas harcolna ki egy 7 Péterest, könyörög a törököknek, hogy legyen 7-es, csak szabad dobás, és ez is jó döntés volt. Megy előre Fazekas, nem túl nagy meggyőződéssel, és megállítják még mielőtt a 6-oshoz érne. Fazekas megint csak. Fazekas betörésből. Fazekas most úgy nagyon megérezte, hogy a hátára kell vennie a csapatot a harmadik gólja a második félidőben. Összességében a negyedik 30-25. 10 perc van hátra. Imre Bence helyére jön Sipos. A legkeményebb védőnk érkezik a pályára. Hát nincs mese. Most már kell legalább minden második szerb támadásból kell egy védett labda. És hát ha nem is minden magyar támadásból, de kellenek a gólok. Nagyon sok
1: bizony,
2: gól
1: kell. Bizony, és kell Fazekas Gergőtől ez az agilitás, amivel oda megy lendületből, megfelelő lendületszerzés megtörténik labda nélkül, és amikor a labdával már a védőhöz közel ér, akkor azt a dinamikai fölényt ki tudja használni, ami előre is azért predesztinálható. Márcin is ez képest, ez sokkal fürgébb, de ez kell a megfelelő labda nélküli tevékenység.
2: Tehát 9,5 perc, kedves hallgatók, a hátralévő idő. Szerbia, Magyarország 30-25, világbajnoki selejtező páros mérkőzés első felvonás. Kos Zicere, Palasics talál hozzáér, és a kapufáról kifelé pattan. Lehet menni gyorsan, Hanusz végig lehet vinni. Nem lehet végig vinni, Ónodi János Kuti megáll.
1: Megint a Hanusznak a térnyeréséből a bal három, bal kettő védő közé bevitte a labdát, ebből ment János Kutinak a passz, aki a labda nélkül elindul egyes-kettes védő közé, akkor abból van egy szélesség befejezés, állva várta a labdát, tehát ez a szélesség hiányzik a ma a magyar válogatott játékában.
2: 52. perc a mérkőzésen jön, Bánhidi beállóba Sipos helyére, Fazekas, Ónadi János Kuti. Nyílik előtt a fal, a tiszta zicser, és föl sem néz Ónodi János Kuti Máté, hanem egyből húzná le Imre Bencének, ahelyett, hogy vinné be, ott volt előtte a 100%-os zicser helyzet. 52. perc, semmi gond, hogyha sikerül kivédekezni, illetve dehogy nem, van gond, de most ezt ki kell védekezni. Különben ugye visszaállunk, vagy visszatérünk oda, ahol a fél időben jártunk. Kos most az irányító helyén, Dodics a balátlövő. Kos elindul nagy lendületből, tovább teszi, Sípos állítja meg középen. A két középső védőnk egyébként azzal együtt is, hogy Pesmábek rengeteg gólt szerzett, azért jól áll a lábán. Ugye itt a két kettes védőnél akadtak problémák, most egy rossz bejátszás szerb részről. Hanusz megy mellette a szélső és Sipos kapja beállóban! Az utolsó pillanatig kivára Melzungen kiválósága Sipos Adrián, és ő pontosan tudja, a Bundesligában jó pár csatát megvívott Miroslavjev ellen, nem bózkodunk félmagasokkal föntre, bal felsőbe, zúgó gól, 30-26, na ez már most megint a látó távolság határa. Egy jó védekezés után ott lehetünk látótávolságon. Szélső zicse, Balasics! Balasics! Na végre! Gyerünk, Egon! Gól! Ott is van! 30-27! Hanusz!
1: Hát ezek a védések.

0: mérkőzésből. És ez így jelentősen jobban néz ki, mint a 29-22. De még mindig ott van a kés, a képzeletbeli kés a torkunkon, a srácok torkán kell a jó védekezés, kell a jó védekezés, és ha lehet közelebb menni már, pedig miért ne lehetne? Csak ennek tényleg az az alapja, jön vissza Borzás bal átlövőbe. Dodics, Borzás, most jó a magyar csapat védekezése. Dodics nem tudja bejátszani, le a labda a szélre. Jó! Mellé! Kimarad a szélső Zicser szerb részről! Drárko Gyukic srontott! Hát emberek, 22-20-nál jártunk ott. Mi történik? Miért álltunk meg?
1: Nem hiszem, hogy rosszul cserélünk ilyen helyzetben.
0: Nem, én már fogom a fejem, Csemát kell nyugtatni, mert neki már volt sárgája, ha kijönnek hozzá, és bármit szólnak.
1: Nem.
0: Jaj, fú, Gyuri.
1: Viszont akkor mi történt? Miért állították meg a játékot? Azt most egyelőre nem tudjuk.
0: Nem tudom. Csema továbbra is felrobban a magyar kispad mellett. Nem tudom, két infarktust én is kihordtam itt ülve szerintem egyébként. 6 perc van hátra. És ott tarthatunk, ahol a 40. percben tartottunk. Fazekas vissza lehet jönni -2-re. Ónodi János Kuti, Fazekas, elindul Fazekas, szabad dobást harcol ki. Ez most nem rossz, ez most nekünk nem rossz, megy vele az idő, a labda nálunk van. És jöhetünk vissza, törlés miatt áll a játék. 54 perc, 18 másodperc telik el. Hú, hát tudtuk, hogy nehéz lesz. De az, hogy ennyi fordulat van benne, arra talán nem gondoltam.
1: És jó, jól jött be a játékba a Nuszegon, aki megváltoztatta az egész képét a magyar válogatott támadójátékának. Majd Fazekas Gergőnek a visszatérése szintén jól sikerült Hanusz cseréjeként, és ki kell emelni a Csema Rodriguez időkérését, aki nagyon nagy hatással volt.
0: Gyuri?
1: Miloszáviev véd balszérről, most sikerült megtalálni a balszérről, és hát igen, nagy szögből ugrott be Krakowski. Viszont Miloszáviev bravúrt mutatott be.
0: Igen, azért azt se vegyük el, tehát nem olyan nincs, hogy Miloszáviev persze régen találkozott már a labdával, tehát az várható volt, hogy előbb-utóbb ő is hozzátesz valamit. Tragédia nem történt, Pesmálbeket sikerül kis hián megelőzni, Dodics kereste volna a bejátszással Pesmálbeket, 54-56-nál állítják meg az órát, megint csak törölni kell. Fokozódik, forrósodik a hangulat, és emiatt kell törölni. Jön majd a pályára egy másik Dodics, mert hogy Gyukicsot lecserélik, és Mateja Dodics érkezik, úgyhogy most már meg kell őket különböztetni, Stefánt és Matejat. Mind a két Dodics benne a pályán. Vannak szerb szurkolók is, akik félmeszterrel levetkőznek. Taná itt a forrósodik a hangulat, nem csak a pályán, ez a lelátóra is igaz. 5 perc van hátra, -3, erről beszéltünk, nagyjából ez az a távolság, ugye 2-3 gólos különbség, amivel ha nagy duzzogva is, de kiegyeznénk, mondjuk -7-nél annyira nem lettünk volna duzzogósak, -2-nél talán inkább. Stefan Dodics az, aki kiharcol egy szabad dobást betörés után, a bal felsőt lőtte volna jobb kézzel, középről, 7 méterről. Stefan Dodics teszi tovább a labdát, Borzás kapja bal átlövőben, kell Ónodi János Kútitól a jó védekezés. Ligetvári szerintem lassan passzív lesz, ezt reklamálja Csema is. Fölteszik a kezüket, még nem tették fel a törökök. Pesmálbek, Pesmálbek, Pesmálbek, csak szabad dobást harcol ki. Pesmálbek kényszeretettem, vagy kínjában vigyorog. Ő hetes szeretett volna, jön az egyik török rendet tenni, hogy Pesmálbek ne gondoljon többet bizonyos szituációkból. Hát akiktől a legjobban féltem, a két török spori, a mezőny legjobbjai egyébként.
1: Bizony, bizony. Nagyon jó játékvezetés van ezen a mérkőzésen. És milyen érdekes, 4 perc van hátra, és egyik szövetségkapitánynak sincs már időkérése.
0: Hát de nem mostanában nincs, hanem
1: igen,
0: már
1: csak hogy egy ilyen végjátékban ez abszolút nem megszokott.
0: Stefan Dodicsot letereli közben az egyik török spori a pályáról, mert hogy szétszakadt a meze, és nem lehet fönt. Rende lelke mindennek. Hát ilyet sem láttam még egyébként, hogy van rajta, hát a beállósoknak a mezei általában darabokra, cafatokra vannak szakítva. Na most a szurkolói boltból gyorsan hoznak egy olyan mezt Dodicsnak, ami még rajta van a címke is. Dodics visszajön, majd passzívnál támadnak a szerbek. Egy jó védekezés. Gyerünk, gyerekek, egy jó védekezés. Ugye? Palasics, legyen meg a kipattanó! Miénk a kipattanó, Krakowski! És miénk a labda? ment vele a másik.

0: Dodic Mateja. 4 perccel a vége előtt a mínusz 2-ért támad a magyar férfi kézilabda válogatott Szerbiában, Nisben, a házigazdák ellen. Világbajnoki selejtező odavágón, Ónodi János Kuti elindul, Fazekas elcsúszik, Bánhidi, Fazekas átesik az egyik szervvédő, Márcenicsen. Márcenics fölhúzza, Fazekas mutatja neki, hogy nem volt szándékos, hogy kigáncsolta, vagy ott feküdt előtte, Fazekas pontosan tudja ezt, el is fogadja az elnézést, kérést. Nem, az a fajta nagy feszültség, amitől szintén tartottam, sem jelent meg. Tehát az, hogy két-két kiállítással lemegy eddig a meccs, az is extra, de mondjuk egyébként ez a két sporinak a
1: tevékenység. Kézben tartják, és a játékosok is, hát nem tudom, miért tartottál ettől, én nem, hát profi játékosok, abszolút sportszerű mérkőzés.
0: Nagyon sokszor sok mindenben szoktunk egyetérteni, ma valahogy nem vagyunk egy hullámhosszon. Fazekas Gergő betörésből szerzett gólja, minden esetre az 5. a meccsen, és 30-28. Ez a legfontosabb, amit most el tudok mondani. 30-28. Fazekas. És akkor van hátra 3 perc, 15 másodperc. Fú. Hát közte egy, az valahol 9-8-nál lehetett körülbelül, de egyelőre erről még csak az álmainkban lehet beszélni, most ahhoz kellene egy jó védekezés első körből. Váltanak a szerbek, kérem szépen, Csenics jön irányítóba, sokat nem játszott a meccsen, Dodic, Stefan Dodic Pespálbekhez, Hanusz borítja fel Pespálbek, szóval azért Pespálbek is 8 óra akkora, mint Hanusz, és megpróbálta előadni Pespálbek, hogy Hanusz akkorát lökött rajta, hogy ő elterült.
1: Hát hátulról volt a kontakt, megpróbálta Pespálbek eladni, de jó játékvezetői történetet. Még hadd véleményezzem ezt a Celic cserét, tehát azért egy ilyen hőfokú mérkőzésen 57 percig ül egy játék, és az utolsó 3 percre teszi be Raúl González.
0: Nekünk cserélte be.
1: Hát igen, maradjunk annyiban, hogy finoman fogalmazzak, hogy nekünk, nem megszokott edzői.
0: Hát, ha Gyuri, nekünk cserélte be. Ognyen Csenics tehát bent középen. 2:30 van hátra a meccsből, 2-vel vezetnek a szerbek. Stefan Dodic síposan megpróbálná magát áthúzni, nem tudja magát áthúzni. Lassan passzívnál fog támadni a szerb csapat. Stefan Dodicot sipos állítja meg, nincs fönt a játékvezető keze. Stefan Dodic középről, Palasics! A legjobb pillanatban! Kiüti a kapu bal oldalából! Hanusz nagy lendülettel jön, Berger, álljunk meg! Én nem vagyok európai mesteredző, de most meg kell állni. Nincs az a helyzet, hogy most rohanni kell. 2 perc van hátra. Jön Fazekas, jön Bánhidi. Atyavilág, honnan jöhetünk vissza? Honnan jöhetnek vissza a srácok? Pergel belemenés. Aj, Istenem, megijedt a lehetőségtől Pergel Andrej. Ott volt a nagyszerű lehetőség Perger előtt, sajnos megijedt tőle, és egy belemenés, ami amúgy megint egy jó ítélet. Tehát nem szabad ezen méltatlankodni, másfél perc van hátra. Ők biztos ugye most támadnak, tehát hogy ezen kívül mi még egyet biztosan támadunk, de lehet, hogy a szerbek majd még egyet. Hát ebből kell a legtöbbet kihozni most. 30-28-ra vezet Szerbia együttese. Szeretném jelezni, hogy 29-22-re vezettek a szerbek Pespálbek góljával. Pespálbek kapja a labdát, Palasics védi az ígyszert! De 7 méterest kap Szerbia. Jogos, Gyuri?
1: Igen, úgy érzem, így lassításnél, így van, most már lassítással
0: együtt is. Jogos, egyértelmű, igen. Szóval azért 29-22-ről 30-28-ra visszajönni, az testvérek között is egy 6-1-es szakasz itt a hajrában. A legfontosabb ütemben, vagy a meccs legfontosabb részében, ugye, amit szoktak volt mondani külföldi kifejezéssel, ez a Money Time nevű szakaszban. És akkor Vanja Ilić, vele szemben Palasics. Na tessenek készülni, mert ez hangos lesz, hogyha meg lesz. Ilić, egy lövőcsel. Áj, majdnem! Majdnem. Vanja Ilić a gólszerző.
1: Végig kell támadni ezt az egy percet, és ha góllal fejezzük be, akkor a két gól az bőven megfelelő.
0: Elkezdődött az utolsó perc. 45 másodperc, 3 gólos hátrányban a miénk időkérési lehetőség nincs, végig tudjuk-e támadni, tudunk-e gólt szerezni. Ez a kérdés. Fazekas Gergő bejátsza Bánhidinek, Bánhidi Zitzerre kimarad, áll az óra 59-27-nél. Elképesztően rutinos játékvezetők. Tehát ugyanúgy, ahogy az előbb befújták a hetest, itt is szemrebben is nélkül 4000 szerb tüntet. Besfábek még szövegel, még kap is rá egy-két percet egyébként. Tehát, na, óriási. És szerintem ugyanolyan jogos kettő perc, mint
1: hasonló
0: a másik.
1: Hasonló volt a két eset, igen. Tehát,
0: Imre Bence, gyere Bence, kérlek Bence, könyörgöm Bence, Imre Bence, egy lövőcsel, és gól a jobb alsóba! Ember hátrányban fejezi be a meccset, Szerbia 31-29 a mérkőzés állása. Van hátra fél perc. Kapus nélkül természetesen a szerbek. Hát, na, első körből legyen az, hogy ne kapjunk több gólt, és szerintem mindenkinek a gondolatában megfordult az, hogy mi lenne, ha megvan. Üres kapura el tudtuk lőni, mert úgy tűnt, mintha labdát szereznénk, de a labdaszerzés szabálytalan keretek között jött. 59-48-nál áll az óra. Szolgálati közlemény közben a kollégákhoz a stúdióban. Vallai Attila azt kéri, hogy azonnal lefújás után hívjuk. Remélem, hogy eljutott hozzátok az információ. Szerb szabaddobás. Kos ellövi, fölé durrantja, és ezek szerint lepergett az óra, mert itt, amit mi láttunk, itt a vége. Fuss el véle. Fordulatos mérkőzésen, kettő gólos hátrányban a magyar válogatott a világbajnoki selejtezőn. Szerbia, Magyarország 31-29. Jól kezdte a szerb csapat a mérkőzést méghozzá góllal, ellenben hiába vezetett a hazai együttes Uros Borzás találatával. 5-5-nél a tizedik percben jött az egyenlítés, sőt Imre Bence góljával, aki összességében egyébként 7-tel zárta a meccset, a 13. percben már nálunk volt az előny. Szintén 7 gólt szerzett összességében Dragan Pešmábek, szóval az ő második góljával a 17. percben közte 2-11-9 már a szerbek vezettek, és innen óriásit ment a házigazda. 17-11-nél 5 gól a különbség, szintén Pešmábek a gólszerző, és 18-12 volt az állás a szünetben. 6 góllal vezetett Szerbia. A második fél időt ellenben szenzációsan kezdte a magyar csapat. 10 perc játék után Hanusz remekül szállt be, és az ő góljainak köszönhetően 22-20-ra visszajöttek a mieink. Innen megint csak a szerbek percei következtek. Gyukics góljával 27-21 a 46. percben visszaállt át a 6 gólos különbség, sőt Pešmábek 7. góljával közte 7, 29-22 a hajrá előtt. Valami elképesztő feltámadás a magyar csapat részéről az utolsó percekben. Zárkóztunk 30-27 Hanusz góljával, 30-28 Fazekaséval, és bár volt labda a mínusz egyre, de végül is 2 gólos vereséget szenvedett a magyar csapat. Még egyszer a végeredmény világbajnoki selejtezőn. Szerbia, Magyarország 31-29. A szó a stúdióé.
2: Német Kornélnak köszönjük szépen, és mi pedig már is kapcsolunk a helyszínre Ballai Attilához. Hát tulajdonképpen, ha összefoglalnám egy mondatba, nem történt semmi, mint amire számítottunk, hogy 2 góllal fogunk körülbelül kikapni, az még egy jó eredmény, de hát azért ebben nagyon sok minden volt, Attila.
3: Így van, és mennyi minden történt közben. Ugye amikor szünetben 6 volt oda, akkor felhoztam a 10 évvel ezelőtti meccset, amikor a második fél időben 4-et hoztak rajtunk a szerbek Krájevóba, most is, mert mi hoztunk rajtuk 4-et idegenbe, amihez nagyon nagy lelki erő kellett, és nagyon komoly egyéni teljesítmények. Döbbenetes volt a második fél időben a hangulat, a közönség végig azt skandált, hogy győzni akarunk, Hacsimú Pavedú, végezt nyomták, a transzparenseken is csak az látszott, hogy győzzön Szerbia, és amikor héttel elmentek, akkor azt hittem, hogy megremegünk. Valóban, ahogy Kornél mondta, mert hallottam az összefoglaló végét, a Hanuszegon döbbenetes vagány módon szállt be a játékba, és valójában az első 50 percben, hogyha kapust cseréltünk volna úgy, hogy mire védte volna a mi kapunkat, a mi kapusaink az övékét, akkor jobban álltunk volna, de az utolsó 10 percben Parasics Krisztus nagyon fontos labdákat fogott, és a szerbek megint megremegtek a végén. Tehát tenisz nyelven szóval elkövettek ki nem kényszerített hibákat, amiket a félidő közepén sajnos mi is ennyi eladott labdával, csoda, hogy visszajöttünk 2-re, de ezzel nem újjászülettünk, még csak túléltünk. Nagyon észnék kell lenni vasárnap eszkönbe.
2: Igen, de azért ez a különbség, ez az, hogy azért ez a 200 szerb nem úgy jöhet ide a mérkőzésre, hogy na, 6-tal nyertünk, és akkor tovább jutunk.
3: Nem, semmiképpen nem. Amikor a meccs előtt beszélgettünk, akkor azt mondtuk, hogy a 3 a határ. A 3-at még talán elfogadnánk, Három fölött azért már nagyon kemény, három alatt mi vagyunk inkább az esélyesebbek, ezt még most is tartom, de a meccsképe óva ind minket arról, hogy 5 perc belebambulás is végzetes lehet, és persze, ahogy mondod, ott 250 szerb lesz, itt 4000 volt, fordítottak lesznek az arányok. Nagyon-nagyon nagy dolog, hogy vissza tudtunk jönni 6-ról, aztán 7-ről. És most már ezt az esélyt nem szabad elszalasztani.
2: Így van, reméljük, hogy ez így is történik. Természetesen majd azt a mérkőzést is közvetítjük. Egyébként Montenegro-Szlovénia 28-29 lett a vége, míg Szlovákia-Észak-Macedónia szünetben 13-18 a VB selejtezőn. Balai Attilának köszönjük szépen. És Gyuri, hát akkor hozzád fordulok, mert itt a mérkőzés után nem tudtad kifejteni a véleményedet, de azért úgy, hát reggeli műsor is látszódik rajtad, egy kicsit fáradt vagy, de ez a meccs is egy kicsit elfárasztott.
1: Ez a meccs nagyon, nagyon elfárasztott, jobban, mint a saját mérkőzésem, mert nem tetszett az, aminek ugye hangot is adtam, amit láttam, viszont azok az egyéni teljesítmények, amiket Attila is említett, azokba a csapat belekapaszkodott, és erőt merített belőle, és így visszajött, és tényleg a szerbek pedig a végére megálltak, technikai bákat vétettek, és ez a két gól így a játék képét látva, ez egy tökéletes eredmény. Bízok benne, hogy vasárnap már a játékkal is elégedettek lehetünk majd.
2: Egy érdekes jelenet volt, ezt muszáj kiemelnem, amikor Dodicsot leküldte a játékvezető a szakadt meze miatt. Hát én örültem, mert így nem ő vállalta a lövést, ugye nem tudott védeni a kapusunk.
1: Hát így van, itt azért sokan a reggeli műsorban is műsorvezetőtársam Németh Kornélis aggódott a játékvezetés miatt. Hát ez semmilyen probléma, nem hogy probléma, nagyon magas színvonalú játékvezetés volt, és az, hogy ezt nincsben 4000 szerb előtt bevállalnia, hogy Dodicsot leküldjük, mert valahol, én nem is láttam, hogy hol szakadt a meze, oldalt, valahol, ez azért az utolsó két percben ezt nem szokták észrevenni a játékvezetők.
2: Beszéljünk arról, ugye Attila is említette egy Hanuszt, de azért még voltak jó teljesítmények, de azért néhány embernél döcögött egy kicsit.
1: Próbálok tanulni tőletek diplomáciát mindig, hogy hogyan kell szépen fogalmazni, ez a döcögött, ez jó, ezt megjegyzem, hogyha valakit éles kritikával akarok illetni. Nagyon mély teljesítmények voltak, és ezt is elbírta a csapat, ez mutatja az erejét a csapatunknak, és azok az a kiegészítő, nem kell többes számba beszéljek, az a kiegészítő ember, aki Hanusz Egon, akiről sokat beszéltünk, hogy ő nem vette még át Fazekas Gergő szerepét, aki Fazekas Gergő volt Lékai Máté mögött. Most ezen a mérkőzésen abszolút éreztem ezt, hogy átvette azt a bizonyos második számú irányító szerepet, új energiákat hozott. A jobb átlövő pozíciónk az nagyon mélyen van, ott nekem komoly aggodalmaim vannak, mind védekezés, mind támadás tekintetében, illetve a kapus pozíció, ahol 50 percig elmaradtunk a végén. Védett is egyet Palasics Kristóf, megment fölé mellé, abban szerencsénk volt, de hosszú távon, ha nézzük, akkor sokkal jobb teljesmény lesz szükség. De ez, amit meccs előtt beszéltünk, Bartusz László nincs keretben, Palasics Kristóf keretben van, de nem véd Simics mögött a Melzungenben. Tehát nem tudsz top formában játszani a válogatottban, hogyha előtte heteken keresztül nem vagy alkalmazva a klubodnál, erre majd megtaláljuk a megoldást.
2: Minden folytatjuk innen, de itt van velük Ivácsik Gergő. Te hogy láttad ezt a mérkőzést, izgultál?
4: Izgultam, mondjuk megmondom őszintén, hogy jobban tetszett már a második félidő, valami ilyesmire is számítottam, bár megmondom őszintén, hogy a második félidő is hullámzó volt nekem, tehát azért ugye feljött a magyar válogatott, utána megint elmentek a szerbek, 6-7 gól, aztán igazából amikor nagyon kellett ott a vége felé, hál' Istennek magyarok úgy magukra találtak, és aztán amikor kellett, akkor jöttek a gólok, meg amikor kellett, akkor jöttek a védések, meg a védekezések.
2: 22-20-ra följön egy csapat. Már az ember úgy érzi, hogy itt átbillenhet a mérkőzés, akkor utána mi történik, hogy megint el tud húzni a szerb vagy bármelyik válogatott?
1: Bocsánat, hogy közbevágok, de 23-20-nál kerültünk létszámfölénybe. És ugye abból jöttünk ki, abból a kétperces büntetésből, 2-0-ás minusszal, ott egy új lélektan indult az én érzésem szerint. Gergő, neked mi a véleményed erről?
4: Vannak a mérkőzések folyamán, főleg az ilyen típusú mérkőzések folyamán, mint mondjuk itt a szerbek ellen, a szerb hazai pályán, tehát amikor mondom, amit én láttam, hogy ilyen hullámzó volt, hogy képes ez a csapat feljönni, aztán utána képes sajnos arra is, hogy jön egy ilyen picike rövid zárlat, akár adott esetben egy-egy olyan pici, olyan fújás, amit esetleg úgy érez a csapat, hogy ezt most lehet, hogy rosszul ítélték meg, és ilyenkor egy picikét úgy visszaveti a teljesítményt, és ezáltal ugye lehet az, amit itt is láttunk, hogy elment a szerb csapat, de aztán hála Istennek volt annyi lélek jelenléte a válogatottnak, meg annyi tartaléka, hogy ezen túl tudtad magát tenni, és aztán igazából partiban maradt a szerb válogatottal.
2: 4000 ember volt ugye a szerbeknél, hát Veszprémben legalább, ha nem jobb hangulat lesz, legalább ilyen, ha nem jobb hangulat. Ez a két gólos különbség, ez azért ledolgozható, ugye Gergő?
4: Ez mindenféleképpen ledolgozható. Ugye, amit itt hallottam, amit beszélgetetek, tehát azért mindenféleképpen adósak vagyunk ugye egy jó kapus teljesítménnyel, egy még keményebb védekezéssel, és én azt mondom, én úgy gondolom, hogy a támadásban, az én nagyobb rész támadásban annyira nem voltunk rosszak, vannak olyan pozíciók, ahol szintén adósak maradtunk. Én úgy gondolom, hogy ezt a mérkőzést mindenféleképpen vissza fogják nézni a srácok, megnézik, hogy mi az, ami többször jól sikerült, ami többször ment az ellen a szerb válogatott ellen, azt ki fogják elemezni. Nyilván erre nagyon kevés nap van, de én úgy gondolom, hogy maximálisan fel fogja a Csema őket készíteni, és én nagyon-nagyon bízom benne, hogy vasárnap vissza fognak úgy vágni a szerbeknek, hogy győztesként fognak lejönni a srácok a pályáról.
2: Kíváncsi Gergőnek köszönjük szépen, és most hallgassuk meg az egyik főszereplőt, Bánhidi Bencét, a magyar válogatott beállósát, hogyan nyilatkozott a találkozó után.
5: Bence, egy nagyon-nagyon összetett mérkőzés volt az, 2 góllal jobbak voltak a szerbek, nem tudom mennyire lehet örülni, hogy csak 2-vel, mert ugye volt 7 is közte. Mi az, ami ilyen furcsán alakult ott az első fél idő közepén?
6: Én azt gondolom, hogy a helyzeteink megvoltak, ott volt egy periódus, amikor nagyon sok zicsert hibáztunk, ugye a Miloszavja nagyon jól védett, volt egy pár labdát, amit kidobtunk, úgyhogy ebből kialakult egy nagyobb különbség az első fél időben, de én azt gondolom, hogy a második fél időt azt összességében pontosabban játszottuk, mint az elsőt, és ennek köszönhetően életben vagyunk, és otthon szeretnénk megcsinálni.
5: Az első fél időben közel 20 gólt kaptatok. Mi az, amit a védekezésben tudtatok állítani a második fél időben, hogy érzed?
6: Kicsit kompaktabbak voltunk középen, ugye rengeteg egy-egyes figurájuk volt, abból játszottak ránk. A kapusaink is elkezdtek egy picit fogni a második fél időbe, de én azt gondolom, hogy még van bennünk, úgyhogy összerakjuk, jellemezzük a meccset, aztán Veszprémben megcsináljuk vasárnap.
5: Tulajdonképpen majdnem 60 perceztél, rengeteg 7 méterest is kiharcoltál. Hol van akár benned, hol látod azt, hogy a csapatban van az a fordulatszám, amivel meg lehet fogni ezeket a szerbeket 3-mal?
6: Én szerintem, ha így védekezünk, ahogy a második fél időben is megyünk a lerohanásban, akkor igazából sokkal nehezebb dolguk lesz, és majd meglátjuk, hogy az edzőistább mit fog kiokoskodni a következő meccsre. Biztos, hogy nekik is van valami a tarsajukba, és ugyanígy fogunk küzdeni, ahogy a mai nap folyamán.
2: Vencét hallottuk, és akkor a meglepetés ember, aki nagyon jól játszott ezen a találkozón, Hanusz Egon következik.
5: Egon, 2 góllal kikapott a magyar válogatott ezen a világbajnoki selejtezőn. Te hogy nézel most erre a 2 gólra, hiszen nagyon sokáig a mérkőzés elején fej mellett ment a két csapat, volt, hogy vezettetek is, és aztán volt, hogy vezettek ők 7-tel, most hova rakod ezt a csak 2-t idézőjelben?
7: Igen, hát nehéz mit mondani, mert az első fél idő nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Azt gondolom, hogy támadásban megvoltak a lehetőségeink, ott nagyon sokat hibáztunk, és nyilván a szerbeket tudjuk a mentalitását, belehergelték magukat, és el is mentek pár góllal, sok góllal inkább azt mondom, és fél időben megbeszéltük, hogy ez még egyáltalán nincs letudva, hiszen hogyha egy meccsről lenne szó, akkor azt mondom, hogy ez nagyon nehéz, viszont van még egy meccsünk Magyarországon. A második fél időből azt gondolom, hogy majdnem kihoztuk a maximumot, talán még volt labdánk egyre is, ott belehibáztunk, de a végén 2 maradt, azt gondolom, hogy meg lehet csinálni, és hatalmasat küzdöttünk a másik fél időben.
5: Nagyon nagy lendületet tudtál adni a második fél időben ennek a csapatnak. Mi az, ami a te periódusodban igazán működött, mi az, amiből előnyt tudtál te kovácsolni ennek a csapatnak, hogy érzed?
7: Mindenképpen a lerohanás, mert az első félben nem sok lerohanás gólunk volt, és ahogy éreztük, hogy a szerbek kezdenek fáradni, hiszen egy sorra játszották végig a mérkőzést, akkor éreztük, hogy lerohanásban talán nagyobb esélyünk van, mint 6-os fal ellen harcolni velük egész 30 percen keresztül. Szóval ez nagyon jól működött, örülök neki, hogy jól sikerült beszállnom a mérkőzésbe, a Geri is tudott kicsit pihenni, és amikor visszajött a végén, ő is újra új rendülettel tudott hozni a csapatnak.
5: Futással verhető meg 3-mal vasárnap ez a szerb csapat?
7: Én azt gondolom, hogy védekezés és a lerohanás, ami nagyon fontos lesz, és hogyha érzik azt, hogy védekezésben mi nagyon kemények vagyunk, akkor nekik is nagyon nehéz dolguk lesz.
2: Hannu Szegont hallottuk, tehát aki nagyon jó teljesítményt nyújtott. Ez lehet a sikertitka, amikor két válogatott játszik, vagy két klubcsapat, hogy Hanusz talán kevésbé ismerik, kevésbé készültek fel rá a szerbek?
1: Hát ezt nem gondolom. Ezen a szinten mindenkiből felkészülnek, és hát azért Hanusz Szegon Bundesligában
2: csak reagálni nem
1: játszott. Igen, egy meglepetés ember volt. Ugye ezért fontos a mai kézilabdában az első és a második cserének a szerepe, hogy milyen megújulást tud hozni a játékba, a támadó játékba, és milyen hatással tud lenni az eredményre.
2: Elárulom, hogy Antal Ricsi hangmérnök kollégánk óriási teljesítménye visszapörgette odáig az adást, mert Gyuri állította, hogy ezt mondta a végére, hogy 31-29-re fogunk kikapni. Hát megtalálta és bólogatott, sajnos el kell, hogy ismerjem. A két gólra emlékeztem, a 31-29 nem, de akkor tulajdonképpen te vagy a hibás, mert nem azt tippelted, hogy nyerünk.
1: Viszont mondtam azt is, hogy a visszavágó mennyi lesz. És az alapján pedig tovább jut a magyar válogatott.
2: Legyen így, és legyen ez a végszónk. Marosán Györgynek köszönjük szépen a szakértelmét. Köszönöm. 19 óra 55 perc van itt nálunk a körkapcsolásban, jönnek a legfrissebb hírek.
8: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
9: Két gólos hátrányban a magyarok Szerbia ellen a férfi kézilabda világbajnoki selejtezőben. Jótékony célra ajánlhatják fel végkielégítésüket a távozó kormánytagok. Fokozatosan beborul az ég. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
8: Sporthírek.
9: 31-29-re kikapott a magyar férfi kézilabda válogatott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjének első mérkőzésén. A visszavágót vasárnap Veszprémben rendezik. A párharc győztesek kijut a januári németországi VB-re. A júniusi barátságos mérkőzések lehetőséget adnak a fiatalok kipróbálására. Ezért maradt ki a magyar labdarúgó válogatott keretéből Dibusz Dénes, aki a jövőben ismét meghívót kaphat, mondta Marco Rossi. A szövetségi kapitány két nappal a kerethirdetés előtt tájékoztatta Dibuszt a döntésről. A magyar nemzeti csapat június 5-én a finneket fogadja a Puskás arénában, négy nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára. Benoît Cannavaro győzött a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny második szakaszán. Sikerével a sárga trikót is átvette. A szakasz legjobb magyarjaként Dina Márton zárt, a fehér trikót pedig az összetett legelőkelőbb pozícióját elfoglaló hazai bringásként Fetter Erik ölthette magára. A magyarok közül két férfi és három női játékos szerepelhet biztosan párosban a teniszezők idei második Grand Slam tornáján, a Roland Garros főtábláján. A nőknél Udvardi Panna, Bondár Anna, Stoller Fanni, a férfiaknál pedig Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is nevezett, párosban is.
8: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
9: Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel, teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő a miniszterelnökség épülete előtt közölte, Pintér Sándor volt belügyminiszter, azonnali és teljes vizsgálatot kért önmaga ellen, és ez meg fog történni. Hozzátette, a többi miniszter ugyan nem kérte ezt, de velük kapcsolatban is lesz vizsgálat. A kormányfő közölte, hogy az átadás átvételen az egykori Orbán kormány összes minisztere megjelent, Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök nem volt ott. A tiszta kormány elfogadta, hogy a távozó kormány tagjai jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás átvételt követően. Hozzátette, az összeget a kormányzat fogja elutalni a megjelölt alapítványnak. Áttekinti az elmúlt időszakban történt súlyos ügyek vizsgálati dokumentumait a honvédelmi miniszter. Erről Ruszin Szendi Romorusz beszélt Facebook oldalán. A tárcavezető megemlítette egyebek között a kézigránát balesetet és a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti felén többfelé feltöltődött, és hamarosan az északnyugati területekre is jelentős mennyiségű csapadék érkezik, írta a Hungaromet. A 60 cm-nél mélyebb réteg főként az Alföldön kritikusan száraz. A következő egy hétben nagy területen valószínű 30-60 mm közötti eső, így helyenként a talaj mélyebb rétegei is töltődni tudnak. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul. Emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A menet célja kiállni az emberi méltóság, az együttérzés és az élet tisztelete mellett, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és mindenfajta előítéletnek.
8: Közlekedés.
9: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tata és Tatabánya között, valamint kicsivel távolabb Szárliget és Biatorbágy között is lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
8: Időjárás.
9: Holnap felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A délies szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 18 és 25 fok várható, a délkeleti tájakon lesz melegebb.
8: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 20 óra van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és születésnapost köszöntünk. 50 éves Tököli Attila, a korábbi magyar válogatott játékos, 25 alkalommal lépett pályára a Nemzeti 11-ben, és 3 gólt szerzett. Pályafutása során bajnok volt a Dunaferrel, valamint bajnoki ezüstérmes, kétszeres gólkirály, de az MB2-ben is nyert bajnoki címet. Aztán a Ferencvárossal is begyűjtötte az aranyérmet és a bajnoki ezüstöt is, és kétszer volt kupagyőztes, de sikeres volt a Paksban is, Liga kupadöntős, valamint kupagyőztes volt a Kecskemét csapatával. Cserjés Bendegúz kereste fel a születésnapi alkalmából.
11: Hogy ünnepled az 50. születésnapod? Milyen lesz az a nap?
12: Hát szerintem ugyanolyan lesz, mint a többi. Tehát nyilván csak ez is egy nap, egy dátum, amit általában ugye megünnepelnek az emberek. Nyilván holnap edzéssel, meg délután egy kis focival majd.
11: Hát hogyha jól tudom, ez egy öreg fiúk válogatott mérkőzés lesz.
12: Így van, Karancslapújtőn lesz egy jótékonysági mérkőzés. Amikor tudok, elmegyek, most úgy alakult, hogy el tudok menni. Remélem, hogy el fogja érni a mérkőzés a célját, és tudunk segíteni.
11: Azért gondolom, egy ilyen vérbeli focistának nem is kell jobb ünneplés, mint az, hogy edzést tarthasson, és aztán még pályára is léphessen.
12: Igen, így van, most egy kicsit sűrű lesz a nap, de bízunk benne, hogy egy jó nap lesz, és jól fogjuk érezni magunkat. Ezt szeretjük csinálni már régóta. Hál' Istennek még azért néha most is megy.
11: Egyértelmű volt, hogy labdarúgó leszel? Vagy ezt a pályát választod?
12: Én azt gondolom, hogy igen. Nyilván kell hozzá a szerencse is, meg sok minden. Tehát ez nem úgy működött abban a világban sem, meg most se, hogy én eldöntöm 4,5 évesen, vagy 8 vagy 10 évesen, hogy focista leszek, és az leszek. Azért ez egy elég hosszú, rögös út, de gyakorlatilag én, ahogy visszaemlékszem, állandóan a pályán voltam és fociztam. Kortársakkal, idősebbekkel, tehát az én egy Pécs mellett egy faluban nőttem fel, Bogádon, ahol koriban szerintem ilyen 900 környékén most is talán 1000-en hallatnak a faluba, tehát egy kis falu. Nagyon más lehetőség nem is volt igazából, csak a foci, de mi kint voltunk állandóan a pályán, és fociztunk. Aztán jött egy olyan lehetőség, hogy pécsi utánpótlásba be lehet kerülni. Aztán megfeleltem, utána meg végigjártuk a szamárlétre.
11: Könnyű volt ezen a szamárlétrán végigjárni olyan értelemben, hogy inkább a tehetséget tudtál előrébb kerülni, vagy inkább kemény munkával?
12: Én azt gondolom, hogy ez összetett dolog. Szerintem az nem működik, hogy valaki csak keményen dolgozik, és akkor előbb-utóbb ez menni fog. Tehát a kettő együtt jár, mert ha valakinek nincs tehetsége, akkor dolgozhat akármennyit. Én azt gondolom, hogy attól nem fogja megtanulni. Mert kell hozzá mind a kettő. Nyilván próbált az ember az évek alatt fejlődni, ellesni mástól is a dolgokat, úgyhogy hál' Istennek sikerült.
11: Hogy emlékszel vissza arra az időszakra, ott mi volt az, ami miatt így tudtál fejlődni? Ott már lehetett tudni, hogy csatár leszel?
12: Én azt gondolom, hogy ez egy alap dolog, hogy nincs olyan játékos, aki mit tudom, ne próbált volna ki több posztot, vagy ne kellene kipróbálni. És főleg az igazi, én azt gondolom az, hogyha mindenki mindenhol is játszik egy kicsit, mert minden posztnak megvannak a sajátosságai, és abból nagyon sokat lehet tanulni.
11: Milyen volt a Pécsnél játszani?
12: Én azt gondolom, hogy Pécs nem egy túl nagy város, nem is kicsi város azért, de azért csak egy vidéki kis klubnak számított akkor. Bár ugye NB1-es klub volt, de nem voltak olyan körülmények, mint most, maradjunk annyiba. Még játszottunk vörös alakon, meg feketes alakon, meg mindenen is, meg földes pályán is.
11: De onnan azért akkor ki lehetett tűnni, nem? Tehát, hogyha NB1-es csapat volt, még hogyha nem is mondjuk a top csapatok között, de könnyebb lehetett ott kitűnni, hogyha jól játszottál?
12: Én azt gondolom, hogy bárhonnan ki lehet tűnni, hogyha jól játszik az ember. Nyilván nem mindegy, hogy egy megye 3-os csapatba játszol jó, vagy egy NB1-es csapatba játszol jó, ez nem mindegy, ez a történet, de kitűnni mindenhonnan ki lehet. Nekünk egy nagyon jó korosztályunk volt. Tehát ugye akkor még máshogy voltak a úgymond a korosztályos besorolások nem január 1-től december 31-ig volt, hanem a szeptembertől szeptemberig volt, azt hiszem, az évjárat. Tehát biztos, tehát én ugye 76-os vagyok, a 75. szeptember egy után születettek, azok még hozzánk tartoztak abba a korosztályba. Tehát egy kicsit így azért kacifántosabb volt a dolog, de az biztos, hogy jött egy jó társaság jött ki, és ebből a korosztályból azért, hogyha csak az úgymond akkori serdülő egyes csapat, ami most szerintem ilyen 14-15-nek felel meg, már abban együtt játszottunk a Dárdai Palival, meg a Fehér Csabival, tehát azt gondolom, hogy azért az elég eszköz, hogy egy korosztályból a három válogatott játékos is kijött.
11: Ugye volt egy kölcsön szerződésed a Beremendnél, még ebben az időszakban, aztán utána pár évre rá a Pécsből Dunaújvárosba igazoltál. Azt jól tudom, hogy lett volna lehetőséged arra is, hogy itt már a Ferencváros az igazolj?
12: De igen, jól tudod. Igen, tehát ha már a felnőtt karrierről beszélünk, 93. októberében sikerült bemutatkoznom pont a Ferencváros ellen Pécsen az NB1-be, egy 0-0-ás mérkőzés volt, de hát az egy nagy dolog volt, én azt gondolom akkor, hogy ugye nem volt fiatal szabály, meg nem voltak ilyen egyéb dolgok, mégis akkor bár a Dárdai Pali játszott a felnőtt csapatba, a Fehér Csabi is, tehát így azért abban a 93-94-es szezonban több 17-18 éves srác, vagy DNS Andris is, aki egy évvel volt idősebb nálunk, ő is játszott már a Pécsbe. Tehát valószínű, hogy valamit azért láttak bennünk, hogy oda tudtunk kerülni. Több-kevesebb sikerrel nyilván. Igen, utána volt egy fél éves beremendi kitérő, akkor egy kicsit egy más gondolkozású vezetés lett Pécsen, és hát azt hiszem a Pali kivételével majdnem mindenki, a Fehér Csabi is egy NB2-es csapathoz került fél évre, tehát így nagyon sokan. De én azt gondolom, hogy nyilván az azért jót tett nekünk, hogy 18 évesen akkori másodosztályba tudtunk játszani, és hát igen, utána azért visszatérés. Aztán amikor már folyamatosan játszott az ember NB1-be, azért milyen voltak megkeresések, ami jó esett az embernek, meg jó volt, de dönteni kellett mindig, hogy mit csinál az ember, meg hova megy. Én akkor úgy éreztem, hogy Újvárosba akarnak talán a legjobban, és azt gondolom, hogy jó döntésnek is bizonyult.
11: Ez volt az első számú szempont?
12: Nézd, mindig több szempontot kell szerintem figyelembe venni egy játékosnak, amikor eligazol valahova, de azt gondolom, hogy a legfontosabb igen az, hogy őt akarják. A vezetők, az edző, mert akkor lehet, vagy akkor tud az ember, akkor érzi azt, hogy bíznak benne, stb. És akkor lehet egy igazán jó együttműködést végrehozni.
11: Gondolom olyan szempontból nehéz döntés lehetett, hogy végül is Magyarország egyik legnagyobb klubja is szóban van, akkor ugyanúgy meg kell maradni a realitás talaján. Végül a Dunaújvároshoz igazoltál. Ott milyen időszakokat éltél meg?
12: Hát én azt gondolom, hogy Újváros volt az a hely, ahol gyakorlatilag a tudtam bontakozni, vagy nem tudom, tehát hogy az első sikerek ott jöttek, tehát még másodosztály volt, amikor odaigazoltam, feljutottunk, aztán volt egy ötödik helyünk, a harmadik évben bajnokságot nyertünk, a negyedikben másodikak lettünk, az ötödikben meg negyedikek, de azt gondolom, hogy elég sikeres történet volt ez a dunaújvárosi időszak.
11: Ez nem volt egy nagy kockáztatás, hogy egy NB1-es múltat megjárt fiatal játékos másodosztályba igazol?
12: Azt szokták mondani, hogy kockázat nélkül nincs győzelem. Mindenben van kockázat, tehát nem lehet tudni azt, hogy most oda kerültem volna egy NB1-es csapathoz, ott mi lett volna, vagy mi sem lett volna. Tehát ez már mint utópia, ez fejtegethetjük, de szerintem felesleges. Én akkor így döntöttem, azt gondolom, hogy jól döntöttem, és jól is éreztem magam, úgyhogy tényleg jöttek a sikerek is, úgyhogy szerintem jó döntés volt.
11: És még BL selejtezőt is játszott-e?
12: Igen, és sajnos nagyon kevésen múlt, hogy nem jutottunk be a főtáblára akkor. Ugye egy itthoni 2-2, után 2-1-re kaptunk ki a Rosenborgtól, ahol azért nekünk gyakorlatilag az egész csapatnak nem volt szerintem annyi nemzetközi mérkőzése, mire oda jutottunk a Rosenborghoz, hogy mind náluk egy játékosnak. És ezt se tudjuk, hogy mi lett volna, ha, de azt gondolom, hogyha ott azon a két mérkőzésen mi az alapcsapatunkkal tudunk játszani, akivel megnyertük a bajnokságot, és nem lettek volna sérülések, akkor még az is lehet, hogy sikerült volna akkor egy BL főtáblára kerülni.
11: És azért az egy óriási szó lett volna, meg is nem tudom, mert hogyha így a mából visszagondolok, hogy egy dunaújváros ugye tovább is jött egy Hajduk Splitten, és utána még talán a Rosenborgon is, ez ma is egy elképesztő eredmény lenne bármelyik csapattól.
12: Azt gondolom, igen, hogy ez így van. Szerintem pont egy fikasznyi esélyt se adtak nekünk arra, hogy már akár a Split ellen tovább tudunk jutni. Ez sikerült. Aztán szerintem két jó mérkőzést játszottunk a Rosenborggal is. Mindig nagy dolog szerintem, hogyha nemzetközi szintéren hely tud állni egy csapat. Én azt gondolom, hogy abban az időben, ugye manapság divat nézegetni azt, hogy milyen költségvetése van a csapatoknak, meg stb. Nyilván akkor ezek az információk azért annyira nem álltak rendelkezésre, de azt azért láttuk, hogy az elmúlt 5 évben a Rosenborg minden évben BL főtáblás volt. És azért egy más kávéhez volt ilyen szempontból. Megpróbáltuk, nem sikerült, de én azt gondolom, hogy akkor büszkék lehettünk magunkra is, sőt, én úgy éreztem akkor is, meg még most is, hogy akkor azért nagyon sokan büszkék voltak a csapatra.
11: Ekkoriban már kaptál külföldről vagy más csapatoktól ajánlatokat? Mert a Ferencváros beigazolásoddal kapcsolatban mondtad még egy másik interjúban, hogy volt akkor már külföldi ajánlatod.
12: Na, ez is egy olyan történet, ami lehet, hogy a mai fiatalokat, de akár még az idősebbeket is, akik még benne voltak a labdarúgásban, vagy nem voltak benne, meglep. Tehát mi akkor azért elég keveset tudtunk ezekről a dolgokról. Azért ebbe a mai social médiás világba körülbelül valaki valamit elhint a világ másik pontján, azt 5 perc múlva itthon is tudjuk, és azért nagyon sok pletyka is terjeng. Mivel ez abban az időben nem így ment, úgyhogy ilyen utólagosan lehetett hallani, hogy voltak érdeklődők, de konkrétan nem sok minden jutott el az emberhez.
11: Mai szemmel ez volt a legjobb döntés, vagy akár az akkori szemeddel az volt a legjobb döntés, hogy a Ferencvárosba igazolsz, ha jól tudom, 2002-ben?
12: Igen, akkor viszont már volt egy olyan lehetőségem, hogy kimehettem volna Hollandiába a Nagybredához. Ez akkor volt egy olyan döntés, ami miatt akkor úgy döntöttem, hogy nem. Ami nyilván, hogyha az ember tudta volna, hogy utána a bizonyos dolgok úgy fognak következni, hogy következtek, de előre láttad volna, akkor lehet, hogy máshogy dönt. De én nem így döntöttem. Nyilván egy jó páran azt mondták, hogy hülye vagyok, meg nem tudom mi. Benne van a pakliba. Sok döntést kell hoznunk az életbe. Én akkor ezt hoztam, és utána úgy alakult, hogy a Ferencváros lett a következő állomás.
11: A Ferencvárosnál most így külső szemmel megnézve, ugye számos sikert értél el, de mellette voltak azért negatívumok is, szurkolókkal összetűzés, ugye az ominózus pálya megszállás, azért ez egy ilyen elég kettős képet fest, és most is azt látom, hogy a fradi szurkolók azért szeretett játékosok között emlegetnek téged. Benned mennyire van meg ez a kettős érzés a Ferencvárossal kapcsolatban?
12: Hazudnék, ha azt mondanám, hogy csettintésre elfelejti az ember azt a 2003-as utolsó mérkőzést, mert nem lehet. De nyilván az idő az megszépíti a dolgokat. Én azt gondolom, hogy jó időszak volt a Fradinál, azért csak nyertünk 2 kupát, nyertünk bajnokságot, másodikok lettünk, tehát én azt gondolom, hogy ez abszolút belefér egy top életébe. Nyilván a szurkolók mindig azt szeretnék, hogy minden egyes évben csak a Fradi legyen a bajnok, de hát ez nem így működik. Meg tudjuk, hogy előtte se úgy működött, meg utána se. Most ugye nyilván van egy olyan időszak, vagy volt. A hétvégén ugye kiderül, hogy zsinórba azért 7 bajnokságot megnyerni, az nem kis dolog. Most ugye a 8. sikerül, az majd kiderül. De nem lehet mindig. De összességében viszont, ha megnézzük az egész sztorit, akkor azt gondolom, hogy azért abszolút pozitív az egész.
11: Hát mégiscsak Magyarország akkori legjobb csapatában játszott el. Tehát ott azért gondolom volt egy olyan érzés, hogy ott vagy a csúcson, legalábbis honi szinten.
12: Igazából ugye, tehát én amikor Dunaújvárosban megnyertük a bajnokságot, másodikok lettünk, tehát ott voltunk elől, nyilván ismerték az embert, tudták, hogy milyen focista, stb. A Fradiban játszani azért az mindig szerintem egy különleges dolog. Az ország legnépszerűbb csapata, akárki akármit mond, ez így van. Tehát ezt mindenki tudja. Most nyilván lehet, hogy az ország egyik fele akkor szeretett, a másik fele meg pont azért utált, mert a Fradiba igazoltam, előtte meg mondjuk nem utáltak, mert Dunaújváros ez egy semleges csapat, ugye? Hát ilyenek vannak benne, de én azt gondolom, hogy ezzel nem igazán kell foglalkozni. Én megpróbáltam mindig a legjobbat nyújtani, ami kijött belőle, az kijött, de hát azért még hál' Istennek azért néha megismernek, és jól esik az embernek.
11: És hát ezután a Köln meglátott benned valamit. Nem tudom, hogy akkoriban mennyire volt, vagy mennyire lehetett egyszerű magyar játékosként külföldre igazolni, külföldre kerülni, mert a nemzetközi porondon talán nem a legfényesebb évét élte a magyar labdarúgás. Egyrészt hogy élted meg a Kölnbe igazolás, másrészt ők hogy élték meg, hogy ők milyen szemmel néztek arra, hogy itt egy új magyar játékos?
12: Na hát ezt tőlük kéne megkérdezni, hogy ők milyen szemmel néztek, vagy ők hogy élték meg. Én úgy éltem meg, hogy nem a legsikeresebb időszak a pályafutásomban nyilván, de azt gondolom, hogy azért nagyon sokat tanultam abból az időszakból. Azért úgy kívülállónak érezni magad egy csapatnál, meg egy országba, azért az nem egyszerű történet. Nyilván én azt gondolom, hogy ilyen sablonnak meg nem tudom minek tűnik, de azért, amíg mindig megnézzük Németországba is például, azért a külföldnek sokkal többet le kell tenni az asztalra ahhoz, hogy játszon mindegy németnek. Tehát nem egyszerű. Nálunk ez sajnos fordítva van, de az más kérdés.
11: Megfogalmazódott bennem a kérdés, hogy melyik csapatot tekinted inkább pályafutásod csúcsának, tehát azt a Kölnt, amely nemzetközi szinten egy ismert név, és akkor Bundesliga 2-ben volt, vagy pedig azt a Ferencvárost, amely nyilván akkor magyar bajnok volt, és nemzetközi porondon is kipróbálhatta magát selejtezőkben.
12: Ez egy érdekes kérdés, tehát azért a magyar bajnokság volt azért a Bundesligával még a 2-vel se, főleg akkor az időben, de azt gondolom, hogy lehet, hogy még most se kell nagyon összehasonlítani anyagi szintéren, meg ilyen hasonló dolgokon, mert mondjuk mi állítólag akkor volt a Fradi költségvetése. Én utána kimentem Kölnbe, a Kölnek a másodosztályból való feljutás volt a cél, amit ugye el is értünk, de kb. 6-szoros költségvetése volt, és itthon meg arról beszéltünk, hogy bajnokok ligájába kéne jutni, meg nem tudom hova. Tehát azért egy kicsit az más kávéház. Ez, hogy most pályafutás csúcsa, vagy nem csúcsa, nehéz ezekről. Én jól éreztem magam a Fradiba, jó volt, tehát azért az azért úgy vitathatatlan, hogy hangulatügyileg a akkori Jüti stadionban játszani az szerintem egy olyan egyedi élmény volt. Tehát az egy más kávéház volt. De ugye még mondjuk itt a Fradinál is, hogyha jó ment a csapatnak, akkor sokan voltak. Ha nem, akkor nem. Na most ez például Németországban teljesen máshogy van. Tehát ott kimennek meccsre, ha nyersz, ha veszítesz, ha nem nyersz 15 meccsen keresztül, akkor is ugyanannyian vannak a stadionban, és akkor is szurkolnak. Tehát ez a szurkolási tradíció, meg nem tudom mi, az egy kicsit más, én azt gondolom, Németországban, mint Magyarországon.
11: Ahogy mesélted, még egy korábbi interjúkban, egy-két héttel ezelőtt, még edzőmeccsen is.
12: Hát igen, tehát ott, amíg én ott voltam abban a 13 hónapban, azt hiszem, hogy pont mind a kétszer a szezon utolsó, vagy a felkészülési utolsó meccs az a hazai pályán volt mind a kétszer a Fenerbahce-val, mert a Daum ott volt akkor edző, és ugye ő külön mellett lakott valahol. Ott full house volt, tehát ott 50 ezer ember volt akkor is a stadionban. Azt hiszem másodosztályban volt 38 ezeres átlag nézőszám, nem olyan rossz szerintem. És ugye én miután feljutottunk, akkor a negyedik vagy nem tudom hányadik forduló után mentem el, még ugye az első játszottam is, aztán szerintem körülbelül a legközelebbi meccsüket azt akkor nyerték meg, amikor beléptem a légtérbe körülbelül, mikor Ciprustól jöttem az áprilisba, de akkor is ugyanannyian voltak meccsen. Tehát az egy más közeg, jó lenne itthon is azt látni, hogy ha én fradista vagyok, akkor kimegyek minden meccsre, tök mindegy, ha Újpest szurkoló ugyanez, tehát tök mindegy, ha győri, és mindenhol azt mondom, hogy majdnem mindig tele lehetne a stadion.
11: Gondolom, ez se lehetett egy könnyű döntés, hogy egy olyan csapatnál, amely éppen akkor jutott fel a Bundesligába, és te is segítségére voltál, onnan eligazolni Ciprusba, nem tudom, hogy mennyire volt ez a te döntésed, vagy ott milyen körülmények játszottak közre.
12: Hát annyiba volt az én döntésem, hogy nagyon úgy éreztem, hogy el kell jönnöm. Most teljesen mindegy, hogy miért vagy miért nem. Nyilván én szerettem volna többet játszani, úgy éreztem, hogy nincs rá lehetőségem. Igaz, hogy nem nagyon akartak elengedni, de aztán az átigazolás időszak végén utolsó napokban elengedtek. Akkor ugye volt még egy olyan kis kanyar a történetben, hogy Magyarországon teljesen más átigazolási időszakok voltak, mint a nemzetközi. Ezért hazajönni nem tudtam. Egy utolsó pillanatban jött egy lehetőség, amire majdnem azt mondom, hogy rá kellett bólintanom, mert ott tudtam, hogy nem érzem jól magam, és az nem lesz jó. De ez így alakult, ennyi, ebből is csak tapasztaltunk.
11: Aztán Ciprusból pár év után hazaigazoltál Magyarországra. Mai világban már nyilván ilyen magától értetődő, vagy legalábbis egyszerűnek tűnik, hogy játékosok ide-oda igazolnak belföldön, külföldön. De ott azért több évet kint töltöttél külföldön, és aztán igazoltál haza. Ez milyen érzés volt, hogy újra haza kerültél?
12: Hát én azt gondolom, hogy valamiért nekem ez a kinti lét, vagy nem tudom, tehát az annyira nem jött be. Úgyhogy én egyáltalán nem abban foglalkoztam amúgy sose, hogy most Pesten vagyok, Pécsen vagyok, Dunaújvárosban vagyok, vagy éppen hol vagyok. Nem ez a legfontosabb, vagy Köln, vagy Limassol, teljesen mindegy, vagy Larnaka, hanem én focizni szerettem, és én játszani akartam mindig is. Ez volt az első számú dolog az életemben, hogy játszani tudjak. Itt volt rá úgymond lehetőség, tehát innentől kezdve ott próbáltam meg jól érezni magam.
11: Honnan is vonultál vissza? Paks, ugye?
12: Igen, igen, Paks. Amikor hazajöttem, ugye akkor egy év még volt 2006-7 Fradiban, amikor kizárták másodosztály. Sajnos ugye semmi körülmény nem volt biztosítva ahhoz, hogy akkor egyből visszakerüljen a csapat, ami nem is sikerült 3 vagy 4 évig. Egy év volt ott, aztán utána kerültem Paksra, ahol azt gondolom, hogy ugye a Paks egy évvel azelőtt feljutó gyakorlatilag majdnem újonc csapat volt, és hát azóta is ugye most már 20 éve NB1-ben vannak, tehát ez egy nagyon nagy dolog.
11: És készülnek a bronzérem szerzésre.
12: Így van, tehát ez egy nagyon nagy dolog szerintem úgy szintén a város életébe. Reméljük még ez így lesz egy darabig, hogy ott lesznek. És igen, ott volt egy pár éve, ami nem volt rossz.
11: Aztán ugye volt a visszavonulásod, és pár évvel később pedig újra elkezdtél focizni a Kiskun Félegyházánál.
12: Hát ez egy olyan történet volt, hogy gyakorlatilag a barátok, haverok játszottak ott, és meggyőztek, hogyha csak meccsre is, de menjek el. És akkor egy darabig így ezzel próbálkoztunk, de azért az sem megy úgy sokáig, hogy nem egy az ember csak focizik, akkor ez egy ilyen jó lehetőségnek tűnt meg, ugye akkor edzőként nem volt munkám, mert mellette meg azt gondolom, hogy lehetetlen is.
11: És akkor hogy kerültél bele ebbe az edzői létbe? Mik voltak az első lépések?
12: Hát akkor megint vissza kell kanyarodnunk egy kicsit, mert ugye én Pakson úgy hagytam abba a 14-be, hogy már fél évig gyakorlatilag a Csertői Arul mellett voltam pályaedző, ilyen játékos pályaedző, ez egy elég hülye megfogalmazás, szerintem nem is nagyon játszottam, talán már két vagy három meccset tavasszal, és a Brel mellett kezdtem el, mint asszisztens edző ezt a szakmát. Nem volt egyszerű az egyik oldalról átállni a másik oldalra, azért szerintem ezt nagyon, nagyon nehéz kezelni. Nekem se volt egyszerű, de talán az akkori és volt csapattársaimnak, akik hirtelen volt csapattársaim lettek, még nehezebb volt talán ezt a szituációt. De ugyan 4 évig együtt dolgoztunk a Relivel, aztán úgy alakult, hogy utána meg külön váltunk. Egy darabig.
11: Beszéljünk egy kicsit az aktualitásokról. Most itt Mezőkövesden vagyunk. 4. helyen áll a csapat, még egy forduló van hátra az MB2-ből. Hogy érzed itt magad?
12: Igazából most azt kellene mondani, hogy minden szép és jó, de ez ugye nem igaz. Szeptemberben lenne 2 éve, hogy Brelit felkérték, ő meg szerette volna, én is jövök vele és segítek neki. Ide kerültünk, 6 forduló után 4 pontja volt a csapatnak. Nem lehetett másod cél, csak az, hogy bennmaradjunk. Ez sikerült is. Hát sajnos nem mondhatnám, hogy a tavalyihoz képest erősödött a keretünk. Olyan játékosok játszottak itt a tavalyi szezonban, mint a Szendri Ákos vagy a Cibla Flóri, akik most NB1-be is azért rugdostak egy pár gólt, még ha nem is játszottak olyan túl sokat, vagy a Juhász Bence volt ugye a kapusunk, aki most Kazincbarcikán védett. Nem igazán tudtunk úgy igazolni, úgyhogy én azt gondolom, hogy azért összességében az, hogy most 4. vagyunk, nyilván szeretnénk is itt maradni, ezt hétvégén meg kell vernünk a Békés Csabát, és akkor biztos, hogy 4. leszünk. Ha nem 6. már rosszabbak nem lehetünk, de én azt gondolom, hogy összességében teljesen elfogadható ez a dolog, mert srácok mindent megtettek, megpróbáltuk, mennyi volt benne.
11: Ilyen szempontból a magyar szabálynektek okozott nehézséget, mert azok a játékosok, akiket felsoroltál, ugye az NB1-ben szerepelnek, vagy szerepeltek, és talán a magyar szabály is közrejátszik abban, hogy ennyi lehetőséget kaptak, és az NB1-ben játszanak.
12: Hát az Ákosra ez nem igaz, ugye a Szendreire, mert ő már idősebb, de a Flóri az még pont beesik mondjuk ebbe a szabályba. Én azt gondolom, hogy mindenkinek nehézséget okoz, és nem is feltétlen jó ez a szabály, mert ugye 2-nek itt MB2-ben játszani kell kötelezően. Ahhoz, hogy 2-t végig a pályán tudja tartani, ahhoz hát a keretben legalább kell 6. hasonlókorú játékos. Akkor se álltana, hogyha már tudja cserélni kell, hogy egy posztosak legyenek. De hát az egyik jó, a másik meg egy kicsit gyengébb, vagy nem annyira, akkor már nyilván az fog játszani meg jó, akkor amelyik kicsit gyengébb, az meg nem fog játszani. Tehát melyik ujjunkat harapjuk meg című történet. Tehát lehet, hogy 2 játszik, 4 megnézi az egész évet, akkor nem teljesen jó ez a szabály. De ez van, mert ezt kell alkalmazkodni. Szerintem a játékosoknak sokkal rosszabb, mint az edzőknek, mert valahogy megpróbáljuk megoldani, csak nyilván kell a létszám, mert ugye azért egy év alatt lehet sérülés, stb. Már nem egyszerű, de megpróbálunk hozzá alkalmazkodni.
11: Beszéltünk most a mostani csapatodról, a Mezőkövesdről, térjünk vissza kicsit megint a korábbi csapataidra, mert hát van mit róluk beszélni, ugye, ahogy utaltál is rá, a Ferencváros címvédése veszélybe került, hogy látod, milyen lesz az az utolsó forduló.
12: Tehát a Fradinak egy dolga van, hogy ő megnyeri a meccset. És onnantól kezdve meg arra kell várnunk, hogy mit csinál a Győr. De az biztos, hogy ez a bajnokság ez már Győr kezében van. Tehát nekik is csak annyit kell tenni, hogy nyernek. De ez nem egyszerű történet nyilván. Kíváncsian várom én is, azt gondolom, hogy ha százalékokat akarunk vonni, akkor biztos, hogy a Győrnek nagyobb százalékban van esélye, mert csak annyi dolguk van, hogy megnyerjék a meccset, de a Csakot meg idézőjelbe teszem, mert azért nem egyszerű Kisvárdán nyerni.
11: Jót tesz a Fradinak, vagy akár az NB1-nek az, hogy vett egy versenyképes ellenfele a Győr személyében?
12: Hát én azt gondolom, hogy nem csak a Győr személyében van versenyképes ellenfele a Fradinak, mert a Paks évek óta ott van, azért tavaly a Puskás is szorongatta őket, idén a Győrért oda. Pont ez a lényege szerintem az egésznek, hogy az lenne a jó, hogyha minél több csapat tudna ott lenni, és minél nehezebb dolga lenne egy csapatnak megnyerni a bajnokságot. Azt nem tudom, hogy ez nemzetközi porondon, hogy mennyire lesz jó, vagy mennyire nem lesz jó, mert ugye most a Fradi az utóbbi időkben azért elég jó eredményeket

0: sikereinek.
1: Igen, amire utaltam is előbb, meg ugye egy időben volt még arról is szó, hogy esetleg a egyből BL föltábra is lehet. Nyilván az lenne a még jobb, hogyha nem csak a Fradi menetelne mondjuk tavaszig, hanem lenne más csapat is, aki kihúzná tavaszig nemzetközi kupaporondon, mert az még jobbat tenne, ha több magyar csapatnak tudnánk szurkolni a nemzetközi porondon.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,
2: valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
3: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: 2 gólos hátrányban a magyarok Szerbia ellen a férfi kézilabda világbajnoki selejtezőben. Lezárult a kormányváltás technikai folyamata. Fokozatosan beborul az ég. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
5: 31-29-re kikapott a magyar férfi kézilabda válogatott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjének első mérkőzésén. A visszavágót vasárnap Veszprémben rendezik. A párharc győztese kijut a januári németországi VB-re. Kaposvári sikerrel indult a bronzpárharc a férfi kosárlabda NB1-ben. A Kaposvár hazai pályán 88-80-ra legyőzte a Paksot az első mérkőzésen. A bajnokságban a 7. helyet a Sopron szerezte meg, miután 90-88-ra nyert Debrecenben, így 2-1-es összesítéssel került ki győztesen a küzdelemből. Meghosszabbította argentin vezetőedzője Alejandro Altamirano szerződését az Újpest női röplabda csapata. Az Extraligában idén 4. fővárosiak csütörtökön jelentették be, hogy a következő idény végéig a 33 éves szakember irányítja az együttest. Benoît Cosnefroy győzött a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny második szakaszán, sikerével pedig a sárga trikót is átvette. A szakasz legjobb magyarjaként Dina Márton zárt, a fehér trikót pedig az összetett legelőkelőbb pozícióját elfoglaló hazai bringásként Fetter Erik ölthette magára.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Megtörtént a leköszöntés az új miniszterek között a tényleges átadás-átvétel. A leköszönő kormány miniszterei megjelentek a találkozón, Orbán Viktor azonban nem volt ott. Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nem

0: nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010-2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. A kormányfő által jegyzett 12 kormányhatározat ma délután jelent meg a Magyar Közlönyben. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. Gyermekközpontú, partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra alapozó minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumból veszi át a feladatokat. Céljuk, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. Magyarokból álló parfümtolvajbandát számoltak fel Ausztriában. Arra szakosodtak, hogy bécsi és burgenlandi drogériákat fosztogattak. Tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követtek el, és átszámítva mintegy 14 millió forintos kárt okoztak. Az ügynek 13 gyanúsítottja van, egyikük szlovák. A rajtaütésben és a banda lebuktatásában egy kitoloncolási őrizetben lévő férfi is segítette a nyomozókat.
1: Közlekedés.
0: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tata és Tatabánya között, valamint kicsivel távolabb Szárliget és Biatorbágy között. Lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Holnap felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, a délies szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 18 és 25 fok várható, a délkeleti tájakon lesz melegebb.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: Kedves hallgatók, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs és vízilabdával folytatjuk. Tegnap este kialakult a férfi vízilabda OB1 döntős párharca. Kiderült, melyik csapat lesz a címvédő Ferencváros ellenfele az aranycsatában. Két nagymúltú, de a döntőben rég nem járó együttes csapott össze, a Honvéd és a BVSC. Regős László Pál egy összeállítást készített a csatáról.
4: 19 év várakozásért véget a Kőér utcában. 2007 után újra döntőbe jutott a Honvéd. A 2000-es évek elejének sikercsapata, az egymás utáni 6 bajnoki címet szerző Honvéd lesz az ellenfele a Ferencvárosnak a férfi vízilabda OB1 döntős párharcában. Míg az FTC már május elején biztosította helyét a fináléban a Szolnok elleni győzelemmel, a Honvéd és a BVSC elődöntője kiegyenlítettebb párharcot hozott. Az alapszakaszban mindkét csapat egyszer nyert az egymás elleni mérkőzéseken, ráadásul mindkét együttes idegenben 5 méteresekkel diadalmaskodott. A pálya előny a zuglójaké volt az erődöntőben, ahol az alapszakaszban lejátszott meccsek miatt biztos volt, hogy legalább 2 mérkőzést rendeznek. Május 6-án a lakiuszodában a Honvéd 1 góllal 15-14-re nyert. A BVSC még támadhatott az utolsó másodpercekben is, de Csoma Kristófék kivédekezték a zuglói akciót és elvették a pálya előnyt. A második mérkőzést tegnap este a Kőér utcában játszották. A képlet egyszerű volt. A BVSC-nek rendes játékidőben kellett volna nyernie, hogy megmaradjon az esélye a döntőre. Az biztosnak tűnt az eddigi találkozók alapján, hogy szoros meccs lesz, hiszen a játékerőben nagyon közel áll egymáshoz a két csapat. Kiválóan mutatta ezt az eddigi 3 idei meccs. Ennek ellenére a Honvéd alaposan bekezdett. 4 perc 20 másodperc után már 3-0-ra vezettek a hazaiak, a 3 gólos előny pedig megmaradt az első, sőt a második negyed végére is. Utóbbiban 4 is volt a két csapat között. Az uglóiak viszont elkezdtek kapaszkodni, és Csapó Miklós irányításával a harmadik játékrész végére 1 gólra zárkóztak. A negyedik negyedre a hangulat a tetőfokára hágott a Kőér utcai uszodában. Az előző meccs legjobbját Nikola Moszkovot pedig ez felpörgette. Két fontos gólt is szerzett a hajrában a Honvéd légiósa. 1 perc 18 másodperccel a vége előtt a BVSC Csacsovszky Erik góljával megint egy gólra zárkózott, ezzel óriási hajrá kezdődött. Hazai technikai hibát követően Vadovics kezéből kicsúszott a labda, Varga Dániel időt kért, 7-6 ellen küldte vissza a medencébe a csapatát az egyenlítésért az uglóiak edzője. A Honvéd betömörült a kapu elé, elővették a szokásos védekezésüket, ketten is a kapus mellé helyezkedtek, ez pedig ezúttal is bejött. Mészáros lövését Csoma védte, a Honvéd 13-12-re nyert és bejutott a döntőbe. A csapat vezetőedzője Szívós Márton alaposan el is érzékenyült a mérkőzést követően Farkas Márton mikrofonja előtt.
5: Úgy jött ide egy fél mondata, hogy nehéz lesz, gondolom megszólalni, de hát a mérkőzés is nagyon nehéz volt, viszont valahogy végig kézben volt. Minek köszönhetően?
6: Hát a srácoknak. Nehéz megszólalni. Büszke vagyok a fiúkra.
5: Elsősorban a tett nagysága miatt, hogy 17 év után jut vissza ez a klub bajnoki döntőbe? 19, bocsánat, 2007 után.
6: 19 évet várt a Honvédre, és ezek a fiúk rengeteget dolgoztak érte. Nagyon büszke vagyok rájuk.
5: Mérkőzés közben mi volt a megélésed? Mert most látom azt, hogy nyilván a meghatottság meg az elérzékenyülés, de amikor így a mérkőzés hevében voltatok, és ezért a hőfok az talán még magasabb volt, mint egy héttel korábban.
6: Igen, én azt gondolom, hogy mindenki érezte ezt a mérkőzést, hogy ez egy döntő mérkőzés. Persze az előző is, az minden mérkőzés döntő nekünk. Mi azt kapták a nézők, a szurkolók, amit vártak szerintem. Nem gondoltam azt, amikor elmentünk az elején, hogy ez egy sima meccs lesz. Honvéd BVSC vagy BVSC Honvéd mindig ilyen kiváló csapat a BVSC, kiváló edzővel. Ez nem kérdés, nem véletlenül jutottak el a nemzetközi kupába, és majdnem sikerült nekik bejutni a döntőbe. Azt gondolom, hogy az is egy óriási tett volt. De én most hagyd szék a fiúkra, zseniálisan játszottak. Ott volt a szívük, ott volt a fejük, mi kell még.
5: Mérkőzés előtt az volt a kérésed, az óhajod, hogy a srácok élvezzék a mérkőzés, és kívülről az volt a benyomásom, hogy tudják élvezni, tehát azért nyilván ilyen téthelyzetben ez cseppet sem könnyű, de ahogy az akciógólok jöttek, centergólok az elején, ott tényleg arról tanúskodtak, hogy ezt most megléptem a csapat.
6: Igen, élvezték, látszott a védekezésbe fantasztikus, amit beleraktunk szerintem. Főleg a mérkőzés elején, utána kaptunk pár gól, ami elkerülhető, de hát most melyik gól nem elkerülhető, és melyik gól nem mehet be. Van ilyen, tehát nincs ezzel probléma, de amikor kellett, akkor helyén volt a szívük, helyén volt az eszük. Örülök neki, hogy most nem olyanok voltunk, mint a gyaloggalobban a fekete lovag, és a végén kikapunk, hanem most úgy küzdöttünk, mint a fekete lovag, csak a végén mi nyertünk valahogy.
5: Biztos vagyok benne, hogy másfél hét múlva neki fogtok ugrani a Ferencvárosnak, de most meg lehet állni egy pillanatra? Meg lehet állni picit ünnepelni legalább a mai nap erejéig?
6: Mindenképpen, mindenképpen. Azért ez egy óriási eredmény szerintem, hogy bejutottunk a döntőbe egy ilyen nehéz bajnokságban, ennyi jó csapattal. Ezt mutatták az eredmények is, hogy ki kitől hogyan kapott ki, és büszke vagyok a srácokra, mert egy egész évet nekünk végig koncentrálni kell, és ahhoz, hogy eljussunk három döntőbe, az azt gondolom, hogy extra.
4: Amikor 19 éve a Honvéd legutóbb döntőt játszott, akkor Szívós Márton még játékosként szerepelt a csapatban. Abban az évben a Vasas lett a bajnok, soraiban Varga Dániellel, aki jelenleg a BVSC vezetőedzője. Az ő meccs után értékelését hallják.
5: Ha megnézzük mind a négy mérkőzést, akkor rendes játékidőben összesen két gól differencia van. Viszont az egyik csapat döntőt játszhat, másik meg bronz meccset, és ez óriási különbség. Tetézi, hatványozza, hogy ezt most nagyon nehéz lehet feldolgozni?
7: Most az a nehéz, hogy nem tudtunk nyerni. Persze az, hogy négy meccs után plusz kettő a gólkülönbség, az csak azt mutatja, hogy mennyire közel volt egymáshoz ez a két csapat, ahogy a korábbi meccseken most is nagyon szoros volt. Szeretnék először is gratulálni a Honvédnak, mert ők vannak a döntőben, Marcinak és a stábnak, sok sikert kívánok nekik, majd a Fradi ellen. Ami minket illet pedig, rosszul kezdtünk, persze, tehát egy 6-2-vel utána már nehéz, de egészen elképesztő dolgokat csináltunk jól. És ahogy jöttünk fel, kisebb hibákból, de hibákból tudott a Honvéd vezetve maradni. Ezt sajnálom, mert átléptünk jó néhány olyan dolgot, amit korábban nem nagyon tudtunk a Honvéd ellen, de most sikerült. Hát összességében azért a plusz egy gól az eldönt mindent, de leginkább az első legyen, tehát a kezdésnek a számlájára írom ezt.
5: Azt hiszem, hogy úgy akart kezdeni a BVSZ-t, hogy a nagy szünet után, azzal a sebességgel és lendülettel, ha már átlépés, ha megnézzük az elmúlt 7-3 mérkőzését, valahogy végig egy ilyen üldöző versenyben volt a BVSC. Ez mennyire emésztette fel az energiákat?
7: Felemésztette. Szerintem az is fárasztó, ha vezet egy csapat, meg az is, hogyha fel kell jönnie, talán pszichésen többet vesz ki az egyénekből, illetve úgy mindenkiből. Ami talán sokat vett ki még pszichésen, az, hogy nem tudtunk nyerni. Most tehát a múlt héten a két meccsen. Ez a fajta sikerélmény hiányzott, ami talán jobban átszakította volna ezt a gátat. Ennek ellenére, hogy így alakult a múlt hét, nagyon sok mindenre felkészültünk, azt gondolom, de mégis azért az első negyed az rányomta a bélyegét. Valamennyire, mert egyébként följöttünk, és többször is volt lehetőségünk úgy alakítani a meccset, hogy legalább büntetők legyenek, vagy akár nyerjünk. Itt a végére ez nem se került sajnos.
4: Míg a Honvéd lezárt egy 19 éves döntő nélküli időszakot, a BVSC-nél tovább nőnek az inséges esztendők számai. A hétszeres bajnok zuglójak legutóbb 2001-ben döntőzhettek, épp a Honvéd ellen. Akkor ezüstérmesek lettek, idén pedig a bronzéremért ugorhatnak vízbe a Szolnak ellen. A döntőt pedig a Ferencváros ellen a Honvéd vívja. Csoma Kristófa a BVSC elleni siker értékelésében már előre is tekintett a fináléra.
5: Az imént honvédos gyerekeknek osztogattál autogramot egy olyan mérkőzés után, amikor bejutottatok a magyar bajnoki döntőbe. Milyen a megélésed? Azért ez egy fantasztikus eredmény, nem csak neked, vagy nektek, az egész klubnak.
8: Igen, ez egy óriási siker számunkra, és nagyon köszönjük a szurkolóinknak, mert szerintem ők voltak az a egy gól különbség, ami most a meccsen a közé tudtunk tenni. Hát ez tényleg fenomenális, nem is tudom, hogy pontosan talán 20 év után van újra a döntőben a
5: 19, egy hiány 20.
8: Egy hiány 20, úgyhogy hát tényleg ez leírhatatlan, gratulálok a srácoknak.
5: Konferencia kupa után mi történt veletek? Hogy beszéltétek át azt, hogy az a finálé elment, mert hogy a múlt héten, meg ma is ellenállhatatlanul kezdtetek, és valahogy talán mindkét győzelem valahogy ennek is köszönhető.
8: Igen, úgy érzem, ezen a meccsen is végig kézben tartottunk, egyszer sem vezetett a BVSC. Talán mi hibáimból tudtak feljönni, amikor kicsit ide előtt előttük a forrokat pára blokkoltak, és utána abból le tudtak fordulni, és zicsergólokat lőni. Úgyhogy örülök, hogy a végé helyén volt a szívünk, és megjátszottuk a forrokat, és be is mentek. A konferenciakupa egy óriási csalódás volt. Szerintem ezt a Bolognát nagy képviség nélkül, de 10-ből 8-szor, 9-szer legyőzzük, több góllal is, ahogy a csoportban is. A döntő az egy más műfaj, ezt sajnos most megtapasztaltuk. Úgyhogy iszonyat csalódás volt, de ahogy Marci mondta, senki nem sajnál minket a barátnőinken, meg anyukánkon kívül egy napnál tovább, úgyhogy mi sem akartuk sajnáltatni magunkat, úgyhogy mentünk tovább, és ezért jó a sport, hogy ad ilyen lehetőségeket javítani.
5: Nyilván a fradiáni döntőbe se feltett kézzel fogtok majd bemenni. Miért most össze itt ennél a Honvédnál? Mert egész szezonban egy nagyon jó ívet húztok, és tényleg itt most a legfontosabb bajnoki mérkőzésen legalább nagyon közel vagytok a maximális teljesítményhez.
8: Igen, úgy érzem, jót tett a két külföldi érkezésre, rengeteg gólt hozott nekünk, ami talán a tavalyi szezonban hiányzott ott, és viszonylag stabil volt a védekezésünk alapszakaszban. Most a Fradi után talán a másik legkevesebb gólt kaptunk, de elő nem akartok jönni a gólok, így a Nikola is a Vicskó személyében megérkeztek, úgyhogy nagyon örülünk, tényleg elképesztően örülünk, úgyhogy a Fradi ellen Dávid és Góriát csatáját, de hát ahogy a kupa döntőben megmutattuk, meg a itteni bajnokinkon, nem fogunk nyilván feltett kézzel belevenni ebben a meccsben.
5: Csak egy rövid gondolat erejéig, most mennyire lehet elengedni magatokat?
8: Hát egy picit azért szerintem ma este, nyilván egy jót fogunk valahol vacsorázni, és utána már, ahogy a Marcit ismerem, már lehet, hogy holnap, de pénteken biztosan el fogunk már kezdeni készülni a Fradira.
4: Az idei bajnoki szezonban egyszer 7, egyszer pedig 4 góllal győzött a Ferencváros a Honvéd ellen. Szeptemberben a kupadöntőben szorosabb csatát hozott a két együttes mérkőzése. 17-15-ös FTC siker született, de a Honvéd nagyon sokáig tartotta magát, és nagyot harcoltak Szívós Márton tanítványai. Ez várható a döntőben is, amelynek első mérkőzését május 23-án 20 óra 45 perckor játsszák a Komjádi uszodában. Az OB1 döntőjébe 19 év után visszatérő Honvéd az idei szezonban a Magyar Kupa mellett a Konferencia Kupában is ezüstöt szerzett. A bajnokságban Csoma Kristóf szavaival élve Dávid és Góliát küzdelmében fényesítenének az érmükön.
9: Ismét szerződést hosszabbított Böde Dániel, a Paks 39 éves támadója. Bitoman Emil beszélgetett vele.
10: nehéz vagy könnyű döntés volt rábólintani erre az újabb egy évre?
11: Hát nagyon könnyű döntés volt, 10 másodperc alatt, tényleg 10 másodperc alatt megegyeztünk. Úgy gondolom, hogy jó állapotban vagyok, úgyhogy ez tényleg egy könnyű döntés volt.
10: Valóban könnyű volt, mert amikor a tavalyi hosszabbításról olvastam, akkor ott 20-30 másodpercről beszéltél. Nyilván ez csak a vicc része, de az abszolút látszik, hogy valahogy ez a paksi történet és Böder Dániel története, ez még nem érhet így véget, és ez bizonyítja az elmúlt néhány forduló, vagy ez a naptári év is. Milyen érzések voltak benned, amikor jött a tavasz, és tényleg el kellett azon gondolkodni, hogy akkor legyen-e folytatás vagy sem, mert az egy dolog, hogy könnyen megegyeztetek, benned volt bármilyen vívódás?
11: Nem volt semmi vívódás bennem, igen, a tavasz az nehezen indult, egy sérülőktől, egy sérülésre végigcsináltam a felkészülést, és amikor az első forduló kezdődött tavasszal, rögtön megsérültem, ez egy kis nehézség volt, hát ebbe bízom, hogy a következő év az nem ilyen lesz, és éppen és egészségesen végig tudom csinálni a szezont.
10: A család, a futball szeretete, mi az, ami leginkább döntő faktor volt az igenben?
11: Hát így ámblok az egész, ugyan focizni nagyon szeretek még, valóan egy-két edzés, ami az már nem igen fülük a fogam, megmondom őszintén, viszont a család az mindig motivál, főleg így, hogy a gyerekek itt vannak, labdaszedők, és ha gólt tudok rúgni, akkor hozzá tudok szaladni, az egy nagyon extra motiváció. Ez a rövid távú motiváció, mindenki megvan a mérkőzés előtt, ha itt vannak a gyerekek. Hosszú távot is állítottam föl, de azt arról majd később.
10: Nem akarom belőled kihúzni, hogyha nem akarsz erről beszélni, de most 527 NB1-es mérkőzésnél jársz. Nyilván az 570-es rekorder Vég Zoltán az még legalább másfél szezon, de hogy a dobogóra, az örökrangsor dobogójára fellépél, az innestől kezdve egy teljesen jól látható cél. Illés Béla 13 meccsel van most előtted. Valami azt súgja, hogy a hétvégén pályára fogsz lépni, tehát 12 bajnokira leszel majd a következő idényben. Ezek a rekordok mennyire vannak ott a fejedben?
11: Hát ezt mondtam pont, hogy a hosszú távú célok. Úgy gondolom, hogyha éppen és egészségesen végig tudom csinálni ezt a szezont, a sérülések elkerülnek, akkor bízom benne, hogy még egy fél évet legalább tudok szállni, és a klub is társ lesz ebben, hogy a végzőnök a rekordját megdöntsem.
10: Beszéljünk akkor most inkább erről a szezonról egy kicsit. Azt hiszem, hogy ha jól számoltam, a 10. olyan idényed, amikor eljutottál legalább 10 gólig a bajnokságban, azért ez egy egészen különleges mérföldkő.
11: Igen, főleg úgy, hogy ugye nem centerként kezdtem a pályafutásomat, én voltam védekező középpályás belső védő, sőt a Gyurinál is játszottam még egy egész teljes szezon belső védőként. Úgy gondolom, hogy ez egy így kerek az egész pályafutás.
10: Bognár György személye mennyire volt segítség az igenben, mert az látszik, hogy nagyon jól megtalálod vele az összhangot, hogyha kell, akkor 5 percre jössz be a pályára, ha kell, akkor a szünetbe, vagy ha kell, akkor, és ez bizonyítja a legutóbbi bajnoki mérkőzés, és majdnem végig tudsz játszani még egy NB1-es mérkőzést. Tehát mondhatjuk, hogy itt egy nagyon fontos kölcsönös bizalom van közöttetek?
11: Igen, ami fontos számomra, hogy Gyuri nekem velem szemben mindig egyenes megmondja a frankót, ez nekem bőven elég, nem kell úgymond tíme hámolni, hanem nem tökéletes az, hogy nekem velem szemben egyenes. Gondolom a többiekkel is.
10: Saját kezetekbe vettétek a sorsatokat azzal, hogy a Debrecent a legutóbbi fordulóban legyőztétek, és egyetlen győzelem választ el benneteket a biztos harmadik helytől, a tabi meccsről most ne is beszéljünk, de az biztos, hogyha a Paks tud nyerni a DVTK otthonában, akkor megvan a bajnoki bronzérem. Hogyan telt az elmúlt 10 nap, mióta pontosan tudjátok, hogy mi a feladat?
11: Hát az első, fogalmazunk, hogy ketté szedném ezt a két hetet, az elsőt inkább egy ilyen lazulás, mentális feltöltődés, és ezen a héten kezdtünk el foglalkozni inkább a Diósgyőrrel, akitől sajnos 3-szor kikaptunk ebben az idényben. Hát bízunk benne, hogy negyedjére meg tudjuk őket verni. Ugye nagy változások voltak, ugye, hogy mióta kiestek, ők is inkább a már jövő évre próbálnak fókuszálni. Hát bízunk benne, hogy mi a szebbik arcunkat mutatjuk, és el tudjuk hozni Diósgyőrből 3 pontot.
10: Mit láttál a többieken itt az elmúlt néhány napban? Mindenki pontosan tudja, hogy mekkora lehetőség van, illetve nyilván, ahogy említetted, a DVT-k egy picit átalakult, de biztos, hogy nem fogják olcsó adni a bőrüket az utolsó fordulóban.
11: Hát igen, de most tavaly előtt kupadöntőt játszottunk, meg nyertünk, úgy kell felfognunk, hogy kupadöntő van, úgyhogy úgy menjünk Miskolcra, tényleg, hogy mondhatjuk, hogy most ez lett az évmeccse nekünk.
10: Ha minden igaz, akkor a 21. idényed lehet majd a következő. Ha itt körbenézünk ebben a szobában, vagy akár nagyon sok helyen a stadionban, akkor nagyon sok olyan fénykép, plakát köszön vissza, amin Böde Dániel szerepel, illetve hát több trófeához is van itt közöd. Van bármilyen egyéb célod, akár csapatszinten a 21. idényre, vagy most zárjuk le először a 20-at, és majd lehet gondolkodni utána a jövőn?
11: Hát igen, előbb zárjuk le a 20-at. Jövő évre hát mindig azt mondom, hogy sok a bizonytalanság, maradjunk bent, aztán utána rájönk álmodozni esetleg a dobogóról. Az elmúlt években is ez volt az első számú szempont, hogy maradjunk bent, aztán láttuk, hogy hál' Istennek minden évben érmet szereztünk, bízom benne, hogy idén is, ráadásul tavaly előtt a kupát is sikerült, bízunk benne, jövőre is egy jó szezon tudunk futni.
10: Azzal kezdtem, hogy a madocsai szurkolóknak arra még várni kell, hogy játékosként lássanak téged legalább egy évet. Továbbra is van ilyen gondolat a fejedben, hogy majd egyszer, hogyha a klasszikus profi pályafutásnak vége van, akkor akár Böde Dániel edző becseréli Böde Dánielt, majd egyszer valamikor?
11: Természetesen, hát az nagyon hosszú távú cél, azt mondtam, hogy itt abban, hogy 50 éves koromig mindenféleképpen szeretnék a megyében még játszani, hát aztán már meglátjuk, hogy az egészségem ezt mennyire engedi.
10: Hát, hogyha a testvéred is hasonló célokkal fut neki, hogy legalább 50 éves korai futbolozik, akkor könnyen lehet, hogy lesz egyszerre két Böde is a pályán.
11: Hát, tesó, már minden évben azt mondja, hogy abban, hogy úgy kell rábeszélni még egy évre, de most nagyon makacs, hát bízom benne, hogy rá tudom venni ugyanúgy, mint hogy én itt játszok a Paksban, hogy egy fél időre vagy fél órákra beszállni a fáradó védőkre, óriási hasznos lenne a csapatnak.
3: Labdarúgással folytatjuk, a Kisvárda is beleszólhat az NB1-es bajnoki címbe. Az utolsó fordulóban a tabellát 66 ponttal vezető Győr ugyanis a Kisvárda vendége lesz. A hazai csapat vezetőedzőjével, Révész Attilával, Zsoldos Barnabás készített interjút.
12: Kisvárda tartja magát a sportszerűséghez és az igazi küzdelemhez?
13: Igen, mi is halljuk ezeket a véleményeket. Természetesen sok alapot szolgáltatott az elmúlt időnek a teljesítménye. De az igazság az, mióta megtörtént a bennmaradásunk, azóta a játékosoknak a motivációja, fókusza, hozzáadott értéke jelentősen csökken. De nem csak ez változott meg, hanem korábbi ígéretünknek megfelelően azok a játékosok, akik a bajnokság során kevesebb lehetőség, jutottak a hátralévő mérkőzéseken, megkapták a esélyt a bizonyításra, voltak illetve, volt, aki kevésbé. Ez a rengeteg váltás, amely a játékrendszerekre, illetve a taktikára is vonatkozott, azért azt eredményezte, hogy nem voltunk már olyan egységesek, nem volt olyan erős a csapatunk, mint a korábbi időszakban. A csapat prémium is minimum erre a pozícióra volt kitalálva. Szeretnénk megtartani a jelenlegi helyezésünket, legalább X vagy győzelem szükséges, és elsősorban ez az, ami motiválja a játékosokat. Másrészt pedig most már tudjuk, hogy a következő szezonban kikkel vághatunk nekik, kik azok, akik tudnak segíteni. Természetesen menet közben azért készültek elemzések, kimutatások, statisztikák, és ezt a játékosoknak is most a mérkőzés után meg fogjuk mutatni. A következő szezonnak az igazolása is ennek alapján történik. Tehát a lényeg az, hogy az utolsó mi fordulóban a Győr ellen szeretnénk a legszebbik, legjobb arcunkat mutatni.
12: El is várják a várdai vitézek és mindazok, akik szívesen jönnek Kisvárdára. Elég kevés az idő a következő bajnoki szezon kezdetéig. Okosan kell gondolkodni, mondom én, hogy azok a játékosok ide kerüljenek, akikre Révész Attila gondol.
13: Igen, de mint az elmúlt két év is mutatja, jól döntöttünk az utolsó fordulókban, amikor kísérleteztünk, mert amikor kiestünk, már akkor is azt a csapatot próbáltuk szerepeltetni a véghajrában, akivel nekiválkatunk az NB2-es szezonnak. Majd amikor feljutottunk, akkor is kísérleteztünk. Az élvonalban, az első fordulókban már nagyon jó eredményeket értünk el, bízom benne, hogy ez így lesz a közeli rajtnál, és mindenképpen szeretnénk hasznot húzni abból, hogy most bizonyos esetben az eredmény rovására is, de készültünk a következő szezonra. Valóban rövid az idő, annak ismeretében még inkább, hogy nem látjuk még, hogy milyen büdzséből gazdálkodhatunk. Jó lenne minél hamarabb kapnunk valami információt, morzsát is adott esetben a szövetségtől, de mi arra számítunk, hogy a múlt évi közvetítési díjak, szerencsejátékpénzből befolyós egyéb díjak meg lesznek, úgyhogy így alakítjuk a büdzsénket, és megvannak a kiszemeltjeink, több játékossal már tárgyaltam.
12: Marad az afrikai vonal? Az
13: Afrikából igen, jönnek játékosok, lényegesen olcsóbbak, ezt azért mondhatjuk, és fejlődőképesek, motiváltak, ami nagyon fontos, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy edzés hatást tudunk velük elérni, amely mindenáron való életben maradási szenvedélyük többieket is nagy mértékben húzza fölfelé, és jobb teljesítményre kényszeríti, tehát egy erősebb versenyhelyzet alakul ki. Másrészt piacnál is ez nagyon fontos, mert őket valamiért könnyebb eladni. nagyon fontos, hogy milyen játékosokat kiutalunk, és fiatalítani is szeretnénk. Természetesen a második csapatunk, aki nagy valószínűséggel azért az NB3-at megnyeri, egyik legfiatalabb az országban, rengeteg tehetséggel szolgáltat, és ez már az akadémiai munkának a gyümölcse. A keretünk fiatalokból, tapasztaltabbból és a jelenlegi legtöbb játékperccel rendelkező stabil játékosokból tevődik majd, mert azért a nagy része a játékosoknak szerződéssel rendelkezik. De nagyon fontos, hogy egy olyan edzőt is tudjunk hozni, aki még több időt tud a csapattal tölteni, mint én tudtam.
12: Ezt már azért többször kipróbálta a Révész Attila, hogy más irányítson, akkor egy idő után bekövetkezett az, hogy mégsem úgy történik. Tehát nem is olyan egyszerű dolog megtalálni egy olyan edzőt, aki Révész Attila gondolatvilágának, elképzelésének is megfelel. Van már ilyen kinézve?
13: Nem az a lényeg, hogy a gondolatvilágomnak, hanem elsősorban tudja fölmérni, hogy mire képes az együttes. Tulajdonképpen az edzőnek a legfontosabb mértékegység az eredményesség. Az élvonalban tényleg rossz úton indultunk el az elején, és ott is muszáj volt váltanunk, mert az a keret, ami rendelkezésünkre hát nem volt alkalmas arra a játékra. Ezt a szemét kell majd megtalálnunk ki, látja, hogy mire vagyunk képesek, és bent tudja tartani a csapatot. Egy olyan időszakban, amikor MB2-ből feljutottunk, és bent kellett tartani, amit nem rizikozhattunk, és én tudtam, hogy mire képes a csapat, ezért is maradtam, de teljesen kifacsart, nagyon elfáradtam, ez a két év nagyon kemény volt, azért reggeltől estig kemény munka, és azért ezen kívül még rengeteg feladatom van a klubnál, az akadémiánál, nem beszélve a saját cégeimről. Azt gondolom, hogy nem mehet tovább, az egészségem rovására menne, és most a családom is azt kérte, hogy egy picit szüneteltessem. Természetesen figyelni fogom, és segítek mindenbe, de ezt a napi munkát az edzőség tekintetében nem tudom folytatni.
12: Olyan régről ismerjük egymást, hogy többször megéltük azt, hogy Révész Attila a bajnokságot nyert, és volt ünneplés a pályán. Tulajdonképpen most van mit ünnepelni, de azt gondolom NB1-es bajnok avatásra még itt a Kisvárdai stadionban nem került sor. Ez még a házigazda csapatnak és a csapat tagjainak sem megy, akármilyen eseményt készülnek rá.
13: Arra, hogy őnek kell készülni, hogyha ő nyeri meg, nem nekünk. Voltunk hasonló szituációban a tavalyi évben is, például is már korábban is. A másodosztálynak a feljutásért volt utolsó fordulójában a Kazincbarcikán levívott mérkőzésünk hasonló előzményekkel jellemezhető. A Kazincbarcika nyer a pályánkon, akkor biztosan feljut. Viszont, hogyha legalább x-elünk, akkor a másik csapatnak a kezében van a sorsa. Ez most ugyanígy megismétlődik, csak egy osztálya fönt. A győriek is nagyon nagy energiákat mozgósítottak, például a szurkolóik, vezetőik, hogy minél többen jöhessenek, minden tökéletesre szeretnének, és itt szeretnének ünnepelni. Én úgy gondolom, hogy a mi erkölcsi kötelességünk, hogy a legjobb teljesítményünk mutatkozzon meg a pályán. Tudom, hogy valamelyik csapat számára nem leszünk szimpatikusak, de ezzel együtt kell tudnunk élni. Ha kikapunk, akkor a Ferencvárosnak nincsen esélye ugye a bajnoki címre, ha megverjük a Győrt és a Ferencváros megveri az Alegerszeget, akkor a Győr szimpatizánsai, óvatosan fogalmazva, nem leszünk a kedvenceik, de hát a sport az ilyen, de hogy mi ne adjunk senkinek se alapot, egyetlen egy sportbeli kötelezettsége van a sportolóknak és a vezetőknek is a legjobb módon felkészíteni a játékosokat és a lehető legjobbat, amit tőlük várható, kitenni a pályán. Az, hogy ez mire lesz elég egy véleményem szerint tőlünk erősebb Győr ellen, az majd megmutatkozik, de az elmúlt két mérkőzésünkön egyszer mi nyertünk, egyszer ők, úgyhogy most akár a döntetlen is képbe jöhet a számok alapján, de nyilván a Győr is nagyon készül, és hát teljesen igazuk van, helyettük én is ezt tenném.
3: Kedves hallgatóink, közeledünk a nap végéhez, szokott módon következik most lapszemlénk. A napi szerkesztő Szűcs Miklós.
14: A Nemzeti Sport csütörtöki számában a hétvége fontos eseményeivel is foglalkozunk, hiszen szombaton a bajnokság, labdarúgó bajnokság szempontjából sorsdöntő mérkőzéseket játszanak, ugye a bajnoki cím a tét, a Ferencváros és a Győr esetében is, a Ferencváros az Alegerszeggyel játszik, a Győr pedig a Kisvárdával. Előbbi csapattal foglalkozunk holnapi számunkban, a zöld-fehér egy francia támadóját, Lenny Josephet kérdeztük arról, hogy mire számít, illetve milyen idényre tekint vissza, hiszen ő nemrégiben került a zöld-fehérekhez, úgyhogy erről is beszél, illetve arról, hogy a Magyar Kupa győzelem mit jelentett számára, és hogy milyen erős Ferencvárost vár a következő idényben, szóval mindenről beszél a holnapi Nemzeti Sportban. Kicsit kitekintve Angliába a Liverpool együttese holnap az Aston Villa otthonában lép pályára, győzelem esetén megvan a biztos BL indulás térő helyezés, úgyhogy mindenképpen fontos találkozó vár Szoboszlai Dominicra is Kertész Mirosra, remélhetőleg mindketten ott lesznek a kezdőcsapatban. Gyenge Balázs a helyszínről küldött beharangozót, hiszen ott volt a találkozót elvezető sajtótájékoztatón, ahol többek között Arne Slot edzőt is faggatta. Holnap kezdődik a jégkorong világbajnokság Svájcban. A magyar válogatott ugyan csak szombaton lép először pályára Finnország ellen, de már holnap érdekes mérkőzésekkel rajtol a torna. Majoros Gyergyei szövetségkapitányt Betye Zsombor kérdezte arról, hogy mire számít a világbajnokságon, mi lehet a magyar együttes erőssége, miben bízhatunk, és hogy a világklasszisokkal teli mezőnyben hol a mi helyünk tulajdonképpen, úgyhogy erről Majoros Gergely szövetségkapitány nyilatkozik. És még egy érdekes interjút ajánlanék, hiszen Fazekas Zoltán Juhász Dorkával beszélgetett, női kosárlabda válogatottunk erőssége, az Európa Liga legjobb játékosa lett nemrégiben, a második helyen záró Galatasarayban játszott, ugye az Euróliga második helyét szerezte meg a török együttes. Az idényről, erről az idényről, illetve arról, hogy Minnesotában, mert most éppen ott van már Minnesotában, hogy Minnesotában mire készülhet, milyen hetek, hónapok várnak rá szerinte. Azzal is foglalkozunk, hogy holnap után, azaz szombaton az Esztergom női csapata az Európa Liga 4-es döntője keretében lép pályára Dijonban. Az együttes edzőit, Elej Dábort kérdeztük arról, hogy mi az, ami az esztergomi együttes vágya, terve ezen a tornán, és ő azt mondta, hogy nem szeretnének a szimpatikus vesztes szerepét eljátszani, úgyhogy azt gondolom, hogy izgalmas hétvége már az Esztergom női csapatára is, miként férfi kézilabdázóinkra is, hiszen férfi válogatottunk ma Szerbiában VB selejtezőn 2 gólos vereséget szenvedett, a helyszínről Vince Szabolcs kollégánk tudósított, és ugye ez már előre is tekintünk, hiszen vasárnap ennek a találkozónak a visszavágója lesz Veszprémben, a VB selejtező párharc győztese pedig ott lehet a következő világbajnokságon, úgyhogy emiatt is fontos, hogy sikerrel vívjuk ezt a párharcot meg. Erről is részletesen beszámolunk a holnapi számunkban.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
15: De jó ég, az a hajó!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Szabó István, a Kecskemét ikonikus alakja, vezetőedzőként csapatával 2 év alatt az MB3-ból feljutott az MB1-be, sőt, az MB1-ben ezüstérmet is szerzett. Miután Kecskemétről távozott, bentartotta a Nyíregyháza csapatát a labdarúgó MB1-ben, ám a következő szezon elején megköszönték a munkáját. Azóta munkanélküli, felidéztük pályafutását egészen a kezdetektől a mai napig, és nagyon várja már azt is, hogy újra kispadhoz jusson.
2: Amikor eljöttem hozzád látogatóba, akkor ugye elgondolkodtam, hogy péntek 13:30 van, ilyenkor már régebben készültél, gondolom, a hétvégi mérkőzésekre, most viszonylag nagy nyugalomban vagy.
3: Igen, hát ez edző sors tulajdonképpen, hogy akkor munka van, akkor 100%-osan teljes erőbedobással csak a csapatra, akkor minden megszűnik, a család is tudta már ilyenkor, hogy kevésbé lehetett velem kommunikálni, ugye egyfolytában vagy a kollégákkal beszéltünk, vagy pedig egész délután estig, ugye még elemeztük, utolsó simításokat végeztük. Általában a csapatnak ilyenkor már sokkal nagyobb szabadságot adtunk, de mi még a stábbal együtt azért újra átbeszéltük a mérkőzés terveket, különböző forgatókönyveket, ugye hát azért sok rizikófaktor van, a 90 perc alatt lehet esetleg szerencsénk is kiállítás az ellenfél részéről, vagy fordítva, ezekre azért mind föl kellett készülni. Úgyhogy hát ezek egy nagyon szép része, ugye, mert nyilván azért mi úgy gondolkozunk, hogy a mérkőzés a sava borsa ennek a játéknak, és hát ez mindig egy ilyen megkülönböztetett figyelemmel követtem én.
2: Nem hiányzik ez most?
3: De nagyon.
2: És most vársz valamire, keresnek? Mi az ok annak, hogy most nem dolgozol?
3: Tulajdonképpen nem szeretek mellé beszélni, így a hallgatóknak is nem tudok másképpen beszélni. Van egy ajánlatom tulajdonképpen, de ez jelenleg nem publikus. Úgy beszéltük meg a tulajdonosúrral, hogy erről még ne beszéljünk, mivel a csapatnak van edzője, nehéz helyzetben van volt a csapat, és hát jobb ez mindenkinek, hogyha ha a csapat tud készülni, és azután majd meglátjuk, hogy a terveknek megfelelően lesz ebből szerződés, de úgy készülök, hogy igen.
2: Igen, hát ugye mi is elmondtuk a rádióban, hogy valószínűleg Csíkszeredára fogsz menni.
3: Hát jelenleg nem vagyok főhatalmazva, hogy erre válaszoljak, pedig szeretem az őszinte és egyenes beszédet, de nyilván, hogy be kell tartani a szabályokat. Egyébként voltak ajánlataim, hála az Istennek. Nagyon jó esett az, hogy tényleg kerestek, és nagyon sok olyan embert ismertem meg, akit eddig még nem. Fölvázoltak különböző jövőképeket, de úgy gondolom, és ehhez tartom is magam, hogyha megbeszéltem valakivel valamit, hiába kecsegtetőbb az ajánlat, vagy egyből el lehetett volna foglalni kispadot, de én úgy látom ezeket a helyzeteket, hogy meg így is neveltek, nem mondjak más, mint amit mondtam esetleg 1-2 hónappal azelőtt.
2: Ugye legutóbb Nyíregyházán dolgoztál, én azt gondolom, hogy bravúr számba ment azt, hogy bentartottad azt a csapatot, de nem volt olyan hosszú az a munkásságod.
3: Múltról már nem nagyon szeretek beszélni, főleg, hogyha egy ilyen én értelmezésemben egy negatív kimenetel lett a végén. Tudni kell azt, hogy érvényes szerződésem volt Kecskeméttel. Fölmentettek a munkavégzés alól. Időközben, azt most már így utólag tényleg elmondhatom, másik ember egyes csapat is keresett, oda nem adott a kecskeméti tulajdonos, majd a révész úr ajánlatára igen mondott, vagyis én ülhettem volna itthon Kecskeméten, és még volt másfél év a szerződésemből, mégis belevágtam egy olyan kalandba Nyíregyházán, aki tudja a akkori helyzetet, hát nagyon kevés esélyt adtak akár a média részéről, újságíró, bárki, nem beszélve a nyíregyházi szurkolók, hogy ez a csapat bent maradjon. Azelőtt ugye 7 meccsen még gólt sem rúgott. De mégis a szakmaiság az, hogy talán ezt a csodát meg tudjuk csinálni a kollégákkal, és hát sikerült. Többször lenyilatkoztam, hogy hibát követtem el ott miatt talán, hogy nem voltam elég erélyes az átigazolások terén, illetve nagyon sok játékos kicseréltünk. Hozzáteszem azért az adatok, számokat mindig is szerettem. Jelenleg a Nyíregyháza főjutó csapatából egyedül a Toma Gyuri játszik. Az is inkább tavasszal kezdett ugye játszani, vagyis azért akárhogy nézem, ugye a utódom is valószínűleg hasonlóan gondolkozott a játékos állomány tekintetében, és úgy ítélem meg természetesen, hogy ezek a hibák összességében csúcsosodtak. Majd ugye a váltásom után azért valljuk meg őszintén, és az a realitás, hogy az utódom se tudott nagy csodát tenni ősszel. Majd jött 3-4 nagyon komoly igazolás. Láthatjuk, hogy milyen csapatok keresik. Ugye két nagyon erős támadó, ketten 13 gólt rúgtak eddig. Védelemben Dreskovics, aki ismeri a magyar bajnokságot. Jovanov, aki első ligás tapasztalattal. 4 meghatározó játékos érkezett. Nyilván is nagyon jó munkát tettek bele. El kell ismerni, hogy valóban jó focit játszott a Nyíregyháza. Szerintem a szurkolóknak teljesen igazuk volt, hogy várták az eredményt. Ők nem látnak be mindennapokba, és talán ezeket a tényeket nem így látják, de úgy, mint szurkolókat nagyon szerettem, mert tényleg nagyon föl tudják emelni a csapatot, az edzőt. Szurkolónak mindig igaza van. Én a stábommal ezt nem tudtam megvalósítani, ezt valóban kudarcként élem meg, de összességében azt mondom, hogy gratulálok a Nyíregyházának, nagyon jó embereket és barátokat is találtam, és a nejem is a tulajdonos úrról meg csak jókat mondhatok. Tényleg nagyon korrekt volt az elválásunk. Van ilyen az ember életében, talán ez is egy jó tapasztalat, hogy a nyári átigazolásnál vegyük figyelembe azokat az információkat, amit esetleg a prolicenses képzésen és jó pár olyan ember mond, aki ezen már átesett. Magyarul 4-6 igazolást mondanak reálisan, amit be lehet építeni. 12-15 az mindenféleképpen sok volt, és ebbe nyilván, hogy jó magam hibáztam.
2: De azért előző évben, hogy bent tartottad így bravúrral a csapatot, elég rövid volt utána az az időszak, amíg bíztak benned, nem így érezted így?
3: Mindenféleképpen úgy gondolom, hogy nagyon nehéz NB1-es profi edzőként, inkább úgy mondanám, azt a bizalmat valahogy kiérdemelni, hogyha eredménytelenség van. Egy-két klubnál látom ezt a törekvést, és nagyon örülök neki. Elsősorban itt Paksra gondolok, hogy ha nem ment 4-5 mérkőzésig, akkor azután ment, és rendkívüli munkát végeznek, és szerintem, ha valakiben megbíznak, és az esetleg tavasszal megmutatta, hogy tud úgy dolgozni, és a nehéz helyzetből is ki tudja rángatni a csapatot természetesen stábmunkával és a tulajdonosor együtt, az nem felejtette el a szakmát. Mindenféleképpen ez nem mondhatom nyíregyházi jelenségnek, ez inkább magyar jelenség, vagy most már azt lehet mondani, hogy európai jelenség. Hát csak nézzük meg a Real Madridnál, milyen türelmet kapott nálam sokkal, de sokkal jobb kvalitású edző, egy Xavi Alonso. Szóval ezzel nyilván, mint edzői szempontból, ezt nehezményezem, ez rosszul esik, de valahol érthető, hogy a tulajdonos eredményt akar, szurkolók eredményt akarnak, és hát ahogy mondani szokás, a csapatot nem lehet elváltani. Én csak tényként szoktam, még egyszer mondom, szorítkozni ahhoz, hogy igenis elindultunk egy úton. Nyáron igazoltunk egy olyan Antonovot, aki azelőtt több mint fél évig nem játszott az MTK-ban, mert ugye NB3-ban persze, hogy nem volt formában, de láttam a kvalitásait, megismertem ellenfélként. Egy Temesvári nálam elkezdett játszani, ugye, de megsérült egy Katona Levétét, utolsó pillanatban tudtuk Kecskemétről elhozni, nem volt még olyan formában, ma már csapatkapitány. Egy Katona Bálintról nem beszélve. Szóval én azt gondolom, hogy közösen elindítottunk egy olyan folyamatot, vagy a két kapusról beszéltek, szegény Kersák Rolira húznak rá mindent, holott 3 meccsen védett, és abban valóban volt olyan, amiben teljesíthetett volna jobban is, de a Kovács Daninak ugyanúgy voltak gyengébb mérkőzés, és aztán ahogy védett, és ugye kijött abból, hogy februárban volt az utolsó mérkőzése, végül már nagyon jó teljesítmény nyújtott. Hát a szurkoló nem nagyon kíváncsi arra, hogy a bajnokság előtt másfél héttel a Tóth Balázs megsérül. Azelőtt pedig három héttel kéri a másik kapus, hogy hagy menjen vissza Romániába, és egy pillanat alatt ott voltunk kapus nélkül, hirtelen kellett dönteni. Ezeket nem is magyarázatképpen, meg ugye nem is nagyon nyilatkoztam én azóta. Csak mint tényként mondom, hogy vannak ilyen helyzetek, de összességében el kell fogadnunk a sorsunkat. Tulajdonos úr így döntött, még egyszer mondom, semmiféle harag vagy ilyen nyomás nincs a Nyíregyházával, mert értem, érzem a közönségnek a reakcióját, nagyon szurkoltam nekik, és tényleg azt kell mondanom, hogy megértemeltem, maradtak bent, jó focit játszva, kívánom nekik, hogy az a közönség mindig élj át, meg még jobban szerepeljenek, mert nagyon nagy igény van Nyíregyházan a labdarúgásra, ha jó megy a csapatnak, 7-8-10 ezer ember is kimegy, 8 ezeres a stadion, tudom, de azután már azon lehetne gondolkozni, hogy hogyan bővítik, mert nagyon-nagyon jó érzés volt, amikor bentartottuk a csapatot, és együtt örültünk, és hát ugyanúgy, mint Kecskeméten, az egyik oldal azt kiabálta, hogy Szabó, másik oldal pedig Pista. Szóval ezeket nem felejtem el, így az maradt meg bennünk a nejemmel együtt, hogy szép időszak volt, jó időszak volt, szerettünk volna többet, de hát ez most így alakult.
2: Persze hát mondhatjuk azt is, hogy tulajdonképpen, amit te elkezdtél, más aratta le a babérokat?
3: Azért nem így gondolom. A Boldog Tomi egy más típusú edző. Talán verbálisan többet kommunikál, én úgy gondolom, hogy az én stílusomhoz ez nem annyira passzolna. Természetesen az öltözőbe a házi rendet, meg a többit nagyon keményen betartatom, de ott a partvonal mellett én már szeretem, hogyha játékosok döntenek, a szünetben van egy kis idő, amit át tudunk beszélni, akármilyen vereségbe futottunk bele, mondhatnám a tavaszi 7-0-ás Fradi győzelmet, akkor is higgadt tudtunk maradni, és aztán ez meg is hozta a gyümölcsét, én ebbe hosszabb távon ebbe hiszek, ezekkel a fiatal emberekkel, generációkkal, ugye nevezik X-nek, meg Z-nek, meg bárminek. Én úgy gondolom, illetve a stábunk úgy gondolja, meg én ilyen stábot is szeretek összehozni, hogy a személyes kapcsolatok többet jelentenek, mint a taktika. Jobban meg kell őket érteni. El is indultunk ezen az úton. Azt gondolom, hogy sikerült is ebbe az irányba, de még egyszer mondom, nem szeretném azt a látszatot kelteni. Az én munkám szerintem más típusú munka volt, lehet, hogy később vagy hosszabb távra hatás lett volna, szeretek építkezni. Tamás az berúgta az ajtót, nagyon jó teljesítenek, nagyon jó focit is játszottak, mindenféleképpen megérdemlik a dicséretet, és hát innen is gratulálok nekik.
2: Persze, hát azért a te fő tevékenységet az nem Nyíregyházához kötődik, hanem Kecskeméthez, ugye itt voltál labdarúgó is.
3: Igen, most már el lehet mondani azt, hogy hála Istennek mindenre emlékszek, így 59 évesen, de hát 8 évesen lettem a KTE igazolt labdarúgója, most ki lehet számolni, hogy 50-51 éve, hát hihetetlen, hogy ennyi minden változott azóta, magam előtt van még a régi KTE pálya, ismerette is ezt az érzést, meg azt a környezetet, és azután ugye hát a KTE volt mindig is a város csapata, itt lettem utánpótláskorú játékos, ugye barátokat szereztem, majd később felnőtt rabdolgó egy kis ideig, aztán vitt az élet persze jobbra-balra, majd itt lettem vezetőedző, illetve bocsánat, elsőnek asszisztens edző, majd vezetőedző, és hát természetesen a legnagyobb sikerek itt értek bennünket, illetve kevesen tudnak azt, hogy most már a Szabó név, amire a legbüszkébb vagyok, a nagyfiam is ugye hozzátett, a középső fiam is, majd a legkisebb fiam, szóval nagyon büszkén vallom azt, hogy Nem tudtam egyébként, bocsánat, hogy így csapongok, egy kvízműsoron vettünk részt egy csapat összetartó edzőtáborba, és a Nyitrai Andris kollégám föltette a kérdést, hogy kinek van a legtöbb érme, és hát kiderült, hogy a Szabó család szerezte ezt, itt most már 10 éremről beszélünk összesen, benne van a Magyar Kupa asszisztens edzőként, a bajnoki második helyezett, majd NB1-be, a Dávid fiam megye egyes bajnok, nagyfiam ugye a Szivicsnél volt, a Bence ugye a mi rejtünk, szóval Szóval gazdag ez a éremgyűjtemény, amire nagyon büszkék vagyunk, meg arra, hogy ahogy mondani szoktam, hogy ez a KT érzés, ez nem fog elmúlni soha. Valóban voltam más helyen is edzők, és nagyon szívesen gondolok bele, kevesen tudják esetleg, hogy azért megye egybe Félegyházán voltam bajnok csapatedzője, majd MB3-ba Tiszakécskén a bajnok csapatedzője, és följutottunk. Dabason harmadikak lettünk, és hát a többit pedig azért már ismerik. Talán annyit a hallgatók nem annyira tudnak, hogy a Szivicsénál azért 2011-ben Magyar Kupa győztes is voltam, ugye, mint asszisztens edző, természetesen ott a Tomi a nagyon nagy szelet a tortából, de hát azért stábtaként úgy gondolom, hogy összetudtunk dolgozni, vagyis hát valóban a legnagyobb sikerek azért Kecskeméthez kötnek.
2: Te, ahogy szokták mondani, végig jártad a ranglétrát, mert gyerekcsapatoktól indultál, és hát mire eljutottál az NB1-ig, akkor már nem a fiatal edzők közé tartoztál.
3: Igen, talán nagyon-nagyon nehéz volt ez az út. És talán perspektíva is, vagy talán a fiatal edző generáció felé, akik nem tudtak magas játékos pályafutást bemutatni, lehet, hogy motivációs részén is lehetne ezt emlegetni. Az én idézőjelbe karrieremet, talán nem tűnik nagyképűnek, hogyha ezt mondom, hogy több mint 10 évig voltam utánpótlás edző, és soha nem emeltek föntebb, mert nagyon nehéz embernek tartottak a csapatnak. Aki kecskeméti viszonyokban ismert, azt tudja nagyon jó, hogy a műkerti pálya létesítményt, ugye ott még nem nagyon volt öltöző az edző számára, de a gyerekeknek kiváló füves pályán tudtunk biztosítani edzés lehetőséget, és nekem ez nem számított, hogy én nem öltöztem, hát otthon öltöztem, de a gyerekek mindig kiváló körülmények között készültek. Edzőtáborokba jártunk, külföldi tornákra, és hát mindig úgy léptem egyet föl, hogy a korosztályt vittem. Ezért a 90-es korosztálynak talán a hallgatók úgy ismerik, hogy Bertus Lali, 7 évig voltam edzője, és hát több mint 300 NB1-es meccsen rendelkezik, nagyon büszke vagyok rá, vagy olyan évfolyam társai voltak a Vellai Áronnak, a Nyíregyházának most az erőléti edzője, vagy a Trepák Attila, ugye a Kecskemétnek a kapus edzője, ők mind játékosaim voltak, és pedagógusok, tanáremberek, vagy pedig ugye most már NB1, NB2-be is ugye valamilyen funkciót, ahogy mondtam, az Attila az ugye kapus edző, az Áron ugye erőléti edző, és később kollégáim lettek, úgyhogy erre nagyon-nagyon büszke vagyok. Majd azután ugye NB3-ba tudtam vezető lenni, edző lenni Kecskeméten, majd asszisztens edző, később megye-egybe saját magam dolgoztam, NB3-ban már stábbal, NB2-ben természetesen nagyobb stábbal, NB1-ben pedig ugye hát professzionális stábbal, vagyis ezzel csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy ha valaki, akkor én tényleg ezt a szamárlétrát, ranglétrát végigjártam, és nem is cserélném el, nagyon-nagyon szerettem utánpótlásba dolgozni, viszont a megélhetésünket

0: egyedüli vagyok kecskeméti edzőként, aki itt tudott NB1-be ilyen eredményesen dolgozni, vagyis nehéz út ez, rögös út, így visszanézve viszont nem csinálnék más most sem.
1: Nem én hoztam szóba, de akartam, hogy ugye mondtad, hogy nehéz edzőnek tartottak. Ez mi adott rá okot? Mert ugye még NB1-ben is mondták, hogy igen, határozott elképzeléseid vannak, és csak a mentén lehet haladni.
0: Külön kell választani az utánpótlás képzést és nevelést, és a felnőtt szintet. Utánpótlás képzésnél ugye talán azért is lettem edző, bár mindig érdekelt, nagyon jó barátom, régebben ugye edzőm volt Losonci László, a Bács-Kiskun-megyei labdarúgó szövetségnek az elnöke, és mindig bátorított, hogy segített, és valahol mentorom is volt, hogy vállaljak edzői munkát, de igazából azért lett ez, mert a nagyfiamnál láttam, ugye pici volt még, és hát sokszor elmondtam már, dobták a fejére a labdát, vagy a lábára, és jó sikerült neki, a sor végére állt, majd 5 perc után újra sorra került, és valahol én ezzel nem egyeztem. Mindenki láthatja és tudhatja, hogy a utánpótlás képzésben, nevelésben, vagy az érintésszám, labdaérintésszám. Magyarul mindig törekedtem az újra, másképpen láttam, ezzel képes voltam vitatkozni, harcba szállni a gyerekeknek, minél jobb helyszíneket kerestem, nem egyeztem ki abba, hogy ilyen-olyan pályákra kiküldenek bennünket, és akkor ráadásul az eredményességbe nem hittem, hanem az egyéni képzésekbe, az egyéni képességek fejlesztésbe, majd itt Kecskeméten egy nagyon-nagyon jó szülő, ma már sajnos nem él, de el kell mondani a nevét, Pongrácz József gyermekgyógyász, ugye a fia, most már ő is ugye nagyszerű gyerekorvos lett, elindítottunk annó, még 2000-et se írtunk, illetve 2000 körül egy olyan programot, hogy a gyerekeket mértünk polárral, stb. Vagyis azt kell mondanom, hogy jó magam, illetve a doktorú segítségével megelőztük a korunkat, na hát ez nem mindenkinek tetszett. Ez nem tetszett, de nálam mindig úgy az volt az első, hogy úgy edzük a gyerekeket, hogy közben egészségesek maradjanak. És nem pedig úgy, hogy kipirult, na most abba hagyjuk, vagy nem. Szóval a korosztályos képzésben is nagy szerepem van, ugye akkor két korosztály is együtt dolgozott. De hát ugye ez érthető talán kisebb településeken. De Kecskemét azért egy 100 000-es város és a vonzás körzetében volt annyi gyermek, fiú, lány, hogy korosztályos képzésre le lehetett ezt mondani, és ugye megtanulták a szülők is, a gyerekek is, hogy mit lehet, ugye nagyon belementünk ebbe, abban az időben Patrikonics Mátéhoz, Isten nyugasztalja, vittük a gyerekeket, fölméréseket tettünk, ugye hát már akkor átláttam, illetve a tanulmányom is mutatták, hogy hát nagyon ügyes kis kapusunk volt, de hát én szerettem volna látni, hogy milyen magas lesz. Mert nyilvánvaló, hogyha nem éri el a megfelelő magasságot magyar szintre, illetve nemzetközi szintre, akkor esetleg átirányítottuk futszalra, vagy bármi, hogy a sportágban maradjon. Na most ez a úgymond idézőben okoskodás nem mindenkinek tetszett. Viszont a gyerekek fejlődése is nagyon láthatóvá vált a korosztályunkba, illetve azért tornákat nyertünk, nagyszerűen szerepeltünk a bajnokságban, egy évvel idősebbek előtt is megelőztük a korosztályunkat, ami számomra nem volt annyira fontos, de a fejlődés nyilvánvaló lett, úgyhogy később Pekár Laci 93-as, vagy Patvaros Zsolti, hagyd ne soroljam végig, ugye nagyon sokan NB1-es labdarúgók lettek, akik a kezem alatt dolgoztak, illetve a korosztályban nagyon tehetségesek voltak. Úgyhogy ezt így külön választanám, hogy itt talán ez volt, hogy még talán a kollégák rosszállását is láttam, illetve a klubvezetők nem nagyon látták azt, hogy mit is akar a Szabó Pista? Hát ő neki most nem elég ott egy kis terület, vagy hogy, és én mindig is azt hallottam, hogy a gyerekeknek legalább olyan feltételeket kell biztosítani, mint a nagy csapat számára. A felnőtt futball az már más. Ott azt gondolom, hogy tulajdonképpen nagyon-nagyon kevés klubtulajdonos volt az, akivel nem értettem meg magam. Itt pedig hát nagyon komoly tulajdonosokkal dolgoztam együtt, Tiszakéskén Szígy László, ugye, vagy Révész Bálint, vagy volt alkalmam asszisztens edzőként Haraszti Zsolttal, vagy itt Kecskeméten a

0: a Kovács Andrissal, és főleg a Haraszti Zsolt, de a Révész Bálint is értette az elképzeléseimet, de legjobban talán a Kovács András. Ugye itt Kecskeméten. Egy MB3-as följutás után hitt nekem, hogy a csapatba, ott is el kell mondanom, 16 játékosnak azt mondtam, hogy nem tartok rá igényt. Ugye láttam, hallottam, ugye tulajdonképpen egy adminisztrációs lehetőségnek köszönhetően ugye az Iváncsa nem vállalta a főjutást, és a Kecskemét pedig profi körülményeket biztosította a tulajdonos úr, de másodikként tudta ezt abszolválni, és én ezt láttam, hogy az MB2-be nem megfelelő, és ragaszkodtam, ha már megbízik bennem, akkor ragaszkodtam az elveimhez, ismertem az MB2-t, Tóth Ákossal együtt összejöttünk, és én azt mondtam, hogy nézd, nekem van egy ilyen vízióm. Ugye sokan azt mondják, hogy csak három védő, ami abszolút nem igaz, mert Dabasban csak egy ideig játszottam, úgy Tiszakécskén abszolút nem, de itt úgy éreztem, hogy egy stabilitást adva, három belső védő, fönt egy magas ék, mellette gyors támadó, kreatív középpályás, és most mondok csak egy neveket, ugye, vagy egy-két nevet, ugye, hogy a védelem közepén egy Belényesi Csabi, már egy középpályán egy Szuhodovszki Soma, aki játékszervezővel, egyel föntebb egy Lukács Dani, akit ugye ingyen tudtunk elhozni a Honvéd 2-es csapatától, vagy egy Tóth Barna, aki Ajkán nem kellett tulajdonképpen, így a mag már meg is volt. És hát később már tudjuk ennek az eredményét, hogy ugye sikerült följutni, de magába a kérdésre így visszatérve, inkább a problémák mindig akkor jöttek, amikor nem volt eredmény. És ezt sajnálom, hogy 3,5 év után nem kaptam talán annyi bizalmat, mint akik utánam jöttek. Itt most arra gondolok, hogy lehet, hogy el lehetett gondolkozni a váltáson októberben, bár még akkor 9 meccs telt el, és még mindig volt 23-24, de ugye a következő edzővel is, hogy a Gerazoli, aki egyébként nagyon jó ember, és nagyon jókat beszélgetek, nagyon szerette a Bence fiamat, meg tényleg rendkívül játékos, de télen azért a gazdasági részt meg tudták úgy valósítani, hogy a Botkától kezdve, hogy ne soroljam végig, nagyon komoly anyagiakat tettek bele, hogy a csapat benn maradjon. Megkérdezem én, hogy valaki azt gondolja, hogy a Szabó Pista nem akart nyáron jó játékost? Vagy akkor miért nem történnek meg ezek a csoportosítások? És akkor ugye, amikor ennek hangot adok, akkor az már nem mindig tetszik, mert azt el tudom fogadni, hogy van egy költségvetés, és rábólintok, de akkor az végig valóban úgy maradjon. Vagy esetleg mondok egy másik példát, hogy miért gondolják azt, hogy nehezebb ember vagyok. Cegléden sikerült bentartani a csapatot. Ez 2014-ben. A következő évre megbeszéltük az elvárásokat, hogy újra a bentmaradás a cél, mert nincs lehetőség gazdaságilag erősíteni a keretet, és hát annak megfelelően is haladtunk. Hát mindig a vonal fölött voltunk, de voltak jobb meccseink is, és később az akkori tulajdonos számon kérte, hogy miért nem vagyunk a hatba. Szóval, és akkor ezeket azért nyilván egy megfelelő hangnembe, de én ugye azt mondtam, hogy nézd, megbeszéltünk valamit, a csapat így is a várakozáson felül szerepel. Így szoktam megjegyezni, hogy ugye sokan hogyan definiálják a sikert. Nálam a siker az, amikor a teljesítmény túlmutat az igény szinten. Magyarul nem volt elvárható, hogy a Kecskemét följusson, vagy a főjutás után, és mi mindig túl tudtuk teljesíteni, és eddig mindegyik csapatomnál azt gondolom, hogy ezt tudtuk közösen hozni, mert vallom azt, hogy ez főleg professzionális szinten, ez már annyira egyedül nagyon-nagyon nehéz lenne, sőt nem is működne, stábba gondolkozom, és mindig is mindent kiarcoltam a stábomnak, hogy meg tudtuk valósítani, ha van türelem, és azokat a forrásokat biztosítják, amiket megbeszéltünk. De amikor személyesen talán valaki tényleg utána jár, hogy miért gondolják azt, hogy kemény, hát akkor egy személyes példát szeretnék mondani, mert szerintem az a hallgatókat sokkal jobban érdekli, hogyha nálunk mondjuk 9 órakor volt egy közös találkozó, akkor én magam is ott voltam 9 órakor, és mindenkitől elvártam. vagy ha közös ebéd volt fél egykor, edzés végén megkérdeztem a csapatkapitányt, hogy mikorra tud a csapat a helyi vendéglőbe jönni, ahogy ugye közös ebéd volt, és akkor azt mondták, hogy igen, 40 perc a regeneráció, stb. Mester, egy órára ott tudunk. Jó, akkor elrendeltük az ebédet. Akkor számomra elfogadhatatlan, hogyha valaki fél kettőre esik be, vagy nem tartja be ezeket a közös szabályokat.
1: De hát ez a normális, nem?
0: Igen, én ezért lepődök meg, hogy sokszor még mindig sajnos az van, hogy ha nem megy a csapatnak, akkor a tulajdonos úr, és most hagyd ne nevesítsek, akkor a játékosokat kérdezi meg, hogy mi a baj. Na most akkor persze, hogy egy cserejátékos vagy, aki kevesebbet játszik, azt megkérdezni, hogy az edzőről mi a probléma, hát szóval ezt nem tartom fairnek, de általában ezek szoktak lenni. Igazából mi a házi rendet is, nagyon, nagyon érdekes, a csapat meghatározó, mindig van egy csapattanács nálam, mert nyilván nincs idő arra, hogy 20-valány játékost megkérdezünk, de ők a csapatnak a véleményét közvetítik, és együtt formáljuk ezt meg, például, hogy normális hétköznap meddig van a kimenő mérkőzés előtti nap mikor, ha késnek, akkor ennyi, stb., vagy a telefon használat. Szóval én tudom, mert magam is, meg ugye gyerekeim is ilyen idősek, ráadásul futballoznak is, tudom, hogy ma már nélkülözhetetlen. Egy bizonyos szintig engedem is, de hát azért meccs előtt, amikor azt látja az ember, hogy beszélget 3/4 órával egy, mondjuk egy, aki tartalékjátékos, aki nem került a kezdőbe, hát akkor nyilván, hogy a stábtagomból valaki szóvá teszi, mert én nem fogok oda menni, de a stábból igen, hogy ez meg lett mondva, meg ne, és akkor már ne is menjünk tovább, hogy a menedzserét hívja, vagy akárki. Szóval nehéz ezt ma már összehozni, de általában az átlag emberek számára egyértelmű szabályok vagyok én úgymond háklis, amit én magam is betartok, hozzáteszem, és alapvetően nem soha nem volt olyan probléma, nem beszélek csúnyán a játékosokkal, nem vagyok büntetgető edző, abszolút, egyszerűen csak én dolgoztam, ahogy említettem is, ugye építőiparban, mert nem tudtunk volna másképpen, és ott az ilyen szabályok szerint élnek. Vagy az élet más területén is, a nejemnek volt két munkai egész életébe, és mi ezeket az értékeket kaptuk a szüleinktől, hogy tisztelni a másik embert. Nagyon büszke vagyok például arra, és sajnos ez a hagyomány most már megszűnt Kecskeméten, hogy minden év karácsonykor a KT-nél levő portásokat, alkalmazottakat, ugye mi már szeptembertől szedtünk be, megtehettük, ugye jó szerepelt a csapat, egy kisebb összeget, tehát természetesen ez itt 30 embernél havi szinten már szép kis összeg lett, és decemberre pedig egy olyan kis kedvességet tudtunk a alkalmazottaknak adni, akik nyilván portási fizetés, stb., de viszont nagyon sokat tettek a játékosoké, oda kérték a játékosok a cipőket, ugye hozta a futár, ők rendezték, és a jegyeket lerakták, és ezek nagyon kedves emberek, és nagyon-nagyon figyeltem az ő életükre, nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a klubon belül mindenkivel. Szóval számomra valahogy ezt a neveltetést kaptam. Ha vendég jön, akkor kínáljuk meg kávével, vagy üdítővel, vagy pogácsával.
1: Ez így van, tanúsíthatom.
0: És hát természetesen nem ezért mondtam, de hát látod te is, hogy ha megbeszélünk valamit, viszont itt is őszintén megmondtam, hogy én nem szeretnék azért Pestre fölmenni, hogy nyilatkozni. Ha valaki erre jár, és akkor pont úgy van, akkor nagyon szívesen rendelkezésre állok, mert a médiát mindig kiszolgáltam, és úgy gondolom, hogy ki is kell szolgálni, mert ezzel emberekkel van, mert labdarúgás, akárhogy nézzük, a legnépszerűbb sportág, Magyarországon is rengetegen szeretik, érdekli az embereket, a játékosok, edzők, stábtagok, szóval ez normális, vagyis azt kell rólam tudni, hogy én szeretem ezeket a kereteket, szeretek szabályokat alkotni, és a szabályokat viszont betartatni, hogyha kell. Ha nem, akkor én nem szoktam kötözködni játékosokkal, de hát sajnos azért azt tudjuk, hogy egy kicsit lazábbak a sportolók, és akkor itt pont.
1: Most egy kicsit én is elszégyeltem magam, mert egy picit én is elkéstem, amit ígértem ahhoz képest.
0: Hát ez azért természetesen egész más, mert tisztában vagyok én azzal, és nagyon örülök, hogy a gyerekeim révén tudom a zenéjüket a fiatal játékosoknak, az öltözködésüket, talán a nyelvezetüket is, a szokásaikat, és így sokkal könnyebb nekem egy öltözőben létezni. Egyébként alapvetően nagyon-nagyon jó viszonyt ápolok a játékosaimmal, amelyikkel, aki teljesít, hát most csak most hirtelen eszembe jutott egy Nagy Krisztián, állandóan hív, itt a Szabó Alex, Belényesi, akik csak most a meghatározó Szuhodovszki Soma az első válogatott mezét nekem, hát a Tóth Barnával napi kapcsolatban, hát akkor kérdezem én, hogy hol itt a probléma. Egy Horváth Krisztóferrel bármikor találkoztunk ellenfélként, hát úgy hoztuk ide közösen Debrecenből, hogy szabályosan el lett üldözve, most elnézést a Debrecennek felé, inkább edzői probléma volt ott, ugye, és itt nálunk kitűnt és kimagaslott, és ugye válogatott lett. A többiről hagyd ne beszéljük, a Lukival, ha találkozunk, átöleljük egymást, hát nagyon-nagyon büszkévé tesz, hogy összességében 7 válogatott lett egy Szűcs Kornél. Hát Diós Győrből ingyen tudtuk elhozni, mert nem láttak benne fantáziát. Akkor kérdem én, hogy hol itt a Szabó Pistával a probléma, vagy a stábtagjaival? Nem, hát sajnos van olyan is, meg volt olyan, meg mindig lesz is. 11 játékos tud kezdeni, 20. már nem annyira elégedett. És év végén viszont, amikor dönteni kell, talán ez lehet erősségnek is mondani, vagy pedig agilitásnak, nem tudom minek, akkor nyilvánvaló, hogy az utolsó 2-3 játékost, ha csak nem fiatalról van szó, főleg hazai fiatalról, akkor kitől válik meg a klub, ez egy ilyen világ. És ezzel azért tisztába kell lenni.
1: Beszéljünk azért a sikerekről, mert hát bőven voltak körülötted, ugye említetted már, hogy Iváncsa visszalépése miatt tudtatok egyáltalán az MB2-be följutni, de hát az a 2 év, ami utána következett az MB2-ben, meg az MB1-ben, azt már megszoktuk, hogy Kecskeméten voltak azért nagy visszaesések, újrakezdések, de hát talán ez volt a legsikeresebb időszak, nem?
0: Mivel, ahogy mondtam, az adat meg a statisztikákat nagyon szeretem, ez a talán ez nem jó szó, ez biztos. Ez ugye a Szivicsel 5. voltak, ott a Magyar Kupa volt egy szenzációs siker, tényleg le a kalappal, 5. hely volt a legjobb eredmény, 16 csapatos NB1-be, itt pedig nemrég beszéltem a tulajdonos úrral, Kovács Andrissal, ugye januárban a Bencének a átigazolása kapcsán, és akkor volt alkalmam megkérdezni, hogy Andris, mondom, többször lenyilatkoztad azt, hogy hát a harmadik év már nem volt az igazi. És mondom, hogy tudod, hogy 6. lettünk. Szóval azért ez is nagyon érdekes, hogy 6. helyre Nyíregyháza történetében még soha nem volt egy csapat 6. Úgyhogy Kecskeméten még mindig a harmadik évben 6. lettünk, és azután jött egy kisebb hullámvölgy, vagyis 3 évet nézek én úgy, hogy az első évben sikerült följutni, holott a célkitűzés a bennmaradás volt, ugye, mert MB3-ból került fel a csapat. Egy második év ugye MB1-be 2. helyezett. Azt azért meg kell jegyeznem itt, hogy rendkívüli munkát végeztek a stábtagjaim, a csapatjátékosok. 31 gólt kaptunk. 31. És a rúgott gólok száma is messze meghaladta azt, amit sokan gondoltak. Az első párforduló nyilván hozzá kellett szokni a játékosoknak a magasabb szinthez, de kicsit mosolyogtam, amikor a szakértők talán azt mondták, hogy defenzív futball, és az egyik legtöbb volt, mi rúgtuk, az átmeneteink már rendkívül jók voltak, és hát a Rossi úr szakértelme pedig külön segített, amikor már meghívott válogatott be a játékosokat, és ezen kívül pedig talán a legnagyobb sikernek azt látom, hogy MB2-ből MB1-be átmenet. Nyáron beszélgettünk, ugye rendkívüli jó együttműködés volt a tulajdonos úr, ugye a Kovács András, Tóth Ákos és jó magam között, hogy erősítésre van szükség. És hát itt jön a fafejű edző, hogy mondják, és én azt mondtam, hogy oké, de itt a Vágó Leventének a statisztikája, hogy a párharcait 70%-ban megnyeri, akkor mutassatok nekem olyat. Hát aki tudtak mutatni, az a Ferencvárosba játszik, vagy egy-egy helyen, ugye a gazdasági elé nem is érhető el, nem is biztos, hogy ide jött volna, és végül az lett, hogy az egész bajnokságot tekintve, nagyon kevesen tudják ezt, 9-en játszottak 9-en, még egyszer hangsúlyozom, a főjutó csapatból. Ugye hozzájött az Eke a bal oldalra, majd jött a Banó, ugye a Banó Szabó, a fiam, és tulajdonképpen ez a két változtatás volt, mindegyik poszton maradtak azok a játékosok, és hát azután a Szódos Kisoma, Szalai Gabi válogatottak lettek. Ez csak azért hangsúlyozom többször, hogy az egyik legnagyobb elismerésnek azt látom karrierem során, hogy ezek a labdarúgók válogatottak tudtak lenni, és hát szerintem annál szebb dolog nincs, amikor egy csapat, egy klub a magyar labdarúgás számára tud kiemelkedő képességű labdarúgókat nevelni. Itt azért el kell mondani, hogy 22-23 éves játékosokról beszéltünk. A Soma nem kellett az MTK-nak, ingyen tudtuk elhozni.
1: Na igen, ezt sokan mondták, és azt most be is bizonyítottad itt már a riportban, hogy jól ismered a mezőnyt, hogy olyan játékosokat tudtál összeszedni, akik úgy gondoltad, hogy megvan bennük a tehetség, tudsz belőlük csapatot csinálni, viszont elengedték könnyen akár ingyen is őket, mert nem tartottak rájuk igényt, hogy ez egy ilyen szerencsés kohézió volt.
0: Igen, az egyik része nyilván a szerencsefaktor, a másik pedig az, hogy a fiaim révén, illetve az utánpótlás éveimből rengeteg korosztályt láttam, és hát még az ellenségeim is azt mondják talán, hogy ilyen megszállott vagyok, hétvégén képes voltam nem csak az összes NB1-es meccset megnézni, hanem délelőttönként, aki Kecskemétre jött, vagy éppen, hogyha a Dávid fiam Felcsúton játszott, akkor az ottani meccset megnézni, vagy a legkisebb fiam, és így az utánpótlásra teljesen tisztában voltam. Teljesen, és így számomra meglepetés volt, hogy látom például egy Somát, hogy elkerült Győrbe, majd volt egy kisebb sérülés, ami benne van, majd ő visszaküldik az MTK-hoz, és ott azt mondják, hogy nem. Vagy egy Lukács Dani, ugye a Bence fiam a sérülése véget MB3-ba a Danival játszott, akár Dabasba ellenünk, és azt látom, hogy átlag feletti gyorsaság, és nyáron, amikor megkeressük, akkor igen, a Dani mehet. Szóval ez, vagy egy Szalai Gabit Kecskeméten, egyébként kecskeméti játékos, kiskor óta ismerem, és egy MB3-ba hol játszik, hol nem, hát nálam 11 gól MB2-be fejesekből megszöglet utána, és most a Ferencvárosnak a meghatározó játékosa. Természetesen ez azért van, mert ismerem a mezőnyt, bízom a magyar játékosokba, ezt később azért úgy szememre is vetették, de ezt mai napig is vallom, és nem látom másképpen, hogy ha magyar játékosnál jobb a külföldi, akkor nagyon szívesen. Talán Nyíregyházán be is bizonyítottam, hogy a Edon Bonyinak nagy szerepet adtam, vagy Antonov, vagy ilyesmi, vagyis abszolút nem vagyok külföldi ellen, és hogyan is lehetnék, amikor a fiam Németországba játszik, a unokám német és magyar, vagyis ez már mindenki számára világos. De ha egy mód van rá, magyar és fiatal játékosokat, nagyon-nagyon nagy előtérbe helyeztem, és hála Istennek a stáb is így gondolkozott, és ez a közös gondolkozásnak volt az eredmény, hogy ezek a játékosok érezték a bizalmat.
1: Igen, viszont azt is észrevettem, hogy talán az edző kollégák is olyan kicsit furcsán álltak hozzád, mert ugye mindig azt mondták, nincs is prolicenszed, és mégis sikereid voltak, gondolom, hogy ez bosszantotta őket, mert hát azért legyünk őszinték, kevés magyar edzőnek üt NB1-ben kispad.
0: Igen, prolicenszes képzésen egy kicsit úgy nevettünk azon, hogy aliszenszesként Kecskeméttel 7 meccsből 4-szer nem kaptunk ki a Ferencváros ellen, ahogy a Csercseszok volt edző. 3-szor sikerült nyerni. Szóval ez azért mondtam, hogy nyilván mindig is vallottam, hogy a tanulás nagyon fontos. 10 éve nem vettek fel a prolicenszes képzésre, hagyjuk is, hogy mi miatt. Valószínű, hogy Magyarországon nem lehet olyan hamar, vagy akkor nem lehetett, inkább úgy fogalmaznék, mert a mai edzőképzésre nekem sokkal jobb a véleményem, mint a közvéleménynek, majd mindjárt talán kitérek erre is, de egy Nagelsmannnak nehéz lett volna esetleg Magyarországon 28 évesen prolicenszet vagy elvégezni, viszont ahogy most látom, nagyon komoly követelményen leállítottak engem 56-57 évesen, én csak magamról tudok beszélni, de talán láttam a kollégákat is, Erős Gabitól kezdve jó pár edzőt. a mindennapjaimat, ugye a gép előtt töltöttem, különböző beadandó részeket, vagyis az a másfél-két év, hát nem véletlen mondják, hogy a prolicenszes képzésre, aki jár, valószínűleg elveszíti a munkáját, mert annyira sok, hát nálam ez sajnos bejött, de akár az Erős Gabinál is mondhatom, azért megjárt a Budafokot, és ugye közben azért végeztük, mert nagyon nagy terhet ró a különböző feladatok, klublátogatások, és közben még a csapat mellett is maradni, de való igaz, hogy a NB1-es legnagyobb siker, az még aliszenszes edzőként tudtuk ugye abszolválni. Azért, amikor már hatodikak voltunk, azért már a prolicenszre fölvettek, és én megmondom őszintén, hogy nagyon kellemes csalódottságom volt az MLS részéről, nagyon korrektak voltak meghívásra, bár meg kellett írnom a tesztet, a fölvételi tesztet, meg van a mai napig is, készülnem kellett rá nagyon sokat edzőtáborba, éjjel-nappal az új oktatási módszereket olvastam és tanultam. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy prolicenszes edző lehettem Kecskeméten, nem is sok van, talán a Török Laci rajtam kívül, aki Kecskeméten született, illetve a Laci Bajai, de hát ugye Kecskeméten nőtt föl. Ez azért szerintem egy nagyon jó dolog. Hát most már elhárult az az akadály, hogy ha NB1-be hívnának, akkor ugye nyilván alliszenszesként nem lehetett volna. Az MLS adta azt a támogatottságot, hogy főjutó csapat edzőjeként, ameddig a következő kurzus nem indul, addig tudtam úgy is végezni a feladatomat, hogy nem volt meg a megfelelő képesítésem.
1: Persze, hát ez a sors fura fintora, hogy amíg aliszenszed volt, NB1-ben második lettél, most viszont nincs Magyarországon csapatod.
0: Igen, erre többször visszatérnek. Én úgy látom azért, hogy 12 csapatos NB1-be nagyon-nagyon nehéz elérni azt, hogy állandóan csapata legyen valakinek. Emlékszem arra, amikor én általam nagyon-nagyon tisztelt Kutor Attilának talán másfél évig nem volt, most pontosan nem tudom, elnézést tőle, hogyha ez kevesebb volt, de én körülbelül így emlékszem, vagy jelenleg a Pintér Attilának, ugye, aki azért nagyon nagy sikereket ért el. Egyikkel se vagyok most annyira jó viszonyban, hogy telefonás, de amikor találkozom, nagyon kollégális, nagyon jó viszony, és csak azért említettem az ő nevüket, hogy másoknak is várni kell. Viszont azt is megmondom őszintén, hogy nehezen élem azt meg, hogy ugyankor váltás van, általában probléma van a csapatoknál, vagyis inkább kieső csapathoz, problémás csapathoz. Így talán most már a gondolkozásom annyiba változott, hogy lehet, hogy egy MB2-es följutás, vagy egy olyan perspektíva, ami azért más távlatokat nyit meg, érdemesebb belefogni, mint egy kieső csapatba, ahol valószínűleg azért problémák vannak, valami gyökereket is ki kell lásni, és újra rendet tenni. Ez a mostani tapasztalatom azt mutatja, hogy általában akkor hívnak edzőket, vagy edzőt. Nekem a megkereséseim inkább NB2-ből voltak, NB1-be egyelőre nem. Hát bízunk benne, hogy ebbe is lesz változás.
1: Amikor idejöttem Kecskemétre, kerestem valamit, de nem találtam egy Szabó Pista szobrot, mert hát azért Tököli Attilról mondták ezt, hogy ő is megérdemelné például Pakson is, de hát neked sincs itt, tehát te úgy érzed, hogy az elért sikereidet azt kellőképpen elismerték?
0: Én azt gondolom, hogy ameddig itt ténykedtem a stábommal, addig elismerték a munkámat, elsősorban szurkolókra gondolok, a kecskeméti lakosokra, nem csak azért, mert itt születtem, ugye a városközpontban, itt nőttem fel a egyik városrészbe, ugye a Széchenyi városba, de nagyon-nagyon-nagyon sok szeretetet kaptam, és a kapok a mai napig. Hihetetlen, nem is tudom, de ez szinte országos szinten igaz. Egy hete Pakson voltam, és idős öreg úr megszólított, már elnézést, mert én is most már 59-es vagyok, de megszólított, hogy Szabó úr, magának hogy nincs csapat? Olyan kedvesek az emberek, és így gondolkoznak, de hogy én azért úgy gondolom, hogy a viselkedésem talán nem hangzik nagyképűnek, rászolgált erre, mert mindenkivel megtalálom a kapcsolatot, szeretek beszélgetni, amit természetesen a szurkolókra tartozik annyit átadni, és a klubtól is megkaptam egy kicsit harcok árán is, de megkaptam azt az elismertséget. Talán ha egész mélyre nézünk, és őszintén kell mondani, azt a türelmet nem kaptam meg, amikor kellett volna. És azután pedig ez egy kicsit ilyen fájó pont nekem, hogy talán azt az elismerést nem kaptam meg, vagy azt a gondolkozásmódot, hogy nézd, együtt csináltunk itt egy nagyon-nagyon nagy dolgot. Hogyan tovább? Gyere itt a szakmai stábba valami, vagy tulajdonos úrnak tanácsadó, vagy a klubon belül, vagy a városon belül egy ilyen feladatot, hogy miért kell nekem Kecskemétről elmenni, amikor lehet, hogy tudtam volna mentorként, vagy bármi olyan, és most az más kérdés, hogy vállalom, nem vállalom, de hogy abszolút inkább csak egy olyan elvállás és fönntartás, ami nyilván pénzügyi dolgok voltak, ami jogos is volt felém, hogy ugye azt teljesíteni kellett, és tulajdonképpen egy nem annyira baráti elvállás volt, a részemről semmiféle cikk nem jelent meg, én tartottam magam ahhoz, de nyilván mindenkinek fájt ez, mert a tulajdonos úrra is ugye nagyon-nagyon jó viszonyt ápoltam, de hát azt is látni kell, hogy
1: kicsit beléd álltak.
0: Hát igen, jó, hogy te mondod ezt ki, és a szurkoló pedig nem így látta. A szurkoló pedig úgy látta, hogy igenis nagyobb türelem kellett volna még. Nem szeretem egyébként a teátrális dolgokat, de hát azért komoly tüntetés volt itt Kecskeméten a klubház előtt, leláton, stb. És hát ez még mind-mind belefér, azt gondolom, hogyha jó döntés születik, de hát a csapat kiesett az én vonalból.
1: Lehet ebből még barátság újra? Tehát visszatérhezte még szerinted Kecskemétre? Van ilyen célod, terved, álmod?
0: Amikor visszajöttem Kecskemétre, mert ugye 2012-ben ugye el kellett menni hasonló körülmények között, csak ugye akkor azért megbízott vezetőedző voltam, ugye Paksa mentem a Tomislav Szivicssel, akkor azt mondtam, hogy visszatérek. Most már egy kicsit más a helyzet, mert ugye előbb egy ilyen viccesen mondtad ezt a szoborkérdést, abszolút nem vágyom ilyenre, helyén tudom kezelni a sikert, nagyon bízom benne, és ezt őszintén mondom, hogy valaki ezt meg tudja dönteni, és nem kell 115 évet erre várni, hogy ilyen eredmény legyen, és főleg, ahogy mondtam, 7 válogatott játékosa lett a klubnak. 7. Azelőtt ugye a Célaci volt, aki Kecskemét szülöttje, illetve bocsánat, még a Farkas Tibi is, de ugye már a Vasasból lett ilyen értelemben válogatott. Nagyon jó barátom egyébként a Tibi. Nem tudok úgy erre a kérdésre válaszolni. Nekem azóta is beszéltem a Kovács Andrással, Tóth Ákossal rendkívül jó a kapcsolatom. Azt gondolom, hogy talán nem ővelük volt a legnagyobb probléma. Máshol kell lesz keresni. Nyilván szeretem a tiszta viszonyokat, szeretem az őszinte beszédet, az őszinte kommunikációt, amit meg lehet beszélni, meg is kell beszélni. Most úgy gondolkozok erre, hogy soha nem mond, hogy soha, de elég nagy változásoknak kellene ehhez lenni, hogy ez megvalósuljon. Most úgy gondolom, hogy másfele kell, hogy vezessen az utam, viszont a kecskeméti sportrajongóknak, a labdarúgásrajongóknak még talán tartogat valamit az én pályafutásom is.
2: Kedves hallgatóink, a Kecskemét korábbi sikeredzőjével, Szabó Istvánnal beszélgettem.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország Sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Az Inter duplázott Olaszországban, mivel a bajnokság után tegnap este az olasz kupát is megnyerte a milánói együttes. A római fináléban Marušić öngóljával és Lautaro Martínez találatával 2-0-ra nyert a Cristiano Kivu vezette együttes a Lazióval szemben. Ezt az Inter sikert a helyszínen izgulhatta végig Séra Attila, a klub elkötelezett szurkolója, aki azzal a célkitűzéssel vágott neki ennek az idénynek, hogy a milánói kékfeketék minden egyes mérkőzésére ellátogat. Az 1998 óta tartó fanatizmusáról, a legemlékezetesebb túráiról és a szerda esti olasz kupa döntőn átélt élményeiről is beszélt Séra Attila Tóth Bélának.
5: Fantasztikus volt nyilván a hangulat. Ugye mindig ilyenkor a kupadöntőn gyakorlatilag kettő országos stadion, tehát 30 ezer interes nagyjából és 30 ezer látszó szurkoló volt a stadionban, úgyhogy tényleg félelmetes hangulat volt, hatalmas koreográfiák a meccs elején, és hát hála Istennek Inter győzelem és duplázás és nagy-nagy boldogság.
6: Meddig tart ilyenkor egy ünneplés a mérkőzés után?
5: Hát jó sokáig, mert mire ott felállítanak mindenféle pódiumot, ahova kimennek a játékosok, meg kis tűzijáték, meg kupátadás, úgyhogy szerintem egy órát legalább ünnepeltünk a meccs után, és hát ez így pláne tényleg dupla ünnepként, hiszen a bajnoki cím, kupagyőzelem, minden itt frissen, úgyhogy hatalmas ünnep volt.
6: Azért is kérdeztem, mert tegnap este volt szerencsém figyelni egy római tenisztorna férfi egyes mérkőzését a negyeddöntőben, Hodár és hát az olasz teniszező Dardéri mérkőzése félbe kellett, hogy szakadjon, mert vagy a füst, amit az Inter szurkolók ott a forró Italico környékén a győzelem után eregettek, az bemászott, bekúszott a teniszpályára is, így aztán a látási viszonyok azok megnehezültek, és emiatt félbe szakadt az a teniszmérkőzés nagyon rövid időre, úgyhogy nagyjából ez is mutatja azt, hogy milyen volt a hangulat.
5: Ezt láttuk is, nyilván a Stadio Olimpico-nál annyira közel van a tenisz létesítmény, és ugye ez most nagy probléma is, hogy a tenisz is teltházzal megy, a meccsek is teltházzal mennek, úgyhogy láttuk is, hogy ez történik, meg utána követtük is, hogy még hajnalig tartott a teniszmeccs, és ez olyan elképzelhetetlennek tűnik, hogy este 11:30-kor van kupa győzelem ünneplés, és akkor még 200 méterrel arrébb a teniszarénában meccs van. Tehát ez igazi római hangulat. Nagyon nagy gond ez most, hogy összeütközik a futball és a tenisz egyébként. Ugye a hétvégi római derbin is nagyon nagy problémák vannak, hogy fogják ezt megoldani, hogy két ekkora hatalmas sportesemény egyszerre.
6: Ugye jelenállás szerint, ha minden igaz, akkor egy déli időpontot adnak majd meg a római futballderbinek. Aztán meglátjuk majd, hogyan alakul ez, mert vannak ott még más elképzelések is, akár
5: igen,
6: egy hétköznap.
5: Igen, jó elképzelés, hogy a teniszt is egy kicsit eltolni, a focit előrébb hozni, tehát igen, hogy valahogy a kettő elkerülje egymást, mert ez most tényleg nagyon nagy káoszt okoz, és ugye itt azért 60-70 ezer ember a futballmeccsen, 10-15 ezer ember a teniszmeccseken, nagyon nehéz ezt ott koordinálni. Hát az ünneplés, a mérkőzés után több óráig tart visszajutni a hotelba, tehát az még utána egy plusz küldetés, hogy egyáltalán visszakerüljön az ember a városba meg a hotelekbe.
6: Beszéljünk egy picit akkor az Interről és arról, hogy te hogyan lettél ilyen elkötelezett szurkolója a csapatnak. Nem tudom, hogy milyen célkitűzéssel vágtál neki ennek az idénynek, mert volt már több olyan célkitűzésed, ami megvalósult, hogy az Inter minden egyes mérkőzésén részt vegyél egy idényben. Most ennek a 2025-26-os szezonnak hogyan vágtál neki?
5: Hát ez a 2025-26-os szezon egy nagyon különleges szezon az én életemben is, illetve az Inter szurkolók életében, hiszen 20 éves születésnapját ünnepeljük a hivatalos magyarországi Interklubnak, Interklub Ungéria néven futunk, ugye, és 20 éves születésnap, és ezt szerettem volna nagyon emlékezetessé tenni, és olyat még nem csináltam, hogy egy szezon alatt minden sorozatban, minden mérkőzésre elutazok, mind hazai pályán, mind pedig idegenben. Ez ugye mind a négy sorozat, tehát a olasz bajnokság, olasz kupa, bajnokok ligája és az olasz szuperkupa. Hát ez a tegnap esti meccs volt az 52. és mind az 52-n eddig részt tudtam venni, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy még két bajnoki mérkőzés van hátra, hogy azt most már tudom abszolválni, és akkor egy teljesen egyedülálló dolgot tudok végrehajtani, hogy egy szezonon keresztül minden meccsen azt tudok lenni. 1000 kilométerre, ugye, Milánótól.
6: Ugye az Internek, ahogyan említetted, két bajnoki mérkőzése van még hátra, egy hazai pályán a Verona ellen, egy pedig majd Bolognában, úgyhogy már ezekre is megvan a jegyed akkor ezek szerint.
5: Igen, természetesen ugye a hazai meccsiken bérletem van, illetve Bolognában is már megvan a jegyem, úgyhogy a jegyeken nem fog múlni, meg remélem, hogy semmi máson sem, hogy oda tudjak jutni mind a két helyre, és most már teljes legyen ez a szezon és ez a küldetés.
6: Honnan, miből fakad egyébként ez az Inter iránti szerelem, meg egyáltalán a futball iránti rajongás, mert hogy ez némiképp azért egy egyfokú őrültséget megkíván?
5: Hát igen, valószínűleg egy teljes fokú őrültséget, ha a feleségemet kérdeznénk, akkor ő biztos azt mondaná. Hát én Csepelen nőttem fel, 80-as években semmi más nem volt, csak a futball. A futballpályán töltöttem az összes időmet, és a futball lett körül, és utána én futball szurkoló lettem. Tehát nagyon fiatalon abba hagytam a pályafutásomat, mert egész egyszerűen a lelátón jobban éreztem magam, mint a focipályán. Tehát van, aki focistának születik, én pedig futball szurkolónak ezek szerint. És 1998-ban teljesen véletlenül egy Milán szurkoló barátom invitálására Milánóba érkeztem, de nem Milán meccs volt, hanem Inter meccs. Ki se jöttek velem, egyébként a család, akkor a Milán szurkolók voltak, hogy mondták, hogy ők ki se jönnek egy Inter meccsre. Vettek nekem egy jegyet, nagyon segítőkészek voltak, és én akkor először tényleg csepeli panelgyerekként megláttam a San Sirót, 80 ezer ember, Ronaldo, Zamorano féle Inter, és én abban a pillanatban, ez a szerelem első látása. Tehát ott földbe gyökerezett a lábam, és nem hittem el, amit láttam, hogy mi ez az egész, hogy annyi ember, Csepelen annyi ember élt körbelül, és az egy stadionba, és ott mindenki boldog, és egy akkora stadion, és átszólt, tényleg fantasztikus volt, talán ez a 90-es évek végén azért nem olyan egyszerű volt, mint ma már, és ott tényleg az egész életemet megváltoztatta, és én megfogadtam, hogy én itt szeretnék élni, szeretnék bérletes lenni, és hát szerencsére minden álmom valóra vált, mert 5 évet Milánóba éltem, bérletes vagyok nagyon régóta, és hát úgy néz ki most a legnagyobb álmom is valóra vál, hogy lesz egy olyan évem, amikor végigkövetem a csapatot, és ráadásul hát most elég sok olasz hírt van nekem, hogy hát nagyon jó évet választottam, tehát azért ez egy az, hogy Kivu duplázni tud, az nem csak Kivunak egy fantasztikus eredmény, hanem az Inter történetében is ez harmadjára fordul csak elő. Úgyhogy ez egy nagyon speciális dolog, hogy a kupát is és a bajnokságot is megnyeri, és hogy ennek minden egyes percét, pillanatát élőben láthattam, ez nagyon különleges.
6: Összeszámoltad már, hogy összesen hány intermérkőzésen voltál már életed során?
5: Igen, most sokszor megkaptam ezt a kérdést, úgyhogy nagyjából 1000 fele tart ez a szám. Teljesen pontosan nem tudom megmondani, ugye pont a bérleteim miatt, mert nagyon-nagyon sok éven át ugye bérletes vagyok, és ott nagyon nehéz pontosan kiszámolni, de valahol 1000 fele tartott ez a szám, és a milánói derbi, amin legtöbbször voltam, az 62-nél tart egész pontosan.
6: Hát van olyan, szerintem olyan milánói interszurkoló, aki ilyen számon nem dicsekedhet, tehát még azt is felül múlod, de olvasgattam...
5: Hát én azt mondanám, hogy nagyon sok olyan szurkoló van, aki nem tud ilyen számokat, tehát ez Olaszországban is, most nyilván itt felfigyeltek rám, ugye erre készült egy olasz Instagram oldalam, amin ezt végig lehetett követni, és ez Olaszországban is teljesen egyedi, vagy egyedülálló, tehát ez tényleg egy olyan szám, amit kapkodják a fejüket az olaszok is, hogy mit csinál ez a magyar ember.
6: Milyen visszajelzéseket kapsz egyébként az olaszoktól? Tehát valóban azért külföldi szurkoló van ott az Inter mérkőzésein folyamatosan. Nem tudom, hogy vannak-e még más nemzetek, országok, ahonnan járnak ki rendszeresen szurkolók az Inter mérkőzéseire?
5: Igen, itt hiszen azt mondjuk, hogy Inter, az ugye pont annak a rövidítése a klub nevének, hogy internacionale, tehát nemzetközi. Úgyhogy az Internél erre nagyon odafigyelnek, rengeteg országnak igen van Interklubja, mint hogy nekünk Interklub Magyarország, ugyanígy az albánoktól a lengyeleken át, mindenhol, gyakorlatilag az összes európai országban, Ázsiában, Amerikában, mindenhol rengeteg Interklub van. Úgyhogy erre nagyon-nagyon odafigyelnek, nagyon sokat foglalkoznak is a szurkolókkal, velem is, tehát nyilván engem is most minden lépésemet követnek. Az Inter forgatott rólam egy filmet még az ősszel, és bemutatott az összes szurkolónak, hogy itt van Attila, aki néha a fejébe vesz ilyen örültségeket, úgyhogy igen, most tényleg nagyon nagy figyelmet kapok Olaszországba.
6: Azt is elárulhatjuk talán a hallgatóknak, hogy ezt már te olyan nagy fokon műveled, hogy fogalmazunk úgy, hogy a civil életet is össze tudtad hangolni ezzel a futballszeretettel. Erről mesélj egy picit, mert hogy az egyik következik a másikból. Konkrétan arra gondolok, hogy egy utazási irodát is működtetsz.
5: Igen, tehát amikor én 1998-ban ezt átéltem, ezt a csodát, akkor már úgy jöttem hazafele, hogy éld át a futball csodáját, ami azóta is a szlogenem és a mottómá vált. A 2000-es évek elején megalapítottam az utazásirodámat, és azóta gyakorlatilag futballturizmussal foglalkozom, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy a munkám, a hobbim, az egész életem az a futball köré tornyosult. Itt nagyjából 2000 mérkőzésről beszélhetünk, tehát ha minden meccset nézünk, akkor egy 2000 nemzetközi mérkőzésen jártam.
6: Ebben nem csak intermeccsek vannak benne?
5: Nem. Tehát az mondom, hogy az Inter ennek a fele körbelül, és a másik fele az pedig minden más. Európa összes nagy stadionjába jártam. A magyar válogatottam mindenhol, ahol csak a válogatott játszott, ott mindig mindenhol elkísérem. És tényleg nincs olyan igazából európai nagy stadion, amit nem láttam volna. De tényleg ez egy nagyon-nagyon szerencsés élethelyzet nekem.
6: Általában hány szurkoló utazását szoktátok szervezni, akár egy Inter, akár egy Milán mérkőzésre?
5: Ez érdekes egyébként, mert a Milánnak is sokkal nagyobb bázisa van Magyarországon. Tehát ott a 90-es évek és a 2000-es évek, amikor igazából Magyarországra betört ugye a tévéközvetítés, és már lehetett követni az olasz futballt is, akkor ugye a Milán és a Juventus volt a két olyan sztárklub, akik neki sokkal-sokkal több magyarországi szurkolója van. Úgyhogy a legnagyobb számban a Milán mérkőzéseire utaztatunk, ott akár több százas létszámokat is egy nagyobb mérkőzésen. Úgyhogy ez nagyon változó, függ a mérkőzés méretétől. Akár van, hogy ketten vagyunk, van, hogy százan vagyunk. Tehát tényleg ez egy nagyon nagy változóval bír ez a szám. Busszal, autóval, repülővel, lakóautóval, vonattal. Azt szoktuk mondani, hogy minden, ami mozog, azzal utazunk. Most is a repülőtéren vagyok, tehát azért ma már ebben a felgyorsult világban a legtöbb utazást azt azért repülővel, de busszal is folyamatosan. Ugye a 20 éves születésnapot, ahogy említettem, ezt az Inter Parma mérkőzésen ünnepelte a klubunk, ugye, és pont azon a meccsen lett ugye bajnok az Inter, tehát ez is a sors, ez nagyon érdekes volt, hogy pont a 20. születésnapunkon biztosította be a csapat a bajnoki címet, ahol egyébként kaptunk is egy 20-as meszt a pályán, megünnepeltek minket, és kaptunk egy Ungária 20-as meszt, és ott például autóbusszal voltunk akkor, tehát a buszos utazások is megvannak. Mikor nagyobb létszám van, akkor nyilván azért egyszerű busszal mozgatni az utasokat.
6: Hogyha végig gondolod azt a most már több mint 20 évet, ugye 1998 óta jársz Inter mérkőzésekre, ez már 30-hoz közelítem is, a 20-hoz inkább.
5: 30-hoz közelítünk, igen.
6: Vannak-e olyan kifejezetten emlékezetes mérkőzések, teljesítmények, amik azonnal az eszedbe jutnak?
5: Nagyon-nagyon szerencsés vagyok, mert ahogy Kivu most duplázott, Kivu játékosként ugye triplázott is. A 2010-es Mourinho-s féle csapatnak ugye Kivu a játékosa volt, és abban az évben csináltam meg azt a 100% interes sorozatomat, hogy minden hazai meccsen ott akartam lenni, ott is voltam.
6: Nagyon jól választottál.
5: Nagyon jól akkor is, és tényleg mondják, hogy nagyon beletrafálok ebbe, és ráadásul kibővítettem azzal, hogy a BL meccseken viszont mindegyiken szeretnék ott lenni, és Kazanyon kívül, Kazanyban is játszott akkor az Inter, és nem kaptam oda sajnos vízumot, de Kazanyon kívül a triplázásnak az összes BL meccsén ott voltam, Kijevtől Moszkváig, Londontól Barcelonáig, és ugye Madridban volt végül a döntő, és utána a klubvilágbajnokságon is. Nagyon-nagyon magaménak tudom érezni ezt az egészet, hogy Kivúval együtt mind a triplázást is tényleg végigéltem, és ott voltam minden meccsen, most pedig a duplázáson. Hát ma egy olasz pont hozzászólt, hogy én több meccsen voltam most, mint Kivú, hiszen ugye Kivúnak volt eltiltása, nem lehetett a kispadon, úgyhogy viccesen megjegyezte, hogy hát jobb vagyok, mint Kivú, hiszen ő ugye el volt tiltva egy meccsről, én pedig ott voltam mindegyiken. Hát természetesen ez csak a poén része, de így tényleg nagyon magaménak érzem Kivúval ezt az egészet, hogy a triplázáson is és a duplázáson is mind a ketten részesei lehetünk.
6: És visszatérve arra 2009-2010-es évadra, amikor triplázott az Inter, ha jól emlékszem, az még az az év volt, amikor az izlandi vulkán is kitört, úgyhogy még talán az elődöntőben valamelyes nehezedhetett is az utazás, mert ott, ha jól emlékszem, a Barcelona nem is tudott repülőre szállni, hanem buszozni kellett, tehát voltak azért nehézségek abban az évadban. Voltak neked ilyen utazásaid, ilyen nagyon emlékezetes útjaid, amikor hát kacifántos körülmények között tudtál eljutni az Inter mérkőzésére?
5: Igen, és pont ez a szezon, ez a 2009-10, ugye 2009 őszén még a csoportmérkőzéseken Kijevben játszott az Inter, Dynamo Kijev Inter, és madárinfluenza tombolt akkor Kijevben. Tehát már akkor maszkban megelőztük a Covidot egy jó 10 évvel, maszkban kellett lenni, és annyira komoly volt a helyzet, hogy nem tudta az UEFA még, hogy lesz ez a mérkőzés. Tehát mikor hétfő estén felültem a vonatra, úgy indultam el Kijevbe vonattal, hogy nem tudtam, hogy lesz a meccs. És másnap engedélyezték, és lett végül mérkőzés. Na de ez miatt ugye nem tudtak olasz szurkolók elutazni a meccsre, hiszen hát ők nem szálltak vonatra két nappal előbb ezért, és így gyakorlatilag a kijevi és a moszkvai utazáson, ugye sajnos ennek most más jelentősége is van ma már, mi voltunk az egyetlen olyan Inter klub, akik így mind a kettőn jelen voltunk, úgyhogy igen, ez nagyon különleges volt, nagyon emlékezetes. Akkor is a Inter honlapján is fent voltam, a Sky Televízió is bemutatta a történetemet, hogy én hogy kerültem Kijevbe erre a meccsre, úgyhogy ez nagyon-nagyon különleges volt abban az évben. De hát ebben az évben is vannak különlegesek, hiszen ugye Norvégiába, Bodóban a sarkörön túra kellett utazni, közben az olasz szuperkupára ugye Szaúd-Arábiába, a sivatag közepére kellett utazni, tehát jártam ide sivatagba is, sarkörön túl is, úgyhogy kalandokból nem volt hiány ebben a szezonban sem.
6: Széltében hosszában végigjártad Európát, és még az azon kívüli részeket is. Így az Interrel kísérve az Inter csapatát, melyik az a legtávolabbi város település, ahova eljuthattál?
5: Hát szerintem Szaúd-Arábia mindenképp, ami a legtávolabbi. Ott jártam most már többször is, Riadban rendezték ugye többször is a szuperkupának a döntőjét, úgyhogy szerintem az a legtávolabbi, ahova elutaztam.
6: Sejtem azért a válasz, de rákérdezek, hogy melyik stadion a legjobb hangulatú, amiben szurkolhattál?
5: San Siro, egyetlen. A San Siro szerintem, de ha hátrébb lépek egyet, és úgy próbálom megnézni az európai stadionokat, azt gondolom, hogy a San Siro egyébként tényleg a top stadionok között van. Nagyon jellegzetes, ugye kívülről is, ez bárki meglátja, egyből megismeri, hogy ez a milánói stadion, tehát én nagyon-nagyon-nagyon fogom sajnálni, hogyha a stadionnak a sorsa az véglegessé válik, és tényleg lebontják egyszer, akkor ott fogok sírni egy hétig a tövében, az biztos.
6: Ez az Inter jelenleg, tehát a Kivu-féle Inter, az neked mennyire tetszik? Hova sorolnád mondjuk a többi Inter figyelembe véve? Említetted itt a Mourinho félét, az elmúlt évek sikereit tekintve, mire lehet képes még ez a csapat?
5: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó Inter, aminek nyilván Simone Inzaghi tette le az alapjait, és azért az elmúlt három szezonban két BL döntőbe ott volt az Inter, sajnos nem úgy sikerültek, ahogy szerettük volna, de mégis ott volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy közelít ez a csapat a Mourinho-féle triplázós csapathoz, nagyon szerethető csapat, én még látok benne fejlődési potenciált, És hát egyébként nyilván ennek a szezononnak az is az egyik álma és terve volt, hogy ugye Budapesten van a BL döntő, és nekem az volt az álmom, mikor ez az egész elindult, hogy az utolsó meccsem az ott érjen véget Budapesten, és egy Bajnokok Ligája döntővel záruljon le ez a szezon. Hát ez sajnos nem sikerült, de így, hogy duplázott az Inter, így azért most azt tudom mondani, hogy elégedett vagyok teljesen ezzel az évvel.
6: Van viszont még így célkitűzés, kihívás a kívül csapat előtt, hogy a nemzetközi porondon is meg tudja ismételni ezt a teljesítményt. Szerinted mi kellene ehhez, hogy a nemzetközi téren is sikeres legyen a csapat?
5: Hát kellene egy Nico Paz az államigazoláson, tehát a Como sztárját nagyon-nagyon szívesen látnám az Interbe, szerintem nagyon hiányzik egy ilyen kreatív játékos, tehát szerintem egy Nico Paz megszerzése az egy nagyot lendítene ezen az álmon, illetve hát nyilván azért Kivúnak ez az első szezonja. A Pármában volt ugye egy 6-8 meccsen edző, de az első szezonja. Jövőre már mondhatjuk, hogy egy rutinos, felvértezett edző lesz. Én látom azt, hogy a Bajnokok Ligájában is sikeresen szerepeljen az Inter, pláne tényleg egy Nico Pázzal a fedélzeten.
2: Kedves hallgatóink, ezzel a körkapcsolás végére értünk. A mai nap szerkesztője Cseri és Bende Gúz volt, a hangmérnök Antal Rihárd, búcsúzik a műsorvezető Balogh Balázs. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Sportvilág Szilágyi Dórával.
3: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Férfi kosárlabda.
0: A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak.

0: mérkőzésről részletek a rádiós kommentátortól, Németh Kornéltól.
1: Fordulatos mérkőzésen, 2 gólos hátrányban a magyar válogatott a világbajnoki selejtezőn. Szerbia, Magyarország 31-29. Jól kezdte a szerb csapat a mérkőzést méghozzá góllal, ellenben hiába vezetett a hazai együttes Uros Borzás találatával. 5-5-nél a 10. percben jött az egyenlítés, sőt Imre Bence góljával, aki összességében egyébként 7-tel zárta a meccset, a 13. percben már nálunk volt az előny. Szintén 7 gólt szerzett összességében Dragan Pešmálbek, szóval az ő második góljával a 17. percben közte 2-11-9 már a szerbek vezettek, és innen óriásit ment a házigazda. 17-11-nél 5 gól a különbség, szintén Pešmálbek a gólszerző, és 18-12 volt az állás a szünetben. 6 góllal vezetett Szerbia. A második félidőt ellenben szenzációsan kezdte a magyar csapat. 10 perc játék után Hanusz remekül szállt be, és az ő góljainak köszönhetően 22-20-ra visszajöttek a mieink. Innen megint csak a szerbek percei következtek. Gyukics góljával 27-21 a 46. percben visszaállt át a 6 gólos különbség, sőt Pešmálbek 7. góljával közte 7-29-22 a hajrá előtt. Valami elképesztő feltámadás a magyar csapat részéről az utolsó percekben. Zárkóztunk 30-27 Hanusz góljával, 30-28 Fazekaséval, és bár volt labda a -1-re, de végül is 2 gólos vereséget szenvedett a magyar csapat. Még egyszer a végeredmény világbajnoki selejtezőn. Szerbia, Magyarország 31-29.
0: A helyszínről Balai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője jelentkezett.
2: Döbbenetes volt a második félidőben a hangulat. A közönség végig azt skandált, hogy győzni akarunk, Hacsomu Pavedu, végezt nyomták, a transzparenseken is csak az látszott, hogy győzzön Szerbia, és amikor héttel elmentek, akkor azt hittem, hogy megremegünk. Valóban, ahogy Kornél mondta, mert hallottam az összefoglaló végét, a Hanuszegon döbbenetes vagány módon szállt be a játékba.
0: Hanuszegon vezérletével sikerült csökkenteni a különbséget a mieinknek a második félidőben. A Franciaországban légióskodó irányítót Tóth Bálint kérdezte a mérkőzés után.
3: Egon 2 góllal kikapott a magyar válogatott ezen a világbajnoki selejtezőn. Te hogy nézel most erre a 2 gólra, hiszen nagyon sokáig a mérkőzés elején fej-fej mellett ment a két csapat, volt, hogy vezettetek is, és aztán volt, hogy vezettek ők 7-tel, most hova rakod ezt a csak 2-t idézőjelben?
4: Igen, hát nehéz mit mondani, mert az első félidő nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Azt gondolom, hogy támadásban megvoltak a lehetőségeink, ott nagyon sokat hibáztunk, és nyilván a szerveket tudjuk a mentalitását, belehergelték magukat, és el is mentek pár góllal, sok góllal inkább azt mondom, és fél időben megbeszéltük, hogy ez még egyáltalán nincs letudva, hiszen hogyha egy meccsről lenne szó, akkor azt mondom, hogy ez nagyon nehéz, viszont van még egy meccsünk Magyarországon. A második fél időből azt gondolom, hogy majdnem kihoztuk a maximumot, talán még volt labdánk egyre is, ott belehibáztunk, De a végén 2 maradt, azt gondolom, hogy meg lehet csinálni, és hatalmasat küzdöttünk a másik félidőbe.
3: Nagyon nagy lendületet tudtál adni a második félidőben ennek a csapatnak. Mi az, ami a te periódusodban igazán működött, mi az, amiből előnyt tudtál te kovácsolni ennek a csapatnak, hogy érzed?
4: Mindenképpen a lerohanás, mert az első félben nem sok lerohanás gólunk volt, és ahogy éreztük, hogy a szerbek kezdenek fáradni, hiszen egy sorra játszották végig a mérkőzést, akkor éreztük, hogy lerohanásban talán nagyobb esélyünk van, mint 6-os fal ellen harcolni velük egész 30 percen keresztül. Szóval ez nagyon jól működött, örülök neki, hogy jól sikerült beszállnom a mérkőzésbe, a Geri is tudott kicsit pihenni, és amikor visszajött a végén, ő is újra új rendülettel tudott hozni a csapatnak.
3: Futással verhető meg 3-mal vasárnap ez a szerb csapat?
4: Én azt gondolom, hogy vérekedés és a lerohanás, ami nagyon fontos lesz, és hogyha érzik azt, hogy vérekedésben mi nagyon kemények vagyunk, akkor nekik is nagyon nehéz dolguk lesz.
0: 7 gólt szerzett Imre Bence, a Kiel magyar válogatott jobb szélsője is nyilatkozott Tóth Bálintnak.
3: Mondanám, hogy egy nagyon fordulatos mérkőzésen vagytok túl, de igazából az első félidő közepe óta sok fordulat nem volt benne, ami az eredményt illeti. Hogyan léptek el a szerbek az első félidőben, és aztán hogyan tudtatok visszajönni a másodikban egy talán nehéz szituációban, pont Fazekas Geri kiállítása után?
5: Hú, egy nagyon nagy hullámvasút volt ez a mérkőzés. Igazából az első félidőben, nem, tehát amit Csama mondott nekünk az öltözőben, szerintem ennyit elárulhatok, hogy azt mondta, hogy nem játszunk rosszul, megvannak a helyzeteink, kihagyogattuk őket. Talán nekem volt 2 hetes, meg volt pár zicserünk, nem lőttük be, jöttek gyorsan ránk, mi nem tudtunk annyit segíteni a kapusoknak. Ennyi történt igazából, ez egy nem tudom, 5-10 perc leforgása alatt még az elején vezettünk is. Aztán a másik fél idő az meg egy kicsit tényleg ilyen, az meg tényleg már jobban hasonló.

0: Itt a hullámvasútszóra, mert visszajöttünk kettőre, jó kézilabdáztunk, és aztán megint előnybe kerültünk, ha jól tudom, és megint mélybáztunk, és ott megint elengedtük őket 6-7 gólra. És aztán a végén meg hát ez egy óriási küzdés volt, és egy óriási visszakapaszkodás. Talán mondhatom azt is, hogy a sírba hoztuk vissza ezt a párharcot, mert biztos, hogy azért mínusz 6-7 gól az már nagyon-nagyon nehéz, így se könnyű, így is iszonyatosan nehéz. Ez igazából annyi történt. A taktikánk szerintem működött, be kell ülni a helyzeteket, és a másik félben a kapusoknak sokkal jobban tudtunk segíteni, és a kapusok is nekünk.
1: Talán benned is az ambivalens érzés van, mint ahogy talán bennünk, hogy hát persze ez egy vereség, de már szinte örülni kell annak, hiszen ott hétnél ez nem nézett ki jól. Bence, tudom, hogy nagyon jó jós vagy. Tényleg, hogy lehet bevonzani azt a plusz 3-at Veszprémbe? Mi kell ahhoz közönségtől, csapattól, edzői stábtól? Mert ugye hát hajtanotok kell a szerbeket, de valahol nyugodtnak is maradni, talán a teljes kispadnak is.
0: Hát úgy, hogy az utolsó 10 percet ki kell bővíteni egy 50-60 perc, ez nyilván nem egy könnyű dolog, de nincs más feladat. Talán az utóbbi idők, pont itt előbb említettem, hogy portugál meccs, ezt tudom hasonlítani, ezt a visszavágót, az volt talán ennyire fontos, nyilván ez az olimpiáért ment, ez úgymond csak egy világmesegért, de már igen, az olimpiában az még tényleg nagyon messze van, nem is akarok arra gondolni. Nagyon kemény lesz. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy mind a két csapat meg fogja tenni a magáit. Én őszintén mind a két csapatot azt gondolom, hogy tehát mind a két csapat megérdemelni, hogy ott legyen ez a világbajnokságon, de most ez egy ilyen helyzet, ilyen dolog. Remélem, mi leszünk az a csapat, aki ott lesz. Nyerni kell, most tök mindegy hány góllal megkeverünk Szerbiát.
2: A magyar férfi kézilabda válogatott tehát 2 gólos hátrányból várja a szerbek elleni visszavágót, amelyet vasárnap 17 óra 30 perckor Veszprémben rendeznek majd. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az NN Sport élőben közvetíti. A párharc győztese kijut a 2027-es januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.
3: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
2: Dibusz Dénesről beszélt Marco Rossi az M1 aktuális csatornának. A magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Csanádi Kristófnak mondta el, hogy a Ferencváros kapusa most miért nem kapott válogatott meghívót.
4: A héten kihirdette a 29 fős keretet, amely készülhet a júniusi válogatott meccsekre. A kapusok közül Tóth Balázs, Jakubisvili Áron és Szapponos Péter kapott meghívót, de Dibusz Dénes nem. Mi az oka a döntésének?
5: Többször szerettem volna elmagyarázni, de sajnos úgy tűnik, sokan elfelejtették. De ez teljesen érthető. Vannak játékosok, akiket nagyon jól ismerek. A teljesítményüket, a szintjüket, és úgy gondolom a 4 felkészülési mérkőzésen, amiből 2 már lejátszottunk, és 2 még hátra van, az a legfontosabb, hogy kipróbáljunk néhány fiatal játékost. Vannak olyan pozíciók, ahol sokkal több játékosunk van, mint máshol. Például kapusposzton vagy a középpálya közepén. De más posztokon mondjuk csatároknál már kevesebben vannak. Ezért nem hívtam meg Dénest. Dénes viszont olyan kapus, akire számíthatok a jövőben és a formájának függvényében. Jelenleg Balázs az első számú kapusunk, de a második és harmadik helyre jelenleg még ott van Szappanos. Ezért beszéltem róla, amikor kérdést kaptam ezzel kapcsolatban. Azt mondtam, szeretnék adni neki egy utolsó válogatott mérkőzést. Hogy miért? Mert úgy gondolom, most hívom meg utoljára, valamint a hozzáállásáért és a csapatban betöltött szerepéért megérdemel egy utolsó válogatott mérkőzést a magyar szurkolók előtt. Csak egy meccsen szerepelt, nagyjából egy fél időt Azerbajdzsánban, és úgy gondolom, megérdemli, hogy Magyarországon is játsszon. Ezért beszéltem külön Szappanos Péterről.
4: Tehát, ha jól értem, ez nem azt jelenti, hogy Dibusz Dénes válogatott karrierje véget ért, hanem az ajtók még ugyanúgy nyitva állnak számára.
6: Absolutely, like the same for Loic Négo, for instance.
5: Természetesen. Ugyanez a helyzet például Loic Négóval is. Nem hívtam meg, mert az utóbbi időben több kisebb sérüléssel bajlódott. Ismerem a szintjét, tudom, mit tehet hozzá a válogatott szerepléséhez. Nem egy kisgyerek, 34-35 éves, de a jövőben, ami akár szeptember vagy október is lehet, kaphat meghívót, ha jól teljesít, összehasonlítva a posztársaival.
6: in comparison with the performances of the others.
7: For about an hour ago I spoke with Dénes.
4: Nagyjából egy órája beszéltem Dénessel, aki azt mondta, nem lepte meg a döntés, és arról is beszélt, hogy szurkol a fiatal kapusoknak. Úgy gondolom, ez sokat elmond róla. Ön mit gondol erről?
7: I think it says a lot about him. What do you think about his comment?
6: I know which kind of person is Dénes. I met him with his family 2 days ago.
5: Tudom, hogy Dénes milyen ember. Találkoztam vele és családjával 2 napja. Szóval, ha valami konkrét dolgot akartam volna neki mondani, megtehettem volna. Ő is és a többi játékos is tudja, ha van valami mondani valóm, a szemükbe mondom. Egyenes ember vagyok, nem kerülöm meg a dolgokat. Én vagyok a válogatott szövetség kapitánya. Az a feladatom, hogy azokat a játékosokat hívjam meg, főként a tétmeccseken, akik a legjobb képességek szerint a legjobb formában játszanak. Figyelembe kell vennem mindezt, és azt is, hány játékos áll rendelkezésre az adott pozícióban.
2: Megállapodott a folytatásról Böde Dániel, így a következő idényben is a Paks NB1-es labdarúgó együttesét erősíti. A Tolnaiak csapatkapitánya immár a 21. élvonalbeli szezonjára készül, és erről Bitman Emil kérdezte.
8: Nehéz vagy könnyű döntés volt rábólintani erre az újabb egy évre?
9: Hát nagyon könnyű döntés volt, 10 másodperc alatt, tényleg 10 másodperc alatt megegyeztünk. Úgy gondolom, hogy jó állapotban vagyok, úgyhogy ez tényleg egy könnyű döntés volt.
8: Valóban könnyű volt, mert amikor a tavalyi hosszabbítást olvastam, akkor ott 20-30 másodpercről beszéltél. Nyilván ez csak a vicc része, de az abszolút látszik, hogy valahogy ez a paksi történet és Böde Dániel története, ez még nem érhet így véget, és ez bizonyítja az elmúlt néhány forduló, vagy ez a naptári év is. Milyen érzések voltak benned, amikor jött a tavasz, és tényleg el kellett azon gondolkodni, hogy akkor legyen a folytatás, vagy sem, mert az egy dolog, hogy könnyen megegyeztetek, benned volt bármilyen vívódás?
9: Nem volt semmi jóras bennem, igen, a tavasz az nehezen indult, egy sérülőktől, egy sérülésre végigcsináltam a felkészülést. Sokkal az első forduló kezdődött tavasszal, rögtön megsérültem, ez egy kis nehézség volt. Hát ebbe bízom, hogy a következő év az nem ilyen lesz, és éppen és egészségesen végig tudom csinálni a szezont.
8: Bognár György személye mennyire volt segítség az igenben, mert az látszik, hogy nagyon jól megtalálod vele az összhangot, hogyha kell, akkor 5 percre jössz be a pályára, ha kell, akkor a szünetbe, vagy ha kell, akkor, és ez bizonyítja a legutóbbi bajnoki mérkőzés, és majdnem végig tudsz játszani még egy NB1-es mérkőzést, tehát mondhatjuk, hogy itt egy nagyon fontos kölcsönös bizalom van közöttetek?
9: Igen, ami fontos számomra, hogy Gyuri nekem velem szemben mindig egyenes megmondja Frankót, ez nekem bőven elég, nem kell úgymond tíme hámolni, hanem nem tökéletes az, hogy nekem velem szemben egyenes. Gondolom a többiekkel is.
2: Dembélé és Mbappé bekerült, Kamavinga kimaradt. Kijelölte a nyári labdarúgó világbajnokságra készülő 26 fős keretét a francia labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Didier Deschamps. Olvasható a francia labdarúgó szövetség hivatalos honlapján. A kétszeres világbajnok hiányzói közül a legnagyobb név Eduardo Camavinga, de az előző tornán a döntőben is szerephez jutó Randa Kolo Muani, valamint a PSG kapusa Lucas Chevalier sem kapott behívót Deschamps-tól. A 2030-as világbajnokságig meghosszabbította a szerződését Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, jelentette be közleményben a Dél-amerikai Ország Futballszövetsége. Sportvilág. Kaposvári sikerrel indult a bronzpárharc a férfi kosárlabda NB1-ben. A Kaposvár hazai pályán 88-80-ra legyőzte a Paksot az első mérkőzésen. A hazaiaktól Szőke Bálint nyilatkozott Demjén Balázsnak a mérkőzés után.
10: Tényleg kézben tartottuk a meccset, úgy gondolom. Igaz, hogy fél időben vezetett a Paks, de túl tudtunk lendülni ezen a harmadik negyeden, és tényleg egy kiki meccset tudtunk nyerni.
11: Melyik volt az a legfontosabb periódusa a meccsnek, akár a harmadik negyed környékén, és ezen belül is mi lehetett az, illetve a végjátékban, ami eldöntötte ezt a meccset a javatokra?
10: Igen, azt gondolom, hogy a negyedik negyedben beest az extra tripláink, és ezért tudtunk nyerni.
11: Közönség már úgy ünnepeltiteket, mintha meg is lenne ez a bronzérem. Nyilván szeretnétek még előttük játszani, de csak egyszer, hogyha minden jól alakul. Pakson, hogyan lehet megismételni ezt a jó teljesítményt, jó formát?
10: Igen, mindenképpen 100% koncentráció kell, fizikalitás, és tényleg folytatnunk kell azt, amit egész évben csináltunk.
11: Sokan mondják, hogy ez a párharc legalább olyan szorosnak ígérkezik, mint a bajnoki döntő. Ha összességében nézzük, akkor mi lehet a ti erősségetek, ami a Paks fölé emeltiteket, és mi az ő legfőbb pozitívumok, amin túl kell lendülni?
10: Azt gondolom, egyértelműen a gyors indításaink, tényleg ezt kell erőltetnünk, és a gyors játék.
2: A Pakstól Eilingsfeld János értéket Demjén Balázsnak.
12: Nagyon sok könnyű kosarat kaptunk, illetve bedobtak pár extra 3 pontos is a Kaposvár. Végig küzdöttünk, megtettünk mindent. Sajnos nem sikerült nyerni, hát megpróbálunk vasárnap a győzelem lesz a cél. Most 1-0 a Kaposvárnak, nem történt semmi, megpróbáljuk kijavítani a hibákat, jobban figyelni a védőlepattanóinkra, jobban járatni a labdát támadásba, és nyerni szeretnénk vasárnap.
11: Ilyen kiélezett párharcban, mint amilyen ez is, a hazai pályasokat számíthat, tehát abszolút megvan az esélyetek az egyenlítésre. A felsoroltak mellett mire lesz még szükség arra, hogy ez sikerüljön is?
12: Hát igazából mindent felsoroltam, most pihennünk kell, regenerálódni, és vasárnap neki menni a Kaposvárnak. Igazából itt most a mindkét együttes tényleg küzdött, meg nagyon szoros volt a mérkőzés, úgy most hazai pálya, igazából nyerhetünk is volna ezen a mérkőzésen, kicsit jobban koncentrálunk, de amint mondtad, hogy hazai pályán megyünk Vaksra, ott tényleg a győzelem a cél, hogy a szurkolóinkat megörvendeztessük egy győzelemmel, és hogy még egyszer vissza tudjunk menni esetleg Vaksra.
11: Az egész mérkőzés és az egész párharc olyan szorosnak ígérkezik, mint a bajnoki döntő is akár. Mi dönthet akár a ti javatokra, miben vagytok ti jobbak, mint a Kaposvár, illetve mit kell az ő szempontjukból kikapcsolni?
12: Hát az egy-egy védekezésre jobban kell figyelnünk, három pontos, mindenre kell figyelnünk, tehát veszélyes csapat a Kaposvár, nagyon jó egy-egyező játékosaik vannak, nagyon jó légiósaik vannak, nekünk a saját játékukra kell koncentrálni, és védekezésre pedig be kell tartani a szabályokat, amiket meg fogunk beszélni.
2: A Szekszárd NB1-es női kosárlabda csapatában folytatja pályafutását Rátkai Eszter, aki a hónap elején bajnoki címet nyert a Péccsel. A 19 éves válogatott irányító, akit egy hónapja kiválasztott az észak-amerikai bajnokságban szereplő Phoenix Mercury, két idényre írta le a tolnai klubbal, és amelyben Magyar Bianca vezetőedző folytathatja két éve megkezdett munkáját. Lábsérülése miatt leghamarabb vasárnap kezdheti meg az észak-amerikai női liga idei szezonját Juhász Dorka, a Minnesota Lynx magyar kosarasa. A 26 éves válogatott játékos középtalprendulás miatt nem léphetett pályára a csapata első két mérkőzésén. Erről az ESPN sportcsatorna számolt be. Jégkoronggal folytatjuk, ugyanis utolsóként Nagy Krisztián került ki a pénteken kezdődő svájci világbajnokság előtt álló magyar jégkorong válogatott keretéből. Az elmúlt héten egy játékossal a benevezhető 25 fő felett készült a csapat, így aztán a szerdán zárult finn döntőben érdekelt Galló Vilmos pénteki megérkezése miatt a szakmai stábnak döntenie kellett. A szűkítés a Ferencváros játékosát érintette, ugyanakkor ő is marad a küldöttséggel. Felkerült az észak-amerikai profiliga idei draft listájára Seregé Mira, a magyar női jégkorong válogatott csatára. A 23 éves játékos az egyike annak a 235 jégkorongozónak, akikből a 2026-27-es idényben szereplő 11 együttes választhat. Meghosszabbította argentin vezetőedzője Alejandro Altamirano szerződését az Újpest női röplabda csapata. Az Extra Ligában idén negyedik fővárosi együttes ma jelentette be, hogy a következő idén végéig a 33 éves szakember irányítja az együttest.
3: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
2: Szarvasról indult a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny második szakasza. A helyszínről Kreisz Bálint tudósított.
13: Az oldalszél meghozta a káoszt, francia szakaszgyőzelem és sárga trikó az Atomvárosban. Ma Szarvasról indult a 47. Tour d'Hongrie második szakasza, amelyen 206 km teljesítve jutottak el a versenyzők Paksra. A vízi színház előtt felállított színpadnál már a csapat bemutató alatt is jó hangulat volt, a szervezők igazán impozáns környezetet alakítottak ki ezúttal is. Az Alföld tájén haladva az utak mellett sok szurkoló volt, akik különböző koreográfiákkal és élőképekkel készültek. Az elején nagy iram volt, nehezen alakult ki a szökés, végül 25 km után öten elszakadtak a többiektől, köztük két magyar, Tóth Márko és Varga Márk. A mezőnyben voltak izgalmas pillanatok, egy útra tévedő őz megcsúszott a kerékpárosok előtt, de szerencsére fel tudott kelni, így az állat és a sportolók is épp bőrrel megúszták. A szökevények elvitték az első két részhajrát, a magyarok közül a Team United Shippinget erősítő Tóth Márko Kisunfélegyházán és Kiskörösön is ott volt a harmadik helyen, ezzel fontos másodperceket szerzett a fehér trikóért folytatott harcban. A mezőny viszonylag hamar 40 km-rel a vége előtt utolérte az előlévőket, úgy tűnt, minden a sárga trikóst foglalkoztató Sudal Quickstep tervei szerint halad. Az időjárás azonban mindenkit megtréfált, az oldalszél miatt megszakadt a sor, 10-15 versenyző ellépett a többiektől és haladtak a meglepetés győzelem felé. A szurkolók is izgatottan figyelték a célterületen felállított kivetítőket, érződött, hogy ez így sokkal izgalmasabb forgatókönyv, mint az előzetesen biztosra vett mezőnyhajrá. A végéhez közeledve megvolt az idei Tour d'Hongrie első hegyi részhajrája, amelyet Eduardo Zamperini zárt az élen, így ő lesz holnap piros trikóban. Az utolsó kilométerekhez érkezve egyre nagyobb lett a káosz, a sprinterek nem is tudták utolérni a leleményesebb kerékpárosokat, így az enyhén emelkedő paksi befutót nagy meglepetésre Benoit Cosnefroy nyerte, mögött Alexis Renard és Max Kanter szelt át a célvonalat. A legjobb magyarnak járó fehér trikó Vetter Erikké lett, aki az utolsó kanyart még harmadikként vette be, de végül lemaradt a szakasz dobogójáról. Hallgassák meg az új sárga trikósban a Kosznefroát, akit Várhegyi Benjamin kérdezett.
14: This morning in the bus is the same briefing as on yesterday, but
15: reggel a buszon ugyanaz hangzott el a megbeszélésem, mint tegnap. Egyáltalán nem erre számítottunk ma. A Cofidis vezette fel a sort, mi pedig tudtunk hozzájuk csatlakozni. A végén már csak kevesen maradtak a szökésben. Szerencsére a csapattársaim segítettek nekem, hogy jó pozícióban legyek a végén. 600 méternél indítottam meg a hajrát, utána pedig vissza se néztem. Éreztem, hogy meg tudom csinálni. Igaz, a végére nagyon elfáradtak a lábaim. Nagyon nagy győzelem ez nekem és a csapatnak is.
13: Most következzen a legjobb magyarnak járó fehér trikót viselő Vettel Erik.
16: Ez nem szerepelt a terveink között, hogy én ma fehér trikóban leszek, sokkal inkább a Janira és a Márkóra hegyeztük ki ezt a napot. Végül a Márkó tudott belekerülni a szökésbe, és szerzett jóváírás másodperceket is, szóval tényleg minden a terv szerint alakult. Aztán elég hirtelen, sokkal a vége előtt utolértük a Márkóékat, és nem volt szökés, és tudtam, hogy az utolsó sprint után valószínűleg a Lidl Track meg fog valamit próbálni, mert tényleg láttuk már tegnap is, meg ma is, hogy nagyon támadó szelleműen versenyeznek, és egyből le is füleltem az első támadásukat, de arra reagált a mezőny, súlyoltam el, hogy akkor megpróbálom én, megindulok én is, és arra nem reagált a mezőny, és így egyedül maradtam elő, de úgy voltam vele, hogy nem hajtom szét magam, hanem ráállok egy jó tempóra, és lesz, ami lesz, mert tényleg nagy oldalszél volt, bármi megtörténhet ilyenkor, és jó mindig elől lenni. És szerencsére ez így is történt, hogy hátul elkezdődött a szélezés, és elég erős és nagy csoport utolért engem, ahova én be tudtam állni, és egy idő után szintén bedolgozni, hogy tényleg gyorsan haladjunk. Aztán jött az emelkedő, ott elkezdte ez a csoport egymást támadni, ott tényleg nagyon mélyre kellett mennem, hogy fel tudjak ugorni az elejére megint, és az sokat kivett belőlem, de még amúgy így is nagyon jól éreztem magam, aztán hát sajnálom, hogy tényleg ennyi energia belefetszülés után 200 méterrel a cél előtt kapott el a mezőny egy stabil harmadik pozícióban, úgyhogy ezt még kicsit dolgozom, fel kell, hogy dolgozzam, mert tényleg ezt sajnálom, meg egy kicsit szomorú vagyok emiatt, mert tényleg annyira közelinek éreztem a Tour de Hongrin egy szakasz dobogót, de hát nem is számítottam arra, hogy a nap végén fehérben leszek, úgyhogy nyilván ennek örülünk, meg hogy tényleg a United Shippingnél van a fehér trikó, és ezt reméljük, hogy ezt szeretnénk meg is őrizni.
13: Azokat a döntéseket megnézve, amit ma hoztál, lehet azt mondani, hogy ez volt a szezonod eddig legerősebb napja?
16: Ja, abszolút, a szezonom szerintem biztos legerősebb napja, hát tényleg kis híján a Cosnefroával sprinteltem a győzelemért egy kerékpár versenyen, úgyhogy az nem kis szó, és hát előtte én egyedül voltam a mezőny előtt a szélben acsarkodva, úgyhogy már volt a lábamba fáradtság, és tényleg ő csapattársakkal volt elől, és eléggé ezt meg is próbálták kijátszani, és ennek ellenére tényleg pár száz méterrel egy ilyen verseny célja előtt még ott volt a meccsbe mondhatni a győzelemért, úgyhogy tényleg ez egy jó nap volt igazából.
13: Azt, hogy most fehér trikóban tekersz, megváltoztatja azt, ahogyan holnap versenyeznetek kell? Itt ugye az időjárás is közbeszólt egy alapvetően sík szakaszon.
16: Szerintem nem. Így, hogy tényleg még nagyon közeliek az időhátrányok. Már nem is olyan pontosan egyébként, hogy a csapattársaim hol végeztek, úgyhogy még nem igazán tudom, hogy áll az eredménylista, de tényleg az biztos, hogy mindannyian jó formában vagyunk, meg tényleg nagyon élesek vagyunk, és ezt meg szeretnénk őrizni, ezt a mezt.
13: A 47. Tour d'Hongrie holnap egy többnyire sík szakasszal folytatódik. A mezőny 13 órakor Kaposváron rajtol, és 152 km megtétele után Szekszárdra érkezik.
2: Davide Ballerini nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 6. szakaszának bukással tarkított sprintbefutóját. 7 magyar egység jutott döntőbe a Brandenburgi Kajakkenu világkupa nyitónapján. Gyorsasági szakákban a férfi, valamint az U23-as női kajak négyesünk mellett Tutka Sándor kajak 1-es 200 méteren, a Kis Ágnes Nagy Bianca duó pedig Kenu 2-es 500 méteren finalista. Para szakákban Kis Péter Pál, Suba Róbert és Varga Katalin jutott döntőbe. A magyarok közül 2 férfi és 3 női játékos szerepelhet biztosan párosban a teniszezők idei második Grand Slam tornája a Roland Garros főtábláján. A párizsi viadal szervezőinek közlése alapján a nőknél Udvardi Panna, Bondár Anna, Stoller Fanni és a férfiaknál Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is nevezett párosban is. A világ első Jannik Sinner elődöntőbe jutott a római salakpályás tenisztorna férfi versenyében. Egyúttal megdöntötte Novák Djokovic ezres besorolású viadalokon elért győzelmi rekordját. A hazai a kedvence a negyeddöntőben az orosz Andrei Rublyovot győzte le simán 6-2-6-4-re. Újra kezdte a keretedzéseket Márton Anna. A világbajnok kardvívó a térműtétét követő, majdnem egy éves kihagyás után állt újra pástra. Erről Dráger Dominikának beszélt.
17: Pont ez a mai edzés, amire kijöttetek, ez az első keretedzés, amin részt vettem a rehabilitációm óta, úgyhogy hát igazából itt tartok. Most kezdek visszacsatlakozni a vívásba, és hát egy nagyon hosszú út volt ez az egy év. Rengeteg hullámvölgye, de összességében egy folyamatosan jól haladó munka volt, és muszáj megemlítem, hogy fantasztikus szakmai stábbal dolgoztam végig ezt az időszakot. A gyógytornászom egészen elképesztő szakmai munkát rakott bele ebbe. Egy sportpszichológussal is elkezdtem foglalkozni a rehabilitáció elején, mert tudtam, hogy ez a rehabilitáció egy kicsit más lesz, mint a többi, és mentális támogatásra is szükségem lesz alatta, és ez is nagyon sokat segített. És hát persze most már a vívóedzésekbe, a vívóedzőm is becsatlakozott, a kondiedzőmmel is nagyon sokat dolgoztunk, hogy fizikálisan visszaszedjem azt a izomzatot, állóképességet, ami volt, és úgy gondolom, hogy ezen a téren nagyon jól állunk, és most jön a vívás, ami nyilván a legizgalmasabb.
18: Hogy van egyébként a térded? Hogy érzed így most az első edzésed után?
17: Igazából eddig nagyon jó, és tényleg a rehabilitáció alatt is nagyon jól reagált mindenre, pedig azért ezt tudni kell, hogy ez egy eléggé speciális műtét volt, nem egy sima szalagpótlás. Nekem csinálták ezt először Magyarországon. Pánics Gergely doktor úr műtött, 8 órás műtéttel csinálta, rakta össze a térdemet gyakorlatilag. Úgyhogy voltak izgalmak, de most egyelőre nagyon jó, és jónak érzem. És most jön az izgalmas része, mert azért általában a vívás alatt jöttek ki korábban is a problémák. Úgyhogy igazából most derül ki, hogy a sportomat azt bírni fogom-e, és nyilván ez a legfontosabb része, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok, mert tényleg itt most más technikákkal dolgozott az orvos, mint korábban, és hát mindenki, az egész szakmai stáb is nagyon kíváncsian várja, hogy alakul a dolog.
2: Ma ünnepli 50. születésnapját Tököli Attila. A kétszeres magyar bajnok korábbi labdarúgót Cseri és Bendegúz látogatta meg Mezőkövesden, ahol éppen másodedzőként dolgozik. Ebből a születésnapi interjúból következik egy rövid részlet.
19: Nyilván kell hozzá a szerencse is, meg sok minden. Tehát ez nem úgy működött abban a világban sem, meg most se, hogy én eldöntöm 4,5 évesen, vagy 8 vagy 10 évesen, hogy fozista leszek, és az leszek. Azért ez egy elég hosszú, rögös út, de gyakorlatilag én, ahogy visszaemlékszem, állandóan a pályán voltam és fociztam. Kortársakkal, idősebbekkel, tehát az én egy Pécs mellett egy faluban nőttem fel, Bogádon, ahol koriban szerintem ilyen 900 környékén, most is talán 1000-en alaknak a faluba, tehát egy kis falu. Nagyon más lehetőség nem is volt igazából, csak a foci, de mi kint voltunk állandóan a pályán, és fociztunk. Aztán jött egy olyan lehetőség, hogy pécsi utánpótlásba be lehet kerülni. Aztán megfeleltem, utána meg végigjártuk a Szomár létre. És én azt gondolom, hogy Pécs nem egy túl nagy város, nem is kicsi város azért, de azért csak egy vidéki kisklubnak számított akkor, bár ugye M1-es klub volt, de nem voltak olyan körülmények, mint most, maradjunk annyiba. Még játszottunk vörös alakon, meg feketes alakon, meg mindenen is, meg földes pályán is.
20: Ciprusból pár év után hazaigazoltál Magyarországra. Mai világban már nyilván ilyen magától értetődő, vagy legalábbis egyszerűnek tűnik, hogy játékosok ide-oda igazolnak belföldön, külföldön. Ott azért több évet kint töltöttél külföldön, és aztán igazoltál haza. Ez milyen érzés volt, hogy újra haza kerültél?
19: Hát én azt gondolom, hogy valamiért nekem ez a kinti lét, tehát az annyira nem jött be. Egyáltalán nem abban foglalkoztam amúgy sose, hogy most Pesten vagyok, Pécsen vagyok, Dunaújvárosban vagyok, vagy éppen hol vagyok. Nem ez a legfontosabb, vagy Köln, vagy Limassol, teljesen mindegy, vagy Larnaka, hanem én focizni szerettem, és én játszani akartam mindig is. Ez volt az első számú dolog az életemben, hogy játszani tudjak. Itt volt rá úgymond lehetőség, tehát innentől kezdve ott próbáltam meg jól érezni magam.
2: A Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóinak a Sportvilág végén köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
3: Ez volt a Sportvilág. Budapest Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
21: Jégkoronggal kezdjük a mai műsort, hiszen túl vagyunk a jégkorong klub szezonon, és a válogatott csúcs eseménye előtt állunk, úgyhogy mi sem természetesebb, hogy jégkorongról beszélgetünk, és itt van velem Kandja Balázs, 237-szeres válogatott, 9-szeres bajnok jégkorongozónk, a válogatottsági rekordelünk. Szervusz Balázs, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
22: Én köszönöm, igazán nincs mit, mindenkit üdvözlök én is.
21: Balázs, amikor utoljára beszélgettünk így adásban, az még a szezon előtt volt. Tehát ugye most túl vagyunk a klubszezonon, és a világbajnokság előtt állunk. Szóval a szezon előtt nagyon szkeptikus voltál, mert akkor egy csomó kulcsjátékosodat elveszítetted, úgyhogy Kandja Balázs a Budapesti Jégkorong Akadémiának a vezetőedzője. Most is szomorúan nézel rám, pedig azóta óriási sikereket értetek el, hiszen megvédtétek a bajnoki címet. Hát hogy sikerült ezt a csapatot így összerakni, azt követően, hogy elég bánatosan beszélgettünk itt valamikor, nem is tudom, tavaly szeptember táján?
22: Lehet azt mondani, hogy nehezen, vagy inkább döcögősen indul, de aki foglalkozott sportolókkal, és tudja, hogy egy csapatsport hol kezdődik, név szerint ugye az öltözőbe, az tisztán van azzal, hogy ez nem olyan egyszerű, mint amit látsz. Hát elmegy 10 ember, jön másik 10, az első 2 nap kevesebbet köszönnek, aztán utána az első közös péntek este után örök barátságok szövődnek, gondolná egy laikus, de azért ez nem így működik. Azért ebben a srácokban van bőven tesztoszteron, nyilván egy kis egóval fűszerezve. Ott vannak az edzők, akik ugye hát sosem mindig nem közéjük tartoznak, vagy nem szabad, hogy közéjük tartozzanak, ezért nem tudnak beleszólni bizonyos dolgokba, az öltözői magatartás, rend és összetartozás oldalán, úgyhogy nehezen indult, aztán volt egy-két klassz momentum, amit megragadtunk, egy-két komolyabb beszélgetés játékosokkal, de ők találták meg az utat, hogy mi az, ami sikeressé tudja tenni őket. Mi csak információkat tudtunk adni, hogy higgyék el, hogy így lehet, ahogy ők gondolják, úgy nem. De nem azért, mert én őket letörném, vagy korlátoznám sok mindenben. Mindenki, aki ismer engem, tudja, hogy nagyon játékos párt vagyok, szeretem, hogyha a játékosaim jőrzik magukat, és ki tudnak teljesedni egy adott szituációban, egy adott mérkőzésen, sőt, a hoki után az életben is. Erre próbálom őket irányítani, és ehhez próbálok tanácsokat adni. De most, hogy ők élnek vele, vagy találnak-e olyan utat, ami sikeressé teszi őket, az ő felelősségük is, és hát igen, idén ismét hiába cserődött ki az öltöző, megint magyar bajnokságot tudtunk nyerni, és az Erste Playoff-ba is tulajdonképpen csak nüanszok választottak minket alattól, hogy döntőt játszunk a Gyergyóval.
21: Szaladjunk ennyire előre, mindjárt végigvesszük az egész bajnokságot úgy folyamatában, de itt az általános dolgok után egy picit konkretizáljunk. Ugyebár a Ferencváros csapata, amely ezt megelőzően, mármint a BJ a győzelmét megelőzően, azt hiszem ő 6 bajnoki címet nyert zsinórban, ugyebár itt hagyta a magyar bajnokságot, elment a közép-európai ligába, az osztrák bázisú bajnokságba, és hát megerősítette a keretét, és úgy tűnt számomra legalábbis, de azt hiszem talán ezt nyilatkoztátok is, hogy valami együttműködés alakult ki a Ferencváros és a BJA között. Hát az biztos, hogy játékosokat elvitt a Ferencváros tőletek.
22: Azért ez egy kicsit nagyobb, szélesebb perifériára kell tegyük ezt a történetet, mert nem szabad elfelejteni, hogy a végcél nagyon klassz a kis magyar bajnokságunk, meg borzalmasan büszkék vagyunk a magyar bajnoki címre. De hogyha Európa felé akarunk menni, vagy szeretnénk az A-csoportba megragadni, akkor fejlődésre van szükség, és ez nyilvánvaló, ha egy csapat egy sokkal magasabban jegyzett bajnokságba el tud indulni újoncként, és oda neked van szanszod játékost delegálni, vagy adni, akkor az mindenféleképpen egyfajta sikerességet jelent. Nem szabad ugyan, hogy én most elvesztettem egy pár játékost, hanem inkább onnan kell nézni, hogy én tudtam adni egy pár játékost magasabb szintre, és a következő lépcső mi lehet? Hát megtartani azt, hogy hogy tudok versenyben maradni az idei, vagy a következő szezonban is, és tudok-e még adni esetleg nem csak a Ferencvárosnak, hanem mondjuk külföldre, vagy a Fehérvárnak például, ott is vannak volt játékosaim, és ez lehet a végcél. Nem hinném, hogy a, nem megbántva a saját bajnokságom, de nekem nagyon fontos volt az, hogy mi jól szerepeljünk a magyar bajnokságban, a magyar lebonyolítási részben, sokkal fontosabb, mint az Erste, és de a végcél az az, hogy hogyan tudok fiataloknak több lehetőséget adni, több végzőt, és nekik mutatni valami újat, és azt mondani, hogy fél, neked ténylegesen van szanszod játszani magasabb szinten, ők majd fognak tudni játszani a válogatottba egy pár év múlva, és ehhez adhat alapot arra, hogy te ott ténylegesen meg tudj ragadni, bár ugye most már nem zsinórban, mondhatnák a zsinórban másodszor.
0: Másodszor, igen. Másodszor, úgyis mondhatjuk.
22: Fél gratuláció volt a stábnak és a Mogyinak, szóval, hogy megint ott vagyunk, és mondom azért, hogy mi tudunk beszélgetni a hokiról most, ez annak is köszönhető, hogy május közepén azért van aktualitás a magyar jégkorongnak. Most tegyük félre csak azt, hogy magyar jégkorongot, a nemzeti csapatról beszélünk, és még ő versenyben van. Azért ez egy jó pár évvel ezelőtt nem így volt.
0: Igen, majd elő fogunk beszélgetni, hiszen talán 21-22 éven keresztül voltál folyamatosan válogatott, és nagyon érdekes korszakban voltál válogatott. Már azt hiszem előre bocsátatok ennyit azok kedvéért, akik esetleg nem tudnák, hogy amikor ugye vár a magyar hoki elérte a talán számára jelenleg csúcsot jelentő A-csoportot, te ugye akkor köszöntél el, tehát neked az a pályafutásod vége volt, de ne szaladjunk ennyire előre. Maradjunk még ennél a bizonyos BIA-nál, a Budapest Jégkorong Akadémiánál, amelynek a nevében is bennem, hogy akadémia, tehát ezért is mondja Kangyal Balázs azt büszkén, hogy nagy öröm nekik, hogyha magyar jégkorongnak nevelnek játékosokat, viszont azok kedvére, akik nem tudnák a magyar bajnokságoknak a lebonyolítását, ugye van egy Erste Liga, amelyben 3 erdélyi csapat van és 6 anyaországi csapat, ők vívnak egy külön bajnokságot, és ebben a bajnokságban van benne külön a román és külön a magyar bajnokság. Na most a Budapest Jégkorong Akadémia a magyar bajnokságot megnyerte, ebben a bajnokságban ugyebár a 6 magyar csapat, mármint anyaországi csapat indul, az Erste Ligába kiegészül a mezőny ezzel a 3 erdélyi csapattal. Beszéljünk először az alapszakaszról, mert a magyar bajnokságnak nincs alapszakasza, az Erste Liga jelenti a magyar bajnokságnak is az alapszakaszát. Na most ott óriási hátrányotok volt egy Újpesttel szemben, mármint pont hátrány, komolyabb hátrány volt a Debrecennel szemben. Mindenki el szokta mondani, ezt jégkorongosoktól hallottam először, talán éppen idősebb Bocskai Gábortól, hogy a rájátszás mindig egy másik kávéház. Én először Gábortól hallottam, lehet, hogy más is mondta ezt. Mondhatjuk úgy, hogy az alapszakasz az egy ilyen kötelező, tétremenő bemelegítés sorozat egy komoly bajnokság előtt?
22: Hát elvileg, ugye a Gábornak igaza van, hogy minden felvégékkorongban, akár NHL, bárhol néz, azért a playoff az mindig más, mint az alapszakasz. Én azért nem teszem ennyire élesen külön, hogy nem érdekes az alapszakasz. Mi kimondottam, még azért elég korán van, tehát bizonyos szavakat nem használhatok. Nem mondom, hogy a legfényesebben játszottunk, finoman fogalmazva az elején, de összességében mi fejlődtünk, és a mi utunk az tulajdonképpen sokkal tovább vezetett, mint gondolták a többi csapat is az elején, vagy akárki az elején. De a lényeg nálam mindig az volt, hogy elkezdünk valamit, és az utolsó pontja, és az első pontja között ott legyen azért egy jól látható fejlődési útvonal. Tehát ne csak az legyen, hogy elkezdjük a szezont jól, és befejezzük jól, hanem akkor fejezzük be jobban. Ha kicsit rosszabbul kezded, akkor mondhatná az ember, és mennyivel könnyebb jobbnak lenni, mert mennyire borzalmas volt az eleje, de azért ennek megvan ám a maga nehézsége, és a játékosok, amit magukra tesznek ilyenkor, nyomást, meg hát azért ez nem a legönbizalom növelőbb kezdet volt, finoman fogalmazva, de ezért sportemberek, és ezért vagyunk sportemberek, és ezért nekünk ez a kutya kötelességünk, hogy mi a hétköznapokban megtegyünk mindent, ez nem közhely, hanem ez tényleg egy valós kézzelfogható igazság, hogy igenis, hogyha nagyon sokat dolgozol a hétköznapokon, és képes vagy az egódat a bizonyos esetekben a hátsó felet bedugni, és az ott tartod, jól összeszorítván, akkor az tud ilyen kiugrásokat eredményezni. De mi különben az elmúlt, nem akarok, talán elmúlt 4 évben, vagy 3 évben, talán 1-2-3-4 szezont veszek, 2-szer nyertünk alapszakaszt. És ugye tavaly, amikor nyertünk magyar bajnokságot, akkor volt Ferencváros még, és a Ferencvárost vertük ki pont. Tehát, hogy ez a fajta, én nem hinném, hogy nem azt vallom, hogy mindegy, hogy mi a, majd ez egy felkészülés az alapszakasz, hanem egyszerűen csak körül kell nézzünk szeptemberben, amikor elkezdjük, azt értékelni kell, őszintének kell lenni önmagunkkal, és akkor ott meg kell határozni, hogy ez elég, vagy esetleg valamiből többet kell tegyünk és adjunk azért, hogy a végén meg tudjuk kapni az eredményt, ki tudjuk fizetni.
21: A válogatott rekorder játékosból lett vezetőedző. Mit csinál ilyenkor szeptember-október táján, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, mint kellene? Tehát a szabadidőtökben, mérkőzések között a szakmai stábban folyamatosan elemeztek és próbáljátok megtalálni a kiutat, szünetekben üvöltözöl a játékosokkal, a meccs után letolod őket, vagy milyen edző vagy? Milyen metódust követsz a munka során?
22: Az a fajta, két szegmense van ennek a történetnek. Az első az, hogy ki vagyok én valójában, és hogy amúgy kikkel dolgozom a másik oldal, a sötét oldala, az vagyok én, és mondjuk akkor a csapat.
21: Te vagy a sötét oldal?
22: Nem, hát általában a vezetőedzők, ők a sötét oldal. A pályaedzők, a videóedző, a fiziósok, a gyúr, ők vannak közel a játékosok. Nálunk azért ez nem teljesen így van. Nem csak drága barátom Marton Tibi személyiségének, hogy Darth Vader hozzá képest tényleg egy hófehér ezért lovag, de azért
21: Marton Tibi ilyen szigorú? Azért,
22: hát Marton Tibi mondjuk, hogy...
21: Mikor itt szokott ülni, mindig olyan kedves szokott lenni.
22: Abszolút, tehát nem is nagyon régóta dolgozunk együtt, nagyon kedvelem, nagyon tisztelem azt a fajta hozzáállását a munkához, amit ő hozzát, ez egyáltalán az a mac, ahogy indultunk, hogy egyáltalán létrejön ez a klub, annak neki óriási erőfeszítésében, meg munkába került többet magával természetes. De hát azért, ha mondjuk veszünk egy európai, annak ezek a, hát nem tudom, pontosan ezek a vizsgák, tesztek, etikai kódex, vagy nem tudom, hogy hívják, a Magyar Olimpiai Bizottságnak is van. Ez az edzőknek le kell ebből vizsgázni, és ki kell tölteni különböző teszteket. Ez van a nemzetközi, mi jövőre is indulunk a hát nem bajnokok ligájába, de Continental kupában, az a magyar bajnok képviseli az országát, ott tavaly is így volt, de mielőtt ott odaállnál a padhoz, egy nemzetközi tesztet kell megcsinálni, kb. 2 óra.
21: Hát két óra?
22: 2 óra alatt mész végig a tesztet.
21: Az egyénkorú mérkőzés.
22: Igen, igen, tehát ott mondjuk hát ott abban minden benne van, hogy beszélsz a gyerekekkel, mit csinálsz, hogyha ez van, tehát nagyon-nagyon kemény, ott rossz, sok lehetőséget van javítani, ez igaz, de azon át kell menni. Hát mondjuk a Tibi szerintem az első, mondjuk van 150 kérdés, szerintem a negyedik kérdés után megbukott volna egész Európára vonatkozólag, ha azt szerint járnál egy edző, mint ahogy ebben az etikai kódexben van. De azért én inkább visszakötvén a sötét oldalra azt látom, hogy a csapat mibe kell, hogy jobb legyen, azt el tudom nekik mondani. Az én kommunikációm az egy inkább demokratikusabb mód, vagy módszer, ugye a diktatórikussal szemben, viszont most azért volt egy pontja volt a szezonnak, amikor nagyon-nagyon negatív voltam, és nem voltam úgy igazán olyan Kannya Balázs, az Újpest elleni második mérkőzésünk, amikor 0-2 lett
21: a bajnoki elődöntő, vagy az Erste Liga, a bajnok?
22: Igen, nem, a bajnoki elődöntőn 0-2-nél, és ott ráadásul egy csomó olyan kommunikáció volt, újpesti játékosok részéről, sportvezetők, nézők, stb. Részéről, amire rávilágítottam viszonylag nyersen, hogy ezt miért nem viselheti el egy igazi sportoló, mert amikor meg ki lehet kapni, tehát engem az nem zavar, hogyha ha egy másik jobb, kezet kell fogni, ez van, föl kell állni a földről, mindenhogy ezt más sportolók is megtették, vagy nagy bajnokok megteszik, mert ugye a nagy bajnokoknak inkább az a ismérvük, hogy ők képesek fölállni, nem az, hogy ők végverik a világot minden évben. De ott volt egy olyan meeting, ami nagyon-nagyon személyeskedő volt, főleg videó, tehát videó meeting. Ezt én nem nagyon szeretem, inkább együtt kezelem a csapatot, de ott beleálltam azért sok emberbe, kb. Majdnem mindenkibe. Hosszabb is volt, mint a közösen megbeszélt 12 perc, ugye annyit engedélyeznek nekem a játékosok, én vállaltam, úgyse figyelnek tovább, tehát hiába.
21: Játékosok döntötték, hogy meddig hát beszélhet hozzájuk.
22: Nem, azért is voltam játékos, azért most ez kicsit olyan sarkatos, hogy ó, akkor most 30 perc videó minden reggel, 40 perc.
21: És úgyse hát figyelnek a fiatal emberek,
22: igen. Magyar törölközön, meg persze, hát Pat Cortina is tartott videót, úgyhogy én mindesülben valaki mögé beültem, és akkor tudod, a lábamat néztem, azt sem tudom, tehát egyszerűen ezt én elfogadom, tehát nekem úgy kell dolgozni, hogy én 12 perc, vagy 15-be
21: legalább magyarul beszélsz, a Pet
22: nem,
21: meg
22: nem, angolul, angolul beszél. Kellett. Angolul, hát igen, a külföldiek miatt az nem...
21: Nátok angolul megy
22: nagyon,
21: szerint.
22: Nagyon-nagyon, amikor nagyon vulgáris vagyok, az nehéz, ugye az angolban tán két szó van erre.
21: Igen, a mi nyelvünk gazdagabb ezen a téren, igen.
22: Azért jobban meg tudom közelíteni.
21: Szerintem a külföldi játékosok is megtanulják lassan a BIA-nál a szebb magyar kifejezéseket.
22: Igen, viszont nálunk nincs sok, tehát mondom, tavaly is talán négy lett a végén, öt elhullott mindenki. Előtte is négyen játszottunk, 12 saját nevelésű, aki a klubban nevelkedett, olyan játékosunk volt most ebbe a bajnokcsapatba. Tehát ezek azért nekünk fontos és tradicionális dolog, hogy visszük tovább a tradíciókat, hogy kell egy klubnak lenni identitásának, és lehet, hogy nem mi vagyunk a legprofibak, lehet, hogy sok hibával rendelkezünk, de vannak dolgok, amiben mi különbözünk a többiektől, és mások vagyunk, és erre azért szerintem büszkének kell lenni.
21: Végülis a OB1, ugye így hívják a magyar bajnokságot, az elődöntőben sikerült legyőzni 5 mérkőzésen az Újpestet, ugye 3 nyert mérkőzésig tartottak ezek a csaták. Az előző szezonban meg ugye a Ferencváros győztétek le ugyanebben a fázisban, és mind a kétszer a Debrecent kaptátok ellenfélnek. Nem volt az egy kicsit úgy vele, hogy a Debrecen fél tőletek? És amikor túl voltatok az elődöntőn, már kicsit úgy megvolt nektek a bajnoki cím mind a két alkalommal?
22: Nem, pont fordítva.
21: Pont fordítva?
22: Az a Debrecen nem nyert még semmit.
21: Hát ez az.
22: Soha.
21: Erre mondják, hogy lúzer csapat.
22: Nem, azért nem. Nem, hogy hozzám kicsik. Nem. Hanem ők más úton járnak, megvan az ok. Ne, ők tudják, hogy mi az ok, hogy miért ezt követik. De náluk azért volt olyan szakasz, hogy mondjuk 8 a limit, de náluk 10 külföldi játszott a honosítottakkal együtt. Tehát azért nálunk meg tavaly is, ugye 4-4 idén is, ők idén érezték inkább azt, hogy nekik ez már zsebbe van. Főleg azért, mert hogy az alapszakaszban ők nagyon jó teljesítményt nyújtottak, nagyon sok és nagyon minőségű, nagyon magas minőségű külföldivel rendelkeztek, többen mindegy évvel, azelőtt abszolút. És azért mi, míg ők könnyedén megverték a Diósgyőrt talán, viszonylag egyszerűen, addig mi 0-2-ről életünkért harcoltunk az Újpest ellen, úgyhogy volt, akit elveszítettünk ott, sérülés miatt egész szezonra, tehát annyi áldozatot szedett az a történet, hogy végül is ők könnyen mosolyogva várták, hogy na, ők kezdték otthon, akkor ugye nyertünk, akkor a második...
21: Mindenki gyűlöli azt a pályát, meg kisebb, ha jól hát tudom, valamilyen
22: hát
21: szinten.
22: Hát az, hogy pálya előnye olyan van, de azért, megmondom őszintén, így most már utána, meg hát különben is azért szerintem a normális edzők foglalkoznak ezzel, hogy nekünk volt lehetésünk például a Vasas, ugye jégcsarnokba edzettünk, vagy ott játszottuk hazai meccsünket, nekünk ugye nincsen pályánk, a Tüskébe elkerültünk, bár jövőre ott leszünk ismét. De ugye Káposztásmegyeren játszottunk, és ott van egy pici gyakorló pálya, ha valaki ismeri a rendszer, vagy a nagy pálya, ahol játszik a meccseket, és egy pici pálya. És akkor a Debrecen elleni résznél, meg az Újpest elleni résznél ott mi végig a kis pályán edzettünk azokban a hetekben, mert hogy a pici, az is egy pici pálya, a másik kettő, és az újpesti pályát is különben lekicsinyítették, tehát az is ilyen nagyon, nagyon viszonylag ahhoz képest, amilyen volt, ahhoz képest pici lett. És hát próbáltuk használni, ha megvolt a lehetőségünk, miért ne tegyünk érte, hogy sikeresek legyünk. Úgyhogy a debreceni pálya különben tényleg rendelt a fény, a minden, aki mondjuk teljesen más közegbe jön. Picit olyan, mint régen volt a Fradinak ez az óriási pályaelőnye Erzsébeten.
21: Erzsébeten, igen.
22: Sárga lámpa. Áll a közönség a plexi mögött.
21: És nagyon hideg is a debreceni nagyon pálya. Így, a nézőtéren is borzalmas. De te nem érzed a jég mellett, de a nézőtéren borzalmas.
22: Az életemben nem fáztam annyit, igen, mint az edzőségem alatt az elmúlt, nem tudom, 6-7-8 évben, vagy 10-ben. Amikor is voltam, hát kis stadionban, emlékszem, hogy volt rövidgatja, zokni, póló, és úgy ment a meccs, edzés, minden az égvilágon.
21: Hóban, szélben.
22: Edzettem, mondom, a harmadik harmadban újra meg a láb, mindenhol már ilyen Michelin babára vagyok öltözve, mert hogy mindenki mondja, minek vagy, hogy edző nem lehet sapkába, meg a biztos, hogy lefagy a fejem. Tehát én értem, hogy azt mondja a fám, most nézzétek az NHL-t, ahol önben tizen, nem tudom, hány fok van,
21: igen,
22: amúgy abban a magasságban az edző áll, a pályánál meg már -3, meg olyan légtechnika van, hogy nem lehet tizen akárhány foknál, meg van határozva, hogy a nézőtéren nem lehet, szem 16 foknál nem lehet hidegebb.
21: Hát rövid nadrágban járunk az NHL meccsekre, de mert az a kis stadionban nem adtuk elő annak idején decemberben, amikor nyitott pályán játszottatok.
22: Úgyhogy ezek a fajta körülmények nem fixen adottak az edzőknek Magyarországon, de összességében a hoki ezzel jár, és legyünk büszkék arra, hogy mondom, hogy mindig májusban a hokiról beszélgetünk.
21: A Debrecen ellen megnyertétek a magyar bajnoki címet. Melyik a fontosabb? Az Eszteliga szereplés, vagy a magyar bajnokság? Mert ha a magyar bajnokság fontos, akkor úgy kicsit hátra is lehetett dőlni. Edzőnek is, játékosnak is.
22: Ha, nyilván nem dőltem hátra, de
21: melyik a fontosabb?
22: A magyar bajnoki cím. Igen? Hát persze. Persze, hát
21: azt ez az országunk, ez a hazánk, igen, ez az a, az
22: miért kapnak a csapatok, nem tudom, a Ferencvárosnak, vagy a már akinek van, a Internek, vagy a Milánnak, vagy a Reálnak, vagy akárkinek kihasználhat aranycsillagot a mezén. Hát nem az, aki a, nem tudom, magyar, román, szerb közös bajnokságot nyeri, vagy függetlenül attól, hogy most milyen erősséget, vagy milyen minőséget képvisel az a három erdélyi csapat, ezt tegyük félre, nem őket akarom abszolút degradálni, tehát hogy az is egy nagy dolog, akiben Eszteligát nyer valaki, de nekem személy szerint, hogyha azért akármilyen meccs lehet, azért ezt ne vegyük el, akár a Ferencvárostól, akár az Újpesttől, nagy tradicionális kluboktól. Mire kíváncsiak az emberek? Erre kíváncsiak az emberek. Mikor volt Fehérváron teltház, amióta megvan a Met Arena?
21: A Ferencváros elleni két mérkődésen.
22: Ez is kész. És volt aztán Salzburg, aztán volt, nem tudom.
21: Klagenfurtok, szuper
22: csapatok. Talán most a végén a Klagenfurt ellen voltak 80-100, de mikor volt az, hogy sold out volt, nincs egy, Balázs nem tud
21: tölni. 6000 valány száz.
22: Nem tudod megnézni. Nem, nincs egy, nem tudunk adni. Nincs egy, nincs. Ezen a mérkőzésen, pedig ez Fehérvár és Ferencváros, igen, nem is Újpest, Fradi. Hát bár az Újpest olyan lenne, mint aminek lennie kéne. Hát. Most ez így finoman megfogalmazhatjuk.
21: Hát meg ugye régen.
22: Csak nem hallgatják régen az adást azért. Ők, de hát hogyne? Hát azért én játszottam, tehát azért az, hogy 2500 ember volt a Megyeri úton, az általános volt, hogy ott befújtak a rendőrségi gásplével a pályára, úgyhogy a palánk mellé nem mertél menni, vagy Jászberénybe, még ha emlékszel,
21: hogy?
22: Azokra az időkre, vagy a kis stadionban, amikor 6-7 ezer ember volt, egy rommá dobáltak hógolyóval, vagy mondom, túl korán van, hogy más sztorit mondjak azokra a vizes kulacsokról, szóval ez egy
21: pénzdarabok is repültek ott, amik odafagytak a jéghez.
22: A meleg két forintos, amikor öngyújtjó a megmegy, és az bele a jégbe, és az ki nem szedi senki. Igen. Szóval oké, nem ez a jövő, meg nem ezt kell követni, de összességében a legnagyobb értéke egy magyar sportolónak az a magyar bajnoki cím. Ez a hazám, ez a nemzetem, ezt szeretném megnyerni. Nekem ez a legfontosabb. Vagy az, hogy szakmailag esetleg az nagyobb dolog, mondjuk egy ilyen Gyergyó szintű csapatot megverni, aki mondjuk annyi pénzből megy, vagy több pénzből megy, mint például a Hidro, vagy több pénzből megy, mint a Fehér, akár mondjuk a Brassó például, vagy az elmúlt években a Csíkszereda, az egy dolog, de hogy összességében a szívünk mit diktál, és én azt tudom mondani nekem, Kanyi a Balázsnak, természetesen a magyar bajnoki cím az a top.
21: Akkor viszont érdekes számodra és számotokra a bajnokság lebonyolítása, hiszen a magyar bajnoki cím megszerzése után kellett az Erste Ligában helytán, és ráadásul kaptatok egy Újpestet, amely nyilván éhes volt, mert szeretett volna visszavágni. Abszolút. Ezt követően megkaptatok egy Brassót, amely ellen gyakorlatilag megnyertétek a párharcot, és kis fél lábbal, vagy már másfél korcsolyával benn voltatok a döntőbe.
22: Igen, de a Jóisten ad is, meg el is vesz, azt mondom. Uh-huh. Tehát lehetne negatívan visszagondolni erre a Brassó ellenére. Hát az Újpest ellen, hogy megint tavaly is, ugye idén is, tehát hogy annyira valahogy nem azt mondom, hogy sajnáltam őket, mert ez nem igaz, de hogy azért ők is megtettek mindent, sportemberhez méltóan küzdöttek, az edzők megtettek mindent, sok sérültük volt, ez hozzátartozik az igazsághoz, de igen, az, hogy megint kikaptak ellenünk, megint nálunk is sok volt a sérült. Nálunk ugyanannyi embert elveszítettünk, de egy ilyen harcban megint erősebbek tudtunk lenni, az egy óriási fegyvertény. A Brassó nyerte az alapszakaszt, mindenki azt mondta, na most a Brassó fog nyerni, egy olyan párharc lett, amikor nálunk volt a labda, ugye volt egy 3-2-re vezettünk mi, és jöttünk haza,
21: igen.
22: De milyen az élet, hogy bár itt adását beszélgettünk a magyar női jégkorong fantasztikus sikereiről, mivel az öltözőt nem tudom név nélkül a magyar nőválogatott stábja újra akarta matricázni, és úgy gondolták, hogy most már tényleg, hogy jobb legyen a jég, ezért mi, mint aki az egész évet letöltöttük a hazai pályán, beszéltem a hazai pályán elő, a mi pályánk azért az borzalmasan nagy, nagyon széles, nagyon hosszú, az egy például ember előnybe, az egy nagy plusz. Uh-huh. Sokkal több idő van, több hely van, jobb játszani, hát könnyebb játszani, főleg azokkal a kaliberű játékosokkal, akik nálam a csapatban voltak. Most a mindent eldöntő meccsen, hazai pályán, én úgy fogtam magam, fölöltöztem, mert a lányoknak az arcképét kellett matricázni az öltözőbe, átbaktyottunk a tüskébe, és tök idegenbe lejátszottunk egy fele akkora pályai mérkőzést, ahol a Brassó is fáradt volt, mi is borzalmasan fáradtak voltunk, de ott azért az a mérkőzés mindent elmond a pályai mérkőzés, rögtön kaptunk 2 ember előnybe. Tehát azért egész szezonban nem kaptunk kb. Sorrendben. Most 2 kaptunk egy mindent eldöntő mérkőzésen kb. 2 kapsz, úgyhogy te vagy előnybe. Szóval azért ez nem azért van, mert rosszul vannak felkészítve játékosok, vagy gyengék, vagy valami, ez egyszerűen teljesen objektíven ez a pályának a méretéből, beszéltem erről, hogy igen, a kispályán edzettem ott 2 hétig, azért, hogy sikeres tudjak lenni, azért tettem, igen. Itt nem tudom, itt fogtam magam, átbattyogtam, nem volt semmink, ami odáig minden. Most tudom, hogy ezek is ilyen szőrszálhasogatás, meg kifogás, tényleg becsetszóval nem azért mondom, hanem, hogy milyen az élet, hogy ez még egy feladat eljárt, és már 15-6-an voltunk. Tehát 6 játékos volt úgy a fix csapatból kiesve, hogy mindenki műtét, eltört a láb, eltört a kéz, stb. És így egy 7. mérkőzésen Brassóba teltáz előtt tudsz, gondolod, hogy vezetsz 3-2-re vége előtt 3 perccel, majd megadnak egy gólt, mert utána videóznak, senki sem érti, hogy miért azt mondják, hogy nem gól, majd 50 másodperc a vége előtt ott az egyik légiós bevágja, és kikapsz, és kiesel, és nem tudsz döntőt játszani. Valamiért a sors, vagy Jóisten így akarta, tehát nem tehát mindent mindenki megtett. Azért, hogy mi döntőt játszunk a Gyergyóval, mindent. Ez csak visszakötök arra, amit mondtál, hogy akkor már mindegy, vagy nem mindegy az, hogy most mi lesz az Erste Playoffban, nem. Tehát az igazi sportember ezt történelmet csinál ebből, a végén majd büszke lesz rá, de ott a szansz, hogy esetleg nyerjél, miért ne nyerhetnél, még egyet elmondta a srácok, miért ne, senki nem számít. Ti vagytok az utolsó, mindenki titek rajtatok nevetett az elmúlt időszakban, ami ott elkezdődött a szezon, főleg szeptember-október, amit említettél. Miért ne történhetne meg? Nekünk kell hinni benne, csak mindegy, hogy más nem hisz benned. És hogy ott egy ilyet meg tudnak csinálni, amúgy különben hazai játékvezetők, az egy érdekes sztori volt. Az nagy elégtétel volt, hogy a meccs után a román bíró ellenőr nem értette, hogy miért nem adták meg gólt, és az ellenféltől 3 ember is megkeresett az öltöző folyosón, külföldi. Hogy megmondja őszintén, hogy játszott NHL-be, ebből ki lehet találni, ki volt, az lövése sincs, hogy miért nem adták meg. Szóval, hogy megmondja őszintén.
21: Egyébként erdély bírók vagy román bírók?
22: Nem. Sőt.
21: Ja, hogy...
22: Sőt, még nagyobb kötődéssel rendelkező játékvezetők. Szóval egyszerűen nem megadták, aztán utána kitalálták, hát inkább mégis videózgattak, tehát mondták, nem, annyira közel volt a továbbjutásunk, hogy szerintem ők is elszörnyűködtek rajta, hogy ezzel a brigáddal így 8 sérült elők be fognak jönni a döntőbe, akkor mit csinál a többi. De végtelen büszke vagyok a szezonra, a srácokra, és nyilván ez már történelem, és majd ha lesz szanszunk, akkor megpróbálkozunk velem még egyszer, ha megkapjuk a lehetőséget.
21: Kandja Balázsjal, a 237-szeres válogatott, játékosként 9-szeres bajnok, és most már edzőként is többszörös bajnokkal beszélgettünk az elmúlt fél órában az előző klub szezonról, és akkor most beszélgessünk a világbajnokságról, Balázs. Hát szombaton kezd a magyar válogatott, a világbajnokságnak a kiírása vagy jó, vagy nem jó, ezt mindenki maga dönts el. A 16 csapatot 2-8 csapatos csoportba sorolják, és mindegyik csoportba a legjobb 4 csapat jut be, már mindkét csoportból a legjobb 8 közé. 3 csapat befejezi a szereplését a csoportkör után, egy pedig elbúcsúzik a legmagasabb osztálytól. Hát nyilvánvalóan mi nem a 8 közé jutásért harcolunk, hanem a bentmaradásért. Hát először is beszéljük egy picikét a keretről. Ugye te vagy a bajnok csapatnak az edzője, viszont a B-ját senki nem képviseli a válogatottban. Ez kicsit úgy elkeserít téged?
22: Hát nyilván csalódott vagyok a játékosaim, nem magam miatt, a játékosaim miatt.
21: A világ úgy, hogy szerepelt ilyen
22: sokan benne voltak a bőkeretbe, tehát még többen is, mint vártam, voltak új

0: mondom, ha megtettek mindent az elmúlt felkészülési időszakban, vagy az elmúlt szezonban azért, hogy ők képviseljék a hazájukat a világbajnokságon, és ez nem sikerül, akkor ugyanúgy büszkének kell lenni a teljesítményükre, hogy esetleg a tavalyi nyár nem úgy történt, nem célzok senki felé, nem küldök rejtett burkolt üzeneteket, akkor tudja azt, hogy mondjuk, vagy tudják azt, hogy akkor lehet, hogy picit többet kell beletennem idén, hogy jövőre mondjuk ott tudjak lenni, és azért jó sok fiatal volt ott tőlem, nek van bőven még előttük. Mondom, sajnálom, szakmailag azt tudom mondani, hogy egy-két dologgal én nem értek egyet, de mondom, ez nem az én felelősségem, úgyhogy én csak támogatni tudom a válogatott edzőket, és azt mondani, hogy tisztelem őket annyira, hogy elmondom az én véleményemet nekik, nézzem, hogy én mit gondolok, azt amúgy kövön megtettem, akinek kellett, és mindig ezek jó beszélgetések. Ott is vannak érvek, mellettem is vannak, vagy nekem is vannak érveim, de így határoztak, így döntöttek. A legfontosabb az az, hogy a nemzeti jégkorong csapatunk, vagy a válogatottunk, az a legjobb minőségű teljesítményt ugye lerakni az asztalra, és a legerősebb összeállításba álljon ki. Ha 15 ember, akkor 15-tel, és hogy azt a pár meccset, ami igazán fontos, azt egyszerűen csak nyerjük meg, aztán kész.
1: Egyébként egy ilyen keretösszállításnál például a Majoros Gergely szövetségi kapitány, akivel te játszottál együtt még játékosként világbajnokságon, nem is egy VB-n. Ilyenkor elmondja neked, hogy például Schleckmann Márkot, vagy még Szabó Bencét miért, milyen szakmai szempontok alapján hagyja ki a keretből?
0: Szerintem az egy dolog, hogy a mi viszonyunk tényleg remélem nem sértődik meg, igen, baráti. Tehát mi azért szoktunk ezek a dolgokról beszélgetni évközben is. Sokszor adott, nem tudom, értékelést róluk, ezekről pont az említett két fiatalemberről, mibe kéne, hogy jobbak legyenek. Ezt nyilván azt a játékosokkal is elmondtam, hogy mit várnak a válogatott edzők, vagy amúgy mit vár tőlük. Ők biztos, hogy próbálkoznak az, hogy megfeleljenek. Látom rajtuk, hogy nekik ez nagyon-nagyon fontos, a legfontosabb dolog, hogy ilyen világbajnokságon ott legyenek. De nem csak a Majoros Gergő dönt ezekbe a dolgokban, hanem nyilván ott van másik X edző, akinek megvan a véleménye, és akkor lehet ez sokkal objektívebb, mint például egyedül az övé, vagy egyedül az enyém, és ők abban a rendszerben, amit ők elgondolnak, a sikeresét tehet minket, nem látják illeszkedni mondjuk pont a két fiatalembert. Ez azért benne van a pakliba, hogy most az USA ellen játszani, vagy a finnek ellen, vagy nem is tudom, hogy ki ellen fogunk, talán lehet, hogy finnekkel kezdünk pont.
1: Finnekkel kezdünk, játszunk a németekkel, svájciakkal, az Egyesült Államokkal, a nagyok közül, valószínűleg ez a négy csapat fog bejutni a csoportunkban, 8 közé, és ugye van még rajtuk kívül Ausztria, Nagy-Britannia, Lettország. Esélyekről fogunk beszélgetni hamarosan, okay. De előtte nem tudom kihagyni, ha már te ülsz itt. Ugye említettem itt a beszélgetés korábbi fázisában, hogy amikor a magyar jégkorong az újkorban elért egy csúcsra 2008-2009-ben, a te pályafutásod akkor ért véget. Végigjátszottad az előző 21-22 évet a világbajnokságon, alsóbb osztályokban, másod, harmad osztályokban. Rosszkor születtél, Balázs?
0: Nem, hálás vagyok. Én mindent rossz időben élek meg. Amikor még kommunizmus volt, és hát ugye pillanat fogalmazva is más, a demokráciát nem annyira ismerték, akkor is hokiztam, akkor is, amikor engem...
1: Majdnem tiltott sport volt akkor,
0: abszolút, igen. Sőt, amikor nem tudom, az utcán engem lelőttek normális fegyverrel, és nem lett semmi következménye, az is abban a korban volt, akkor volt az ugye 90-es években, amikor 20 éves voltam, akkor indult ez a privatizáció, akkor lépett mindenki egzisztenciálisan egy teljesen más rendszer felé. Tehát abban a legrosszabb korban voltam én így időszakban benne, de hogy ki az, akinek ez megadatik, hogy a mai fiatalok nem adatik meg, hogy mondjuk kikapjon Ausztráliától, mint ahogy megtettem, vagy élethalál meccset játszak, nem tudom, nem is tudom, spanyolokkal volt ilyen, vagy a angoloktól én kaptam 14-et, szlovénoktól kaptam 14-et, én kaptam Szovjetuniótól kaptam 33-0. Volt egy fiatal, mert Pavel Bure, nem tudom, hogy megmondta neve valamit. Mogilni Bure.
1: Az orosz rakéta, ahogy hívták Miami-ban.
0: Igen. Bure, Mogilni, nem tudom, ki volt az első sor, ifjúsági barátság.
1: Nem lehet, hogy Jasin lehet?
0: Hát ő fiatalabb jóval.
1: Bure,
0: ez az én korosztám, ez a 60... 972 közötti brigád, és mondom 13-at lőtt a

0: a csávó azon a meccsen. Igen, tehát minket a csehek például halálba tapsoltak, hogy vagy a csehszlovákok akkor Jágerre, hogy hát mekkora, hogy nézd a magyar 3-0 játszik a Szovjetunió, hogy 3-0, ez a magyar 3, és mondták neki, hogy nem, csak már nem átfordult a számláló, és az csak 29-ig volt, tehát utána volt 30-31-33, amíg a következő meccsre érkeztek, tehát sok olyan dolgot megértem, amit nyilván nem szakmailag nem a legmagasabb része a sportnak, de hogy de én inkább azt mondom, hogy nekem ez megadatott, ez a része is, meg az is, hogy mondjuk megvertük. Egyszer játszottam a svédek ellen, meg a finnek ellen is életemben, mind a kettőt nyertük. Tehát akárhány svéd vagy finn játékosom volt, vagy találkoztam, mindig könnyen el tudtam mondani, most azért elég büszke a hokidra, mert mondom, egyből egy.
1: Százszázalékos vagyok
0: ebből egy, és nem hitték el, akkor meg kellett mutatni, olyan biztos nem volt. Hát de ott állt. Jukka Jalonen addig nem tudom, veretlen volt, és akkor kikaptak tőlünk a szegény pont a Gabi akkor halt meg, ifjabb Bocskai Gábor, a Papp Lászlóba. Nyertük, szóval, hogy sok minden olyan dolgot, meg azért ez a svájci VB is, ott az első kör, az a szlovákok elleni mérkőzés, hogy majdnem. Szóval sok olyan dolgok, inkább azt mondom, hogy tényleg röviden, inkább a választ, hogy azért én borzalmasan hálás vagyok a Istennek, és nem nagyon találok olyan embert környezetemben, aki bármilyen sportágban ezt megélhette. Ezért erre végtelenül büszke vagyok, és mondom csak nem tudom, már szuper latív szobatok beszélni a saját életemről.
1: Azért is örülök egyébként, hogy veled beszélgetek, éppen a svájci VB miatt, hiszen ugye akkor vonultál te vissza, talán 40 év körül voltál már, akkor az volt utolsó világbajnokságú 17 éve, Zürichben, akkor Klottenben az mellette volt Zürichnek, most Zürichben játszanak ismét a srácok 17 év után. Hogy emlékszel a 17 évvel ezelőtti hangulatra? Neked az olyan buli volt, olyan levezetés volt, vagy abszolút összeszorított fogakkal pontot akarunk szerezni.
0: Hát most is libabőrösök, tehát hogy ezt mondtad, ezt felvezetted, tényleg nagyon professzionális volt. Szóval, hogy átéltem, lehet, hogy a rádió miatt ott át kell élni a hallgatónak azt, hogy mi történik, én átéltem abszolút. Nem egy sose voltam olyan, hogy akkor azt már úgy jelen meg, hogy jaj, de jó, ez az utolsó, ez most abszolút nem is így készültem neki, az a végén jött ki belőlem az utolsó meccset a németek ellen. Amúgy Pat Cortina meg elkövette azt a hibát, amit később nekem bevallott, hogy nem hagyta, hogy mi ezt élvezzük. Ez egy nagy... Ami azért megtaláltuk a módját, hogy azért úgy összetartsunk, és azért nem szabad elfelejteni, hogy én voltam a csapatkapitány. És azért a csapatkapitány nem mindig a legjobb játékos, nem mindig az, aki hármat lő, vagy ő csinálja a legtöbb. Vannak olyan rendszerek, amiben más dolgokba kell megtalálni azt, hogy ő mibe tud vezető lenni, vagy esetleg kicsit jobb lenni, mint a többi. Szóval azért az nem volt annyira egyszerű, főleg ezzel a vezérkar, főleg a Pettel. Nagyon szeretem, nagyon barátságban vagyunk, de ő ezt bevallotta utána, hogy nagyon-nagyon sajnálja, és hogy ő elnézést kér azért, hogy nem hagyta, hogy mi ezt a sikert, amit ugye Sapporo bevezető, hogy ezt élvezzük Svájcba. Ezt nem tehettük meg. Tehát annyi videómeetinget, annyi nem tudom micsodát, ilyen késik a busz, ott hagyjuk, nem veszünk, akkor nem ért ide. Tehát annyira teljes stresszbe volt, vagy nem tudom, hát üvöltött a, nem tudom, Kanadába játszottunk, és hogy Martin Szerlő hozta rám a korongot, a világ leggyorsabb játékosa az elmúlt 30 évben, és üvöltött ezzel a gap control, hogy mi a távolság, hogy ne hátráljál be, tartsd a kék vonat, és üvöltött a sakán, fölnéztem rá, akkor lehetett látni, hogy ő is leesett neki, 40 éves vagyok, tényleg a kis stadionba kezdtem, össze-vissza vertek, nem tudom, még az ausztrálok is Angliában, egy világbajnokságon, és akkor jön rám a világ legjobb játékos, én nem tartom a gap kontrollt, vagy a Stamkos miért húzogatja, hogy miért nem tudunk egy az egybe, hát most nem tudom, megint csak túl korán, hogy még mindig korán van hozzá, hogy válaszoljak, hogy B miért, hát szerinted, de utána mondom ezt a VB után, a következő pár évben, amikor ő is változott, akkor sokat beszéltünk, sokat találkoztunk.
1: VB-re még térjünk vissza, ugye Kanadától 9-0-ra kikaptatok. Ja. Ellenben Szlovákián utolsó másodpercekig partiba voltatok. Ha akkor a döntetlen, akár bemaradhattatok volna. A kanadai vereséget követően Belorusszia ellen játszottatok egy meccset, ha megnyeritek, akkor is bemaradtok. Ott egy elég gusztustan bíráskodás volt, szerintem. Jó, nem 17 év távlatában, és azt mondom, hogy 5 kiállítást adtak ellenetek, az gusztustalan volt. Közel voltatok a bemaradáshoz, vagy nem
0: voltatok? De nagyon. De én is így látom. Tehát, hogy azt mondom, hogy ott a szlovákok ellen 10 másodperc volt, amikor azt hiszem az ifjabbik hosszabb bevágta.
1: Világsztárok volt,
0: igen, de ott is megvolt a szansz. Nyilván sokat védekeztünk, de ez benne van a hokiba. A Fehér Orosz meg ugyanígy éltem meg. Talán ott 3-1 lehet üres kapu volt a végén.
1: Üres kapu volt a vége. Nem tudom,
0: azért
1: volt,
0: ott Szalej, Grabowski, ott is azért NHL sztárok voltak, hogy oké, Belarus nem az a Belarus hoki volt, ami most, hanem azért az egy nagyon komoly brigád volt. Szóval ott a játék képe is sokkal jobb volt, tehát ténylegesen azt mondom, hogy ott benne volt mind a kettőnél, hogy mondjuk pontot vagy pontokat szerezzünk, és akkor a körülbelül miatt maradjunk, de még nem tudom, mert jóisten úgy döntött vagy úgy gondolt, hogy még nem vagyunk készen erre. Ilyenkor mindig azt mondom, hogy ez mekkora szerencsétlenség, azért ne felejtsük el például, hogy a japánok, ami ugye sorsfordító a világ jégkorong történetében, az az esemény, amikor a japánok Szapporóba lőtek egy évvel korábban, most nem tudom, mi lett volna, amikor ott X volt, vagy mi vezetünk, tehát hogy mi lett volna a meccs végkifejlete, de lőtek egy gólt, ami bent volt, kapufának folyták be a bírók, és akkor még nem volt videóbíró. És ezután az eset után lett az, hogy a Nemzetközi Jégkorong Szövetség változtatott, és videóbírót vezetett be, tehát hogy hozzájárultunk valami, de akkor, ha esetleg máshogy alakul a meccs, akkor nem jutunk ába, ki tudja, hogy nincs Szaporó, nincs Svájc, nekem is ugye hogy alakul az, hogy én nem tudok. Szóval én azt mondom, hogy ezt helyén kell tudni kezelni, hogy van a sport, vagy igen, van, amikor igazságtalanság történik, amikor nem fair, amikor nem tudom, úgy érzed, hogy a külső hatások miatt kapták ki, el kell tudni fogadni, és a nagy kép az mindig igazságos, ezt kell mondjam.
1: Ez a bizonyos svájci világbajnokság, említette 17 éve ezelőtt, ezen nagyon komolyan fogott benneteket Cortina, de azért én emlékszem, hogy volt ott egy szurkolói sátor Klotenben a csarnok mellett, és hát ott a magyar szurkolók egész jó hangulatot csináltak, de nem egyszer ti is kijöttetek a szurkolók közé, azért az egy meghatározó élmény lehetett.
0: Az egy sorsfordít, az a világbajnokság az megváltoztatta a magyar csapatsportok megítélését. Tudom, hogy mi labdarúgásban hogy és mint volt az elmúlt 50 évünk, tudom, de akkor mi voltunk a nemzet szegény legénye, vagy nem tudom, a legkisebb fiú, a király, legkisebb fiú, aki csak már pogácsával tud elindulni, szóval annyira
1: Kik vagytok és mit akartok itt? Ezt írta a Nemzetközi Szövetség egymondatos jellemzésként a magyar válogatottra, ami nagyon-nagyon ronda dolog volt, igen, 2009-ben.
0: Igen. Valószínű, hogy a bírói hozzáállás is ez szerint működött ezen a világbajnokságon, de attól még mi ott voltunk, és valami nyomot hagytunk, és ez egyfajta...
1: Hogy mi a nyom?
0: Oké, nézzük ezt az oldalt, igen, hogy igen. Az arcfestés, hogyha visszaemlékszel rá, a hoki mezeg fölvétele, hogy akkor lehetett ilyen szurkolói mezeket kapni, akkor utána nem tudom, melyik nagy sportmárka hozzá, de aztán még Budapest is lehetett a VB előtt kapni ilyenek. A következő 4 évben, vagy lehet, hogy 5-ben, csak azt figyeltem, ha néztem, nyilván a magyar mérkőzéseket figyelem kézilabdába, labdarúgásba, vízilabdába, mindenhol, mert imádom a sportot, nyilván a legfontosabb, hogy mondom, nekem a magyar sport. Hát a válogatott foci meccsen ennyi hokimeszt én még nem láttam, mint utána aztán a következő évben, hogy ki voltak fel. Beépült a szurkolókba ez a nemzeti öntudat, vagy nem tudom, addig persze volt teltháza anno régen, még a régi Népstadionban is, tudom, meg voltam szúrón apukámmal, meg ilyeneket, de hogy ez a fajta önkifejezés, az szerintem ott indult meg, ami a mai napig tart, érdemes ránézni a bármilyen magyar sportesemény, vagy nem tudom, válogatott sportesemény, vagy csapatsportokban, ott azért sok hokimezzel is találkozni, de ott látod, az emberek vállalják azt, hogy beöltöznek, és az arcukra fölfestik a zászlót. Előtte ez nem volt, úgyhogy ez egy óriási hozadéka például ennek a svájci világbajnokságnak, amikor 4000 ember énekelt a himnuszt, az ominózus 09 után, amikor Shane Doan megkérdezte tőlem ott a mix zónába, hogy te, hogy ti nyertetek? Vagy mi? Hát mondom, hát ti. Hát akkor mit énekelnek? Mondom, a himnuszt. Hát minek éneklik? Hát mondom, mert büszkék rá. Hogy ezt megélték, vagy itt vannak, vagy tehát a nagyon normális volt könyve, tehát nem pikirtkedett, hanem csak tényleg nézte, hogy mondta, meg kéne venni az összes szurkolót és elcipelni. Hát mondom, nem inném, hogy ők eladóak.
1: Hát köszönjük neked, Balázs, így 17 év távlatából is, és órákat tudnánk még erről beszélgetni, viszont egy percben még, ha már ismételten Svájcban van ez a világbajnokság, mit remélhetünk?
0: Lehet normális önbizalommal teri elvárásunk azzal, hogy mondjuk szerintem csináljunk 4 pontot, vagy akár 4 és 6 pont között én azt mondom, sőt, 3 és 6 pont között azt mondom, hogy az a realitás.
1: Nagy-Britannia Ausztriára gondolsz, gondolom.
0: Így van, így
1: már
0: van.
1: Már lettekre sem hiszem, hogy gondolsz.
0: Nem, a lett az nagyon komoly, de te egy meccsen miért ne történhetne meg? Szóval ugyanaz, mint ahogy mi bajnokságot edünk. Szóval miért ne? Miért ne pont most legyen az, hogy valami extrát nyújtanak a srácok, de a realitás, ha csak tényleg azt nézzük, szakmailag, objektíven, szerintem az angolok öregek már, nem, tehát van ellenük abszolút keresnivalónk, sokkal több a jobb egyéni képességekkel bíró játékos nálunk már, mint náluk, és
1: osztrák
0: a korban is jobbak
1: vagyunk. Osztrák talán, ugye?
0: Osztrákokban 4 top játékosuk, Rafalék, a zenétcselesek, rosszék nem lesznek ott, tehát miért ne pont most verjük meg őket, szóval én azt mondom, hogy szerintem még ez a 6 pont is azt mondani, hogy az fogható tud lenni. Hát aztán, hogy az élet mit ad nekünk, vagy mennyi pénzünk lesz kifizetni az árát, az majd eldől kint Zürichbe.
1: Hát erre vissza fogunk térni majd a világbajnokság után. Köszönöm szépen Kandzsál Balázsnak, 237-szeres válogatottunknak, aki játékosként 9-szer volt bajnok csapattagja, ezeket elmondta.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergelyt hallják. A Sporthely mai adásában a Hűség városába, Sopronba látogatunk, méghozzá a magyar női kosárlabdázás legutóbbi 30 évének legsikeresebb klubjának otthonába, a Novomatic Arénába. A Sportcentrum 1987-ben nyitotta meg kapuit. Kezdetben a Soproni és a férfi és a Soproni postás női kosárlabda csapata játszott a csarnokban, 93 őszétől pedig már a Gyesev is. A friss bajnok Soproni VS-e azóta több néven is szerepelt, az állandóságot a sikerek jelentették. 17 bajnoki cím, immár 14 magyar kupa elsőség, a nemzetközi porondon egy Ronchetti kupa és 5 Euróliga Final Four mellett. 2022-ben a csúcsa is felért a gárda, első és eddig egyetlen magyar csapatként megnyerte az Euroligát. A sikerek pedig egybefortak az 1995-ben marketingesként a klubhoz érkező, később szakosztályvezetőként, majd hosszú ideig a klub ügyvezetőjeként dolgozó Török Zoltán nevével, aki 2025-ben adta át a stafétát Fegyverneki Zsófiának. A mára 2000 férőhelyes aréna üzemeltetési joga 2005-ben átkerült a kosárlabda klubot üzemeltető gazdasági társaság jogkörébe, és 2015 óta viseli a Novomatic Aréna nevet. Tartsanak velem, pillancsunk be a kulisszák mögé! Nem vagyunk a Novomatic Aréna alaksorában, egészen pontosan az irodákban, és velem szemben Seres Éva. Azt hiszem, Seres Évát a kosárlabda rajongóknak nem kell bemutatni, de azért csak a tisztség kedvéért 130-szoros magyar válogatott kosárlabdázó, magyar bajnok voltál, az MTK-val, a Ferencvárossal és a Sopronnal is, és amióta visszavonult, azóta Sopronhoz köt az élet, létesítményvezetőként az arénában, illetve a soproni darazsaknál is utánpótlás edzőként dolgozol. A kosárlabda mondhatni, hogy az életed.
1: Igen, 2005-ben fejeztem be az aktív pályafutásomat. Akkor kaptunk meg az üzemeltetésre ugye a mostani Novomatic Arénát, és az akkori ügyvezető igazgató Török Zoltán rám gondolt, hogy megmutathatnám magam ebben a szerepkörben is, de ezzel párhuzamosan azért az edzősködést nem vetettem el, és szépen végigjártam a ranglétrát. Jelenleg az U16-os Darazsak Sportakadémia csapatánál vagyok vezetőedző.
0: Rögtön az elején már is adott egy olyan életpálya modell, és tényleg nagyon sok az olyan példa, és itt egy megint csak követendő és örömteli, hogy egy nagyon-nagyon sikeres sportolóból utána egy sikeres sportvezető lesz, tehát ergo neked is gyanítom, hogy a játék és a kosárlabda mellett a tanulás és a jövő építése az ugyanolyan fontos volt, és hát azóta is a kosárlabdában tartod meg a helyed.
1: Igen, nagyon furcsa szerepkör volt ez, hogy én létesítmény vezető lettem. Ugye belecsöppentünk egy színházi olyan életbe, kicsit távol voltam ettől a szereptől, bele kellett tanulnom, ugye az, hogy az arénában nagyon sok a kosárlabda program, amellett ugye nyitottunk színház és koncertek felé itt az üzemeltetés terén, és ugye azért ebbe nekem bele kellett tanulnom, és azt gondolom, hogy most már szereztem elég tapasztalatot, hogy azt merjem, hogy igazából ebben is otthon érzem magam most már.
0: És egyébként sikeres kosárlabdázóként így utólag visszagondolom, mi a nehezebb akkor a tekrodban tényleg EB-n, VB-n részt venni és helytállni, címeket szerezni a csapattal is a pályán teljesíteni, vagy mondjuk megtölteni ezt az arénát?
1: Szerintem egyébként mindkettő. Tehát mindkettőben vannak pozitív-negatív dolgok, mindkettő számomra rettenetesen fontos. Nyilván maga az, hogy én játékos voltam és edző lettem, én nagyon szerettem volna ezt, tehát hogy nekem ez volt az utam. Engem edzőim ebben nagyon, nagyon támogattak, mert én tényleg ebben láttam a jövőmet, és ugye mellé jött ez a lehetőség, hogy én a létesítményvezető legyek. Engem arra tanítottak, amikor belekerültem ebbe a szerepkörbe, hogy ezt a létesítményt úgy lehet jól vezetni, hogyha teljesen magunkénak érezzük, tehát, hogy a mindennapokban, mintha tényleg a sajátunk lenne, és szerintem azért vagyunk már évek óta egy ilyen jól működő csapat, mert szerintem a kollégáimmal is ugyanúgy érzünk, és ugyanolyan fontos, hogy tényleg mindent megtegyünk annak érdekében, hogy ez tényleg jól működjön, mindenki jól érezze magát, aki ide bejön, mert ugye be szoktak jönni, és mondják, hogy gyönyörű ez a létesítmény. Igen, nagyon sok munkánk van benne, úgyhogy remélem még sok ilyenben lesz részem.
0: És ugye, ha már a létesítményről beszéltünk, hát ugye most aktuálisan éppen így zajlik a Magyar Kupa 4-es döntője Soproni csarnokban, és ahogy bejártuk az egész csarnokot most már, azért itt elmentünk az akadémiai központ, a képzőközpont mellett is, tehát az akadémia, Soproni Darazsak és a felnőtt kosárlabda, és gyanítom, hogy akkor a színház és koncertek melletti itt a szabadidő sport, tehát gyakorlatilag egy tető alatt mindenre is sor kerül.
1: Igen, ez nem egy egyszerű dolog, tehát hogyha például rendezünk egy koncertet vagy egy előadást, ugye akkor a másik oldal nem tud működni, hiszen a nagy teremben vannak ezek a rendezvények, de próbáljuk úgy időzíteni, hogy tényleg mind

0: és ugye bár az anyagiakról nyilván nem beszélünk, és nem is ez a cél, de ettől függetlenül gyanítom, hogy a mai világban az élsport, a közösségi sport, és éppen ez az önfenntarthatósági rendszer, ez ugye nélkülözhetetlen, hogy együtt éljen.
1: Igen, bár azt bevallom őszintén, hogy most már itt az arénában azért leginkább a sport az, ami jelen van, ugye a kosárlabda, tehát itt beszélhetünk ugye egy sikeres női csapatról, egy férfi csapatról, és utánpótlás szinten pedig fiú-lány vonal. Tehát, hogy ez annyira rengeteg csapat és rengeteg esemény, hogy azért elég nehezen fér bele más, tehát nagyon jól kell tudni időzíteni, inkább így fogalmazni.
0: És ugye feltételezhetjük, hogy teljes joggal a kosárlabda vezető, hiszen ha arról beszélünk, hogy Sopron és hogy a női soproni kosárlabda, akkor mondjuk a 90-es évektől, tehát az elmúlt 3 bő évtizedben mindenféleképpen Magyarország legsikeresebb klubja az a Sopron volt.
1: Köszönjük szépen, igen. Igen, ez valóban így van, nagyon sokan dolgoznak a háttérben azért, hogy ez így legyen. Én azt gondolom, egészen a pici gyerekek képzésére nyúlnék vissza, tehát onnan indul az egész, és gyakorlatilag nagyon büszkék vagyunk akár az NB1-B-s csapatunkra, és akár a Sopron Basket elért teljesítményei. Szerintem ez óriási dolog, hogy ezek a gyerekek, akik itt nőnek föl ebben a csarnokban, itt sportolnak. Gyakorlatilag bármerre mennek, találkoznak itt a legnagyobb sztárokkal a folyosón, és tényleg olyan családias a hangulat, és mindenki olyan kedves, mindig van egy jó szavuk, és szerintem ezek a gyerekeknek ezek óriási dolgok.
0: És ugye, ha már a gyerekekről beszéltünk, nyilván az eredmények önmagukért beszélnek, és az sem lehet véletlen, hogy a Soproni Akadémia, ugye a Darazsak Sportakadémia, azon kevés államilag elismert kosárlabda akadémiák egyike, amely sikeresen működik, és a jövőre épít.
1: Igen, igen, ez 2020 óta kaptuk meg ezt az elismerést, és tényleg minden kollégámmal, vezetőkkel azon vagyunk, hogy minél több gyereket eljutassunk a legmagasabb szintre, illetve tegyük fel azt, hogy ha valaki nem is oda, akkor is megtaláljuk a helyét, mert ugye a legjobb edzők, akár asztalszemélyzet, akár játékvezető, tehát hogy mindenre gondolunk, de ha már szurkolóként itt tartottuk a rendszerben, szerintem az is óriási dolog.
0: Az elmúlt 30 év nagyon sikeres, ha nem is azt, hogy mi a következő 30 év célja, de mik a közeljövő céljai?
1: Ugye most, hogyha én nagyon közeljövőt nézek, ugye most kezdődnek majd az utánpótlásban az országos döntők. Erre minden kolléga a legjobb tudása szerint készíti fel a csapatokat, hogy tényleg a maximumot tudják nyújtani a játékosok. Ugye a nyár az mindig arról szól, hogy a válogatottakba mennek a játékosaink, és reméljük, hogy minél többen részt tudnak venni az Európa-bajnokságokon, Sopron hírnevét ezzel is erősítve, ugye. Nekem még van egy KKP lezárás, ugyanis a 2011-es képzőkiválasztó programban edző vagyok. Most nyáron fogjuk lezárni, ugye ott aranyérmet szereztünk az augusztusi Szlovéniából versenyen, ami ennek a korosztálynak ugye a legnagyobb versenye. Úgyhogy ez a közeljövő, de nyilván, hogyha egy kicsit távolabb nézek, tényleg azt szeretnénk, hogy minél több gyerek a kezeink alatt tudjon fejlődni, és a magyar kosárlabdának minél jobb játékosokat tudjunk adni.

0: Ez itt még mindig a Sporthely, még mindig a Novomatic arénában vagyunk Sopronban. Most egészen pontosan a főcsarnok melletti edzőpályán állunk, és velem szemben most már Fegyverneki Zsófia. Ugye te jelenleg most már az arénát és a Soproni kosztabda csapatot is működtető gazdasági társaság vezetőjeként tevékenykedett meg annyi éven keresztül, ugye sikeres játékosként. Az elcsépelt kérdés a mai napig, amikor kifut a csapat, mennyire érzed még ott a lábod, hogy te is kifutnál a játékosokkal a pályára, vagy most már teljesen sportvezető vagy?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés mindig, mert én tényleg nagyon boldog vagyok, hogy ennyi időt tudtam ilyen szinten sportolni és kosárlabdázni, mert tényleg az utolsó pillanatig én ezt nagyon szerettem, és hogyha lehetett volna, vagy lehetne, és nem lenne ennek az ilyen szintű profi sportnak azért egy életkori limitje, akkor biztos, hogy játszottam volna még. Én azt mindig elmondom mindenkinek, a mostani játékosoknak is, hogy szerintem nincsen jobb annál, mint profi sportolónak lenni, és ezt tartom is, hogy az én szememben az szerintem a világon az egyik, ha nem a legjobb munka. Úgyhogy ennek megfelelően talán, amit meg most csinálok, arra meg azért tudom azt mondani, hogy a második legjobb talán, mert tényleg nagyon hálás vagyok, hogy a sportban tudok dolgozni, mert ez az a terület, amit én nagyon szeretek, kiskorom óta ebben nőttem fel, ebben nevelkedtem, ez tett azzá olyan emberé, aki vagyok, a sport, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy tudtam a sport és női kosárlabda mellett maradni és ebben dolgozni.
0: És ugye a stafétát az idény előtt Török Zoltántól vetted át, és ha már Török Zoltánt említjük, Seresével beszélgettünk, azt mondta, hogy mindent neki köszönhet, és gyanítom, hogy te is, illetve az egész női soproni kosárlabda, azt mondjuk, hogy Török Zoltán, akkor gyakorlatilag a neve egybefordult a soproni női kosárlabdázással, neked, illetve Sopronnak mit jelentő pontosan?
1: Igen, abszolút egyetértek. Én azt hiszem, hogy az Oli 30 év alatt, amit itt felépített, azoknak, akik tisztában vannak a soproni kosárlabda eredményeivel, és azokkal a mindennapokban is látható dolgokkal, ahol tart ez a sportág ebben a városban. Tényleg azt hiszem, hogy az Olinak rengeteget köszönhet mindenki, és ez a klub tényleg nem tartana itt, hogyha az Oli nem rak bele ennyi munkát ennyi éven keresztül folyamatosan. Az én részemről én már egy kész játékosként érkeztem az akkori Pécsből, ami aztán ugye kevéssel utána, amikor eljöttem, meg is szűnt az a csapat. És tényleg én ezt mindig elmondom, hogy nagyon köszönöm az Zolinak, hogy én itt otthonra találtam, mind a pályán, mind a pályán kívül, és nagyon hamar magaménak éreztem utána már ezt a csapatot, és tudtam azt, hogy Magyarországon én tényleg itt kapom meg azt, amiért én kosarazok, ahogy én szeretnék profi sportolóként lenni, amilyen címekért szeretnék harcolni, úgyhogy én is abszolút játékosként köszönettel tartozok ezért az Olinak, hogy ezt lehetővé tette, hogy ebben, amit itt töltöttem 14 évben, ilyen szinten játszhattam. Hát az meg, hogy magyar csapatkapitányaként emelhettem fel az Euroliga trófeát, az meg tényleg a karrierem tetejére volt az í. Úgyhogy egyet tudok ebben érteni Serivel, hogy nem állnánk most itt ezen a pályámmal, hogyha az Oli nem építi ezt a csapatot ilyen sokáig.
0: Ahogy említetted azt az Euroliga győzelmet, a pálya fölött ott lógnak a színes zászlók minden egyes siker megünneplésre, és szép lassan elfogy, vagy hát gyakorlatilag elfogyott a hely. Felsorolni is nehéz lenne azt a meg annyi bajnoki címet, magyar kupa győzelmet, Ronketti és Euroliga győzelmet, ami a Sopron elmúlt 31 néhány plusz évéből visszaköszön. Gyanítom, hogy hosszú távon továbbra is ez a cél.
1: Nyilván a hosszú távú célokat azért mindig annak megfelelően kell meghatározni, hogy éppen mik a lehetőségeink, de egy biztos, hogy az, ami ezt a klubot idáig vitte ebben a 30 évben, és ahogy az előző kérdésedre válaszolva is elmondtam, ez a Zolinak a standardje, és ő tette ilyen magasra a lécet abban, hogy mennyit dolgozunk, hogy mindig a maximumot adunk, hogy tényleg azzal foglalkozunk, hogy mi az a legtöbb, amit meg tudunk tenni azért, hogy minél sikeresebbek tudjunk lenni Magyarországon és nemzetközi szinten is. Nekem abszolút ez a célom, hogy ezt a morált, ezt a munkába vetett hitet, ezt tovább vigyük, mert én azt hiszem, hogy ez mindennek az alapja, és azért tart itt ez a klub, és azért van ennyi zászlónk, és azért van ennyi siker és eredmény, mert tényleg abban hiszünk, hogy az elvégzett munka az kifizetődik.

0: Ez itt még mindig a Sporthely, és velem szemben most már Károly Andra, jelenleg a Nemzeti Sportrádió szakértőjeként a négyes döntőben vagy velünk. Viszont Soproni Aréna neked egyáltalán nem idegen, hiszen játszottál itt minden minőségben, hazai játékosként is, három évet vendégként is. Hogyan emlékszel vissza?
1: Itt általában nagy rangadókat játszottunk, még a Ferencváros színeiben is játszottam. Itt volt egy olyan mérkőzés, ami háromszori hosszabbításos volt. Azt a Soproni Postás ellen játszottuk. De alapvetően szerettem itt játszani, mert mindig nagyon jó hangulatú meccsek voltak, tényleg teltház volt, sokszor paprikás hangulatú meccsek is voltak, ha már csak az első pici évemben volt a Magyar Kupa döntő itt, és 64-63-ra nyertünk a Pécssel. Na, az aztán tényleg paprikás hangulatú volt, de alapvetően az összes, mert ugye abban az időszakban, amikor én hol Pécsen, hol Sopronban játszottam 5, illetve 3 évet, akkor az a két csapat határozta meg alapjaiban a magyar női kosárlabdázást, úgyhogy jó volt itt játszani. De én nagyon szerettem itt játszani, mint aki itt él, és a Sopron színeiért küzd.
0: Említetted még az annó első mérkőzést a Soproni Postás ellen, aztán volt azóta Gyesev, volt azóta Euroleasing, volt azóta sok minden neve a Sopronnak, de a Sopron a Sopron, akárcsak, hogy mondtad is, a Pécs az Pécs, és legyen az más klub más néven, de ez a két város és ez a két aréna, ugye az elmúlt 30 évet, tehát az újkori magyar női kosárlabdázás mindenféleképpen egy olyan rivalizációra vitte, ami feltétlenül jó a magyar kosárlabdának.
1: És szükséges is a magyar kosárlabdának, és igazából a válogatottunk akkor volt nagyon magas szinten, amikor ez a két csapat adta a válogatott gerincét, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy a magyar játékosok, a magyar válogatott játékosok úgy legyenek jelen egy-egy klubban, hogy tényleg rajtuk múlik sok minden.
0: A válogatottunk, ha már ezt említetted, kijutott a világbajnokságra hosszú-hosszú évek után, akkor most a magyar kosárlabda megint egy picit jó irányba megy?
1: Szerintem nagyon fontos azt venni alapul, hogy az, hogy most kijutottunk a világbajnokságra, egy óriási dolog, tényleg 28 év után. Ugye még mi voltunk, ugyanígy Berlinben volt világbajnokság, és akkor a fiatal, megfiatalított csapat Seresévával, és még sorolhatnám Iványi Dalmával, aki ugye most edzőként van a Pécs színeiben jelen. Akkor voltunk utoljára, és azóta most szintén Berlinben lesz a világbajnokság. Ez egy óriási dolog, de ettől még nem szabad azt hinni, hogy rendben van minden. Mert szerintem, aki követi a bajnokságot, az pontosan látja, hogy nagyjából 3-4 csapat az, aki minőségi erőt képvisel, és ez nem jó. Úgyhogy ezen az úton kell szerintem tovább menni, hogy kihasználni azt, hogy most léptünk egy nagyot előre, de még nem elég nagyot ahhoz, hogy az egész rendszer egyben és jó helyen legyen.
0: Viszont akkor ugorjunk még vissza ide a Novotik Arénába, hiszen ugye most per pillanat zajlik a négyes döntő, a Magyar Női Kupa négyes döntője. Milyen házigazda Sopron?
1: Sopron mindig jó házigazda, mindig kitesz magáért. Egyszerűen az, hogy bevállalták ugye ezt a négyes döntőt, mert hát Diósgyőrbe lett volna, de ugye Diósgyőr nem jutott négy közé. Ez nagyon fontos volt. Egyrészt a hazai közönség megtelíti az arénát, sok vendégszurkoló elutazik, akár Pécsről, akár Szekszedről, de a beacos szektor is majdnem, hogy tele volt. Ugye sokan mondták azt, hogy lehet, hogy jobb lett volna Budapesten, mindenkinek közelebb van, de nem biztos, hogy egy szimacsarnok mondjuk megtelt volna. És egy négyes döntő meg szerintem megérdemli azt, hogy teltház előtt játsszák.

0: saját gyermekét természetesen mindenki dicséri. Hallhattuk a korábbi hazai pályán és ellenfélként is játszó Károly Andreát is, de amikor az örök rivális méltatja az embert, az mindennél többet mond. Következzen a pécsiek sportszakmai igazgatója, Éles Péter.
1: Nem először vagytok itt a Novomatic Arénában, és elmondható, hogy a legutóbbi 30 év két legsikeresebb magyar női kosabda klubja az a Sopron és a Pécs, legyen az bármi is a két csapat neve. Ellenfélként milyen érzés nektek, akár most, akár mindig idén, hiszen tényleg az egyik legnemesebb csata a Sopron-Pécs.
2: Hát a Novomatic Aréna az, mint a Laubernek is szoktuk mondani, ennek a csarnoknak is lelke van. Ez egy olyan csarnok, ahol amikor belépsz, akkor egy szentélynek látod, ezt is érzed, hogy itt a kosárlabda miatt van minden, és egy kultúra lett építve a csarnokban. Bárhogy is írták tényleg a csapat, és bármi erőt is képviselt, általában egy nagyon erős csapata volt a Sopronnak. Nagyon nehéz itt játszani, egy hangulatos, hazai pálya előnyét adó csarnok. De még egyszer mondom, kevés ilyen csarnok van Európában, Magyarországon még kevésbé, de a Lauber meg a Novomatic Arena szerintem az két ikonikus csarnok, akiknek még egyszer mondom, lelke van.
1: És egyébként, ha már a csarnok és a csapat, azért néhány éve a Sopron olyan haditettet hajtott végre, amire az egész magyar kosabda büszke lehet, és azért a legtöbb magyar csapatsportágban is büszke lenne bárki arra, hogy megnyeri az Euroligát.
2: Abszolút, és nem csak az, hogy megnyertek az Euroligát, de ne felejtsük el, hogy két Euroliga Final Four-t egymás után évben is rendeztek Sopronban, ami ennek az arénának egy nagyon nagy erénye, hogy itt meg lehetett ezt rendezni. Nyilván Sopron város is kellett hozzá, meg egy nagyon jó csapat is kellett hozzá. A sok nemzetközi verseny, ami itt volt, tehát a FIBA is azért el kell érni egy olyan szintet, hogy neked adják a rendezést egy ilyen eseményen. Tehát nagyon jól dolgoznak Sopronban. Örülök, hogy a magyar kosárlabdának van egy Sopronja, mert kell a magyar kosárlabdának egy erős Sopron, és egy ilyen csarnok is.
1: És ugye azt se felejtsük, hogy akár csak a pécsieknek itt is az egésznek lelke, a képzés az az utánpótlás alapul, hiszen ugye akár csak Pécsen itt is akkreditált akadémia van, tehát tényleg a képzés és a jelen és a jövő az egybefügg az utánpótlás neveléssel és a sikerekkel.
2: Abszolút, abszolút így van, ugye egy három csarnokot lehet a csarnokon belül használni edzésekre, ez is nagyon fontos, ugye nálunk is három pályát tudunk használni az akadémián. Ez nagyon fontos, és igen, igyekeznek Sopronban is nevelni tehetségeket, de nyilván ez egy ilyen szintű felnőtt csapat felett azért nehéz.

0: Nos, a szóban forgó hazai rendezésű Magyar Kupa 4-es döntőjét 2026. április 5-én megnyerte a Sopron, és az újabb siker letéteményese a 2019 óta a csapatot irányító Gáspár Dávid volt, aki a hűségvárosában mindent megnyert, amit meg lehetett.
1: Velem szemben a klasszikus csapatsportágak legsikeresebb, legeredményesebb magyar edzője, gratulálok. Ez már eddig is így volt, hiszen ugye klubszinten Euroligát nyertetek, magyar bajnokságot, ugye ez most már tavaly 4 volt, és megvan az 5. Magyar Kupa hazai közönség előtte egy fantasztikusan játszó és visszavonuló Jecával a sorokban. Lehet most bármit nem szuperlatívuszokban mondani?
2: Nagyon szépen köszönöm, és azt szeretném hozzátenni, hogy ugyanez a jelzők, amelyek elhangoztak, tehát ezen csapatnak a tagja vagyok és a vezetőedzője. Tehát, hogy ez mindenkire vonatkozik, mert itt egyedül, itt senki sem lehet sikeres. És ezt halálosan komolyan gondolom és érzem is. Tehát le a kalappal az összes játékosom előtt, az összes táptag előtt, csak mi tudjuk, hogy mi mentünk keresztül, mi az a munka, amit mi ebbe a sikerbe beleraktunk. Most hiszem nagyon jól érzés ezt átélni. Köszönöm a jelzőket, és tényleg jól esik, de most egy kicsiket talán egy ilyen feloldódás momentumában vagyok, mert nagyon kemény mérkőzés volt ez a döntő. Az elmúlt bajnoki időszakban nagyon sok sérülést és random helyzetet kellett lereagálni, és nagyon örülök, hogy azért lett az idei évben is egy aranyérem, és még egy zászló a csarnokban.
1: Egy picit menjünk vissza az időben, 2019-et írunk, és Zalaegerszegről egy bizonyos Török Zoltán ide csábít egy fiatal edzőt a stábba, aztán Robert Inigo ez úgy dönt, hogy elmegy, elhagyja Sopront, és onnantól kezdve kezdődik a Gáspár Dávid sikersztori.
2: Igen, jó ilyenkor visszagondolni. Én mindig is otthon azt mondtam, hogy tudd, hogy honnan érkezel, és mindig reálisan lásd magad, úgyhogy mai napon is így gondolok erre a momentumra. Akkor is dolgoztunk, emlékszem, az Zalaegerszeg csapatával nagyon-nagyon sokat, hogy a harmadik helyet elérjük, azt megelőző évben négybe kerüljünk, és egyetlen egy feltett szándékkal jöjjek, hogy azért pár zászló legyen az én nevem is köthető ebben a csarnokban, és hogy a lehető legtöbb és a legjobb tudásom mentén tudjam segíteni a klubot és a játékosokat. Egyelőre itt tartunk most.
1: Engedd meg, hogy egy lépést arrébb lépjek, mert idézni szeretnék. Azért vagy itt, amit a múltban elértél, de csak az számít, amit ugye a mában teszel, és akkor hogyan tovább, mit hoz a jövő, vagy mit hozhat a jövő, hiszen ugye korábban azt mondtad, hogy tudsz még akkor is égni, mikor már a csúcson vagy, de a csúcsok csúcsait ostromolja a Sopron. Hogyan tovább, mik lehetnek még a célok?
2: Minden szezonban más-más ellenfelekkel, más-más kerettel fut neki a Sopron, és mindegyik csapatnak megvan a varázsa, hogy hogy tudjuk belőlük kihozni a maximumot, és ez egy ilyen fantasztikus játszma. És ezt a játszmát én nagyon-nagyon szeretem, hogy tudjuk ugyanazon sikert, vagy megközelíteni ugyanazon sikert, ami a korábbi időkben jellemzett. Hogy lehet egy fiatal játékos, vagy egy új alakuló csapatból bajnok csapatot, vagy összes csapatot teremteni. Valahogy ez így nem szűnik meg az én esetemben, egy olyan klubért dolgozni, mint a Sopron, az meg felemelő. Tehát a mai napig egy nagyon nagy alázattal vagyok ezért a klubért, és pont azért, amit a korábbi kérdésedben is feltettél, mert tudom, hogy honnan jöttem, és tudom, hogy milyen klub hívott. Az egészen biztos, amíg itt leszek, amíg az erőm bírja, addig fogom én ezt itt tolni ezerrel, és igyekszem elérni azt, ami talán az egyik legfőbb motto, hogy minden nap a maximumot tegyünk ki az asztalra. Minden nap a legmagasabb szinten próbáljunk teljesíteni. Legyen szó edzésről, mérkőzésről, és úgy gondolom, hogy ha eddig ennek sikerült megfelelnem, ezen mottóhoz fogok nagyon-nagyon szigorú lenni magammal szemben, hogy ezt sose felejtsem el.
0: És a végén egy klublegenda, Jelena Brooks. A 2023 óta magyar állampolgársággal is rendelkező szerb magasbedobó 12 Sopronban töltött szezon után hagy fel a kosárlabdával.
1: Kupával szerettél volna visszavonulni, ez megvan. Gratulálok!
3: Köszi! Köszi, ez nagyon fontos volt, hogy elejétől, amikor tudtunk, hogy itt lesz a kupa, akartunk arra készülni, hogy meg tudjunk nyerni. És mind a két meccsek ez volt, de ez volt a cél, hogy megnyerünk is. A csapatnál, a Sopron csapatnál mindig ez van, ha legfontosabb, akkor menni fog.
1: Nyilván eldöntötted már, hogy visszavonulsz, és úgy vonulsz majd innen vissza, hogy Euroligát nyertél, kupákat, bajnokságokat, nem lesznek olimpiai bronzérem. Ez az otthonod, azt mondtad korábban, ez egy fantasztikus csarnok, ez egy fantasztikus szurkolótábor, ez egy fantasztikus város. Ez az otthonod.
3: Igen, mondtam többször is, hogy ez az otthonom, és mindent csinálok, hogy itt mindenki jól érzi magát, és én is jól érzem magam, és mindegy, ott szemette meg egy szezon keresztül, arra koncentrálom, hogy ezen a héten, vagy ezen a hétvégen a lábom legyen jó, és hála Istennek lett jó, szóval remélem végig lesz jó.
0: Jelen a Brooks tehát trófeával vonul vissza, és egy biztos, bár játékosok jönnek, vezetők mennek, Sopronban egy dolog állandó, a siker. Kedves hallgatóink, ez volt már a sporthely, melyben a Novomatic arénába látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is. Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra.

Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják. A Sporthely mai adásában egy újabb olyan játékkal ismertetem meg Önöket, amelyet vélhetően mindannyian űztünk gyermekkorunkban, ám valójában vajmi keveset tudunk róla. Pedig a sportág több ezer éves múltra tekint vissza, ősei közt kínai, görög és római játékok is találhatók, de mai formáját a 19. századi Indiában nyerte el. A sportot aztán brit katonatisztek vitték Angliába, ahol 1872-ben Beaufort herceg birtokán Badminton House-ban játszottak először versenyszerűen. Innen ered a sportág angol neve a badminton, azaz tollaslabda. Tartsanak velem, ellátogatunk a hazai tollaslabda élet egyik fellegvárába, a múlt

0: Tollaslabda nem egy olyan hétköznapi sportág, hogy az ember ebbe szerelmes legyen, pedig hát nagyon könnyű.
1: Én se lettem először szerelmes, apukám lett szerelmes a sportba, és nekem már nem nagyon hagyott választást, hogy mit fogok csinálni, úgyhogy csináltam. De elég hamar kinőtte magát ez szerelemmé, mert egy nagyon élvezetes sport. Nem egyszerű, de minden szinten lehet élvezni, és szerintem ez a gyönyörűsége, hogy akkor is, ha valaki nem profi, tök jól lehet játszani benne. Lényegében így alakult az egész, hogy apu beleszeretett a dologba, és akkor fokozatosan ugye megalakult az egyesület, fölhúztuk a csarnokot, és akkor innen megyünk tovább.
0: Pécs egyik központi részén, de így viszonylag félreeső telephelyeken két hatalmas nagy csodálatos csarnok épület, és épp amikor megálltam és kérdeztem is, hogy húha, ezek mind ti vagytok, hiszen az ember nem is feltétlenül tudná, és hát pláne amióta bejöttünk, ugye most már elsétáltunk a recepción, és éppen leültünk itt a csarnokban, minden csupa kék, és segíts kérlek, hány pályán tollasoznak most a fiatalok?
1: 9
0: pályán tollasoznak a fiatalok, és gyanítom, hogy minden adott és minden megvan, az öltözők és az egyéb kiszolgáló egységek, amitől itt tényleg a fiataltól is, mondtad nekem, hogy az idősig mindenki megtalálja a kedvére való mozgást.
1: Igen, nagyon, nagyon sokat fejlődtünk az elmúlt 3 évben. Korábban inkább az volt a cél, hogy az élsportot toljuk. Mostanra én egy kicsit változtattam ezen az állásponton, mert szerintem fontos, hogy ez egy közösségépítő helyszín legyen. Úgyhogy most már van szaunánk, van konditerem, ami használható, büfé, sokat bővültünk.
0: És azért azt se felejtsük el, hogy most egy picit körbenézek, körbevégig padok, mi pedig egy mini lelátón ülünk így gyakorlatilag, hiszen nagyon-nagyon fontos nemzetközi junior és egyéb versenyeket is rendeztek, ami hát nem csak a pécsi, de az egész magyar tollaslabdázás szolgálja. De ha arról beszélünk, hogy tollaslabda, menjünk vissza egészen a kezdetekig, kérlek, hiszen ahogy már a felvezetőben mondtam, mi gyerekkorunkban talán úgy játszottuk, és említetted, hogy sokan mai napig úgy játszák, hogy minél tovább élvezetből, meddig nem esik le a labda. De hát azért ugye ez egy versenysportág, itt előttünk egy, hát majd, hogy nem azt mondom, hogy teniszpályára emlékeztetek, tehát nyilván méretekben más pálya, a három egy picit magasabb, és aki még nem látott ilyet a televízióban, mert azért valljuk őszintén, sajnos nem kap talán akkora figyelmet, amekkorát illene. Hogyan kell elképzelni egy tollaslabda mérkőzést?
1: Itt inkább arra megyünk, hogy a labda minél előbb essen le, és lehetőleg az ellenfél tér felén. Most változtattunk pont szabályt, úgyhogy 2027-től 15 pontos szetteket fogunk játszani, 3 darab nyert, vagy 2 darab nyert szettig, összesen 3-at. Hát ez most nagy port kavart egyébként, hogy jó döntése vagy sem. Nekem tetszik az ötlet, mert szerintem eltolódik más irányba a sport, mint ami eddig volt. Nem feltétlenül az állóképesség lesz a lényeg. De igen, ahogy mondtam, tényleg ez minden szinten élvezhető sport, és van például nyugdíjas edzésünk, ahol nyilván már csak azért, hogy le kelljen hajolni a labdáért, inkább arra mennek a játékosok, hogy minél tovább legyen levegőben. De az éppen olyan nagy kihívás tud lenni, mint befejezni a labdamenetet gyorsan, úgyhogy igazából nagyon, nagyon nagy élmény ezt látni, hogy bárki bejön, visszatér közénk, mert hogy jó sport.
0: Mennyire lehet egyébként az oka ennek a szabályváltoztatásnak maga a tény, hogy talán sokan nem tudják, de az olimpiai sportágak egyike a tollas, és nyilván itt ilyenkor az eladhatóság, a minél gyorsabb, minél pörgősebb játék a lényeg, és azért én úgy gondolom, hogy ennek nyilván van valami köze, hiszen ahogy említettem, bizony a tollaslabda olimpiai sportág, és hát ugye nagyon szép számban voltak már magyarok korábban az olimpián, és hát éppen a multiállármesen játékosai is.
1: Nyilván ez a nem hivatalos válasz, hogy a közvetítetőség és a reklámok érdekében lett ez megváltoztatva. A hivatalos verzió az, hogy ha rövidebb a játékidő, akkor kisebb az esély a sérülésre, és nyilván magas szinten azért ez egy iszonyatosan megterhelő sport. Nem biztos, hogy baj, hogy ezt bevezették, ezt a szabályt. Én azt gondolom, hogy itt a mentális felkészülés lesz az, ami sokkal nagyobb szerepet kap, meg a mentális állapot, a fókuszáltság, és ez kicsit se baj, hogyha erre elkezdünk jobban odafigyelni.
0: Említetted a rekreációt, említetted a különböző korcsportokat, most egyébként, hát a gyerekek éppen egy sétálnak előttünk, de egy icipicit majd ide is eljutunk, beszélgessünk a versenysport részéről, hiszen ahogy említetted, korábban ebből nőtte ki magát az a gyönyörű szép csarnok, és az a közösség, amit építettetek és építetek. És említettem, hogy volt korábban 2-szer is játékosodok az olimpián, kikre lehettek, vagy lehetünk itt büszkék a multiállármesénél?
1: Én azt gondolom, hogy mindenkire, mert aki itt van, az mind olyan, akire büszkék lehetünk. Krausz Gergő és Sárosi Laura voltak, akik kijutottak az olimpiára. Sajnos ez a sportág olyan, hogy már az önmagában egy nagy értem, hogy valaki ki tud jutni, mi elmondhatjuk, hogy sikerült őket segíteni ebben.
0: Ráadásul ugye Laura 2-szer is ott volt az olimpián, ha jól emlékszem, 2012-ben és 2016-ban, és azért azt hiszem, hogy az olimpia kapcsán, illetve volt az elmúlt években egy nagyon nagy magyar siker, még ha nem is a multiállármeséhez kapcsolódik, de mielőtt bekapcsoltuk a felvőt, beszélgetünk, hogy a két legnagyobb országos centrum egyike vagytok. Hát Sándorházi Vivien épp az ellenlábasnál tolosozik, de szerintem a legtöbben akkor kapták fel a fejüket, és akkor

0: Hallottak először magáról a tollaslabdán, amikor ő Európa-bajnoki bronzérmet szerzett, és ha már beszéltünk arról, hogy olimpiáról, sajnos ugye Magyarországon mindent szeretnek olimpiai sikerben mérni, de ha valaki mégis ilyen szemmel nézi, akkor igenis van mit felmutatni, és igenis a magyar tollaslabda fejlődik.
1: Igen. Röviden és tömören igen. Azt gondolom, hogy nem egy egyszerű sport, mert nincs hagyományunk. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami alapvetően is hiányzik, és ami egyébként pont az egész magyar rendszerre minden szinten jellemző, hogy el vagyunk maradva. Nem csak a szakmai, vagy a sportág szakmaiságát illetően, hanem a mentális felkészülést is, hogy ezt már nekem mániám, mint sportpszichológus, hogy ebbe fejlődjünk. Azt gondolom, hogy ha ezt sikerülne meglépni, akkor sokkal közelebb lehetnénk bármihez, viszont mivel nem vagyunk TAO sport, meg nem vagyunk semmilyen nagy sportág, nincs nagy merítés. Amíg erre nem figyelünk oda jobban, hogy tényleg azokra a gyerekekre fókuszáljunk, akik vannak, és belőlük hozzuk ki a legtöbbet, amit tudunk, hanem standard módszerekkel próbálunk dolgozni, addig nincs jövőnk.
0: Ez itt még mindig a sporthely, és még mindig Zsolt Eszterrel beszélgetünk. Jól érzem, hogy akkor itt, hogyha ezt a csodálatos helyet körbenézünk, kellenek hozzá olyan őrültek, mint az édesapád volt, aki beleszeretett egy sportágba, aztán gyanítom, hogy először volt egy pálya, aztán kettő, aztán egyre több, aztán lett a csarnok, és említetted, hogy nem vagytok TAO sportág, nem kaptok állami támogatásokat, tehát ez valóban egy olyan őrültség, amiben tényleg az ember úgymond belőli a kis éppen aktuálisan meglévő pénzét, hogy növekedjen, és hát ezzel tényleg körbenézve egy közösséget teremtett. Tehát ennek igenis nagyon nagy értéke van.
1: Igen, mi szerencsések vagyunk, mert nem pénzért kell dolgozni, úgyhogy figyelhetek arra, hogy teremtsünk nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek, a felnőtteknek is, mert hogy a sport legnagyobb érdeme szerintem a közösség, amit ad. És én ezt szeretném mindenkinek nyújtani, vagy megadni a lehetőséget, hogy ebbe becsatlakozzon. Ezért vannak a nyugdíjas programok, a felnőtt amatőr edzések, rengeteg amatőr versenyt rendezünk, mert hogy akkor érünk valamit, hogyha adunk is, és mi így tudunk adni.
0: És ugye alapvetően az lenne a cél, és a műsorunknak is az a célja, hogy egyrészt az ilyen sporthelyekre, az ilyen helyekre, amire igenis büszkék lehetünk, és büszkének kell lennünk, promotáljuk, és minél többen kedvet kapjanak a mozgáshoz, a sportoláshoz, az egészséges életmódhoz, és tényleg jó körbenézni, hogy ennyi gyerek most önfeledten püföli a tollast, és küzdenek egymással. Azt mondtad, sportpszichológus vagy, mennyire tudnak a mai gyerekek veszíteni, vagy mit kell egyébként elsősorban nekik átadni, hiszen ugye mondtad, hogy a mentális felkészítés roppant fontos. Nekem is van egy 9 éves nagylányom, és hát az ő motiválás az életem nagyon nagy részét teszi ki, és nem egy könnyű dolog.
1: Ezzel nem leszek népszerű, de azt gondolom, hogy ezt a szakembereknek kell meghagyni legelsősorban, tehát a legnagyobb hiba az a szülőkben van. De tudnak a gyerekek küzdeni. Nekem például pont ennél a korosztálynál, akik itt vannak, az a lényeg, hogy szeressen. Szeressen edzésre járni, szeressen tollasozni. Az, hogy majd versenyzünk-e vagy se, nekem teljesen másodlagos. Az a lényeg, hogy ők élvezzék. Kicsik, azt kell megtanulniuk, hogy a sport jó. Teljesen mindegy, hogy ez a sport, legyen benne az, hogy a felnő akkor is akar valamit csinálni. Jobb esetben tollasozni, de az én feladatom az, hogy megszeressék a sportot.
0: Mondtad, hogy nem nagy a merítési lehetőség. Hány tagotok, vagy hány olyan gyerek felnőtt van itt a multiáljár mesénél, akik mondjuk rendszeresen visszajárnak tollasozni, csak hogy legyen fogalmunk így nagyjából a számokról?
1: Erre nehezen tudok válaszolni, de szerintem bőven 150 fölött vagyunk, akik rendszeresen gyerekek, felnőttek, pályafoglalók, tehát hogy rengetegen vannak. A pályákat már csak ilyen előjegyzésbe lehet foglalni, tehát hogy már váró listák vannak, a gyerekedzésekre is túljelentkezés van, évente kétszer nyitunk jelentkezési lehetőséget. Én azt gondolom, hogy Pécsen egyébként elég jó a helyzetünk, mert régóta jelen vagyunk, stabilan jelen vagyunk, és aki tényleg egyszer ide bejön, látja, hogy itt miről szól az egész, és azok a gyerekek, meg a sport, de hogy nem keménykedni kell velük, nem kényszeríteni kell őket. Nekem az a feladatom, hogy megszeressék a sportot.
0: Említetted a foglalást és az előfoglalást. Ha valaki, és ez a cél, akár az adás hallatán kedvet kap, hogy mondjuk tollasozzon, és nem feltétlenül csak itt Pécsen, de mondjuk akkor legyen először itt Pécsen. Mi a teendője? És hát ugye korábban megint csak azt is említetted, hogy azért Budapesten minden könnyebb. Nézzük egy kicsit országos viszonylatban. Tehát aki tollasozni szeretne, az hova fordulhat, vagy mit tehet?
1: Nálunk egyértelműen a honlapunkhoz, illetve a Facebookunkon is fel van minden, de ha jól tudom, akkor a szövetség honlapján fel vannak sorolva a klubok, ahol megvannak az elérhetőségek is, akik tudnak segíteni ebben, hogy helyileg éppen hogyan működik a pályafoglalási rendszer. kevés ilyen hely van, mint mi, a legtöbben nyilván nem a saját csarnokukkal rendelkeznek, úgyhogy ott nem tudom pontosan, hogy működik a dolog, de Pesten azért van olyan csarnok, ami hasonlít a miénkhez, és lehet foglalni.
0: Picit tekintsünk a jövőbe. Kérdeztem, hogy mikor alapultatok, és ugye azt mondtad, hogy 2002, tehát most már jócskán 20 éve, a következő 20 év remélhetőleg még ugyanígy meg lesz itt, de mik most a közévő terve, hiszen ahogy olvastam a honlapotokon, nagyon-nagyon komoly nemzetközi versenyeket is szoktatok rendezni.
1: Most a következő az a júni 5-6-7-i hétvége lesz, akkor megrendezzük az ország első szenior nemzetközi versenyét, ami szerintem megint csak egy hatalmas dolog lesz. Mi maradunk ennél, hogy amit lehet, az ország sportjáért megteszünk. Ezt nyilván a hely adottságainak köszönhetően a versenyeket tudjuk a legjobban. Szeretnék továbbra is egy olyan nemzetközi központ lenni, ami most vagyunk. Az elmúlt 3 évben, amióta én ebben a pozícióban vagyok, ez nagyon sokat fejlődött, mert megdupláztuk a versenyek számát. Jelenleg ennyit tudunk tenni. Nyáron csináljuk a gyerektáborokat, külföldit is jönnek hozzánk külföldről is táborozni, de a napközis táborok is már most beteltek majdnem. Annyit lenne érdemes szerintem mindenkinek magáévá tenni, hogy senki se olyan béna, mint hiszi.

0: No, de ha nem is feltétlenül mindenki ügyes, vagy legalábbis nehezebben megy a kezdet, könnyen látványos fejlődést érhet el gyakorlással, a megfelelő körülmények biztosításával, vagy akár edzői segítséggel. Ilyen segítséget nyújthat például Donáci Gergő.
1: Gergő, ugye te másodedzőként dolgozol itt a Múltármesénél és a tollaslabdázóknál, de neked eredetileg nem ez volt a sportágad. Honnan is keveredtél ide, és hogyan?
2: Én, amikor ide kerültem a Multi Alarmhoz 2014 tájékán, én előtte fociztam nagyon sokat, és egyszer volt egy testnevelés óránk, amikor Eszter és még az akkori edzőpartnere bejöttek, és elkezdték híresztelni ezt a sportot az iskolában. Akkor is az volt a célja, hogy minél több gyermek jöjjön ide, minél többen kezdjék el híreszteljük azt, hogy van tollaslabda Pécsen, és én így kerültem ide az általános iskolámon keresztül, elkezdtem edzésekre járni, egyszer csak heti 2, aztán heti 3, aztán heti 4, és akkor átalakult ez az egész egy ilyen verseny felkészülésbe, mert Eszter is és az akkori edző is meglátta bennem a tehetséget, hogy ebben lehet valami. Én pedig imádom ezt a sportot, akkor is imádtam, a mai napig ugyanúgy, úgyhogy átalakult ez egy ilyen versenysportággá, a hobbiból.
1: És egyébként, ha már az ember sportol, akkor az pontosan, hogy ő szereti legyőzni az ellenfelét, meg szereti legyőzni a saját határait, meg túlszárnyalni azokat. Mire voltál, vagy mire vagy a legbüszkébb, hiszen mondtad, hogy versenyeztél akkor, mire vagy a legbüszkébb mondjuk a múltadból, és hát gyanítom most már edzőként egész másra, de mondjuk játékosként.
2: Játékosként U15-ös koromban, az ugye azt jelenti, hogy 15 év alatt volt egy budapesti verseny, amit megnyertem egyes számban, és az akkori páros társammal is, szóval az egy ilyen dupla első helyezett volt, én arra a mai napig úgymond büszke vagyok, akkor az nekem az nagyon sokat jelentett.
1: Akkor pontosan tudod még gyerekfejedre visszagondolva, hiszen ha körülnézünk, most itt nagyon sok a fiatal, és mi elsősorban most már utánpótlás képzőközpont lettetek. Mi a nehezebb a pályán megfelelni, amikor versenyzel, vagy amikor eredmény kell érni, vagy a gyerekekből kihozni maximumot, játszani, vagy edzősködni?
2: Én azt gondolom, hogy nekem játszani nehezebb volt most, mint edzősködni, és most is azt gondolom, hogy a játékosainknak nehezebb, mivel bennük akkor is talán van egy tudatalatti megfelelési kényszer maguk felé is, ami egy jó dolog, meg felénk is, ami szerintem kevésbé jó dolog, meg talán a szüleik felé is, de hát ezt ők tudják. Én azt gondolom, hogy játékosként ez egy sokkal nehezebb sport. Meg kell birkóznod azzal, hogy egy verseny nem úgy sikerül, ahogy te azt elképzelted. Ezt edzőként kívülről látjuk, hogy ez miért nem sikerül, és el tudjuk neki mondani, csak ezt nagy valószínűséggel akkor még nem fogja megérteni. Hogyha ő kitűzte magának célul, hogy ezt a versenyt ő szeretné megnyerni, és tegyük föl, kiesik a harmadik körbe, vagy a negyedik körbe, akkor ő ezt egy kudarcnak fogja megélni, miközben lehet, hogy ez nem az ő hibája volt, vagy éppen nem úgy mérte fel a helyzetet, ahogy ez kellett volna. Tehát ez egy nagyon sok összetevőből álló dolog. Röviden a kérdésedre válaszom az, hogy szerintem játékosnak nehezebb lenni.
1: Mitől lesz valaki jó tollaslabda játékosa?
2: Attól, hogy nem másoknak próbálja megmutatni azt, hogy megy neki, hanem saját magának, és alázatos. Mindenek előtt alázatos.
1: Mitől lesz valaki eredményes tollaslabda játékos?
2: Ez egy nehéz kérdés. Akkor, hogyha a saját céljait eléri. Azt gondolom, hogy egy eredményes játékos szeretnénk kinevelni, ahhoz egy kell az ő tehetsége, az ő elhivatottsága, és az ő akarása ahhoz, hogy ő eredményes játékos legyen. Ezek az alapok. Tehát, hogyha ez megvan, akkor utána térhetünk rá arra, hogy heti 10-szer el kell jönni edzeni, tehát minél többet csinálunk valamit, annál jobb lesz. El kell járni kondizni, el kell kezdeni figyelni arra, hogy mit eszünk, hogy eszünk, el kell kezdeni az időnket úgy beosztani, hogy ez legyen az első, mert az élsport az erről szól, háttérbe szorul az iskola, háttérbe szorul a család, a barátok, és feladjuk magunkat erre a sportra. Hogyha ez az elhivatottság megvan egy gyermekben, már nagyon fiatal kora óta, akkor azt gondolom, hogy lehet belőle eredményes játékos. Én személyes véleményem szerint nem biztos, hogy ez megéri.
1: Egy picit menjünk a tollaslabda gyökereihez, vagy hagyományaihoz. Érdekes módon, ugye, akár csak az asztali teniszben, itt is elsősorban az ázsiaiak és a távol-keletiek azok, akik a legjobbak. Ez genetika, hagyomány, minek köszönhető mindez?
2: Én azt gondolom, hogy a keleti országokban azért is működik ez sokkal hatékonyabban, mert egyrészt körülbelül 200-szor annyian vannak, mint mi, sokkal több gyerek van ott. Tehát, hogyha most ide jönne 340 darab gyerek, aki szeretne tollaslabdázni, abban sokkal nagyobb az esély arra, hogy abból egy világbajnok lesz, mint hogy itt most 10-ből kiválasztunk egyet, hogy világbajnok lesz. meg hát a genetikára visszatérve szerintem az is közre játszik azért. A keleti kultúrában az emberek azok sokkal, sokkal durvább reflexekkel rendelkeznek szerintem, mint egy magyar játékos. De hogyha most megcáfoljuk a keletieket, akkor a franciák éppen jelenleg a legjobban teljesítő játékosok. Most egy nagyon rangos csapatversenyt meg is nyertek a hétvégén. Én azt gondolom, hogy genetika is, és szerencse.
0: A szerencsénél egészen biztosan többet nyomott a latban az elhivatottság, a kitartás és a befektetett munka Palkovics Péternél, a Multi Alarm SF fiatal játékosánál.
1: Péter, még csak 18 éves múltál, de az U19-es korosztályban és a felnőtt válogatottban is bemutatkoztál már. Minek köszönhető mindez egy ilyen fiatal embertől?
3: Már 14 éve üzem a sportot, szóval nagyon sok munkám van benne és időm. Nagyon sokat edzek, tényleg rengeteg időt beleöltem már, és ennek az eredménye ez, hogy már a felnőttek között is játszhatok.
1: Ugye Sándor Házi Vivien 2025-ben Európa-bajnoki bronzérmet szerzett, ez volt az, ami miatt talán a legtöbben felfigyeltek a tollaslabdára, mint sportágra, és elmondhatod, hogy te is ott voltál most már legutóbb az Európa-bajnokságon. Ez milyen élmény volt neked ilyen fiatalon?
3: Hát ez egy nagyon jó élmény volt, mondjuk én csak a csapatbajnokságon tudtam részt venni, nem az egyéni részén, de én nagyon jól éltem meg, nagyon élveztem, és jól is szerepeltem szerintem. Szóval szerintem jó volt.
1: Egy picit mesélj erről a csapatbajnoki rendszerről, kérlek, hiszen ugye beszélgettünk már arról a korábbi beszélgető partnerünkkel, hogy ez, űzitek ezt a sportot egyesben, párosban. Egy csapatbajnokság hogy néz ki? Hányan vagytok? Hány mérkőzést játszatok? Hogyan kerül ki a győztes?
3: De az Európa-bajnokságon ott volt 3 egyes és 2 páros. Ugye ott lányok nem voltak, hanem csak férfiak. És ott ugye az 5 meccsből, amelyik csapat többet nyeri, az nyer. Az Európa-bajnokságon 2 fordulót játszottunk, a finnek ellen sajnos kikaptunk, de a bulgárokat sikerült megvernünk 4-1-re, szóval ez egy szép teljesítmény volt szerintem. Én is játszottam egy párost, amit nagyon élveztem.
1: Egyébként nyertetek azon a meccsen?
3: Sajnos éppen, hogy kikaptuk 3 szett, de nagyon szoros meccs volt, de sajnos nem sikerült a végén megnyernünk.
1: Viszont akkor ez mennyire motiváció neked, hogy jövőn igenis szeretnél tovább fejlődni?
3: Ez egy nagy motivációt adott, hogy engem visznek el az Európa-bajnokságra. Kicsit meg is lepett a dolog, hogy már is elmehetek fel az Európa-bajnokságra, de ez motivált engem, hogy ezek tovább is, hogy van hova fejlődni.
1: És egyébként, ha már Pécsnél járunk, akkor azért itt Pécsen van bőven sportolási lehetőség, viszont az ország nagyon kevés ilyen tollaslabda csarnokának egyike. Hát itt tényleg gyönyörű, és azért azt látom legtöbbeteken, hogy nem is feltétlenül csak a sportélmény, de a közösség miatt jártok ide.
3: Igen, szerencsénk van, mert ez egy nagyon jó csarnok a pécsi. Én ugye egész életemben itt játszottam, tehát sehol máshol nem voltam, és én nagyon élvezem. A körülmények zseniálisak, tehát tényleg nagyon jók. Én szeretek itt edzeni, az edzőszársaim is jó velük edzeni, és szerintem itt minden lehetőségünk megvan a fejlődésre.
1: Hol látod magad mondjuk 5-10 év múlva? Milyen komoly tervek vannak a sportágat illetően, vagy azért még előtted az élet is más felé vonzódsz majd?
3: Én úgy gondolom, hogy inkább a tanulással szeretnék tovább menni, tehát nem szeretnék mindent egy lapra tenni és a sporttal, hanem tovább szeretnék tanulni, és a sport majd meglátjuk, hogy amellett mennyit sikerül, meg hogyan.

0: és akkor jöjjenek a még fiatalabbak. Ez itt még mindig a sporthely, és javában zajlik az edzés, és velem szemben most már két ifjú hölgy. Kérek szépen, lányok, egy-egy bemutatkozást.
1: Én Szörfi Anna vagyok, 14 éves, és 6,5 éve tollaslabdázom, és már válogatott kerettel vagyok.
2: Én Lujber Barbara Léda vagyok, 13 éves, és én is a válogatott keretben tollaslabdázok.
0: Ugye az edzőtök, a vezető, a mindenes Zsolt Eszter azt mondta, hogy az ő gyerekei közül mindenki ügyes, de ti ketten különösen azok vagytok, meg lelkesek, meg felkészültek. Minek köszönhet az, hogy már ilyen fiatalon a válogatott keretbe kerülhettetek, hiszen azért ettől függetlenül, ugye korábban megkaptuk azt a választ Esztitől, hogy attól jó valaki, hogyha fejlődik meg ahhoz képest, de azért ettől függetlenül megint csak a válogatottba bekerülni, azért az kell, gondolom, némi jó játék és teljesítmény is.
1: Szerintem mindenképp közrejátszik az, hogy már nagyon sok évet tollaslabdázunk mindketten, és rengeteget teszünk ebbe bele, és nagyon szorgalmasan csináljuk az edzéseket is, meg azon kívül is mindent.
0: Egy héten hányszor jöttök edzeni?
2: Ez változó, de általában 5-ször.
0: És egyébként mondjuk az iskola mellett ez mennyire fér bele, vagy akár a válogatott elfoglaltságokat, hogy tudjátok megoldani iskola mellett?
2: Mi viszonylag jó tanulóknak számítunk, és így a sok edzés mellett kevés tanulási idővel is meg tudjuk oldani az iskolát.
0: Mi lehet a cél hosszú távon, hiszen azért biztosan tudjátok, volt itt a klubnál egy Sárosi Laura nevezetű hölgy, aki két olimpián is ott volt. Nagy Isten, az olimpia mennyire vonzó számotok, vagy egyáltalán gondoltok-e ilyen szinten a tollaslabdára a jövőt illetően?
1: Hát nekem nem feltétlenül az olimpia célom, meg nem is biztos, hogy felnőtt koromban ezt így ilyen fősportákként szeretném űzni. Ez csak egy álom lenne az olimpia, de nyilván nem zárkózom el tőle.
0: Te esetleg mennyire szeretne, vagy milyen magas szintre szeretné eljutni, neked az olimpia mennyire vonzó?
2: Most elsősorban az EB-re kijutni egyéniben, de persze hosszabb távon az olimpia is szóba jöhet.
0: Neked Európa-bajnokság?
1: Talán igen, reménykedem benne, hogy ki tudok jutni, igen. Viszont nemzetközi versenyekre gyakran járunk.
0: Itt is szoktak lenni nemzetközi versenyek, az milyen érzés, amikor hazai környezetben tudtok esetleg külföldieken lejátszani?
2: Én a külföldi versenyeket sokkal jobban élvezem, mint az itthoniakat.
1: Én csak azt tudom mondani, hogy mindenkinek ajánlom ezt a sportot, főleg ezt az egyesületet, mert nagyon jól működik minden, és nagyon szuper a közösség is.
2: Én is mindenkinek ajánlom, aki szeretne sokat mozogni, sportolni, és ez nem csak a sportról szól, hanem csomó mindent megtanít az életre is, hogy tudjál csapatban működni, meg vagy hogy mindig tarts ki amellett, amit csinálsz, és ez az egyesület is nagyon jó.

Kedves hallgatók, ez volt már a Sporthely, melyben a pécsi multi-alarm és a tollas labdázóinál vendégeskedtünk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is. Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Magnificent egy tetti, és olimpiai bajnok Nene Attila.
2: Legyarizált zörös a pályafutása, végén ott az aranyéren. Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, Tarizán.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrát!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajó!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Rekord 15-13!
1: Radulovics! Gól! Rekord! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergelyt hallják. A Sporthely mai adásában kivételesen visszatérünk egy korábbi helyszínünkre. Szinte napra pontosan egy éve egy apró baranyai városka felé vettük az irányt, hogy megfejtsük a Kozár Mislenyi csoda titkát. A 2007 óta városi rangban lévő, nagyjából 7000 fős település csapatai ugyanis szárnyaltak, a tavaszi szezon megkezdése előtt a női kézlabdázók, a férfi labdarúgók és a kosarasok is vezették a tabellát. Visszatérésünk mégis keserédes, hiszen röviddel ezután a helyi sportélet talán legmeghatározóbb alakja, a Városi Sport Egyesület egykori elnöke, a létesítmények megálmodója, a futballklub tulajdonosa, Feleki Attila itt hagyott bennünket. Fájdalmasan korán, 54 éves korában. De amit megálmodott, azt megvalósította, majd tovább is adta, és most, március 6-án, a születésnapján örökre felkerült a neve szeretett városa sportközpontjának táblájára. A sportcsarnok előtti téren felavatták az Ámmer Gergő szobrászművész által készített bronzszobrát, igaz, hiánya így is hatalmas űrt hagy maga után. Feleki Attilára emlékezünk, és a következő szűk fél órában örökség előtt tisztelgünk, elsőként a város polgármesterével, Paul Mariettával.
1: Bízom benne, hogy méltóak tudunk lenni Attila örökségéhez, ahhoz, amit ő itt felépített, amit örökül hagyott ebben a városban. Talán a legjobban úgy tudjuk őt magunk között tartani, hogy éltetjük azokat a közösségi helyeket, amiket neki köszönhetünk. Hogy tele van mindig a csarnok, hogy tele van a stadion, hogy 250 utánpótlás gyerekünk van a focipályán és rúgja a bőrt nap mint nap. Most ez a feladatunk.
2: Hiszen ugye egy éve úgy mutattuk be Kozár Mislenyt, mint a sportvárosát, ugye NB2-ben az NB1 felé tartó labdarúgók, ugye most is 6. a csapat, azóta a kosarasok feljutottak az NB1-be, zöld csoportot is vezetik, NB1-be feljutottak a kézlabdások, tehát igazából semmi nem változott, ha igen, akkor is csak a jó irányba.
1: Szerencsére az önkormányzat, a képviselőtestület is támogató abban az irányban, amit azt gondolok, hogy ki is kell szolgálnunk nekünk városvezetőként, önkormányzatként. Többféle módon próbáljuk segíteni ezt a lelkes és nagyon aktív közösséget. Van egy kézilabdapályánk, ami egy kültéri, az mellé építettünk a Kosárlabda Szövetséggel együtt két darab 3-3-as streetball pályát, az mellé most nyertünk meg egy pumpapálya projektet, egy újabb közösségi teret fogunk kialakítani, illetve tegnapi napon jelentettük be, hogy az Aktív Magyarország részvételével, segítségével megnyertünk egy jégpálya projektet is, úgyhogy a sportos város még több lehetőséget kap arra, hogy a tömegsportnak legyen egyre több helyszíne, színtere, ami a közösségi életet is fokozni fogja.
2: És nem mellesleg a mai naptól a Kozár Mislenyi lakosok, illetve mindenki, aki itt szeretne sportolni, ezt a Feleki Attila sporttelepen teheti meg.
1: Ez hatalmas büszkeség a városunknak, hogy ezt a nevet viselheti ez a sportközpont, és ki lenne ennél méltóbb rá, mint Attila, akit így is minden nap látunk, ahogy elmegyünk a szobor előtt. Én látom, amikor felmegyek a stadionba, és hátra nézek, és most is ott látom a mellvéden, mint egy kapitányt, hogy ott áll, és csak némán nézi, de látom, hogy néha szétdurranna, néha örül. Nagyon jó ember volt, és nagyon hiányzik nekünk.
0: Feleki Attila értéket teremtett, és pontosan tudja ezt a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivője, Sipos Jenő is.
3: Attila megérdemli, hogy emlékezzünk rá. Döbbenet volt már a halála is, hogy elment ebből a közösségből, ebből a sportközösségből. Tudom azt, hogy mennyire tisztelték és szerették itt a Kozár Mislenyi szurkolók, hogy mennyit tett ő a csapatért, a közösségért. Egyrészt azért, hogy a sportéletben betöltött szerepe miatt, másrészt pedig az emberi nagysága miatt is megérdemli azt, hogy emlékezzenek rá, és mostantól ez a szobor is segít abba, hogy megőrizzük az emlékét. Számomra is nagyon felemelő, hogy ennyien eljöttek erre a születésnapi szoboravatásra. Ez is azt jelzi, hogy amit ő végzett, az egy óriási munka volt, egy felelősségteljes munka volt, és nem hiába volt, bár korán eltávozott körülünk, de itt a szobor folyamatosan szemmel tartja a pályát, figyeli a mérkőzéseket, és erőt adhat a csapatnak, a szurkolóknak, és mindenkinek, aki kötődik a magyar sporthoz, a Kozár Mislenyi csapathoz, és itt volt ezen a mai ünnepségen. Úgyhogy én meghatódva hallgattam a beszélgetéseket, illetve a beszédeket, találkoztam nagyon sok-sok sportemberrel, és mindenki csak a legjobbakat mondta Attiláról. Nagyon hiányzik ő ebből a sportközösségből, és természetesen Kozár Mislenyből is. Én azt mondhatom, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Labdarúgó közösség méltóan őrzi az emlékét, és amikor mód és lehetőség van idejönni a szoborhoz, akkor természetesen tisztelettel fejet hajtunk előtte, az ő emléke előtt.
2: És ugye egy vizionárius volt, és mondhatjuk azt, hogy illetve többször is említett azt, hogy volt, hát remélhetőleg nem csak volt, hanem van és lesz is, az ő munkássága a jelek szerint folytatódik, akár csak a sportkozár Michelinben.
3: Így van, én is úgy láttam, hogy nem volt hiába való, amit ő belefektetett munkaként, hiszen elindult egy fejlesztés először a pályával, és hogy hallottuk itt a korábbiakban, és én is megtapasztaltam, hogy nem is volt itt semmi a sportközpont előtt, és folyamatosan fejlődött, folyamatosan fejlődik, és még nincs vége ennek a fejlesztésnek, és azt hiszem, hogy az, hogy elindult, ez elsősorban Attilának köszönhető.
0: Feleki Attila azonban méltán támaszkodott kollégáira, és jó vezetőként meg annyiszor méltatta segítőit, többek között a klubigazgatót, Magyar Márkot, akire bátran támaszkodhatott. És aki pontosan tudja, mekkora felelősséget örökölt a korábbi tulajdonos életművével.
2: Legutóbb, amikor a sporthelyben beszélgettünk, akkor beszámolhattál róla, hogy elkezdődtek a munkák lent a völgyben, és létrejön majd az a edzőpálya és a hozzátartozó különböző infrastruktúrák, amik még inkább előre fogják mozdítani a klubot. Nos, ezek a munkák lassan befejeződnek.
4: Valóban nagyon szépen fejlődik az infrastruktúránk, ugye erre a sajnálatos eseményre azért azt fel tudtuk fűzni, hogy ha már egy sportközpontot szeretnénk elnevezni egy ilyen nagy emberről, egy számunkra ilyen fontos, és azt gondolom, hogy nem csak a megye, hanem gyakorlatilag a dél-dunántúli labdarúgás szempontjából egy ilyen fontos szeméről el szeretnénk nevezni egy sportközpontot, az bizony nézzen is úgy ki, ahogy az hozzá méltó. És ebbe azért annak örülünk, hogy a minisztérium is látott potenciált, és kaptunk hozzá támogatást. Természetesen azon kívül, hogy a tulajdonos uraink azok nagyon jó lobby tevékenységet végeztek, amelyenkor persze kell is, hiszen föl kell hívni a figyelmet arra, hogy milyen hátrányaink vagy lemaradásaink vannak adott esetben itt Kozár Michelinben. Tényleg azt kell elmondani, hogy sajnos itt láttak ilyen fals információk napvilágot. Nem a stadionhoz nyúlunk, ez tényleg, ahogy itt korábban a beszédekben is elhangzott, nem a focistáknak a kényelmét szeretnénk mi növelni, illetve pontosabban ez úgy igaz, hogy nem a felnőtt focistákét, hiszen az utánpótlás játékosokét, az edzőpályánk, a műfüves pályánk állapota leromlott. Nagyon sok olyan kisebb, nagyobb fejlesztésre van szükségünk, amely nélkülözhetetlen egyrészt, ahogy említettem, a fiú és lány utánpótlás sportolóinknak, illetve a szurkolóink számára. Itt azért a büféegységeink állapota eléggé erősen erodálódott, illetve a bejárati egység magával, a kapukkal, illetve a térrel. Tehát azt gondolom, hogy most lassan-lassan megérkezünk oda, amely nagyon sok nálunk az utóbbi években jóval gyengébben szereplő NB2-es, NB3-as klubbénál most már infrastruktúrában elérhetünk arra a szintre, ahol ők is vannak, és ez szerintem nagyon fontos ahhoz, hogy azt a szakmai munkát tudja támogatni, amit mi nagyon nagy szívvel és lelkesedéssel csinálunk nap, mint nap.
2: Hiszen visszautalnék a saját mondatodra, hogy sikerült talán most már azokat a hátrányokat szemléltetni, ami miatt jöhet ez a támogatás. Én azt hiszem, hogy sokkal inkább lehet azokat az erényeket és lehet azokat az eredményeket szemléltetni, ami miatt igenis jó helyen ez a támogatás.
4: Igen, azt gondolom, hogy ezzel nem volt eddig se gond, mert és akkor megint visszautalok Feleki Attilához, hogy olyan értékeket adott át nekünk, olyan iránymutatásokat nyújtott, amelyek mentén igyekszünk mi napról napra dolgozni. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez a része rendben volt eddig is, de hát nyilván azért az a minimum kell a magába, az infrastruktúrába, ami a munkához szükséges, de ez nyilván nem kényelmesebbé fog minket tenni, hanem még éhesebbek leszünk tőle az új lehetőségek kapcsán, még inkább majd merészebbeket merünk álmodni, ami mégse az, hogy ez valami eltévejedéshez vezessen, hanem továbbra is tudjuk, hogy hol van a helyünk a magyar labdarúgás térképén, továbbra is alázattal fogjuk azt a munkát végezni kis költségvetéssel, ahol minél több fiatal vagy időnként eltévedt, akár idősebb ilyen középkorú sportolónak is egy olyan új lehetőséget ad, egy olyan kibontakozási lehetőséget, amivel még bőven értéket teremthető a magyar sportnak, a magyar labdarúgásnak.
2: Legutóbb a Kozár Michelin csodanyomában jártunk itt, és most is már mondtad azt, hogy szeretnétek tovább fejlődni. Nos, bármennyire nehezen indult a szezon a futballisták számára, jelenleg ismét hatodikak, és ugye akkor tavaly minden olyan kérdést elhessegettetek, hogy listavezetőként mennyire lehet nagy álom az NB1. Az előbb megint csak helyre tetted a kérdést azzal a válaszsal, hogy pontosan tudjátok, hol van a helyetek a magyar futball térképén, tehát lehet hová fejlődni. Most már egy stabil, közvetlenül élmezőnybe tartozó NB2-es csapatnál, ha az ember kicsit gondolkodik, akkor azért pontosan látja, hogy hol lehetnek azok az álmok, és már mosolyogsz.
4: Igen, egyrészt azért mosolygok egyébként, mert Pinezics Máté valaki, ugye nem csak játékosokat tudunk kinevelni, vagy szintet léptetni, egy edző tőlünk az NB1-es MTK-hoz került, vele beszéltünk arról, hogy 17 darab játékos ment el tőlünk nyáron, illetve érkezett a helyükre, tehát egy óriási fluktuáció volt, és azzal, hogy középmezőnyben voltunk télen, akkor azt mondtuk, hogy ez legalább akkora csoda, mint a tavalyi negyedik hely, illetve az, hogy mi ősszel elsők voltunk. Tényleg nagyon mély padlón voltunk, és gyakorlatilag mindenki elkönyvelte, hogy a Michelin lesz az egyik kieső, de megint azt láttam, hogy 20 olyan csillogó szemű, fiatal, ambiciózus srác van abban az öltözőben, aki többet akar. Nyilván a munkához azért idő kell, és azért el kell tennie pár hónapnak, míg ők szintet tudtak lépni, de azóta is folyamatosan lépegetik ezeket a szinteket. És nyilván, hogyha már Feleki Attiláról sokat beszélünk, akihez most megint vissza fog kötni, ő mondta ezt egyszer egy másik nagyon nagy futballvezető, Haraszti Zsolt kapcsán, hogy szerinted a Haraszti Zsoltnak hányszor mondhatták, hogy ennél már nincs fejbe a Paksnak, aztán meg utána kupa győztes lett a Paksa. Tehát gyakorlatilag tényleg ez a szép a fociban és a sportban, hogy mindig lehet szintet lépni, mindig lehet még álmodozni. Nyilván emellett mondom, tudjuk, hogy hol van a realitás. Nem akarunk kibújni a bőrünkből, de persze kívánom azt, hogy ez mindig minél fényesebb legyen, és minimum egy NB2-es érem mellett egyszer párosul.

0: Szoborabaton ott volt a labdarúgó klub legsikeresebb korábbi vezetőedzője, Márton Gábor is, aki ugyancsak nagyon sokat köszönhetett Feleki Attilának.
1: Az igazság az, hogy itt kezdtem, itt lettem először vezetőedző MB2-be. Addig én a Barcson voltam másodedző, meg még játszottam, és akkor így szépen lassan átálltam a sötét oldalra. Ugye, és az Attiláék, hát nyilván, mint régi Pécs szurkolók még, amikor mi játszottunk, ugye kijártak a meccsekre, innen volt a kapcsolat. Nyilván így személyesen mi addig nem nagyon ismertük egymást, és akkor felkértek itt az első ilyen vezetőedzői posztra. Akkor még egy pár meccs után én távoztam, mert nem éreztem magam késznek, még visszamentem az utánpótlásba, de utána talán mondhatom, hogy a mai napig a Michelinnek a legnagyobb sikere az az volt, amikor egymás után szinte kétszer ezüstérmet szereztünk. Igaz, hogy két csoport volt, de ha így visszaemlékszek jól, akkor ha összeraktuk volna két csoportot, akkor is hasonló helyen lettünk volna a pontszámok alapján. Úgyhogy igazából itt kezdődött a mi kapcsolatunk, aztán ugye itt a remek sikerek után, amit a csapata elértünk, átkerültem a Pécshez, majd aztán ugye akkor ott volt ügyvezető, aztán később úgy alakult, hogy utána még egyszer vissza kellett jönnöm, most ugye nem régen. Közben hát ugye én megjártam a hadak útját, erre is voltam arra is, de itt, amikor 23-ban utolsó helyen volt a csapat, akkor felkértek, hogy vállaljam el. Nem kis rizikó volt benne, de hál' Isten a végeredményt tudjuk, még hogyha osztályzóval is döbben maradt a csapat, azért nem kis bravúr volt a csapattól, mindenkitől, tőlük is. Hát nyilván ezek az emlékek, emellett nyilván volt főleg az első időszakban, amikor azért sokáig együtt voltunk, ilyen baráti viszony is kialakult. Meccsek után egy-egy ünneplés, egy-egy közös szórakozás, tehát ezek azt hiszem, hogy egy normális dolgok egy jó közösségben.
0: És úgy tűnik, hogy a szép emlékek maradtak és maradnak mindenkinek, és hát van is bőven szép emlék Kozár Michelinből és a Kozár Michelin labdarúgásból, hiszen gyakorlatilag folyamatosan ereje felett teljesít a Michelin, illetve ereje felett teljesít, hiszen úgy tűnik, hogy Attila vezetésén itt egy olyan kultúra alakult ki, hogy itt igenis az emberek genetikájában benne van a siker.
1: Ez egy nagyon, nagyon érdekes hely Kozár Michelin, és szerintem egy ilyen békeszigete a magyar futballban, azért voltam egy-két helyen. Itt nyugodtan lehet dolgozni, ő is olyan volt egyébként, hogyha volt egy-két veresség, vagy több, nem nagyon, több hál' Isten azért nem nagyon volt, de akkor is nyugalom volt. A nézők, mint hogyha nem is magyarok lennének tényleg, tehát itt van kialakult egy olyan közösség, ami nem bántják a csapatot, biztatják a csapatot, szurkolnak. Tehát azért mondom, ez egy ilyen nagyon ilyen szempontból, igen, egy ilyen nagyon különleges hely, hogy egy olyan millió alakult itt ki olyan emberekkel, mind a lelátón, mind pedig a pályán, meg az öltözőben, ami hát egyértelműen az ő érdeme. Mert nyugalom volt, tehát nem volt állandó pánik hangulat egy-egy vereség után, tehát tényleg olyan hely volt, ahol az ember egy hosszabb távon is dolgozhatna, vagy dolgozna szívesen. Nyilván a korlátai megvannak ennek a klubnak, meg a helynek, tehát nyilván akinek, mint nekem is, azért nagyobb ambícióim is vannak, voltak, az ilyen szempontból ezért nincs itt az ember, de különben, hogyha ezen múlana, akkor nagyon békésen

0: Nap ez a mai, de gyönyörű első nap, és inkább örüljünk, hiszen egy fantasztikus ember 55. születésnapját ünnepeljük.
1: Igen, köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy azon kívül, hogy Attila nagyon hiányzott eredeti valójában erről a napról, azon kívül szinte minden tökéletes az időjárás, és azt gondolom, hogy az a tömeg, amik összegyűlt a szóravatására, az is jelképezi, hogy mennyien szerették Attilát ebben a városban.
0: És azt hiszem, hogy megdicsérhetem az MTK-t, már ha szabad ilyet mondanom, hogy a lehető legjobb helyre nyúlt és a legjobb helyen kötött partnerségi megalapítás, hiszen egy fantasztikus kisváros, egy igazi sportváros csapatával működnek együtt, és azért ez oda-vissza nagyon jól működik, hiszen ugye mind a két csapatra igaz az, hogy rendszerben gondolkodnak, és ha csak visszatekintünk a bajnokságot, kifejezetten rosszul kezdte a Kozár Michelin, és most hatodik az MB2-ben.
1: Igen, a Michelin egy különleges helyzet, mert tavaly egy borzasztóan erős jó csapat volt, ami gyakorlatilag széthullott, nagyon sokan igazoltak el magasabb osztályba. Itt azért az Attila mindig egy nagyon szigorú költségvetést tartott, és akik ennél többre vágytak, és amiknek mi nem tudtuk megadni, annak nem álltunk az útjába, és ők elmentek más csapatokba, viszont ez az új csapatnak idő kellett, amíg összeállt, ez megtörtént. Ősszel, vagy a téli szünetben nehéz volt azzal, hogy ugye gyakorlatilag pont Pirenzis Máté a Kozár Michelinbe érkezett hozzánk, tehát egy új edző érkezett, viszont az látszódik, hogy ugyanazon az úton mennek tovább, és nem csak az, hogy eredményes, hanem azt gondolom, hogy az MB2-ben egy kimondottan látványos jó focit játszanak. Erre törekszünk mi is az MB1-be, azért az egy nehezebb dió, borzasztóan erős lett ez az MB1. Azért azt kell mondanom, hogy az MLS, illetve a minisztérium szinte rólunk másolt a rendszerét, hiszen az a fiatal szabály, amit ők kötelezővé tettek, az nálunk már klub belső szabályzatként, kötelezőként korábban is megvolt. Most is túlteljesítjük a fiatal szabályt. Nagyon-nagyon fontos, hogy tudatosan építjük a játékosokat. A Michelin-jával együttműködés is ennek egy példája, hiszen a michelini kitérő után több játékosunk is vagy az NB1-be, vagy külföldre került. Itt legutóbb például Kosznowski már ugye a Championship-be távozott. Korábban Várkonyi Bence volt itt, ő pedig Zalaegerszeg játszik az ember, illetve az MTK-ba is vannak a játékosok, akik a Michelin-be megfordultak. Most is MTK-s, nagyon tehetséges fiatal játékosok alkotják a fiatal szabály kvótába tartozó játékosokat Kozár Michelinbe.
0: A Kozár Michelin és az MTK együttműködésének köszönhetően Feleki Attila születésnapját az MTK legendák michelini legendái elleni gálamérkőzése zárta, és a közös kapcsolódási pont természetesen itt sem maradhatott el. Meglepetés vendég az MTK legendák és a Kozár Michelin összecsapásán, de hát nem is volt olyan nagyon nagy meglepetés még korábban Pirenzis Máté, hogy itt van a kispad mellett, de most ismét itt vagy. Nyilván mindig jó ide visszajönni, gondolom.
2: Igen, abszolút. Tehát az, hogy ide visszajönni mindig jó, az egyértelmű. A kötelezettségeket ilyenkor letudta ugye az ember, ugye meg volt a heti edzés, meg volt a mai edzés. Hál' Istennek minden normálisan megcsináltunk, és mivel volt egy ilyen meghívás is, hogy a két klub, ugye Feleki Attila tulajdonosnak a szoboravatás sára tervezett egy ilyen gálamérkőzést, azért akár ezen apropón is, akár az Attilával miatt, tisztelet miatt is, meg hát tényleg amiatt, mert az ember itt azért nagyon sok és szép emléket őriz, úgyhogy nagyon-nagyon szívesen jöttem, érkeztem vagyok itt.
0: Lehet ilyet kérdezni, hogy melyik oldalért, melyik kékfehér oldalért dobog a szíved?
2: Hát inkább akkor most úgy mondom, hogy kékfehérként dobog. Én annak örülök nagyon, amikor ide megérkezik az ember, akkor lát ennyi mosolygós arcot, úgyhogy én szerintem itt ennek ez a lényege, hogy tényleg egy ilyen nagyon, nem csak hogy nagyon-nagyon jó mérkőzésre van kilátás, hanem nagyon jó hangulatú mérkőzésre van kilátás. Szerintem nem hibázok, hogyha azt mondom, hogy ezt a mai napot ezt mindenki nagyon-nagyon élvezni fogja.

0: Nos, Pinezics Mátinak igaza lett, csak a rendkedvéért a 2x30 perces mérkőzést, igen, kérem öreg fiúk, végül a kékfehérek nyerték 4-4-re. A közönség csodát látott, és akkor eredjünk ismét egy kicsit a michelini csoda nyomába. Idézzük fel Feleki Attila egyik utolsó interjúját, s így utólag, bizony, minden szónak súlya van. Jó szervezettség, jó tervezés, jó eredmények most már huzamosabb ideje. Ennek köszönhető a Kozár michelini csapat titka?
1: Én azt gondolom, hogy egy titok, azt nem lehet egy ilyen varázsgömbből előhozni, hogy egy darab kis elem, vagy három darab kis elem, amitől ez működik. Gyakorlatilag az volt a siker leténtemennyise, hogy minden egyes alkalommal kompenzáltunk. Egyszerűen sokkal gyengébb, rosszabb feltételeink, lehetőségeink voltak, de

0: Rengeteg energiát raktunk szerintem bele egy kis közösség abba, hogy mindig jobbat és többet szerettünk volna, és ez nem a rossz értelembe vett perfekcionizmus, hanem egyszerűen ilyen sikerorientáltak voltunk, és ez valahol hosszú távon természetesen értéket teremt, és ebből jó eredmények is jöttek ki. Muszáj ide beszúrnom, mert nagyon nehéz 10 év van én mögöttem és a Kozár Michelini sport mögött, mert azért 10 éven keresztül itt az előző polgármester is vezető, és gyakorlatilag, hát nem hogy támogatta, hanem inkább ellenszélben kellett, erős ellenszélben dolgozunk, és ez egy nagyon üde és felüdítő érzés, hogy abból a méltatlan helyzetből most tényleg konstruktív együttműködésnek vagyunk a részesei. Ez nem csak pénzben kell megnyilvánulni, hiszen egy labdarúgó klubnak, egy MB2-es klubnak a költségvetése, az borzasztó összeg a város lehetőségeihez képest. A városnak ilyen esetben akár jelképesen, de valamilyen módon persze illik támogatni egy ilyen kezdeményezést, működést, de alapvetően az a szimbiózis, az a háttér segítség, amiben mi együtt tudunk gondolkodni, közösen tudunk iskolával, a képviselőtestülettel és itt a környező klubokkal gondolkodni. Szerintem az az, ami nekünk itt nagyon nagy érték. Lehet, hogy meglepek valakit, de soha nem voltunk felkészülve arra, hogy osztályt váltsunk. Tehát neki mentünk, és kompenzáltunk, és azt mondtuk, hogy nem érdekes, megcsinál, valahogy megcsináljuk, és ebből szerencsénk volt, vagy tényleg megvoltak azok a képességeink, amik a szándék vezérelt, és gyakorlatilag ebből sültek ki nagyon jó dolgok. Ma tudjuk és látjuk, ez objektív, és nem a véleményem, hogy nagyon sok megyeszékhely vagy nagyváros nagyon szívesen elcserélni ezt a pozíciót velünk, hiszen akár alacsonyabb osztályban tudnak futballozni. Úgyhogy egyszerűen legyünk hálásak minden olyan percért, amit mi egy kisváros ebben a másodosztályban, netán abban az élmezőnyben el tud tölteni, ez ajándék.
1: Viszont ha a csillagokat említette, lehet igenis a csillagos ég a határ?
0: Hát persze mindenkit csikález, és eljátszunk egy kicsit a gondolattal. Azt azért el kell mondjam, hogy tavaly ugye mi nem volt ennek realitása, de NB1-es klublicenszet adtunk be. Aki már látott ilyet, azt tudja, hogy ez borzasztó szigorú feltételrendszernek, pénzügyi monitornak és egyebeknek kell megfelelni, és mi azt abban a néhány csapatban voltunk, aki ezt elsőre megkapta, még minden NB1-es csapat sem kapta meg elsőre. Tehát feltételezem, hogy idén is meg tudnánk szerezni az ehhez szükséges klublicenszet. Természetesen az egy fájó pont, hogy biztos, hogy nem tudnánk itthon játszani, hiszen ez a feltételrendszer nem adott hozzá. Tehát el kellene költöznünk, azért az egy fájó pont, hiszen egy csodálatos közönségünk van itthon. Na most, ha el kell játszani ez a gondolattal, én most azt mondom, hogy akkor kell a hídon átmenni, amikor odaérünk. Tehát ha egyszer ott leszünk, majd fogunk hozni egy döntést. De azért most a realitás az, hogy a jelenleg NB1-ből 2-3 kieső jelölt csapat, aki a tabela végén van, hát az nagyjából egy bolygóközi távolságra van a mi lehetőségeinkhez, úgyhogy azért ezt akkor jól át kell gondolni.
1: Beszéltünk a csillagokról, beszéltünk a kirakatról és az élcsapatról, de hát nyilván nincsen komoly élcsapat és nincsen komoly felnőtt csapat egy olyan utánpótlásbázis nélkül, amire lehet hosszú távon építeni. Hogy áll most a Kozár Michelin ilyen szinten, hiszen ugye azért a város dinamikusan fejlődik, értelemszerűen egyre több a gyerek. Hogy állnak most gyerekfronton?
0: Hát köszönjük, ez az ország legfiatalabb városa, és rengeteg gyerek van helyben is, és a környékben is, ez egy fantasztikus dolog. Ha egy kis időugrást csinálhatok, akkor mi annak idején iskoligazgató asszonnyal, illetve elődjeivel megállapodtunk arra, és a város finanszírozta, még mielőtt a kormány döntött volna a mindennapos testnevelésekről. Itt Kozár Michelinben az iskolában már volt mindennapos testnevelés. Ennek vannak igazolt értékei, hiszen a kognitív képességeket is a mindennapi mozgás, a testnevelés nagyon jól javítja. Nem csak ez volt a célunk, mi egy kis szakmaiságot is szerettünk volna belevinni, és ez nagyon-nagyon sokáig ment. Egyszerűen forrás hiány miatt egy kicsit ugyan elapad, de mégis az iskolával a mai napig hihetetlen szoros együttműködésben tudunk dolgozni. Rengeteg kis ügyes gyerek kerül ki minden szakosztály terén, és gyakorlatilag, ha van egy objektív mutató, ugye a Magyar Labdarúgó Szövetségnek van egy ilyen rendszere, ami alapján az adott klubból NB1, NB2-be, netán válogatottba került játékosokat méri, pontozza, és egyébként még dotálja is ez alapján. Ebben mi az elmúlt 10 évben mindig nagyon jól szerepeltünk, messze nagy klubokat is megelőzve, tehát ez valahol igazolja ezt a munkát, hogy itt nagyon sok tehetség kerül ki. Hozzáteszem, egy Kozár Michelin méretű település és ennek a klubjának nem feltétlenül az a célja, hogy válogatott játékosokat termeljen ki, hanem az, hogy szerettesse meg ezt a játékot, valamelyiket, bármelyik sportágat, és minél nagyobb számban sportoljanak itt a városban. Ezért szerintem olyan közösségek tudnak kialakulni, hiszen elhozom a kisfiam, a kislányom, és hát ott barátságok alakulnak szülők, nagyszülők között, szomszédok, ismerősök között. Ez a kohézió, ez visszaköszön aztán a lelátón, és amiről szerintem mi abszolút elhíresültünk, az, hogy akár egy vesztes mérkőzés után itt a közönség megtapsolja felállva akár a játékosokat, mert tudják, hogy a mi lehetőségeinkhez képest akárhogy is szereplünk, az fantasztikus.
1: Alapvetően a labdarúgás egy cirkusz, és manapság ugye 21. században már üzlet. A nagyvilágban mindenképpen, Magyarországon talán még nem feltétlenül így működik üzleti alapon a dolog, viszont egyszerűen fantasztikus hallgatni, ahogy klub tulajdonosként ugye a saját szeretett csapatáról és a városról beszél. Azt mondta, hogy nincs titok, de hát szerintem ez az egésznek az alapja.
0: Igen, megkérdezték, hogy épül ez föl, hogy ilyen kohézió lesz, és azt válaszoltam a saját cégeimnél is, abban hiszek, hogy a vállalati kultúra valahogy föntről épül, példamutatásokon, azokon a kommunikációkon és annak az etikáján keresztül, amit föntről közvetít bármilyen vezetés, és ezt előbb-utóbb, hogyha ezt megfelelő kitartással és ügyesen csinálják, akkor azt lent is magukénak érzik és vallják az emberek. Ez a sok építőkocka szerintem ez rakta össze ezt a kis kohéziót is, és azt a kohéziót, ami a város szurkolói, vagy egyáltalán szimpatizánsai a lelátón is megmutatnak. Hát valahogy így kell elképzelni, de én nem tudnám elmondani, hogy mi itt a bölcsekköve, ez nagyon-nagyon sok kis apró építőkocka. Ugye egy kisvárosban talán annyiban könnyebb, hogy összefutunk, beszélgetünk ezekkel a szurkolókkal, nagyon sok az ismerős, és hát ez nyilván sokkal könnyebb, mint mondjuk egy nagyvárosba személytelenebből ezt létrehozni. De hát az minket nem zavar, tehát mi ezt tesszük így, hogy mi jónak látjuk. Büszkék leszünk minden pillanatban a csapatra, és mi betartjuk azokat a kis íratlan szabályainkat, amiket gondolunk. Mi olyan játékosokat, olyan vezetőket és olyan kollégákat keresünk ide a klub köré, akik ebbe az öltözőbe illeszkednek. Nem keressük a csillagokat, inkább majd elérjük őket.

0: Nos, elérte sajnos a csillagokat, de immár nem, vagy nem csak onnan fentről figyeli az övéit. Bronzszobrának tekintete állandóan a gyepet fürkészi, és remélhetőleg legalább olyan büszkén figyeli az utódok munkáját, amilyen büszkén minden kozármislenyi néz fel napfényben csillogó alakjára a Feleki Attila sportközpontban. Attila, nyugodj békében!
1: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
2: Egyelőre megy előre a szerb Márton Viviana, megpróbálja a fejét eltalálni Perisicsnek, ez nem sikerül. Most Perisics lendül előre, 18 másodperc van hátra még a mérkőzésből. 4-2, hát nekem is remélem, hogy a mérkőzésből. Megy előre nagyon a szerb, és egyelőre 10 másodperc még nem talált ő sem, és Viviana sem. Most már csak 7 másodperc, 5, összerúgnak, ott a közepén nem talál a szerb. 2, 1, még megpróbálkozik, vége, Oli! Olimpiai bajnok, Márton Viviana, Magyarország! A taekwondo sport első érme, a magyar taekwondo sport első olimpiai érme, egy aranyérem, egy 18 éves Tenerife-n született és Madridban élő hölgy, Márton Viviana révén hihetetlen. És ez a 188. magyar olimpiai aranyérem.

Így nyerte meg a magyar tékvándó sport első olimpiai aranyérmét Márton Vivianot Párizsban, mégpedig az UTE színeiben. A szakosztály másik nagy sikere, hogy Viviana ikertestvére, a világbajnok Luana tavaly az év sportolója lett. A 20 éves hagyománnyal rendelkező szakosztály azonban nem csak ezeket a sikereket tudja felmutatni, hiszen korábban is voltak remek eredmények. A hangulat pedig családias és jó. Mindezekről beszélgetünk, hiszen a sporthely mai vendéglátója az UTE tékvándó szakosztálya. Tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok.

0: Breznai Ágnes.
1: Szakosztályvezető.
2: És vezetőedző is, hogyha jól tudom, de akkor maradjunk a szakosztályvezetőnél, mert hogy azért az UTE Taekwondo szakosztálya és a klub, lehet azt mondani, hogy az elmúlt másfél évben egy picit más polcra került, nem tudom, hogy ez jó kifejezése?
1: Hát gyakorlatilag azzal, hogy a Márton ikrek ideigazoltak, felkerült a taekwondo a magyar sport térképére, úgyhogy ezáltal nyilván az UTE Taekwondo is nagyobb reflektorfénybe kerül, de ez picit így azért a múltunkról is beszélnék, hogy azért mi a Márton lányok előtt is igen szép eredményeket hoztunk, például Kocsis Edinának felnőtt Európa bajnoki ezüstérem, világbajnoki bronzérem, utánpótlás Európa bajnokunk volt Füredi Rebeka személyében. Tehát igazából az UTE Taekwondo szakosztálya mindig sporttörténelmet írt egymás után. Hát ez pedig, ami így az utóbbi másfél évben történt velünk, az úgy gondolom, hogy maga a csoda.
2: Nyilván nem is kisebbíteni szerettem volna az eddigi eredményeket, csak népszerűség szempontjából egy olimpiai aranyérem nyilván azért előtérbe hozza nem csak a klubot, hanem magát a sportágat is. A sportággal kapcsolatban bármiféle változás, akár hogy több gyerek jön, jobban érdeklődnek a sportág iránt, az megfigyelhető?
1: Teljes mértékben, tehát gyakorlatilag az olimpia utáni szeptemberben sokkal többen jelentkeztek, hiszen eleve hallottak a taekwondóról. Nyilván ez sportági szinten is elképesztő előnyöket hozott a finanszírozás tekintetében, hiszen ugye belekerült a finanszírozásban az egyes kategóriába az olimpiai aranyérem miatt. Ez nagyon sok kaput megnyit a sportág fejlesztésben, rengeteg versenyre fognak tudni eljutni a fiatalok, amire eddig ugye nem volt lehetőségük.
2: A fiatalok az azt jelenti, hogy az utánpótlásra sokkal nagyobb figyelem jut, és sokkal inkább hangsúlyos az utánpótlás, vagy azért az eddigi versenyzők, akik már elértek egy bizonyos szintet, ugyanúgy többet kapnak.
1: Igaziból így ki lett terjesztve ezáltal az utánpótlásra is a finanszírozás, eddig rájuk nagyon kevés jutott, vagy éppenséggel nem, és ilyenkor azért a szülőknek eléggé bele kellett nyúlniuk a zsebükben, hogyha szerették volna mondjuk egy utánpótlás Európa-bajnokságon részt vegyen a gyermekük. Ezt most így a szövetség ezt a terhet le tudja venni a szülőválláról, egy következő ilyen pillérként ugye besegítenek az egyesületek, és akkor így már tényleg minden család számára ez egy vállalható dolog lesz.
2: Hogyha egy picit magával a sportággal foglalkozunk, azok után, hogy így az olimpia által egy picit jobban megismerték a sportágat az emberek, hogyha idejönnek, mondjuk kisgyermekes szülők, akkor azért némi sportágismertetőt kell tartani, vagy eleve úgy jönnek, hogy tudják, hogy mi ez, és szeretnék, hogyha ezt tűznék a gyermekek.
1: Szerencsére most már tudják, hogy mi ez, úgyhogy komolyabb sportágismertetés az folyamatában zajlik ugye a gyerekek által. Ami nagyon fontos, és szeretném kihangsúlyozni, hogy attól, hogy mi olimpiai sport vagyunk, nem csupán ezzel foglalkozunk. Attól, hogy nagy egyesület vagyunk, nem vagyunk konkrétan csúnya megfogalmazásban versenyistáló, hanem nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a tömegsportra. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy idősebb korban is sportoljanak, mert ugye ez egy harcművészet is, nem csak olimpiai küzdősport. Úgyhogy tényleg óvodáskortól egészen ameddig valaki jó szívvel tud itt nálunk mozogni, mindenki megtalálja a maga helyét.
2: Sokan vannak, akik idősebb korban jönnek?
1: Szerencsére igen. Itt is ülnek közöttünk. Az egyik kolléganőnk is úgy kezdett, hogy először a gyermekeit hozta közénk, aztán ő is elkezdett mozogni, mert javasoltuk neki, hogy nem olyan kényelmes az a pad, és álljon be közénk edzeni, és ma már ott tartunk, hogy ő is a kolléganőnk, és együtt dolgozunk, ő segít az ovis csoportot koordinálni.
2: Hogyha már ovis csoportok, akkor a kicsik nem ijednek meg, vagy mondjuk egy ovis csoportnál azért nem úgy kell elképzelni, mint egy olimpiai sportágat, tehát ott azért valóban, nem tudom, először esni tanulnak meg, vagy először rugni. Bizonyos lépcsőfokok biztosan vannak az ilyen piciknél.
1: Természetesen, mint bármelyik sport sportágban itt is az óvisoknak rengeteg játék van, és mi nagyon szeretjük a mozgásos fejlesztő gyakorlatokat beépíteni, amit konkrétan mondjuk a TSMT tornából meg hasonló dolgokból veszünk át, úgyhogy meglehetősen komplex. Aki idehozza mondjuk az óvodás gyermekét, az gyakorlatilag egy kicsit ilyen iskola előkészítő is számára.
2: Mi a legszebb a tékvándóban?
1: Minden. Minden. Nekem ez a szerelem, úgyhogy minden.
2: És akkor nem csak a sport része, hanem a harcművészet része és a művészet, vagy minden olyan dolog, ami mentálisan is ezzel a sportággal együtt jár?
1: Az egész annyira gazdag a mozgásanyaga, hogy tényleg mindenki talál benne valamit, ami számára hasznosítható, vagy tetszik, vagy kellemes mozgásforma. Nyilvánvaló, hozzám nagyon közel állnak mindig ezek a távol-keleti kultúrák, ugye amikor én voltam gyerek, ezeken a filmeken nőttünk föl, úgyhogy van ehhez egy eszmeiség. Én nagyon szeretem azt a fajta mentális kontrollt, amit igényel egy harcművészet, és ezáltal egy küzdősport is.
0: Durán Snitta Zsuzsanna vagyok, és először a három gyermekem közül a két nagy kezdett el az utatékvándóba járni, még akkor a legnagyobb nagy csoportosov is volt, a középső meg középsősov is volt, a legkisebb meg 2 éves, és a judóteremben pelenkáztam őt a padon, és amikor már a legkisebb is annyira hozzászokott a környezethez, meg nagyon megtetszett neki, amit a nagyok csinálnak, és ő is elkezdte ezt 3,5 évesen, akkor Ágnes mester odajött, és mondta, hogy anyuka kedves, ne csak ücsörögjön itt, hanem legyen szíves beállni, mert most már nincsen olyan kifogás, hogy pelenkázni kell a gyermeket, hiszen ott ugrál, úgyhogy akkor hasznosan töltsem ezt az időt, és hát ennek idén lesz most már a 12. éve, úgyhogy nagyon régen volt. Azt gondolom, hogy fura volt először látni, hogy a gyerekeim után én is elkezdek 30 plusz évnyi korkülönbséggel egy ilyen küzdősportot csinálni, vagy harcművészetet inkább, mert hát magamra nézve nem annyira a küzdősport része az, ami előtérbe kerül. És az volt a szép benne, hogy én is meg tudtam találni azt, amit meg tudok benne csinálni, ami nagyon tetszik, képes is vagyok rá, folyamatosan tudok benne fejlődni, és egy új célkitűzést adott. Gyakorlatilag az életem minden területén. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy bár más sportágban van edzői végzettségem, ez az úszás területe volt, és amikor a COVID miatt bezárt a babaúszoda, ahol én voltam, illetve az összes többi úszoda is, és itt álltam tanácstalanul, akkor jött egy nagyszerű lehetőség, hogy amikor újra nyitunk, akkor mi lenne, hogyha az óvis korosztállyal én tudnék foglalkozni és becsatlakozni hozzájuk. Nyilván nem azon az edzői szinten, ahogy egy kifejezett tekmándó edző, hanem mint egy más sportágnak az edzője, és még 3 gyerekes anyuka is. Hát nagyon nagy élmény. Tehát én nagyon szeretem a kicsiket. Az enyém már nagy lovak, a legnagyobb 18 éves, a középső 17, a legkisebb meg 14. 3 fiú. És nagyon jó, hogy itt van egy csomó kislány, mert ők így folyamatosan pótolják ezt a hiányérzetet otthon a családban, hogy itt vannak pici lányok is, és nagyon jó nézni, ahogy ilyen harci amazonokká válnak. Igazából mindig kihívás, hogyha jön egy új gyerek az óvis csoportba, mert nem ismeri az ember, hogy milyen habitusunk, mit fog hozzászólni. Volt olyan családunk is, akik annyira erősnek érezték a hanghatásokat, vagy esetleg kicsikét agresszívennek a küzdelmeket, hogy végül azt mondták, hogy lehet, hogy nem ez az útja a kislánynak. A fiúszülők még nem mentek el az óvis csoportból, tehát, hogy ott valahogy mindig a bunyó része az úgy megfogja a fiúkat. Nyilván ezt is toleráljuk. A legkisebb gyermek az óvisunknál 2,5 éves volt, és egészen mostanáig most iskolás lett és ugye költözés meg logisztika miatt nem tudták ők ezt folytatni, járt hozzánk, és nagyon-nagyon ügyes volt, nagyon jó volt nézni, hogy abból a törpéből ilyen ügyes fiúvá cseperedett.
2: Azt hogy kell érteni, hogy nálam nem a küzdősport jelleg dominál?
0: A küzdelmek mellett ugye a formagyakorlat, a pumze, mint egy külön ága a tekvándónak, és versenyszinten is nagy szerepet kap, és bár a gyermekeim szerint is nagyon harcias vagyok, de nekem ez a kontakt és ez a verekedés, ez nem annyira jön be, és viszont a formagyakorlat részében, amit a férjem táncikálásnak hív, ott viszont megtalálom a szépségét ennek, és abban tudok főleg kiteljesedni, és abban tudom nagyon jól érezni magamat.
2: Az nagyon érdekelne, hogy amikor Ágnes azt mondta, hogy most már nincs kifogás, és tessék odaállni, akkor mi volt az első pár lépés?
0: Nagyon jó volt, hogy többen voltunk akkor úgy anyukák, akik ilyen ötyeklubbal ott bontottuk a rendet, amíg a gyerekek a tatamin küzdöttek, és ez egy motiváló erő volt, hogy így ketten-hárman egymásra néztünk, hogy tulajdonképpen a dumálást, bár nem szabad, de ezt folytathatjuk a tatamin is, úgyhogy így hátrálunk, nézzük a többieket, mozgunk, és közben megbeszéljük, hogy miért nem volt jó, hogy a Városligeti műjégpályára mentek a gyerekek korizni. Nyilván szét lettünk ültetve egy idő után, de nagyon jó érzés, hogy még mindig van olyan anyuka, aki csinálja, és azóta is csináljuk együtt. Tehát, hogy barátságok köttettek, egy sportszeretet született meg, és nem utolsó sorban, hát elég nehezen válok le a gyermekeimről, vagy nem tudom, hogy lehet ezt jól megfogalmazni. Nekem nagyon nagy biztonságérzetet ad, hogy itt vagyok velük, látom őket, de mégsem nekem kell velük foglalkozni. És hogyha bármilyen disznóságot csinálnak, és olyanom van, hogy azért most egy ilyen atya így elkelne, akkor elég, hogyha így az edző rászól, és nekem dagad a mellényem, hogy na igen, jól van, akkor én is jól látom, hogy ez most így megért egy leszidást, de nem nekem kellett megcsinálni, ezért én továbbra is jó fej vagyok, maradok.

0: jó, Attila vagyok, és a kisfiam tékvandózik, én nem. Hát már szerintem körülbelül jó 5 éve tékvandózik, ő most lesz 12 éves, úgyhogy még az általános iskolában kezdte a tékvandót. Itt az Újpestben.
1: Egy szülőnél azért, hogyha a gyermeke küzdősportot választ, akkor lehet, hogy van egy kis félsz, hogy jaj, szegény gyerek, nehogy baja essék. A tékvandóval kapcsolatban van ilyen félsz a szülőkben, vagy ez egyébként személyiségfüggő és szülőfüggő?
0: Hányan is mindenki fél tőle, azért nem annyira veszélyes, azt gondolom, mint egy teljesen full kontakt sportág. Itt a pontozásos rendszer, meg a védőfelszerelés talán az, ami segített itt meghozni azt a döntést is, hogy ezt a sportot válasszuk. Tehát nem az van, hogy védőfelszerelés nélkül ütik-vágják egymást a gyerkőcök, hanem megfelelő védelemmel vannak ellátva. Nem kell talán teljes erővel rúgni, mert csak a pontot kell elérni, úgyhogy ez segített.
1: A válasszuk, abból én azt szűröm le, hogy nem csak a gyermek választott, hanem volt némi szülői ráhatás is?
0: Hát nem mondom, hogy ráhatás volt, felkínáltunk különböző sportokat, esetleg kipróbált az iskolába is különböző sportokat, és ezt tetszett neki, úgyhogy mi ebbe támogattuk.
1: Hogyha már a szülőkről beszélünk, akkor mondjuk egy fővárosi gyermek esetében, amikor felajánlunk különböző sportokat, akkor a közelség az mennyire meghatározó, hogy egy-egy klub az mondjuk a lakóhelytől milyen távol van, vagy milyen közel?
0: Hát ez mindenképpen meghatározó. Azt gondolom, ugye viszonylag rohanós a nap. Amúgy is, ugye reggel iskolába vinni a gyerekeket, általános iskolába értük menni, és akkor az egyik gyereket az egyik edzésre, a másikat a másik edzésre, mert ugye előfordul, hogy nyilván különböző sportokat választanak. Úgyhogy ez nyilván mindenképpen szempont volt, hogy mert van, amikor egyszerre kezdődik két edzés ugye két gyermekemnek. Úgyhogy igen.
1: Amikor egy gyermek sportot választ, akkor már az elején eldönti, hogy ő csak mozogni szeretne, sportolni szeretne, vagy esetleg komolyabb céljai vannak, vagy az, ahogy halad az idő, és kiderül róla, hogy esetleg igenis tehetséges, akkor majd eldönti menet közben, hogy ő ezt komolyabban szeretné, és akár EB-VB olimpiai címa cél.
0: Hát nem, hiszem, hogy ez volna a cél, igaz?